0: azért azt tudom mondani, hogy rengeteg olyan ember, aki nem volt aktív politikus, csak közéleti szerepvállaló volt, vagy akár egyébként korábban bármilyen politikai tisztséget betöltött, és adott esetben pontosan azok miatt a jelenségek miatt hagyta abba, vagy mondott le, amiről Magyar Péter beszél, hogy látható volt bizonyos fajta együttműködés az ellenzék és a kormánypárt között, azokat egy kalap alá venni mondjuk azokkal az emberekkel, akiket most éppen meggyanúsítanak azzal, hogy valamilyen bűncselekményt követtek el, vagy a Fidesz-el összejátszottak, ez rendkívül igazságtalan dolog, és azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek a számára joggal bántó és sértő. Szóval én erről örülnék, hogyha a Tisza leszállna erről a témáról. Senki nem kéri azt, hogy volt országgyűlési képviselőket emeljenek most közjogi pozíciókba, de én azt gondolom, hogy egy picit árnyaltabban lenne érdemes megközelíteni ezt a témát.
1: Hát már csak azért is, mert a Tisza szavazóinak egy elsőprő része ilyen alapon ellenzéki, aki korábban is szembefordult és másképp szavazott, mint hogy a fideszesekre.
0: Hát a teljes, gyakorlatilag a teljes baloldali liberális oldal az oda szavazott most a Tiszára. Tehát jól látszik, ugye, hogy gyakorlatilag a nullához konvergáló támogatottsága volt az egyéb régi pártoknak. Van, aki el se indult, alig mérhető a támogatottsága. Ez nem azért van, és itt most, hogy mondjam, evidenciát mondok, de attól még érdemes ezt néha kimondani. Nem azért van, mert nincsenek baloldali emberek, vagy nincsenek liberális emberek, és most hirtelen mindenki jobboldali lett, hanem valóban mindenki azt várta, ami meg is történt a Tiszától, hogy végre ezt az Orbán rezsimet eltakarítsa innen. És még egyszer mondom, ez a politikai teljesítmény elvitathatatlan, de én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek, szavazóknak is az érzékenységére azért illene odafigyelni, akik támogatták a Tiszát annak ellenére, hogy jobb baloldalinak mondta magát, és annak ellenére, hogy ők pedig baloldalinak vagy liberálisnak vallják.
1: Kézilabdában azt mondanak arra, amit csinálok most, hogy időn túli szabaddobás, mert mi már mindenen túl vagyunk, de hogyha jogász horogra akadt, akkor nem állom meg, mert szó esett a mai műsorban már arról, hogy miért mennek ilyen lassan a dolgok, teszik fel a kérdést az emberek egyre másra a Facebookon is, de személyesen is az ember találkozik kérdezőkkel. Szóval miért?
0: Szakmai indokait tudnám mondani, és lehet az, hogy mondjuk vegyük a most legdivatosabb ügyet az NKH-nak az ügyét, hogy vajon miért van az, hogy már mindenkit meggyanúsítanak, őrizetbe vesznek, letartóztatnak, kivéve az első számú vezetőt. Ennek szakmai indoka lehet, hogy nyilván az összes információt és adatot össze akarják gyűjteni, és egy nagyon megalapozott gyanúsítást kívánnak közölni. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy egy MNB ügyben, egy NKH ügyben, vagy bármilyen, azt tudom mondani, hogy politikailag nagyon is érintett és emblematikus büntető ügyben. Egy picit érdemes lenne a társadalomnak az igazságérzetét is figyelembe venni. Tehát
1: nem az ítéletben, véletlenül
0: sem. Isten ments, dehogy is, nem erről beszélek.
1: De ezt mindig hangsúlyozni kell.
0: Persze, igen, mert a végén még valaki félreérti. Szó nincs erről, hát közel távol nem vagyunk még az ítélettől, hanem olyan értelemben, hogy annyi bizonyíték és annyi információ van, és ez nagyon sokszor megtörténik a büntetőeljárásokban, hogy meggyanúsítsanak valakit valamivel, mondjuk egy minisztert akár meggyanúsítsanak valamivel. Utána, ha a nyomozás tovább folyik, tovább földolgozzák az ügyeket, további tanukat hallgatnak, meg további gyanúsítottak lesznek, ez a gyanúsítás kiegészíthető. De azt én azt gondolom, joggal várja el mindenki Magyarországon, hogy amikor tudjuk azt, hogy 100 meg 1000 milliárdok tűntek el jogtalanul, és most már kimondhatjuk, hiszen évek óta az ügyészség nyomoz, és ezt állítja, hogy eltűntek ezek a milliárdok az MNB alapítványából, méghozzá bűncselekmények útján, akkor lássunk már valaki olyat, gyanúsítottként, aki az igazi döntéshozó volt, aki valóban politikai vezetőként, vagy akár ezeknek a szervezeteknek a vezetőjeként, első számú vezetőjeként erre utasítást adott. Szóval szakmailag lehet megalapozott egy ilyen egy átlag ügyben, de azt viszont nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy szakmailag abszolút megalapozott döntés lenne az, hogyha most gyanúsítanának meg vezetőt valamivel, ami már bizonyítható, és utána ezt a gyanúsítást kiegészítené, és ezzel a büntetőeljárást sem hátráltatnák, és egyébként a társadalom igazságérzetének is jóval inkább megfelelnének, mint a jelenlegi módon, ahogy mennek az ügyek.
1: Bárándi Gergely, köszönöm szépen!
0: Én köszönöm szépen!

0: Szavannál. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatok vannak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Több mint 60 ezer ember mondta el a véleményét arról, hogy kit látna szívesen köztársasági elnökként. Az ahang felmérése egészen újszerű módszerrel dolgozott, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, kíváncsi vagyok, Szalóki Viktor, az ahang szóvivője, mit árul el a felmérésről. Több mint 60 ezer ember. Ez kiemelkedőnek számít, hogyha ilyen szavazásokat nézünk?
3: Jó reggelt. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó és jó eredmény és egy jó szám, hogy ennyien részt vettek. Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy ez kevés, vannak, akik azt mondják, hogy ez sok. Én egy kicsit másik oldalról közelíteném meg, és egy lépést hátra lépve, hogy én azt gondolom, hogy egy legitim dologról van szó. És el is mondom, hogy miért. Július 18-án azt mondta a miniszterelnök, hogy jelöljenek civil szervezetek és politikai pártok, vagy ajánljanak, hogy ki legyen az új köztársasági elnök. Mi ennek a felhívásnak szerettünk volna választ adni, vagy erre a felhívásra szerettünk volna egyfajta választ adni ezzel egy viszonylag újfajta módszerrel. Tehát a mi véleménynyilvánító szavazásunkkal nem azt szeretnénk, hogy akkor most ez alapján, vagy ez legyen az örökérvényű és egyetlen, hanem arra annak a felhívásnak szerettünk volna eleget tenni, amit a kormányfő mondott, és belépni ebbe a diskurzusba. Tehát, hogyha társadalmi egyeztetésre hívnak minket, akkor mi köszönjük, ott vagyunk, és erről szólt ez a véleménynyilvánító szavazás is.
2: Hogyan nézett ki a szavazás menete? Ugye itt nem egyszerű igen-nemekről volt szó, hanem itt ez egy egészen összetett, gyönyörű egyébként a grafikonokat ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert nagyon izgalmas látni, hogy valaki lehet, hogy éppen a legtöbb szavazatot zsebelte be, de sokan voltak, akik ellene szavaztak. Hogy nézett ki a kutatás?
3: Így van, ezt szerettük volna meghaladni, azt a fajta ilyen nemzeti konzultációs műveletet, hogy akkor van ott egy viszonylag egyszerűen lebutított kérdés, és akkor egy igen-nem válasz. A két részből állt. Egyrészt bárki szavazhatott, és a számunkra például egy nagyon nagy öröm volt, hogy az ahang bázisának vagy tagságának csak egy része volt, aki szavazott, és nagyon sokan jöttek kívülről olyanok, akiket most tudtunk először megszólítani ezzel. De ami fontos volt, hogy nem csak az volt, hogy bárki szavazhatott, hanem abban is újdonság volt, hogy bárki jelölhetett. Szóval ebbe is szerettünk volna egyfajta nyitottságot adni az emberek kezébe, hogy akkor döntsenek ők arról egyáltalán, hogy kire lehetett szavazni. A szavazáson pedig egy olyan fajta módszert alkalmaztunk, hogy egy -3-tól +3-ig terjedő skálán lehetett az adott jelöltekre szavazni, így pedig nem csak azt tudtuk mérni ezzel, és nem csak úgy tudtunk rangsorolni, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, tehát ki volt a legnépszerűbb, hanem például a támogatottságot és az elutasítottságot is néztük, és ugye ezt az elemzésünkben le is írtuk, hogy igazából ezért fordulhatott elő, hogyha a végeredményt megnézzük, hogy már mondjuk a legtöbb, számszerűleg a legtöbb szavazatot Hatházi Ákos kapta, de előtte végzett a második helyen Bárándi Péter, míg az első helyen Laco Adrián végzett, és Laco Adrián például kevesebbet kapott, mint a második és harmadik helyezett, de a támogatottság és elutasítottsági skálán ő sokkal kevésbé volt elutasított, mint az őt követő másodikak, így az összetett átlagban, így a pontrendszerben ő került az első helyre.
2: Az, hogy bárki jelölhetett, ez mennyiben, tehát hogy volt olyan jelölt, aki mondjuk így első körben nem volt benne a köztudatban, mégis akár a ti felmérésetek alapján mondjuk beugrott és kifejezetten sokan támogatták?
3: Készítettünk egy ilyen timelapse idővonal videót, ezt is érdemes megnézni a videóban, ahogy az július 19-től most hétfőig, hogy hogyan változott a szavazásnak az eredménye, és ott például nagyon jól látszódott, hogy az elején például Laco Adrián nem volt úgy a köztudatban, ahogy most láthattuk, hogy például első helyen szerepelt ebben a voksolásban, de ott volt például Polgár Judit is az elején, aki ugye ismerjük a történetet, ő viszonylag hamar ki is derült, hogy ő nem vállalja ezt, és ezáltal a közvélemény is úgy gondolta, hogy akkor viszont nem szavaz róla. De hogyha még ilyen érdekességeket mondhatok, tehát voltak olyanok, akik bekerültek, nálunk nem volt olyan fajta meghatározás, hogy ó, ellenzéki politikus vagy bárki ne kerülhetne fel, mi szerettünk volna az emberek kezében egy olyan lehetőséget adni, hogy akkor ők mondják el a véleményüket, és mi ezt tudjuk közvetíteni. És de azért az is látszik, hogy mennyire veszik komolyan az emberek, tehát például felkerült Szoboszlai Dominik is, és kétségkívül szerintem egy nagyon népszerű emberről van szó, de nem szavaztak rá, nem szerették volna. Ami érdekes viszont, hogy felkerült Baka András is, viszont ugye amikor lezárult a hétfőn zárult le a szavazás, a miniszterelnök pedig, hogyha jól tudom, akkor kedden, szerdán posztoltak igen, egy közös képet. Tehát ez már a szavazás után volt, és valószínűleg neki az ismertsége, népszerűsége, az nem voltak annyira magas, ő is szerepelt egyébként, de neki például nagyon magas volt a negatív szavazata, ő a lista végén szerepelt.
2: Hát kérdés, hogy itt az események hogyan alakulnak majd, az hogyan lehetett kiszűrni, hogy mondjuk többször ne lehessen szavazni, vagy akár robotok, vagy különböző mesterséges intelligencia által generált szavazatok beérkezzenek?
3: Maga ez az egész rendszer, amit használtunk, ez az Openion, ez egyébként egy magyar tulajdonú és magyar fejlesztésű rendszer, ami lehetővé teszi azt is olyan beállításokkal, például, hogy olyanra kapcsol módszerekkel, hogy ne lehet kiszűrni azt, hogy a valóban robotok ne szavazhassanak, illetve amit tudtunk, az volt például vagy olyan rendszert képíteni, hogy például hogy böngészőből ne lehessen többször ugyanarra a személyre szavazni. Szóval igyekeztünk olyat kialakítani, amivel ez működni tud. Hát ez a 60 000 ember összesen, ugye több személyre is lehetett véleményt szavazni, vagy véleményesen szavazni. 1 400 000 szavazat érkezett be ettől a 60 000 embertől. És mi azt gondoljuk, hogy ha csak ugye az a legutóbbi alkotmánymódosításnak a társadalmi egyeztetését nézzük, ahol nagyjából ilyen 30 000 ember vett részt, mi nagyon bízunk benne, és még egyszer mondom, nem azt szeretnénk, hogy akkor, vagy nem azt szeretnénk megmondani, hogy akkor ez legyen az egyetlen dolog, amit figyelembe vegyenek, de hát 60 000 ember véleményt mondott, és mi úgy gondoljuk, hogy mi eleget tettünk a miniszterelnök felkérésére, úgyhogy reméljük, hogy ők is meg fogják ezt hallgatni.
2: Át is adtátok, vagy átadják ezt a csomagot az illetékeseknek?
3: A tegnapi napon hivatalosan elküldtük ezt a Tisza párt frakció vezetőjének. Egyébként maga ez a levél, amit elküldtünk, az elolvasható az annak a Facebook oldalán is, ahol szintén külön kiemeltük, hogy ez egy pozitív dolog, hogy társadalmi egyeztetésre hívják a szervezeteket, viszont azt egy ponton agályosnak tartjuk, és szeretnénk, hogyha a jövőben az változna, hogyha tényleg erről van szó, és ez tényleg fontos, akkor annak a kereteit, formáit és garanciáit is megkapja a társadalom.
2: Szalóki Viktor az A Hang szóvivője. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Ja. És újra

0: Ezt még!
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét javasolja államfőnek, Róna Péter. A közgazdász úgy véli, ebben a történelmi helyzetben jobb jelöltet nem lehet elképzelni a posztra. A professzor azt is megjegyezte, hogy az alkotmányt nem a hatalom hozza létre, hanem a nemzet. Róna Péterrel beszélgetünk.
3: Ez az utóbbi mondat, ez egy optimista felállás, de majd meglátjuk és megbeszéljük mi ezt mindjárt. Majd jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Úgy tűnik, hogy Baka András személyében valamennyi megszólaló meg tud egyezni, hogy aztán megegyezik-e a Tisza frakció, az egy más kérdés, de most egyelőre úgy látszik, hogy az ő személye lehet az, ahol legalábbis az értelmiségi és a politikában járatos megszólalók azt mondják, hogy igen, kiváló. Önnek mik a szempontjai?
4: Hát ugye én először májusban említettem az ő nevét ebben a kontextusban, és azért, mert ugye először meg kell érteni a helyzetet, amiben találjuk magunkat, és meg kell fogalmazni azt a feladatot, amit az új köztársasági elnöknek el kell látni. Na most itt egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Van egy alaptörvényünk, ami teljes mértékben elvesztette a hitelét. Erre az alaptörvényre a magyar politika, a magyar állam, a magyar országgyűlés legitimitását már nem lehet felépíteni. Egyetértünk, a Tisza kormány, a Magyar Péter saját maga bejelentette, hogy kell egy új alkotmány. Tehát ez az alkotmány, ez már körülbelül, ez az alaptörvény, ez már körülbelül ugye kukára van ítélve.
3: Az így van.
4: Na most ilyen körülmények között kell egy olyan államfő, aki ennek ellenére fent tudja tartani azokat az alappilléreket, amik egy jogállamra jellemezhetőek lennének. Ja? Tehát neki ez a feladata. Ez jogi szempontból, jogfilozófiai, államfilozófiai és minden szempontból egy óriási feladat, amihez nagyon-nagyon komoly, elmélyült szakmai ismeretek és filozófiai képesség is, jogfilozófiai képesség is kívánkozik. Én ezért mondtam még májusban, hogy számomra Baka András egy ideális személy, mert ezt a feltételt teljesíti. Ugyanakkor világos vált a szembeszállása kapcsán az Orbán kormánnyal szemben, hogy egy gerinces, komoly, hitelt érdemlő, becsületes ember, ne? Tehát megvan a szakmai képessége, és megvan az a háttere, ami szükséges ennek a pozíciónak a betöltéséhez.
3: Magyar Péter úgy méltatja, hogy az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten is jegyzett jogtudós, és hát ez gyakorlatilag azt támasztja alá, azt az elvárást támasztja alá, amit igen. Ön is említ, hogy ezt szeretné látni egy köztársasági elnöktől.
4: Igen, teljesen igaza van Magyar Péternek, Paka Andrásnak ilyen képességei vannak, és most erre van nekünk óriási szükségünk.
3: Ebben az lesz az izgalmas, hogy Paka András ezeknek a képességeknek, tudásoknak a birtokában lehet az ellenálló is Magyar Péter és a Tisza frakció szándékaival szemben adott esetben. Hát hiszen, igen. Hogyha ő úgy gondolja, hogy valami nincs rendjén, tőle elvárható lehet az, hogy ez ügyben fellép.
4: Fel is fog. Tehát, hogyha valami aggályosnak talál, akkor fel is fog. Na most fontos tudni, hogy érdekes módon ez az mostani alaptörvény is a köztársasági elnök kezébe ad legalább három nagyon fontos jogosítványt, amit egyetlen egy köztársasági elnök sem gyakorolt. Ez a három jogosítvány az volt, hogy ő bármikor besétálhat az országgyűlésbe és felszólalhat. És elmondhatja, hogy szerinte valami nincs rendben, és elmondhatja országvilág előtt. Kettő, elrendelhet népszavazást a jelenlegi törvény szerint. És három, előterjeszthet egy törvényjavaslatot. Tehát ő bevehet az országgyűlés, és az a tessék, kell szépen, itt van az én törvényjavaslatom, erről és erről, tessék megszavazni. Ugye? Tehát neki vannak ilyen jogosítványai. Az, hogy a Fidesz által megjelölt államfők egyike sem gyakorolta ezeket a jogosítványokat, nem érvényesítette ezeket a jogosítványokat, az önmagában egy történet.
3: Hát igen, bár tegyük hozzá, hogy a korábbiak sem tették ezt meg, bár a mondjuk a korábbi köztársasági elnök is bemehetett volna a parlamentbe bármikor.
4: Igen, így van. Igen.
3: Igen. Ha egy kicsikét tovább nézünk az alkotmányozás folyamatára, ugye itt arról volt szó, hogy egy nagy társadalmi konszenzust kellene létrehozni egy új alkotmány mellett, bevonva a legkülönbözőbb területek képviselőit véleményezni és közös munkára. Nagyon nehezen elképzelhető, hogy ebből egy olyan kodifikációs folyamat jön létre, aminek az eredménye egy egységes, jól körülírható, jól látható alkotmány. Hogyan kell elképzelni mégis ezt a folyamatot, ha komolyan vesszük?
4: Én erre csak azt tudom mondani, ellenkezőleg, ennek a folyamatnak vannak nagyon jó precedens példái, kezdve a valamikori nyugat-német alkotmánnyal, német alkotmánnyal, amit a II. Világháború után hoztak össze Németországban. Ez a folyamat a következőképpen zajlik. Egy erre megfelelő embert megbíz az országgyűlés, az alkotmány összeállításával és az ehhez szükséges folyamat levezénylésével. Ennek mentén a megbízott kialakít egy alkotmányozó csoportot, ami nem az országgyűlés. Nagyon fontos alaptétel, hogy az alkotmányozás nem az országgyűlés, hanem a nemzet joga. Alapvető tétel. Na most az országgyűlés, a politika részt vehet ebben a folyamatban, de nem az ő folyamata, ez a kinevezett alkotmányozó elnök és az általa létrehozott testületnek a tevékenysége. A testület a következő tételekből áll, vagy személyekből áll össze. Egy, van egy 3-4 alkotmányjogász, akinek ez a hivatása, hogy alkotmányjogász. Kettő, van két kodifikátor. Kinek az a dolga, hogy amit eldöntenek tartalmilag, azt ő megfelelően megfogalmazza, és beillesz-e a létező jogrendszerbe úgy, ahogy az kell. Tehát ez így irány 5 ember mondjuk. Ugye? Utána jönnek a különböző társadalmi rétegek, akiket különböző testületek képviselnek. Mindenféleképpen az önkormányzatoknak képviseleti helyet kell adni. Mint mondtam, az országgyűlésnek is helyet kell adni. ezen túlmenően az egyházaknak, az egyetemeknek, a szakszervezeteknek helyet kell adni. Különböző civil szervezeteknek szintén helyet kell adni. Ez összesen körülbelül 40, legfeljebb maximum 50 ember, és ezen túlmenően ez a testület meghív szakértőket bizonyos kérdések megvitatására. Ilyen lehet például az alkotmány olyan passzusa, ami az adóztatással foglalkozik. Akkor meghív egy adószakértőt, és akkor megbeszéli vele, hogy ő ezt hogy látja, és akkor annak alapján dönt. Ugye? Miközben ez a testület ezt a tevékenységet végzi, népszavazásra bocsáthat olyan kérdéseket, mint például a köztársasági elnököt közvetlenül, vagy közvetve válasszuk. Ugye? Ezt döntse el a nép. Ez egy olyan kérdés, ami igazán a nemzet döntése, és nem szakértő döntése.
3: Ez erre van is ígéret Magyar Pétertől, hogy az így lesz.
4: Van ígéret, és döntse el a nemzet. És a nemzet azt mondja, hogy közvetlen, akkor legyen közvetlen. Azt mondja, hogy legyen közvetett, akkor legyen közvetett. Az a lényeg, a dolognak a lényege az, hogy a folyamat végén a nemzet úgy érezze, hogy ez az alkotmány az ő alkotmánya, és nem valami, amit a hatalom létrehozott, amihez neki alkalmazkodnia kell. Nem. A hatalom alkalmazkodjon az alkotmányhoz.
3: Itt érdemes emlékeztetni, hogy a 2011-es alaptörvényt mindvégig egy nagyon erős társadalmi csoport megkérdőjelezte érvényességét is tekintve, és hatását tekintve is.
4: Így van. Igen, igen.
3: Tehát hogy erről mindig volt egy vita.
4: Ez a folyamat, én erről a folyamatról írtam, ez nagyon szépen ki lehet dolgozni, ezt meg lehet csinálni, és én nagyon remélem, nem csak, hogy Baka András megkapja a köztársasági elnöki pozíciót, hanem, hogy őt fogja megbízni az országgyűlés ezzel a feladattal, az alkotmányozás feladatával.
3: Köztársasági elnöki feladat ez?
4: Ebben az esetben, ebben a történelmi helyzetben igen. Ez nem feltétlenül egy köztársasági elnök feladat, de ahhoz, hogy ezt kivehessük a mindennapi pártpolitika kezéből, ugye, és a nemzet irányába fordítsuk, ez kitűnő szerepet tudna betölteni a köztársasági elnök.
3: Izgalmas felvetés. És hát ráadásul más tétet is ad rögtön ennek az ideiglenes köztársasági elnök választásnak.
4: Úgy van, igen.
3: Más súlya lesz. Róna Péter, igen. Köszönöm, örülök, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm szépen.
3: Szép estét köszönöm. Kívánok. Önöknek is mondom, kedves nézők, de hát még azért ne álljanak fel és ne keressék a telvére nyitott, mert Paprika Kinga vár önökre. Szervusz.
0: Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
3: Mi lesz nálatok, és kik lesznek a vendégeid?
0: Részben beszélünk a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályáról, amiről egy nagy riportja jött ki a 24.hu-nak, ahol most átlagosan 5,5 óra, hát nem a várakozás, de mondjuk az ellátási idő. Erről fogunk beszélgetni Komlódi Gáborral, Kukorelli Elindrével és Novák Zoltánnal, de szóba jön az is, hogy elvileg hivatalosan vége a spórolásnak, de még önkormányzatok figyelmeztetnek arra, hogy helyben szükség lehet az energiatakarékosságra, illetve eddig szokatlan méretű büntetést kapott a Meta, a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető óriás tech cég, méghozzá azért, mert gyermekek számára károsak a szolgáltatásai, és ez valószínűleg megnyit egy utat az Egyesült Államokbeli bírságolások előtt. Ezek a témáink, tartsanak velem.
3: Köszönjük az ajánlást, azt nem mondtad el, hogy kik lesznek a vendégei, de majd mindjárt meglátjuk.
0: Elmondtam, csak elfelejtetted.
3: Igen?
0: Igen, elmondtam.
3: Hát most akkor meg én nem figyeltem,
0: Komlódi látom. Komlódi Gábor, Kukorelli Endre és Novák Zoltán, melyik toporzékolnak.
3: Oké, akkor én meg elmondom, hogy Szőlősi György hétfőn az Egyenes Beszédben. És akkor ezzel búcsúzom önöktől, kicsit figyelmetlen lettem a végére, biztosan meleg, úgyhogy önök is vigyázzanak magukra, mert az jön vissza majd. Szép hétvégét, szép estét, jó éjszakát!

0: Zirgalom.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Friss adatokat közölt a KSH. A várakozásokkal ellentétben tovább csökkent a hazai kiskereskedelmi forgalom. Hogy ez minek köszönhető és milyen következményei lesznek, arról Lentner Csabával, az NKE közgazdász professzorával beszélgetünk Zoomon keresztül. Jó reggelt, professzor úr! Mivel magyarázhatóak a friss KSH adatok? Miért esett vissza a forgalom?
3: Hát alapvető átrendeződés van a bolti kiskereskedelmi forgalomban, amely hát alapvetően arra vezethető vissza, hogy ebben a nyári időszakban köszönhetően az embereknek az utazási kedvének és a kedvező forint-euró, forint-dollár árfolyamuknak. A magyar állampolgárok most nem Magyarországon költik el jellemzően a jövedelmüket, hanem külföldre utaznak, mert meg kell mondjam azt, hogy külföldön a magyar bérekhez képest kedvezőbbek az élelmiszer árak, és sokszor kedvezőbbek a szolgáltatási díjak is. Gondolok itt egy balatoni vagy egy horvát tengerparti üdülésnek az összevetésére. Na most, hogyha én egy közgazdaságilag egy erősebb érvelést akarok megtenni, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarországon a bérszint az átlagos európai bérszínvonalnak nem éri el az 50%-át. Ugyanakkor az élelmiszer árak pedig ott vannak az Európai Uniós átlagnál, tehát 95%-on vannak. Na most itt egy óriási olló van, tehát az embereknek a pénzük kevés a élelmiszerekhez. Tehát egyébként Szlovákiában, vagy Ausztriában, vagy Romániában, Szerbiában egyébként gazdaságosabb bevásárolni egy családnak a hétvégére, mint Magyarországon. És az a helyzet, hogy ez a jövőben sem fog változni, tekintve a magyar mezőgazdaság alacsony teljesítményének, egyre alacsonyabb önellátási, belső önellátási szintjének köszönhetően. Tehát a lakosság, ami élelmiszerre költ, ugye átlag családoknak ugye a jövedelmének a 40-50%-a, amely egyébként élelmiszerre, hát gazdaságossági kérdés, hogy hol vásárol be. Egyébként nyugaton, de itt a környező országokban is sokkal szélesebb és kívánatosabb, esztétikusabb a kínált élelmiszereknek és a szolgáltatásoknak, mindenféle fogyasztási cikkeknek a színvonala és a jellege.
2: Na de mi lesz így a magyar gazdasággal? Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy valahogy újra visszakerüljünk a piacra és versenyképesebbek legyünk?
3: Hát ott tartunk jelenleg, hogy a magyar gazdaságnak az újra pozícionálása folyamatban van. Én sokat várok a beérkező Európai Uniós forrásokhoz, azonban arra kell ügyelni, hogy a magyar termelési szerkezet, a magyar struktúra, főleg itt a mezőgazdaságban is nem túl szerencsés, és azt gondolom, hogy nem csak a forrásokat kell majd elkölteni, hanem jól kell befektetni a Európai Unióból érkező forrásokat, és akkor egyfajta gazdasági növekedés, egyfajta felzárkózás elindulhat. Meg kell mondjam egyébként, a 2026 elejétől kezdve, úgy júniusig a magyar GDP adatok meg ipari termelési adatok nem voltak rosszak, tehát egy olyan 1,5%-os gazdasági növekedési kilátásunk volt 2026-ra, azonban az energiaválság, a paksi atomerőműnek a egyes részeinek a kikapcsolása, a leállítása, illetve az asszály, a vízhiány, ezt a magyar gazdasági növekedési kilátásainkat én azt hiszem 2026-ra, sajnos nem irigylem magunkat, nem irigylem a magyar kormányt, azt kell mondjam, hogy ha egy 0%-kal kijövünk 2026-ra, akkor az már egy nagy teljesítmény lesz. Tehát külső tényezők sokkolják erősen a magyar gazdaságnak a teljesítményét, ez nyilván rányomja a jövőben a fogyasztásra is a bélyegét, főleg itt a élelmiszereknek a árai álláspontom szerint emelkedni fognak, és hát tehát egy túlélésre kell most mindenképpen ezt a 2026-os évet szentelni.
2: Nem túl fényes kilátások, ráadásul gondolom a családok is visszább vesznek ilyenkor a kiadásokból, nem tudják, vagy kicsit kilátástalan, vagy bizonytalan a helyzet olyan szempontból, hogy mire lehet számítani az ősi téli időszakban. Milyen ágazatokban jelenhet meg még nagy forgalomcsökkenés? Ugye itt most az élelmiszeriparról, mezőgazdaságról beszéltünk, a külső hatásokról. Na de hogyha nézzük a különböző filléres piactereket, mint a Temu vagy az ehhez hasonlóak, akkor más területeken is lehet gond.
3: Igen, tehát a magyar lakosságnak egy jelentős része, főleg a fiatalabb korosztályok előszeretettel vásárolnak a Temutól, Shein-től. Na most ezeknek a kereskedő cégeknek az a közös jellemzője, hogy ezek a áruk, amiket ők forgalmaznak, mind a távol-keleti piacról jönnek be, tehát ott állítják elő, és az Európai Unió egy 3 eurós vámot vetett ki tételenként, tehát ha én rendelek 30 euróért telefontokot, meg napelemes lámpát, akkor 3-3 eurót kiveti termékféleségenként, és ezen túl van még egy további 3 eurós díj is. Tehát egy kereskedelmi háború van az Európai Unió és Kína között. Na most az Európai Unió azt gondolja, hogy ezekkel a 3 eurós plusz 3 eurós tételekkel ki fogja szorítani a kínai termelőket az Európai Unió piacáról. Na most nem fogja tudni kiszorítani. Ez egy vámbevételi lehetőség az Európai Uniónak, azonban a távol-keleti piaci gazdasági szerkezetnek az a jellemzője, hogy például Kína jelentős állami szubvenciókat ad a termelésre, nagyon jól tudják mozgatni a yuan dollár, yuan euró árfolyamokat, tehát nekik mindig gazdaságosabb lesz. Kínában nincsen társadalombiztosítás, nincs nyugdíj, járulékfizetés, nagyon alacsonyak a bérek, óriási munkaerőfeleslegek állnak rendelkezésre, tehát továbbra is a kínai termékek el fogják lepni az Európai Unió piacát, igaz, hogy kivetik majd a 3 eurós vámot, de a kínaiak nyilván az előállítási költségeket, tehát az áruknak, a telefontoknak, napelemes lámpának a nettó kiviteli, nettó bekerülési árát lejjebb fogják nyomni, és az a fogyasztóknál majd különösen megrázkódtatást nem fog okozni. Tehát ez a rugalmas piaci reagálásnak mondanám azt, amit Kína a külkereskedelemben is elkövet. Államilag szabályozott, tudatos piacépítésről van szó. Ők ezt az európai piacot megszerezték, ezt nem fogják elengedni. Elég baja van Kínának az Egyesült Államokkal is, ami a külkereskedelmi háborút illeti. Egyesült Államok egy erősebb ellenfele Kínának. Hát az Európai Unió az ismert okok véget egy gyengébb gazdasági térség.
2: Egy utolsó gyors kérdésként, csak így egy nagyobb áttekintés nagyon rövid időben. Milyen gazdaságpolitikai lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy visszacsábítsuk akár az európai, de leginkább a magyar termékek felé a fogyasztókat? Van-e egyáltalán ilyen?
3: Hát van egy versenyképes gazdasági szerkezetnek a építése, folyamatos építése, másrészt pedig az, hogy az intézményi háló, tehát azok a struktúrák, amik nem az elmúlt évtizedben, nem az elmúlt 20 évben, hanem az elmúlt 40 évben szétestek, gondolok itt a rendszerváltozást követő átgondolatlan, gyors, a nemzeti érdekeket sértő gazdaságpolitika alakult ki, gondolok itt az élelmiszeriparnak a leépítésére, a mezőgazdaságnak a anulálására. Ezeket az ágazatokat újra kell rendezni, újra kell pozícionálni, az Európai Uniós forrásokat a infrastruktúra fejlesztésére fordítani. Én azt gondolom, hogy nehéz időszakot élünk, mindenhol a világban nehéz évek, nehéz hónapok vannak, de én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak van jövője, van remény arra, hogy újra erőre kapjunk.
2: Nem kis feladat, de legyen így. Lentner Csaba, közgazdász professzor. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Riasztó képet mutat a hazai idős gondozási rendszer. Az Avest Research legfrissebb kutatása szerint a magyar családok 40%-ában él ápolásra szoruló idős családtag. Miközben az állami ellátó rendszer hát finoman szólva is hiányosságokkal küzd. Nagy Viktor intézményesített idős gondozási szakértő a vendégünk. Vele fogunk beszélni erről a cseppet sem könnyű témáról. 40% a magyar családokban, az egy nagyon-nagyon magas szám. Hogy kell elképzelni, mennyire tudnak a családok, vagy az idős gondozási rendszer valahogy elbírni ezzel a magas, és gyanítom egyre magasabb százalékos arányjal?
2: Csak hogy a számok nyelvén folytathassam ezt a beszélgetést, ugye jelenleg Magyarországon körülbelül 860 idős otthon létezik, és egyes becslések szerint közel 40 ezer ember vár elhelyezésre a különböző intézményekben.
1: Akik várólistán vannak?
2: Akik várólistán vannak. Ez egy hatalmas szám. Most jelenleg 54 ezer állami normatívával finanszírozott férőhely létezik az idős gondozásban, de kétségtelen a számokat tekintve, hogy ez a szám rövid határidőn belül növekedésre szorul.
1: Hogyan tudják ezt megoldani a családok? Nyilván beadják a jelentkezésüket, amikor úgy érzik, hogy ennek eljön az ideje, de hát a hétköznapok mennek tovább.
2: Ez kétségtelen, és ugye rengeteg család számára a mindennapok rémét képezi egy ilyen jellegű ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idős. Én azt látom, hogy Magyarországon is sajnos még mindig ilyen halogató típusúak vagyunk ebből a szempontból. Ugye egyrészt egy paradigmaváltásra van szükség az idős gondozás tekintetében. Nagyon sok tekintetben találkozom még azzal a fajta véleménnyel, hogy ugye idős otthonban, vagy amit még mindig sokan használnak, szociális otthonban lét az egyfajta társadalmi stigma, egyfajta szégyen, és a családok ezt próbálják minél inkább elodázni, de amikor már az ápolási, gondozási szint egy olyan fokot üt meg, ahol ez már otthon nem menedzselhető, utána pedig kapkodva egyik napról a másikra próbálnak meg olyan jellegű lehetőséget találni, ami az idős hozzátartozónak az elhelyezését eredményezheti.
1: Az otthonápoláshoz, vagy az otthon gondozáshoz kapnak-e bármilyen állami segítséget, vagy igényelhető-e bármilyen állami vagy önkormányzati segítség?
2: Elméletileg igen. Jelenleg ugye az otthonápolási díjak, hogyha forintosítva nézzük a dolgot, hideg vízre sem elegendőek, és hát nyilvánvalóan egy ilyen jellegű idős hozzátartozónál egy család esetében legalább egy kereső kiesik a családi költségvetésből, úgyhogy saját környezetemben is számos olyan családot ismerek, ami teljes mértékben lebénítja a családoknak a finanszírozási hátterét egy ilyen jellegű idős ellátott kapcsán, úgyhogy ez a fajta otthon ápolás, házi gondozás, ez azért abszolút ultima ráció, és csak átmeneti szokott lenni a magyar rendszerben.
1: Mi okozza a legnagyobb nehézséget a rendszerben? Tehát itt a férőhely hiány, a pénzhiány, a szakember hiány, vagy ezek együttese?
2: Ezek így együttvéve, ahogy ön is mondja. Ugye alapvetően a férőhely hiány már egy régi probléma. 2019 óta nem került megnövelésre az állami normatívával finanszírozott férőhelyeknek a száma.
1: 2019 óta?
2: Igen, ami azért egy nagyon léna kacsa rendszert eredményezett mind a mai napig. És ugye ne legyünk álszentek, az idős gondozás is egyfajta piac. Különböző piaci szereplőkkel, állami, önkormányzati, egyházi, illetve magánfenntartású idős otthonokkal. Ugye nyilván a magánszféra is észlelte a demográfiai folyamatokat, ennek köszönhetően egyre több magánvállalkozó nyit az idős gondozás felé, de ugye nyilván ezek profitorientáltan működő és profit maximalizálásra törekvő cégek, gazdasági társaságok, ahol azért egy mondjuk egy állami vagy egy önkormányzati fenntartású intézményhez viszonyítva jóval magasabb szolgáltatási díjakkal és jóval magasabb egyéb díjakkal számolhat az ezt a fajta szolgáltatást igénybe vevő, ami sajnos a mai magyar társadalomban csak egy szűk rétegnek áll lehetőségként.
1: Hogyan kéne hozzákezdeni a változáshoz? Tehát itt az állami szintet kéne, az otthonápolási szintet kéne, mik lennének az első lépések javaslatai szerint, vagy javaslataik szerint, amivel lehetne látványos eredményt elérni?
2: Most a jelenlegi kormányzat belengedett egy 20 ezer fős férőhelyszám növekedést az elkövetkezendő években, aminek a bejelentésnek a hírét abszolút üdvözöltük, viszont azért azt látni kell, hogy 20 ezer fő plusz férőhelynek a bevezetése az rengeteg személy, illetve tárgyi feltételekhez kötött dolgot von maga után. Most jelenleg az idős otthonok egyik legnagyobb problémája az a szakképzett, és most már sajnos a szakképzetlen munkaerőnek is a hiánya. Nyilvánvalóan az alacsony bérszínvonal, a hatalmas munkaterv az nem feltétlenül teszi vonzóvá a fiatalok számára ezt a fajta szakmacsoportot. Én azt látnám az elsődleges megoldásnak, hogy egy ténylegesen akár a kormányzat, akár az állam által koordinált oktatási program keretein belül az idős gondozás az ismételten egy attraktív szakmacsoport legyen, amit a fiatalok örömmel és jó szívvel hosszú távon választanának maguknak.
1: Mi a realitása? Mikor lehet látható eredmény, hogyha most tényleg mondjuk a szándék megvan, esetleg anyagi forrást is tudnak erre csoportosítani, akár még ez az oktatási modell is újra vonzóvá válhat, de hát ez évek, mire ez eljut abba a fázisba, hogy az látható legyen.
2: Ez kétségtelen, ezek évek, ezek nyilván több éves jó koordinált programoknak az eredményei kellenek, hogy legyenek, addig pedig különböző fokozatokkal, de sajnos marad az a tűzoltás, amit most jelenleg akár napi szinten az intézmények, és hát az ilyen jellegű ellátottan rendelkező családok élnek meg.
1: Vannak egyébként olyan egyik napról a másikra is látványos eredményt érő változtatások, amiket meg lehetne csinálni, tehát amihez nem kell akkora tőke, nem kell akkora időtáv?
2: Rengeteg olyan jó gyakorlat van, amit Nyugat-Európából adott esetben ezen a területen is át lehetne venni. Az én szakmai tevékenységem félig Ausztriához kötődik. Ausztriában is rengeteg olyan programot, foglalkoztatási programot, ellátotti hozzátartozók számára nyújtott edukációs programot látok, ami nem feltétlenül hatalmas költségigényel, de a magyar társadalom érintett rétegeiben is jelentős változásokat érhetnek el.
1: Hogy csinálják ott jól? Tudnak konkrét példákat mondani?
2: Természetesen. Ugye itt Magyarországon még mindig azt látom, hogy ahogy említettem az előbb is, ugye a családok azok ilyen ad-hoc helyzetbe kerülve próbálnak kapkodva különböző megoldásokat találni, és hát nyilván ez a kapkodás ez nem vezet eredményre, nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, nem rendelkeznek megfelelő fogalmi tartalmi ismeretekkel. Az elmúlt időszakban többször is láthattunk híradásokban különböző ilyen jellegű félreértésekre okot adó konfliktusokat intézmények, illetve ellátotti hozzátartozók között. Ez is egyfajta edukáció. Ugye nyugaton már ennek egy kultúrája van, ahol az ellátotti hozzátartozóknak önkormányzatok, különböző civil szervezetek szerveznek oktatásokat, illetve olyan jellegű összejöveteleket, workshopokat, amely keretein belül az alapfogalmakkal, a szerződéses háttérrel, a gondozásnak a különböző vetületeivel megismerkedhetnek, de sajnos nálunk Magyarországon még hiányzik.
1: Nagy Viktor, intézményesített idős gondozási szakértő, köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten 2-től

este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, én Gesztesi Máté vagyok, ez az ATV híradó, lássuk főbb híreinket. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, mondja Magyar Péter, a szakértők óvatosabbak. 10 név merült fel komolyabban, és végül 3 államfőjelölt közül fog választani szombaton a Tisza frakció. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, szakértők szerint ki lehet nevezetni az árrésztoppot. Túl az első krízisen nincs szükség a további önkéntes fogyasztás csökkentésére, jelentette be Magyar Péter. Szombattól már csak másodfokú lesz a hőségriasztás, a Duna felsőbb területeire is érkezett jelentősebb mennyiségű eső, ami segíthet a vízszint stabilizálásában. Az Energia Klub szakértője viszont úgy látja, bár a krízisen túl vagyunk, a helyzet korán sem megnyugtató.
2: Látványos drónfelvétel az Aszályról, a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, mindenhol alacsony a folyó vízállása. A Duna vízszintje miatt már több mint egy hete a paksi atomerőmű is maximális kapacitásának töredékével képes csak termelni. Közben soha ilyen meleg nem volt még Budapesten. Csütörtökön megdőlt a fővárosi melegrekord, 41,6 Celsius fokot mértek. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkentést kért a miniszterelnök a lakosságtól. A híradónak nyilatkozók többsége be is tartotta.
3: Ventilátoraim vannak, de amennyire szükséges, spórolok, az én érdekem is, meg mindenkié.
4: Igen, hát nem voltunk otthon körülbelül ilyen 5 és 9 óra között, lent voltunk a játszótéren a gyerekekkel, meg egy ilyen régi, magas belmagasságú, vastagfalú lakásban lakunk a Városliget mellett, úgyhogy az ablakokat zárva tartottuk, ameddig csak lehet, és most nyitottam ki először éjszaka.
2: Van, aki nem hiszi, hogy túl vagyunk a nehezén.
5: Majd meglátjuk, hogy mennyire vagyunk túl a nehezén, mert jöhetnek még melegek, gondolom.
2: Péntek reggel már emelkedett a Duna vízszintje, ami annak volt köszönhető, hogy a Duna osztrák vízgyűjtő területén beindult az esőzés. Magyar Péter ezután bejelentette, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre.
6: Jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvíz ellátás biztosított, és ezért feloldjuk a rendkívüli intézkedések egy részét. Ahogy mondtam, mától nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, valamint az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, és újraindulnak mától már 17 és 22 óra között is közlekednek a tehervonatok.
2: A híradónak nyilatkozó atomenergiai szakértő azonban hangsúlyozta, a hét első napjaiban a rendszerterhelési csúcs az önkéntes fogyasztás csökkentés ellenére emelkedett. Ma estére ebben javulás állhat be, de az ország importigénye továbbra is jelentős.
7: Ez mintegy 5-600 megawattal alacsony terhelést jelenthet, ami egy villamos energiarendszerben már nagyon jelentős különbség. Ugyanakkor fontos azt is megemlíteni, hogy az import továbbra is nagyon magas, az esti órákban várhatóan 3800-4000 megawatt között fog alakulni.
2: Az energetikai szakértő szerint hiányzik az alternatíva a hazai energiamixből, csak paksra és napenergiára nem lehet alapozni a rendszert.
8: Azt azért a szakértő szinten lehetett látni, hogy ha átmeneti időszakban nem süt úgy a nap, akkor ez önmagában egy kihívás általában a jelenlegi rendszerben. A sok napelem azzal a hálózati megoldással, ami jelenleg Magyarországon rendelkezésre áll, tehát a hálózatfejlesztések megléte nélkül szintén egy nagy kihívás a magyar villamos energiarendszerben, és ezekre mindre reakciót kell adni.
2: Az Energia Klub energiaprogram vezetője pedig úgy látja, bár a krízisen túl vagyunk, a helyzet még korán sem megnyugtató.
9: A Dunavizálás azért még várhatóan még egy jó ideig nem fog visszaemelkedni arra szint, hogy biztonságosan, üzembiztonsággal vissza lehessen kapcsolni az atomerőműnek. A turbináit jelenleg együzemel, és bár van kilátás arra, hogy az ausztriai esőzéseknek köszönhetően emelkedik a vízszint, de tovább is fog emelkedni még a vízszint. Ez nem azt jelenti, hogy az atomerőmű egy hamar biztonságosan és várható kalkulátó módon termelni fog tudni.
2: Szombattól hosszú ideig újra nem várható csapadék, így jövő héttől valószínűleg újra számolgathatják a szakemberek a centiket a Dunán.
1: Három jelölt közül választja ki szombaton a Tisza frakció, hogy kit jelölnek majd köztársasági elnöknek, árulta el Magyar Péter híradónk kérdésére. A pénteki kormány szóvivői tájékoztatón bejelentették, hogy augusztus végéig rendkívüli ülésen választják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal vezetőjét. Továbbá több milliárdnyi uniós forrásból villamos energiahálózat fejlesztést és energiatároló kapacitás növelést fog indítani a kormány.
10: Az örökség, amit 16 év Orbán kormány után örököltünk, az drámai.
11: Jelentette ki a kormányfő az elmúlt napok energiaválságára utalva. Magyar Péter szerint már 4 évvel ezelőtt drasztikus beavatkozásokra lett volna szükség, de ezt a korábbi kormány nem tette meg.
10: Két lehetőségünk van, vagy folytatjuk azt a 25. órában is, amit az előző kormány, az előző hatalom tett, vagy megpróbálunk mindent elkövetni, hogy a hazánk adaptálódni tudjon, és ne vesztesként, hanem lehetőség szerint győztesként kerüljön ki ebből a folyamatból.
11: A kormány már az elmúlt napokban nagy léptékű fejlesztésekről döntött. Ez alapján növelnék az energiatároló kapacitását, és közel 600 milliárd forintnyi uniós forrásból fejlesztenék a villamos energiahálózatot. Várhatóan új vezetékek, alállomások és nagyobb méretű transzformátorok épülnek, és bevonják a szél- és geotermikus energiák használatát.
10: Tehát ugye maguk a szélerőművi pályázatok, azok párhuzamosan mennek a kapacitásfejlesztéssel. Hosszú az átmenet, kicsit úgy érzem magam ebben, vagy Kapitány István energetikai miniszter úgy érzi magát, mint Vitézi Dávid az új vasúti szerelvények, intercity vagonok megrendelésénél, hogy 2-3-4 éves átfutási ideje van az ilyen megrendeléseknek.
11: A miniszterelnök szerint a kormány mindent meg fog tenni, hogy már ebben a ciklusban jelentősen növelje a kapacitást, valamint szigetelési és energiahatékonysági programokat indítson.
10: Jelen formában a Paks 2 engedély az nem állja meg a helyét.
11: Hozzátette, mivel minden tendencia arra mutat, hogy a vízszint csak alacsonyabb lesz, várhatóan a mostani paksi blokkokat is 2032 és 2037 között le kell majd állítani. És bár folyamatban van egy hosszabbítási kérelem, rengeteg átalakításra lesz szükség. Magyar Péter híradónk kérdésére arról is beszélt, kik lehetnek a Tisza párt elé kerülő államfőjelöltek.
10: Olyan név, aki érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, az körülbelül 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Én is megtárgyaltam többekkel, több embert meghallgattunk, és a Tisza elnöksége azt a döntést hozta a mai reggelen, hogy holnap 3 nevet, embert fog ajánlani a Tisza frakciójának megfontolásra.
11: A kormányfő hangsúlyozta, egy hosszú egyeztetésen vannak túl, és rengeteg jelölt érkezett, de végül 3 név közül fog választani a Tisza frakció.
12: Bármelyikökkel kapcsolatosan posztolta a Facebookon a találkozóról?
10: Igen.
11: Válaszolt röviden a Telex kérdésére, vagyis Magyar Péter már posztolt közös fotót a lehetséges államfőjelöltről, akit várhatóan jövő hét kedden szavaz meg a parlament, és augusztus 19-én léphet hivatalba. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett még arról, hogy 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, és várhatóan augusztus végére választják meg a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal vezetőit. Az augusztus 20-ai rendezvények és tűzijáték kapcsán a kormány majd kellő időben hozza meg a szükséges döntéseket.
1: Robbanás történt a MOL csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomítójában péntek délután. A vállalat szerint senki sem sérült meg, a lángokat pedig már sikerült megfékezni, így a termelés zavartalanul folyik. Tájékoztatások szerint egy 2 falu elkülönített üzemen kívüli kőolajtermék tartály sérült meg, a benne lévő anyag gyulladt be. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre, és a finomító termelése is zavartalanul folyik. A pozsonyi Slovnaft a MOL csoport tagjaként a régió egyik legjelentősebb olajfinomítója, évente mintegy 6,1 millió tonna kőolaj feldolgozására képes. Az esetről Magyar Péter is beszámolt a Kormányinfón. 4,500 köbméternél is több vizet használtak fel a debreceni CATL gyár környékén. Ezt a Mikepércsi Anyák Egyesülete vette észre. Ám annak, aki az akugyárra gyanakodott, csalódnia kellett.
13: Közel 5000 köbméter víz felhasználását mutatta az a vízóra, amely a debreceni kínai akkumulátorgyár mellett mérte az elfolyatott, mint kiderült öblítésre, átmosásra felhasznált vizet. A környezetvédők hamar a helyszínre értek, de a CATL-től kaptak egy meglepő levelet, amelyben leírták, nem ők használták a rengeteg vizet, hanem a vízmű dolgozik.
14: Folyamatosan pörög, és ugye 3 nap egymás után is voltunk kint, és 2 nap alatt, tehát nem egészen 24 óra alatt 4000 köbméter víz folyt el, tehát különböző csatornákba van bevezetve a gyár környékén ez a víz.
13: Az Egyesület azonnal a parlamenti képviselőhöz fordult, hogy segítsen nekik kideríteni, hogy mi történt. Végül a vízmű vezetője mondta el neki, hogy mit csinálnak az ipari parkban.
15: Arra tájékoztatott az igazgató úr, hogy ennek a víznek semmi köze nincsen a gyárakhoz. Egy általános csatorna mosatás zajlott azért ebben az időszakban, mert a víz ebben a melegben jobban pang a hálózatban, és ennek egy kinyomatása történt meg ott a csatorna részben.
13: A mosatással kapcsolatban a Debreceni Egyetem vegyész professzora azt mondta, ilyen tevékenységet a rendszer biztonsága érdekében kell elvégezni bizonyos időközönként.
16: Úgy tűnik, mintha a debreceni vízművek egy újonnan épített csatorna rendszert mosatott volna. Ilyen értelemben ez egy teljesen normális dolog, mert hogy az új rendszereket általában így szokták mosatni, nincs másfajta víz, mint az ivóvíz, tehát azzal kénytelenek mosni, csak azt nem lehet érteni, hogy miért pont a kánikula közepén csinálják ezt.
13: A vízmű az esettel kapcsolatban egy közleményt adott ki, melyben azt írták, valóban ők végezték a mosatást, amelyet úgy is indokoltak a szolgáltatónak, az ilyen tevékenységet akkor is el kell végezni, ha éppen hőségriadó vagy vízkorlátozás van érvényben.
1: Nemzetközi együttműködés sürget vízkészleteink megóvásáért Orbán Anita. A külügyminiszter azt javasolja, hogy az extrém időjárás hatásait az Ausztriát, Csehországot, Szlovákiát, Szlovéniát és Magyarországot tömörítő C5 együttműködés hazai ülésén kiemelten kezeljék. A tárcavezető szerint a közös vízkészletek megóvása csak határokon átnyúló összefogással lehetséges. Orbán Anita emlékeztet, az elmúlt 16 évben nem történt meg a szükséges felkészülés. Majd hozzátette, a világ nagyhatalmi, víz nagyhatalmi szemlélet háttérbe szorította a szükséges beruházásokat, de szerinte már a világossá vált, hogy ez a megközelítés téves volt. Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte Facebook oldalán egy mag közé tett videóban. Tar Zoltán leszögezte, az átvilágítást a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi egy néhány fős csapat élén. Hozzátette, múlt héten elindult az a nagy széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szervezetek és szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakítása kapcsán.
17: Ezt a munkát tehát nem a minisztérium, nem a miniszter végzést, nem is ők azok, nem is én vagyok az, aki beleszól a közmédia mindennapi működésébe. Egy teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a közmédia végleges vezetőjének kiválasztására. És kérem azt is, hogy kapcsolódjanak be, megnyílik majd az a felület, az a digitális felület, ahol mindenki elküldheti észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására.
1: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció. Ebben a pénzügyminiszter szerint fontos szerepet játszott az erős forint és az elkötelezett és hiteles gazdaságpolitika. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint sokkal több az olcsó és akciós termék aránya a polcokon. Az ING vezető elemzője szerint a friss inflációs adatok tükrében a kormány elgondolkozhatna az árréstopp kivezetésén.
18: Jó hírrel tudjuk kezdeni az összeállításunkat, ugyanis a legfrissebb adatok szerint az éves infláció 1,1%-kal csökkent. Ezen belül a méz ára majdnem 5%-kal nőtt, a sajté viszont majdnem 10%-kal mérséklődött. Jöjjenek a szakértők, előbb azonban a vásárlók.
19: Ugyanannak tűnik minden alapvető cikkek, tehát nem.
18: Mik azok, amiket leggyakrabban vásárol?
19: Élelmiszert.
20: Csak kenyeret veszek, meg szombaton veszek ittek. Ez is nagyon jó, ez az avokádó krém.
18: Uh-huh. És kenyér tekintetében például mik a tapasztalatai a kenyér árának tekintetében?
20: Nem emelkedett.
18: kedvező adatokat Kármán András sem hagyta szó nélkül. A pénzügyminiszter közösség oldalán azt írta, 10 éve nem látunk ilyet, 1,2% az infláció. Annak különösen örülünk, hogy szinte minden termékkörben csökkentek az árak júliusban, olcsóbb lett az élelmiszer, a ruházkodás és a tartós fogyasztási cikkek ára is lejjebb ment. Az elmúlt 10 év legkisebb inflációjában fontos szerepet játszott az erős forint és az alacsony infláció mellett elkötelezett hiteles gazdaságpolitika. Hozzátette, az árak stabilitását a Tisza kormány az idei évben a tűzifa és a támogatott gyógyszerek áfájának csökkentésével is támogatja.
0: Látható az, hogy az évekkel ezelőtti jelentős mértékű élelmiszer árdrágulás időszaka véget ért, és hónapok óta azt látjuk, hogy az élelmiszer termékek jelentős részénél ármérséklődés következik be.
18: Sokkal több a tartósan alacsony áron polcokra kerülő termékek aránya, illetve az akciós kínálat is bővebb, mint korábban, állítja Fodor Attila. Ezek pedig, tette hozzá, mind kedvezően hatnak az inflációs adatokra is, és ez még nem minden.
0: Még kedvezőnek mondható az, hogy a forint-euró árfolyamának hatására az import termékek fogyasztójára mérséklődni tudott, de mivel nem elszigetelt piacként működik Magyarország, így ezt az ármérséklődést le kellett követniük a hazai gyártóknak is, és már itt is látunk árcsökkenéseket a hazai előállítású termékeknél.
18: Fodor Attila ugyanakkor hozzátette, a fogyasztói árak kedvező alakulása ellenére a fogyasztás nem növekedett számottevően. Az ING vezető elemzője szerint a friss inflációs adatok tükrében a kormány elgondolkozhatna az árrésztop kivezetésén is.
21: Valószínűleg óriási sokkot, inflációs sokkot nem is okozna ez a kivezetés. Ugyanakkor azért nyilvánvalóan fel kéne mérni, hogy ez pontosan milyen hatásokkal járna, mint minden egyes piactorzító intézkedésnek. A kivezetése is járhat olyan nem kívánatos hatással, amit föl kéne előtte mérni, meg kéne próbálni megnézni. Viszont ebben a jelenlegi helyzetben, gondoljuk itt a paksi krízisre, az asszályra, tehát az energiaválságügy összességében, nem biztos, hogy az a legfontosabb most, és az a minisztériumoknak, meg a kormánynak a legfőbb dolga, hogy az árrésztoppal valamit kezdjen.
18: Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az árrésztoppnak nincs, és soha nem is volt értelme. Úgy vélik, alig ha lesz kedvezőbb időpont a kivezetésére a mostaninál.
1: Megölte nagyszüleit, 2 tanárt, 3 diákot és 15 embert megsebesített egy 14 éves fiú egy tájföldi iskolában. A 8-os diák végül magával is végzett. A fegyver, amelyet használt, a nagyapjáé lehetett. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas téma következik.
22: Telefonjával videózta le a tájföldi iskolai lövöldözés egyik túlélője, ahogy a diákok a padok alá bújva várták, hogy elmúljon a veszély. A felvételen lövések hangját hallani. Ezen a másikon pedig azt látni, hogy később töltényhüvelyek kevertek az egyik osztályteremben. Zajokat hallottunk az 5-ös épületből, de fogalmunk sem volt, mi történt. Először azt hittem petárdák, de rájöttem, hogy nem. Mondta egy 18 éves túlélő, aki társaival bement a mosdóba, mert azt hitte, elmúlt a veszély. Majd egy tanár szólt nekik, hogy meneküljenek. A hatóságok azt közölték, hogy a 14 éves elkövető legalább 26 lövést adott le, és további 34 lőszert találtak nála. A fiú a nagyszüleivel élt ebben a házban. Őket azelőtt lőtte fejbe, hogy az iskolába ment. A fegyver a nagyapjáé volt. A támadó végül önmagát is fejbe lőtte. Láttuk, hogy lőtt sebb volt a feje jobb oldalán. Még volt púzusa, ezért megkezdtük az újraélesztést. Közben életjeleket észleltünk, hoztunk egy hordágyat, hogy kórházba vihessük. Mondta egy mentős a támadóról, aki végül meghalt. A fiú egy hete külföldi tömeggyilkosságokról készült videókat töltött le az internetről. A tájkormány jelezte, a túlélőknek pszichológusok segítenek feldolgozni a traumát. A miniszterelnök szörnyűnek nevezte a történteket. Ami ezt a konkrét esetet illeti, a támadást egy bejegyzett, legálisan tartott fegyverrel követték el, amely a támadó nagyapjáé volt. Otthon tartotta, nem tudjuk a fiú, hogy jutott hozzá, mondta a kormányfő. Tájföldön ez volt a legtöbb halálos áldozattal járó támadás, mióta 2022-ben egy volt rendőr 37 embert, köztük 24 gyereket megölt, 10 embert pedig megsebesített egy óvodában. Idén februárban pedig egy iskolai lövöldözésben egy tanár meghalt, és egy diák megsebesült.
1: Biztonsági erőket vezényeltek több börtönhöz Sri Lankán, miután zavargások törtek ki az intézetekben. Három rab meghalt, több mint 20 pedig megsérültek, az első börtönlázadás a fővárosban történt, ahol mintegy 40 fogvatartott tört ki a részlegről. Az őrök és a különleges egységek beavatkoztak, egy rab meghalt, 10 megsérültek. Egy másik börtönben 2 fogvatartott vesztette életét, 13 pedig megsérült, egy harmadik intézetben a rabok a tetőre másztak fel, és nem voltak hajlandóak visszatérni celláikba. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az egyes börtönlázadásokat összehangolták-e. Sri Lankán komoly gond a börtönök túlzsúfoltsága, a férőhelyekhez képest mintegy 4-szer annyi rab van az intézetekben, sokan közülük kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt várják tárgyalásukat. Újabb területeken pusztítanak tüzek a Balkánon, ahogy egyre inkább kelet felé halad az Európán átvonuló hőkupola. A hőséggel járó szárazság nem csak a hajózásban és energiaellátásban okoz súlyos problémákat, de beláthatatlan következményei lehetnek a mezőgazdaságban is.
22: Sötét füst száll fel az égbe egy fenyőerdőben pusztító erdőtűz miatt Szerbiában. A deribláti homokpusztán 80 tűzoltó próbálja erdészek és helikopterek segítségével megfékezni a lángokat, amelyek már 300 hektáron perzselték fel a növényzetet. A tüzek által kísért kelet felé haladó hőkupola nem kíméli Bulgáriát sem. Ott a fővárostól 70 kilométerre csaptak fel a lángok, amelyek miatt lezártak egy autópályát. Júliusban hatalmas erdőtüzek tomboltak Franciaországban is, ahol a kisebb tűzfészkeket most ukránok oltják.
3: Fontos, hogy segítsünk azoknak, akik nekünk segítenek. Franciaország pedig más európai államokkal együtt sokat segít nekünk az orosz agresszióval szemben,
22: és sok honfitársunk itt kapott menedéket, mondta az ukrán tűzoltók szóvivője. A brit térképészeti ügynökség helyadatok alapján keresi azon területeket, amelyekre a klímaváltozás hatásai a legnagyobb veszélyt jelentik. A szakértőik 1,8 millió olyan háztartást találtak, amelyek városok és vidéki területek határán vannak, ahol gyakoribbak az erdőtüzek. Amikor az emberek erdőtüzekre gondolnak, általában az ausztrál bozótüzek vagy a kaliforniai erdőtüzek jutnak eszükbe. Az Egyesült Királyságban kicsit más a helyzet. Itt a tüzek általában lakott területek közelében alakulnak ki, mondta egy szakértő. A hőséggel járó szárazság katasztrofális hatással bír a mezőgazdaságra. Ez a bajorországi gazda azt mondja, hogy 2 hónapig gyakorlatilag semmi csapadék nem hullott, így a gabonafélékből még soha nem volt ilyen gyenge a termés. Nem jobb a helyzet a kukoricával sem. A növények megpróbáltak csövet növeszteni, de a vízhiány miatt nem tudtak. Ha végignézünk a táblán, látni, hogy nincs rajtuk cső. Ami ott nő, az nem egy kukoricacső, hanem csak egy kezdemény. A növény már feladta a harcot, mondta a férfi. Az aszály miatt elemzők szerint a 2026-27-es szezonban csak alig több mint 49 millió tonna kukorica terem majd az Európai Unióban, ami majdnem 14%-kal kevesebb, mint az előző szezonban. A gyenge magyar, cseh és németországi termés miatt búzából is kevesebb lesz.
1: A házi orvosok szerint a fokozott és hosszantartó hőség miatt többen kerülnek orvoshoz krónikus betegségek, kiszáradás vagy fertőző betegségek okán.
13: Egy nyíregyházi háziorvos azt mondta, hogy a kánikulában a keringési betegségben szenvedők, az idősek és a gyerekek is fokozott veszélynek vannak kitéve. Ilyenkor a nagy hőterhelésre a szervezet nem tud mindig jól reagálni, megnő a rosszulétek, akár a kórházi kezelést igénylő rosszulétek száma is.
4: Leginkább a szív és egyéb keringési betegségekben szenvedő betegeket érinti, illetve a gyerekeket és időskorúakat. Mindenféle egyébként meglevő betegséget fokozhat, és igen, az a tapasztalatunk, hogy mindenféle egyéb meglevő betegséget fokoz is ez a tartósan fennálló átlagostól magasabb levegőhőmérséklet.
13: Ilyenkor sokan vannak olyanok is, akik a későbbi problémák megelőzése érdekében mennek orvoshoz.
5: Tanácsokat szoktam rendszeresen tőle kérni, főleg ebben a nagy hőségben, mit csináljunk, hogy csináljuk, hogy jó legyen, hogy ne kapjunk-e fertőzést, ne legyen semmi olyan problémánk, amivel később hosszadalmasan kell hozzájárnunk, hozzáfordulnunk.
13: Az orvosok azt mondják, ilyenkor sok fertőző betegségnek kedvez a meleg, de az ételmérgezések esélyét sem szabad elfelejteni. Alapszabályként mondják, ha valami gyanús, akkor azt nem szabad megenni. A Széchenyi Egészségcentrum vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a légkondi is veszélyes lehet.
6: Ne legyen magunkra irányítva, mert okozhatja gombás megbetegedés, okozhatja gyulladás, és okozhatja arc ideggyulladás is. És erre kell vigyázni, mert mindig, hogy mondom, a klíma, hogy nagyon a fülgyulladás okoz, és arcüreggyulladás.
13: Az orvosok általában is azt mondják, hogy a tartós hőség még az egészséges szervezetre is megterhelő. Az autóvezetők esetében a koncentráció csökkenhet, de múló, szédüléses rosszulétekkel is járhat a kánikula.
1: Rémhírek keltek szárnyra a balatoni árak kapcsán, de a valóság ennél sokkal kedvezőbb képet mutat, leszámítva persze a luxus hoteleket.
7: Minden évben ez a téma, hogy milyen drága a lángos.
13: Már szinte megszokták a lángossütők, hogy a balatoni árak fokmérője a lángos lett. Idén is egyre többet lehet arról olvasni, hogy nem csak a lángos, általában minden nagyon drága a Balatonon. Sokan horror összegekről számolnak be a közösségi média felületein, de ezekről a legtöbbször kiderülnek, hogy hamisak. Az viszont tény, hogy kevesebben vannak idén a tónál, mint korábban.
8: Hát elég rapszódikusan, hétköznapok azok elég gyengék. Hétvégén azért vannak, de nekünk a pacalnak köszönhetően elég sok vendégünk van, tehát igazából mi nem panaszkodunk, de szemmel láthatóan kevesebben vannak a Balaton.
13: A vendéglátósok azt mondják, kizárt, hogy az árak tartják távol a vendégeket. Ebben a lángosütőben ugyanannyiba kerül minden, mint tavaly.
7: Azt mondják az emberek, hogy őrület, hogy milyen drága a balatoni lángos. Én úgy érzem, hogy egy átlagot számolunk. 2300 forint egy sajtos tejfölös lángos, nálunk van, ahol 2005. Én nem szeretnék följebb menni, mondtam, hogy ez az év, ez így fog kimenni, a jövő évet meg még nem tudjuk.
13: A Balatonon nyaralók viszont nem így látják, szerintük egyáltalán nem olcsó a parton az élet, de a riogató internetes bejegyzésektől valóban messze van az igazság.
23: Máshol is vásároltunk már lángost a Balaton körül, úgyhogy szerintem árértékarányban rendben van, én úgy gondolom.
24: Mind a többi, sok halljuk nyilván ezeket az árakat, amik Balatonon vannak, de hát ez a mi Balatonunk, a mi tengerünk, úgyhogy mi inkább ide járunk.
13: A vendéglátósok azt mondják, lassan újra kell gondolniuk a nyitvatartási szokásaikat is, mivel egyre inkább az esti órákra koncentrálódik a vendégek érkezése.
1: A Sziget Fesztivál áramellátása eleve is stabil, de ha szükséges, bármelyik pillanatban átállhatnak önellátásra, mondták híradónknak a szervezők. Elhangzott, hogy a fesztivál az eddigiekhez képest több vízvételi lehetőséggel és frissítőponttal készül, továbbá, hogy a szervezők továbbra sem ajánlják, hogy bárki gyalog az alacsony vízállású folyómedren keresztül közelítse meg a hajógyári szigetet.
25: Gyógyszertár és jól felszerelt egészségügyi bázis is elérhető szükség esetén a hajógyári szigeten, derült ki a Sziget Fesztivál indulása előtti helyszínbejáráson. A szervezők azt is elmondták stábunknak, hogy a szilárd burkolattal nem rendelkező főbb közlekedési utak és a színpad előtti nézőterek is talajtakarást kaptak. Emellett több egybefüggő nagy területet is ledobogóztak. Gerendai Károly hangsúlyozta, ideiglenes locsolóhálózatot is kialakítottak a hatalmas por és a hőhullámok miatt.
26: Egyelőre most úgy tűnik, hogy Budapesten se a vízhálózattal nincs probléma, és azt mondják az illetékesek, hogy rendben lesz a vízellátás, ettől még mi azért a tartályokat meg feltöltjük, meg attól még a biztonsági tartalékkal készülünk. Az elektromos hálózatnál meg ugye pont tegnap este jött a hír, hogy úgy tűnik, hogy most már nem lesz szükség semmilyen önkorlátozásra. Ettől függetlenül, ha mégis szükség lenne, vagy probléma lenne, akkor át tudunk állni az agregátorrendszerre, de most örülünk neki, hogy úgy tűnik, hogy az időjárás is kedvezőbb lesz, és úgy tűnik, hogy ezek a problémák is remélhetőleg rendeződtek.
25: Gerendai Károly híradónknak azt mondta, 30 éve még senki sem gondolta volna, hogy olyan alacsony lesz a Duna vízszintje, hogy gyalogolni lehessen a mederben, de ez továbbra is életveszélyes, ezért nem ajánlják senkinek.
26: Nyilván egyrészt azért ott a partszakaszt is próbáljuk őrizni, hogy eleve ne is próbáljanak meg átjönni, másrészről pedig mondom azért ott kerítésekkel zártuk le azokat a részeket, ahol egyébként be lehetne jutni, de ezen túl is a szigeten nagyon sok minden olyan intézkedést teszünk, ami azt szolgálja, hogy minél inkább biztonságban legyenek a látogatóink. Nyilván kell gondolnunk az erős napsütésre, a hőségre, a porra, ugye azért az elmúlt időszakban az áram és vízhiány problémákra, tehát mindenben megpróbáltunk, amennyire lehet túlbiztosítani a dolgot.
2: Azért alapvetően egy sziget időjárás várható a jövő héten, tehát most ez nagyon furcsa hangzik, de hogy visszahűl a levegő arra a melegre, amin a sziget egyébként megrendezésre szokott kerülni, tehát a sziget az rendszeresen ilyen 30-32 fokokban szokott elműködni.
25: A fesztivál átlagos napi vízfogyasztása csaknem 1000 köbméter, ezt a közműhálózatról puffer kapacitásokkal kiegészítve biztosítják. Mindezek mellett 800 ezer literes víztartalék áll rendelkezésre, és további 10 ezer liter ivóvizet is készenlétben tartanak a helyszínen. Kádár Tamás főszervező szerint eddig is fontosnak tartották a hidratációt és az árnyékos pihenőhelyek kialakítását, de ezek idén kiemelt szerepet kapnak.
2: Rengeteg ivóvízpontunk van, rengeteg frissítőpontunk van, tehát ez már évek óta egyre erősebben jelentkező igény a vendégek részéről, hogy ne csak a vendéglátásból lehessen vizet venni, hanem ivóvízpontokon keresztül is hozzájuthassanak friss vízhez. Amúgy se baj, hogyha folyamatosan ilyen hőségbe hidratálnak. Ezen kívül nagyon sok olyan chill zónánk van, így hívjuk, hogy chill zóna, ahol árnyékolás van, hűsölés van, adott esetben párakapuk, tehát hogyha ez valakinek az igénye, akkor bármikor meg tud pihenni.
25: Kádár Tamás kijelentette, bár a fesztivál energiaellátása nincs veszélyben, továbbra is aggregátorokkal biztosítják az áramellátás stabilitását, és alapvetően takarékoskodnak az áramfogyasztással is.
2: Mondok egy egyszerű példát, ugye nagyon sok konténerben dolgoznak a kollégáink a színpadok mögött, ugyanúgy 5 és 10 között le fogjuk kapcsolni a klímát ezekbe a konténerekbe, majd kinyitjuk az ablakot.
25: A Sziget Fesztivál -1. napján vasárnap az idén 80 éves Bródy János előtt tiszteleg. A fesztiválon a nemzetközi sztárfellépők mellett hangsúlyosabb szerepet és külön nagy színpadot kapnak a hazai kortárs könnyű zenei élet legnagyobb nevei is.
1: Augusztus 10-én kezdődik Las Vegasban a legendás amerikai rapper Tupac Shakur feltételezett gyilkosának pere. Minden idők egyik leghíresebb hip-hop előadóját 30 éve gyilkolták meg, 25 éves korában. Épp kiadója vezetőjével tartott egy boxmeccsről saját koncertjére, amikor egy autó megállt mellettük és tüzet nyitott. 2023-ban vádat emeltek a Kiffy D néven ismert Dwayne Davis ellen, aki ártatlannak vallotta magát, de azóta többször is terhelő kijelentéseket tett önmagára nézve. Az ügyészek szerint a 63 éves férfi szervezte meg a támadást, és ő szerezte be a fegyvert is, amellyel a rap ikont lelőtték. Növekvő népszerűségnek örvend Párizsban az úgynevezett e-foil szörfözés. A Szajnán többen is kipróbálták az elektromos deszkákat, amelyeket szárnyaik a hajtóerőt felhasználva emelnek ki a vízből. Emiatt úgy tűnhet, mintha a szörfös lebegne a víz felett. Volt, aki édesapjától születésnapjára kapott e-foil oktatást, de olyan is, aki egy életmód magazinba írt cikket az élményről. Az oktatójuk tavaly alapította a céget, amely elsőként kínált e-foil órákat a Szajnán. Elmondása szerint Puerto Ricóban szeretett bele a sportágba, amely részben ott alakult ki, bár a Szajna vízminőségével kapcsolatban továbbra is vannak aggályok a folyó tavalyi megnyitása óta. Egyre többen keresik fel a fürdőzésre kijelölt szakaszait, főleg az elmúlt hetek hőségében. Az új kormánynak megvan a szándéka az együttműködésre, ezt mondta Maya Kadosh, Izrael állam nagykövete a Spirit FM exkluzív című műsorában. Információi szerint egyre több izraeli befektető szeretne Magyarországra jönni, azonban meg kell nézniük az izraeli cégeknek a lehetőségeket. Nem mindig könnyű ugyanis megtalálni a megfelelő partnert, tette hozzá a nagykövet.
9: Minden miniszter, akivel csak találkozhattam, elmondta, hogy az első között, hanem épp a legelső volt a nagykövetek között, akivel találkozott velem. Nagyon értékelik azt, hogy milyen jó kapcsolatok vannak Magyarország és Izrael között, ezt továbbra is fel kell tartani. A zéró toleranciának a politikáját az antiszemitizmussal kapcsolatban,
10: I don't think any other ambassador received this kind of.
9: És nem tudok más nagykövettől, hogy ennyire szívélyesen, ennyire előzékenyen fogadták volna az új kormányzat részéről, tehát nagyon kedves és pozitívak a tapasztalataim.
1: Most következik az egyenes beszéd Rónai Egonnal. Szervusz Egon, kik lesznek ma, mik lesznek a témák?
11: Szervusz Máté, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Három jelölt közül választja ki szombaton a Tisza frakció köztársasági elnököt, akit kedden választhat meg majd a parlament. A három jelöltről, meg erről az egész folyamatról is beszélgetünk majd Onodi Molnár Dórával és Gulyás Balázzsal, aztán szólunk Keresztes Attila energiastratégával arról, hogy bejelentette Magyar Péter, hogy 868 milliárd forintot költ energiafejlesztésre a kormányzat a következő időszakban. Hogy kéne ezt felhasználni, ezt az összeget? Erről fogunk beszélgetni. Bárándi Gergelyt várom, nem csak köztársasági elnökünk lesz, hanem lemondott a főügyész, tehát a jövő héten ezzel is foglalkoznia kell a parlamentnek. A főügyész maradna a főügyészségen, a legfőbb ügyészről van szó, és a legfőbb ügyészségről természetesen, és Nagy Gábor Bálintnak a sorsa sok szempontból érdekes. Van neki 6 hónap elmondási ideje, hogy megkapja vagy nem, vagy valami másfajta eljárás lesz, erről is beszélünk, és Róna Péterrel végül arról, hogy a volt köztársasági elnök jelölt, talán elfelejtik, ő is volt köztársasági elnök jelöltje egy pártnak, na majd erről is szólunk vele. Szóval ő Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét javasolja államfőnek, mik a szempontjai, erről is beszélgetünk majd a közgazdasz professzorra. Ez lesz az egyenes beszéd, mindjárt kezdünk.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy rövid híradóval visszatérünk az egyenes beszéd szünetében. Addig is minden jót kívánok Önöknek, viszontlátásra!

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jó.

0: valamiért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben, csökkent az éves infláció. Washington akár 100%-os vámmal büntetheti az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Az elemzők meglepetésként értékelték az adatokat, felhívták a figyelmet továbbá, hogy az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. Újabb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadott el az amerikai szenátus. A törvény lehetővé teszi, hogy Washington akár 100%-os vámmal büntesse az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat, így az európai piacra is hatással lehet. Emellett az Irán elleni szankciók kiterjedésére is felhatalmazza az elnököt. A végszavazást szeptemberben tartják a képviselőházban. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm az Adjesét hallgatóit ismételten a Spirit FM-en. Rendkívül izgalmas témákkal készültem ma is, na de első körben most Kezdjük is a témánkat a gyermekkori és hát felnőttkori fóbiákkal, amikkel hát nyilván állatok érintenek elsősorban. De hogy vajon miért fordul elő, hogy valaki már egy apró pók vagy egy békés kutya látványától is pánikba esik, miközben mások gond nélkül közelednek ugyanahhoz az állathoz. Vajon ezek a félelmek velünk születnek, tanuljuk őket, vagy éppen őseinktől örökölt túlélési ösztöneink maradványai? A következő percekben az állatokkal kapcsolatos fóbiák pszichológiáját járjuk körül, hogyan erednek, hogyan alakítják a mindennapjainkat, és ami a talán legfontosabb, hogy le lehet-e őket győzni, és hogyan. Ebben pedig vendégem lesz, és beszélgető partnerem dr. Zsidó András Norbert pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének kognitív és evolúciós pszichológiai tanszékének vezetője, tudományos főmunkatárs, a pszichológiai tudományok doktora. Sok szeretettel köszöntelek nálunk a műsorban.
3: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Kezdjük is az eredendő dolgokkal, hogy hogyan alakul ki bennünk egy fóbia? Egy negatív élménynek kell ez minden esetben bekövetkeznie?
3: Hát az a legegyszerűbb, mondhatjuk így, hogyha van valamilyen személyes érintettség, tehát egy alapvető negatív tapasztalat, főleg gyerekkorban, de ez nem feltétlen csak velünk történhet, hanem előfordulhat az is, hogy halljuk mondjuk ismerősöktől, szülőktől, egy szülői reakció is kiválthat ilyeneket, tehát hogy azért ez ennél sok különbözőféleképpen kialakulhat.
2: Van egy természetes, hogyan is mondjam, tartás vagy óvatosság, az miben különíthető el a fóbiától? Tehát mik azok a keretek, amin belül még egészségesnek mondható, vagy pedig már, hogyan is mondjam, fóbiának minősül ez a fajta óvatosság?
3: Tehát igazából, tehát hogyha ezt egy ilyen dimenzió mentén képzeljük el, van óvatosság, félelem, és akkor utána fóbia, ezek viszonylag nehezen, tehát hogy nincs egy ilyen nagyon éles vonal, ami ezeket elválasztaná. Általában azt szoktuk mondani, vagy azt szoktuk fóbiának tekinteni, ami már azt a félelmet, ami már nehezíti a személynek és a környezetének az életét, ami már beleszól mondjuk az életének a tervezésébe. Például, ha egy baráti társaság hívja mondjuk egy parkba piknikezni, lehet, hogy tart a pókoktól, de azért elmegy jól érzi magát, akkor az nem probléma. Viszont, hogyha elkezd e köré szervezni az életét, mondjuk nem megy parkok közelébe, vagy direkt kitérőket tesz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, ahol találkozhat potenciálisan azokkal a dolgokkal, amit ő tart, akkor az már egy komolyabb dolog, amit akár fóbiának is nevezhetünk.
2: Mit mond a tudomány, melyek azok a fajok, amik elsősorban félelmet keltenek bennünk? Ha jól sejtem, azért ennek van egy evolúciós vonzata is, de melyek azok az állatok, amelyektől leginkább rettegnek az emberek?
3: Hát mi csinálunk különböző felméréseket arra vonatkozóan, hogy mitől fél mondjuk a magyar populáció leginkább, Magyarországon mitől félnek leginkább, ezek többnyire kígyók, pókok, bogarak, az állatok azért mindenképpen egy zászlós hajói ennek az egésznek, tehát a félelmek elején foglalnak helyet, még akkor is, hogyha mondjuk például kígyófajokból nem igazán találhatunk Magyarországon olyat, ami veszélyt jelenthetne az életünkre. És mondjuk ez egy érdekes összehasonlítás, hogy mi végeztünk vizsgálatokat Indiában és más területeken, ahol viszont sokkal nagyobb kígyópopuláció van, olyan kígyók is, akik meg potenciálisan halálos lehet a marása, és nagyjából hasonló szintű félelmeket találtunk. És akkor itt jön be tulajdonképpen ez az evolúciós vonal, mert azt gondoljuk, hogy nem is kifejezetten egy-egy állat az, ami kiválthatja, vagy amire ezek a félelmek fókuszálhatnak, hanem sokkal inkább ilyen általános vonások. Mondjuk egy-egy ahogy kinéz, akár a fogazata ezeknek az állatoknak, vagy a mozgása, tehát ugye különböző olyan fizikai jellegek, amik mondjuk így a potenciálisan azok között, az állatok között gyakori, amik ragadozók, vagy veszélyt jelenthettek tulajdonképpen az emberre és az ember elődeire a fejlődés során. És akkor ezek azok, amik így megragadnak, és ezért a mai nap is sokkal valószínűbben félünk például egy kígyótól, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Magyarországon például biztosan nem találkozunk olyannal, ami szélyes lehetne.
2: Nagyon érdekes pont szerintem az, hogy valaki félelemmel reagál egy adott állatra, valaki pedig csak undorral. Nyilván teljesen különböző érzelem, de hogy van esetleg a működésmechanikában hasonlóság?
3: Abszolút, igen. Tehát mind az undor, mind a félelem azok nagyon központi érzelmek a fóbia kialakulásában. Többnyire azt szoktuk mondani, vagy úgy tekintjük, hogy amikor már egy fóbia fönnáll, akkor leginkább a félelem dominál. De hogy ezt kiválthatta igazából egy kezdeti undor is, tehát lehetett az undor az, amiből később egy félelem lett. Például a cseh kollégáink csináltak vizsgálatot ezzel kapcsolatban, hogy akik a kígyókat néztek a kísérleti résztvevők, és akkor meg kellett mondani, hogy mennyire tartják undorítanak, mennyire félnek tőle. És azok a résztvevők, akik nem féltek a kígyótól kifejezetten, azok meg tudták különböztetni, voltak olyan kígyófajok, mondjuk a vipera, aminek ilyen hatalmas fogai vannak, azok inkább félelmetesek voltak, és voltak azok, amik meg ilyen kis, amit a lábat van gyűjtve, ilyen kicsit ilyen szuszomászerű, azok meg undorítóak voltak, és ez jól elvált. Viszont azok, akiknek féltek a kígyóktól, azok az összes kígyót ugyanolyan félelmetesnek, és ugyanolyan undorítónak találták. Tehát hogy ezek így összemosódnak egy idő után. És ez azért érdekes, mert hogy mind a félelem, mind az undor vezethet, tulajdonképpen kialakulhat ezzel kapcsán egy-egy fóbiás magatartás. Igazából az különbözteti ezeket meg, hogy melyik fog dominálni, hogy mi is az, mondjuk az a központi élmény, vagy hogy mivel asszociálja a néző, vagy aki a később a félelmet kialakítja, azt az adott kígyót, például egy testi veszélytől, mondjuk a félelem az inkább ekkor lép életbe alapvetően, ha attól tartunk, hogy valami, mit tudom én, testi sérülés fog nekünk okozni, az undor az pedig sokkal inkább egy ilyen betegségeknek az elkerülése, potenciálisan a fertőzésnek való kitettség.
2: Van esetleg olyan életszakasz az emberek életében, amikor mondjuk a fóbiás magatartás könnyebben alakulhat ki? Gyermekkorban fogékonyabbak vagyunk esetleg ilyen félelmek kialakulására?
3: Hát általában a legtöbb esetben a fóbiák azért visszavezethetőek gyerekkorra, nagyjából az ilyen 4-10 éves kor közötti időszak az, ami ilyen rendkívül szenzitív, de nyilván ettől ezelőtt is, vagy ezután is kialakulhat. Legtöbb esetben azért itt meg lehet találni ennek a gyökerét.
2: Mi a helyzet akkor, hogyha már felismertük, hogy hát sajnos egy fóbiával küzdünk, és hát, ahogy említetted is, a hétköznapjainkra rányomja a bélyeget, félünk bizonyos élethelyzetektől. Mi az elsődleges lépcső? Milyen kezelési formák vannak?
3: Hát rengeteg lehetőség van igazából, hogyha valaki felismeri magán ezeket a tüneteket, vagy legalábbis nehézséget okoz neki. Tehát úgy érzi, hogy ez elkezd ilyen, nem tudom, konkrétan tervezési folyamatként belépni az életébe. Érdemes egy pszichológussal beszélni, elmenni hozzá, és akkor meg ott kiderül, hogy konkrétan milyen jellegű terápiára van szüksége. Ami a legjobb, leghatékonyabban működik, az egy kognitív viselkedéses terápia. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy segítenek az illetőnek abban, hogy tevetkezze ezeket a negatív érzelmeket, a szorongást, amikor mondjuk potenciálisan egy-egy ilyen, tehát a félelmének a tárgyára gondolva találkozik ezzel. Nem vannak különböző technikák, ezeket mi is használjuk a kutatásokban például, amikor direkt az a lényeg, vagy hogy mondjam, az a kimeneti, ideális kimenet, hogyha az illető mondjuk közel tud menni a félelme tárgyához, anélkül, hogy nagyobb distresszt vagy nagyobb szorongást érezne. Nyilván ez nem úgy működik, hogy akkor hirtelen bedobják a mély vízbe, hanem megvan ennek a módszertan, ami szépen fokozatosan végig kísérik tulajdonképpen egy úton, ahol fokozatosan csökken a félelme vagy a szorongása.
2: Mennyire csökkenthető le a rettegés foka, ha lehet így fogalmazni? Teljesen meg tudunk szabadulni egy fóbiától, vagy csak halványítani tudjuk a félelmünket?
3: Hát én azt mondanám, hogy leginkább csökkenteni tudjuk, tehát egy elviselhető szintre lehet hozni, vagy le lehet ezt csökkenteni. Nem fog problémát okozni az illetőnek az, hogy mit tudom én, elmenjen egy állatkertbe. Ez nem jelenti azt, hogy amikor oda kerül mondjuk a hűlőház közelébe, akkor mondjuk a kígyóktól fél, akkor nem lesz benne egy ilyen kisebb szorongás, de hogy ez nem fog neki problémát okozni. Illetve azért nagyon fontos mondjuk egy ilyen kezdeti terápia, mert azt viszont egyértelműen látunk a kutatásokból, hogy minél több tapasztalata van valakinek, minél többet találkozik valaki bizonyos dolgokkal, annál inkább csökken a fóbia mértéke. Tehát azt is el tudom képzelni, hogyha egy terápia után valaki olyan környezetbe kerül, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy gyakran találkozik azzal a dologgal, amitől régebben félt, akkor ez a félelem egészen el tud tűnni.
2: Szerintem nagyon sokszor találkozhatott már azzal a kérdéskörre, hogy valaki a kutyáktól fél, és szerintem az abszolút gyerekkorra vezethető vissza, hogy a szülők belénk nevelik, belénk verik, hogy mindig kérdezzük meg, hogy mi a helyzet a kutyával, meg lehet-e simogatni, és én, mint kutyatartó, gyakran tapasztalom ezt, amikor például sétálunk az utcán, és látom, hogy érdeklődik egy gyerek, meg szoktunk állni, és hát megvárom, hogy a szülő esetleg engedélyt ad-e arra a gyermeknek, hogy akár megérintse a kutyát, természetesen én is hozzájárulok, de hogy én is tapasztalom azt magamon, sőt, felnőttként is, hogy amikor a szüleim mondták, hogy vigyázz a kutyákkal, mindig kérdezz meg, tartsd meg a 3 lépés távolságot, én is, amikor idegen kutyával találkozom, ez a természetes tartás, ez még mindig bennem él. Szülőként hogyan tudunk úgy átadni ilyen jellegű információt a gyerekeknek, hogy ez később ne egyfajta túlzott rettegés legyen, akár egy fóbia kezdődő stádiuma?
3: Hát általában ez szerintem akkor a leghatékonyabb, hogyha ezt konkrétan meg tudják beszélni. Tehát mit tudom, hogyha először találkoznak, nem tudunk mindenre felkészülni, tehát nem azt mondom, hogy üljünk le, és akkor beszéljük át az összes lehetséges veszélyforrást a gyerekkel, de hogyha találkozunk, van egy ilyen helyzet, akkor utána ezt érdemes átbeszélni. Már csak azért is, mert nagyon sokszor ezek nem konkrétan azért alakulnak ki, ez a későbbi tartás, vagy hogy alapvető félelem, mert amit hallunk, vagy amit mondanak, hanem sokkal inkább ahogy a szülő viselkedik. Az, hogyha mit tudom én, kicsit szorosabban fogja a gyereknek a kezét, kicsit arrébb húzza, látszik rajta, hogy ő is megijed a helyzettől, mert mondjuk attól tart, hogy a kutya bántani fogja a gyerekét. Ezek azok a nem verbális jelek, amik igazából kommunikálják azt a gyerek felé, hogy hát címkézik ezt az egész helyzetet, hogy itt valami veszélyes van, itt valami veszély történik. És ezek lesznek azok az apró jelzések, amik a későbbiek során tovább mennek. Tehát nem is feltétlen mondjuk az, hogy mit mond, hanem azt, hogy hogyan mondja, vagy hogy ő hogyan viselkedik, és hát egyrészt oda tudunk rá figyelni, hogy mi hogyan viselkedünk egy-egy ilyen helyzetben, kellően nyugodtak-e tudunk-e maradni, illetve, hogy utána nagyon fontos, hogyha ez előfordult, vegyük készre, és akkor beszéljünk róla, hogy mi történt, elmondhatjuk, én is megijedtem, nem tudom, így meg úgy kell viselkedni egy-egy idegen kutyával, érdemes megvárni, amíg a gazdája engedélyt ad arra, hogy megsimogathatjuk, tehát hogy érdemes ezt családilag vagy közösen átbeszélni az esemény után, minél hamarabb.
2: Hát kedves hallgatóság, remélem, hogy hasznos volt a téma, hiszen a fóbiák kérdéskörét jártuk körbe. Méghozzá dr. Zsidó András Norbert pszichológussal köszönöm, hogy vendégem volt, és bízom benne, hogy tényleg sokaknak segítség volt a mostani beszélgetésünk.
3: Köszönöm én is a meghívást, és bízom benne, hogy sokak érdeklődését felkeltette a téma.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Látják a címen, hogy külön kiadást, tisztelettel köszöntöm Önöket. Igen, mert hogy ez a húzós sorozat 2026 díjazottjait, a Halhatatlanok Társulatának Önök által megválasztott örökös tagjait veszi sorba. Őket mutatjuk meg közelebbről, de hát ismerik őket, hiszen rájuk szavaztak. Ám talán annyira mélyen nem, mint egy-egy ilyen beszélgetésből kiderül, például mai vendégemmel is.
2: Kovács Tibor, táncművész, balettpedagógus. Pályája kezdetén sorra nyerte a nemzetközi versenyeket, majd a moszkvai Bolsói Balettban is eltöltött egy évet. 1987 óta az Operaház magántáncosa. Az 1980-as évek végétől az Állami Balettintézet tanára, majd a Magyar Táncművészeti Főiskola balettmestere. Közben a Budapest Balett balettigazgatója volt. 2012 óta a Budapest Kortárs Tánc Főiskola balettmestere. Emellett revű műsorok és az Engitót jégtáncpáros kürjeinek koreográfusa is volt. Volt az év táncművésze, Liszt-díjas, kiváló művész, kitüntették a Lovagkereszttel is. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: És ha azt hiszik, hogy már nem táncol, akkor nagyon tévednek. Mert hogy ha Duda Éva hívja, akkor megy és táncol. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, Tibi.
3: Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Ez nem volt azért ilyen egyértelmű, hogy a Duda Éva hívott, és akkor igen, mondtam, ez egy hosszabb procedúra volt, mire én elvállaltam ezt a szerepet a Frida Kahlo történetéről szóló művében, ahol a férjet alakítom, a Diego Rivera-t.
1: Nehéz volt eldöntened, hogy visszaállsz ennyi év után? Ugye ott egy bő évtized, talán még több is
3: több.
1: Kimaradt.
3: 13 év. 13 év. Nem gondoltam erre, hogy én visszatérjek a színpadra. Én kitáncoltam a lelkemet. Az Éva keresett meg ezzel a csodálatos projekttel kapcsolatban, és sokáig gondolkodtam rajta, mert fájdalmaim is voltak, azért az én csípőm el volt használva, meg vagyok hízva most is, tehát én nem gondoltam, hogy nekem vissza kell térni a korom miatt sem, de végül is abban maradtunk az Évával, hogy ő nagyon, hogy befejezzem a mondatot, abban maradtunk az Évával, hogy próbáljuk ki. És elmegyek egy próbára, és hogyha úgy érzi a munkafolyamat közben, hogy ez teljesen téves ötlet volt, akkor nyugodtan rúgjon ki, mert ugye egy alkotó a legjobb szereposztást tegye a színpadra, ne a barátságot,
1: nagyon
3: ne a múltat.
1: Nagyon más így színpadra állni, vagy mondjuk növendékeknek bemutatni mozdulatokat?
3: Persze, nagyon más, ráadásul ez egy kortárs előadás. Ilyen szempontból mondjuk könnyebb volt, mert nem a klasszikus balett anyagát kellett volna, így van. Tehát teljesen másból fogalmaz az Éva. A balettteremben én fiatalon sem mutogattam nagyon sokat, amikor még aktív táncos voltam. Ugye én már 25 éves korom óta tanítok balettintézetben, akkori balettintézetben, most már ugye Táncművészeti Egyetemen. Akkor sem igazán azzal foglalkoztam, hogy én mutassam, hanem inkább, hogy a gyerekeket rávezessem, hogy hogyan kell csinálni. Tehát én ellentétben sok balettmestertársammal én nagyon keveset mutatok. Tehát ilyen értelemben nem megterhelő. Nem voltam karbantartva, még nem is, igen. Tehát én elengedtem a színpadot.
1: Na de akkor mégis ízlett, hogyha ott maradtál.
3: Mármint, hogy az Éva?
1: Persze.
3: Hát azért ízlett, mert megmondom őszintén, hogy azért nagyon szorongtam, meg bizonytalan voltam. Én az Évát nagyon régóta ismerem, nagyon szeretem is, mint embert is, de sosem dolgoztam vele ilyen formában együtt, és azért ő úgy dolgozik, hogy improvizáltatja a táncosokat. Van egy nagyon erős képe, nagyon jó, sok instrukciót ad, hogy mégis mit gondol, vagy hogyan képzeli el, de improvizáltat, és én ezt annyira a klasszikus balettben nem csináltam. Túl az, hogy a kortárs tánc főiskolán, ahol tanítok, ott ugye improvizálás rengeteg van, tehát nem az én óráimon, mert én klasszikus balettet tanítok ott is. De szóval ilyen értelemben nekem ez egy nagy kihívás volt, hogy mi fog történni.
1: Izgultál?
3: izgultam egy kicsit, annyiból volt könnyű dolgom, ugye aki a Fridát táncolja, az olasz lány, aki tehát imádok azóta is, és egyszerűen az életem nagy élménye vele táncolni, ezt tényleg nem győzöm hangsúlyozni, szinte minden interjúban valamikor kérdezik, akkor elmondom, mert tényleg ez nekem egy jutalomjáték lett végül is. Tehát az Eleonor Alcalája, aki a Fridát táncolja, ő vele már volt egy kapcsolatom, mert járt hozzám órára, így ahol tartott a balettórát, ő néha megjelent, és így ismertem őt jól. És ez egy csodálatos személyiség, egy csodálatos ember, és fantasztikusan viszonyult ez az egész szituációhoz, borzalmasan nyitott volt, és aztán elindult egy nagyon izgalmas munkafolyamat, ami engem is meglepett, hogy ennyire izgalmas lesz. És aztán, mivel hogy abban maradtunk az Évával, hogyha úgy érzi, hogy ez tényleg nem jó ötlet, ezáltal én önfelettem vettem ebbe részt, tehát nem volt bennem semmi görcs ilyen szempontból.
1: Mondhatta volna azt, hogy ez nem működik,
3: nem az lett, amire én gondoltam. És aztán végül is akkora sikere lett, és a bemutató azóta is sokat játszok külföldön is, tehát nagyon sokat vagyok színpadon vele, úgyhogy ez úgy érzem, hogy tényleg megszületett már a premierre is, de aztán azóta folyamatosan épül, és amiért nagyon szeretek az Elivel táncolni, ami elég kevésszer adódott az én értemben, az, hogy szinte minden előadást újraéljük, és teljesen sok esetben más hogyan csináljuk, mint az előző előadást. Nem mást, csak érzelmileg, vagy egy-egy helyzeted, egy-egy szituációt, a duetten belül
1: mert
3: mondjuk.
1: Mert ez úgy van, hogy amíg próbáltok, addig az improvizációkra épül, de amikor már előadás van, ott már feszes.
3: Így van, akkor az le van kötve, abszolút. Tehát le van kötve, van benne szabadság, de az nagyon pontosan le van kötve, a számon is van kérve előadása az Évától, de hogy van egy ilyen belső, hogy mondjam, áramlás kettőnk között, ami tényleg nagyon ritka, és ez nem miattam sikerül ilyen jól, hanem az Eli miatt, mert az Eli annyira érzékeny, annyira követ, és leveszi a mozdulatot, vagy egy újabb gesztus, vagy egy tekintetet, vagy egy pici más, hogy mondjam, megfogalmazást, és arra rögtön reflektál, hogy ilyen nagyon, én legalábbis nagyon ritkán tapasztaltam, ha egyáltalán tapasztaltam ezt.
1: Én azért hallgatlak ilyen mély csendben, mert szerintem ritkán látunk bele abba, hogy működik a tánc a színpadon. Ritkán érezzük meg azt, és a te szavaid erre nagyon jók, hogy ezt ti hogyan csináljátok. Mert az ember azt gondolja, hogy betanultok, begyakoroltok mozdulatsorokat, és akkor az onnantól kezdve, ahányszor kell, az minden este ugyanaz, de te tekintetről, gesztusokról, érzésekről, érzékekről beszélsz közben. Tehát, hogy azért ez mégsem annyira mechanikus, annak ellenére sem, hogy megtanultátok.
3: Hát nézd, a klasszikus balettben, tehát egy operázi szinten egy picit más, bár ott is benne van ez a játék lehetőség, nagyon sok. Ott egy kicsit feszesebb a klasszikus balett lépések a kivitelezés miatt is, ugye technikai elemek miatt is. Az Évánál ez kicsit szabadabb, ugye, mert más mozgásanyagból dolgozik, máshogyan épül föl, más a cél. És ebből kifőleg itt kicsit több a lehetőség, de én azt gondolom, hogy a pályámon, hál' Istennek, nekem ezzel nem volt problémám, és tudtam ezt képviselni a klasszikus balett szerepeimen keresztül is, pláne hát nagyszerű partnereim voltak, tehát én sosem felejtem, mert most, hogy mondjak egy példát, a Szakály Gyurival táncoltuk, hogy én a Szent Iván ilyen pukkot táncoltam, és a Gyuri akkor, igen, most nem is tudom pontos, hogy hirtelen, hogy melyik szerepet, mert ő csinált mást is, de a lényeg, hogy például Gyurival voltak olyan jeleneteink, amiben szintén megszülettek ezek a pillanatok, vagy a Fülöp Viktorral mondok neki egy ilyen ős erőt, akivel hát szerencsém volt, hogy összehozott a sors, mert a Viktor ugye sokáig nem volt színpadon, elment az operától, ugye vannak ezek az ikonikus sztoriai, hogy kőművesekkel dolgozott Kossuth-díjasként, de aztán az Iván, a Markó Iván hozta őt vissza a színpadra, és akkor valahogy visszakeveredett az operába, és én is ott voltam, és hát ugye az egyik nagy szerepe a Girálykán volt, a Bakcsiszerályi Szökőkútban, én a Nurálit táncoltam fiatalon, ez egy nagyon nehéz technikás, van egy nagyon technikás variáció, egy ilyen jelenet a Bakcsiszerályi Szökőkútban, És hát ennek kapcsán ugye a Viktor is sokat dolgoztam, és hát az is egy eszmének nem érzés volt, egy
1: tekintet. De segíts ebben, hogy ő technikailag nem volt annyira fantasztikus, mint amennyire zseniális volt a jelenléte, az energiája a színpadon. Nem lehetett másra nézni csak rá. Ez így volt?
3: Ezt teljesen alá tudom húzni. Én ilyen embert még nem is nagyon láttam, aki tényleg a 1000 ember lenne a színpadon, és balról bejönne, akkor minden szem.
1: Mondjuk ez nektek többieknek nem egy jó helyzet.
3: Nem egy jó helyzet, de közben meg hát ez az, amikor valakinek van kisugárzása, nagy akkor aurája volt, hogy tényleg elment a világ végéig. Fantasztikus, tényleg nem lehet tudni, hogy ez miből fakad, vagy hogy egy embernél hogyan működik ez a jelenlét, ez a hatás, amikor a színpadra lép. De az tény, hogy én nagyon sok nagyszerű táncos láttam a világon, akinek ez nem volt meg, tényleg gyönyörűen táncolt, fantasztikus, és volt sok olyan, akik szintén nagyszerűek voltak, de egyszerűen tényleg bejöttek a színpadra, és egyszerűen beterítették a
1: területet.
3: Mondhatnám Lakatos Gabriellát is, vagy ezeket a nagy neveket, és a fiatalok között is, hát egy Wolf Kati is beterítette a színpadot egy Giselle-be. Tehát szóval ez szerintem adottság is, ez szerintem nem lehet megtanulni. Ez vagy van valakibe benne, hordozza ezt a képességet.
1: Amikor tanítod, látod benne, hogy belőle ez lehet? Vagy az nem derült,
3: szerintem egy fiataloknál is lehet érezni, hogy kinek van kisugárzása, kinek van egy olyan személyisége, egyénisége, amelyik kiemeli őt az átlagból, vagy az átlagosból. Persze, hogy a technikai tudás, a művészi viszonyrendszerem évek alatt kialakul, hogy megtanul szerepet feldolgozni, előadni, mondjuk így, hogy előadó művészet, a balett, akkor ugye ez még rásegít. De én szerintem igen, én úgy emlékszem, hogy volt egy-két ilyen növendékem, amikire így rá lehetett mondani, hogy hopp, ez olyan lesz. De hát a Viktória egy egészen különleges jelenlét volt, és tehát azt szerintem ahhoz fogható kevés van. Tehát Solymosi Zoli volt még ilyen.
1: Halhatatlan lettél, halhatatlan művész. A kitüntetések azok mennyit érnek, mennyit számítanak?
3: Hát ugye most illene azt mondanom, hogy sokat, és szerintem igen, sokat számít, de valahogy én nekem elég sok díjam van, így versenygyőztes, vagy díjak is, meg mindenféle külföldön is, amiket összeszedtem valahogy. Tehát nagyon jó lesz, amikor ezt az ember eléri és megkapja, ez egy fantasztikus élmény. Nagyon nem izgatott, tehát nem fókuszáltam soha arra, hogy valamilyen díjat megkapjak.
1: De más úgy, aktívan díjat kapni, meg más egy adott pillanatért díjat kapni, mondjuk egy versenyen, az lök egyet a pályán adott esetben, a tudsz élni azzal a pillanattal.
3: Ez
1: így most például az, hogy a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lettél, ettől visszamenőleg nem leszel nagyobb művész.
3: Ez így van.
1: Mert nem változtat semmin, ez pont azt rögzíti, hogy ki vagy te.
3: Ez így van. Ezért ez egy csodálatos dolog, hogy ezt én megkaptam. És nagyon egy szempontból vágytam rá, megmondom őszintén, hogy a feleségem Kovács Adél tavaly kapta ezt meg, és csak már mint poénból is izgatott az, hogyha mi lenne, hogyha egy családon belül két ember isnek a lábnyomosot lenne.
1: Én úgy gondolom, inkább... ti vagytok az egyetlen házas pár. Ti vagytok az egyetlen házas pár, akiknek
3: igen, gondolom, igen, ez is kicsit, ez tényleg hozzátesz ez az egészet túl az, hogy persze ez egy óriási elismerés, hogy az embernek az életútját, pályáját így értékeli a közönség, illetve hogy eleve, hogy egy szakmai kör, egy grémium fölterjeszti, és úgy gondolja, hogy ő ez az ember, aki ezt megkaphatja, ez tényleg megható is, meg csodálatos is.
1: Zrikáltatok egymást otthon a Béllel?
3: Mármint mikor? Hát
1: most.
3: Így általánosan?
1: Tehát most emiatt, tehát ki a halhatatlanabb?
3: Nem, ő is nagyon örült, tehát ő nagyon úgy éreztem, mert azért én többször voltam már fölterjesztve, és nem kaptam meg csak most, és akkor úgy, én úgy éreztem, hogy ő jobban vágyott arra, hogy én megkapjam, tehát sokkal jobban úgy érezte, hogy nekem itt a helyem.
1: Hát mert értékel is, meg szeret is. Hogy lettél te balettáncos? Volt a családban valaki, akinek ehhez köze volt?
3: Édesanyám az járt balettre, de én véletlenszerűen kerültem a balettórára, mint Tehát ez úgy történt, ezt röviden fogalmazok, 8 éves voltam talán. József Attila lakótelepen laktunk, és a Dési Huber művelődési házban Juhász Mária mesternő tartott balettórát, de volt művészi torna is ezen a művelődési házon belül. És édesanyám, hogy ilyen tényleg örök mozgó voltam, áldom, pörögtem, egy másfél szobás kis harzonban laktunk, úgy megunta ezt a sztorit, és úgy gondolt, hogy bevisz oda, hogy ott levezessem hetente kétszer mondjuk ezt az energiát, és aztán művészi tornára beiratott, de valahogy elírták, és engem a balett tosok balett órára írtak be, és akkor, amikor először mentem így órára, akkor hát bementem a terembe, ott volt tizenvalahány gyönyörű kislány, 8 éves lányok ott is primadonnának öltözve, meg bementem, mint fiú, így tornagatyába.
4: Egy fiú,
3: én benyitottam, és akkor így tornagatyába, és akkor így néztem, hogy ez micsoda. De hát aztán beálltam, hát a balett, akkor balett, és akkor így oda keveredtem Juhász Mária kezei közé.
1: A lányok így hatottak rád?
3: Csodálatosan, és az egy fantasztikus korszakom volt, mert ugye fél évente, meg évente is voltak ilyen bemutatók, meg ugye fotózkodások is, és a bemutatók kapcsán ugye csomó számot csináltunk, ugye a szülői bemutatók voltak, és ebből kifőleg nekem olyan gyors öltözéseim voltak ebben az időszakban, mert mindenben benne voltam szinte, mert hát végre volt egy fiú, és akkor kis padötrák, kis duett, kis, ez kis, az, ilyen sztori, olyan sztori, és akkor így én ezt nagyon élveztem. Hát a fotók meg a legjobbak voltak, mert mindenki velem fotózkodott, a lányok is egyesével.
1: Meg is voltak az első szerelmek, gondolom.
3: Hát nem tudom, mennyire volt szerelem, de volt egy nagyon szép egy ilyen görög lány, félig görög volt, tehát az apja volt, azt hiszem görög is, az anyja nem, de tényleg egy gyönyörű, csodálatos kislány volt. Na az, igen, az úgy izgatta a fantáziámat.
1: Hogy kerültél te a kamera elé? Tehát azért benned mocorgott valami exhibicionizmus, az egészen biztos, mert aztán egyszer csak játékfilm, egyszer csak családi kör, tehát hogy a kis Tibi elkezdett élni.
3: Hát a Tóth Ágassal kezdődött, a Tóth Ágass című Palásti által rendezett, ez egy ilyen musical volt, de az tulajdonképpen azért kerültem én is oda, mert ez egy ilyen musical-szerű volt, ahol rengeteg táncjelenet volt. És a Táncművészeti akkori Balett Intézetben is nagyon sok gyereket be kellett vonni, meg talentumos néptáncos gyereket, mindenki, aki tánccal foglalkozott, mert nagy táncos jelenetek voltak. Tehát eleve az iskola meg volt keresve. De kerestek szöveges szereplőket is, és akkor ott így lekásztingolt tulajdonképpen abban az időben, még nem volt ilyen nagy casting, de akkor lekásztingolt.
1: Próbafelvétel
3: volt, és akkor ott kiválasztottak. És tulajdonképpen Tóth Ágass után, mert a Palásti került arra a sor, hogy aztán a családi körben is forgattam egy jó pár részt, mert azt is a Palásti rendezte, és akkor a Simon Kati valaki ebbe a Tóth Ágassba is szerepelt, ketten voltunk a Szente Ferencnek és a Mór Mariannak a gyerekei, ugye a Ransburg Jenő volt, aki elemezte ezeket a jeleneket ilyen pszichológiai szempontból, és akkor ebbe így belekerültem. Aztán, hogy később is voltak ilyen megkeresések idősebb korokban is, de ez ilyen, egyrészt ez is ilyen kis véletlenszerű volt, mert
1: de nem, egy adottság nem vonzott volt. Annyira a színház maga, a színi pálya. Mert a színház az végül is igen, mert hogy színpad, tehát ebben nincs különbség.
3: Hát így tudatosan, én általában semmit nem tudatosan csinálok. Tehát semmi tervem soha sincs, most sincs. Semmilyen, azt sem tudom, ki vagyok. Tehát, hogy én így sodródtam egész életemben, és így sodródtam, és ezekben részt vettem, és igyekeztem jó részt venni, és lehet, hogy elég jól csináltam, hogyha kiválasztottak egy másikra. Tehát lett volna még egy ugyanilyen sztorim, csak röviden hagyd meséljem el, mert a nagyapám, az anyai ágon a nagyapám az artista volt egy ideig, és a nagyon híres Hortobágyugró csoportnak volt a fogó embere. És például volt egy ilyen korszakom is, mert ő azt is látta, hogy én fölismerte, hogy én ilyen előadó figura vagyok, és akkor azt mondta, hogy jöjjek hozzá egy hétre csak látogatóba, és akkor ő megnézi, hogy mozgok, meg mit csinálok, és ő nagyon nagyon szerette volna, ha az artista képzőbe is megyek, és ugye a Baros Imre volt az ő kollégája Hortobágyi Ugró csoportban, akiről most el is van nevezve a artista képző, és hát ugye nagyon jóban is voltak, tehát be is tudott volna nyomni, hogyha kellett volna protekció, vagy valami segítség ahhoz, hogy fölvegyenek, de aztán én nem aztán afelé nem mentem. Tehát így három irányba is mozoghattam volna így a pályámon.
1: A tiéd így egy egyéni sportág lett, az meg egy csapatsport lett volna igazából.
3: Hát attól függ, hát az artisták azért nagyon sokat, mondja, a zsonglőr lettem volna, akkor ezt lehetett egyedül, de hogy ott is sokféle formáció van, meg általában nem is
1: hát egy formáció. Hát én most az ugró csoportból
3: mondjuk
1: indultam.
3: Ja igen, Hortobán, persze, hát az egy csapatmunka, az abszolút az.
1: A balett az mennyire egyéni sportág?
3: Szerintem sem ennyire. Igazság szerint az a legkevésbé érdekesben, amikor az ember egy variációt eltáncol, mondjuk egy padodön belül. Tehát mindig van társa, tehát hogyha a főszerepet táncol, vagy csak egy részletet táncol, csak egy padodőt táncol, akkor is már partnerrel van. Tehát ez egy közös csapatmunka. És hát igazság szerint a nagy élmények tényleg a teljes előadások. Tehát én nagyon sokat gáláztam, ugye, mert nagyon jó volt a technikám is, a versenydíjak miatt is sokat hívtak, de az is nagy élmény, mert ott azt meg lehet mutatni a virtuózitás, meg technikailag lehet ott sok mindent megmutatni, de azért a nagy élmények azok a teljes előadások, a full előadások, ahol egy szerepet kell végigvinni, tehát annál nagyobb élmény nincs.
1: De hát nekünk is, nézőnek is.
3: Igen.
1: Tehát azért az igazán nagy pillanatok, amiket hazaviszünk, azok ezekből fakadnak.
4: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja.

0: Budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Somol is vagyok most Eszterrel, a Spirit FM programigazgatójával, illetve Murányi Andrással, az Index felelős szerkesztőjével beszélgetünk arról, hogy megúsztuk-e vajon. Ugye szerintem nem kell elmagyarázni, mire vonatkozik a kérdés, de azért egy mondat erejéig nem kellett az utolsó kis pislákoló atomerőmű darabot lekapcsolni. Imígyen aztán most, hogy emelkedik a Duna vize, nem is nagyon, de 3 cm-rel reménykedhetünk abban, hogy egyáltalán nem is kell majd. Megúsztuk?
3: Hát ugye erre azt lehetne mondani, hogy azt a számok tükrében lehet eldönteni. Aki jóslásba bocsátkozik, az tulajdonképpen szerintem hibázik, hiszen ugye mindig azt mondják, hogy a nukleáris biztonság az első. Ennél a létesítménynél, az összes kommunikációnál mindig ez volt az alap. Én azt gondolom, hogy most is ez kell, hogy legyen az alap. Az biztos, hogy ahhoz képest, ami be volt itt az elmúlt napokban lengetve, hogy akár teljesen le tud állni, azt megúsztuk, és van egy kis időnk, hogy akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségek elé nézünk. Én azért aggódok egy kicsit, mert azért olyan tekintetben az elmúlt napokban szerencsénk volt, hogy azért a nap napközben bőven sütött, és a felhők sem zavarták. Nagyon félek attól az időszaktól, hogyha mondjuk a Duna vízszintje nem emelkedik meg abban a magasságban, hogy aztán mondjuk a Paksi atomerőmű biztonságosan, nagyobb mennyiségben áramot termeljen, de közben bekúsznak azok az ominózus felhők, akkor milyen gazdasági helyzet elé nézünk, hiszen tudjuk jól, hogyha az olcsó áram nem jön, akkor viszont a drága import és a drága gázerőművek szolgáltatják.
2: Most nem is tudom, hogy sajnos vagy szerencsére, de a meteorológusok nem ígérnek esőt, egy-egy zivataron kívül az meg olyan nagyon ezt nem befolyásolja.
4: De hétvégén talán már azért.
2: De az például, mert nem vagyunk nukleáris szakemberek, picit félve kérdezem, hogy azt tudjuk, hogy mennyi idő alatt lehet újraindítani, ha megfelelő a vízszint az atomerőművet? Mert hogy erről például egyelőre senki nem beszél, hogy oké, most leállítottuk, az egyes reaktor valamelyest működik, az is csökkentett kapacitással, de akkor most mi lesz, ezt fel lehet-e tolni, a 2-es, 3-as, 4-est mikor lehet, és hogyan elindítani, az mennyi idő, tehát hogy látni kéne egy menetrendet, hogyha jól alakul, akkor ez vár ránk, ha rosszabbul alakul, az vár ránk, szerintem ideje lenne érteni.
4: Szerintem most ilyen tipikus válságkommunikációs helyzet van, vagy krízis kommunikációs helyzet van, amikor szerintem nem arra fókuszál senki sem, szerintem a kormányban sem, hogy mi lesz a harmadik, negyedik, ötödik lépés, amik mind nagyon fontosak, ahogy te mondtad, Egon, hanem arra, hogy egyáltalán ezt éljük túl, és Isten ments, hogy most elkezdjek visszamutogatni, de hogyha az elmúlt 16 évet végignézzük, akkor azért azt látjuk, hogy sem klíma és környezeti ügyekben nem járt élen az Orbán kormány, hogy más nem mondjak, környezetvédelmi minisztérium sem volt, pedig az elég fontos lett volna, például az egészségügy és az oktatás mellett. De hogyha csak azt nézem, hogy az energiadiversifikáció terén mit alkotott a kormány, akkor is meglehetősen szűkös és kitett országképét
2: mutatjuk. Bár a napelem kampányra büszkék voltak.
4: Abszolút, és ebben van előrelépés, tehát ez kétségtelen. De...
2: Ugye most probléma az, hogy a szélerőműveket pedig kifejezetten utálta Orbán Viktor, hogy ezt lehet tudni, hogy ez az ő ellenszenve, mert zajos, mert ronda és tönkreteszi a tájlátványát.
3: A jelen időszakban sokat nem segítene, mert a szél az...
2: De időnként egyébként szél még inkább van, mint felhő.
4: Igen, de hogyha erre, tehát az elmúlt 16 évben megtanultuk, hogyha valamilyen iparágra rá akar feküdni a kormány, és meg akarja csinálni, akkor azt megcsinálja. Ott a sport föltőkésítése, stadionok, stb. Hogyha az lett volna fontos, nem tudom, környezetvédelem, egészségügy, oktatásra tegyen pénzt a kormány, oda alokáljon dolgokat, és figyeljen arra, hogy mi lesz nem holnap, nem is holnap után 30 év múlva, hanem úgy egyáltalán mi lesz velünk itt az elkövetkezendő 100 évben, akkor erre alokált volna iszonyatosan kemény forrásokat, és kevésbé lenne Magyarország kitett ezeknek a problémáknak. Most ugye említettük az adás elején, bár nem biztos, akkor még nézők figyeltek, hogy milyen a krízis kommunikációs képe Magyar Péternek és a Tisza kormánynak, és én amondó vagyok, hogy ezt nagyon professzionálisan csinálja, mind Magyar Péter, mind a Tisza kormány, tekintettel arra, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Ott kell lenni, folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot, illetve ki kell alakítani azt a képet, hogy az emberek, a társadalom nem szenvedett semmiféle hátrányt, hanem azok a nagy gigafogyasztók, amelyek ugye érintettek az energiatermelésben és egyébként, ők vegyék vissza a termelést. Tehát tökéletesen lehet magyarázva a lakosságnak az, hogy mit csináljanak a gigafogyasztók, mit csináljanak az emberek otthon, ne hagyjátok fel annyira a légkondit, kicsit kevesebb világítás talán még elő, de egyébként nem lesz probléma, a nagyfogyasztók lekapcsolják, és egyébként mi lesz akkor, hogyha ezek a dolgok bejönnek. De mondom, hogy a legnagyobb probléma az, és szerintem ez majd megér valamikor egy misét, hogy ezt a kitettséget hogyan és milyen eszközökkel számolja föl a Tisza kormány. Mondhatnánk azt, hogy ez nem biztos, hogy az ő problémájuk az elkövetkezendő 4-8 évben.
2: Dehogy nem.
4: Igen, de egyébként az, hogy milyen
3: érdekes dolog.
4: Hagyományt, vagy hogy mondjam, milyen képet hagynak majd, milyen módozatokat hagynak majd az embereknek, az korán sem mindegy.
3: Érdekes dolog, amit mondasz, mert egyébként megvan ennek a kockázata is, amikor valaki leuralja teljesen a kommunikációját egy adott krízis
2: helyzetnek. Hát magára húzza az egészet.
3: Magára húzza az egészet, amiből aztán nagy siker is születhet, meg akár aztán nagy káosz is. Reméljük, hogy nem a káosz jön, mert az akkor azt hiszem, hogy az energiaellátás tekintetében hatalmas bizonytalanságot okozna. Viszont arra is szeretnék rá csatlakozni, ugye, hogy mondtad, hogy a következő 100 évre való felkészülése az úgymond az Orbán kormánynak elmaradt, és hogy bizonyos kérdésekkel abszolút nem foglalkozott. De itt van egy olyan ellentét, ami bennem az elmúlt napokban nem tud feloldódni, hogy ami mellett viszont nagyon érvelt, és nagyon fontos volt számára, az a Paksi atomerőmű és a Paks 2. A Paks 2 mellől egyszerűen nem tudott eltágítani, és hogyha visszaemlékszünk, akkor amikor a megvalósítás küszöbén vagy hát a tervezés küszöbén volt Paks 2, akkor voltak időszakok, amikor vita volt arról, hogy hűtőtornyos, vagy pedig ez a verzió épüljön.
2: A Dunahűt.
3: Igen. És most viszont újra elő lehet venni ezt a kérdést, hogy hogyan tovább, hogy mondjuk ezt a projektet akkor át kéne tervezni, de akkor is ott a kérdés, hogy a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításával mi lesz, mert láthatóan nekik is fel kell készülni. És az elmúlt években nagyon sok olyan lépés van, ahol már lehetett volna előre gondolkozni, viszont azt mondják, hogy mivel mindig ment a vita és tolódott a Paks 2 megvalósításának a határideje, így például a paksi atomerőmű életében, amit ugye Magyar Péter is előhozott a sajtótájékoztatójában, hogy amikor a 2018-as történelmi alacsony Dunavízszint volt, miért nem akkor kezdték el a biztonsági szivattyúknak az áttervezését, hanem az 2022 vagy 23-ra került, pont azért, mert ugye kérdéses volt, hogy arra a pár évre, amíg tovább üzemel a paksi atomerőmű, érdemesebb belefogni.
2: Történelmi vízszint úgyse lesz ennél alacsonyabb soha.
3: Hát igen, mert ugye azt is mondják, hogy a tervezők nem ezekkel a számokkal dolgoztak, mert hát azért
2: viszont
3: látjuk.
2: Hadd vessek fel valamit arra, amit András mondott, hogy ez a kommunikáció, hogy ez milyen, és amire te is rácsatlakoztál. Teljesen más, és ezt érdemes megfigyelni, mint amit korábban az Orbán kormány és maga Orbán Viktor követett. Ugye az ő módszere az volt, hogy ő ennek a népnek a jótevője, az apa, aki majd megvéd mindentől, gyertek csak ide, én majd itt a magam környezetében megóvlak, és nem lesz semmi bajod. Magyar Péter meg bevon minket. Magyar Péter azt mondja, hogy nélkületek nem fog menni, és meg is vagyunk dicsérve minden lehetséges alkalommal, hogy jól teljesít ez a nép. Hogy jól teljesít a nemzet, össze tudtunk fogni, és rendben vagyunk. Ez egy teljesen másfajta kommunikációs koncepció, mert nem megvédve vagyunk, hanem együtt védekezünk.
4: Hát ez tulajdonképpen a Tisza megképződésének az alapvetése, tehát az, hogy mindent együtt csinálunk. Mit csinálunk elsősorban? Felkelünk az Orbán kormány ellen, az önkény ellen, bár hallom, hogy az önként azt most, épp most alakítják ki. Együtt leváltjuk őket április 12-én, és utána együtt építünk közösen egy országot, ahol mindenki be van vonva, ahol nincsenek leszakadott térségek, viszonylag mészegénységben élő emberek, hanem a társadalom gyakorlatilag együtt lép egyet-kettőt előre. Pontosan ezt látjuk, de abban a gesztusban is, amikor Magyar Péter azt, hogy igen, lemegyek Paksra, hogy még az ott dolgozókkal is kezet fogjak, és megköszönjem nekik a munkát. Ez alapvető dolog, hogy a miniszterelnök akkor tudja akármilyen ország miniszterelnöke jól elbeszélni a válságot, hogyha ott van, kompetens képet mutat, és megköszöni azoknak az embereknek, akik a nap végén nagyon furcsa dolgot fogok mondani, emberek. Nagyon ritka az, bármilyen ilyen munkakultúrában, hogy egy vezető azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon jól dolgoztál. Itt pedig ez történik.
3: Ugyanakkor a Tisza szavazókról ugye ezt mindig is tudjuk, és mondták, hogy azért eléggé sokszínű társaság alkotja, hiszen sok felől érkezett ember tömörített egy céllal. És ugye az volt a nagy kérdés, hogy amikor elindul a kormányzás, akkor majd mennyire osztja meg őket, hiszen mindenkinek minden nem fog mindig tetszeni. Most még az a vezérszál folyamatosan megy minden eseménynél, és az lekövethető, hogy egyébként rámutatnak arra, hogy hol volt az előző kormány hiányossága. Nyilván ez van, akinek szimpatikus, van, akinek nem, mert például a Paks esetén is ugye elmondják, hogy az elmúlt 16 évben minden történt meg, mit kellett volna, hol volt rá a forrás, stb.
2: Na jó, de ez és most a saját többségének
3: tetszik. Ez egy összetartó erőd. Miközben egyébként a megoldás az egy hatalmas kérdés lesz, és szerintem ebben nagyon nem fognak egyetérteni a szakemberek, mert az viszont már abszolút meg fogja osztani az embereket, hogy gátat, nem gátat, vízlépcsőt, nem hűtőtornyat, hűtőtorony nélkül leállíts, megállíts,
2: csak az emberek nem fognak tudni hozzászólni ahhoz, hogy hűtőtorony
3: nyilván, de a szakemberek sem fognak
2: kellene ez ügyben megszólalni. Hadd vessek fel, mert hogy a nép hangját meghallja a kormány. Egy másik dilemmát. Tegnap kineveztek két embert a Magyar Televízióba. Hajdú Gábort és Borsa Miklóst. Lett belőle felháborodás azokban a körökben, amelyeknek látszólag van beleszólásuk a médiaügyekben, vagy tájékozottságuk a médiaügyekben, és akkor most itt kétfelé válik az értelmezés. Az egyik az, hogy a miniszterelnök milyen alapon avatkozik ebbe bele. Nyilván az ő bejegyzése volt az iránymutató ahhoz, hogy mára ezek a kinevezések felmondásokká váljanak. A másik pedig, hogy hát erről volt szó pontosan, hogy meghallja a miniszterelnök, hogy mit mond a tömeg, és ha a tömeg felzúdul, akkor erre reagál.
4: Csak hogy a tömeg ebben nem volt bevonva. Tehát itt éppen ez a történet éppen azt beszéli el, hogy hogyan nem szabad és mit csinálni. Az MTV-re, nem tudom, Duna Média szolgáltató, most éppen azt hiszem így hívják, aztán rádió és televízió, non-profit ZRT,
5: annyira egyszerű lett volna a magyar televízió.
4: Igen, én
5: magyar
4: is rádió, ezt mondanám, hogy
5: legalább a magyar rádió megvan.
4: Igen, és kivéve a Bródy Sándor utcai épület,
5: hát
4: a mély fájdalom. Szóval, hogy ez tankönyvi példája annak, hogy hogyan nem szabad csinálni ezeket a dolgokat. Ugye ezt a közintézményt, Isten ments, hogy most kritikával illessem, illetik ezerszer, ezeren kritikával. Ugye már alapvetően nehéz azt elgondolni, hogy van egy megbízott vezérigazgató, aki kinevez egy televíziós, egy rádiós és egy online hírigazgatót, vagy területért felelős igazgatót, miközben lesz majd egy pályázat, meg lesz majd egy társadalmi konzultáció arról, hogy egyébként mit csináljunk, meg hogy csináljunk. Ugye a minisztérium már ki is írta néhány héttel ezelőtt azt a struktúrát, hogy miben kell gondolkodni az embereknek, milyen kérdésekre, milyen választ küldjenek vissza. Emellett pedig nyilván lesznek olyan pályázatok, amelyek a vezetői posztot érinti, tehát például lesz új vezérigazgató. Belép egy új vezérigazgató, ha ott maradnak a Kunigunda útjára, és azt mondja, hogy hát igen, akkor én most kaptam egy nem tudom 4-5 éves mandátumot, de hát én szeretnék hozni egy televíziós, egy rádiós és egy online. Na akkor mi történik azokkal az emberekkel, akik most már éppen ott dolgoznak? Tehát ez már alapvetően szerintem nem volt átgondolva, ahogyan szerintem az sem volt igazán végig gondolva, és most igyekszem nagyon szofisztikáltan beszélni, hogy az elmúlt 16 év mit tanított meg nekünk a médiában. Az elmúlt 16 év nagyon sok mindent megtanított nekünk, legelébb is azt, hogy volt egy ultra mélyen gyökerező, államilag nagyon gazdagon propagált, támogatott propaganda. Aki abban bármilyen módon az elmúlt 16 évben érintett volt, akár hírolvasóként, és mondjuk azt mondta, hogy hát igen, később, hogy igen, hazudtam, amikor ezeket a híreket fel kellett olvasni, vagy akár olyan szereplő, aki mondjuk érintette az Echo TV-t, amelyik nem a kiegyensúlyozott tájékoztatásáról volt híres, vagy aki a Mészáros Lőrinc féle konglomerátumban dolgozott, hogy szóval, hogy az elmúlt 16 év alatt azt meg lehetett volna tanulni, vagy legalábbis tanulságként szolgálhatott volna, hogy abból a körből nem feltétlenül jó meríteni, már csak azért sem, mert minden idők történelmi kétharmada éppen azt mondta ki, hogy ebből nem kérünk. Tehát ezt lehetett volna sokkal átgondoltabban is. Ez egy nagyon sok sebből vérző dolog, tele egyébként kiváló kollégával, és nekem a szívem vérzik azért, amikor azt látom, hogy este látok egy poszt alatt egy miniszterelnöki bejegyzést, és gyomorból érzem azt, hogy az a két ember, aki ki van nevezve, az másnap már nem lesz a helyén. Hiszen a tömeggel szemben nem lehet menni.
5: Milyen érdekes, hogy igazad lett. Hogy szabad-e így beleavatkozni, az pedig egy következő kérdés, Eszter.
3: Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogyha személyemnek teszed fel a kérdést, akkor azt mondom, hogy szerintem nem feltétlenül, sőt, abszolút nem.
5: Ugye azt ígérte Magyar Péter, hogy ő soha nem fog a közmédia, pont a közmédiában, az egyik interjújában ígérte.
3: Igen, de ugye mindig van egy olyan szituáció, amire be lehet hozni egy másik mondatot, amivel megindokolja valaki, hogy mégis miért teszi azt, amire korábban azt mondta, hogy nem.
5: Hát amit András most előbb mondott, erre
3: és
5: ez az indokolja.
3: Szerintem egyébként valójában abban nincs konszenzus a kis hazánkban, hogy vajon tényleg igaz, amit mondasz, hogy akinek köze volt a 16 évben a rendszerhez, így vagy úgy, hogy akkor az most tényleg nem kaphat munkát?
4: Nem,
3: mert
4: nem,
3: akkor ez hol,
4: bocsánat,
3: ez hol húzzuk meg ezt
4: egy,
3: a határt?
4: Egy mélyebb rétegzettségről beszélek, tehát hogy értsük jól, hogyha teljes szintiszta propagandát toltál, vagy érintve voltál.
3: De ki húzza meg azt a határt? Hát mert ez, mindenkinek máshol
4: ez,
3: van.
4: Ez viszonylag, hogy mondjam, plastikusan és gyorsan ellenőrizhető. Meg annyi tényfeltáró cikk.
3: Igen, de például, hogyha valaki, mit tudom én, 2015-ig dolgozott benne, és utána abszolút kiszállt belőle, akkor ő még mindig elítélendő azért a cselekedetért,
4: nem,
3: amit korábban tett?
4: Nem, egyáltalán.
3: Tehát, hogy egyáltalán érted, nem, egyáltalán, ezt lehet kategorizálni.
4: Nem, egyáltalán nem elítélendő, én csak azt mondom, hogy az emberek minden idők legnagyobb kétharmadával arra szavaztak, hogy ezt nem kérik. És éppen ez az a pont, ahol azt kéne végig gondolni, vagy azt kellett volna végig gondolni nagyon pontosan, hogy érdemes-e megreszkírozni azt, hogy olyan személyeket hozok, akik ilyen vagy olyan módon involválódtak ebben a rendszerben. És nem azt mondom, Isten ments, hogy ők rossz szakemberek. Nem, lehet, hogy nagyon jó szakemberek. De hogyha ilyen előképpel ülnek be, az sajnos semmi jót nem jelent, hiszen az emberek nem erre szavaztak.
3: De ez csak a köztévénél lehet így szemlélni, vagy például vannak azok a kritikák, akik meg tovább mennek, és azt mondják, hogy hát nézzünk be a parlament kapuján, ott is látjuk, hogy a minisztériumoknál kik mozognak.
4: Ebben teljesen igazad van, olyannyira, hogy készült nemrég egy igen jelentős összeállítás, például az Indexen, amelyik azt mondta, hogy hány továbbszolgáló van, miniszter szintet nem néztünk, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár a kormányban, és hát ugye meg annyi olyan ember van, például Magyar Péter jobbján is ül egy olyan személy, aki még SZDSZ-MSZP vonalon is érintett volt, a kabinet főnöke nemrég még a 14. kerületi polgármesteri hivatal van a polgármesternek a kabinetfőnöke volt, és ő is régen SZDSZ-es volt, aztán DK-s volt, és meg annyi volt fideszes, és satöbbit találunk, miközben az volt kimondva, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a miniszterelnök részéről, se innen, se onnan.
3: Igen, nyilván van ezért egy nagyon, nehéz, hogy akkor
4: nyilván nagyon, van egy nagyon erős káderhiány, és bocsánat.
5: Igen, ezt akartam mondani, hogy sem minden, se honnan, de akkor honnan?
4: De akkor honnan, pontosan. Igen, de hogyha már ez volt elmondva, akkor ehhez valahogy igazolt
5: az elmúlt évtizedekben.
3: Igen. És nagyon nehéz úgy válaszolni az élet bármely területén.
5: Igazságot nem tettünk, de érdekes kérdéseket felvetettünk remélhetőleg. Somogyi Sajmos, Eszter Murányi András, köszönöm.
4: Köszönöm szépen.
6: Szinte naponta dönt negatív rekordokat a Duna vízállása, ami a hajózást is jócskán megnehezíti a folyón. De nincs ez másként a Tiszán sem, valamint a legnagyobb állóvizeink is folyamatosan apadnak. A Velencei tó például a kiszáradás szélére sodródott. Vendégünk Kovács Csaba, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke.
5: Emlékszem gyerekkoromban, hogy a Duna Regensburg Schwabruweissnél árad lejjebb apad, ez volt 3-4-2-kor a vízállás jelentés eleje, mindig örülök, hogy itt vagy, jó estét kívánok.
7: Jó estét
5: hát
7: kívánok.
5: Ez most egyelőre sehol nem árad, illetve ami áradás van, az a 2-3 cm, amivel olyan nagyon nem mennénk messzire, ha most pont nem, ez hiányzott volna Pakstán.
7: Hát sehova nem mennénk ezzel a 2-3 centivel. Jó estét kívánok, és üdvözlöm én is a nézőket innen.
5: Tudunk valahol hajózni ma Magyarországon, ha az nem a balatoni komp?
7: Őszintén szóval nem nagyon. A Tisza felső részén a kiránduló hajókkal esetlegesen, de igazából a Dunán nem. A Dunán teljes mértékben áll a forgalom. A kompok állnak, három kivételével, a Horány, Dunakeszi, a Szentendrei szigetnél Leányfalu, valamint Visegrád, Nagymaros, de ez sem biztos, hogy a jelen helyzet is ugyanez, ez tudom én, egy fél nappal ezelőtti információ. Tehát ezek folyamatosan változnak, érdemes is érdeklődni egyébként a révhajósoknál, az éppen aktuális állásról. De a Dunán teljes mértékben áll a forgalom.
5: A leginkább szemünk előtt a kiránduló hajók, itt Budapesten meg különösen a turista hajók vannak. Az egy másik műfaj, az is egy nagyon fontos iparág, és rendkívül fontos, amit ők ott csinálnak. De hát közben meg ez egy gazdasági kérdés is. Azt lehet tudni, hogy Szerbiában állnak például áruval a Magyarországra szánt uszályok. Gondolom hajókaravánok. Lehet tudni, hogy állnak a szállodahajók fönt a felső folyáson. Ezekkel mi lesz?
7: Hát sok mindent nem tudnak tenni, meg kell várni, amíg lesz egy kis víz, és el tudnak indulni. Ugye jelen pillanatban Magyarországon Budapesten 4 Mohácsnál, 5 Komáromnál 2 kabinos személyhajó, köznyelven szállodahajó várakozik, ezek nem tudnak mozdulni. 3 ADN teherhajó, tehát veszélyes áruszállító teherhajó várakozik arra, hogy ki menjen az országból, ebből az egyik az éppen egyébként terhelt, tehát a uszájával együtt olyan majdnem 1000 tonna benzint és gázolajat kívánnak kifelé szállítani. Egyébként semmi más teherhajó nem tud, és szállodahajó sem tud közlekedni. Ugye a budapesti helyzet, nem tudom, hogy az élőképe, amit magunkhoz lehet, annyiban jobb.
5: Látja, egyéb... hogy nem.
7: Igen, igen, feltűnt.
5: Itt még van víz.
7: Itt még van víz. Annyiban jobb a helyzet, hogy a helyi járatú hajók, illetve az úgynevezett kiránduló hajók, ezek még tudnak közlekedni. Az előre foglalt turista járatokat, azokat elindítják, bár például itt még látszik ugye a kivilágítás, ezért is volt érdekes a kép. A Budapest by Night programokra azokra egyszerűen nem tudnak eladni.
5: Hát
7: mert hogy leállt
5: nincs
7: a világítás. Igen.
5: Ezért Budapestnek, kell a tévét nézni, itt nálunk meg tudjuk mutatni.
7: Ilyen Budapestnek ez egy nagyon nagy vonzereje egyébként.
5: Viszont
7: nincs ilyen még egy.
5: Ez egy olyan helyzet, amiről azt reméljük, hogy ez egy egyszeri állapot, de pont az előző beszélgetésben merült fel, hogy hát ugye a történelmi 2018-as, és hát azt gondoltuk, hogy akkor ez megvolt. És akkor most itt van ez, ami sokkal-sokkal rosszabb, mint a történelminek mondott 2018-as, és nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége. Nem is a mostaninak. Meddig megy ez a folyamat? Mit kell tenni? Mit lehet tenni?
7: Hát én úgy gondolom, hogy most a valóság és az időjárás elég erősen ránk rúgta az ajtót ebből a szempontból. Szakértők sok-sok évtizede, Mosonyi Emil professzor úr már a múlt évszázad közepe tájékán megírta, hogy mit kellene csinálni. De sajnos, mivel a, az eldöntendő kérdés, mivel a Dunát elkezdték szabályozni már a két évszázaddal ezelőtt, ugye Vaskapu, aztán fölfele is, tőlünk fölfele is több helyen, nem ússzuk meg azt, hogy mi is vízlépcsőket. És ahogy néztem a cikkeket, híradásokat az elmúlt hetekben, napokban, már egyre többen mondják egyébként, a hajósok ezt nagyon régóta mondják, és nem a hajózás miatt, ezt azért hozzá kell tenni, hogy nem a hajózás miatt fontos, hanem ahogy ön is mondta, ez egy gazdasági kérdés. A hajózás azt profitálhat belőle, de egyébként energia, mezőgazdaság, ivóvízellátás, tehát nagyon fontos olyan területeket érint a duzzasztás kérdése, amiket nem tudunk megkerülni. És az az egyetlen megoldás. Ugye Mosonyi professzor úr annól leírta, hogy a Dunára három vízlépcső szükséges, Nagymaros, Adony és Fajsz, Tiszára még egy Csongrádnál, illetve hát egy Duna-Tisza csatorna, amivel meg lehetne, nem is azt írta, hogy meg lehetne, hanem karban lehetne tartani az ország vízkészletét, vízellátását.
5: Hát ez, amit most felvázolt, ez egy több évtizedes program valószínűleg. Egy vízlépcsőt megépíteni, az nem egy éves feladat.
7: Nem, és nagyon körültekintő tervezést igényel.
5: Erre vannak a tervek. Ugye a 80-as években mindegyikre készült. Nagymarosnál volt a nagy balé, hogy legyen vagy ne legyen, de ott el is kezdődtek a munkák. De a többinél mi van?
7: Hát tudomásom szerint erre nem tudok teljesen világosan, már teljes tudásommal válaszolni, mert hogy nem tudom, hogy a többivel mi a helyzet ilyen szempontból. Készültek előtanulmányok arra, hogy hol lehetne, hogy lehetne, de magának a vízlépcsőnek, és ez nem az én szakmám, ez a vízügyesek kellenek egyébként. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon körültekintő tervezés az, ami alapján ezt meg lehet valósítani, és meg kell tenni, de azt hiszem, én 30 éve dolgozom a hajózással, magam nem vagyok hajós, csak dolgozom vele, de azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogy ezt meglépjük.
5: Közben az látszik, hogy egész Európában ugyanezzel a bajjal küzdenek, ugye a Rajnán is olyan vízszintek vannak, amiket sosem láttak korábban. Az egy szabályozottabb folyó, mint nálunk a Duna. Talán ott azt jobban is uralják, azt a helyzetet. Nálunk az a probléma, hogy beszorítottuk a két part közé, és egyébként nem csináltunk vele semmi mást.
7: Talán ez is, ez megint csak inkább egy vízügyi szakkérdés, de ugye ha be van lépcsőzve a Duna, akkor a fölöttünk lévő lépcsők megfogják a hordalékot. Nem jön hordalék. Ezzel mélyíti saját magát a Duna.
5: Nincs, ami leülepedjen.
7: Nincs, ami leülepedjen, igen. Mélyíti, de a hordalékot ő mindig viszi, tehát erodálja a saját medrét, mélyíti saját magát. Ezzel ugye a talajvízszint is csökken. Maga a vízszint nem csökken olyan mértékben, tehát ezt... A kis
5: mert ugye az a közepe az nem... igazából a folyónak, ahol ez egy ilyen vájatként, egy V-betűként kiválja magát.
7: Valami hasonló. És ez egy olyan folyamat, amit csak jelen esetben csak azzal tudunk megállítani, és csak azzal tudunk kezelni, ha a vízlépcsőt építünk Magyarországon.
5: Most Magyarországon mindenki ért ehhez is, hogy kell vízlépcső vagy nem, hát ilyenek vagyunk, tehát elkezdünk szakérteni, de az atomerőműhöz is értünk már. Igen. Mint a foci, persze, igen. Hát az a legjobb példa. De nyilván itt kellene valamiféle szakmai átgondoltság, és kellene valami szakmai összefogás, hogy mutassunk valamilyen irányt a következő évtizedekre. Látja annak jelét, hogy a vizes szakma, vagy azok a szakemberek, akik ebben meg kell, hogy egyezzenek, mert itt is ellenérdekek ütköznek egymással, ki tudnak egyezni?
7: Én elég sok kapcsolatban vagyok a vízügyel és a vízügyes szakemberekkel. Én azt gondolom, hogy ott megvan a megfelelő tudás, megvan a megfelelő szakértelem ahhoz, hogy ezt körültekintően és jól meg lehessen csinálni. Szoktam mondani, ugye a legnagyobb akadálya, és tényleg nem bántva senkit, ennek általában a természetvédelem. És abban abszolút igazuk van, hogy védeni kell, vigyázni kell a természetünkre. De erre szoktam néha mondani, hogy nézzük meg a Tiszatavat. A Tiszató nem tó. a Tiszató egy víztározó. És mégis milyen gyönyörű, mennyire szeretjük, mennyire csodálatos élővilága van, pedig az egy mesterség.
5: A Dunán el tud képzelni ilyeneket? Ez lenne a feladatot?
7: Nem ez lenne a feladat. Nem is biztos, hogy ilyet kell csinálni, de például én azt gondolom az alapján, amit eddig tudok a dolgokról, hogy Gemencet is csak akkor fogjuk tudni megtartani, és azért Gemenc, én úgy gondolom, hogy egy csodálatos nemzeti kincsünk, Gemencet is csak akkor fogjuk tudni megtartani, ha valamilyen úton módon visszatartjuk a vizet.
5: Hiszen a nagy része ártér, de hogyha nem kap vizet, akkor az erdő is
7: tökre. Igen.
5: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kovács Csaba volt a vendégünk, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke.
7: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontból álló javaslatcsomagot fogalmaznak meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén. Vendégünk Kis Ernő.
2: A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Szerintem az önök szövetsége ennyire fontos, és ekkora sztár még sosem volt, mint most. Hirtelen kiderül, hogy semmi nem elég. Ugye hallottunk az elmúlt időszakban arról, hogy hát már a napelemekből elég.
3: Magyarországon valóban kiemelkedő a napelemeknek a mennyiség, mert 8,6 gigawatt van, de ez csak a hazai részarányban értendő, egyébként nemzetközi viszonylatban egyáltalán nem jelentős. Nálunk sokkal több napelemes, fajlagosan egyfőre jutó napelemes rendszerbe több rendelkeznek számos más európai ország. Tehát bőven van még helye napelemeknek, 13 gigawatt volt egyébként a nemzeti klímatervben 2030-ig, ennek valamivel több, mint a felénél tart. Most.
2: Hát akkor ebben mégiscsak van még mit csinálni, de abban is, hogy hogyan tároljuk a megtermelt energiát. Ugye ez egy alapvető problémája jelenleg a napelem kérdésnek, és hát erről szól többek között az is, hogy amikor lemegy a nap, akkor vagyunk a legnagyobb bajban energiaügyben.
3: Ez így van, viszont ennek lenne egyszerű megoldása, úgy hívják egy energiatárolás. Már 2024-ben 10 gigawatt kapacitás igény érkezett be befektetőktől, ez közel 10 ezer milliárd forint volt, amit befektetők beruháztak volna a magyar villamos energiahálózat fejlesztésébe, naperőművekbe, szélerőművekbe és akkumulátoros energiatárolókba.
2: Kinek nem jó? Ez miért nem valósul?
3: Hát a kormánynak nem volt jó, mert egy kormányrendeletben ezt teljes egészében elutasították sajnos ezt a lehetőséget. Nem érkezett rá magyarázat, csak sejtéseink vannak, hogy politikai döntés született, és nem gazdasági, ugye ezek a befektetők, ezek a határon túl más országokba vitték a befektetők szándékozó tőkéiket. Ez értendő még a hazai vállalkozásokra is.
2: Meg sem valósult egyetlen ilyen beruházás sem?
3: Nem, egy csatlakozási ponton egy szélerőmre kapott lehetőséget egy bizonyos befektetői kör, viszont a kormányváltással ez is visszaesett, és ez nem valósult meg.
2: Akkor... ha jól értem, itt elszalasztottunk egy óriási lehetőséget, amivel most egészen másképp állnánk kapacitásügyben, az esti órákban is akár.
3: Ez pontosan így van, jelentősen csökkentette volna például a Paksi atomerőműnek az előre egyébként jól látható kiesését, tehát minden évben problémák voltak a hűtéssel. Eddig lehetett kozmetikázni a számokat, ugye különböző felmentéseket adtak, de most, hogy elfogyott a víz a Dunából, most már a statisztika ezen nem segít, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ipari energiatárolók, illetve nagyon fontos lenne például, hogy a lakosság energiatárolót is folytassa a kormány.
2: Ugye volt, volt program.
3: Volt, és meg is, tehát kaptak is értesítést, 132 ezer család még a választások előtt. Ugye az előző kormánynak volt ez a programja, amit a nyilvánvaló népszerűség intézkedésből hoztak. Megkapták ezek a családok ezek az értesítéseket, és hazai ipar, 47 ezer munkavállaló dolgozik most jelenleg a napenergiaiparban Magyarországon. Ezek bizony erre felkészültek, bekészleteztek, és tartanak készen várják, hogy végre elinduljon a program. Ezeknek a munkahelye, tehát ezeknek a vállalkozások a jövője forog most kockára.
2: Ebből semmi nem valósult meg az értesítésen kívül eddig?
3: Nem, sőt olyannyira nem, hogy még a pályázatoknak feldolgozása sem történt megismereteink szerint, tehát egyeztettünk már az új kormánnyal, az új energiai minisztériumban, és azt az információt kaptuk, hogy még csak fel sem dolgozták, ez volt az első feladata például, az egyike, nyilván nem a legfontosabb az energiai minisztériumnak, hogy ezeket a pályázatoknak legalább a feldolgozását kezdjék meg.
2: De akkor Az nem kérdéses, hogy kiállnak emellett a program mellett.
3: Egyértelműen.
2: Vállalják a folytatását.
3: Természetesen, sőt, még próbálunk olyan könnyítéseket is tenni, volt például egy ilyen felajánlásunk is, nyilván ismerjük a költségvetés helyzetét, és a tagvállalataink, több mint 300 tagvállalatról van szó, például hajlandóak meg előlegezni ezeket a költségeket, hiszen ezt eddig mindig is tették minden programban, azért, hogy megvalósulnak ezek a projektek.
2: Kormányhoz fordultak ezzel a mondattal, vezettük be az ön jelenlétét. Ha a kormányhoz fordultak, mit kértek?
3: Több mindent kértük, egyrészt az otthoni energiatároló programnak végre a folytatását, azon kívül, hogy például azt a világ csúfságért, hogy a napelemes erőművekre azért kellett költenünk rengeteg pénzt, hogy a visszatáplálást tiltsuk, akkor, amikor egyébként villamos energiaimportra szorul hazánk. Például ma 15 óra 15 perckor a hazai villamos energia igénynek 85%-át látták el a napelemes rendszerek, tehát teljes egészen szinte Magyarországon ezt termelte. És Magyarországon mondjuk egy ipari 50 kilowatt feletti, háztartási méret feletti napelemes rendszerbe például azért kellett körülbelül a berázásnak 5-10%-át ráfordítani, hogy visszatáplálás elleni védelmet építsünk be.
2: Ez lenne most az a pillanat, amikor azt ki kéne venni?
3: Így van, tehát mi azt javasoljuk a kormánynak, hogy ezt például szüntessük meg, és ne legyen ilyen kötelezettség.
2: De azt miért kellett? Ott mindenféle műszaki problémákat okozott volna, volt a magyarázat hajdanában.
3: Az volt a hivatkozási alap, hogy a hálózat nem képes elviselni ezt a villamos energiát. Azonban ez nem feltétlenül igaz így. Elegendő, hogyha csak arra gondolunk, hogy például az átviteli hálózaton a teljes villamos energiaimport, ami korábban még akár 40% is volt, most már csak ilyen 30%-hoz közelít, de az elfér, viszont például a napelemes, vagy akár a szélerőmű termelés, az nem engedik fel a hálózatra. 2021 óta nem lehet új csatlakozásokat szerezni, csak közzétételi eljárásokon, és gyakorlatilag befagyasztották a teljes fejlesztést.
2: De ez miért volt jó valakinek? Ahogy most én önt hallgatom, ez olyan, mint egy kicsit kamu lenne. Tehát, hogyha másféle betáplálást elfogad a rendszer, akkor ezt éppen miért nem?
3: Nyilván van némi műszaki alapja, tehát nem állítom azt, hogy teljes egészében kamu, de alapvetően nem műszaki jellegű kérdés
2: ez
3: volt.
2: Ez is politika volt?
3: Egyértelműen politikai kérdés volt. Ezt vissza lehet tekinteni a korábbi. Ugyanilyen politikai kérdés volt például a szaldó elszámolásnak a betiltása. Ezt az évbe kiáltó csúfságot, amikor visszameges hatályú rendelkezésben Lantos miniszter úr egy kedélyes fürdőgatyás jelenetben bejelentette a szaldó elszámolás a megszüntetését, ezt kívánta például az előző kormányzat kompenzálni ezzel az otthoni energiatároló programmal, mert érezték ők is, hogy azért eléggé túlöttek a célon, holott egyébként az Európai Unióra hivatkoztak, hogy emiatt tiltottak be, de ennek semmilyen alapja nem volt, mert például Lengyelországban is létezett ez a rendszer, sőt 2025-ben vezették be Romániában a szaldó elszámolást, tehát nem megalapozott az, hogy ez be kellett tiltani.
2: Évszámok, döntések, változások azért önöknek sem volt egyszerű ezeket mind figyelembe venni, és úgy működni, és működtetni. Ha ma valaki szeretne napelemes rendszert a házára, van annak akadálya?
3: Talán a szabályozási rendszerben ilyen rendkívül hosszú, például Magyarország, amely napelemes rendszernek az engedélyezését, vagy akár csak egy villamos csatlakozás képítés, akár éveket is jelenthet, és például Magyarországon van egy olyan egyedülálló eljárási rend, hogy egy új építési házhoz ugyan kötelező napelemet feltenni, de viszont a napelemet addig nem lehet engedélyeztetni, nem lehet bekapcsoltatni, amíg a villanyórát fel nem szereli a DSO, az áramszolgáltató. Ugyanis azzal kezdődik, hogy a pótszámot be kell adni. Tehát kötelező az épülethez, hiszen nem kapja meg az energetikai tanúsítványát az épület, a megfelelő tanúsítványt, nem lehet elkerülni a napelemet, és nem egyszer 2-3 év is eltelik addig, míg végre megkapja a lakástulajdonos mondjuk a használati jogát a napelemes rendszerhez.
2: Hát ezt hívják bürokráciának, ami ellen állandóan küzdünk, és minden miniszter, akihez tartozik, bejelenti, hogy na most annak vége.
3: Annyi pozitívumot el tudok mondani, mindenképpen az új kormányzatnak az a kinyilvánított szándéka, hogy ezeket jelentős mértékben csökkentse, számtalan ilyen anomália van, ami magyar kuriózum, ilyen például az, hogy mondjuk 2,5 kilovatt fölött például a 3 fázisú csatlakozás szükséges, ez kb. 600.000 forintba kerül, ugyanez mondjuk Ausztriában 8 kilovattos. Ha belegondolunk, egy hajszárítónak a teljes kevésbé nagyobb, és éppen ezért lehet egy háztartásnak simán egyfázis csatlakozása. Nálunk például ezt nem lehet. Ezt is mondjuk meg szeretnénk szüntetni, és úgy tudjuk, hogy a kormánynak van erre szándéka, úgyhogy nagyon bízunk az új adminisztrációba, hogy minél könnyebbé teszik ezeket az elszámolási kérdéseket. Egyetlen egy gondolat még talán a befejezésül. Nagyon fontos lenne az idősoros elszámolásnak a bevezetése. Ugye most elhangzott Magyar Péter miniszter úr részéről, hogy 19 és 22 óra alatt kérik a fogyasztásnak a csökkentését. Ezt mi is jelentős mértékben szeretnénk, hogyha bevezetnénk, és ösztönöznénk arra a felhasználókat, hogy lehetőleg kapcsolják ki az éjszaka a fogyasztókat. De erre van egyébként egy nagyon jó ösztönző rendszer, ami az egész világon működik, ez pedig az idősoros tarifa, hogy az esti órákban egy picit magasabb a villamosenergia ára cserébe a napközben, vagy éjszaka például sokkal olcsóbb, akkor jelentősen tud csökkenni például a felhasználóknak, a lakosságnak a villamosenergia költsége, és ugyanakkor meg nem lenne szükség például felesleges erőműveknek az építésére.
2: Hát szó volt róla, hogy ilyeneket fogunk kapni az ingatlanjainkba, és ezek be lesznek szerelve a villanyórához.
3: Most például az Európai Unió támogatásával az okosmérő támogatás, az pont erre irányul, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az áramszolgáltatók is részt vesznek ebbe, és úgy tudom, hogy egyébként csatlakoznak.
2: Örülök, hogy a bizalmam töretlen a politikában, ne csalódjon, most azt kívánom. Kis Ferdő volt a vendégünk, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget. Szépen.
1: Káros, ha a politikusok azt hiszik, vagy azt sugallják, hogy a vízgazdálkodási és környezeti rendszerek egyik napról a másikra átalakíthatóak, állítja Bardóczi Sándor. Budapest főtájépítésze szerint a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Hozzátette, a szályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. Bardóczi Sándort kérdezzük.
2: Szurok András szerkesztő kollégám, itt az előzetesben a lényeget el is mondta, úgyhogy köszönöm szépen tulajdonképpen. De örülök, hogy itt van Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor. Igen, itt a lényeg egy része már nyilván elhangzott, hogy félreértésre adott alkalmat sokak számára az, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ne locsoljunk. Igen, hát most ne locsoljunk nyakra főre eszetlenül. De a célzottan viszont változatlanul kell, erre meg ön hívja fel a figyelmet.
4: Igen, hát született egy elég szerencsétlen kormányhivatali kommunikáció, ami előhozott egy ilyen háttér anyagot, ami elsősorban arról szól, hogy mit kell csinálni olyan helyzetben, amikor nincs víz. Csak az a helyzet, hogy Budapesten van víz. Tehát nem csak az öntözésre, hanem rendesen az ivóvízellátás is normálisan működik.
2: Ugye ez azért is van, mert ez egy túlméretezett rendszer a mai lélekszámhoz képest. Ez hajdanában úgy készült, hogy Budapest majd egyre nagyobb lesz.
4: Így van.
2: Közben tehát nem annyi.
4: Ez a 80-as években kiépült rendszer kb. Azt feltételezte, hogy már a 2,5 millióan leszünk, és nagyjából úgy használjuk a vizet, ahogy a 80-as években, tehát nagyon pazarló módon az zuhanyzókon, meg a csaptelepeken nem lesznek ilyen szűrők, stb. És ehhez képest vagyunk 1,6 vagy 7 millióan a városban.
2: És már nem vagyunk annyira pazarlók?
4: Azért nem vagyunk annyira pazarlók, mert rengeteg technikai eszköz áll rendelkezésre, hogy kevésbé legyünk. Tehát például a mosogatógépek azok sokkal kevesebb vizet pazarolnak, mint a mosogatás és társai. És valójában ez teremti meg Budapestnek azt a lehetőséget, hogy éljen azzal, hogy a zöld infrastruktúráját azt ne hagyja veszni. Ugyanis, hogyha nem öntöznénk továbbra ezeket a zöld felületeket, akkor 30-40-50 évnek a munkáját dobnánk ki egy-két hét miatt. Miközben ugye ezek a zöld felületek azok valójában nem esztétikai kérdések, hanem ezek olyan légkondicionáló berendezések, a város legnagyobb természetes légkondicionáló berendezése, ami vízzel működik. Tehát mi vizet táplálunk be azért, hogy elpárologtassa és megszüntesse a hősziget jelenséget, és mondjuk kevesebbet kelljen használni a klímát.
2: Hát látva a budapesti hőmérsékleteket, van még mit csinálnunk azért, hogy ez még jobban működjön.
4: Igen, sajnos az van, hogy a belváros ugye történetileg nagyon sűrűn beépült, és azért nagyon alacsony a zöld felületi arány, minél kijebb megyünk, annál nagyobb. Ugye ennek a városnak még mindig a 65%-a zöld felületek borítják, ezt nagyon sokan el szokták felejteni. 5000 hektárnyi erdőnk van például. Úgyhogy tulajdonképpen ezeknek a felületeknek a fenntartása az létérdekünk, és már csak azért is, mert Ugye a Spanyolországban például úgy szokták meghatározni, hogy mikor van tűzveszély, hogyha 30 foknál magasabb a hőmérséklet, aszály van, ebből már kettő teljesült, és 30 km per óránál nagyobb szél fúj. Hogyha ez a három paraméter van, akkor valahol óriási tüzek lesznek, és ennek a határán vagyunk sajnos, úgyhogy már csak ezért is öntöznünk kell.
2: Mi az, amit mindenképp, és mi az, amit most ebben a helyzetben semmiképpen ne locsoljunk?
4: Hát ugye a víz oldalon az van, hogy tulajdonképpen nagyon sok vízünk van, viszont elektromos áram oldalon, tehát hálózati oldalon van ennek létjogosultsága, hogy kevesebbet locsoljunk, mert hogy ezek a kutak, ezek árammal működnek, és valójában, hogyha elkezdünk kevesebbet locsolni, akkor a gyepet lehet legelőször elengedni, mert hogy ugye mindenki a szép zöld gyepet, illetve az angol pázsitot...
2: Még film is készült róla, az a szép angol, zöld
4: így
2: gyep.
4: Van, az angol pázsitot preferálja, ugyanakkor hát a magyar klíma az egyre inkább hasonlít ezekre a száraz gyepekre. Tehát tulajdonképpen arra kell berendezkednünk, hogy sokkal inkább ilyen felületeket fogunk látni, akár a közparkokban is.
2: Azokat szoktuk kiégetnek látni.
4: Így van, de eközben meg ez a kiégett gyep azért nagyon hatékonyan takarja a talajt, és adott esetben, ha van pára vagy harmat, az, a harmatot az csapdába fogja, és átnedvesíti egy kicsit a talajt, és legalább a talajnak a felső rétegét, a mikrobiom rétegét védi a kiszáradástól.
2: Viszont amit locsoljunk, a fiatal fák, az évelő növények, a rózsafélék, meg az ilyesmik?
4: Ebben a sorrendben, tehát a fiatal fák az első 5 évben nagyon érzékenyek arra a begyökeresedés pillanatáig, hogy őket életben kell tartanunk, és hát ők a jövő árnyékai. Tehát őket egyáltalán nem hagyhatjuk. Aztán természetesen a gyepeket is kell valamennyire locsolni, de nem azért, hogy szép zöldek legyenek, hanem pont azért, hogy a talajnak a felső rétegét megóvjuk a teljes kiszáradástól. És hát a cserjék, az évelők szintén ennek a nagy légkondicionáló berendezésnek a részei.
2: Olvasom a Facebook bejegyzéseit, ajánlom a kedves nézőknek is, mert sokat lehet belőle tanulni.
4: Köszönöm.
2: Úgyhogy köszönöm. Például ugye a rengeteg tévhittel kapcsolatban sok mindent megfogalmazott az elmúlt napokban, a vízlépcső építés elhalasztásának bűnétől kezdve a mostani pótlás reményéig mindenféle van ott. És ezügyben például egy elég karcos véleménye van a butaságok terjesztéséről és arról, hogy ezek miért butaságok. Mondd erről a vízlépcső kérdésről pár mondatot nekünk?
4: Hát ugye az elkezd megint elharapózni az a tény, hogy hát úgy kell kezelni ezt a vízhiányos helyzetet, hogy vízlépcsőket építünk. Ugye Magyarországon a Duna az egy síkvidéki szakaszban van, tehát itt nagyjából ilyen 7-8 métert esik 100 kilométeren a folyó, míg mondjuk egy hegyvidéki szakaszon, például Ausztriában, ott 42 métert. És ráadásul ott hegyek között megy, tehát nem kell mellé gátakat építeni. Itt gyakorlatilag a járulékos költségei jelentenék ennek a vízlépcső építésnek azt a bődületes mennyiségű pénzt, forrást, előkészítést, ami ugye amikor a Dunai kormány biztos még létezett, akkor egy nemzetközi közgazdászcsapat számolta ki, hogy a 77-es közös egyezményes terv, a Gabcsikovo-Nagymarosi terv, az összes járulékos költségéből 200 éves megtérülést jelentett volna. Tehát a vízmegtartásban vagy a vízszintemelésben nem feltétlenül vízlépcsőkben lehet csak gondolkodni. Természetesen kéne emelni a folyóknak a vízszintjén, ezek mindenféle szabályozó művekkel, szűkítő művekkel is elérhetőek. Kéne rehabilitálni a folyók menti lefűződött mellékágakat, hogy sokkal nagyobb víztestek legyenek. És tájhasználat változásokra is szükség lehetne, mert hogy ugye korábban, amíg volt belvíz, ezek rendszeresen a folyó menti ilyen mélyfekvésű, félig szikes területeken voltak, amik egyébként is gazdaságtalanul megművelhetők. Ezeket a 50-es években a magyar mezőgazdaság nagy büszkén meliorálta.
2: A hanság lecsapolása.
4: Lecsapolta, elvezette a vizeket. Aztán most csodálkozunk, hogy porzik a határ, és nincsenek belvizek. Tulajdonképpen ezekkel az ökológiai kiegyenlítő felületekkel a mezoklímát tudnánk szabályozni, és hogyha ezek léteznének, akkor például sokkal több esőfelhő keletkezne Magyarország területén. Ugye az Alföldön nem a leállított jégerrendszer miatt nincsen eső, hanem azért, mert ezek az ökológiai kiegyenlítő felületek eltűntek, és a mezőgazdasági támogatási rendszer az úgy néz ki, hogy egyszer támogatja a gazdákat a belvíz kár miatt, egyszer meg támogatja a gazdákat azért, mert az asszály elvitte a termést. Holott támogathatná például azt is, hogy bizonyos ilyen típusú területeket fölhagyjanak, és azt támogassák, hogy tájhasználatváltozás alakuljon ki. Ez nem feltétlenül csak természetvédelmi területeket jelent.
2: Van ezek között, amit mondott, olyan, ami elég gyorsan elérhető, például ez az utóbbi, de akár mondjuk egy mederszűkítés a Dunában.
4: Ez sem gyors dolog. Tehát, hogy mit nevezünk gyorsnak, ugye egy tájépítés 50 évben gondolkodik, tehát mondjuk
2: de nem 50 évig szűkíti a medret.
4: Igen, de 25 év alatt ilyet meg lehet csinálni például egy ilyen merszűkítő művet, sőt lehet, hogy 7 év alatt is. De én projekteket vezénylek most, és én azt látom, hogy a legkisebb ilyen intervallum a 7 év, mert hogy a tervezés, engedélyeztetés, környezeti hatásvizsgálatok, tulajdonosi hozzájárulások, ezek mind-mind viszik az időt, és ebben tényleg az a csapda helyzet, hogy a politikusok azok 4 évben tudnak gondolkodni.
2: Én idéztem ma már önt az előző igen, beszélgetésben, hallottam. Hogy hát azt tudja megcsinálni egy kormány, mint az előző előkészített. Igen. Ugye itt egy furcsa helyzet van, hogy az előző 16 évben lényegében bár voltak változások a kormánytagok között, de ugyanaz a kormány volt, tehát akár lett volna erre idő. Most van, ami elő van készítve?
4: Hát ugye az előző beszélgetésben szóba került például a vásárhelyi terv, ugye annak vannak előkészített tervei, és bizonyos víztározók meg is épültek. Ugye az történik ezeknél a víztározóknál, hogy ezek szükségvíztározóként épültek ki, tehát például nem vásárolták meg, vagy nem kompenzálták azokat a gazdákat, akiknek a területén ezek megépültek. Viszont hogyha jön egy következő mondjuk őszi árvíz, ami nem biztos, hogy nem lesz, mert hogy a Mediterránban rendkívül sok víztartalmú levegő kering, és ez előbb-utóbb le fog csapódni az Alpokba, vagy a Kárpátokba. Tehát, hogyha jön egy nagy árvíz, akkor víztartalmú levegő kering, és ez előbb-utóbb le fog csapódni az Alpokba.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Holnap kezdődik a harmadik összmagyar középiskolás tábor Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit.

0: vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről, hozzátette. Közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja új helyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az ivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit. Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt vannak velünk Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Megbeszéltük, hogy tegeződünk. Köszönöm, szervusz!
4: Szervusz, köszönöm a meghívást!
3: És Deák Dániel, politikai elemző is itt van velünk, téged is szeretettel üdvözlünk, szia!
5: Jó reggelt mindenkinek!
3: Na hát, fokozódik a hőhelyzet, most még nagyon kritikus napokat élünk, tart még ez a bizonyos energiakrízis kihívás Magyarországon, bár itt már kora reggel jó híreket kaphattunk. Hajnali fél kettő körül azt írta Magyar Péter a Facebook oldalára, hogy pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám megállt a vízszint csökkenése. Hogy látjátok ezt a mostani helyzetet, mennyire dőlhetünk hátra?
4: Semennyire.
3: Mert?
4: Hát ez iszonyatos krízis, tehát azt nem lehet elképzelni, hogy amikor a magyar energiarendszernek a termelés oldalról a gerincét adó erőmű az kiesett, mert most már ezt múlt időben is lehet mondani, ugye az, hogy most körülbelül a névleges kapacitásnak a tizede, nyolcada, stb. Megy ez az erőmű, ez azt jelenti, hogy kiesett, a 2000 megawatt kiesett. Azt nagyon nehéz bármivel pótolni, importtal, korlátozásokkal, és a többi. Itt nagyon közel van az a potenciális lehetőség, hogy egy blackout legyen, amikor bizony az áramszolgáltatás omlik össze. Reméljük, hogy el tudják kerülni, nyilván mindenki azon dolgozik, még Fico, Robert Fico, szlovák elnök is segítségét ajánlotta föl, tehát reméljük, hogy megússzuk ezt, de ez tényleg olyan, amire nem volt példa még a magyar villamosipar történetében.
3: De akkor te számítasz itt súlyosabb napokra még? Tehát akkor nem mondhatjuk, hogy a nehezén túl vagyunk.
4: Én még nem mondanám, hogy a nehezén túl vagyunk, most van a neheze. Igen, most van a neheze.
3: Dani?
5: Hát arra nem fogok véleményt alkotni, hogy most az áramellátási rendszer az hogyan fog alakulni, mert ehhez nem
3: értek. Nyilván nem vagyunk szakemberek.
5: Igen, tehát ezt majd a energiajogászokkal kell meghívni, Tóth Mátét meg társait, ők el tudják mondani, hogy pontosan ez hogyan is néz ki. Ugye itt azt mondja a kormány, hogy nincsen veszélyeztetve az áramellátás, tehát Magyar Péter is azt mondta, hogy nem kell aggódni, hogy itt most összeomlik az áramellátás, van importból biztosított energia. Ugye arra az a probléma főként, erre utalt a miniszterelnök is, hogy ugye itt most vásárolni kell az energiát, aminek most a tőzsdei ára kifejezetten magas, tehát én inkább a takarékoskodást abban látom, hogy a kormány a költségvetést akarja kímélni, mert hogyha minél több importáramot vásárol Magyarország, értelemszerűen a költségvetésnek annál több pénzébe kerül. Egyébként Robert Ficónak a felajánlása inkább csak szimbolikus, mert ezt is elmondta egyébként Magyar Péter, és ez tényleg így van, hogy nem az történik, hogy nem az történik, mint hogy egy boltban, hogy veszek nem tudom egy kiló kenyeret, és akkor azt odaadják, hanem ez itt az áramhálózatok össze vannak kapcsolva, tehát az országoktól teljesen független az, tehát az ország vezetésétől teljesen független az, hogy most éppen melyik országból a vezetéken keresztül mennyi energia, mennyi áram érkezik, ez teljesen független attól, hogy most éppen ki az adott országnak a vezetője, ez fizika és energia kérdése, nem pedig politikai döntésnek a hatása. Tehát én inkább most itt a takarékoskodás mögött azt látom, hogy a kormány a költségvetést akarja kímélni, mert egy ilyen 50-60-70 milliárdos többletköltség lehet ebben a hónapban az, hogyha kizárólag importra támaszkodik Magyarország. Ezért is fáj ugye a Paksnak a kiesése, mert Paks az kifejezetten olcsón termeli az áramot, tehát jóval a tőzsdei ár alatt tud Paks termelni energiát, hogyha most ez kiesik, akkor egy olcsó áramforrás esik ki. Ezért is kérdéses most itt Paks 2 kapcsán, hogy most pontosan ezzel mi lesz, mert ugye Magyar Péter azt mondta, hogy itt újra fogják nézni az egész szerződést, újra akarják tárgyalni. Hogyha újra tárgyalunk valamit, akkor azt tudjuk nagyon jó, hogy az megint több évvel csúszik, miközben az előző kormány sem tudta ezt végre.
3: Csak azért abban van igazságalap, nem, hogyha úgymond ezzel a régi vágású, bár én szakmailag, műszakilag egyáltalán nem értek a témához, de hogyha ilyen technikával tervezték az új Paksot, akkor ugye ilyen nyarak még inkább előállhatnak, tehát ugye itt felmerült például a hűtőtoronynak a lehetősége, tehát hogy nem biztos, hogy a jelenlegi formájában kéne kivitelezni.
5: Erről nyilatkoztak egyébként energiajogászok, és elmondták, hogy a Paks 2-nek már a kivitelezése pont az ilyen helyzetekre is felkészül.
3: Tehát, hogyan?
5: Ugye a Paks 1 is meg lehetett majd csinálni, hivatkozik Magyar Péter, nem tudom, milyen szivattyú telepet, hogyha létrehoztak volna, igen, akkor egyébként Paks
3: nem
5: is tudna
3: akkor
5: működni.
3: A baj.
5: Tehát, hogy meg lehet oldani ezt technikailag. Romániában is látjuk, hogy most valamilyen módon megoldják, hogy ne kell leállítani.
4: Daniel, ez nem jogi kérdés, azt szeret, energiajogászokat most ebből hagyjuk ki. Jó, én nekem speciál van egy...
5: Energetikai szakemberek akkor
4: így fogalmazni. Így van, villamosmérnök kell. Nekem van egy okleveles villamosmérnöki diplomám is, meg 12 évet egy áramszolgáltatónál dolgoztam, tehát némileg hozzá tudok szólni a kérdéshez. Ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezt ne becsüljük alá. Tehát, hogy valóban ez a blackoutok, amik előfordultak Spanyolországban és Észak-Amerikában is nagyon tudja, most már több mint 20 éve ilyenek előfordulhatnak. A határkeresztező kapacitások az elmúlt 20 évben mondjuk kiépültek és elég jelentősek. Ez viszonylag optimizmusra adhatok ott a tekintetben, hogy meg lehet oldani egy Paks nélkül is Magyarország energiaellátását, de hogyha összeomlás van és gond van, akkor ezeket fogják elsőként lezárni, mert minden ország a saját rendszerét védi elsősorban, és hogyha nincs elegedő energia, akkor levágják a rendszerről azokat, ahol az összeomlás elindul, pont azért, hogy az egész kontinensre kiterjedő összeomlást megakadályozzák. Ez nem rögatásnak mondom, félreértés ne essék. A másik a Paks 2-vel kapcsolatban, ugye az hát nem tudom, a korrupció vagy a inkompetencia volt súlyosabb a Paks 2 kapcsán. Ugye ezt 2023-ra ígérték, hogy el fog indulni. Az első blokk 25-re, a második blokkot, eddig semmi, egy gödör van, kész. Tehát, hogy az előző kormány, valóban Orbán Viktor azt mondta, hogy egyetlen hibát ismer el az elmúlt 16 év kormányzásában, hogy nem épült meg Paks 2, Hát most éppen úgy látjuk, hogy nem biztos, hogy ez a legnagyobb probléma, de többek között azért nem, mert mint látjuk, egy paksi erőműnek a hűtéséhez sincs elegendő hűtővíz. Mi lett volna, hogyha ott kettő erőmű van, már rég le kellett volna azt is állítani, nem sorolom. Tehát az egy rendkívül, azon kívül, hogy mennyire inkompetens az, hogy megtervezték oda, és oda tervezték ilyen feltételekkel ennyiért, az ára az elmúlt időszakban is csak fölfele ment, tehát már most elszálltak a költségek, pedig még hogy már gyakorlatilag el se kezdték építeni, és az is megkérdőjelezhető, az egésznek a megvalósíthatósága ebbe a formában, nemhogy az oroszok. Tehát azt elképzelni, hogy Európa meg fogja engedni azt az ukrán háború óta különösen, hogy Putyin építsen egy atomerőművet az EU területén, ez is naivitás. Nem fogják megengedni, és ezt vegyük tudomásul. Ha megépül, már a Fidesz kormány alatt is fölmerült, hogy a franciák építsék meg, vagy az amerikaiak építsék meg, Orbán leszerződött moduláris kicsi nukleáris reaktorokra Trumppal, tehát millió más megoldás van. Jó az atomenergia, én abszolút pártolom.
3: Tehát azért szükség lenne rá, azt elismerhetjük.
4: Abszolút szükség van rá, valamilyen megoldás is a rendelkezésre álló alternatívák között egy energiaszegény országon, mint Magyarország, ahol megújulóban sem vagyunk gazdagok a fosszilis energiában, meg kimondottan szegények vagyunk és importra szorulunk. Nukleáris az gazdaságilag is és energetikailag is a legpraktikusabb opció. Tehát ilyen szempontból mi nevessük el. Németek elvethették, osztrákok elvethették, egy kulcsakész erőművet megépítettek az osztrákok, és soha nem helyezték üzembe, mert a helyi zöld lobby és a lakosság nyomása az megakadályozta ezt, egy kulcsakész erőművük van, mondom, csak nem indították el. Magyarország ezt a hibát ne kövesse el. És ha már a hibáknál, politikai hibáknál vagyunk, ugye itt nem csak az elmúlt 16 év volt veszedelmesen inkompetens, iszonyatos ostobaság jellemezte az elmúlt 16 év kormányzását, de sajnos az előtte való időszak sem volt tökéletes, politika sokszor megakadályozta a szakemberek által szükséges lépések megtételét. Bős Nagymaros, emlékszünk, hogy politikai kérdés volt a rendszerváltás idején, nagyon átpolitizálódott. A szakemberek hiába mondták azóta is, hogy kellenek vízlépcsők. Ezek a szükséges vízlépcsők nem épültek meg. És most vízügyileg is, és energetikailag is látjuk, hogy micsoda iszonyatos probléma az, hogy nem épültek meg ezek a vízlépcsők, például a Dunán, de a Tiszán is.
3: Mondjuk szakmai vita a vízlépcsőkkel kapcsolatban azért úgy hallom, igen, a mai napig
5: pont
3: van.
5: Pont ezt akarom, hogy ez járnyaltabb ennél a kép, tehát nem az, hogy a szakemberek azt mondják, hogy ez meg ez kell, hanem a szakemberek is vitatkoznak ebben a kérdésben, tehát a vízlépcsők ugye az már...
4: Most már nem fognak.
3: Én pont tegnap a budapesti tájépítésznek a interjúját hallgattam az Egyenes Beszédben, és ő is például ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy azért ez nem ilyen fekete-fehér kérdés.
4: Soha nem volt fekete-fehér, a klímaváltozás se volt az, de ma már csak a megveszekedett idióták mondolják azt, hogy nincsen globális felmelegedés, voltak ilyenek, kormányon is voltak ilyenek, meg a világ legnagyobb hatalmait is vezették ilyen emberek. Hál' Istennek azért ma ebbe tudományos konszenzus van. A vízlépcső is, hogyha valakinek a mostani időszak nem bizonyította még be, amikor sorra száradnak ki, mi az Alföldön iszonyatosan érezzük ezt, sorra száradnak ki a fák, a 2 méterrel zuhant a talajvíz szintje az Alföldön, közel 2 méterrel, állóvízzé vált a körös, például a fekete körös és a többi, tehát ökológiai katasztrófa van Magyarországon, akkor ma az egyetlen megoldás arra, hogy egyáltalán például hajózható legyen a Duna adott esetben, vagy a talajvízszint ne süllyedjen el, és ne sivatagosodjon el teljesen Magyarország, az igenis az, hogy időről időre helyszínenként, mint a Mississippin például ott is 50 kilométerenként átlagosan van egy vízlépcső, itt is vízlépcsőre van szükség.
3: Hát én ezt nem fogom tudni, igen, eldönteni, ezt a vitát, mert
4: és a nukleáris biztonságok
5: miatt
4: is. Lázár János is elmondta ezt, egyébként egy évvel ezelőtt elmondta Lázár János, hogy mekkora hiba volt a Fidesz kormány részéről, hogy nem építették meg a kalocsai vízlépcsőt.
3: Ez tény, hogy volt ilyen nyilatkozata. Igen. Na,
5: szóval, hogy én politikai szempontból közelíteném meg a dolgot, mert itt elhangzott több állításról a Paks kapcsán. Azzal egyetértek, hogy egy komoly politikai hiba volt, és a kormánynak a hát inkompetenciája vagy hibájának a következménye az, hogy Paks 2 nem valósult meg, de azért árnyalnám ezt a képet is, tehát nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy azért ezt a beruházást nagyon durván megpróbálták megakadályozni. Tehát itt Brüsszeltől kezdve nyugat-európai országokon át, akár Ausztriáig, ugye nagyon sok bírósági eljárás volt, vizsgálat volt, közbeszerzés, minden amit csak lehet elkezdeni, minden módon próbálták ezt a beruházást megakadályozni. Ugye ez pont még talán a 2014-es választási kampánynak volt az egyik fő témája, azért emlékszem rá, mert még egyetemista voltam az ELTE AJK-n, és akkor még Jávor Benedekkel vitatkozott Lázár János, és akkor volt egy ilyen paks vita, ahol kiálltak, akkor pont ugye Lázár volt a felelős a paksi beruházásért, és akkor ketten vitatkoztak ebben a kérdésben, és emlékszem, hogy ez talán a 14-es kampányban volt, vagy a 14-es választás előtt valamikor én akkor jártam még egyetemre, és azóta ez egy olyan téma volt, amit mindig ugye támadtak az akkori ellenzék részéről, illetve támadta mind az Európai Unió, mind sok nyugat-európai ország, és ehhez jön az, hogy azt követően jött ugye a Krímnek az elfoglalása, azt követően jött ugye az orosz-ukrán háború, ami alapjaiban változtatott meg mindenféle feltételt, és ezek már akkor jöttek, amikor már ezek a szerződések alá voltak írva, tehát megnehezítette sok esetben, és annyi, hogy ugye a franciáknak meg az amerikaiaknak, azoknak már van egyébként a paksi beruházásban szerepük, tehát nem, meg a németeknek is talán, úgy emlékszem, tehát hogy nem arról van szó, hogy ezt kizárólag az oroszok hát csinálják, hanem...
4: Dániel, mondjuk pont... a történelmek, hogy történt. Orbán Viktor ellátogatott Putyinhoz, és hazajött egy szerződéssel az atomerőműről. Semmilyen előzetes döntés, tanulmány nem volt. Putyin rákényszerítette a magát szuverénnek hazudó Orbánra az akaratát, és lenyomott a torkán egy egész atomerőműre.
5: Ez politikai állítás.
4: Nulla verseny volt, ez eleve tilos. Tehát hogy lehet ekkora lopás, hogy egy 10 000 milliárdos vagy euróban atomerőművet mindenféle versenyeztetés nélkül az unió szabályait megszegve odaadni egy harmadik országnak, egy külső országnak, mikor az unió szabályai kimondják, hogy mindenképpen versenyeztetni kell, és az európai versenyzőknek ott lehetősége van ajánlatot tenni és megnyerni egy ilyen tendert. Itt nem volt verseny. Ezt Orbán meg Putyin összecsókolóztak, és ennek van egy szakmai probléma is. Tehát az, hogy itt nyilván egy európai és orosz konfliktus idején az Európai Unió nem fogja tűrni, vagy stratégiailag se azt, hogy itt egy ketyegi atombombát építsenek. És valóban itt is Lázár János, akit nyilván nagyon nem szeretünk, de ezzel együtt is Lázár János volt az, aki annak idején a lobbizás érdekében kiment Brüsszelbe, és felajánlott az amerikai, francia és a német cégeknek a részvételét ebben a projektben azért, hogy ne állítsák le. És érdekes módon utána már nem fájt Európának annyira az, hogy nem volt verseny.
5: Ezt akarom mondani, tehát, hogy lehet itt a kifogásokat említeni, de itt ezt az Európai Unió egyébként ezt a beruházást jóvá hagyta, tehát nem volt.
4: Miután Lázár odaadta nekik az üzlet egy jó részét.
5: De az mutatja, hogy.
3: Sajnos ez így működik.
5: Az ilyen jellegű jogi. Tehát Magyarországot az elmúlt 16 évben sem csak azért támadták, mert jogállam, meg demokrácia, nem üzleti és cég érdekek miatt. Tehát amikor például...
4: Meg orosz ügynök volt energia, a magyar kormány. Ennyi. Ez egy áruló volt.
5: Jó, ez egy politikai állítás, ezt hallottuk az elmúlt időszakban.
4: Szerintem
5: nem az volt, tehát hogy azért ezt be kell bizonyítani, és akkor vannak ugye, hogy valaki hazáruló, meg hogyha ilyen bűncselekményt követel, akkor először mondja ki ezt a bíróság, és akkor kerüljön börtönbe az ember. Én ilyen bírósági döntést még nem láttam.
4: Tehát ilyen, nem volt
5: független. A jelentése politikusan elfogadható. Melyikre? Most van?
3: Hát, hogy akkor, amit fölvázolt...
4: Volt verseny? Nem volt verseny. Van elég víz hűteni? Nincs elég víz hűteni.
3: Hogy nem volt verseny. Hát,
5: ezt a beruházást, ahogy az előbb is elmondtuk, jóvá hagyta az Európai Unió. Hogyha az Európai Uniónak a szabályaival ellentétes
4: volt
5: ez a dolog, de az Európai Unió nem hagyta volna jóvá.
4: De jóvá hagyta, de ettől még az Európai Unió szabályával ellentétesen történt.
5: Hát de hogyha az Európai Unió mondja ki, hogy mik a szabályai, és mi az ellentétes vele. Ha az Európai Unió szabályával ellentétes valami, akkor nem engedi ez az Európai Unió.
4: Engedi, hogyha megkapják a részüket belőle, ez volt, ez egy üzleti döntés volt.
3: Na, a lényeg, hogy atomerőmű kell, nem, hogy most milyen körülmények között lesz a Paks 2, azt nem tudjuk, és ez a jövő
5: dolog,
3: zenéje. Igen, gyorsan aztán lépjünk tovább.
5: Hogy a kormányzati kérdések, hogy azért minden kormánynak természetesen lesznek hibái, a mostani kormánynak is vannak hibái, mert láttam, hogy Márki-Zay Péter is azért írt ki olyan döntéseket, amely nem felel meg. Tehát tökéletes kormányzás soha nem lesz Magyarországon. Szerintem az egy fontos döntés volt, hogy az atomenergia mellett elkötelezte magát Magyarország egy olyan helyzetben, amikor Európában az volt a divat és az volt a trend, hogy mindenhol zárjuk be az atomerőműveket, ugye a Fukushima miatt volt egy ilyen tendencia Európában,
4: németek.
5: Azért Franciaország is mindenhol megindult ez a vita, hogy most zárjuk be, ne zárjuk be.
4: Franciák már sosem akartak bezárni.
5: Voltak ilyen hangok, tehát megjelentek ezek a hangok, tehát a politikai közbeszédben megjelent erőteljesen az, hogy itt akkor egy atomenergia ellenes
3: volt egy kriminalizálós időszak az
5: atomerőműveket. Ez egy jó döntés volt Magyarországon, hogy most már úgy tűnik, hogy politikai konszenzus van abban a
3: kérdésben, hozzáállása ezzel kapcsolatosan mennyire egyértelmű?
4: Nem tudjuk, tudjuk. A politikai realitás az, hogy Magyarországon az atomerő egyrészt egy tény, mert itt van 40 éve, 50 éve most már gyakorlatilag a paksi atomerőmű, másrészt pedig egy olyan politikai tény, hogy nálunk az energia mixnek egy egyelőre pótolhatatlan része. Lehet, hogy egy Paks 2 helyett, tehát egy újabb paksi erőmű helyett, majd valamilyen megoldás lesz a zöld energiatermelésre és a tárolásra. Tárolás nélkül nem lehet a zöld energiával megoldani, mert ugye az időjárás függő. Nálunk meg nagyon fontos, ugye a Paksnak a szerepe ugye az éjszakai áramellátásban jelentős, nappal most már a napelemek azok nagyobb kapacitást
3: képviselnek. Csak tárolni kéne őket.
4: Csak tárolni kell tudni, az meg egyelőre elég drága.
5: Egy dolog, hogy azt is tegyük meg, tehát hogy a energiapolitikáról beszélünk az elmúlt 16 évben, szerintem egy kifejezetten hatalmas nagy eredmény, hogy a napenergia ellátottság az dinamikusan nőtt Magyarországon, tehát hogyha megnézzük most például a nappali áramellátást, akkor a napenergia hatalmas szeltet képvisel, tehát lehet szídni az elmúlt 16 évet, meg ugye ez nem tudom, tatárjárás volt, meg ilyen jelzőket ugye használnak meg, egy teljes inkompetencia, vagy pusztító. Azért például az, hogy a napelem ilyen dinamikusan növekedett Magyarországon, ez egy hatalmas nagy eredmény, és ez egy pozitívum mindenképpen.
4: Európa egész éves, Európa kényszerítette ránk, mi egyébként sereghajtók vagyunk sajnos zöld átállásban.
5: Ez kifejezetten nagy, tehát a napenergia ellátottság az kifejezetten nagy.
3: Az nőtt, ugye itt például a szélerőművek, amit Kapitány István szeretne, de itt is a szakma azért úgy látom, hogy nem annyira egységes.
5: Igen, itt is megosztottak, és ez is kérdés lesz, hogy
4: Midél Lázár helyeshoz köthető valamilyen alapon, de mindegy. Annak idején ő volt annak az élharcosa, hogy a szélerőművek ne épüljenek Magyarországon. Az az érve jogos volt, ez most már 2010-12-ről beszélünk. Az az érve az jogos volt, hogy nem volt annyira hatékony Magyarországon a szélerőmű akkoriban. Egyébként minél magasabbak a tornyok, minél nagyobbak a lapátkerekek, annál hatékonyabban lehet egy olyan viszonylag szélcsendes országban is termelni szélerőművekkel, mint Magyarország. De, tehát a technológia azóta fejlődött, tehát Magyarország most még inkább el kell, hogy gondolkodjon a szélerőműveknek a fejlesztésén, ez egy jó, helyes irány. De annak idején betiltásnak a fő oka szintén politika volt. Az előző, szintén korrupt, Gyurcsány kormány alatt egy Kapoly László nevű milliárdos, egyébként 80-as évekbeli ipari miniszter volt az, akinek az érdekeltségi köreihez került a legtöbb szélerőmű koncepció, és ugye a Fidesz kormány a saját zsebét akarta tömni, és nem a Gyurcsányéknak a zsebét, és ezért leállították ezeket a fejlesztéseket. Ezek ilyen pofon egyszerű, ugye, hogy megbeszéltük az Európai Unió, vagy éppen beszélhettünk az északi áramlatnak a fölrobbantásáról is. Sajnos vannak olyan kérdések, ami nem energetikai kérdés, hanem politikai vagy stratégiai kérdés, de ettől még ne dugjuk a fejünket a homokba, és ne csináljunk úgy, mintha nem lenne ilyen. Egy politikai kérdés volt a szélerőművek betiltása Magyarországon, pusztán azért, mert nem Lázárék tudtak belőle lopni.
3: Te azt mondtad, hogy akkor atomenergia kérdésében egységesnek látod az új kormányt.
4: Tehát nem fogják megkérdőjelezni ezt, igen.
3: Nem fogják.
5: Azért ugye kritikaként jelenik meg talán Tolockai László, vagy nem is tudom, ki mondta tegnap, hogy több olyan szereplőt is beazonosítottak az új kormányba, akik szerintük az atomenergiát ellenzik. Szerintem sem reális az, hogy most itt egy
4: atomellenes
5: intézkedés olyan, csak ami félő, hogy ugye még egyszer mondom, Paks 2 kapcsán egy újra vizsgálás, meg újra tervezést jelentettek ki. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez biztos jelenti.
4: Hát azt reméljük, azt a hülyeséget, mint a Fidesz, nem fogják csinálni a Paks 2
5: biztos
4: kapcsán.
5: Jelenti.
4: Amit a Paks 2 eddig csak a lopásról szólt, és az égvilágon semmi nem épült meg.
5: Jó.
4: Viszont az őrül drágán, és itt most hatházi éppen feljelentést, tehát százszoros túl.
5: Tegyen feljelentést, tegyen
4: erről
5: feljelentést.
4: Erről szólt, lopás, mint minden a Fidesz idején, inkompetencia, hülyeség és lopás, erről szólt. Ne
5: hergeljük bele magunkat, tehát hogy a lopás történt, akkor ott a bíróság, most már van, nem tudom milyen európai ügyészség, meg vagyon visszaszerzési hivatal, tehát ha valahol loptak, akkor menjenek oda, vizsgálják ki, tárják fel, és csukják le azokat, akik loptak.
4: Amen.
5: Ezeket a kijelentéseket. Engem is börtönbe akar zárni.
4: Bohát Dánielt vagy Deák Dánielt kitiltják a parlamentből, én tiltakozni fogok. Ezt szeretném mondani. Tehát én szerintem a sajtószabadságot...
5: Én nem vagyok sajtós, tehát nem vagyok sajtunkat, és a Bohár Dánielre vonatkozik.
4: Ne tiltsanak ki senkit, így van, ne tiltsanak ki senkit, nyugodtan. Nem azt jelenti, hogy akárhogy viselkedhet nyilván, de hogy azt, hogy önmagában valaki bemegy a tudósítva valahova, most nem az, még egyszer bizonyos viselkedési szabályokat tartsanak be. Én nem személy szerint tiltakozok az ellen is, hogy nem tudom, ez a kémszemüveg. A kémszemüveg az egy másik kérdés, mert nyilván női napozóban, nem menjen be valaki a Pócs János szemüveggel. De azt, hogy a parlamentben valaki rögzít bármi, őszintén szólva mindent.
3: Nem zavar?
4: Nem, sőt.
5: Hát nem, ugye ez történt az előző
4: ciklusban is. A Fidesz volt, aki kitiltotta az újságírókat a parlamentből, ne csinálja a Tisza kormány, az legyen normális.
3: Legyen
4: transzparens. Tehát most az, hogy valaki ott videózik, hát videózzon, hogyha úgy gondolja, hogy az ő képviselő fizetésében belefér, csinálja.
5: Hogy Orbán Viktorról rengeteg videó született. Én direkt visszanéztem, hogy ott ugye a Tordai Bence volt szerintem ebben a élharcos, és ugye folyamatosan videózta Orbán Viktort, és ezt kitették, tehát szerintem se lehet azt megtiltani, hogy egy képviselő
4: ezeket rögzítse. De hadházi Ákos is úgy ment
5: oda hozzá. Persze, belefér ez egyetértünk.
4: Tessék hozzászokni, ilyen világban.
5: És visszatér az eredeti témára, hogy akkor vizsgálják ki ezeket a dolgokat, de szerintem az önmagában egy jó tendencia, hogy azért politikai hovatartozástól függetlenül abban egy egyetértés van társadalmi szinten, hogy az atomenergiára szükség van. Itt az új kormány kétharmados felhatalmazás, tele szakemberrel, szakértővel, nagyszerű, profi, tényleg elképesztő kormányt látunk, hát akkor ezt a problémát.
3: De lassan az egész ország ilyen vízügyi szakértő.
5: Ezt a problémát is meg fogják oldani, és a szélerőművek kapcsán is haza is egyet értek, tehát ugye 10 évvel ezelőtt lehet, hogy nem olyan volt ez a technológia, most egyébként sokkal kisebb szélnél is, vagy széllökésnél is tudnak működni egyébként ilyen erőművek. Ezeket is a szakértőnek el kell döntenie. Most, ha jól tudom, már ki is írták talán a pályázatokat, hogy elindulnak ezek a pályázatok, tehát, hogy meg is indul majd egyébként ez a beruházás, tehát ezek is meg fognak jelenni Magyarországon. Az a legjobb, hogyha minél több lábon áll az országnak az energiaellátása, hiszen úgy tud egyre szuverénebb módon ebben a területen is megnyilvánulni.
3: Igen, gondolom ebben nincs vita köztetek, de akkor egy kicsit térjünk át arra, hogy ebben a mostani krízis helyzetben hogy látjátok, hogy a nemzeti egység mennyire tud megvalósulni. Ugye tegnapi napon voltak érdekes fejlemények ezzel kapcsolatosan. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök összehívta a frakcióvezetőket és Magyar Péter miniszterelnököt, és arra kérte Magyar Pétert, hogy egy tájékoztatást tartson a frakcióvezetőknek a jelenlegi helyzetről. Utána a sajtótájékoztatók, hát nem tudom, mennyire figyeltétek őket, kicsit olyan ellentmondásosak voltak nekem. Amikor Magyar Péter kiállt, akkor kicsit azt éreztem, hogy húha, itt lehet, hogy tényleg elkezdődött valami, és lecsitultak a kedélyek, és félreteszik végre ezt az ellenséges hangnemet, és valami nemzeti egység megvalósulhat, de hogy aztán ő is tovább beszélt, illetve a többi frakcióvezető is megtartotta a sajtótájékoztatót, hát kicsit azt éreztem, hogy ez a kis utópiám, ez így elillant. Ti hogy értékeltétek a tegnapi eseményeket?
4: Ez politika. Tehát az, nyilván itt válasszuk szét a politikát, ha Magyar Péter, ha igaz, és miért ne lenne igaz, amit a kedves mostani ellenzékiek mondanak, hogy ott nem egy konstruktív párbeszéd volt szerintük, hanem a Magyar Péter a fejük leolvasott egy csomó bűnüket. Most ezt nyilván Magyar Péternek joga van ezt megtenni, de akkor ne csodálkozzal azon, hogy a másik óta meg esetleg ezen fölháborodik. Tehát azért mondom, ez a része, ez politika. Magyar Péter tett egy gesztust azzal, vagy a Forsthoffer, tehát minden esetre a Tisza, tesz egy gesztust arra, hogy itt nemzeti egységet akar teremteni, és meghívja ezeket az embereket. Ez egy politikai üzenet, ami a Tiszának az üzenete, hogy ők nemzeti egységet akarnak. Ha egy ilyen gesztust tesz, akkor nyilván ezt nagyon tudja vágni azzal, hogyha ott sértegeti a másik felet, azok meg megsértődnek rajta, de nyilván őszintén szóval itt most nem ebbe kell legyen nemzeti egység. Én is el fogom mondani, hogy mennyire inkompetens, mennyire ostoba volt az előző 16 év kormányzás, és csak a lopásról szólt. Ezek tények, ez nem vélemény, ezt szeretném hangsúlyozni. De ezzel együtt az a kérdés, hogy itt azokat az idiótákat, akik most egy energetikai helyzetben arra biztatnak, hogy kapcsolja be mindenki a klímáját, meg töltse az elektromos autóját, akkor, amikor az összeomlás szélén van a magyar rendszer, és ezt tényleg hangsúlyozom, hogy a megint csak felelős politikus miniszterelnök ugye mindenkit megnyugtat, mert most meg ez, ugye, azt hiszem Rejtő Jenő írta ezt, hogy szóval mindenki őrizze meg a nyugalmát, mondta a kapitány, erre kitört a pánik. Tehát természetes, hogy a pánikot kell megelőzni a miniszterelnök úrnak, és ezt meg kell tegye. Én azért szeretném hangsúlyozni, hogy senki ne dőljön hátra. Tehát nem a pánik, persze túl lehet élni egy blackoutot, ezt sőt több gyerek születik ilyenkor, tehát bizonyos áldásos demográfiai hatásai is vannak, de nem kívánatos dolog egy blackout, tehát mindenki fogja vissza magát, ez a szomorú igazság. Az, hogy ezt egy önkéntes önkorlátozásra alapozzuk, ez naivitás. Tehát most ez működik.
3: Tehát egyelőre a számok azt mutatják, hogy
4: működik. A COVID idején, igen. De ezt tartósan nem lehet erre alapozni. Valójában a rezsicsökkentésnek nevezett pusztítás az, amit föl kell számolni. Ugye, ahogy a víziközműrendszer összeomlott, és kellett árat emelni, az más kérdés, hogy nem a lakosságnak, hanem az ipari fogyasztóknak iszonyatos árakat emeltek. Ugyanez megtörtént energetikában is. olyan fejlett korszerű gondolkodási országok, mint Bulgária, tehát szándékosan mondom, hogy ne gondolják a magyarok, hogy nem lehet eddig a magasságig eljutni, sok-sok éve mindenütt kötelezően lakosságnál kéttarifás mérőket szereltettek föl, ami azt jelenti, hogy a csúcsidőszakban drágább az áram, a völgyidőszakban olcsóbb. Azt, hogy Magyarországon a leggazdagabb emberek is a csúcsidőszakban is nyomott áron kapják az áramot, és azzal klímáznak és tölthetik az elektromos autókat, tehát tipikusan olyan dolgokat, mosás, vasalás, elektromos autótöltés, amit lehetne időzíteni. De semmi motivációt a rendszer nem ad nekik arra, hogy a fogyasztást áttereljék az olcsó időszakban. Ez egy ostobaság. És ez az ostobaság az, ami az előző kormány ostobasága, ami oda vezetett, hogy most ilyen válságunk van. Nagyon is lehet azt,
3: hogy... Mivel az előző kormány talán abból indult ki, hogy azért még nincs az a nagyon gazdag, erős középosztály.
4: Nem, őket nem érdekelte. Tehát ez egy politikai termék volt, ez az úgynevezett rezsicsökkentés. Azt hazudták az embereknek, hogy ők föltalálták a Pertétum Mobilit, és itt olcsóbb az áram, nem olcsó az áram. Azt hazudták, hogy mi olcsón kapjuk az orosz gázt, nem kaptuk olcsóban az orosz gázt, világpiaci áron kaptuk, és semmilyen találmány nem támasztotta alá a rezsicsökkentést, az egy hazugság volt. A szegény emberek adójából fizették a gazdag emberek energiafogyasztását. Erről szólt a rezsicsökkentés. A szegény embereket hűítették vele, hogy milyen jó, hogy olcsón kapják. Valójában a medencefűtéstől kezdve az elektromos autótöltésig nyomottáron adták az energiát, és ennek a nyomottárnak az árát azt a szegény magyar adófizetők fizették meg. Erről szólt ez a rendszer, az ostobaságról, a szociális érzéketlenségről, és a többi. Logikátlan. Tehát tessék ahhoz, hogy ha normális rendszert akarunk kérni, a populizmussal kell leszámolni. Ha ez a kormány, és még egyelőre látom, hogy nagyon fél ez a kormány.
3: Hát a rezsi szent tehenéhez
4: hozzá. Nem mernek hozzányúlni, de ehhez muszáj hozzányúlni, mert a rezsicsökkentés és a populizmus vezetett ehhez a mostani összeomláshoz. Is. Az is egy populizmus. Az előbb beszéltünk a vízlépcsőről. Bős Nagymaros óta érthetően a magyar politikusok nem mertek hozzányúlni ehhez a kérdéshez, de hajózás szempontjából, vízgazdálkodás és energia szempontjából egyaránt minden szakmai indok amellett szólt, hogy kell. Például a Lázár János által emlegetett kalocsai vízlépcső, de biztos több más, Csongrádnál és a többi sok helyen mondják, Tiszán is, nem csak a Dunán, kellenek ilyen dolgok. Ezt egy szentehénként kezelte a politika, nem merte hozzányúlni, és most itt a katasztrófa. Nem lennénk
3: ilyen bajban. Most a rezsicsökkentés miatt van katasztrófa.
4: Nem, amiatt is katasztrófa. Igen, mondani pontosan. Dani. Amiatt is katasztrófa.
3: Igen, ne hagyd magad.
5: Nem akarok bunkónak tűnni, és akkor belevágni
3: a szavába.
4: Az, hogy mire kérem, hogy reagálja. Tehát azt, hogy akkor, amikor drága az energiatermelés, mert igen, csúcson vagyunk, az a lakossági fogyasztóknak ugyanolyan olcsó megy az ár olyankor, mint akkor, amikor olcsó az energia, ez egy ostobaság. Mert nincs valódi motiváció. Lehet arra, és lehet, hogy egy vadhajtásokat nem tudunk rávenni. Valószínűleg szellemileg nincs azon a szinten, hogy rá tudjuk venni arra, hogy belássa azt, hogy most vissza kéne folytani a fogyasztást.
3: De hogy talán ha anyag, a társadalom nagy része azért normális van, ebben
4: de, közgazdász vagyok, anyagi ösztönző, nem csak villamosmérnök, anyagi ösztönző kell, ez a tapasztalat. Tehát ezért kell kitarifást mérés, bolgárok,
5: ez illetlen, de ezért
4: Magyarország is megcsinálta.
5: A rezsicsökkentés témakörére reagálnék, illetve egy tanulmányzati egység kérdéskörére, kezdem a rezsicsökkentéssel. Hát én emlékszem gyerekkoromban, én 2010-ben mentem egyetemre, akkor lettem 18
3: csupa
5: éves.
3: Csupa nosztalgia.
5: Személyes példákon keresztül lehet ezt megértem legjobban. Tehát, hogy én emlékszem rá, engem egyedül nevelt az édesanyám, közalkalmazott volt, és akkor ugye voltak a különféle megszorítások, elvették a közalkalmazottoktól a 13. havi bért, mindenféle juttatást, tehát csak az alapbért kapták, és az kifejezetten kevés volt. Emlékszem rá, hogy a fizetésének
4: is kevés, de igen.
5: Akkor még kevesebb volt reál értéken, azóta jelentősen nőtt egyébként, de akkor tényleg nagyon kevés volt, és a fele az ő fizetésének elment a rezsire. Mi egy panel lakásban laktunk, 60 négyzetméteres lakás, és ott elment a fele az ő fizetésének arra, hogy a rezsiköltségeket kifizesse, mert akkor pont olyan sába volt, hogy már magasabb volt a rezsiköltség akkoriban. És akkor az volt a tapasztalata az embereknek a 2010-es időszak környékén, hogy olyan súlyosan érint őket a rezsiszámla, hogy egyszerűen nem tudnak megélni a fizetésükből, nem tudnak másra költeni, mert a
4: szegény Mészáros Lőrincnek a medence fűtését fizették a szegény emberek adójából.
5: Elvitte, erre is reagálok, a rezsiköltség. És a kormány, az előző kormány, vagy már 3-mal ezelőtti Orbán kormány, hogy azért hozott egy ilyen döntést, akkor rezsicsökkentést bevezetés, lesz egy ilyen rezsi ár stop, és afölé nem tud menni. És ez jelentős segítséget jelentett nem csak a gazdag embereknek, hanem egyébként a szegényebb embereknek is, tehát nekünk is a panel lakásban kifejezetten jó jött akkor a rezsicsökkentés, és utána is költöztem onnan, mert már egyetemet elvégeztem és kirepültem otthonról, de ez egy jelentős segítséget jelentett abban az időszakban. És itt mindig megjelenik, hogy akkor rászorultsági alapon.
6: Ugye
5: az a probléma, ezen gondolkodott az előző kormány
6: csak
5: is.
6: Csak azért mondom, hogy 22-ben az Orbán, mielőtt Dániel megmondja, hogy nem lehet megcsinálni, 22-ben Orbánig ebben beléptek, megszüntették.
5: De az sem rászorultság alapon van, hanem az a probléma, alapon. Most gondoljunk csak bele, van egy 5. kerületi, nem tudom, 120 négyzetméteres régi polgári lakás, egy idős néni ott lakik egyedül, már férje meghalt, kapja a 60-70 ezer forintos nyugdíjat. Hogyha megnézzük például, mi lakás miatt alapján, amikor 100 négyzetméteres lakása van, akkor az mondjuk
3: hát
5: a magasabb
3: árkategóriában legyen.
5: Családi házak, régi kádárkockák. Ismerősi köm is van rengeteg, hogy aki igen rokkantsági nyugdíjból él, de régi kádárkockában lakik. A kertes ház, papíron kertes háza van, papíron 100 négyzetméteres háza van, és akkor lehetne papíron egy gazdag embernek idősítve, és akkor neki ugye gazdag.
3: Azt mondjuk durva éles lakás.
6: 22-ben ezeket az idős embereket agyonbálta Orbán.
3: És hát nem dolog, családokat
5: is. Ez is jól mutatja, ez egyetértek, mert ha megnézzük a Fidesz választási vereségének az egyik okát, akkor például ez a 22-es döntés közre játszott egyértelműen.
3: Hát ez sok magyar családnak, de középosztálybeli magyar családnak teszem hozzá,
5: azt akarom mondani,
3: nagy
5: hogy ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy például igen, ebben a kérdésben, hogyha elkezdünk itt különbséget tenni az emberek között, hogy most ki gazdag, ki szegény, egyszerűen nem tudsz olyan szabályt alkotni, ami egyébként ne okoznak át olyan embereknek is, akik például rászorulók. Jó. Ezt most is látjuk például az iskolakezdési támogatás kapcsán. A másik fontos szempont a nemzeti egység, mert az is.
3: Hát ez kéne egy zsenialitás, mert valahogy csak meg lehet oldani.
6: A világ nagyobb részén megoldották ezt a kérdést, csak az Orbán rendszer nem tudta megoldani.
5: Akkor most a nagyszerű, csodás Magyar Péter rendszer majd megoldja, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fogja tudni ezt megoldani. Jelenleg ugye azt mondta Magyar Péter, hogy marad minden úgy, ahogy volt, tehát hogy nem lesz ebben változás a mostani rendszerben.
3: Sőt, kiterjesztik a rezsit.
5: Sőt, még tűzifára. Igen, minden, tehát hogy az eddig itt még kiterjesztik, tehát nem az, amit a Márkizaj Péter is mondott. A másik nemzeti egység, majd itt kérdeznék is a korábbi miniszterelnök jelölt úrtól is, mert van egy információ, amit vagy megerősít, vagy nem erősít meg.
3: Na.
5: De én azt láttam az elmúlt napokban, hogy még a Tiszával szimpatizáló szavazók is rossz szemmel nézték, hogy visszamutogatott ugye a mostani kormány, az előző kormány az energiaválság kapcsán, például a 24.hu-nak is.
6: Még a normális fideszesek is megértették, hogy azt a fideszes hazugságot.
5: Hozok egy példát, például a 24.hu, ami
6: nem három hónap alatt kezdődött ez a probléma.
5: Szóval például a 24.hu is, ami nem vádolható azzal, hogy mondjuk fideszes propagandalap lenne, ők is kitették Kapitány Istvánnak ezt a megszólalását, és alatta, hogy ezt a posztot is kiröhögték az emberek, tehát több volt a nevetőség, mint a like, és írták nagyon sok, hogy én tiszta szavazó vagyok, de azért szavaztunk Magyar Péterre, hogy oldja meg ezt a problémát, és ne visszamutogasson az előző kormányra. Ezt látja Magyar Péter, aki ugye fontosan a közösségi médiában aktív és kommentel, meg nézi ezeket a visszacsatolásokat, és szerintem ez áll a mögött, mert vasárnap elkezdett váltani a kommunikációban, és arról kezdett
3: azért
5: el
3: nem
5: beszélni.
3: Ment még 100%-osan,
5: arról beszélni, hogy nemzeti egységgel, párpolitikai vitákat háttérbe toljuk, és ugye a hétfői sajtótájékoztatón is arról beszélt, hogy most ebben a helyzetben a párpolitikai vitákat háttérbe kell tolni, nem akar visszamutogatni.
3: De,
5: ez más kérdés, hogy két perccel később már visszamutogatott, ez más kérdés, de hogy volt egy ilyen retorikai megjelenés. És itt kérdeznék Márkizaj Pétertől, hogy nekem vannak olyan információim, beszéltem akkori ellenzéki politikusokkal a választás követően, hogy amikor kitört a háború, ugye ez a 22-es kampányban volt, akkor én azt hallottam ellenzéki politikusoktól, MSZP-s politikusoktól, hogy akkor Gyurcsány Ferenc oda ment egy ilyen közös megbeszélésre, és akkor azt javasolta Márkizaj Péter miniszterelnök jelölt úrnak, hogy menjen oda Orbán Viktorhoz, nyújtson békejobbot, mondja, hogy a kampányt most háttérbe toljuk, és a béke érdekében nemzeti egység és mindenféle együttműködés kell. Ezt javasolta Gyurcsány Ferenc, és állítólag ezt elvetette Márkizaj Péter, és akkor jött egy ilyen csatározás, és láttuk annak, mi lett a politikai következménye. Nem volt ez igaz, hogy nem volt.
6: Nem
5: ilyen.
6: Volt ilyen, nem volt.
5: Akár csak rendben mondta ellenzéki körökben.
6: Nem, a Fideszben merült fel akkoriban ez. A Fidesz kampánynak lett volna az egy fogása, igen, hogy a háborúra hivatkozva mindenféle nemzeti egységről beszélnek. Nem beszéltek egyébként, tehát ők se csinálták meg, de én ezt hallottam. Gyurcsány Ferenc nem volt aktív részese annak a kampányvezetésnek, ő kívülről trollkodott. Ekkorákat nem.
5: De volt ilyen pártelnöki csoport is, amiben elvetek kilépett.
6: Igen. Az, miután elbuktuk a választást, igen. De és nem kilépett, hanem engem zárt ki. Ja, de igen, ezek már ez a Moszkvában, vagy Volgográdban, és nem Moszkvics, hanem nem tudom, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Van alapja, csak nem akkor, nem úgy, nem az. És
5: hát volt egy közös Szignácsoport, tehát akkor kampánycsoportban ott volt
6: Gyurcsány. Felejtsük el, de ha már az előző kampány. Csak azt mondom,
3: hogy
5: egy dolog szerintem egy ilyen helyzetben, és egyébként ez a Fidesz számára is egy intőjel, tehát hogy nem szabad abban a szerepben fel tűni a mindenkori ellenzéknek, hogy ők ellen drukkerek egy válság helyzetben.
6: És most
5: helyzetben.
6: Ezt elhibázta a Fidesz.
5: De ez ugye ez egy reakció, igen, volt arra, hogy a Hanyag Péter elkezdett visszamutogatni, és ugye ők erre reagáltak, nem, hogy elkezdik védeni magukat, és elkezdtek ők is támadni, hogy Hanyag Péter akkor megbeszéljen arról, hogy miért a Form 1-en volt, és miért a Hugo 1-en volt.
3: Na mennyire ügyes az ellenzéki kommunikáció.
6: Próbáljuk a valóságot kommentálni, és ne a egyes politikusoknak a megszólását. Tehát szögezzük le, hogy ez a probléma, ez nem az elmúlt három hónapban keletkezett. Hanyag Péter mutogatásától függetlenül jogos azt mondani, hogy az előző kormány nem tette meg. Ezt az előző kormány képviselője is elmondta.
3: Egyébként?
6: Nem építettek vízlépcsőt, nem oldották meg a szivattyú terepet. Olyan iparágakat telepítettek Magyarországra, ami Magyarország adottságaival ellentétes. Ugye az akkumulátorgyáraknak iszonyatos energiaigénye van, és iszonyatos vízigénye van. Na, ebből a kettőből, mint látjuk, Magyarországon nincs elég. Tehát ez egy iszonyatos ostobaság volt, amit ők csináltak. Értjük, hogy kínai érdekeket képviselt, és most kifizetik érte Szijjártó Pétert, de ez egy felelőtlen, a nemzet stratégiailag egy iszonyatosan hibás és felelőtlen lépés volt. És három évvel ezelőtt még Orbán Viktor azt magyarázta, hogy nekünk irdatlan mennyiségű vízünk van, ezt a hülyeséget szajkúzták világszerte, hogy Magyarország víznagyhatalom, hogy lennénk, az alvízi ország vagyunk. Tehát az, hogy de a rezsicsökkentés is ilyen. Tehát az, hogy semmilyen megtakarításra nem ösztönöznek, és ha már az előző kampányt említettük, én akkor is elmondtam, és micsoda támadásokat kaptam érte, hogy takarékoskodni kell az energiával, meg a vízzel, és kiröhögött az ostoba, beszűkült látókörű fideszes vezetés, miközben egy fél évvel később már ők maguk mondták ugyanezeket a szavakat. Pontosan ugyanazokat mondtak, amivel engem támadtak annak idején. Én azt is elmondtam, hogy lehet rezsicsökkenteni, okosan lehet rezsicsökkenteni. A fogyasztást kell csökkenteni. Hogyan? Úgy, hogy például nem megtámadom a gazdagoknak a féktelen energia fogyasztását, hanem a szegényeknek a lakás szigetelését. Ha a paneleket leszigetelik, akkor és ezt meg kellett volna tenni. Abból a pénzből, amit mondjuk egy évben vagy két évben kifizettek rezsicsökkentés támogatására adófizetői pénzből, abból a pénzből az összes panelt le kellett volna már régen szigetelni Magyarországon, és akkor sokkal kevesebb energiát használnának, meg a kádárkockákat, és a többi. Tehát a lakosoknak nem azzal segítek, hogyha a közpénzen, adófizetői pénzen támogatom a féktelen fogyasztásokat energiából, hanem hogyha azt a beruházást támogatom, és volt jó példa egyébként, akkor Fideszt is megdicsérjük, mert a szegényeknek egyébként napelem telepítésre például adtak támogatást.
5: Volt ilyen.
6: De, igen, de ezeket kellett volna tenni. Tehát az a panel program, nálunk Hódmezővásárhelyen a panelek többsége nincsen leszigetelve. Szegeden a panelek többsége le van szigetelve. Ott egy akkor okos polgármester volt, nálunk egy Lázár nevű ostoba polgármester volt, aki nem szigetelte le a paneleket például. De most nem sorolom tovább, tehát lehetett volna okosan csinálni.
3: Te súlyos szarvas hibákat
6: és ez a mostani kormányt is fenyegeti. A populizmus, ami ezt az országot tönkretette. Mert most mondok egy másik példát, az Egyesült Államokban, Kanadában, én éltem Kanadában, többek között Torontóban. Torontóban most 7 millió ember lakik. Ez a 7 millió emberre 20 évvel ezelőtt, most nem tudom hány, ez az Olympic Size Swimming Pool, tehát az az 50 méteres úszómedence, amiben versenyeket lehet rendezni. Tehát ilyenből volt 3. Hódmezővásárhelyen van 2. Tehát hogy lehet, a 7 millió ember van? Azért, mert az a tammedence, ami 33 méteres és másfél méter mély, abban fele annyi víz van, mint az 50 méteres, 2 méter mély olimpiai méretű medencében, viszont ugyanannyi ember tud benne úszni. Na most ezt az ostobaságot, hogy a szegény Magyarország az pazarol, de nagyon sok mindenben látszik, hogy pazarlóak vagyunk. Nem csak abban, hogy nem szigeteltük le a házakat, vagy nem csak az úszómedencék méretében. Tehát a nyugati emberek azért gazdagok, mert takarékoskodnak. Hőszivattyúkat használtak már nagyon régóta.
3: Ez mentalitás kérdése is.
6: Nekünk át kell állni. A populizmusról, meg erről a néphűítésről, hogy az embereknek nem kell felelősséget vállalni semmilyen döntésért, nyugodtan fogyasszál, nyugodtan szemetel, nyugodtan mérgez, majd a kormány, majd valaki föntről, majd valaki más felelősséget vállal.
5: Túlzó, hogy így volt,
6: erről
5: azért,
6: le kell szállni erről vonatra. Ha Magyarország gazdag ország akar lenni, a nyugati kultúrát, nyugati életszínvonalat akar, nyugati kultúrára át kell állni, nyugati gondolkodásra át kell állni.
3: Az emberek agyában, tehát nem a kormány. kormány.
6: De ez a vezetőknek a felelőssége. Vagy hűítik őket, mint az elmúlt 16 évben tették, és hűítik őket, és azt mondják, hogy mi az, hogy nem akarsz fürödni? Hát szó sincs erről. Ott van a perlátor, 30-50%-kal lehet vele megtakarítani vízfogyasztást. Miért ne használják az emberek? Vízhiány van. Vagy most éppen Gajdos László nagyon helyesen fölhívja a figyelmet, hogy a locsolás is luxus lett ebben a mostani vízes környezetben, és szentendrei lakosoknak elmondták, hogy ha a locsolást abbahagynák, akkor lenne elég víz.
3: Meg pont azt az ukázt kaptuk, hogy locsolhatunk, mert itt van elég víz. Egyébként, ha már szóba hoztad, Hódmezővásárhelyen mi a helyzet?
6: Hódmezővásárhely víz szempontjából szerencsés, hiszen nálunk ártézi vizek vannak, és az még van. Tehát ott hosszabb kifutása van, tehát a szárazság ott nem jel. De ettől függetlenül senkinek nem ajánlom, hogy locsoljon vezetékes vízzel. Hál' Istennek olyan drága, hogy ezt nem is szokták megtenni. Nem lehet, mint mezőgazdaságban is. Lázár János megtette azt, hogy a most úgy tűnik, mintha be lennék fixálva, de tényleg a hülyeség lopásnak Lázár János a szinonimája ennek az előző rendszer ostobaságának.
5: Hát legyőzte Márki-Zay úr most már tényleg.
6: Na, de ezzel együtt.
3: Olyan, mint magyar liter mindig visszaadta.
6: 8000 hektárt megoldotta Romániából hozott vízzel, hogy locsolják Mezőhegyesen, de az egész országra ezt nem tudják megtenni. Ő elveszi mástól ezt a lehetőséget, és máshol elszárad, és lehetetlen lesz. Ott egy rövid kis területen, egy kis területen mintagazdaságot lehet csinálni. Milyen áron? 40 milliárd közpénzáron. Szóval ezek nem fenntartható, nem reális dolgok. Ezekkel szakítani kell, és fenntartható hosszú távú megoldások kellenek, okos megoldások kellenek.
3: Kovács Gergely például elmondta a 12. kerület polgármestere, hogy náluk például tök oké, és most minden ciszternákat építettek, úgyhogy nyár végéig megvan oldva náluk a locsolás, és azt ajánlja más polgármestereknek is, hogy inkább építsenek ciszternákat.
6: Meg takarékoskodjanak a vízzel is.
3: Tehát, hogy, mert ugye sokszor beszélünk a kormány felelősségéről, de azért itt minden szinten oda lehetne jobban figyelni.
6: Mi most az automosást leállítottuk erre az időre, egyébként nagyon sokan leállították. Muskátlikat nem locsolunk, csak példát mondok.
5: Nem akarok közbevágni, mert akkor meg ingerült lesz már, aki az a üretszem, átéltem, hogy ez milyen. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért az előző kormányt nem tisztán megvédeni, de azért ezt tegyük hozzá, és elnyeljük a képet, hogy azért nem igaz, hogy azt mondták az embereknek, hogy mérgezzék, meg szennyezzék a környezetet, tehát azért nagyon sok személyszerési programtól kezdve újrahasznosítási programon
6: át. A palasz visszaváltás minden szomszédországban hamarabb vezeték be,
5: jó, mint de azért nem mondjuk azt, hogy nem történt, mert megtörtént Magyarországon.
3: Mondjuk én ettől a palackozástól rosszul jó, vagyok, nem hiszem, hogy nincs jobb
5: azért
3: megoldás.
5: Nem mondjuk azt, hogy nem történtek ezek a lépések. Történtek ezek a lépések, hogy a napelem parkoknak is a telepítése, egyébként lakásújítás, meg egyéb programok is megindultak éppen annak érdekében, hogy energiatakarékosabbak legyenek ezek az épületek.
3: A napelemet tényleg el kell
5: voltak ilyen lépések és intézkedések. Tehát, hogy ezeket ismerjük, hogy volt ilyen, tehát ez egy nagyon fontos lépés volt, és a mostani kormány számára természetesen azért itt nagyon súlyos, tehát most döbbennek rá, hogy amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy ez a veszélyek korszaka, és itt nem az van, hogy itt most egy ilyen nyugodt, kiszámítható időszak van, amikor csak úgy kormányzunk, és akkor házmesterszerűen irányítjuk a dolgokat, hanem itt arról van szó, hogy gyakorlatilag fél évente egy olyan válsághelyzet fog jönni Magyarországra és egész Európába, ami korábban nem volt. Tehát csak gondoljunk vissza az elmúlt, nem tudom, 6-7 évre. Hát volt itt egy világjárvány, ami példátlan volt, leállt a gazdaság, jött a háború, energiaválság, inflációs válság, most itt van ez a hatalmas nagy asszály, energia probléma. Most láttuk,
3: közel-keleti konfliktus.
5: Spanyolországban láttuk ezt a hatalmas több tízezes migránsáradatot. Ezek jönnek. Tehát amikor Orbán Viktornak ugye mindig mondták, hogy miért kell itt rendkívüli, meg veszélyhelyzeti. Hát most, bocsánat, ne. Az elmúlt hetek mitől volt?
6: Egyedül nálunk volt háborús veszélyhelyzet.
5: De az volt, hogy a jogi alapját teremtette meg annak, hogy gyors döntéseket lehessen hozni. Most nézzük meg, az elmúlt hetek attól voltak hangosak, hogy rendkívüli parlamenti ülés, válságtanácskozás, azonnal hozzuk a jogszabályokat szombaton, hogy itt a nagy fogyasztókat le lehessen kapcsolni az áramról. Tehát ugyanaz jön, és most
6: Európa
5: jön,
6: minden országában megoldották rendeleti kormányzás nélkül.
5: Most jön be azt, hogy bizonyít, rendkívüli helyzet van, rendkívüli törvénykezés van, rendkívüli parlamenti ülések vannak, és azonnal kell hozni jogszabályokat.
3: De
5: mert
3: akkor a Tisza jól kezeli a mostani?
5: Tehát én azt mondom, hogy az előző kormány időszakában kifogásoltak mondtak, és azt mondták, hogy túlzó, meg riogat, meg nincs itt veszély ekkora, azért ezt fogjuk fel, hogy az van. És ebben nagyon is igaza volt a korábbi miniszterelnöknek, hogy bizony a veszély ekkora van, ez bizony rendkívüli döntéseket és rendkívüli helyzetet fog eredményezni. És itt természetes, hogy ilyenkor mindenki a kormánynak szurkol.
6: Tehát, hogyha megnézzük
5: az előző...
6: rendkívüli lopást.
5: Én is ezt voltam közben. Tehát az előző vásárosan is azt láttuk, hogy a kormánynak nőtt a támogatottsága, és ez volt egyébként a 22-es választáson, ami becsapta a Fidesz, mert akkor pont egy válsághelyzet kirobbanásakor voltunk, ugye háború, energiaválság, és akkor olyanok is szavaztak a Fideszre, akik egyébként nem fideszesek, ezért fél év múlva azok el is mentek a Fidesztől, csak a Fidesz akkor úgy értékelt, hogy ezek az ő szavazói, de nem, ez egy gyömbecsapás volt. Most is ez lesz, tehát 2-3 hét múlva a medián felméri, hogy elégedettek voltak az emberek a válságkezeléssel, meg nőtt a Tiszának a támogatottsága, de ez egy politikai önbecsapás, mert ilyenkor minden normális ember annak szurkol, hogy a kormány a lehető legjobban
3: hát
5: kezelje
3: persze,
5: ezt a válságot.
3: Ez mindenkinek az
5: én
3: érdeke.
5: Én is annak szurkolok, hogy oldják meg ezt a problémát, na, Magyarország pozitás. Minél kisebb kárral úszta meg ezt a dolgot.
3: Rendezvények, fesztiválokba esetleges betiltásáról mi a véleményetek? Ugye ez is sokakban. Hát még egy plusz két percünk azért van, nagyon szűkre szokták itt nekünk a kollégák.
6: Hódműzővásárhelyen mindig kis energiával megoldottuk a közösségi rendezvényeket, ezeket nem kell megszüntetni ahhoz, hogy felelősen gazdálkodjunk. Nálunk nem ilyen sok ezer megawatt, meg gigawatt, meg hasonló teljesítménnyel dübörögnek a fesztiválok. A mi energia, szerény energiaigényű fesztiválunk az a...
3: És tűzoltóautóról locsolják az embereket vízzel?
6: Még nem, de lehet, hogy oda fogunk jutni. A 40 fok az senkinek nem egészséges, az borzasztó.
5: Itt a Sziget Fesztivál kapcsán én is írtam erről egy posztot, merül fel a kérdés, hogy miközben azt látjuk, hogy még locsolni se locsoljunk meg, hogy minden cseppvíz számít, ugye ez a kommunikáció, ezzel párhuzamosan egy olyan energiaigényű rendezvény van, ami egy kisvárosnak az energiaigényét mutatja. Ugye most azt mondja a Sziget, hogy ők agregátorokról tudnak működni, de azért a kommunikációt nézzük, ők azt mondják, szükség esetén, ha le kell kapcsolni őket a központi áramról, akkor tudnak működni. Azért megnézném azt az agregátor kapacitást, ami gyakorlatilag egy kisvárosnyi energiafelhasználást meg tud oldani dízellel, ami szintén ugye környezetszennyező. Tehát politikai szempontból kellemetlen kérdés, hogy miközben korlátozom a lakosságot, akkor azt látják nagyon sokan, hogy ők meg ott
6: nem korlátoznak meg a lakosságot.
5: Hát korlátozásra szólítják fel, önkorlátozásra szólították fel, tehát hogy azért nem jó az optikája mindenképpen.
6: És a fesztiválokat is önmérsékletre kell szólítani.
3: És hát ugyanúgy azok a képek, hogy a szaunák üresen működnek például szállodákban.
5: Még egy politikai szempont, ugye Magyar Péter nem engedheti meg magának politikai szempontból azt, hogy akkor Sziget Fesztivál nem, mert hát ott gyakorlatilag 90%-ban az ő szavazói
3: külföldiek.
5: Vannak. Külföldiek, de akik magyarok, azok...
6: Igen, emlékszem még arra, amikor Orbán a COVID idején nem tiltott be dolgokat politikai szempontból.
5: Ez politikusok politikai döntéseket hoztak, és politikai szempontokat mérlegelnek, tehát, hogy
3: ez azért belefér,
5: nem? Márkizai is ez gondolom hozott már politikai döntést.
6: Ez hogy ne biztosan.
3: Na most már viszont tényleg lejárt az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
6: Egy populizmusmentes, gazdag Magyarországot kívánok mindenkinek. Ez a tanúságának a válságnak.
3: Legyen így, köszönjük szépen. Köszönjük. Búcsúzunk a hallgatóktól, nézőktől is, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány támogatást nyújt a hazai reptereknek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok támogatás nélkül fizetés

0: elérhetetlenné válnának. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja új helyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3-an vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az ivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol belefutnak ebbe a műsorba. Ma azt hiszem egy igazán speciális és különleges vendégünk lesz. Április végén történt, hogy a Szilícium völgyben megrendezték az ENSZ egészségügyi konferenciáját, ahol dr. Peták István, magyar kutatócsapata a genomét elnevezésű technológiájával bekerült a világ ígéretesebb innovációi közé. Azt hiszem összesen 7 ilyet neveztek meg, ez az egyik. Emellett az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutató Központtal a korábban alakított OnCompass Medicine-nel rendelkező vállalkozást. Úgyhogy most nagy tisztelettel köszöntöm Peták Istvánt itt a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgetni tudunk.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Kezdjük szerintem onnan, hogy ha jól tudom, akkor 1995-ben végzett az orvosi egyetemen, gyereklinikán kezdett dolgozni, és szembesült vele, hogy vannak olyan rákbetegségek, amiket nem lehet kezelni. És valahonnan innen indult el az egész történet, ugye?
3: Igen, abszolút. Ugye az gyerekkorom óta az érdekelt, hogyha megértjük a természet törvényeit, a biológia törvényeit, akkor föl tudjuk használni ezt a tudást arra, hogy életeket mentsünk. Ugye a gimnazista koromban nyarakat a Kis Balatonon töltöttem, mint természetvédelmi őr, és akkor ott tavi bénulásban szenvedő madarakat kellett megmentenünk. Tudnunk kellett, hogy melyik madár éppen mit szeret enni, mert ugye az egészen pici énekes madaraktól a nyári ludakig, kormoránokon keresztül minden volt, és valójában az csodálattal töltött el maga az élet, hogy vajon mi is a titka az életnek, hogy van egy anyag, ami egyik pillanatban él, a másikban nem él, és ez ennek az életnek a megértése, megőrzése, ami mindig is nagyon izgatott, és akkor így ezért mentem az orvosi egyetemre, Majd ugye a rákutatást választottam, az onkológiát, mint téma, mert úgy éreztem, hogy talán az az egyik legalapvetőbb betegség a természetben, nem csak az emberiség számára, hiszen a földi élet titkával kapcsolatos, ugye a DNS, a nukleinsavak, amikben, hogyha egy példát mondok, nagyon szerintem egy csodálatos dolog, hogy a genetikai kód, tehát az a titkosírás, amit a gének használnak, a genom használ, az egyetemleges a földi életben, tehát a COVID-tól az emberig ugyanaz a három nukleotid, ugyanazt az aminósavat kódolja, és valójában ugye ez a DNS-nek ez az evolúciós törekvése, az, amit ugye a szervezetünkben szabályozni kell, hogy ne váljunk, ne jöjjenek létre daganatok, és éreztem, hogy ez az élet és a biológia egyik alapvető kérdése, és azért választottam ezt a témát, és ezért, és azon belül is ugye a gyermekonkológia volt, amit egy fiatal orvos úgy érzett, hogy a legnagyobb kihívás, ahol a legnagyobb hozzáadott értéke lehet annak, ha tudunk segíteni egy betegnek.
2: Ez egy igen szép élethivatás, és úgy látom, hogy elég sikeres is. Remélem, ön is úgy látja, hogy ez sikeres.
3: Nagy utat tettünk meg az elmúlt 30 év alatt, de ugye azt szoktam mondani, hogy amíg egyetlen egy beteget is elveszítünk, addig ugye nehéz sikerről beszélni, mert rögtön az embernek eszébe jut azok a betegek, akinek nem sikerült segíteni, vagy most is nem sikerül, de azért azt gondolom...
2: Nem úgy van, hogyha egyet sikerül megmenteni, az siker?
3: Az is siker, tehát az a világot menti meg, ugye, tehát aki egyet, és valóban a csodálatos az, amikor egy-egy beteget sikerül megmenteni, az úgy bőven elég is egy életre, másik oldalról, és mindig egy újabb siker, újabb ajtókat nyit ki, másrészt minden kudarcból tanulunk, és újabb erőt merítünk arra, hogy azt hiszem, hogy egy kutatót is úgy általában a probléma izgatja. Igen. Tehát nem hagyja nyugodni, nem hagyja aludni. Most itt ez kombináltva van azzal, hogy a probléma az egy olyan probléma, ami az emberek életébe kerül, és tényleg most ott tartunk, hogy ugye azt érezzük folyamatosan, hogy már eleget kellene ahhoz, eleget tudunk ahhoz, hogy segítsünk a betegeknek, kicsit úgy, mint amikor a Agatha Christie novella már feléné túl vagyunk, hogy már tudnunk azt kéne, most már le kéne állítanunk azt a gyilkos, és nagyon rossz az a gondolat, hogy a képességeink, akár a szellemi képességeink, a munkabírásunk nem elégséges, tehát ez egy őrületes drive. De
2: Agatha Christie-nél mindig az utolsó oldalon tudjuk meg.
3: De tudjuk, hogy már tudhattuk volna,
2: igen, de nem tudjuk.
3: De nem tudjuk, és amikor van egy pont, amikor Poirot leül a karosszékbe, és azt mondja, hogy most már csak a szürke agysejtjeit kellene használni. Tehát én is folyamatosan ezt érzem, de talán az egy csodálatos dolog, hogy most már ugye 30 éve vagyok úton, ugye 95-ben végeztem, és tényleg akkor eldöntöttem, hogy egyetlen egy dologgal fogok foglalkozni, az a precíziós onkológia, tehát az az egy téma, hogy kutatási téma, hogy hogyan lehet daganatokat annak alapján kezelni, gyógyítani, hogy megértjük, hogy milyen génhiba okozta a normál sejt átalakulását daganatos sejté, és ennek az információnak a birtokában egy olyan célzott gyógyszert választunk, ami kikapcsolja azt a mechanizmust, ami elindította az egész daganatos betegséget konkrétan abban a betegben. És valójában ugye az a csodálatos, hogy azt gondoltam akkor, 95-ben, hogy egy ember élet elég kell, hogy legyen erre a projektre, fél évszázad, és a 50 év mondjuk, és a jó hír az, hogy 30 év eltelt. És ugye ez alatt a 30 év alatt nagyon sok mérföldkövet megtettünk. Tehát kellett ehhez nagyon sok technológiai ugrás, amiről most beszélgetünk.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy 95-ben ezek a technológiák még szerintem a Budapesten a kettes számú gyereklinikán nem annyira álltak rendelkezésre.
3: Ugye, amit már akkor láttunk és megfigyeltünk, hogy például a gyerekkori leukémiák 5%-ában azt láttuk, hogy egyes gyermekek nem reagálnak úgy a kemoterápiára, hogy a többi, pedig a mikroszkóp alatt ugyanolyan leukémiájuk volt, vagy sőt fehér vérűségük, tehát hogyha izoláltuk ezeket a fehérvérsejteket, daganatos sejteket, és akkor kezdtük el megérteni, ugye megvoltak azok a technikák, ez a fluorescence in situ hibridizáció, a citogenetikai vizsgálatok. Tehát, hogy ez a, megtudtuk fluorescens festékkel festeni a géneket, és láttuk azt, hogy két gén, aminek normálisan a két különböző kromoszómán kellene elhelyezkedni, a 9-es és a 22-es, azok áthelyeződnek, és egy fúziós gén jön létre, amit Philadelphia kromoszómának nevezünk. Ugye az volt az első olyan genetikai esemény, amit összefüggésbe hoztak daganatok kialakulásával, ugye 1959-ben fedezték fel, és utána a 80-as évekre sikerült bizonyítani, hogy ez a kromoszóma eltérés, aminek az eredménye ez az abnormális génfúzió és egy abnormális génműködés, egy abnormális fehérje képződése, felelős ezért a betegségért. Ezt annyira tudjuk, hogy ha berakjuk ezt egérbe, akkor az egérnek leukémiája lesz, ha kikapcsoljuk, meggyógyul. Tehát ugye ezt már akkor tudtuk, és de hát nem voltak meg a eszközeink, hogy ezt egy ember, ember esetében is használjuk. Tehát ez volt az a nyomás, és azt kezdtük el megérteni, hogy jó, tehát hogy akkor megértettük, hogy a látszólag a tünet szintjén, a fénymikroszkóp szintjén, ami egy fantasztikus innováció volt, ugye, korábbról, egységesnek tűnő betegség valójában nem egységes, hogyha lemegyünk a molekulák szintjére, tehát az ok nem ugyanaz, és ezért a biológiai viselkedése is különböző az egyes betegeknek, és csak akkor fogjuk tudni eredményesen kezelni a betegeket, ha értjük ezeket a különbségeket, hogyha, és mindenkinek egy személyre szabottabb kezelési stratégiát választunk.
2: Ez volt akkor.
3: Igen.
2: Hát nagy ugrás, hogy hova jutottunk el, de akkor nézzük, hogy hova jutottunk el.
3: Hogyha most rögtön át akarunk menni 30 évet, fast forward, ugye, akkor most ott tartunk, hogy éppen azzal a ugye a mesterséges intelligenciának egy fajtájáról beszélünk, amiért a szilícium völgyben ezt az elismerést kaptuk. Ez egy olyan gép, ami segít megtalálni azokat a terápiás lehetőségeket, amikkel meg tudjuk célozni ezeket a génhibákat, amik a daganatokat okozzák, és most egy héttel ezelőtt, egyébként egy következő konferencián, a American Society of Clinical Oncology Chicagói konferencián már azt mutattuk be, hogy a betegek 75%-ánál találunk olyan célzott gyógyszert, ami magas szintű evidencia köt össze a beteg daganatát okozó génhibákkal. Magyarul van rá esély, hogy hatásos legyen. Tehát most itt tartunk, 75%.
2: 75%-nál tudjuk az okot.
3: Sőt, 95%-nál 5%-ban tudjuk az okot, és 75%-ban tudunk, van a Földön elérhető célzott gyógyszer, ami arra az okra hat.
2: És amit önök szeretnének, hogy ezt meg is találjuk mindig.
3: Az, hogy meg is találjuk, hogy minden beteg meg is kapja, ezt ugye azt, és hogy eljussunk a 100%-ig, vagy a 99,999-ig, és a valójában, mert ugye a valóság az az, hogy a betegeknek csak a 36%-a kapott ilyen kezelést a valóságban. Ez egy olyan kutatási eredmény, amit a Memorial Sloan Kettering Cancer Centernek a adatbázisán végeztünk. Ez a New Yorkban a világ egyik első számú rákutató központja, akik állandóan versenyeznek az MD Anderson Cancer Centerrel, hol az egyik az első, hol a másik az első, és ők nagyon csodálatos módon megosztották a kutatói társadalommal 20 ezer betegüknek a molekuláris profilját, tehát a daganatokban talált génhibákat, és azt is, hogy milyen kezelést választottak ők ezeknek a betegeknek, és valójában ezt az adatbázist tudtuk újra elemezni, és ingyen találtuk ezeket az adatokat, ezt a 36% versus 75%, tehát ez az a delta, ami ugye azt mutatja, hogy egy ilyen gépi terápia választó gép ugye át tudna ugrani már most. Másrészt ugye így nagyon pontosan meg tudtuk határozni azt a 25%-át a betegeknek, akiknek most nincs a földön a mutált gyógyszer. Hát itt ezek pedig azok a betegek, akiknek a gyógyszerkutatóknak fókuszálni kell, hogy ne ugyanazoknak a betegeknek fejlesztenek ki csak újra és újra ugyanolyan terápiát, hanem megtalálják ugye ezt a bizonyos unmet need, amit nagyon szeretem, ezt az angol kifejezést, tehát hogy tényleg a betöltetlen, megoldatlan problémák, de közben az, hogy az egy hatalmas probléma és feladat, amit meg kell oldanunk, hogy ténylegesen az orvosok használhassák ezeket a célzó gyógyszereket a beteg egyedi génhibáinak az ismerete alapján. Tehát azt gondolom, hogy ami az egyik legizgalmasabb kérdése napjainknak az az, hogy mikor jutunk el oda, hogy az orvosok használhassanak mondjuk mesterséges intelligencia alapú eszközöket személyre szabottabb terápiás döntések meghozatalára. Tehát...
2: Igen, és mikor lesz az, hogy ezt nem tudom, kiskörösen is elérhetővé váljon?
3: Így van, és mikor lesz ez kiskörösen? Nem, pontosan ezért gondolom azt, hogy beválasztottak itt a legfontosabb innovációk közé, pont egy ENSZ által akkreditált technológiai konferencia, hiszen a ENSZ-nek ez egy küldetése, ez a globális különbségek csökkentése egyébként, mert ugye ez csökkenti a háborúk veszélyét tulajdonképpen, tehát ők állandóan azt nézik, hogy mik a regionális és kontinentális különbségek, de ugye ez akár egy országon belül is, ugye az egészségügy, ez egy speciális dolog, és erről ott beszélgettünk, hogy talán az egészségügy és az a terület, ahol a legnagyobb együttműködési hajlandóság van az emberek között, meg az országok között, hiszen ez egy közös ellenség, mondjuk a rák.
2: Igen.
3: Tehát itt mindenkinek közös érdeke, hogy közösen lépjünk föl. Ezért is nagyon szeretem ezt. És
2: hogy tényleg... mindenki számára elérhető legyen, ne csak annak, aki meg tud fizetni valamit.
3: Igen, és hát ugye a demokratikus hozzáférés, mert az élethez való jog, az egészséghez való jog, ugye az emberi jogok első számú emberi jog, ez egy, és egyébként nagyon érdekes, amikor én még gimnazista voltam, talán is gondolkoztam az orvosi pályán, akkor például nagyon megfogott pont az, hogy a genovai 1949 egyezmény szerint ugye az orvosnak mindig kötelező segítséget nyújtani, háborúban is, az ellenség katonájának az életét is meg kell menteni, mert az élet védelme az első számú parancs, és ez egy csodálatos terület, és valóban az nagyon izgalmas, hogy a mesterséges intelligencia, mint áttörő technológia, az növelni fogja a társadalmi különbségeket, meg a regionális különbséget, vagy csökkenteni fogja. Ennek a kutatására egy új kutatóintézetet hoz létre az ENSZ, az ENSZ-nek az egyeteme pontosabban, és ez a kutatóintézet itt lesz Magyarországon. Ez egy külön nagyon izgalmas dolog, hogyha már erre folytassuk.
2: Egy dolog van, hogy amikor készültem a műsorra, és próbáltam keresni mindenféle adatokat, akkor azt a borzalmas számot találtam, hogy ma Magyarországon kb. Negyed óránként húny el egy honfitársunk daganatos betegségbe. Ezt azért szakadtam így bele a beszélgetésbe, mert kb. 15-20 perce beszélgetünk most. Ez azt jelenti, hogy ez alatt már egy valaki eltávozott közülünk, itt Magyarországon, a világon nyilván nagyon sokan ugyanebben az időben. Csak azért, hogy lássuk, hogy miről
3: nagyon
2: beszélünk.
3: Nagyon köszönöm. Abszolút, egyébként a világon viszont percenként 20-an halnak meg. Tehát, hogyha most egy ilyen homokórát beállítanánk, amin ezt a számlálót látnánk, akkor még erősebben éreznénk ezt a nyomást, hogy mennyire gyorsan kell haladnunk. És pont ez a kérdés, hogy föl tudjuk-e gyorsítani a fejlődést. És ugye az egyik nagy impact, egyik célunk ezzel a Genomate szoftverrel, ugye az egyik, hogy minél gyorsabban elérjük azt, hogy a világ összes onkológiai centrumában, az összes betegnél ez lefusson, ez a döntéstámogatás, hogy ne fordulhasson az elő, hogy nem jut el az az információ egy orvoshoz vagy egy beteghez, hogy az adott beteg génhibájára már van valahol, vagy akár törzskönyvezett, vagy klinikai vizsgálatban lévő célzott gyógyszer, tehát mindenki egyforma eséllyel. És ez a csodálatos a mesterséges intelligencia, vagy hát egyáltalán a digitális egészségügyben, hogy elvileg nagyon jól skálázható, ugye technológiailag semmi sem indokolja, hogy ne legyen elérhető ez bármelyik vidéki kórházba. Ugye ezért van az, hogy a Fehérház, ugye még a Biden elnök idejében ugye elindította a Cancer Moonshot programot, ugye a rák elleni programot, és azután létrehozta a Cancer X-et, ami egy ilyen nagy ipar-állam együttműködési platform arra, hogy a digitális megoldásokkal, emivel, hogyan lehet felgyorsítani a demokratizálódást. Tehát ott Amerikában is a betegek 80%-át vidéki kiskórházakban kezelik, és 9%-kal kisebb az esélyük a túlélésre, mint azok, akik a nagyvárosban eljutnak a top rákutató központok.
2: És akkor még nem beszéltünk a techmilliárdosokról, hogy az ő túlélési esélyeik milyenek.
3: Hát attól függ, hogy mire költik a pénzüket.
2: De hát ahogy látom, azért jelentős pénzeket költenek a saját túlélésükre.
3: Igen, hát most ez egy másik nagyon divatos, de szerintem nagyon jó trend, a longevity. De hát ugye a valójában a rák leküzdése az egy alapvető feltétele a longevity-nek értelemszerűen. Hát ez válik most a vezető halálokká. Tehát Amerikában, Nyugat-Európában kezdi átvenni a szív- és érrendszeri betegségektől a vezető szerepet. Ennek az a szerencsére a legfőbb oka, hogy a szív- és érrendszeri betegségek halálozása radikálisan csökkent. Tovább élünk.
2: Azok kezelhetőbbek.
3: Jobban kell. Már azok nagyon sikeresen, nagyon sokan igen, túlélik az infarktust, jól kezeljük a magas vérnyomást. Viszont a jó hír az, és azt gondolom egy ilyen tudományos műsorban fontos erről beszámolnunk, hogy a 90-es évek közepe óta csökken a daganatos halálozás. Tehát hogyha korrigáljuk a populációra és a kor eloszlásra, akkor Amerikában 30%-kal csökkent. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy ha daganattal diagnosztizálnak valakit, akkor nagyobb eséllyel gyógyul meg. Egyébként ez a szám szerintem már egészen csodálatos, tehát az Amerikai Ráktársaság legfrissebb elemzése szerint 70%-a a rákkal diagnosztizált betegeknek az Egyesült Államokban meggyógyul, illetve nem rákban hal meg. Tehát csak azért mondom, hogy ez azért fontos tudatosítanunk, hogy a tudományos kutatás, az orvoslás az egy újabb forradalman megy keresztül, most a 21. század első felében, és reméljük ezt még tovább gyorsítja a mesterséges intelligencia.
2: Az embereknek körülbelül hány százaléka szenved daganatos betegségben?
3: Valójában az élethosszi rizikónk az egy a kettőhöz. Tehát minden második ember az élete során szembesül ezzel a diagnózissal. Tehát ez gyakorlatilag szinte azt mondanám, hogyha nem hal meg másba, és elég sokáig él, akkor szinte előbb-utóbb valamilyen daganatos betegséggel szembesülni fog. És a jelenlegi statisztikák szerint ugye minden negyedik ember ebben hal meg. És valójában azt is tudjuk, hogy egy egészséges életmóddal a felére lehetne csökkenteni a daganatok előfordulásának a számát, de csak felére. Tehát ugye ezt is fontos látni, hogy ez egy olyan betegség, amit teljesen eliminálni nem lehet, tehát mindenképpen kell egy minél jobb, minél korábbi diagnosztika, hogy minél kisebb daganatot fedezzünk föl, illetve mindenképpen kell folytatnunk annak a kutatását, hogy hogyan tudjuk gyógyítani a már daganattal diagnosztizált betegeket.
2: Hogy mielőtt visszatérünk az egyetemhez, ami szerintem nagyon izgalmas kérdés, azon kérdezem, hogy ha mondjuk engem diagnosztizálnak valamivel, akkor azt honnan kéne tudni, hogy nekem milyen génhibám van?
3: Hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akár Magyarországon, ugye akkor először is történik egy biopsziás mintavétel, ha nem műtik meg azonnal, de általában van egy biopszia, és azt a szövettani vizsgálat alá helyezik, és hogyha ez tényleg egy rossz indulatú daganat, akkor nagy valószínűséggel ez elkerül ma már egy molekuláris patológiai laboratóriumba, ahol megtörténik a DNS kivonása és a legfontosabb gének vizsgálata, tehát azok a gének, amikre ma már törzskönyvezett célzott terápia van az adott daganat típusban. Ez ugye ez pár tucat gén, ha összesen az összes daganat típust nézzük, akkor kb. 50, a lehetséges 700-ból, tehát most itt tartunk. Valójában az Egyesült Államokban finanszírozott a teljes molekuláris profilvizsgálat a Medicare által, ugye, ami azt jelenti, hogy 65 év fölötti korosztálynak jár állami biztosítás szinten, és akkor több száz gént vizsgálnak, és egy teljes molekuláris profilt határoznak meg, és hogyha nincs még rá törzskönyvezett kezelés, akkor már próbálnak klinikai vizsgálatot keresni a betegnek. Illetve, ami ugye a legnehezebb kérdés, hogyha nincs arra a mutációra törzskönyvezve az adott gyógyszer, de volna racionalitása, ugye tudományos racionalitása annak a használat, akkor ez egy bizonyos off-label kezelés, és akkor ezt javasolják a betegnek. Na, ez az, ami már igazából reálisan csak a nagy rákközpontokban van, hiszen ez az kell jelenleg, hogy összeüljön egy tudományos bizottság, ahol biológusok, kutatók együtt dolgoznak az onkológusokkal, és közösen megpróbálnak egy helyes következtetést levonni, hogy a betegben talán génhibák, génhiba kombinációk alapján mi lenne a legracionálisabb döntés a jelenlegi biológiai ismereteink alapján.
2: Ezt a lépést tudja az önök mondjuk úgy szó szoftverre kiváltani?
3: Így van. Tehát ez a genomét, mert ugye ez nem, ugye valójában ez egy olyan gép, ami okokozati összefüggésekből álló tudáshálót alkalmaz, tehát a alapja egy knowledge graph, egy tudásháló, ahol a daganatot okozó lehetséges gének, génhibák össze vannak kötve gyógyszercélpontokkal, daganattípusokkal, gyógyszerekkel, és utána minden egyes betegnél lefut egy olyan algoritmus, vagy egy program, ami alapján létrehozunk minden betegnek egy egyedi kontextualizált modellt, amiben már a kapcsolatok erősségét azt szerint számolja ki a modell, hogy azok kapcsolatokat leíró tudományos evidenciák mennyire relevánsak az adott beteg paraméterei szempontjából. Tehát gyakorlatilag lemodelleznek az egész gép lemodellez egy molekuláris onkotímnak a logikáját, csak ugye nagyon nagy skálán, tehát ugye betegenként átlagosan 1000 tudományos közleményből származó funkcionális információ dolgoz föl, és az alapján rangsorolja a terápiás lehetőségeket, hogy annak alapján, hogy egy adott terápia hány és milyen erős kapcsolatban áll, hány és milyen fontos molekuláris eltéréssel abban a daganatban.
2: Tulajdonképpen azt csinálja, mint egy orvos, vagy egy orvoscsoport, csak sokkal nagyobb adatbázison, mint amit egy ember át tud látni, nem?
3: Igen, tehát igazából ebből a szempontból a rendszernek a szíve, az mai, amikor a mindennapokban mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem is erre gondolunk,
2: nem.
3: Hanem ugye vagy a gépi tanulásra gondolunk, vagy a nagynyelvi modellekre gondolunk, most leginkább a nagynyelvi modellekre gondolunk. Ugye az orvostudományban lezajlott, azt kell, hogy mondjam, egy olyan forradalom, amikor először a machine learning-et kezdtük el alkalmazni olyan feladatoknál, ahol valamiféle mintázatfelismerési képességre van szükség, tipikusan egy röntgenfelvétel, egy digitális patológiai kép felismerése. Itt ugye hatalmas adatbázisok állnak el rendelkezésre, és végülis ugyanazt csinálja, mint egy orvos, hogy nagyon sok képet megmutatunk neki, és egy idő után már fölismeri automatikusan. Ugye közel 1000 ilyen típusú mesterséges intelligencia programot hagyott jóvá az FDA, tehát ezek orvosi szoftverek. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye amin most a csata zajlik, ami igazából a nagy kérdés, az pont a reasoning, tehát az érvelési készség, hogy a döntéstámogatás, amit korábban döntéstámogatásnak hívtunk, most inkább okozati következtetésnek hívunk, az mikor lép be a klinikai gyakorlatban, ugye erről nagyon sok tudományos közlemény jelenik meg napjainkban, ugye leginkább a nagynyelvi modellek tűnnek úgy, hogy erre képesek. Ugye ami nehézség, hogy egy maga a infrastruktúrája ezeknek a gépeknek ugye nem erre lett igazából kitalálva. Tehát most megpróbálunk egy technológiát rá használni egy problémára, de pedig ugye egy problémához kell egy technológia. Tehát igazából mi úgy látjuk, hogy én is ugye használom, meg nagyon használjuk ugye a nagynyelvi modelleket arra, hogy skálázzuk ugye magát a modellünk fejlesztését, tehát hogy most már ugye körbeveszi nagyon sok nyelvi modell a rendszerünket, de a végső döntést ugye valójában egy szabályalapú gép hozza, mert hogy az teljesen determinisztikus, teljesen reprodukálható, teljesen ugye magyarázható, és ugye ez egy orvosi környezetben nagyon fontos, hogy és ugye nagyon jól mérhető a teljesítménye, hogy mit tud és mit nem tud, tehát hol a limitációja, amit ugye tudnunk kell egy orvosi felhasználáskor. Tehát ugye mi ezen az úton indultunk el, és valójában ugye az izgalmas most itt a szilíciumvölgyi elismerés, hogy azt mutatja, hogy vannak a fantasztikus technológiai óriások, ugye nagy technológiák, de hogy valójában a problémát kell nagyon érteni, talán még jobban, mint a technológiát, hogy utána a megfelelő technológiát válasszuk a probléma megoldására. Úgyhogy mi, és ez most ezért izgalmas az, hogy hogy ugye mi abban is más irányba mentünk, mint a talán a legtöbb kutatócsoport, hogy amik a nyelvi modellek érvelésénél a leggyakrabban az orvost veszik alapul, mint az igazságot. Tehát a ground of truth. Tehát
2: ő dönt.
3: Hát, hogy az orvos döntése az etalon.
2: Igen.
3: És ahhoz kell hasonlítani a gép döntésének, ami ugye azért nem logikus, mert az orvos nem dönt mindig jól, és pont azt szeretnénk, hogy
2: mindig jól döntse.
3: Hogy mindig jól döntse. Tehát ahhoz olyan...
2: De akkor ki az etalon?
3: Hát ugye, ugye maga a beteg, tehát a daganatos válasz. Tehát, hogy nem az orvost kérdezzük meg, hanem a daganatot, hogy ha ezt a gyógyszert adjuk, akkor az hatásos? Tehát megmérjük, tehát mindenképpen ugye úgy mondjuk, hogy vagy a tumorválaszt választjuk etalonnak, vagy pedig a betegek túlélési adatait. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ilyen adatokon validáljuk a rendszerünket, és ezeken tudtuk azt megmondani, hogy valójában azok között, a betegek között, akik olyan terápiát kaptak, amivel egyetértett a gép, azok statisztikailag szignifikánsan tovább éltek, mint az átlag, vagy, uh-huh. vagy főleg azok, akikkel nem értett egyet. Ugye az derült ki, hogy ahol nem értett egyet, tehát ellenezte a gép, azoknak a túlélése rövidebb volt, mint azok, akik mondjuk kemoterápiát kaptak, vagy nem kaptak kezelést. Tehát, hogy kivezetően ártottunk, és ezért is került be a rákutató konferencián ez a tanulmánya áttörő, vagy a nagyon fontos tanulmányok csoportjában, hogy fölhívják erre a figyelmet, hogy ez minél biztosan eljusson ez a hír az összes kutatóhoz, orvoshoz. Egyébként ezt a Curie intézettel közösen végeztük ezt a vizsgálatot, ahol 400 beteget követtünk 2 évig, hogy ott hogyan döntenek az orvosok az a bizonyos tudományos molekuláris munkatímen. Tehát ez azt mutatja, hogy tudunk egy olyan gépet készíteni, ami javítja az esélyeinket. Tehát, hogy és jobbá teszi az orvoslás, és megnöveli a túlélését a betegeknek, és ugye ez a végső cél.
2: Igen.
3: És innen már csak az a feladat, hogy egyre jobb verziókat állítsunk elő.
2: Ez a verzió már használható, vagy használatban van?
3: Ez a verzió használatban van az Egyesült Államokban. Ez azért lehetséges, mert ez egy elmagyarázható modell. Magyarul el tudjuk magyaráztatni a gép az orvosnak, hogy miért azt a gyógyszert uh-huh. javasolja, tehát mi volt a logikája, és mi a emögött álló tudományos evidencia. A FDA már korábban is ugye a döntéstámogató rendszereket ugye általában felmentette a regulációs ellenőrzés alól, mindenféle van erre egy guideline-ja, hogy miknek kell megfelelni, de most január 6-án valójában egy újabb könnyítést tett, tehát ők a dereguláció felé mennek az Egyesült Államokban, hát megvannak a trendek, hogy valójában a mesterséges intelligencia is javasolhat terápiát, ha megérthető, hogy miért, és az orvosnak a felelőssége, hogy megértse. Most ezért aztán az Egyesült Államokban egy ilyen másodvéleményezési platformot indítottunk el, hogy hozzáférést adjunk ehhez a géphez, ahol erre szerződött onkológusok megértik, hogy mit javasol a gép, és tudnak másodvéleményt adni a betegeknek, és ezen keresztül ugye magyar onkológusok tudnak konzultálni az amerikai onkológusokkal, és így eljuthat a magyar beteg is ehhez, de közben természetesen dolgozunk azon, hogy az Európai Unióban is széles körben elérhető legyen, ahhoz viszont egy IVDR, MDR processen kell keresztül menni.
2: Ez egy engedélyezés. Egy
3: engedélyezés folyamaton. Ugye ez már zajlik egy éve, tehát ez ilyen 2-3 éves folyamat, reméljük, hogy jövő év elejére befejeződik. Ugye ez egy forrongó terület az Európai Unióban, ezek a szabályozások. Én egyébként beülök a Digital Europe Executive Council-be, és ott próbálunk lobbizni ugye az ipar nevében, hogy legalább ne legyenek átfedő szabályozások, ugye az AI Act átfed a Medical Device Regulation-nel is ilyen dupla szabályozások vannak, de a lényeg, hogy megyünk előre, és igazából már megszereztünk, csak ez olyan érdekes, nekem annyira izgalmas ugye arra gondolni, hogy van egy szoftver, és akkor annak ilyen ISO tanúsítványai vannak, mint a 13485, az a orvosi szoftver, medical device, quality management system, meg a 27001 az a cyber security megfelelés. Tehát nyilván ezeknek a szoftverek, amiket direkt azért fejlesztünk, hogy az orvos használja daganatos betegek kezeléséhez, ugye a legmagasabb
2: igen.
3: biztonsági paramétereknek kell természetesen megfelelni.
2: És ennek az egész csodának a fejlesztése Magyarországon zajlik, ugye?
3: Igen, ez itt van Magyarországon, de nagyon sok Európai Uniós partnerünk van, és van egy cégünk az Egyesült Államokban is, aminek Bostonban van a központja. Ugye ez erre azért van szükség, mert különben nem hinné el senki, hogy valamiben elsők vagyunk, hogyha nem vagyunk jelen.
2: Tehát papíron ez egy amerikai cég.
3: Papíron egy amerikai cég, de egyébként többségében magyar tulajdonú. Tehát ez egy érdekes szituáció, hogy mi vagyunk a multi, aki megyünk Amerikába. Ez a végső cél, és de a magyar lányvállalatban van a teljes K plusz F.
2: És kb. Hány ember dolgozik ezen az életünkön?
3: Az egész cégben körülbelül 30, mondjuk ebből 15, tehát amikor fele az, aki mondjuk vagy kutató, vagy mérnök, vagy orvos, biológus, vagy adattudós, tehát hogy ennyien. És hát ez egy jó kérdés, hogy ez elég-e, mert ez egy nyilván én mindig azt gondolom, hogy nem elég, tehát többen kellenénk, hogy még gyorsabban haladjunk, de hát most ez van, és így is azért nagy mérföldköveket érünk el, és az egy csodálatos érzés, ez tényleg csak azért osztom meg, mert tényleg annyira jó volt, amikor az uniós innovációs díjat nyertünk, utána a Ursula von der Leyennek a beszédét érdemes megkezdeni YouTube-on, amikor megnyomja, hogy a Hungarian Company, hogy nagyon jól szépen tud beszélni, hogy és ugye pont arról beszél, azért beszél rólunk, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség számára milyen pozitív, tehát hogy mennyire jó dolgokat lehet vele csinálni, és erre vagyunk mi példák. És aztán pedig most, hogy kín voltam a Silicon Valley-ben, amikor odajön tényleg az MD Andersonnak, a Sloan Kettering Cancer Centernek a kutatói Chief Information Officer-e, és gratulál, hogy sikerült bizonyítanunk, hogy az MI javíthatja a betegek túlélését. Tehát ez az egyszerű dolog, hogy a túlélési görbe most már magasabban fut, mint az emberi döntés magában. Tehát, hogyha az orvos segíti az MI, akkor már több beteg tovább él.
2: Hát az elég jó.
3: Hát ugye ennél nem lehet nagyobb dolog.
2: Igen.
3: És ez azért egészen elképesztő, mert egyszerű egyébként, vagy, mert ugye volt ennek nyilván ennek az egésznek a feltétele az volt, hogy nagyon sokat tudjunk a daganatokról. Nyilván az elmúlt 3 évtized kutatása kellett ehhez, hogy megértsük, hogy milyen gének vesznek részt a daganatok kialakulásában, hatalmas mennyiségű tudással rendelkezünk, és egy olyan molekuláris diagnosztikai módszereink vannak, amivel meg lehet állapítani, ugye ki, hogy a daganatos betegben az esetek 95%-ában, hogy milyen génhibák vannak jelen. Na most ugye eljutottunk oda ahhoz a nagyon egyszerű felismeréshez, hogy ugye átlagosan daganatonként 5 génhiba van. Nem olyan nagy szám, minimum 2, maximum 12, átlagosan 5. És van 700 gén, jó, amikor egy génen belül sokféle mutáció lett, de akkor is ezek ilyen fölfogható számok, véges, tehát ez egy zárt rendszer, az az izgalmas benne.
2: De ezeknek a kombinációja azért már egy elég nagy szám.
3: És ezeknek a kombinációja egy nagyon nagy szám. Szerencsére nem kell tartanunk attól, hogy az összes lehetséges kombináció létezik a valóságban, mert hogy a kombinációk bizonyos biológiai algoritmusokat követnek, tehát stratégiákat követ, tehát a daganat olyan mutáció kombinációkat rak össze, amelyek stratégiailag segítik a daganat növekedését. De akkor is, ugye, ha random lépünk ezek ellen, azért a nyerési esélyünk az elég rossz. Tehát most, ha egyik legegyszerűbb példa az, hogyha feltételezzük, hogy az 5 mutációból csak az egyiket kapcsoljuk ki, akkor a másik 4 miatt ugye a daganat nem fog megállni, hanem ugye ez a rezisztenciát okoz, de lehet, hogy van az 5 közül egy olyan, amit ha kikapcsolunk, akkor a másik 4 nem tud rezisztenciát okozni, csak tudnunk kell, hogy az 5 közül melyik a legfontosabb, melyik az. Most véletlenszerűen próbálkozunk, akkor 20% esélyünk van, de ha valaki megsúgja, hogy az 5-ből melyik, akkor fel tud menni 100%-ra. Tehát gyakorlatilag ugyanabból a információból, ugyanannyi gyógyszerrel el tudunk jutni a 20% sikerről a 100%-ra egy szoftverrel. És ez számomra, ezt így nem tudok így ezen túltenni magam, mert ez így logikus, de mégis annyira felfoghatatlan, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a számítógép, vagy egy számológép ekkora hozzáadott értéket tud létrehozni pár milliwatt felhasználásával, tehát hogy így, hogy ezt azt érzékelem, hogy nagyon nehéz elmagyaráznom. Tehát hogy ugrott föl így hirtelen a túlélés, csak azért, mert lefuttattam egy szoftvert, hogy mit adtam még a betegeknek? Biztos adtam valami csodaszérumot, vakcinát? Nem.
2: Ez nekünk is fantasztikus felfogni, vagy megérteni, vagy nem megértéstől még nem beszélnék, de hogy látni, hogy ez van, és ez jön. Nem beszéltünk egyébként az egyetemről, és nagyon kevés időnk van. Egy-két mondatot mond róla?
3: A Semmelweis Egyetem.
2: Nem, az ENSZ Egyetem.
3: Az ENSZ Egyetem, igen. Hát ugye az a csodálatos, hogy az ENSZ Egyetem, aminek tókiói a központja, annak van 13 kutatóintézete, és most lesz egy 14., és az egyik témája a transformatív technológiáknak a kutatása, illetve annak a társadalmi hatásainak a kutatása, és ezen belül ugye a mesterséges intelligencia egészségügyre, tehát ezek a regionális különbségek hatása, és annak, hogy ez tényleg a közösségekre milyen hatása lesz, hogy a társadalmi hatások, és ugye ezt kőszegen szeretnék megvalósítani. Ez egy csodálatos gondolat, ugye erre már egyébként volt, megszületett a Magyarország és az ENSZ közötti megállapodás, ez a Host Country Agreement, ezt 93%-kal szavazta meg az előző parlament. Tehát
2: reméljük a következő százzal, vagy a mostani.
3: Igen, a mostani százzal. És ez ugye az állammal között szerződés, és reméljük ez így meg is marad. És mert tényleg ez lesz az első a volt szocialista blokkban, az első ENSZ egyetemi intézet. Ugye nagyon érdekes ez a hely, ugye Kőszeg ez egy gyönyörű kisváros, ami ugye a magyar-osztrák határon van, tehát Bécs egy óra.
2: Igen.
3: Tehát lehet innen is nézni, meg onnan is nézni, és meg ugye a Balkán is közel van nekik, tehát ők azt nézik, hogy ez egy ilyen regionális...
2: Nagyon jó hely.
3: Nagyon jó hely ilyen szempontból, és nagyon semleges. Tehát az is fontos volt, hogy ugye, mert logikus lett volna valami nagy egyetemhez kötni, de pont azt szerették volna, hogy független, hogy egyformán érezze magának egész a régió, és ne egy egyetem legyen privilegizált ebben. És itt ugye volt egy csodálatos befogadó intézet, ez a Felsőfokú Tanulmányok Kutatóintézete, a IASK, az Institute of Advanced Studies Kőszeg, ami a host intézet, ami már nagyon hosszú évek óta egy ilyen nagyon fontos műhely, szociológiai műhely, de most ki ott létrejönne egy szinergia kampusz, ahol az a vízió, és eljött a rektora az ENSZ Egyetemnek, aki egy mesterséges intelligencia kutató Dél-Afrikából, tehát hogy nagyon színes az egész, és hogy a jövő egyetemeiben nagyon fontos lesz az interdisziplinaritás, hiszen a mesterséges intelligencia nagyon sok specifikus területen ugye nagyon igen. sok mindent át fog venni, de hogy pont az lesz, hogy az lesz fontos, hogy megtaláljuk mi emberek, hogy mitől vagyunk emberek, és hogy közösen alakítsuk ki a közös céljainkat, azt gondolom. És itt kell, én azt szeretném, hogy létrejön egy új társadalmi szerződés tulajdonképpen a tudomány meg az emberiség között, mert különben nem fogunk tovább fejlődni, hogyha nem áll helyre egy párbeszéd. És ezért is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Én köszönöm. Két villámkérdésre maradt időnk, azt hiszem. Egy, hogy ebben önnek mi lesz a szerepe?
3: Én most tudományos tanácsadó vagyok, kutatóprofesszor ott ebben az intézményben, de alapvetően én továbbra is ugye a fő fókusz a genomét, csak ugye most már 55 évesen elkezdtem azon is gondolkozni, hogy hogyan tudom azt segíteni, hogy ezek a áttörő innovációk tényleg globálisan elérhetővé váljanak, és ugyan tudom segíteni a társadalmi integrációját is. És egyébként nagyon izgalmas, hogy mondjuk ott Nyugat-Magyarországon meg tudjuk majd figyelni, hogy ez a mesterséges intelligencia forradalom hogyan változtatja meg a helyiek egészségügyi ellátását, hogy reméljük, hogy javulni fog, és hogy volt erről is kérdés, hogy tényleg egy kis faluban, igen. kisvárosban is diagnosztizált beteg valójában a jövőben tényleg ugyanakkor eséllyel kapja meg a legjobb kezelést, sőt ugyanazt a kezelést, mint hogyha Bostonban a Dana-Farber Cancer Centerben kezelnék, hát ez egészen elképesztő gondolat, és én nem látom semmi tudományos akadályát, okát annak, hogy ezt ne lehessen megvalósítani.
2: Hát legyen így. Öntől idéznék az utolsó kérdés, azt hiszem egy cikkben, amit meg volt talán ez a címe, kimondhatjuk, hogy nyerésre állunk?
3: Abszolút, tehát ezt szerintem ki kell mondani, hogy nyerésre állunk, mindazzal, hogy sosem felejtjük azokat, akiket most elveszítettünk az alatt a 3-4 óra alatt, percenként 20 embert, és most ugye Magyarországon 3 beteget, de pont miattuk nem szabad leállnunk, de közben azt is fontos tudnunk, hogy nyerésre állunk, mert az a legtragikusabb, amikor betegek nem veszik igénybe a tudomány, orvostudomány lehetőséget is, így nem férnek hozzá ahhoz mondjuk most már akár 70%-os esélyhez is, hogy meggyógyulhatnak.
2: Lejárt a műsoridőnk sajnos, még nagyon sokáig tudnánk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy elfogadta a meghívást, másrészt sokkal inkább azt köszönöm, amit végeznek értünk. Nagyon köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
2: Peták István volt a mi és más mai vendége. Önöknek a figyelmet köszönöm. Amennyiben tetszett ez a műsor, kérem osszák meg, és köszönöm még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
1: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna víz szintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek idei működéséhez: a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva, a kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 000 illegális

0: bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ez itt a vendégváró, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai műsort, és a célunk Pécs megismerése. Baranya megye fővárosába indulunk, és a pécsieknek vannak büszkeségeik, amikre joggal büszkék, és van történelmük, amik meg a tananyag része is, úgyhogy például egy idegenvezető számára nyilván ez egy érdekes mix, hogy megmutassa azt, hogy milyen ez a mai Pécs, miközben mindenki tanul arról, hogy milyen lehetett hajdanában. Lengl Marianna a vonalban, aki idegenvezető, és éppen Pécsen. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, én azt gondolom, hogyha valaki ellátogat hozzánk ide Pécs városába, akkor ez egy kicsit ilyen rejtélyek feltárása lesz, mert ahogy haladunk szépen egyik utcára másikra, mindig-mindig feltárul valami újabb és újabb dolog. Én, hogyha haladhatunk így időrendbe, akkor mondanék egy-két dolgot, hogy legtöbben azt ismerik, hogy Szópiáné Pécs, ugye a rómaiak, de a rómaiaktól elválaszthatatlanok az ókeresztények. Ez az egész időszak, ami nálunk a világörökségi helyszíneken tekinthető meg az ókeresztény sírkamráknál. De tulajdonképpen mi azt szoktuk mondani, hogy igazából itt Pécs városában, ha ásnak bármit építenek, tudja, hogy találnak valamit ebből a római időszakból. De ahogy sétálunk, lemehetünk a város alá a föld alatti labirintusba, és akkor egy temetőbe leszünk. De nem akarok minden poént lelőni, szóval ez például egy különlegesség szerintem.
1: Hát szerintem ezeket a poénokat így most lelőheti, mert hogyha valaki kedvet kap ahhoz, hogy ellátogasson Pécsre, akkor lehet, hogy ezek után pont ezeket fogja keresni.
2: Aha. Jó, hát szóval szerintem nagyon-nagyon izgalmas mindenképpen az, hogy fönt a város, de lemegyünk a város központba, és egy pár ezer évvel ezelőtti temetőben találjuk magunkat, és egyik irányba, másik irányba, mint egy kis labirintus tényleg olyan az egész.
1: Ez azonos azzal, amit ókeresztény mauzóleumként ismerünk, vagy ismerhetünk?
2: Hát igen. Igen, igazából két része van az ókeresztény temetőnek, egymás mellett vannak, csak a mauzóleumnak külön van a bejárata, de az tehát a Cella Septihóra bemutató központ, így hívják azt, ahol igazából bejutunk ebbe a labirintusba. És nagyon izgalmas tényleg, mert nagyon sokféle sír, és hát persze az a legjobb, hogy egy idegenvezetővel mennek, mert akkor nagyon sok mindent tud hozzá mesélni, tehát ott a leletektől a csontokig, a sírokig mindenféle dolgok vannak.
1: Egy lépést hadd menjünk vissza, mert az első kérdést nem tettem fel, ami egyébként logikus, az jó, ja, hogyha a Széchenyi térről indulunk. Tehát hát ugye azt ismeri mindenki Pécsből, hogyha ha Pécsre látogat, hogy az a főtér.
2: Akkor viszont nem a sírkamrákkal kezdeném, hogyha a főtér.
1: Rendben, akkor menjünk a Dómtól.
2: Az a bizonyos ókeresztény emlékekből, hogyha kiindulunk, ugye utána megjönnek a magyarok, 1900-ben ideérnek, és létrehozza Szent István a püspökséget. Úgyhogy ott a Dóm, a temető fölött, vagy a temető fölött igazából maga ez a Dóm, ami székesegyházunk a nagy négy tornyával, ez igazából neki István királyunknak köszönhető. És ilyen érdekességeket mondanék még, hogy igazából ez egy királyi temetkezőhely és koronázó templom is, amit szintén sokan nem tudnak, mert hogy Orzaoló Pétert István királyunk után következőt a trónon itt temették el, és Salamon királyunkat meg itt koronázták meg a kicsit zűrzavaros időszakokban. Szóval ez is egy különlegesség, és oda be kell menni a székesegyházba is, mert azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon hasonlít a Mátyás templomra Budapesten, de hát nyilván pécsiként azt mondom, hogy még annál is szebb és izgalmasabb. Aztán, hogyha így az egyházi dolgokkal, a szerzetesekkel foglalkozunk, akkor nem tudom, hogy mennyire hallottak arról, hogy pálosok, az egy kicsikét Pécshez is köthető, mert ahogy Özséb összegyűjtötte a Dunakanyarban a remetéket, állunk a Mecsekben a Bertalan püspök őket össze. A püspökök mindig-mindig fontos szerepet játszottak az életünkben. Tehát, hogyha például arra gondolok, hogy 1367 első magyarországi egyetem, az is egy püspöknek köszönhető, Kopenbach Vilmosnak. Igaz, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy ugye ős király, de hát ez nem lett volna, nem jött volna létre, hogyha nincsen Vilmos.
1: Érdekes az. Mert például, igen, mondja, hogy minden a püspökökhöz köthető. Egyáltalán nem biztos, hogy az emberek többségének a fejében ott van Pécs, mint egy keresztény központ, meg egy katolikus központ. Ugye vannak ennek más Esztergomtól Veszprémig, Pannonhalmáig megnevezhető pontjai. Pécs talán nem is biztos, hogy az emberek fejében így megvan.
2: pedig fontos. Tehát azért is az egyik központunk, ugye ezért is van ott a Dóm téren, mert hogy mindig ez volt a városnak a központja, sőt, például a középkorban, ugye magát a püspök várat is körbevették egy külön kis fallal, amikor nekünk itt védekezni kellett bárkivel szembe, törökök akármi, akkor mindig az volt egy ilyen kis központi mag, mint ahogy általában jellemző egyébként a városokban, csak hát nálunk is ugyanígy volt ez. Úgyhogy szerintem ez is egy fontos dolog itt nálunk, hogy az egyetem, és meg lehet nézni, ami abból megmaradt. Hát őszintén igazából túl sok köze nincsen az eredeti egyetemhez, mint kiderült utólag, de egy nagyon klassz kiállítás van azért az egyetem történetről, úgyhogy az is egy érdekes, és ha már püspökök meg a székesegyház, Janus Pannonius, hát szerintem őt se felejtsük el, mint humanista költő, ismerjük a magyar óráról, de pécsi püspök volt. És hát elég érdekes és lehetséges az is, ahogy őt eltemették itt nálunk a Székesegyházban, mert hogy Mátyás ellenőr egy összeesküvés hitott, és hát Mátyás nem engedte meg, útközben menekülnie kellett aztán a Mátyás haragja elől, és útközben, amikor meghalt, utána Mátyás nem engedte, hogy őt eltemessék egy darabig. De aztán csak ide került a városába vissza, és csak az 1990-es években, amikor a pápa látogatásra készült a Székesegyház, akkor találták meg a sírját. Ez is egy érdekesség szerintem.
1: Abszolút.
2: Aztán, ha még így folytathatjuk, hogy sokan ismerik a Barbakánt. Az az időszak is, én azt mondom, hogy Mátyás király idejéhez köthető, egy picivel talán utána, Kinizsiről biztos mindenki hallott, ugye a nagy erős legényről. Hát a pécsi legenda azt tartja, hogy a Kinizsi jött ide Pécs városába, mert hogy a koronát keresték, mert nem tudták, hogy hol van. Vannak ilyen érdekes időszakok a történelmünkben, és állítólag ő mondta, hogy fú, át kell építeni, és találta ki ezt, hogy egy ilyen körbástyát kell építeni, tehát ez a híres Barbakánunk egy körbástya. És még nincs köze a törökökhöz, a törökök csak utána jönnek.
1: De ha már itt voltak, még egy dzsámit is hagytak.
2: Hát hagytak itt többet is, az az igazság, mert ugye a Mohács után 1543-ban foglalják el a mi városunkat, és akkor, amikor ők ide bejönnek, 150 évre beköltöznek hozzánk, az egész városunk keleties hangulatot kap, és 7 dzsámi és 10 mecset volt. A dzsámi az olyan, hogy mondjam, rangban magasabb, mint a mecset igazából. És ami még különlegesség a mi városunknak, nem csak a mecsetek, hogy van belőlük 2, ami ma is megnézhető. A Gázi Kászim a Széchenyi téren, a Jákovali Hassan dzsámi meg a Kórház téren. Ez utóbbi a kisdzsámi egyébként érdekesebb, mert az teljesen úgy néz ki, mint a 16. századi mecsetek, amilyenek voltak. Szóval ezen kívül, ami nekünk még különlegességünk a városnak a török időkkel kapcsolatban, hogy Magyarországon 3 török rend volt, szerzetes rend volt, és csak Pécs város, ahol mind a 3 élt is, tehát volt külön kolostoruk és a többi. Ha még itt is megszakíthatom egy picikét a gondolatot, van egy gyönyörű városrésze Pécsnek a Tettye, a mecsek oldalban. Maga a szó, az a Tekke kolostor szóból jön a törökből, mert hogy az egyik rendnek a beszélésnek ott volt fönt egy kolostoruk. Tehát itt minden előtte függ, azt mondom. És meg mindig csak ott vagyunk a Dómtér közelébe.
1: Mondta a dzsámikat, meg hogy abból most 2 meg is lehet nézni. Ami ott van a Dómtéren, az talán azért is különleges, mert hogy persze nem az eredeti állapotában van ott, mert hogy ugye ez egy keresztény templom.
2: A Széchenyi téren, igen, a Széchenyi
1: téren. Ja, a Széchenyi téren, ha lehet, hogy rosszul mondtam, igen.
2: Igen, de úgyis most már ott a Széchenyi tér környékére mindjárt át is sétálhatunk gondolatban. Szóval ott a Széchenyi téren, igen, az a különlegessége valóban, hogy úgy néz ki, mintha egy mecset lenne, de belépünk, és akkor igazából egy keresztény templomba vagyunk. Tehát egy muszlim templomba, egy mecsetben nem lehetnének emberábrázolások. Itt vannak szobrok, vannak festmények, békésen megférnek egymás mellett, ugyanúgy, ahogy fönt a kupolán is. Normál esetben egy mecsetnek a kupoláján, ugye csak a félhold van. Na, nálunk ott van a kereszt is. Ez is különleges.
1: Mondjuk ez az együtt így, ahogy így hallgatom önt, tökéletesen leírja az elmúlt 1000 év pécsi történelmét.
2: Így van.
1: Ez a kettősség.
2: És annyira itt annak idején gyerekként, bocsánat, hogy ilyenekbe is belemegyek, mindig azt tanultuk, hogy fú, a törökök mennyi mindent pusztítottak, és a többi. Nyilván így van, meg voltak véres időszakok, harcok, történelme, politika, és a többi sorolhatnánk, de azért ezt tegyük hozzá, hogy azért építettek is. Tehát van itt nekünk például török fürtőnk is a városban, van az Idris Baba törvéje, voltak ugye a mecsetek, egy csomó fűszert, egy csomó növényt, mindenfélét is között, kávé, ugye egy évre maradjunk, sok-sok mindent köszönhetünk azért a törököknek, hát nyilván megvolt ennek a hátulütője is, mert azért hát mindennek nem örültünk, legyünk őszintén, de azért ez sem volt olyan rossz.
1: Ha a belvárosban mászkálunk, akkor jön a következő korszak, ugye? Tehát ott azért a barokk klasszicista időszak az rendesen nyomot hagyott az épületeken.
2: Így van, mert hogy a törökök kiűzése után, akkor úgy általában az a jellemző, hogy minden barokk stílusban épül újjá, hát nálunk is azzal indult, hogy barokk, aztán ez majd át fog menni egy picikét majd így a szecesszió irányába is. A barokknál, hogyha maradunk meg így a történelem, igen, tehát itt úgy kell sétálni a városba, hogy fölfelé nézünk. Nem a kirakatokat feltétlenül csak ott alul a földszinten, hanem érdemes mindig felfelé nézni, gyönyörű erkélyeink vannak, vaskorlátokkal, mindenfélékkel, tehát ezeket tényleg látni kell. És ez főleg ott a Széchenyi térnek, a másik nagy terünknek a környékén, a belvárosi részeken figyelhető meg, hisz amikor a 18. század végén mi szabad királyi város lettünk, onnantól kezdve beindul végre a fejlődés, ipari fejlődés, polgárosodás. És azok a nagy családok, akiket szerintem azért sokan ismerek, hát leginkább a zsolnaiakat ismerik, mert hogy porcelángyárok
1: voltak.
2: De a Litkék, akik az első pezsgőt készítették a Magyarországon, a Hammerli bőrgyár, meg kesztyűgyár, ugye a mai napig nagyon-nagyon híres a pécsi kesztyű, világsztárok hordják, vagy például az Angster orgonagyár, az orgonákkal mindenfelé, az országban, meg Európában. Hát igazából ez mind ott a 19. században indulnak be ezek a folyamatok, az óriási léptékű fejlődés, és hát a polgárok építik a maguk csodák kis palotáit. És akkor ugye a zsolnaiak felfedeznek egy csomó dolgot, az eozint, emelném ki meg a pirogránitot, ami így az épületekhez kapcsolható, mert hogy ezzel elkezdik díszíteni először a pécsi épületeket. És aztán utána, ugye, amikor már tényleg a pirogránit is megszületik, a parlament lesz az első, amit ők ebből díszítenek, ebből az anyagból, és hát jön a szecesszió, és mindenhol a zsolnaiaknak a színes mázas pirogránit termékeit használják. Szóval erre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
1: Mondja Marianna, hány nap egy turista számára Pécs?
2: Hú, hát én azt mondom, hogy heteket is el lehetne tölteni, de hát ha mondjuk csak a legfontosabb látnivalókat akarja valaki megnézni, akkor azt mondom, hogy egy hosszú hétvége oké.
1: No, hát és akkor így készülünk.
2: Annál kevesebbet semmiképpen nem, mert annyi minden
1: mi van. Mindent tudunk ott még csinálni, hogyha bejártuk a várost? Ugye nyilván ott is megvannak a wellnessnek a főhelyei, a gasztronómiának az alappillérei.
2: Így van, én azt mondom, hogy még a belvárosból mindenképpen ki kell mozdulni egyrészt az említett tetje irányába, másrészt pedig a zsolnai negyedbe. 2010-ben ugye Európa kulturális fővárosa voltunk, és akkor hozták létre a zsolnai negyedet. Egy csoda, gyönyörű, és lehet még posahát labdázni is a gyerekekkel, mert mindenféle ilyen csodák vannak, de tényleg tehát az ilyen tudományos bemutatóktól kezdve mindenféle. A tetje oldalban nekünk barlangunk is van, itt a hőség anyakunkon, nyugodtan el kell menni barlangokba, tehát a városon belül is van barlang, de ha kimozdulunk a városból, akkor itt van az Abaliketi barlang, Orfűnél a tavaink, el lehet menni Harkányba fürödni, Siklósra fürödni, lehet jó borokat inni, itt Pécsett is, ugye a pécsi borvidéknek a Cirfandlia bora, de el lehet menni Villányig, az sincs messzi, még fél óra sincs autóval, 20 perc körülbelül, jó kis villányi borokat lehet kóstolni. Szóval, mert hogy a Múzeum utca, amit nálunk úgy hívnak, hogy Múzeum utca, teli van modern művészeknek az alkotásaival. Idén ünnepeljük például Vazarellit, 2026 nálunk Vazarelli év itt a városba. Egy csoda, azt is meg kell nézni, Csontvári. Szóval én még sok mindent tudnék mondani.
1: Az a helyzet, hogy ritkán hallom ilyen szeretettel beszélni a városáról azokat, akiket megszólaltatunk, pedig általában lelkesek szoktak lenni. Marianna egy élmény volt. Legl Mariannát hallották, idegenvezetőt, és Pécsre hívott minket ilyen szeretetteli szavakkal. Köszönjük.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Pécsen járunk, és hogyha felfedeztük a belvárost, amihez egyébként az imént egy elég részletes tanácsot kaptunk, hogy honnan induljunk, merre menjünk, és mi mindent lehet még a környéken felfedezni. Én egy kicsikét behúzott nyakkal ültem, és hallgattam idegenvezetőnket, Lengyel Mariannát, hogy ugye nem kezd bele abba, hogy elmesélje, hogy mi minden van a mecsekben, mert az jön most. Várnai Emma van a vonalban. A helyiek azt mondják, hogy ez egyszerűen csak a Max, de különben ennek Mecsek Extrém Park az igazi neve, és Emma ott animátor. Szervusz, Emma.
2: Jó napot kívánok, sziasztok, szia Egon.
1: Hogyha a Max-et leírnád, az valójában micsoda? Egy igazi nagy boppája, vagy ennél sokkal több?
2: A Mecs Extrém Park az ország legkomplexebb kalandparkja. Ugye Pécs mellett Árpád-tetőn helyezkedik el. Egy boppájánk van, illetve egy alpesi kötélpályánk, és egy hatalmas udvarunk tele játékokkal.
1: Kicsiknek és nagyoknak.
2: Így van, kiciknek, nagyoknak, egészen 3 éves kortól tudnak már jönni hozzánk játszani a gyerkőcök.
1: Az alpesi kötélpark az a hosszától ilyen nagy nevű, hogy alpesi, vagy a magassága is megfelel ennek?
2: A magassága is megfelel ennek, az alpesi kalandparkunkban a csúszópályán a legmagasabb platform 15 méter magasan helyezkedik el.
1: Aha, a szédülősöknek azt gondolom, hogy az már egy kicsikét sok lesz. A gyerekpálya piciknek lenne szinte a földön, és akkor innentől kezdve szintenként, vagy kinek-kinek a magassága szerint emelkedik a pályamagasság is, ahogy szokott?
2: Igen, korhoz is van, körülbelül ugye 3 éves kortól tudnak a picik, illetve 100 centitől mászni nálunk. Vannak junior és felnőtt pályáink, több nehézségi szinten, egészen a kezdőtől az extrém pályáig vannak nálunk mászópályák, tehát mindenki megtalálja a magának való.
1: Te mondd, te még mászol? Vagy az ember az elején, amikor oda kerül egy ilyen helyre, akkor kiéli magát, minden nap mászik egy kicsit, vagy sokat, és az, egy idő után ezt már el lehet engedni.
2: Én még mindig nagyon szeretek mászni. Nekünk ugye a reggeli ellenőrzés során kötelező is lemásznunk az alpesi kalandparkban a közélpályákat, de én ezt minden reggel nagyon nagy örömmel teszem meg.
1: Hát, hogyha akarod, akkor se tudod megúszni, magyarán. Na mesélj, mi minden van ott még? Ez a mászás, ez nagyon sokaknak, mert hogy ez most nagy divat, egészen otthonos dolog, mert már kipróbálták itt-ott-amott. De mi van még?
2: Van nekünk egy hatalmas udvarunk. Ez egy körbekerített rész a Mecs Extrém Parkban, ahol vannak a játékaink. Van egy ízjampunk, ahol hatalmasokat lehet ugrálni, akár a felhők fölé is meg lehet próbálni felugrani.
1: Meg ez egy ugrálóasztal, ugye, tulajdonképpen?
2: Így van. Ugrálóasztal, amivel gumikötelekkel van mindenki kikötve, és az a lényeg, hogy minél nagyobbakat tudjanak ugrani. Akár a gyerkőcök, illetve akár a felnőttek.
1: A menők megszaltóznak.
2: Előre, hátra, pörögni, forogni, bármit lehet. Igen, igen. Meg lehet ülni a Mecs Extrém Parknak a megvadult bikáját, ki lehet próbálni a 3D karikánkat, ami úgy forog, mintha egy asztronauta képzésen lennénk. Illetve az udvarban megtalálható még a mászófalunk, illetve a hófánkunk.
1: Mennyit kell várni egy-egy játékhoz, egy-egy eszközhöz? Azaz, ugye ez egy nagy park, de hogyha ha jó az idő és megszállnak benneteket, akkor azért ott tömeg is lehet.
2: Nagyon szeretjük, igen. Amikor sok ember van nálunk, nagyon jól érezzük magunkat olyankor, de igyekszünk minél hatékonyabban mindent megoldani. Az udvari játékainknál körülbelül egy maximum 5-10 percet kell várakozni a játék használatra.
1: Hát akkor ez nem egy nagy ügy. És akkor a hírességetek, a nevezetesség az a bizonyos boppája, ami az én gyerekeim szerint iszonyatosan jó, mert hosszú. Nem ér véget pillanatok alatt. Mekkora ez a pálya?
2: A pályánk hossza 1050 méter, ebből 600 a lecsúszás, 400 a felvonó.
1: Hát a felvonó az egy kicsit unalmasabb, nem?
2: Hát ott meg lehet pihenni. A hatalmas adrenalin után leszáguldottunk, lesiklottunk, és akkor ott egy kicsit lehet nézelődni az erdőben, hallgatni a madárcsicsergést.
1: Ha itt gyerekkel megy az ember, akkor ez egy ilyen kétszemélyes boppája, vagy pedig a gyerek kimarad, mert kicsi hozzá?
2: Ja, nálunk senki nem marad ki a buliból. 3 éves kortól tudnak a gyerkőcök a szülőkkel bobozni, illetve 8 éves kortól már egyedül is tudják neki, tudnak lesiklani a bobon.
1: Mióta van ez a pálya? Illetve mióta van maga a park, a Mecsek Extrém?
2: A Mecsek Extrém Park éppen idén ünnepelte a 20. szülinapját, hatalmas buli volt. Itt volt a Mecsek Extrém Parknak a vérnyula, volt tombola sorsolás, szóval nagyon szuper szülinap volt ez a 20.
1: Jól hallottam, vérnyul volt?
2: Így van, így van.
1: Monty Python rajongók előnyben, igaz?
2: Igen.
1: És mit tudott a vérnyul?
2: Hát a vérnyuszi oszlotta a tombolának az ajándékait.
1: Akkor nem volt olyan veszélyes. Emma, köszönöm szépen, hogyha valaki Pécs környékén jár a Mecsextrémet, ezt mindig a K-val együtt akarom mondani, szóval a Mecsextrémet ne hagyja ki. Ez a Max rövidített nevén, hogyha megkérdezi Pécsen, merre kell menni, fogják tudni, hogy a Mecsek melyik irányába kell elindulni. Emma, neked pedig köszönöm a kalauzolást.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük 1 gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 000 illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Több mint 200 km/h szélökésekkel csapott le Japán déli részére

0: Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiáng tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs-vezértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Várhatóan ma 13 órától lezárják a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös hév szintén 13 órától indul sűrűbben, továbbá egész éjszaka közlekedik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A Szent Gellért rakparton a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig a forgalom a villamos sínen haladhat karbantartás miatt, várhatóan ma 14 óráig. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozásra kell készülni felújítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. december 11-ig. Ezen a napon megegyeztek az uniós nagykövetek arról, hogy elfogadnak egy jogi mechanizmust, amellyel el tudják kerülni az esetleges magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében. És szintén 2025. december 11-én a Spirit FM Provokatőr című műsorában arról beszélgettek, hogy követni kellene Ausztrália példáját, ahol már a 16 éven aluliakat is kizárják a social media felületekről.
4: Folytatjuk a provokatőrt, és ugye Donald Trumpnál tartottunk, és ígértem egy kis vitát Gavra Gáborral. Nem lesz nagy vita, én csak azt gondolom, hogy az Európai Uniónak nem Donald Trumpon és egy vélt vagy valós dokumentumon, megállapodáson keresztül fognak üzengetni. Én azon a véleményem vagyok, hogy ez egy belpolitikára rendezett cucc. Mindent ebbe az irányba akarnak eladni. De hogy ezt különösebben erős érvekkel nem tudom alátámasztani, én azt gondolom, hogy azért tolnak mindent a külpolitika irányába, Amerika irányába, háború irányába, mert ugye itt probléma van az országban. Megoldatlan ügyek, beszéltünk már erről az előző adásban is. Hát az egésznek a kiinduló pontja, az egész Szőlő utcának nem ez a balhé, hogy valaki átrángatott valakit egy asztalon, hanem hogy olyan helyzetet teremtettek itt 15 év alatt, ahol nincsen egészséges szelekció, mert hogy alul fizetett mindenki.
5: Most több mint 15 év alatt, tehát ebben a korábbiak bűne is, hát ez teljesen, ez
4: kormányzat. Ez egy elhanyagolt, és
5: csak volt 15 évig, hogy helyrehozzák, hogy hogyan alkalmasak a kormányzásra, akkor 15 év alatt meg kellett volna.
4: Tehát olyan területre nem nagyon merészkedett be a Fidesz, és nem hajtott végre komoly reformokat, ahol azt érezte, hogy mondjuk a társadalmi szolidaritásnak a mértéke ott bizony bekavarhat, és ilyen volt az oktatás, az egészség. Úgy eddig ezt tapasztalták, hogy ezt úgy békén hagyhatjuk, mert eddig bárki hozzányúlt, akár az előző szocialista kormány, az volt a tapasztalat, hogy öntik bele a pénzt, aztán mint a
6: hozzányúlásból lett tulajdonképpen szörnyű. A NER.
4: Ha persze, szörnyű dolgok születtek belőle.
5: De ezért békén hagyjuk. Azt mondja az Orbán, hogy a nyugdíjhoz nem nyúl hozzá, olyan bonyolult, hogy nem szabad hozzányúlni, úgy kell hagyni.
6: De hát ez a szocialisták, és főleg az SZDSZ-nek a reformdühe, az nagyban hozzájárult a 2010-es kétharmadhoz, amit ugye még a régi választási rendszerben ért el a Fidesz.
5: Az oké, csak én most érzem azt, hogy szocializmusban vagyok újra. Tehát én nekem ilyen ótvar érzésem a szocializmusban volt utoljára. Tehát akkor még gyerekek voltatok, amikor az volt itt...
6: Csak akkor te tanácselnök lettél volna, és nem polgármester.
5: Hát igen, de tanácselnök soha nem lettem volna. De hát vannak ismerőseim között, akik már tanácselnökök is voltak, és egyébként egy gondolkozásmód az megmaradt bennük, ez nagyon, nagyon érdekes. Tehát az a tanácselnöki gondolkozásmód az most is jól használható.
6: És nem az van szerinted, hogy mert erről mi sokszor vitatkoztunk ebben a műsorban, csak akkor te nem voltál itt, hogy nem az van, hogy az Orbánék felismertek egy társadalmi igényt erre?
5: De.
6: Hogy ebben akar a magyar társadalom jelentős része élni, és akkor akkor tessék. De.
5: Csak azt a részét nem tudják megadni, ami ott, tehát az egy nagyon rossz rendszer volt, de teljesen konzisztens volt az egész. Itt meg csak részletekben nyúlnak bele. Tehát bele nyúlnak árrésztobba, szabályozások vannak, egyénre szabott adózás, tehát minden. Tehát bele nyúlnak a piac törvényeibe, alap dolgokba bele nyúlnak, csak azt az esélyegyenlőséget nem adják meg, ami a szocializmusnak a jó része volt, hogy mindenkinek hasonló esélye volt a gyógyulásra. Lehet, hogy nem volt az egészségügy olyan fejlett, mint Nyugat-Európában, de nem volt nagy különbség. Voltak útvölgyi egy-két embernek, de egyébként a tanulásra. Egy vidéki gyereknek is volt esélye a tanulásra. Tehát nem működött a gazdaság ettől, hogy több autóbuszjárat volt, de be lehetett jutni a megyeszékhelyre, meg a nagyvárosba. Szóval el tudtak menni egy évben egyszer szottüdülőbe, egy hónapban egyszer, hogyha volt vendégló, oda tudtak menni.
7: Ez a kiszámíthatóság.
5: A kiszámíthatósága.
7: Csak várjál, a kiszámíthatatlansággal jár együtt a felelősségvállalásnak a növekedés, amikor nagyobb a szabadságod. És amikor, most olvastam Paprika Kingánál a Tükör című műsora a tévén, Dopman volt a vendég, és kiírta Paprika Kinga, hogy hát mennyire nem értett egyet azzal, amit Dopman mondott. Ezer gondolatával nem értek egyet Pityinger Lászlónak, de ezzel az egyen igen, hogy itt Magyarországon a nép nagy része mégiscsak az alattvalóságot vágyta. Én azt gondolom, hogy sok ok arra vezethető vissza, hogy miért alakulhatott ki ez a NER.
5: Magyarországon népe, mint a...
7: De én szerintem bele kényelmesedtünk abba, hogy helyettünk megmondják, fölöttünk döntenek. De csak ez azzal jár, hogy nem lesz szabad.
5: Fel magunkat. Tehát persze, ezzel nem mentsük fel magunkat.
6: De van egy a csatlakozom mind a kettőtökhöz, meg a Dopmanhez is ezek szerint, hogy van egy vezető típus, ami mondjuk az elmúlt 150 évben ismétlődik, mint minta. A magyar társadalomban, a Tisza Kálmán, Bethlen István, Kádár.
5: Őket még nem ismertem, a Kádárt már igen.
6: Ugyanannak a vezető típusnak, most nyilván a megafonos és tiszás influencerek is ezt ki fogják kérni maguknak, de ez ugyanannak a vezető típusnak a különböző politikai rendszerekben az ismétlődése, és szerintem az Orbán egyáltalán nem ügyetlenül ezt a mintát követi. Nem
5: véletlen... azt, hogy ügyetlen, az soha senki nem mondta rá.
7: Ó, dehogy nem.
5: Sőt, túl ügyes. Nekem az Orbán a bajom, hogy túl ügyes.
7: Ebben a stúdióban ezt fél évvel ezelőtt mondott ki, akkor most kaptál volna a fejedre, és nem tőle.
5: Lenne egy kicsit kevésbé ügyes.
7: De egyébként igen, tehát hogy
5: ezt nem értem, helyén, de nem kell ez, nekem
7: ebben
5: érteni.
7: Jó nagy adag aljasság van, és politikai számítás, ezt nyugodtan hozzátehetjük
5: abszolút
7: ehhez.
5: Hozzá is
7: de ennek a felismerése, amit egyébként Dopman is felismert, vezetett ahhoz, hogy Orbán Viktor ott tart.
5: Csak könyörgöm, tehát egészen máshogy gondolkozunk miniszterelnök úrral, a hatalomról, meg a vezetésről. Tehát én nem azért...
6: Jöhettek a kommentek, amelyek kikérik, hogy Dömsödi Gábor miniszterelnök úrnak nevezte Orbán Viktor.
5: Orbánról. Én nem azért akarok valahol polgármester lenni, vagy vezető lenni, hogy a hatalmat gyakoroljam, hanem én tényleg segíteni akarok. És engem tényleg az emberek sorsa érdekelés.
7: De akkor lehet, hogy veszíteni fogsz, akkor nem tudsz
5: biztos,
7: berendezkedni.
5: Biztos, hát veszítettem is, veszítettem.
7: Nem tudsz berendezkedni ebben az országban 16 évre.
5: Így van, nem.
7: Ha te tényleg segíteni akarsz.
5: És nem is tudtam
7: és
5: berendezkedni.
7: És nem meglévő sebekre járászani.
5: Persze.
7: Hát ez fel kellett
5: volna
7: adnia.
5: Pályám, hát én sem vagyok alkalmas politikusnak, nem is indulok. Tehát megnyugtatom Magyar Pétert, hogy nem indulok Nógrád egyben a Tisza jelöltje.
7: Hát amiket én itt kimondunk, vagy amit kimondunk a magyar társadalomról, például ez a gondolat, ezt Magyar Péter sem engedheti meg magának, mert abban a pillanatban azt mondják, hogy na akkor mi köszönjük szépen, egy másik messiást kérünk.
5: Magyar Péter nem mondhat olyat, amilyet én mondhatok. Magyar Péternek nagyon nehéz megtartani a gondolatait azon, ez egy borzasztó, mi ez, keskeny, minek?
7: Mezsde.
5: Szűk mezsgye, igen. Szűk mezsgye. Tehát borzasztóan behatárolt, hogy mit mondhat és mit nem. De annyira kell vigyázni,
6: ezzel
5: mindenki.
6: Meg, ezzel meg őt mentett föl, Gábor. Is. Tehát az van, hogy,
5: igen,
6: bizonyos szempontból, ha azt mondjuk, hogy, hogy Magyarország, vagy a magyar társadalom tette olyanná Orbán Viktort, amilyenné, és nem Orbán Viktor a magyar társadalmat olyanná, amilyenné, az a bizonyos szempontból Orbán Viktort mentjük fel. De ha elnézzük Magyar Péternek, hogy Ukrajnától a Pride-on keresztül igen. soha nem mond semmiről semmit, mert az véletlenül esetleg igen. nem lenne teljesen népszerű,
5: teljesen
6: akkor meg őt mentjük fel.
5: Teljesen igazad van. Nem, vagyok,
7: nem lehet nyerni.
5: Nem, teljesen igazad van. Én nem vagyok Magyar Péter ügyben, nem vagyok konzekvens, mert egy csomó dolog alól felmentem most még. Tehát ezzel meg nagyjából egyetértek azzal, amit valahol talán a Puzsértól hallottam, hogy oké, okay, majd itt állunk, és akkor, ha nem úgy csinálja, ahogy kell. Hát, én más reményt nem látok ebben a helyzetben, mint azt, hogy valaki egy, megnyeri a választást, kettő, összeszednek egy olyan csapatot, akik értenek ahhoz, amivel foglalkozni kell, és nem a vezér vágyvezérelt vezérnek megfelelően kell egy gazdaságpolitikát csinálni, hanem a realitásokról tudomást venni. Én nem hiszem, hogy a Nagy Márton olyan hülye lenne, hogy nem tudná, hogy butaságokat beszél. Ő azt mondja, amit várnak tőle. Én azt szeretném, hogyha mindenki, tényleg ez ilyen romantikus farok, hogy mindenki ennek a népnek a boldogulásáért dolgozna, mert most már megérdemelni ez az ország, hogy legyen egy normális politikus. Az én anyám történelem tanár volt, és azt mondta egyszer kisgyerekkoromban, hogy hát az a nagy bajunk, hogy nekünk mindig hülye politikusaink voltak, és anyukám már nagyon régen nem él, de tök igaza volt.
6: Igen, csak amikor ezt az édesanyja neked mondta, akkor lehetett azt mondani, hogy olyan politikusaink vannak, amilyen politikusokat Moszkva, vagy az MSZNP
5: anyagunkba jött.
6: Na most meg olyanok vannak, amilyeneket választunk.
5: Hát persze, persze.
6: Ez a különbség, persze. És ez egy fontos
5: jó,
6: különbség.
5: De hát azért nem értem, mondtam a puszták népét, tehát hogyha onnan levezethető, hogy miért ilyen a mentalitás, és ez nekem egy kollégám hívta fel erre a figyelmem, és újraolvastam. Tehát én ezt nagyon régen olvastam, és újraolvastam.
6: Nobel-díjat kellett volna I.S. Gyulának kapni.
5: Hát ezért te tudod, hogy miért. Tehát az is ilyen politikai történet volt, hogy valamiért nem javasolták, vagy
6: tényleg zseniális.
5: És tényleg így van. Tehát figyelj, nincs mentségünk. Tehát nincs mentségünk. Tehát azért vagyunk ebben a slamasztikában, mert a szülő nem megy be a gyerekéért kiállni. Az egyik nem áll ki a barátjáért.
7: Ahol nincs tét, ott sem.
5: Ott sem, ahol nincs tét, mert a legkönnyebb megoldást választjuk. Mert hát tényleg, hát ez senki nem okolhat se. És az egész emberiségre is jellemző, hogy hát azért tettük tönkre a földet, mert nem tudtunk összefogni, nem tudtuk visszafogni a fogyasztást. Persze.
7: Még egy gondolatot engedjetek meg Trumppal kapcsolatban.
5: És akkor itt van a Trump.
7: Oké, okay, hogy ország...
5: Ez meg a Trump meg az amerikai aksara.
7: Ez
5: bocsánat.
7: Is sok mindent elmond. Lehet, hogy országos cimborák Orbán Viktorral, lehet, hogy nagyon szeretik egymást is kampányol mellette, de azért az nem az első olyan válasza egy újságírói kérdésre Donald Trumpnak, amivel hát elég kellemetlen helyzetbe hozza Orbán Viktort. Itt egy dörzsölt politikusról beszélünk, ráadásul üzletemberről, tehát pontosan tudja, hogy melyik szavának milyen súlya van. És nem úgy kezeli ezt a helyzetet, hogy fölteszik neki ezt a 20 milliárdos kérdést, és ő erre azt mondja, hogy jelenleg erre nem tudok válaszolni, zajlannak az egyeztetések a magyar kormánnyal, semmi sem biztos. Nagyjából egy ilyen bullshit választ, de nem ezt mondja, hanem miről beszél, nincs, semmilyen megállapodás nincsen. Tehát, hogy ez miért van?
5: Mert szórakozik a Trump is. Hát az Orbán Viktor mondta,
7: ez nem hogy... Ez nem olyan, mint amikor a király a földes úrra, vagy a földes úrra jobb
5: vágya? De.
7: Hogy azért néha
5: az azért lásd, hogy hol vagy. Hogy hol a helyed? Hol a...
7: Hogy oké,
6: de egyébként azt érzitek, nem? Hogy, mert én nagyon érzem a Trump korszakban is, és egyébként a Biden korszakban is, hogy azért van az amerikai-magyar kapcsolatokban egy gyarmati jelleg. Tehát amikor
7: Amerika úgy kezeli egész Európát.
6: De bocsánat. Ahogyan az Orbán Viktor meg a kormánypárti média Trumphoz ment, az is a magyar részről, az is egy ilyen, és ahogy annak idején a progresszív influencerek a Pressmanhez mentek piknikezni, az is így ilyen, abszolút, hogy a helytartóhoz mentek. Az a helyzet, hogy nyilván, és ezt mindig el kell mondani, hogy természetesen jobb a nyugathoz tartozni, mint a kelethez. És mondom, hogy a legrosszabb nyugat jobb, mint a legjobb kelet.
5: Mondjuk ez
6: a második világháborúban például az nem volt teljesen így ilyen Közép-Európában.
5: Igen,
6: de mondjuk a 45 utáni legrosszabb nyugat az jobb, mint a 45 utáni legjobb kelet. De ettől függetlenül annyira jó lenne, hogyha tényleg nem csak a szánk járna arról jobb és bal oldalon, hogy egyenragúnak tekintjük magunkat a legnagyobb nagy hatalmakkal is, hanem úgy is viselkednénk. Hát és nem csak Moszkvával szemben, tök fontos ez, de Washingtonnal szemben is fontos, de mit szólnátok, hogyha ha még a... Jó, akkor követni kellene Ausztrália példáját, ahol már 16 éven aluliakat is kizárják a social media felületekről. Én ebben az ügyben...
5: Na provokálj, mit mondasz?
6: Teljesen egyetértek ezzel az állásponttal.
5: Akkor én meg abszolút nem.
7: Én sem.
6: Én meg teljesen.
5: Te tényleg egyetértesz vele?
6: Igen.
5: Tehát most, most ezt nem csak azért mondod, hogy minket provokálj?
6: Hát egyrészt ez a műsornak a célja, de másrészt tényleg egyetértek vele.
5: Most kíváncsi lennék
6: vele. Tényleg egyetértek vele is.
5: A 16 évvel is egyetértesz?
6: Nekem az szülőként az álláspontom, hogy 14 év alatt az okostelefontól, 18 év alatt meg a közösségi oldalaktól érdemes távol tartani.
5: A közösségi oldalak az egy másik történet szerintem, de ez mire vonatkozik ez a 16 éves? Ez a
6: social media felülete, igen, közösségi oldalak.
5: És 16 év?
6: Ausztráliában.
5: Ja, én azt hittem, hogy bocsánat.
6: Tamás témája, úgyhogy remélem pontosan. Azt gondoltam,
5: hogy okos eszköz.
7: Nem, nagy platformokról van. Szóval egyébként hozzáteszem, hogy a Facebook, Instagramot már most is ilyen 13 éves korhatárkorlátozás van.
5: Ezzel még akár egyet is értem.
7: Ennek ellenére 8 kötője 12 évesek becslések szerint 80%-a használja a közösségi médiát.
5: Az viszont sajnos tény, hogy nem lehet a gyerekeket ezektől az érintőképernyős felületektől eltítani, mert tehát most így kell szocializálódni. Tehát itt minden erre alapul, ez az életük, de ez a social media, ez igen. Tehát de ettől tulajdonképpen magam is meg kéne óvni. Tehát én magamon is észreveszem, hogy már beteges, amit csinálok. Tehát amikor elfogynak a
7: amikor
5: hírek...
7: Amikor már nincs célod, de pörgeted.
5: Amikor már elfogynak a hírek, akkor rámegyek a Facebookra, és azt pörgetem.
6: Meg van egy nagyon jellegzetes közszereplői, vagy ilyen félig meddig közszereplői magatartás, biztos ismeritek másoktól, hogy emberek azt nézik, hogy social media felületeken, hogy kommentekben kibántotta őket, és utána pedig azon háborognak, hogy milyen csúnyán bántak meg. Azért tudnak bántani, mert nézed. Ez a helyzet. És azért nézed magadat az ellenséges kommentelők szemvegén keresztül, mert azt figyeled, hogy milyen rosszat írnak rólad.
5: Az a rossz hírem, hogy most már olyan úgy alakulnak ki a buborékok, meg olyanok az algoritmusok, hogy most már mocskolódó kommentet is alig kapsz. Tehát nagyon fogynak a... Én nem olvasok kommenteket általában, csak hogyha van bennem valami kétség, hogy ez most betalált, nem talált be, merre kell tovább menni. Tehát hogy tudok majd megélni abból, hogy én a YouTube-on teszek fel tartalmakat, és akkor hogy tudok követőszámot növelni, és ilyenek, tehát üzleti alapon nézem én ezt, mint vállalkozás, és akkor nézem, hogy mit mondanak róla, és azt látom, hogy nagyon kevés komment van. Ezt a fórum műsorban vettem észre az ATV-n, hogy amikor bekerültem, akkor nagyon sok volt az ellenséges betelefonáló, és... Nem az történt, hogy megszoktak, meg nem az történt, hogy én okosabb lettem, meg jobb lettem, hanem az történt, hogy akik engem utáltak, azok egyszerűen arról a napról, amikor én voltam, leszoktak.
6: Megunták és hazamentek.
5: Nem, idegesítettem őket,
6: ahogy
5: szerette volna, igen, de hát nem,
6: igen, de nem így történt.
5: Ahogy nem történt meg. És leszoktak arról, hogy engem nézzenek, és kialakult az, hogy mindenkit az ő vele szimpatizálók néznek, és ők telefonálnak be, és itt ez történt, tehát itt is ez is átverés, nem lettem én jobb, hogyha kevesebb a negatív komment, de én mindig megértettem azt, amikor valaki megfogalmaz, mert mindennek van valami alapja sajnos, tehát minden negatív kommentnek van valami alapja.
7: Igen, az csodálatos, hogy vannak specifikusan 3-4 olyan... Igazából már a nicknevüket is tudom, mert én egy időben olvastam ezeket a kommenteket, de hogy ez egy típus, aki minden egyes média szereplésemnél, de az legyen bárhol, akár ennél a cégcsoportnál, akár máshol megjelenek, mindenhol le kell írni a kommentben, hogy ő mennyire utál engem.
5: Tényleg?
7: Ez valami hihetetlen.
5: Ez rajongás, ez már rajongás, ez zaklatás.
7: Hát de most jön utána.
5: Azért kezdj aggódni.
7: Tehát követ engem, várja, hogy hol jelenek meg, és akkor oda be kell írnia, hogy... De mindig valami cizellált, nem mindig ugyanaz az üzenet, hanem konkrétan a tartalomra
6: Tamás,
7: vonatkozó. Tamás,
6: kikísérjünk a Gáborra a parkolóba, itt felvétel
7: hát
6: után?
7: Hát légy szíves.
5: Jó. Hát aztán bennem nagyon visszatsz, én futok el először.
7: No, csak mert ugye itt vitát ígértünk... Alapvetően én tudom, hogy a közösségi médiának van egy ilyen manipuláló hatása.
6: Ezért
7: nem jó, de én azt gondolom, hogy a tiltás az még soha nem vezetett eredményre, és akkor itt lehet, tudom én, Calvinig visszamenni, lehet a, tudom én, az alkoholtilalmat említeni, tehát az általában mindig valami rosszabbat szült. Ha letiltjuk bizonyos platformokról a fiatalokat, akkor mit a vagy a dark webben, vagy azon kívül, de megszületnek azok a csatornák, ahol ők ezeket az igényeiket kiélhetik. Én azt gondolom, hogy őket edukálni kell, utálom mondjuk ezt az ideget.
5: Szörnyű egyébként.
7: Utálom. Kimondtam, és már rosszul is éreztem magam.
6: Kérjél bocsánatot.
5: Én is kimondtam.
7: Tanítani kellene, de nem csak őket, hanem az egész emberiséget, minket is, idősebbeket arra, hogy hogyan kellene felelősséget tudatosan fogyasztani ezeket.
5: Igen,
7: a televízióra is már nagyon sokan rácsúsztak, hogy nem
5: igaz.
7: Konkrétan tartalmakat követnek, hanem kapcsolgatnak. Ez a pörgetés, amit mi csinálunk, ez is igaz,
5: de hát most igen, ez minden, tehát sajnos mindennel egyetértek.
7: A platformnak a betiltása nem oldja meg a problémát, hanem ha ez már megvan, és ennyire népszerű, akkor kurzusok, vagy elbeszélgetés.
6: De nem, ugye itt nem platformok betiltásáról van szó, hanem arról, hogy például minél jobban megnehezítik
5: a
6: 18 éven aluliak számára mondjuk az alkohol vagy a cigaretta beszerzését, ami szerintem jó.
5: Világos. Igen, és azt akkor is beszerzi, van, aki beszerzi, de hát nem olyan könnyen. Tehát csak a legelvetemültebbek, a legfelkészültebbek.
6: Én például nem hárítom másra a felelősséget azért, mert 16-17 éves koromban rászoktam a dohányzásra, és csak 35 éves koromban tudtam tőle megszabadulni, de benne voltam, hogy bár bementem a boltba az 90-es évek első felében, és nem tudom, 88 forintért megvettem egy doboz szofit. Ha 1000 forint lett volna, akkor valószínűleg nehezebben jutok hozzá.
5: És most mennyi egy doboz cigaretta?
6: Fogalmam sincs,
7: hála Isten. Mindegy, ez már messzire vezető téma, hogy ha nem cigi, akkor ezek az addiktív élmények, ezek valahogy megtalálják a maguk csatornáját. Ott, ahol lehet, hogy akár rosszabb is, teszem hozzá. Tehát az a felgyülemlett feszültség, az lehet, hogy kijön mondjuk, most nem rólad beszélek, de kijön mondjuk a házastársaddal egy vitában, vagy egy odaszólás. Tehát
6: nem kizárt.
7: Ez hosszúra vezető téma. Tudatos fogyasztásra szólítunk fel mindenkit, legalábbis ebben
6: vagy bízunk. Önmegtartóztatásra.
7: Vagy önmegtartóztatásra, és mindenképpen kommentelésre, ugye.
6: Írjátok. Hétfőn pedig jövünk.
7: És jövünk hétfőn. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Provokatőr. Viszontlátásra.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, 2026. január 12-ére ugrunk az időben. Ezen a napon jött a hír, hogy újabb brutális következmények nélkül maradt gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket tárt fel a kormány számára készített hivatalos ombudsmani vizsgálatok alapján egy nyilvánosságra hozott 78 oldalas jelentés. És szintén 2026. január 12-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Doszpot Péter volt.
2: Doszpot Péter, rendőrtiszt, tanácsadó. A BRFK életvédelmi alosztályának egykori vezetője, a 90-es évek maffia háborús időszakának sztárnyomozója. Irányítója volt többek között az Aranykéz utcai robbantás, a soroksári taxisgyilkosság, a dunakeszi kettősgyilkosság és a fenyőgyilkosság nyomozásának. Részt vett a Viszkis, azaz Ambrus Attila elfogásában. Leszerelése után egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Jelenleg saját vagyonbiztonsági vállalkozását vezeti, emellett Emberi bestiák, sorozatgyilkosok nyomában címmel előadásokat, életcélkócsként önismereti tanácsadást tart.
3: Örülök, hogy itt vagy, Péter, szervusz.
4: Köszönöm szépen, szia.
3: Téged sztárzsarunak, meg hasonlóknak neveznek gyakran, és tették ezt akkor is, amikor naponta szerepeltél a televízióban. Te valami újat találtál ki akkoriban. Te voltál az a nyomozó, aki arcot adott az ügynek, és érezte azt, hogy mit ér a média. Tehát mekkora erő az a média.
4: Igen, de képzeld, ezzel annyit gondolkodtam, hogy ez ilyen nagyon kölcsönösen működött, egy ilyen összhatása volt ennek a dolognak, mert már úgy többször végig gondoltam, meg beszélgetésekben úgy ötleteltünk rajta, hogy vajon ez működött volna akkor, ha nem gyilkosságok és nem vér és egyéb dolgok kapcsolódnak ehhez az archoz, amit én adtam hozzá. Tehát, hogy ez egymás nélkül tudott volna működni.
3: Tehát téged az ügyek emeltek, és te használtad, hogy az ügyek izgalmasak?
4: Valószínű, hogy igazából nem használtam, mert ugye ez így, mert ez egy adottság volt, hogy akkor ennyi gyilkosság volt, hanem egyszerűen ez tette érdekessé az én szerepemet talán az ügyek nagysága, vagy az ügyek izgalma, vagy amire elmész egy moziba, és mondjuk a gyilkossági nyomozókat nézed. Tehát valószínű, hogy ennek össze kellett találkozni ennek a kettőnek.
3: Hát meg ráadásul ez egy hétköznapi életünk volt, tehát az Aranykéz utcai robbanást, azt a budapestiek úgy élték meg, hogy ez velünk történik a város közepén, tehát sétálhattam volna ott én is.
4: Egyébként igen, és tehát azért mondom, hogy ennek marhára találkozni kellett. És talán ami egy kicsit érthetőbbé teszi, azt tudtam megmutatni, vagy tudtunk megmutatni mi akkor, hogy mi se vagyunk mások, mint gyarló emberek, akik ugyanúgy küzdünk és rácsodálkozunk ezekre a szörnyű bűncselekményekre. És valószínű, hogy ez sokat segített abba, hogy én egy kicsit úgy meg tudtam magam mutatni, és ott tudtam lenni. Tehát én egy voltam mindenki közül, aki ott állt a tragédiában.
3: Nem rossz indulatú a kérdés, hanem értelmező valójában, hogy máig abból élsz, hogy te vagy az a nyomozó a 90-es évekből?
4: Igen, képzeld el, és nem tudatosan. Tehát nagyon sokáig úgy igyekeztem elmenekülni a dolog elől. Néha úgy belefásultam, hogy bárhova mentem, atya úristen, meg beszélgessünk meg.
3: Meséljed azt, hogy
4: meséljek
3: volt.
4: Meg mi történt, meg hogy történt, és akkor tudod, átlép az ember egy másik kategóriába, amikor a saját sérelmeidet kezded elmondani, hogy én mondjak rá valamit, nem tudom, hogy szomszéd hülye, tehát dobálja a szemet, tehát nem tudom, tehát egyszerűen nem tudtam kilépni ebből a szerepből, hogy én vagyok a Doszpot Péter nyomozó, vagy sztárzsaut, ezt nem nagyon szerettem. Reményeim szerint nem voltak olyan allűrjeim, mint egy sztárnak. Mindig azt úgy
3: nagy
4: próbáltam.
3: Nagy volt. Igen, azt, de próbáltam. Azt viszont szerette a média, azt jó volt mutatni, azt mindig jó mutatni, hogy valakiből jön a duma.
4: Igen, de ez a jön a duma, ez azért, mert az ember tudta, hogy mit akar csinálni. Tehát tisztában voltunk vele, hogy mi történt, és azt is tudtuk, hogy meg tudtam, hogy hogyan tovább, és, hogy, és ezt el lehetett mondani. Tehát én ezt soha nem értettem egyébként, amikor megpróbáljuk ezt egy kicsit misztifikálni. Hát nem, oda mentünk, és igen, ott volt egy gyilkosság, azt tudta már egyébként mindenki, és szerintem arról lehet beszélni. Az egy megtörtént dolog volt, nyilván nem kell elmondani minden részletet, de ettől függetlenül el lehet mondani, hogy mi történt, és hogy mit most marhára dolgozni fogunk, és mehet. Tehát ez egy ilyen, ilyen nagyon, nagyon, nagyon idiótán kezelt hülyeség volt, amikor az embert úgy támadták, és azt mondták, hogy, hogy minek kell szerepelni, meg minek.
3: De az egész helyzet új volt, tehát ahhoz voltunk hozzászokva, hogy Szabó László a Kékfényben elmondja, hogy mit kell gondolnunk a bűnelkövetőről és magáról a bűnről, de nem találkoztunk olyan ügyekkel, amik konkrétan a maffia háború világa volt. Így tehát van. Itt volt az orosz maffia, az ukrán maffia, próbálkoztak a szerbek és a magyarok, tehát hogy itt minden volt, és hát ebbe ti is úgy keveredtetek bele, hogy lövésetek nem volt, hogy ez micsoda, mert hogy ilyen képzésetek nyilván nem volt.
4: Igen, én többször elmondtam, hogy, hogy nagyon csúnya szóval mi is az ügyeken keresztül tanultunk meg, vagy tanultunk meg azoknak a típusoknak, ügyeknek a nyomozását. Minket megtanítottak meg, mi megtanultuk, idézőjelben mondom megint, és nagyon csak ilyen szakzsargonnal a klasszikus gyilkosságoknak a kinyomozását, tehát tudom, rablógyilkosság, stb. Nagyon jók voltunk benne. De aztán egyszer csak úgy bekaptuk ezeket a nagyon különleges gyilkosságokat, ahol a szervezetbűnözés, a maffia találkozik, és akkor gyökeresen másfajta nyomozási taktikát és szervezettséget igényel. Ez egy ismeretlen fogalom volt Magyarországon, úgy, ahogy ott álltam, és nekem is ismeretlen volt, és nekem is döbbenet volt nézni az Aranykéz utcát, hogyha egy iráni pokolba lennél, ahol lebombázták az egész utcát, és akkor ott áll az ember, hogy atya úristen, mi történt. Tehát ez egy nagyon érdekesen, és egy nagyon furán működő világ volt.
3: Szoktál álmodni vele?
4: Nem.
3: Az ember azt gondolja, hogy azon nagyon nehéz túllépni, az ember lát egy halottat, két halottat, az egyiket egy pokolgép robbantja szét, a másikat lelövik, a harmadik egy klasszikus gyilkosság áldozata lesz, tehát hogy ezeket azért az ember viszi magával.
4: Igen, viszi magával, de egy bizonyos idő után meg kell tanulnod nem vinni magaddal. Mert az az furcsa helyzet áll elő, hogy ez egy nem egy...
3: Amikor így beszélünk róla, látod magad előtt
4: abszolút.
3: Őket?
4: Először is látom, és érdekes módon felejtek már, de apró részletekre vissza tudok emlékezni minden gyilkosságnak, de olyanokra is, ami mint a 1990-ben történt, és mondjuk nem
3: hát a te ügyed volt nyilván.
4: Az én ügyem volt, de hogy ez valahogy benne maradt az agyamba. Más azt elfelejtem, a gyerekeim születésnapját, minden, de gyilkosságnál még talán az első fegyveres benzinkút rablásunknál 1980, nem tudom hányba, még talán a rendszámot is tudom, hogy mivel érkeztek az elkövetők. Tehát nagyon érdekes, hogy az agyba hogy alakul ki, és miért alakul ki, hogy erre hogy reagálsz, és hogy még mindig benne van. Nem szoktam egyébként álmodni meg ezzel foglalkozni, de ha beszélek róla, akkor halálra tudom, hogy mi történt, és hogy történt.
3: Csomós sikeres ügyed volt, tehát nyilván attól is lettél ismert nyomozó, hogy volt mit letenni az asztalra, de a sikertelen nyomozások, azok nem kísértenek?
4: De kísértenek, de igazából ezt most nem lehet, hogy önvédelemben, nem tudom, ezt én ketté szoktam választani, mert vannak ezek a leszámolásos ügyek, ahol mi mindig gyilkosság és arunk mindent megtettünk, hogy ezt meg tudjuk oldani Aranykéz utcától kezdve, és addig, ameddig a fal engedett minket, elmentünk. Tehát a falig elmentünk, a mi módszerünkkel és a mi lehetőségünkkel.
3: A fal mi volt?
4: A fal az volt, hogy ez egy gyökeresen más nyomozási technikát igényel. Itt ugye nagyon nagy szerepe van a szervezetbűnésen és szolgálatnak. Itt nagyon fontos, hogy olyan információkat kapjál, ami az alvilágból jön. Ezt mi nyílt nyomozóként nem tudjuk megcsinálni. Ehhez egy másfajta rendszer kell, és egy másfajta technika. Ezt csak azok tudják megcsinálni, akik ezzel foglalkoznak. Jelesül akkoriban szervezetbűnösségi szolgálatnak hívták a rendőrségnél, ma is lehet, hogy így hívják, nem tudom. De a lényeg az, hogy ezt Ezt valahogy tudomásul kellett vennünk, és azt is tudomásul kellett vennünk, hogy ezek olyan típusú gyilkossági ügyet, ami nem lehet megoldani forró nyomon 72 óra alatt. Itt nagyon sok összetevő van. Itt nagyon sok apró pici részlet, ami majd később fog beérni. És akkor itt pont. Valószínű, hogy ezt mi gyilkossági nyílt zsaruként soha nem tudtuk volna megoldani, de ezt lehet is látni, mert el kellett tennie 20 évnek, amíg elindultak ezeknek az ügyeknek a megoldási folyamatai, és ez egy borzasztó nehezen működő rendszer miatt van.
3: De a Fenyő gyilkosság ügyét is ilyennek látod? Tehát, hogy kellett hozzá az idő?
4: A Fenyő gyilkosság ügyét is ilyennek látom.
3: Elsőként érkeztél a csapatoddal a helyszínre, ha jól tudom.
4: Én az elsőként érkeztem, mi csináltuk a helyszíni szemlét, de maga a nyomozást azt már nem mi csináltuk, mert egy bizonyos idő után már elvették tőlünk az ügyet, és egy hatalmas nyomozócsoport alakult, akik csak ezzel az üggyel foglalkoztak. Ez akkor egy nagyon speciális ügy volt. Tehát nem történt még ilyen ebben a kis országban, és főleg nem a fővárosunkban, hogy idézőjelben fényes nappal egy gépfegyverrel valakit legépfegyvereznek, és hogyha a társadalmi státuszát nézem a Fenyő Jánosnak, akkor meg végképp nem történt.
3: Hát egy médiamogul. Hát
4: egy médiamogul, igen. Tehát egy valaki volt, igen. Tehát ez egy tökéletesen érdekes dolog volt, és ráadásul nekünk akkor mi tele voltunk gyilkosság ügyekkel. Bolti sorozatgyilkos akkor szedte az áldozatait, stb. Tehát annyira le voltunk terhelve, erre egy egész komoly nyomozócsoport alakult. De ezeknek az ügyeknek az a lényege, nagyon kevés a bizonyítékod, amiket össze tudsz szedni mondjuk egy helyszínen. Nincsen szemtanúd, nagyon kevés nyomot hagy a gyilkos, hát mit is hagyna, amikor gépfegyverrel lelő, azt elsétálja. Ha mázlid van, ott hagyja a fegyvert, ha nincs mázlid, még az sincs meg. De ott hagyja a fegyvert, akkor azért az nagyon nehéz akkor. De mindegy, nagyon sok idő kell. Uh-huh. Tehát valószínűleg ez úgy tud működni, és úgy is működnek ezek az ügyek, hogy a műröző csoportoknál kell valaminek történnie. Itt, ha megdugom a barátnődet, és akkor te haragszol rám, és egy forrongsz egy bizonyos idő után, és akkor azt mondod, de én ezzel kiszúrok, és feldoblak. Vagy mit tudom, pénzen összevesztek. De ez azért ez nem egy gyors történet. Ennek egy ilyen nagyon nehezen és ilyen nagyon lassan működő rendszere van. És ezek így tudnak megoldódni.
3: Tényleg itt a Fenyő ügy kapcsán az ítélet, vagy ugye hát itt azért sok vita volt a körül is. Szóval az megnyugtatott? Megoldottnak látod az ügyet?
4: Nem. Én azt gondolom, hogy nagy részben megoldódott az ügy. Nyilván lehet, hogy a végrajtok megvannak, de hogy pontosan ki volt a megbízó, azért ott még lennének valószínű kérdések. De hát ez már nagyon a múlt, ezzel már nem nagyon lehet tovább lépni.
3: Hát meg te jártál ott a bíróságon, de nyilván te ott a kérdéseket nem teheted fel, te a vallomást tudtál ott tenni arról, hogy hogyan nyomoztatok.
4: Mi ezt tudtuk elmondani, igen, és ez nyilván, igen, és itt van egy nagyon-nagyon érzékeny határvonal, amit tudomásul kell venni. Tehát az, hogy mit gondolok és mit hallok mondjuk egy kocsmai beszélgetésben, az nem bizonyíték. Tehát itt nagyon hamar megoldódtak az ügyek, mert mindenkinek volt egy elképzelése. Már ezt, amikor lelőtték ezt az ismert, vagy felrobbantották az Aranykéz utcába a Bolostan, akkor mindenki elgondolta, hogy hát ez már olyan könnyű lesz megoldani. De az, hogy én mit gondolok, meg beszélgetéseken mi hangzik el, azért az egy demokráciában, egy igazságszolgáltatásnál ez marhána nem elég. Sőt, egy nyomozásnál se. Tehát ott illik összeszedni korrekt, terhelő bizonyítékokat. Na ez aztán nagyon nehézé teszi ezeknek az ügyeknek a megoldását, mert ezek nem nagyon vannak. Tehát itt nagyon sokáig csak a kitalációk vannak, meg a marha nagy gondolatok, de hogy ezt pontosan hogy lehet bizonyítani, azért ott nagy elakadások vannak, meg voltak is, meg lesznek is.
3: Ja, egy városi legendát viszont akkor már hadd kérdezzek tőled, hogyha a fenyőgyilkosság így előkerült, ugye akkoriban terjedt az, hogy te valamit elvittél Fenyő János zsebéből.
4: Nem.
3: Te benyúltál a zsebébe.
4: Nem. Az történt, hogy a Fenyő János, akkor Fenyő Jánosnak volt fegyvere. Ő sportlövő volt, és ő rendszeresen ment és lőtt. És amikor a helyszínen is történt, akkor a két ülés között egy ilyen kis fegyvertokba, egy ilyen összezárhatós fegyvertokba, egy összehúzhatós bőrtokba benne volt a fegyvere, amit a helyszínen ők megfogtak és kivettek. És ugye azt írja elő a törvény, azt meg kell nézni, hogy az a fegyver az csőre van töltve, vagy egyáltalán, hogy mi történik vele. Nem szerencsés egy csőre töltött fegyvere, kivettük a kocsiból a fegyvert, és ott a kocsi mellett hatástalanítottuk a kiszedtük belőle, vagy én szedtem ki belőle a tárat, megnéztem, hogy van, és aztán ott lett hagyva. De el nem vittem.
3: De vicces, mert hogy ezt a történetet te tudod, hogy ez terjedt rólad akkoriban, ugye?
4: Azért, mert
3: egyáltalán nem lepődtél.
4: Azért, mert volt egy olyan rendőrtábornok, aki ezt elmondta, hogy ezzel én tönkre vágtam a nyomozást. Erre csak azt tudom mondani, hogy hozzá nem értés, és hülyesség. Tehát erre mondjam, tudok mit mondani. Ennyi. A történetnek kb. Ez az alapja, de hát ez az alap, ez pont elég arra, hogy aztán erre mondtam, hogy amit gondolok.
3: A városi meg, legenda.
4: Igen, egy legenda lesz belőle. Tehát ez nem tudom.
3: Miért szereltél le? Hát nagyon fiatal voltál. Mondhatni, hogy a pályát csúcsán voltál. De mégse?
4: De ez a rendszer, vagy az a rendszer, hogy ugyanaz, azt most így nem tudom, már 20 év után, vagy 25 év után, de ez nem bírta azt az önjáró Doszpot Pétert, aki akkor voltam.
3: Sok voltál?
4: Lehet, hogy neki sok voltam, de én ezt nem vettem észre. Én azt gondoltam, hogy ez jó, amit én csinálok. Tehát valószínű, hogy én is hozzátettem ahhoz, hogy de azzal tettem hozzá az én távozásomhoz sokat, hogy nem vettem észre a jeleket, és nem gondoltam végig, hogy egy ilyen zárt katonai rendszerben, ahogy szerették volna a rendőrséget, vagy ahogy a rendőrség működött akkoriban, abban ez az önjáró gondolkodásmód és szabad jövésmenés, ez nem fér bele. Csak tudod, amíg sikerek vannak, amíg jól működik, addig nem szólnak. Amikor úgy érzik, hogy ez nem kezd működni, akkor sem szólnak, hanem akkor elkezdik ásni az árkot, vagy elkezdenek tolni a sziklának a szélére, hogy majd egy bizonyos időpontba belőkjönnek. Én ezt ahhoz túl nagyképű voltam, meg önjáró, hogy ezt észrevegyem. Mert én azt gondoltam, hogy először is jó, amit csinálunk, meg szeretik, amit csinálunk.
3: Na várj, téged lelőktek arról a szikláról a végén?
4: Engem marhára, én azt gondolom, lelőktek. De és akkor hozzátartozik az, és ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy megjelentem a helyszínen, és akkor beszéltem az ügyekről. És egy bizonyos idő után én azért eléggé lehet, hogy ennyire narcisztikus vagyok, de ráéreztem, és én elfogadtam egy csomó meghívást különböző beszélgetésekre, és részt vettem olyan dolgokba, amiket én nagyon bírtam. Tehát a médiában. Tehát ilyen ikonikus műsorokban, mint a desszert annak idején. Tehát ez egy olyan példa volt, amit én imádtam nézni egyébként civilként. És akkor elfogadtam a meghívást, de én ott mindig rendőrként ültem. Minden egyes műsorban én rendőrként ültem, és ezt nagyon imádták az emberek, és én is azt gondoltam, hogy ez tök jó a rendőrségnek. De nem gondoltam arra, hogy a rendőrségnek lehet, hogy jó, de a vezetőknek
3: előjáróidnak nem.
4: Igen, a vezetőknek nem. És én azt gondolom, hogy egy nagyfokú féltékenység is bejátszott, és körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy képzeld el, hogy én egy középvezető voltam a rendőrségnél. Tehát a gyilkossági csoport az egy alosztály volt. De amikor kiléptem a Teve utcából, akkor én voltam az Atya Úristen, meg a gyilkossági csoport vezető. Amikor meg beléptem a Teve utcába, akkor azonnal szembesítettek vele, hogy kus legyen. Vannak itt azért nálad nagyobb beosztású, meg neked nagyon sok főnököd van. És akkor valószínű, hogy a féltékenység egy picit előre tört.
3: Jó, de hát ez a helyzet az eleve szétfeszítette volna a kereteket akkor is, hogyha nem akarnak a szikla szélére lögdösni.
4: Hát valószínű, hogy ez
3: előbb-utóbb nem lett volna. Nagyon megütött?
4: Hát hosszú évekig belehaltam, hogy eljöttem a rendőrségtől.
3: Mit csináltál másnap?
4: Hát ugye nem szeretek beszélni, de én országosi képviselő lettem.
3: Na, de nem másnap. Az egy ilyen mentő volt?
4: Egy két hónap múlva.
3: De az egy mentő volt valójában?
4: Az egy mentő volt, igen. És úgy volt mentő, hogy én azt gondoltam, hogy az tök jó lesz. Mert nem fogok eltűnni a mocsárban, és nem fogok egy ABC-be, akkor még ABC-k voltak, ABC-be biztonsági őrként sétálgatni. Mert azért valljuk be, nagyon sok lehetősége nincs az embernek. Tehát ez így marára azt gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly és egy jó lépés lesz.
3: És miért nem jó egy ilyen lépés?
4: Azért nem jó,
3: mert... Vagy neked miért nem jött be?
4: Azért, mert én ezt az átkozott munkát, ezt a gyilkosság zsarusságot, ezt én imádtam. Ez nekem nem csak a munkám volt, hanem egészében mindenem. És ahhoz meg hosszú ideig csináltam, és nagyon sikeresen csináltam, hogy ebből csak úgy egyszerűen ki lehessen lépni.
3: Jó, de lehetél volna sikeres politikus ennyi erővel?
4: Hát azt 2 év után rájöttem, hogy ez kizárt. Vagy 3 év után, el is jöttem egyébként hamarabb.
3: Az MSZP politikusa voltál, akkor ezt erről is tudjuk hozzá, hogy legyen kerek a kép.
4: Igen, erről nem akarok beszélni.
3: Megéltél egy miniszterelnök váltást, ugye? Igen. Megyesi Péternél kezdte, Gyurcsány Ferencnél hagytad abba, és ez a 2002-2006 közötti ciklus.
4: Igen.
3: Most mire jöttél le?
4: Hát... nem akarok politizálni, tehát arra jöttem rá, hogy nem az én helyem, nem az én világom.
3: Sok volt a kamu?
4: Sok. Nagyon sok, és ráadásul a gyilkossági zsarúság után egyszerűen nem találtam olyan elfoglaltságot, ami azt az adrenalint, felelősséget, vagy bármit tudta volna pótolni. Na és ez viszont tönkre vágta a napjaimat. Tehát hiába kerestem, hiába gondolkodtam rajta, egyszerűen nem volt.
3: Unatkoztál.
4: Igen. Nem tudtam egyszerűen mit kezdeni saját magammal. Érdekes a dolog, tehát furi.
3: Amikor 98-ban kormányváltás volt, akkor a Fidesz egyik választási ígérete az volt, hogy jövünk és rendet csinálunk. Ugye azért az a 97-98-as időszak, hát egy elég véres időszak a magyar kriminalisztika történetében. És ők arra mutattak rá, hogy majd jön Pintér Sándor, és ő az erős ember, aki rendet tud csinálni. Ez igaz volt? Ez bejött? Erre te hogy emlékszel? Az ott egy paradigmaváltás volt?
4: Igen, paradigmaváltás volt. Valószínű, hogy tehát politikai értelemben valószínű rendet csinált, de a rendőrségi értelemben ez a rendőrség, ez akkor is működött, meg mindig ő volt, tehát mindig a Pintér Sándor volt az én főnököm egyébként. Tehát én, amikor felszereltem a magyar rendőrséghez, akkor ő volt a közvetlen főnököm. És csak végigkísértett. Tehát
3: jó főnök volt?
4: Abszolút.
3: Bírtad?
4: Nagyon. Szerintem ő is bírt. Igen.
3: Majd egyszer, ha úgy adódik, megkérdezik.
4: Hát, ha igen. De igen. Tehát én nagyon bírtam. Hát ő egy... Igen. Na most, igen. És... de hát azért... Én 30 éves voltam, és voltak elképzeléseim a rendőrségről, meg a nyomozásról. Tehát azért... Én sokáig még azt is el tudtam volna képzelni, csak ezt csak azért mondom el, hogy lehessen érteni, hogy, mert a rendőrség ez egy katonai rendszer, tehát azért ez egy ilyen, ezt tudomásul kell venni, de én ezt nem nagyon akartam tudomásul venni. Mi úgy raktuk össze a gyilkossági csoportot is. Én azt is el tudtam volna képzelni, ha mondjuk nincsenek rendfokozataink, hanem felügyelők vagyunk, vagy előadók, bármi. Szerintem nem kell hozzá. Tehát ehhez a munkához nem kell. Nyilván jogosítványok kellenek, de egyébként a katonai rendszer nem kell. Szerintem. Tehát ezzel lehet vitatkozni. De és ezt próbáltam a gyilkossági csoportnál is megvalósítani, és úgy is mentünk, és úgy is ügyeltük az életünket. De valószínű, hogy ez nem fér bele egy ilyen nagyon nehezen mozgó valamibe, ami a rendőrség.
1: A múlt idézőt hallották, köszönöm a figyelmüket, hamarosan újabb adással jelentkezünk.

0: Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg nyári időre számíthatunk, a köztársasági elnök jelöltekről tárgyalnak ma. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal a mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnökválasztást tartani. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnök Sulyog Tamás. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Rosszín Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon, Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A MÁV Inform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív, csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: A Spirit FM

0: Híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Várhatóan ma 13 órától lezárják a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös hév szintén 13 órától indul sűrűbben, továbbá egész éjszaka közlekedik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A Szent Gellért rakparton a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig a forgalom a villamos sínen haladhat karbantartás miatt, várhatóan ma 14 óráig. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozásra kell készülni felújítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Mérföldkőhöz érkezett a női jogok képviselete, mert hogy az egészségügyi minisztériummal végre le tudtak ülni civil szervezetek, akik a női reproduktív egészséggel foglalkoznak, és számomra mindenképpen mosoly csalt az arcomra, amikor láttam a képeket, vagy láttam a bejegyzéseket, újságcikkeket azzal kapcsolatban, hogy itt talán valami lépés történhet annak érdekében, hogy Az, hogy a nők helyzete milyen a kórházban gyermekvállalással vagy anélkül. Szóval millió kérdés, nagyon-nagyon átfogó és problémás helyzetekről van szó, amire talán most nyitott fülekkel figyel a kormányzat. Sefcsike Mannát, az Életérzés Egyesület alapítóját, valamint dr. Csernus Fannit, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjét köszöntöm nagy szeretettel itt a stúdióban. Mindannyian képviseltétek csütörtökön a magatok egyesületét. Milyen volt a hangulat ezen a megbeszélésen? Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Én úgy éreztem, hogy a hangulat egyébként talán a biztató kifejezést használnám rá. Kaptunk is rá ígéretet, hogy lesz folytatás. Mi magunk is kértük több ízben is, több szervezet is, hogy lehetőség szerint ez csak az első lépés legyen, és legyenek további egyeztetések is, illetve az volt a tapasztalatunk, hogy a jelenlévő szervezetek túlnyomó többsége egyetértett a főbb témákban, ami elsősorban a gyógyszeres abortusz biztosítása volt, a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességének az eltörlése, illetve a szívhangrendet haladéktalan eltörlése.
2: Itt ugye most nyilván 16 év után nagy átalakulások vannak gyakorlatilag az ország minden területén. Mit gondoltok, itt eddig a szándék hiányzott, vagy itt pénzhiányról van szó, szakemberhiányról van szó, forrás, tehát hogy mi az, amit mi leginkább megérezhetünk ebből, hogyha itt valóban beindul a párbeszéd és elindul a munka?
4: Hát itt igazából előzőleg is voltak olyanok, hogy voltunk minisztériumban. Az, hogy ilyen számban, azért ez nem volt jellemző sajnos, és itt az is kérdés ugye ilyenkor, hogy persze bementünk, de mi lesz a következő lépcső. Tehát ahogy a Fanni is mondta, mindannyian reménytelten ülünk most itt, és nagyon várjuk azt, hogy ténylegesen folytatódjék, de én azt gondolom, hogy itt az lesz a fontos, hogy mi a következő lépés, hogy ne az legyen, ismételten, ugye tehát csak látom, hogy egy irányelvben megjelenik az Életérzés Egyesület, úgyhogy ott se voltam semmilyen szinten véleményezőként sem az irányelvnél, illetve nagyon-nagyon fontos lenne tényleg az, és azért ez az, amit mi láttunk ott ezen a találkozón, hogy nyitottan álltak hozzá, hogy érzékenyek voltak, és ugye abszolút előre szeretnének lépni, és az, hogy ennyi nő ült annál az asztalnál, az azt gondolom, hogy a legszebb része volt talán valahol ennek.
2: Talán az egyik legnagyobb hangsúlyt kapott téma a szívhangrendelet volt. Ugye itt a, a Hegedűs Zsolt a parlamentben is szívtelen szívhangrendeletnek nevezte. Azt mondta, hogy a politika megerőszakolta az egészségügyet. Tehát ha mindenképpen, hogyha a ti oldalatokról nézem, vagy a nők oldaláról, akkor ez egy reménykeltő megjegyzés, vagy megjegyzések voltak. Közben ott vannak az életvédő szervezetek, ugye 21 életvédő szervezet írt nyílt levelet az egészségügyi miniszternek. El tudjátok képzelni azt, hogy közelítsék ezeket az álláspontokat, vagy hogy ezek a most kimaradt szervezetek is valahogy sikerüljön kompromisszumot kötni? Vagy itt nem lehet szó kompromisszumról, hanem ennek meg kell szűnnie?
3: Ennek meg kell szűnnie, ezt a választ tudom erre adni, és egyértelműen ezt igazolják egyébként az adatok is, tehát hogy ennek a szívhangrendeletnek semmilyen más célja nem volt, kizárólag politikai célokat szolgált. A nem kívánt terhességek megelőzését egyértelműen lehetett már akkor is tudni, számtalan nemzetközi kutatásból, hogy ez nem fogja csökkenteni a számot. Ami csökkenteni, az egyébként egy átfogó szexuális életre nevelés és oktatás program lenne, a fogamzásgátló készítmények széleskörű biztosítása, és egyébként azt lehet látni, hogy az Európai Uniós listákon is sereghajtó Magyarország, mind a fogamzásgátlás hozzáférhetősége tekintetében, mind az abortusz hozzáférhetősége tekintetében.
4: És plusz ehhez kiegészíteném én is, hogy még maga a miniszter is elmondta, hogy körbe fogják járni ezt az egészet, és ott is azok voltak ott, akik jelezték, hogy szeretnének, tehát hogy itt nem az ment, hogy szúrópróbaszerűen kiválasztottak szervezeteket, és meghallgatták a szakmai oldalt is, és amennyire tudom, ők is ezzel értettek egyet, amit mi képviselünk itt a Fannival és a többi szervezettel. Itt az a nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy több gyermek szülessen, ahhoz mi az út, és ahhoz nem az az út, hogy én felhangosítom az ultrahang készüléken a hangot, hogy meghallhassa valaki a szívhangot. Ahhoz nagyon fontos lenne, hogy hogy élik meg ezek a nők és a férfiak is azt mondjuk, hogy egy ilyen döntésben vannak. Tehát, hogy az lenne a lényeg, hogy ebben minden testi és lelki segítséget empatikusan megkapjanak, és az ott a nagyon szép, hogy Svéd Tamás államtitkár úr szájából is az empátia szó elhangzott, és a méltóság is.
2: Hát igen, fontos szavak, aminélkül az egészségügyben mondjuk nehéz lenne lépéseket tenni, de így kellene, hogy legyen. Egyébként majdnem 4 év telt el a szívhangrendelet bevezetése óta. A ti szervezeteitekhez, egyesületeitekhez milyen visszajelzések jutnak el akár az orvosoktól, akár a nőktől? Hogy élték meg ezt az elmúlt 4 évet?
4: Én abszolút körbejártam, mielőtt beültem ott a minisztériumba ezt a témát a szakértőinkkel is, mert ugye nálunk így rengeteg szülésznőgyógyász és pszichológus szakértő van az egyesületnél, és mindannyian egyértelműen és egybehangzóan azt mondták, hogy így nincs értelme, és hogy mennyire nagyon nehézséget okozott nekik is ez az egész rendelet. Hisz ugye ott volt, hogy neki is le kellett, ugye felhangosított, és le kellett írnia egy leletbe ezt, hogy ez megtörtént, és ez egy óriás nyomás ezeken a szakembereken is.
2: Sejtem a választ, de mekkora probléma, tehát egy rendszer szinten mekkora problémák vannak a területeken?
3: Mi az Amnesty-nél nálunk a másik nagyon fontos téma, vagy a fő téma igazából a nők munkaerőpiaci és anyagi hátrányos megkülönböztetésének a téma. Úgyhogy én elsősorban ebből a szempontból is szólaltam meg ezen az egyeztetésen találkozón, így hangsúlyozva például a fogamzásgátló készítmények TB támogatottságának fontosságát, mert az áfa csökkentés, vagy az áfa eltörlése nagyon-nagyon fontos első lépés, de ahhoz, hogy érdemben csökkenteni lehessen a fogamzásgátló készítmények árát, ahhoz elengedhetetlen lenne az is, hogy TB támogatott legyen. Ugyanígy beszéltünk egyébként az abortusz kérdésköréről, amiért továbbra is közel 56 ezer forintot kell fizetniük az igénylőknek, miközben számtalan Európai Uniós tagállamban ez az, aki TB-t fizet, annak nem kell egyébként ezért fizetni. Szóval alapvetően azt mondhatjuk, hogy nagyon komoly rendszer szintű és strukturális problémák vannak, mint az a nők anyagi helyzetét tekintve, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük tekintetében, mint pedig a reprodukciós jogaik tekintetében.
4: És hát mindehhez a szociális hálót nézzük meg, hogy milyen a védőnői hálózat, milyenek a családsegítők, mennyire van gyermekvédelem ma Magyarországon, ami ugye már onnan indul, hogy akár egy várandóságnál hogy segítünk. Azt gondolom, hogy az sem normális, hogy mi az élet érzéssel fizetünk ki abortuszokat olyannál, akit abuzáltak, vagy éppen úgy megy az élete, hogy ezt a döntést hozza meg, és azért azt kell azoknak is mondjuk, akik a másik oldalt képviselik, tudomásul venni, hogy itt mindig magunkról beszélünk, és az, hogy én miért hozok meg egy ilyen döntést, az sohasem arról szól, hogy mert én ezt szeretném annyira, hanem itt egy erős lelki háttér is van. Úgyhogy fontos lenne, hogy inkább ezekkel foglalkozzunk.
2: Empátiával nyitottan. Sefcsik Emana alapító, az Érzés Egyesülettől, valamint dr. Csernus Fanni az Amnesty International-től. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönjük szépen.
2: A választások után ellenzékbe szorult Fidesznél komoly személyi cserék következnek, és következtek be már mostanáig is. Azt lehet olvasni, hogy évvégéig a parlamenti képviselőcsoport 10-15%-át lecserélhetik. Közben a Tisza kormány a sose látott energiakrízissel küzd, hogy milyen hatással lesz ez a számokra, arról Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Kezdjünk a Fidesszel és a személyi cserékkel. Hát ugye Lázár János viszonylag a keveset látni a parlamentben, Szijjártó Péter a BYD-nál folytatja, Gulyás Gergely hátrébült a frakcióvezetői pozícióból, tegnapi hírek Budai Gyula távozásáról szóltak, és ez a 10-15%-os lecserélődés, ez azért meglepő, nem lepő. Mi a véleményed a kialakult helyzetről?
5: Nem gondolom feltétlenül, hogy ez meglepő. A Fidesz a választási vereségre, mint hogyha erre a mértékre semmiképpen nem készült volna. Tehát ez lehet, hogy volt forgatókönyv, hogy esetleg többséget szerez a Tisza, de a kétharmados vereségre és arra, ami utána következett, egyértelműen nincsen stratégiájuk. Valahol egyébként az egy ilyen tankönyvi reakció volt, hogy akkor tartsuk meg azokat az embereket, akik eddig a kormánynak a részei voltak, akiket már jól ismernek azok a választók, akik még mindig kötődnek a Fideszhez, de ők is a legtöbbje egy évig vállalta ezt a szerepet. Nem véletlenül, hiszen a megújulás az egyértelműen elkerülhetetlen. Itt azért szerintem tényleg a felkészületlenség, hogy nem tudtak egyből olyan embereket a parlamentbe ültetni, akik talán még valamennyire ismertek, vagy már valamennyire ismertek, de még nem égett rájuk annyira a Fidesz és a NER rendszere. Ugye nyilván hosszú távon ennek el kell érkezni. Én azt gondolom, hogy látva a számokat, a Tiszának a népszerűségét, és azt is, hogy itt az elszámoltatás ígérete az most úgy látszik, hogy nem olyan, mint mindig hallottunk, és aztán nem lett belőle semmi, hanem tényleg kerülnek el ügyek, és bár ugye még bíróság előtt nem látjuk ezeket zajlani, ami megjegyzem egyébként egy jogállamban, nem is probléma, hogyha ezek abszolút jogszerűen és inkább lassabban intéződnek, de politikailag egyértelműen látunk elszámolást, az új kormány ugye áttekinti mind a költségvetést, mind azt, amit az elmúlt kormány csinált, és ezeket nagyon jól kommunikálja is, így nagyon nehézé válik a Fidesznek egyrészt megújulnia, tehát ez is egy kérdés, hogy ez tud-e sikerülni?
2: Hogy képes-e rá? Igen, mert közben meg a kommunikációban még mindig ugyanazokat a paneleket látjuk, tehát hogy miközben lehet, hogy arcok most elkezdenek cserélődni, de hogyha az üzenet az marad, akkor nem biztos, hogy sokkal előrébb lesznek.
5: Nem, valójában itt én azt gondolom, hogy ennek egyszerre kell bekövetkeznie, mind az üzenetcserének, mind az arccserének, és amennyire megfigyelhető, azért leginkább még mindig ugyanazok az emberek mondják ugyanazt, mint eddig. Nyilván Orbán Viktor, mondjuk ha a tusványosi beszédre gondolunk, akkor nagyon ügyesen egy ilyen szófordulattal, hogy nem fogunk bocsánatot kérni azért, mert hazudtak rólunk, és akkor felsorolta a kormány eddigi üzeneteit, őt már valószínűleg úgy átszabni, ugye volt ez a kép mindig róla, hogy ő a legkönnyebben megújuló politikus, azért nagyon nehéz lenne ennyi idő után egy teljes sem másik üzenetkörre ráállítani. Itt nyilván az lehet a Fidesznek az esélye, hogyha egyrészt ugye Orbán Viktornak igaza lenne, hogy 133 nap után a Tisza teljes összeomlás fogja fenyegetni, ami azért nem látszik valószínűnek, vagy nem úgy tűnnek jelenleg az események, nézzük meg, hogyha ez nem következik be, akkor viszont itt egy teljes serejnek kell lefolynia, illetve hát azért annyit engedjünk meg nekik, hogy a 12 éves korlátozás miatt teljes mértékben logikus azokat az embereket lecserélni, akik már kitöltötték ezt az időszakot, és nem választhatóak újra, főleg egy olyan pártnál, akik válsághelyzetben vannak. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lenne úgy kampányolniuk 2030-ban, hogy ezek az emberek már nem lehetnek, valakinek akkor egy évvel előtte átadják a stafétát, akkor ugye akkor kell felépíteni az embereket, akkor kell megismertetni a választókkal, tehát hogy logikus is az a lépés, amit most tesznek.
2: A jelenlegi energiakrízis mennyire segítheti a Fideszt abban, hogy Magyar Péternek most máshol van a fókusz? Tehát nyilván most nem a szokásos show megy a parlamentben, hanem itt most Magyar Péteréknek valóban válsághelyzetet és krízist kell kezelni. Ugye Bóka Jánosék meg rengetegen most már elkezdték a Tisza kormány és Magyar Péter alkalmatlanságát előhúzni. Magyar Péter ezzel szemben az elmúlt 16 évre mutat vissza. Tehát mit gondolsz, a Fidesz tud profitálni ebből a nehéz helyzetből?
5: Alapvetően itt én azt gondolom, pont hogy az a show műsor, ami a parlamentben megy, az nagyon sokaknak az érdeklődését fel tudja kelteni. Ott majd finoman kell, mert nyilvánvalóan a nagyon durva kritika egy ideig az nagyon kedves az embereknek, mások viszont meg számon kérik azt, hogy ehelyett már kormányozni kellene. Egyébként a veszélyhelyzet és a valódi veszélyhelyzet az érzékelhető, mert ilyen szempontból azért összehasonlíthatjuk azokkal, amiket a Fidesz teremtett, amiben azért tehát háborús vészhelyzetet gyakorlatilag csak arra használták, hogy rendeleti kormányzás lehessen. Az emberek nem találkoztak azzal a veszéllyel, meg volt a lehetősége, de azért tényleges veszélyben konkrétan az ország nem volt. Ehhez képest most egy olyan helyzetben vagyunk, amit mindenki a saját bőrén érzékel, amihez mindenki hozzá tudja tenni egyébként a saját részét, tehát nem egy majd valamikor talán lesz probléma helyzetben vagyunk, hanem ez itt van velünk, ebben élünk, és ezt meg kell oldanunk. A Magyar Péternek a kommunikációja, én azt gondolom, hogy e tekintetben majdhogy nem tökéletes. Itt is azért nagyon sokszor látszik az, hogy bejelentések közben még azért oda-oda szól a Fidesznek, ami egy rövid bejelentésben talán nem tud annyira kibontakozni. Mert nyilván a Fidesz most ráült arra a kommunikációra, hogy erre azért fel lehetett volna készülni. És erre egyértelműen az a válasz, hogy fel lehetett volna készülni 3 hónap alatt, miközben 16 évig az összes olyan beruházást eltolták, nem foglalkoztak vele, ami természetvédelmi lett volna, környezettudatos lett volna. Ugye a Fidesz kormányzás gyakorlatilag úgy működött, hogy én megoldok mindent. Orbán Viktor, hogyha probléma van, akkor ott van, megold mindent. Egyrészt nem kellett a választóknak sem felelősséget vállalni, ez egy nagyon kényelmes helyzet amúgy. Másrészt viszont pedig azt sem tanultuk meg, hogy hogyan kell együttműködni, hogy a szolidaritást is szétverték, ez nagyon sok szempontból látható volt már akkor is, amikor egyes tüntetésekre ugye mindenki csak a sajátjára, vagy az őt érintőre tudott kimenni, hogy ha Magyar Péter is, már pedig egyelőre úgy tűnik, hogy azért mégiscsak a többség az igenis megfogadja azokat a kéréseket, amelyeket a kormány kér most. Ha a többség igenis helyt tud állni, vagy azt tudja mondani, hogy akkor most közösségként tudunk működni Magyarországon, akkor én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon sokat ért el egy ilyen 16 év után. Nehéz lesz belekötni a Fidesznek. Nyilvánvalóan a politikai kommunikáció nem feltétlenül azon múlik, hogy kinek van igaza, vagy ki mond tényeket. Tehát van olyan, aki azzal fog tudni menni, amit a Fidesz mond, de hogyha minden politikus higgadtan és nyugodtan magyarázza el, hogy milyen lépések maradtak itt ki, egyébként nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem az egész világon, mert senki nem hitt a környezetvédőknek, akkor én azt gondolom, hogy ez nem tud nagyobb károkat okozni Magyar Péternek.
2: Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm.
2: Az OECD friss jelentése szerint, ha nem változik érdemben a magyar költségvetési politika, az államadósság a következő évtizedekben drámai mértékben emelkedhet. Felcsuti Péter közgazdász, a Bank Szövetség korábbi elnöke Zoomon szól hozzá a témához. Jó reggelt, köszönöm, hogy tudunk beszélni. Milyen reformokra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a drámai számokat elkerüljük?
6: Azt gondolom, hogy szinte semmi újdonság nincs abban a tekintetben, hogy mire is van szükség. Ugye itt az elmúlt években a nem kormány közeli szakemberek sokasága különböző szinteken, különböző mélységben, különböző felkészültséggel mind elmondták, hogy a magyar gazdaság, a magyar társadalom egyszerűen tévútra került. Nem egy-egy intézkedésről van szó az én véleményem szerint, meg ezeknek a megszólalóknak a többségének a véleménye szerint, hanem valójában újra kéne gondolni azt, amerre a magyar gazdaságnak, illetve a magyar társadalomnak haladnia kéne, hogy gyakorlatilag az elmúlt 16 évben, vagy szélesebb értelemben tényleg mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 30 évben tévútra került a magyar gazdaság és a magyar társadalom. Egy csomó olyan intézkedést, egy csomó olyan rendszert vezetett be, amelyek gyakorlatilag a jövő feléléséről szólnak, nem arról szólnak, hogy hogyan lehetne hosszú távon kiegyensúlyozottan, fenntartható módon fejlődni a társadalomnak, a lakosságnak, a gazdaságnak, a különböző társadalmi csoportoknak, hanem valójában arról szólt a történet, hogy a mindenkori politikai igények, a mindenkori politikai célszerűségeknek hogyan lehet alárendelni a gazdaság és a társadalom hosszú távú érdekeit. Ha ezen nem változtatunk, azt gondolom, ezt mondja ez az elemzés, és még sok más elemzés, ha ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást ezekhez a kérdésekhez a társadalom, és főleg a társadalom elitje, és ezzel nem csak a szűk értelemben vett politikusokat, vagy a politikai elitet értem, hanem a széles értelemben vett értelmiségi elitet. Tehát ha a társadalom elitje nem hajlandó ezen változtatni, akkor következhetnek be azok a nagyon kellemetlen folyamatok, amiről az OECD-nek az elemzése beszél. Még akkor is, hogyha azt gondoljuk, nyilván nem ok nélkül, hogy az ilyen 2070-ig, tehát hogy a több évtizedes előrejelzéseknek önmagukban van egy hatalmas bizonytalansági tényezője, hiszen ezek a modellek bizonyos feltételezésekben indulnak ki, de abban nincs különösebb vita, most független attól, hogy 2070-ről beszélünk-e, vagy 2050-ről, abban nincs különösebb vita, hogy ezek a folyamatok, amelyek a magyar gazdaságot és a magyar társadalmat most már lassan két évtizede meghatározzák, ezek a folyamatok rossz folyamatok, ezek tévútra viszik a gazdaságot és a társadalmat is.
2: Mekkora az új kormány mozgástere? Bevállalhatják, hogy akár politikai, nem tudom, szavazatvesztés árán is, de elkezdik forgatni ezt a hatalmas hajót, és változtatnak?
6: Hát én azt gondolom, hogy nem is nagyon van más lehetőség, nem is nagyon kínálkozik más lehetőség, mert azt azért a jelenlegi kormány pontosan érzékeli, hogy ez egy fenntarthatatlan fejlődés. A kérdés tehát nem is az, hogy lesz-e változtatás, mert egészen biztosan lesz, hát hiszen látjuk, hogy a kormánynak nagyon komoly ígéretei vannak alapvető társadalmi és gazdasági infrastruktúrális téren, itt gondolok az oktatásra, az egészségügyre, az adózásra, a nyugdíjrendszerre és sok mindenre. Tehát itt azért komoly ígéretek és komoly ambíciók fogalmazódtak meg a jelenlegi kormány részéről, de az egy nagyon nagy kérdés, és hát ez a politikának ebben áll a rákfenéje, úgy tetszik, hogy a politikusoknak muszáj érzékelniük, hogy mekkora társadalmi ellenállással kell számolniuk népszerűtlen intézkedések, mert hát szükségképpen ezeknek az intézkedéseknek a többsége népszerűtlen. Tehát, hogy népszerűtlen intézkedések meghozatala milyen társadalmi ellenállásba ütközik, mekkora a politika hitele, hogy meggyőzze a társadalmat, a legnagyobb társadalmi csoportokat arról, hogy érdemes ezeket a látszólag, vagy rövid távon mindenképpen kedvezőtlen intézkedéseket meghozni. Ha van ilyen hitele, és van bátorsága a politikának, és még egyszer mondom, nem csak a politikának, hanem a széles értelemben vett elitnek, akkor azt gondolom, hogy képes lesz a 4 éves, 8 éves cikluson túltekinteni, mert erről szól ez a történet. Ha van ilyen bátorság, és a társadalomban van valamekkora, hát hogy is mondjam, fogadókészség arra, hogy bizonyos szenteheneket itt évtizedeken keresztül, hogy mondjam, hozzáférhetetlennek vagy érinthetetleneknek gondoltunk. Hát például gondolok a rezsicsökkentésre, gondolok a személyi jövedelemadó jelenlegi helyzetére, gondolok arra a rengeteg egyedi intézkedésre, a nyugdíjrendszer terén, a vállalati adóztatás terén is. Hát nem is tudom, gyakorlatilag szinte véget érhetetlenül lehet sorolni azokat az intézkedéseket, nagy fontosakat és kevésbé fontosakat, amelyek mind akadályozzák, hogy a társadalom és a gazdaság normális útra terelődjön. De ezek mindegyike olyan, amit a társadalom nagy többsége adottnak és jónak és jónak gondol. Ezért nem kis feladat és nem kis politikai bátorság, vagy ha nem kis bátorság a politika részéről, hogy valahogyan szembe kell menni ezekkel a várakozásokkal, vagy el kell tudni magyarázni a nagy társadalmi csoportoknak, hogy ez valójában az ország közép és hosszú távú érdeke, és hát ez még előttünk áll, nem látjuk még ebben a pillanatban, hogy mire lehet számítani, de az, hogy ez nem könnyű feladat, az látszik abból, hogy a kormány például a benzinár sapkával, vagy a kiskereskedelmi áréssel, vagy egyebekkel, amelyekről pontosan tudni lehet, hogy fenntarthatatlan intézkedések, de még ma is van kiskereskedelmi árés, korlátozás, ami pedig csak egy viszonylag jelentéktelen tényező. Tehát az, hogy a kormány a következő években milyen mértékben lesz képes hozzányúlni ezekhez a szentehenekhez, hát azért ez még előttünk áll.
2: De biztos, hogy fogunk még róla beszélgetni. Felcsuti Péter közgazdász, a Bankszövetség korábbi elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
6: Én is köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezérter és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Ma a munkanapban ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Várhatóan ma 13 órától lezárják a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös sév szintén 13 órától indul sűrűbben, továbbá egész éjszaka közlekedik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A Szent Gellért rakparton a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig a forgalom a villamos sínen haladhat karbantartás miatt, várhatóan ma 14 óráig. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozásra kell készülni felújítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Fordulat jöhet a lakáspiacon. Vitézi Dávid bérlakás építési programot jelentett be. Egy olyan dolgot szeretne meghonosítani itthon, ami Csehországban vagy Lengyelországban őrületesen pörög. Nagyon nagy rá az érdeklődés. Magyarországon viszont még mindig a saját tulajdonban gondolkodunk. Nyilván eddig a támogatásokat is úgy intézték, hogy inkább a saját tulajdon megszerzéséhez kedvezzenek. Bala Ákos ingatlan szakértővel fogunk beszélgetni a témáról. Jó reggelt! Örülök, hogy itt van. Legyen kedves összefoglalni nekünk a Vitézi féle programnak a lényegét, ugye itt a Vekerle lakásépítési tervről van szó. Hogy néz ki egy ilyen bérlakásépítési program, mire lehet számítani?
3: Ugye amit ebből a programban megismerhettünk, ugye az, hogy lesz egy állami támogatás rész, és ugye lesz egy elvárás egy befektetőtől való várakozás igazából, hogy a befektető is tegyen bele egy komolyabb összeget. Ugye amilyen százalékok itt ugye meghatározásra kerültek, az egy 20% állami forrás, 80% magánbefektetői intézményi befektetői forrás. Tehát itt ugye a befektetők alatt ugye nem azt értjük, aki szeretne egy darab lakást vásárolni, és erről mondjuk a nyugdíjáról gondoskodni, hanem ugye aki nagyobb összegben, tehát akár egy társaság építésére képes, tehát nagyobb összegben tud ehhez hozzájárulni. Ugye az, hogyha behozza ugye az ő tőkéjét, az állam mellé tenne 20%-ot vissza nem térítő támogatásban, és az összes feladatot ezzel kapcsolatban ugye a befektetőre hárítaná. Ugye a befektetőit ebből a szempontból rögtön már ingatlanfejlesztő, kivitelező, tehát sok-sok szerepkört magára kell, hogy aggasson, miközben ugye az állam ennek egyfajta katalizátora és részben finanszírozója, de ugye az összes többi feladat, gondolok itt ugye a bérlőknek a kezelésére, az üzemeltetésére, az mind ugye a másik oldalra kerül. Ez azért így ebben a formában úgy gondolom, hogy Magyarországon egy picit távoli a mostani modellhez képest, ahol a befektetők, az ingatlanfejlesztők, tehát az ingatlanpiacnak ezek a szereplői megépítenek egy épülettömböt és eladják lakásonként. Attól is messze van ugye, hogyan az emberek ma a bérlakásokat kezelik, illetve egy óriási várakozás van is ezzel kapcsolatban. Tehát ettől függetlenül, hogy elmondtam, ugye, hogy itt azért vannak ugye feladatok, amiket még akár a befektetői egyeztetések során ugye meg kell ugrani, az igény erre óriási. Tehát nem félretenném ezt a problémát, nem lesöpörném az asztalról, sőt azt mondom, hogy ezt igenis az asztalra kell tenni, mint hogy már nagyon hosszú ideje ezt a bérlakásprogramot az asztalra kellett volna tenni. Tehát az igény erre óriási, ráadásul annyira óriási, hogy itt ugye nem 10, 20, 30 vagy 100 lakás megépítéséről beszélünk, hanem több tízezer lakásról lenne szó, amennyiben ugye valós bérlakásprogramot és valóban piacformálásról beszélünk.
2: Mennyire éri ez meg a befektetőknek? Tehát itt ugye azt látjuk mi is, hogy fiatalok, pályakezdőknek, olyanoknak, akik kisebb fizetésből működnek, egy ilyen lehetőség fantasztikus lenne. De mennyire kell szemléletet váltani azoknak, akik ebbe pénzt tennének, vagy munkát?
3: Sokféle módon kell szemléletet váltani. Egyetlen ugye a fiataloknál is ugye magát a szemléletváltást el kell végezni, hiszen ugye a fiatalnál is a saját lakásra törekvést, vagy valamilyen módon ugye ennek az egésznek az átgondolását meg kell tenni. Ami ugye egy nagyobb probléma, hogy ugye a befektetőnél sokkal nehezebb a szemléletet megváltoztatni, hiszen a befektetőnek nem érzelmei, nem egyéb szemléletei vannak, hanem kíméletlenül a pénzt nézi. És ez így is helyes, hiszen ugye a befektető vagy a saját pénzével, vagy mondjuk egy nyugdíjpénztár például, vagy egy egyéb tőke alap ugye másnak a pénzével gazdálkodik, nem nézhet más, mint a pénzt, ugye azt a pénzt tudja nézni, amit betesz és amit kivesz. Ha így nézzük, én akármilyen elemzést folytattam, illetve a szakmán belül akármilyen elemzéseket folytattak sokan, arra jutottak, hogy ez nem kifejezetten éri meg ezekkel a kondíciókkal, tehát mondjuk egy 20% állami támogatással, ez akár egy 30 éves megtérülést is hozhat a befektetőnek, ez nem kedvező, akkor sem kedvező, hogyha mi magunk veszünk egy lakást, pedig nem feltétlenül ért hozzá mindenki, de azt látjuk, hogy még azok, akik nem hozzáértőek, ők is azért ugye realizálták, hogy 15-20 év alatt kellene egy ingatlan fejlesztésnek, vagy egy ingatlan vásárlásnak megtérülnie, egy ingatlan fejlesztő sem fog 30 évre ugye ebbe beleszállni. Mi segítheti ezt? Ugye nagyon egyszerű, a nagyobb állami szerepvállalás. Egyébként ugye ezt a sokat emlegetett lengyel modellt, ezt így csinálják, de tudomásom szerint ugye sokkal intenzívebb ugye az állami szerepvállalás, az állami támogatásnak a mértéke, és ugye nem csak arról szól, hogy most az állam betesz 20%-ot, hanem sok esetben nagyobb összeget tesz be az állam, sok esetben vissza nem térítendő támogatást ad, sok esetben tesz mellé még egy ingyen telket, úgymond tehát a telekkel is beszáll, és ugye így mondjuk azért a támogatás intenzitása, hogyha eléri az 50-60, akár 70%-ot, akkor nagyon kecsegtető tud lenni a befektetőnek. Persze nem kell, hogy ez nagyon kecsegtető legyen, csak legalább térüljön meg. Úgy gondolom, hogy a 20% az nem a legjobb szám erre, de elindultunk valahonnan, tehát a bérlakás program tekintetében el lehet mondani, hogy van egy modell, ami majd meglátjuk, hogy az én véleményem, vagy majd a realitás mit hoz. Szerintem azt fogja hozni, hogy ez nem lesz különösebben kedvelt a befektetők, ingatlanfejlesztők számára, de hogyha innen elindulunk és eljutunk egy magasabb támogatási intenzitásig, és az állam emelé egy jó segítője tud ennek az ügynek lenni, tehát például az építési folyamatot, az engedélyezési folyamatot nem elakasztja, hanem segíti, akkor ugye ez nagyon jól fog tudni működni, vagy jól tudna működni, hiszen egyébként ugye egy nagy épületet megépít. Most itt ugye azért mondom, hogy nagy épületet, hogy nem pár lakásról beszélünk, hanem több száz vagy több ezer lakásról beszélünk. 3-4 évbe telik egy ingatlan.
2: Na épp ezt akartam kérdezni, hogy ennek ez mondjuk egy cikluson azért átívelő.
3: Ha politikai ciklusokat nézzük, igen, akkor azt gondolom, hogy ezt nem lehet a 4 évbe, vagy a maradék 3 év pár hónapba ugye bele zsúfolni, de elkezdeni el kell és el lehet, és úgy gondolom, hogy jó lenne oda eljutni, hogy nem 4 éves ciklusokba gondolkoznak a politikusok, az én szakmámban sem, meg ugye csomó más szakmában, hiszen most ugye a környezetvédelem, ugye egészségügy, stb. Tehát vannak olyan területek még, ahol nem lehet 4 évben gondolkodni. Itt viszont elegendő az, hogy elindul valami. Ugye hát azért a tervezésnél több kellene, hogy elinduljon, hiszen a tervezés is egy ekkora volumenben akár 1-2 évet is igénybe vehet. Én azt gondolom, hogy a kivitelezésnek kellene legalább olyan szintre eljutni, ahogy megnyugtató legyen ez mindenki számára. És van azért bőven kapcsolódó terület, itt ugye a bérlakáspiacsal kapcsolatos jogi terület, ami egyébként nagyon nagy lemaradásban van, tehát több 10 éves maradásban van, és ezt azok érzik ma a legjobban, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak albérletben, vagy azok a bérbadók, akik ugye nem tudják érvényesíteni a bérbadó jogaikat. Ezt mondjuk viszonylag gyorsan meg lehet tenni, hiszen ez csak egy jogalkotási kérdés, és kis túlzással ez ingyen van. Tehát egyébként ez általánosságban javítaná a bérlakáspiacnak a helyzetét, de ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha valaki ugye csak a rémhíreket hallja a sajtóból, hogy nem költözött ki, nem fizette a bérleti díjat, egyebek, ezeket meg kell szüntetni, hogyha ezek meg vannak szüntetve, akkor ugye el lehet kezdeni építeni ugye olyan épületeket, ahol már nem várunk ilyen jellegű problémákat, és hogyha idáig el lehetne jutni, és közben az áfa kérdéseket, adó kérdéseket is érdemes összehangolni, akkor egyébként már ez alatt, az egy ciklus alatt is nagyon sok mindent lehetne tenni, de mondjuk egy másfél-két ciklus alatt akár több tízezer bérlakás valóban létre tudna jönni, de ehhez kell egy jó üzleti terv, mondjuk, és amit említettem, ugye a törvényalkotások és egyéb jogszabályalkotások.
2: Van tudomás arról, hogy itt most elindulnak konzultációk az érintett minisztérium és a szakmai érdekképviseletek vagy érdekeltek között?
3: Konkrét konzultációról nincsen tudomásom, de bízok benne, hogy ez el fog kezdődni, hiszen hogyha ez nem így történne, akkor ugye nem említettem, a szakma például már látja, hogy itt azért vannak hibák. Persze ezt meg lehet úgy is tapasztalni, hogy nem történik meg az a konzultáció, és a végén nem valósul meg az a program, de vagy társadalmi érdekről, és nem csak egy politikai döntésről van szó, bízok abban, hogy ez mindenképp itt túlmegy ezen, és nem maga akar dönteni, hanem egy legalább szakmát bevonva akar dönteni.
2: Balla Ákos ingatlan szakértő, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Drámai jelenetek játszódtak le Ceutánál. Egy nap alatt közel 50-60 ezer ember jelent meg Marokkóból, vagy ők indultak el a spanyol exklávé felé. Hogy minek köszönhető ez az egész egy ilyen rejtélyes, furcsa történet, rengeteg konteó kering, de hát itt van velünk Németh András, a HVG újságírója, aki megpróbálja kicsit rendezni a fejünkben a szálakat, mert tényleg azok a videófelvételek, amiket láttunk, meg hallottuk, hogy több mint 70 holttestet emeltek ki a vízből, tehát hogy ez tényleg valami egészen döbbenetes látvány volt. Mi történt?
4: Igen, tényleg drámai dolog volt. Néhány óra alatt 55-60 ezer marokkói tört be tulajdonképpen Ceutába. Jelentős részük beúszott, több kilométert kell úszni, azért volt az, hogy többen menet közben meghaltak sajnos, többen pedig a kerítéseken másztak át. Én biztos vagyok abban, hogy ez egy jelentősen jól megszervezett dolog volt. Nagy valószínűséggel ebben embercsempészek voltak, akik ebben rengeteg pénzt kerestek másodszorban. Ugye Marokkó azt mondja, hogy a marokkói kormány erről nem tudott. Én nem hiszem, hogy ez teljesen meglepetésként érte volna a marokkói kormányzatot. Egyszerűen elképzelhetetlen tartom, hogy egy Puskás Ferenc stadionnyi ember úgy el tud indulni, ez nem tűnik fel a marokkói rendőrségnek, hatalomnak. Tehát olyan érzésem is van, hogy egy kicsit egy nyomásgyakorlás is akar lenni marokkói részről Spanyolországra. Tehát azt tudjuk, hogy Ceutát is, hogy van egy másik, egy Melilla nevezetű szintén eszklávé, ezt Marokkó magáinak követeli, folyamatosak azért a viták Spanyolország és Marokkó között. Pár évvel ezelőtt volt egy hasonló esemény, akkor
2: 24-ben, igen.
4: Tizenvalány ezer menekült indult el Spanyolország, pontosan Ceuta felé, akkor az egyértelműen azért volt, mert a marokkói kormánynak nem tetszett az, hogy egy szeparatistának nevezett mozgalmat támogatott a spanyol kormány. Itt az történt tulajdonképpen, hogy a madridi kormány elfogadott egy olyan határozatot, amely valamilyest lazította a menekültek betelepülését, tehát volt egy olyan, amit lehetett úgy értelmezni, hogy aki nem sért meg fizikai határokat, azokat beengedik, és nem utána vizsgálják meg a helyzetüket. Egy másik döntés szerint, akik már tartósan spanyol területen voltak, és dolgoztak, azok beadhatták a letelepedési engedélyüket. Tehát több tényező is volt, ami miatt ezek az emberek elindultak, de én tényleg biztos vagyok abban, hogy ezt az embercsempészek kihasználták, és rengeteg ilyen történet van, hogy az embercsempészek mennyit keresnek egy-egy ilyen szerencsétlen emberen.
2: Igen, ezt a spanyol miniszterelnök is így vélekedik erről, és ráadásul ugye itt a 24-re visszatérve, hogy ott a marokkói hatóságok azért megakadályozták a betörést, tehát hogy ott felléptek, itt viszont nem. Milyen következménye lehet ennek mondjuk a két ország kapcsolatára?
4: Úgy tűnik, hogy ez azért megoldódni látszik, tehát ugye azzal, hogy Marokkó visszafogadja szó nélkül ezeket az embereket, ezzel a feszültség enyhül, de hát ugye a két exklávé és még azért van egy pár apró sziget vitája nem oldódik, meg én attól tartok inkább, hogy az Európára nézve van nagyobb hatással, tehát már látjuk azt, hogy a populista szélső jobboldali pártok rávetődtek erre az ügyre, és megint bírálják a spanyol kormányzatot, hogy általában idézőjelbe téve a migráns simogató kormányokat, hogy beengednek újabb embereket Európába. Hát ugye Abascal, a spanyol szélső jobboldali párt elnöke, a Vox elnöke elment oda Ceutába, és ott is bírálta Sánchez miniszterelnököt, hogy egyrészt marokkói befolyás alatt működik, ami természetesen nem igaz. Tehát ezzel a populista jobboldal megint jelentős pontokat szerez, és nagyon fontos választások lesznek Európában, Franciaországban és más országokban is. És én mindig úgy érzem, hogy egy betörés az néhány százaléknyi voks ezeknek a pártoknak. És az is egyébként érdekes, hogy ugye emlékszünk 2015-re, amikor Európa nagyjából liberálisan állt a bevándorláshoz, most pedig 22 ország miniszterelnöke, illetve államfői azonnal levelet írt a spanyol miniszterelnöknek, és elmarasztalták szintén tulajdonképpen azért, hogy túlazzák ezek a szabályok. Tehát ez is mutatja azt, hogy az európai országok bezárkoznak, és próbálják ezt az illegális migrációt korlátozni. Természetesen az is egyértelmű, hogy a migrációt nem lehet megállítani. Egyrészt másodszorban azért, hogy Európának szüksége van migránsokra, akik betelepülnek, így nincs elég munkaerő például a kontinensen.
2: Igen. Mennyire tudták, miután nyilván ezt az ostromot, gyakorlatilag ezt ott láttuk, hogy első percben nem tudták jól kezelni. De mi a helyzet most Ceutában? Mennyire tudták normalizálni a helyzetet, vagy jól kezelni a folytatásban?
4: Hát ez egy nagyon nagy sok volt, tehát tényleg be kellett zárni minden boltot, amiket nem zártak be, azokat jó részt fel is törték, kirabolták, tehát azért tényleg nagyon drámai jelentek zajlottak le. Most éppen ott tartunk, hogy pár száz migráns menekült maradt bent, azt is látjuk, hogy tüntetések vannak a kormány mellett, a kormány ellen, tehát változatlanul feszült a helyzet. Én szerintem ez hetekig fog tartani. Tehát képzeljük el azt, hogy egy 80 ezeres városban hirtelen megjelenik még 60 ezer ember, tehát ez már látványra is kezelhetetlen, és rengeteg fényképet láttam arról, ilyen dombtetőn állnak tömegesen ezer számra, tényleg egy szál úszonadrágban fiatal férfiak, tehát ez én szerintem hetekig, hónapokig fog tartani, ez valóban feldolgozott a Ceuta, és valószínűleg megint nőni fog a bizalmatlanság egyébként a menekülni szándékozók ellen.
2: Igen, az Olaszország is ugye azonnal visszaállította a határellenőrzést. Számíthatunk erre, hogy a spanyolok is kénytelenek lesznek kicsit komolyabban fellépni?
4: Biztosak abban, hogy most ezt meg fogják szigorítani, de hát egy ilyen helyzetre nem lehet felkészülni. Tehát nincs annyi határőr egy ilyen helyen, hogy 60 ezer embert meg tudjon állítani. Hát tényleg képzeljük, egy stadionnyi ember indul el egy irányba, az megállíthatatlan. Én abban bízom, hogy Marokkó, aki mondom változatlan, én biztosak abban, hogy erről valamilyen szinten tudtak, ők ezt azért nem fogják még egyszer megengedni.
2: Nagyon kevés időnk van, és beszéltünk is itt a választásról. A Sánchez kormányt hogy érintheti ezt? Tehát mennyit veszítenek egy ilyen Ceutával?
4: Én szerintem ezzel sokat veszítettek, tehát ez tényleg annak ellenére, hogy váltatlan azt mondom, hogy ez egy drámai, egyszerű esemény volt.
2: Épp elég közel van ahhoz az a választás, hogy
4: pontosan, és rájuk lehet fogni az, hogy tehetetlenek voltak ezzel szemben, annak ellenére, hogy tulajdonképpen megoldódott, de mondom, ez biztos, hogy pár százaléknyi veszteséget jelent majd nekik.
2: Németh András, a HVG újságírója. Köszönöm, hogy itt
4: van. Én is köszönöm.
2: Az ukrán hadsereg egyre fejlettebb technológiát alkalmaz, így egészen más szerepbe került, mint amikor az orosz fél megtámadta őt korábban. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a vendégünk, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy Ukrajna szerepe hogyan alakul át a háború alatt. Hogyan változott meg itt az elmúlt évek alatt Ukrajna, ugye amikor elkezdődött az orosz támadás, akkor a nagy orosz medve megtámadta szegény kis Ukrajnát, és ahhoz képest az elmúlt években, nyilván ez egy borzalmas háború, mindennapi szenvedés, de hogy az ukránok egészen más pozícióba kerültek.
5: Igen, ugye az egyik csoda, hogy kitartottak egyáltalán. Igen. Mindig azt mondtuk, hogy az oroszok nagyon sok megpróbáltatást tűrnek el a történelem miatt, csak úgy elfelejtjük, hogy az ukránok ugyanezeket a megpróbáltatásokat szokták eltűrni, sőt, ugye miután a megpróbáltatások, azaz a megszálló hadseregek nyugatról jöttek, ugye először az ukránokhoz értek, és utána az ukránoktól vonultak ki, tehát tovább tartott úgymond a megpróbáltatás, mint az oroszokkal. A nagyobb meglepetés azt gondolom az, hogy még az elején az egész hadjáratnak az ukrán hadsereg meglehetősen csak a hagyományos technikákat alkalmazta. Ugye azok a parancsnokok, köztük a most leváltott Szirszkij tábornok is, ebben jók voltak. Tehát amíg eddig néhány hónappal ezelőttig szükség volt arra tudásra, amit a szovjet iskolákban szereztek meg. Ez most megváltozott, ezért váltották le, bár feltehetően ebben azért személyes problémák is közrejátszottak, de nagyon jókor jött a személyes probléma, ugye mert most azt a tábornokot, aki a mostani hadviselést, a modern drón hadviselést már nem érti, őt kellett menesztelni. Nem azért, mert rossz volt, vagy áruló lett volna, vagy bármi, hanem nem őre van szükség, mert Ukrajna ugye kezdetben nyugati segítséggel, de most már nagymértékben saját erőből is olyan technológiákat ad itt elő a hadipar területén, és olyan módon tudja alkalmazni őket a hadviselésben, amit a nyugat se tud.
2: Hogyan változtathatja ez meg mondjuk akár az egész európai hadviselést?
5: Hát látjuk, néhány hónap ezelőtt volt egy hadgyakorlat, az ukránok gyakorlatoztak néhány megnevezni nem kíván, de nagyon fejlett technikával és eljárásokkal rendelkező NATO hadsereggel drónhadviselésben, és három nap után vagy négy nap után abba kellett hagyni a hadgyakorlatot, mert az ukránok tönkreverték a kitűnő NATO hadsereget. És aztán most az a gondolkodás folyik most már Brüsszelben, hogy esetleg Ukrajnában kéne egy dróniskolát fölállítani, ahol az ukránok tanítanák a többi NATO országot. Ugye ez érdekes, hogy Zsaluznia volt parancsnok, aki nagyon népszerű, de meg kell mondani, hogy azért ő sem a modern drónhadviselésnek az élharcosa. Ugye ő azt mondta, ugye a londoni nagykövetként, és alig titkolt elnöki ambíciókkal rendelkezve, hogy Ukrajna nem azért nem lesz NATO tag, mert a NATO nem akarja fölvenni, hanem azért, mert a NATO elavult módszerekkel dolgozik, és Ukrajnának nagyon nagy baj lenne, ha NATO tag lenne, mert akkor vissza kéne térnie hozzá 12 évvel ezelőtti eljárásokhoz. Hát ez egy picit azért túlzásnak tartom, de biztos jól hangzik otthon egy potenciális elnök
2: jelölt. Az egész biztos, meg hát azért se gondoltuk volna mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, hogy ez a helyzet.
5: Ők se.
2: Ez a helyzet kialakulhat. Ahogy az oroszok se. Hogyan állnak most az oroszok? Mit árul el az állapotukról? Ugye itt dízel export leállítás, látszik, hogy az ukránok folyamatosan támadják őket is. Hogy állnak most az oroszok?
5: Ugye látszik, az oroszok azért még mindig nagyon hagyományos módszerekkel, célokkal dolgoznak. Ugye ők az erőfeszítéseiket két, úgymondjam, fronton alkalmazzák, hogy egyik rombolják az infrastruktúrát, az ukrán infrastruktúrát, ez nagyon aljas dolog lát, mert nem katonai infrastruktúrát, és nem is feltétlenül kritikus infrastruktúrát rombolják, hanem szemmel láthatóan az a céljuk, hogy az ukrán lakosságnak az ellenállását megtörjék. Ugye múlt télen rendszeresen a fűtőműveket rombolták, de nem sikerült sem megbénítani a fűtés, sem az ukránoknak a elszántságát meggyőzni, és hát a másik a hadszíntéren, ahol itt ilyen 100 métereket jönnek, haradnak előre-hátra. Azt látom, hogy az ukránok erre a másodikra sokkal kevesebb figyelmet fordítanak.
2: A konkrét hadszíntérre.
5: Arra vigyázzak, hogy mondjuk nagyon ne haladjanak előre az oroszok, de nem akarnak ott döntő győzelmet elérni, nem is tudnának egyébként. Inkább arra koncentrálnak, ahol jók a mélységi csapásokra. Ugye, és ezzel már úgy látszik, hogy elérik lassan az orosz lakosságnak az érzékenységi küszöbét is, és hát ugye Putyin támogatottsága nagyon csökkenő, nagyon fél a mostani választásoktól, mert ugye választást el lehet csalni, de hogy mennyire az azért kérdés, és Putyin számára fontos, hogy ő nagyon jó eredménnyel győzzön. Úgyhogy ez az ukrán taktika, ez úgy tűnik, hogy legalábbis mérsékelten hatásos. Ugye ami még nagyon érdekes, hogy kialakult egy olyan háború, hogy mindkét fél vigyáz arra, hogy ne nagyon legyenek civil áldozatok, mert az nem jól néz ki, hogyha civil áldozatok vannak. Az a pusztító erő, amit alkalmaznak, a második világháborúban több százezer áldozattal járt volna. Most meg ilyen 4-5 áldozatokról beszélünk egy-egy csapán, a csapás sorozat után, ami természetesen 4-5 áldozat, pont 4-5-tel több, mint kéne, de mégsem ezrekről. Tehát ez egy nagyon újfajta hadviselés, amit látunk. Ezt már lassan el kell kezdeni tanítani, csak az a baj, hogy a tankönyveket írunk belőle, mire megírjuk a tankönyvet, már elavul.
2: Az, hogy Zelenszkij például most is az új brit miniszterelnökkel találkozott, megállapodás született, az, hogy Trump is újabb fegyvereket vagy módokat engedélyez Ukrajnának tesztelni, használni, ez milyen kilátásokat vetít előre?
5: Azt mondom, hogy ez minimum ahhoz elég, hogy az oroszok ne tudjanak győzni. Ukránok a szószoros értelemben nem tudnak győzni. De hát ugye az a kérdés, hogy mi a győzelem. Modern hadviselés, de ez már régen is így volt, csak most Elbridge Corbyn meg is írta, és a Pentagon harmadik embereként alkalmazza is, főleg Kínával szemben, hogy nem az a cél, hogy legyőzzük a hadsereget, az ellenséges hadsereget megsemmisítsük, hogy ez a második világháborúban történt, hanem hogy meghiúsítsuk azt, hogy elérje a politikai céljait. Ha a háború, a politika folytatása katonai eszközökkel, akkor ugye nem a katonai eszközök a lényegesek, hanem a politika, amelynek ez a folytatása, és ezt, hogy az orosz célokat meghiúsítsák, ezt már nagyon elérték az ukránok gyakorlatilag minden tekintetben.
2: Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, köszönöm a beszélgetést.
5: Nagyon szívesen, szép napot!
0: Best of adást hallottak.

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en órától.

0: Tenen hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg nyári időre számíthatunk, az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Rétmajori és Rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el, a közvetlen állományvesztesség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök három férfit kihallgattak, az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvös tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamos

0: a karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Gyakorlatilag hullámvasúton mozog az olaj világpiaci ára. Donald Trump és a háború körüli izgalmak folyamatosan mozgásban tartják az árakat. Ugye a Trump nyilatkozatai, hát itt nem is csak azt mondottam, hogy napról napra, hanem percről percre vagy óráról órára befolyásolják az egész világon az olaj árát. Na de mit fogunk ebből mi Magyarországon érezni? Most ugye egy picit az eddigi védett ár fölött vannak a benzinárak, hogy hogyan alakul mindez arról, Rádottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van nálunk. Amint itt a beszélgetés előtt mondta, ön is még ráfrissített egyet, hogy van-e bármi friss információ itt az adás kezdése óta, de ugorjunk egy kicsit vissza, hol tartanak most az olajárak, hogyan reagált a piac a legutóbbi hírekre, miszerint Trump nem mér csapást Iránra.
3: Igen, a legutolsó hír azért kedvező változásokat hozott, és némi csökkenéseket lehetett tapasztalni a kőolaj világpiaci árában. Természetesen ez a hullámvasút azért továbbra is működik. A tegnapi nap folyamán azért már korrigált a piac. Azért a hurrá optimizmustól még nagyon messze vagyunk sajnos. Ez azt jelenti, hogy minden információ, minden hír, minden elnök úr által megjelentetett legfrissebb újság komoly hatással tud lenni a kőolaj világpiaci árára. Azonban ami inkább fontos az az, hogy, és azt hiszem, hogy a magyarországi árakat ez sokkal inkább befolyásolja, a termékjegyzés árak Európában. Tehát azt lehet azért látni, hogy a háború kitörését követő nagyon komoly változások, ugye 120 dollárig fölment a kőolaj ára, majd visszaesett, 80 dollár alatt is volt, újabb hírre megint fölment, 90 fölé, egyre inkább mérséklődik. Tehát valahol már a Hormuzi szoros és az Irán és Egyesült Államok közötti konfliktus nagyjából beárazta a piac. A hazai árakra sokkal komolyabb hatással van az európai termékjegyzés árak változása, és ennek azért a Közel-Kelettől független elemei is vannak. Itt elsősorban Oroszországra, az orosz-ukrán konfliktusra kell gondolni. Igen, határozott és jól látható eredményei vannak az ukrán dróntámadásoknak. Ennek köszönhetően Oroszország már komoly ideje felfüggesztette a dízel exportot, és ez nagyon komoly problémákat jelent, nem csak Európában, a világon is. Ugye az orosz szankciókat követően az európai piacról az orosz dízel, mint fontos importtermék eltűnt. Ennek a pótlását nagyjából megoldották a kereskedők jelentős része, például a Közel-Keletről, pont a most a konfliktus által érintett területekről érkezett. Ez az oka annak, hogy komoly nehézségeket okoz jelen pillanatban, elsősorban a dízel ellátás Európában. Ez az oka annak is, ugye, ami meglepő, mert nyáron jellemzően a múltban mindig a benzin volt drágább, és a gázolaj inkább az őszi-téli időszak idején emelkedett jobban, mint a benzin. Jelen pillanatban azt lehet látni a töltőállomásokon is, hogy 40-50 forint a drágább a gázolaj. Ennek az oka pedig ez, hogy sajnos Európa gázolaj hiányos.
2: Milyen hatása lehet ennek hosszabb távon? Tehát most jelenleg itt tartunk, rendben, de mennyire tudnak gyorsan reagálni az európaiak arra, hogy valahonnan máshonnan pótolják a kieső orosz dízelt.
3: Igen, ez a kieső orosz dízel, ez egyensúlytalanságokat okozott, mert amikor a szankciók életbe léptek, azért a Távol-Keleten voltak ennek az árumennyiségnek vevői, viszont most az exporttilalom ezeket az országokat, elsősorban Indiát is érinti, ők most keresik azokat az új forrásokat, amelyekkel meg tudják oldani a belső ellátást, és ez megint egy egyensúlytalanságot okoz. De én azt gondolom, hogy azért elmondható, hogy mivel a kőolaj, kiesett kőolaj mennyiség pótlása nagyjából megtörtént alternatív szállítási irányokból, Afrikából, Dél-Amerikából, a termék probléma is lassanként meg fog oldódni, tehát én azt gondolom, hogy olyan jelentős problémák előtt nem állunk, és
2: tehát
3: nem lesznek.
2: Nagyon-nagyon sötét képet festenek, hogy itt ősszel-télen tényleg a borzalmak borzalma is kilőnek az árak, akkor azt túlzásnak gondolja akár ön is, tehát egyszerűen szépen itt a nagy hullámok után azért simulni fognak ezek, és lehet, hogy magasabb áron, de mindenki megtalálja az útját, hogy hogyan.
3: De általában a fizika, ugye minden nagy hullám csillapodik folyamatosan, itt is ugye a kereskedők keresik a megoldásokat, és ha nincs újabb olyan komoly probléma, ami megint nagy hullámot ver, akkor én azt gondolom, hogy megoldható, és nagyon fontos az, hogy ugye azt a múlt héten már a MOL és a miniszterelnök úr is bejelentették, hogy szeptember végén nagy valószínűséggel újból teljes kapacitással működhet a hazai finomító. Ez nagy segítség, és jelentősen csökkenti majd az importfüggőségét az országnak, és így sokkal könnyebben lesz kezelhető úgy a fizikai ellátás kérdése, mint pedig az árak változásának, mozgásának kockázata.
2: Beszéljünk egy kicsit a hazai helyzetről. Ugye itt, hogyha a kis benzinkutakat nézzük, akkor tudjuk, hogy ők igencsak szenvednek azok után is, hogy kivezették a védett árat. Ugye itt szó van erről, hogy a MOL mennyire tartja lenyomva az árakat. Ilyen szempontból mi a helyzet? Mit fognak érezni ebből az emberek? Mert nyilván az, hogy itt a gazdasági szakemberek, vagy a szakik azok teszik a dolgukat, az emberek ebből mit fognak érezni?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából kezdünk visszatérni ténylegesen a normál piaci működésre. Volt egy rövid időszak itt a védettár kivezetését követően, amikor ugye kényelmesen a piaci feltételek lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez alatt lehessen a kiskereskedelmi árakat meghatározni. Ahogy elkezdtek emelkedni az árak, kőolaj és az európai termékjegyzés árak, jött egy feszítés, és egy kicsit a pszichológia is hatott, én azt gondolom, de ma már azt lehet látni, hogy megértette mindenki, és ezt a kormányzat is megerősítette, hogy az ellátás mindennél fontosabb. Tehát, hogyha ennek az az ára, hogy átmenetileg valamelyik termék ára magasabb kell, hogy legyen a kiskereskedelmi ára, ezt látjuk most jelen pillanatban a gázolaj esetében, ezt az időszakot tudomásul kell venni, el kell fogadni, és azt látom, hogy a fogyasztók ezt megértik. Tehát ugye az első hatósági áras időszakban 2022-ben is elmondtuk, és bebizonyosodott, hogy nincs drágább benzin, ha nincs benzinnél, tehát a szárazkutak ugye megölik a gazdaság működését, és ellehetetlenítik a napi életünket is, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében. Jelen pillanatban az árak, úgy a nagykereskedelmi árak, mint a kiskereskedelmi árak egyre inkább igyekeznek abba az ársávban lenni, ami még elfogadható, de lehetővé teszi azt, ami most jelen pillanatban nagyon fontos, például a gázolaj esetében, hogy beinduljon újra megfelelő mértékben a dízelex import, hiszen ez az import rendkívül fontos ahhoz, hogy gond nélkül zöggenőmentesen valamennyi töltőállomás ellátásra kerülhessen.
2: Elképzelhetőnek tartja azt, hogy újra bevezethetik a jövőben a védett árat, vagy a nyilatkozatokból, vagy esetleges kormányzati egyeztetések után azt látja, hogy valami más megoldást fog választani a Tisza kormány, hogyha a helyzet megkívánja?
3: Én azt gondolom, a jelenlegi árszinteket nézve, tehát a kőolaj világpiaci árát és elsősorban az európai termékjegyzés árakat, nincs szükség erre, és nem is látok ilyen kockázatot, hogy bevezetésre kerülne. Azért nevezem kockázatnak, mert ez nagyon megrángatja a piacot, tönkreteszi a normál működést. Ezt már másodszor az idei évben is láthattuk és bebizonyosodott, hogy úgy a logisztikai rendszerre, mint a töltőállomások közötti fogyasztói mozgásokra, ugye a kiskutakról általában ilyenkor elmennek a nagy töltőállomásokra, hiszen ott folyamatosan és jobban biztosított az ellátás. tehát nem szabad beavatkozni, a piac megoldja, hát persze, ha extrém helyzet alakul ki, tehát 120 dollárra fölmegy a kőolajára, ne történjen meg, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy ezt a extrém áremelkedést ne teljes mértékben kelljen a fogyasztókra terhelni.
2: Tudom, hogy nem jós, és nem is kérem, hogy jósoljon, de azért mégis az alapján, hogyha belegondolunk, hogy Trumpéknál novemberben félidős választások lesznek, mit gondol, mekkora a valószínűsége annak, hogy az iráni konfliktus, vagy mondjuk a hormuzi szoroson biztosított lesz a hajózás, és ez valamiféle megnyugvást hoz a piacon?
3: Én azt gondolom, hogy a politikai sikere egy látványos Irán elleni fellépésnek ma már kevésbé ér, vagy kevesebbet ér, mint amennyi kárt okozott a világgazdaságnak ez az egész konfliktus, nézve a kőolajár változását, nézve az ellátási kérdéseket, ugye a stratégiai készletek szükséges felhasználását, tehát egy olyan egyensúlytalanság alakult ki, ami ugye tovább gyűrűzik, és a gazdaság minden területére kihat. Tehát azt gondolom, hogy ha józanul mérik az Egyesült Államokban az előnyét és hátrányát, inkább a konfliktus politikai rendezése irányába fognak elmenni, annak érdekében, hogy normalizálódjon a világgazdaság.
2: Ha ez mondjuk így lenne, és a hormuzi szoros felett visszakapná az eddig eredeti kezdet, tehát hogyha Irán lenne, aki intézné itt a forgalmat, vagy szabad áthajózást biztosítana, akkor azt biztosra lehetne venni, hogy akkor innentől kezdve rendben vannak a dolgok? Vagy lehet, hogy vérszemet kaptak, és innentől kezdve nem biztos, hogy az, ami eddig normálisnak és általánosnak tűnt, ez így marad a jövőben is?
3: Ez mindenképp egy kockázat. Azért azt sem szabad elfelejteni, hosszú távon a működését, a kialakult bevételeket kockáztatja ezzel Irán a szomszédos országaiban. Tehát ugye lehet látni már, hogy annak ellenére, ugye, hogy iszlám országokról van szó, nagyon komoly és mély, függetlenül attól, hogy a két síta-szunita ellentétől függetlenül is nagyon mély az ellentét ma már a két iszlám ország, vagy a több iszlám ország között. Tehát én azt gondolom, Irán azért nem meri ezt megkockáztatni, és annak ellenére, hogy nagyon komoly és büszke kijelentéseket tesznek, azért a gazdaságuk igen-igen megszenvedte már eddig is, és nem hiszem, hogy hosszú távon erre akarnának berendezkedni.
2: Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm, hogy itt.
2: A paksi atomerőmű leállása nem csak az energiaellátás, hanem a magyar gazdaság szempontjából is számos kérdést vet fel. Zoomon kapcsoljuk Mellár Tamás közgazdászt, vele próbáljuk fejtegetni, hogy milyen lehetőségei vannak a kormánynak, illetve mire számíthat a lakosság, mire készülhetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk. Magyar Péter azt mondta, hogy becslése szerint paks leállítása akár 50 milliárd forintos tétel is lehet. Reálisnak érzi ezt? Valóban ekkora a gond, mert ez azért egy szemmel látható összeg.
4: Igen, ez kétségkívül így van, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon reális összeg és reális számítás, és sajnálatos módon azt kell még hozzátenni, hogy ez egy egyszeri költség, egy egyszeri kiadás, és nem lehet még tudni, hogy hol van a dolognak a vége, mert ugye ennyi bizonyosan és feltétlenül lesz egy többlet kiadás, de hogy ennek milyen tovagyűrűző hatásai lesznek a gazdaságra, az egy másik kérdés, ez egy sokkal nehezebb kérdés. Nyilván itt a közgazdászoknak is nehéz helyzete van, mert ez egy fekete hattyú jelenség, vagyis egy olyan rendkívül ritkán előforduló dolog, aminek a költségbecslését nem lehet nagyon nagy biztonsággal megmondani, de ha ez nem fog tartani túlzottan sokáig, akkor talán megúszható kisebb veszteségekkel is, de az, ami most nagyjából már látható, az, hogy a GDP növekedését is ez befolyásolja, ugye azt ártuk, hogy 1,5-2%-os GDP növekedés lesz az idei esztendőre. Most úgy tűnik, hogyha nagyon nagy válság nem lesz, és itt a világgazdasági válságra is kell mindenképpen figyelni és utalni, akkor ez a GDP növekedés inkább az 1%-hoz lesz közelebb. És természetesen persze sajnos a költségvetésre is negatív hatással lesz, a folyófizetési mérlegre is, itt akár fél, 1% pontnyi romlás is előállhat és elképzelhető, és ugyanakkor pedig az inflációt pedig valamilyen mértékben növeli, és az árfolyamot is gyengíti. Ezen két utóbbinál nem látok olyan nagy problémát, mert hogy viszonylag kedvező állapot vagy kedvező helyzet van, de hangsúlyozom, hogy minden attól függ, hogy milyen hosszan tart ez a dolog, illetve hogy a nemzetközi gazdasági helyzet hogyan alakul, mert ez jelentősen befolyásolja a saját lehetőségeinket.
2: Igen, itt, hogyha már a forintot említette, ugye a nemzetközi környezet az viszonylag kedvező volt, a forint az mégis gyengült. De mit gondol azzal, hogy Magyar Péterék viszonylag transzparensen kommunikálnak, hogy látszik az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy energiabiztonságban tudják tartani az országot, ez azért egy simább vagy kedvezőbb helyzetet eredményezhet? Tehát ez a nagy törékenység, ez azért nem, talán nem omlik össze itt minden.
4: Én úgy látom az eddigiek alapján, hogy a kormány nagyon jó kezeli ezt a kérdést, tehát napra kész, sőt órára kész információkat mond, teljesen transzparens, áttekinthető az, hogy a kormány mit akar tenni, és ez nyilvánvalóan a várakozásokat pozitívan befolyásolja, ugye egy ilyen bizonytalan helyzetben. És számomra az is egy pozitív dolog, hogy ugyanakkor az is látható, hogy a kormány próbálja levonni a következtetéseket abból, hogy egy ilyen helyzetre hogyan kell hosszabb távon fölkészülni, és én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most nagyon fontos tanúsága ennek az egész történetnek az, hogy egyfelől a megújuló energiaforrások felé kell nyitni, itt ugye a szélenergia lehet a legfontosabb kitörési pont. Másfelől ugye a vízpótlás, vízmegtartás kérdése, és ami még ennél is talán fontosabb, a termelés energiaigénye. Ugyanis Magyarországon a termelés igen erőteljesen energiaigényes, de például Magyarországon egy egységnyi GDP előállításához mi 25%-kal több energiát használunk föl, mint Ausztria. Tehát itt is szükség lenne egy szerkezetváltásra, egy átalakításra. Nyilván az akkumulátorgyárak helyett valami egész más kellene, és harmadrészt pedig nagyon fontos lenne az, hogy a fogyasztók felé is előbb-utóbb kellene mindenképpen jelezni és mutatni azt, hogy itt szűkös erőforrásokról van szó, amiben gondosan kellene gazdálkodni és felhasználni, és itt nyilvánvalóan szükség lenne a mostani rezsirendszernek a felülvizsgálatára, és csak azokat támogatni, akik valóban rászorultak, tehát a szegények, nagy családosok vagy olyan termelési szektorban vannak, mert ez a mostani rendszer nyilván ebben a formájában nem tartható föl. Én úgy látom egyébként, hogy a kormány kész lesz erre, hogy ezeket a tanulságokat is levonja. Ha pedig ezeket megteszi, akkor azt gondolom, hogy ugyanez egy igen jelentős probléma, ugye ez egy, ahogy mondtam, egy ilyen fekete hattyú jelenség, de ebből viszonylag gyorsabban és viszonylag jól ki lehet jönni, mert tulajdonképpen itt ebből a kényszerhelyzetből lehet egy előnyt előhozni azt, hogy egy gyorsabb, határozottabb alkalmazkodást a megváltozott körülményekhez, mert most nyilvánvaló már, hogy a globális fölmelegedés és a klímaváltás az nem a jövő, hanem a jelen kérdése, és ehhez minél gyorsabban kell tudnunk alkalmazkodni.
2: Robert Fico ugye felajánlotta, hogy ő nagyon szívesen segít, hogyha energiára van szükségünk, de mi a helyzet? Van garancia arra, hogy a szomszédos országokból az importot meg tudjuk oldani, hogyha esetleg ez hosszabb távon fennáll ez a probléma? És amíg mondjuk a megújuló energiaforrásokat pályáztatják, megépítik, stb. Tehát nyilván itt azért hosszú éves folyamatokról van szó.
4: Hát, hogyha hosszabb távon fönnmarad ez, akkor nyilvánvalóan a szomszédos országok is hasonló problémákkal állnak szembe, tehát akkor nagy valószínűséggel szükség lesz korlátozásokra. De hát reménykedjünk benne, hogy nem áll fel, másrészt pedig hát keresni kell azokat a lehetőségeket, amely rövid távon lehet energiapótlásokat megvalósítani, illetve megtakarításokat elérni. Ugye az egy kedvező dolog, hogy az iparban ugye most csökken a termelés és csökken az energiafelhasználás, de ez nagyjából egybeesik azzal, hogy általában a nagyipari üzemek azok nyáron, júliusban, augusztusban szokták kiadni a szabadságokat, tehát itt nagy kiesés nem lesz. A mezőgazdaságnál sokkal rosszabb a helyzet, ott ez az aszálynak komoly negatív hatása lesz, ott akár kétszámjegyű termelés csökkenés is lehet, de ez a GDP-nek nagy részét nem teszi ki, ugye, tehát egy 4-5 százalékos részről van szó, és ennek a súlyát kell mindenképpen itt figyelembe venni, tehát azért mondtam, hogy ez a fél százalék, vagy maximum 1 százalék körüli GDP csökkenés, ez reálisnak tűnik, és ez nagyjából tartható is.
2: Mellár Tamás közgazdás, köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen is a lehetőséget, viszont a
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Jelentős változások állnak be a taxisok életében. Szombattól átlagosan 18%-kal emelkednek a taxis tarifák Budapesten. Ennek örülhetnének a taxisok. Na de közben a Budapest Nemzetközi Repülőtérre már nem hajthatnak be díjmentesen, mert hogy 800 forintot kéne minden kihajtásnál fizetniük. Hogy élik ezt meg a taxisok, és hogy ki fogja ezt a végén kifizetni, arról Metál Zoltánnal, az Országos Taxis Szövetség elnökével beszélgetünk.
3: Jó reggelt,
2: örülök, hogy itt van nálunk. Beszéljünk erről a legfrissebb, bár mind a kettő igen friss aktualitásról. Megszűnt az ingyenes behajtás a reptéri terminál parkolójába. Mit jelent ez most? Meddig hajthatnak be? Milyen feltételekkel? Mennyit kell sétálni az utasoknak?
3: Korábbi a történet, 2013-ban született meg a fővárosi taxirendelet, és a BKK a BKIK és a Budapest Airport akkor megegyezett abban, hogy amúgy mindenkinek kell fizetni, és azóta is mindenki fizet a behajtásért, kivéve a fővárosi taxi, rossz használati engedélye rendelkező taxiknak ez a mentesség eddig megvolt. Azt tudjuk, hogy 3 évvel ezelőtt volt utoljára díjemelés, ezt szorgalmazta minden évben több szakmai szervezet, és most került erre pont erre a történet végére, hogy augusztus 1-től sikerült 18%-kal a fővárosi hatósági rögzítettáját emelni. Ezzel párhuzamosan kérték a szakmai szervezetek, hiszen egy ilyen kényelmi díjat szerettünk volna felszámolni az utasoknak, hiszen a reptér azért igencsak messzebb van a belvárostól, és nem mindenki maradt kint a reptéren, hanem visszajönnek üresen a kollégák, hogy a városban legyen temérdek autó, és ennek a pluszköltségét szerettük volna az utasokra ráhárítani. Na most ebben a tekintetben fogékony volt az önkormányzat, de nem utaltak arra a tarifatárgyalások alatt, hogy tulajdonképpen van egy B-tervük, az pedig az, hogy ezt a 800 forintot, ami minden reptérre és reptérről történő utazás során, ezt ők el szeretnék majd venni a behajtásnál. Hát tulajdonképpen erről van szó, hogy az utolsó pillanatban tudtuk meg mi is azt, miután a rendelet bevezetésre került szombaton, múlt hét szombaton, és előtte 2 héttel kaptunk a Budapest Airportról egy tájékoztatást arról, hogy meg fog valósulni augusztus elejétől, kvázi a mai naptól ez a behajtás díjfizetés.
2: Hogyan tovább, mert hogy a reptér azt is mondta, hogy ők még hajlandóak egyeztetésre, vagy valamiféle kompromisszumos megoldásra, ő mit gondol? Van itt előre, tehát lehet miről beszélni, vagy nagyon távol vannak a
3: megoldások? Én azt gondolom, hogy miután megtörtént ez az egyeztetést, amit a szervezetünk kezdeményezett, és oda meghívtuk az összes olyan szervezetet, akik tulajdonképpen a fővárosban szakmai szervezeteket képviselnek, és együtt próbáltuk ezt a reptér menedzsmentjével boncolgatni. Egyben kértük is, hogy ajánljanak fel olyan területet, ahol nem 800 ér, hanem egy kicsit olcsóbban, vagy akár díjmentesen használhatjuk ezeket a területeket. Erre tulajdonképpen fogékony volt a Budapest Airport és a terminál parkolóban, ami közelebb van a lejárathoz, a reptér lejárathához, ott pont középen, abban egy viszonylag olcsóbb, egy 600 forintos, és egy kicsivel távolabb területen, a breaking parkolóban pedig egy 450 forintos díjat számolna fel az ottani behajtásért. Ennek persze ennek a kényelmetlenségnek ár van, mert az utasoknak oda kell menni egy kicsit távolabbi területre. Azt is viszont látni kell, hogy ha Európában megnézzük a trendeket, a tendenciákat, annak nagyon sokféle verzió van. Tehát most sem zárja ki a reptér az egyéb társaságokat, az nem szerződött partnereket a szolgáltatásból, viszont egy kicsit távolabbi helyen veszik fel az utasokat. Erre kell, mert rengeteg ilyen pont van, tehát magam is láttam Prágában, Londonban ilyenet, hogy a boltot egy kicsit távolabbi helyen, vagy az Uber utasait egy kicsit messzebb meg kell. Ez hozzá kell szokni, tulajdonképpen derült végül a villámcsapás, mert hogyha 13 évig nem kell fizetni, és akkor egyszer csak igen, és pont azt a kényelmi díjat, amit beépítettünk a tarifába, persze, hogy keserű a szájéze a munkatársaimnak, teljesen jogos.
2: De akkor nem kell attól tartani, hogy nem lesz elég autó a repülőtéren.
3: Abban biztos vagyok, hogy a szolgáltatás működni fog.
2: Beszéljünk egy kicsit az emelésről. 3 év után sikerült ezt elérni. Mennyire elégedettek ezzel? Milyen hatással lehet ez akár a taxisok számára a városban?
3: 3 éve próbáljuk ezt a gumit rágni. Nagyon sokféle szervezet van, és voltak ennél jóval magasabb javaslatok is. Biztos emlékeznek a nézők arra, hogy pont 2 hónappal ezelőtt arról beszéltünk, hogy 15%-ot javasoltunk mi is, illetve a kamara is, és a nagyobb multi fuval szervezőknek számítók, illetve 27%-ot javasoltak a taxis közösségek, akik többen voltak természetesen a szavazásnál, de hát a politika és a főváros eldöntötte, hogy a 27 az egy kicsit szívbe markoló, és akkor nem született meg döntés. Erre volt az a javaslatunk, hogy mindenféleképpen egyezzünk meg a 15 és a 27% között, meg is egyeztünk egy fél óra alatt, erre még nem volt példa külön. különben a szakmai szervezetek közösségébe, pláne a taxisok szakmai szervezetek közösségébe, meg is egyeztünk ebben a 18%-ba, illetve ebben a plusz 8%-ba, és a fővárost magunk mellé állítottuk, beszéltünk a frakcióvezetőkkel, illetve a főpolgármester is bevitte saját maga ezt a javaslatot, és így született meg ez a 18%-os döntés. Hogy mire elég, pontosan arra, hogy az elmúlt évek költségeit egy kicsit azért csökkentsük, hiszen mindenki érzi a saját bőrén, hogy iszonyatos mértékben nőtek a biztosítási díjak, az energia díjakról nem beszélve, mert azok folyamatosan nőnek most is, illetve az egész járulékos költségek. Ennek a kompenzálására most elég a 18%. Én bízom abban, hogy azért nem lesz olyan számú fuvar számcsökkenés, ami azért általában szokott következni. Egy-egy, tudom, hogy erre szeretett volna
2: kérdezni. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan reagáltak az utasok, hogy itt a hétvége alatt már
3: az első tapasztalatok még jók, azért érezhetően látni lehetett, épp a munkatársaim arról meséltek az első nap tapasztalatában, hogy folyamatosan rajta volt a szemük az órán, és nem értették, hogy egy reptéri fuvar esetében, hogy hirtelen 2100 forintról indul az óra, és akkor ugye egy rövid kommunikáció, mert nem mindenki hallgat híreket, és nem mindenki figyeli a napi eseményeket, tehát egy kommunikáció mindenféleképpen javaslom, hogy azért az utasokat azért tájékoztassuk, hogy nem egy átverő sóról szól a történet.
2: Hogyne. Magáról, hogyha csak a budapesti taxizásról beszélünk, ott most mi a helyzet? Tehát a különböző ilyen applikációs szolgáltatások, vagy a tömegközlekedésnek mondjuk az éjszakai bővítése, járatsűrítése, hogyan hat most a taxisokra? Mennyire elégedettek a taxisok?
3: Mivel nyár van, ezért még azért igazán nem tapasztaljuk, hiszen a nagy hőség miatt azért nagyon kevesen vannak az utcán. Azt látjuk és érezzük, hogy azért az igény még mindig megvan. Inkább megy taxival, mint egy légkörnyezetű mentes busszal, hiszen rálátásunk van a budapesti közlekedési járművekre is, és nem csak az utasok panaszkodnak, hanem a gépjármű vezetők is, a sofőrök is arra, hogy kénytelenek 40-50 fokban dolgozni, mert egyszerűen nincs légkondi. Tehát ebben a tekintetben egy kényelmi szolgáltatás volt mindig is a taxi, és azt választják. Én nem félek attól, hogy nem lesz igény az éjszakai taxizásra az agglomerációban, hiszen aki összeülnek és taxival szeretnének hazautazni, vagy éppen a buliba oda, azok ezután is meg fogják ezt tenni.
2: Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke, köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: A hőhullámok, az aszály, az egyre gyakoribb extrém időjárási körülmények nem csak a testünket vagy épp a környezetet teszik próbára, hanem a lelkünket is. Makai Gábor klinikai szakpszichológus a vendégünk, akivel a klímaszorongásról fogunk beszélgetni. Mit nevezünk klímaszorongásnak és ökoszorongásnak?
4: Érdemes azt gondolom hangsúlyozni, hogy maga a klímaszorongás az nem egy betegség. Jó, tehát hogy az emberek alapvetően egy olyan helyzettel találják szembe magukat, ami új. És ez egy olyan reakciót hoz létre, ami nem más, mint a félelem. De mindig hangsúlyozni szoktam, hogy nem kell nekünk félni a félelemtől. A félelem alapvetően mozgósítja az erőforrásainkat. Persze, amikor azt mondja az ember, hogy fél, akkor annyit jelent, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tovább. Van-e eszköz az én kezemben, hogy ezt a feszültséget, ezt a félelmet leküzdjem, megküzdjek-e adaptívan azzal az adott helyzettel, vagy sem. Tehát az emberek itt nem a hőségtől félnek. Az emberek attól félnek, hogy olyan kérdéseket tesznek fel maguknak, hogy lesz-e elég áram.
2: Ezek túlmutatnak talán azon, amit mondjuk én saját magamban meg tudok oldani. Tehát azt mondom, hogy félek attól, hogy a gyerekem mire felnő, nem folyik víz a csapból, mert elfogy a víz. Vagy félek attól, hogy olyan hőség lesz, hogy kiszáradnak a földek, és erre az egyszerű ember azt mondja, hogy és én ezzel nem mit tehetek?
4: Igen, az első blikre valóban mindenki ezt gondolja, hogy nincsen ráhatása az adott helyzetre. Mégis azt hiszem, hogy ami ugye a bizonytalanságnak, ha azt mondom, hogy bizonytalan az ember, ez azt jelenti, hogy a biztonság érzete az embereknek megrendül. A tehetetlenség, a bizonytalanság, ez generálja az emberben a félelmet. Ennek egy szélsőséges formája a szorongás. Amikor felteszem ezeket a kérdéseket, és én passzívan elkezdem, elszenvedem passzívan az életet, hátradőlök, tagadok, nem csinálok semmit. Tehát tulajdonképpen egyéni szinten nagyon fontos, hogy az emberek újra azt éljék meg, hogy a kontroll az ő kezükben van. Tehát a kontrollt kell visszaadni az emberek kezébe, és a kontroll vissza került, majd beszéltünk arról, hogy hogyan, akkor ez a fajta bizonytalanság, ez a fajta feszültség csökkenni fog. Tehát én hiszek abban, mindenfajta túlzás nélkül, hogy mi egyszerű emberek ott abban a nagy halmazban egyéni szinten tehetünk. És itt van a felelősség, hogy ki mit tud beletenni annak érdekében, a szakemberek is teszik a dolgukat, mi is teszik a dolgunkat, tehát hogy mi képesek vagyunk hatni a rendszerre. Ez azt jelenti, hogy tényleg az ember, hogyha minden napokban változtatásokat hoz létre, akkor azt éri meg, hogy ő nem csak úgy van, ő nem csak néz ki a fejéből, hanem ő maga is részese ennek a folyamatnak.
2: Hogyan tudjuk ezt a kontrollt visszaszerezni és beépíteni a hétköznapjainkba?
4: Meggyőződésem, hogy a legfontosabb az az, hogy amikor férjük, most megint a félelem jut eszembe, hogy ilyenkor az ember elkezd egy picit kapkodni, nézi, olvassa, pörgeti a híreket, beszél a szomszéddal, stb. Tehát mi a legfontosabb? Az, hogy legyen egy átlátható, következetes, korrekt információ átadás, hogy az emberek tudják azt, hogy mi történik. Tehát amikor nem tudom, hogy mikor mi fog történni, az fokozza, az fenntartja ezt a bizonytalanságot. Hogyha van elegendő információm arra, hogy most mi történik Paksnál, különböző fogalmakat az emberek megértenek, tehát a lényeg az, hogy nem rémhíreket kell olvasni. Sőt, azt gondolom, hogy alapvetően mi magunknak is szabályozni kell azt, hogy mennyit, mikor, hogy olvasok. De hogy ez az információ segít alapvetően átvészelni ezt a helyzetet, és ezt hívjuk adaptív, megfelelő adaptív alkalmazkodásnak, hogy elfogadom, ami történik, és nem csak elfogadom, hanem újra tervezek. De hogy nem válaszoltam a kérdésre, de egyébként csak azt szeretném megfogalmazni, ha az egyéni szinten nagyon egyszerű. Tehát, hogy tényleg mi magunk, hogy mit tudunk tenni? Azt, hogy kevesebbet használjuk az áramot. Végig gondoljuk, hogy hogyan tudunk mi magunk spórolni, akár a vízzel, akár az árammal.
2: Tehát, és elhisszük azt, hogy az, hogy mi ezt megtesszük, az akár másokat is ösztönözhet, vagy hogy valóban ez a sok kicsi összeáll, akkor annak igen.
4: Igen, de ugye fontos az, hogy nem csak, hogy elhisszük, hanem az így van. Tehát, hogy valóban, hogyha mi magunk is teszünk, ebben a halmazban ott vagyunk, akkor ténylegesen változást tudunk elérni.
2: A fiatalokat jellemzően jobban érinti ez a klímaszorongás témakör. Többet is tesznek? Tehát tudatosabb egy mai 16-20 éves, mint mondjuk a szüleink generációja, akiknek volt más gondjuk, amin szoronghattak?
4: Igen, én azt gondolom, hogy a mai fiatalokat a tudatosság jellemzi. Akár a táplálkozás, mozgás tekintetében, és itt is kevésbé pánikolnak. Mi egy kicsit felnőttek, idősebbek, kicsit terheltebbek vagyunk, folyamatosan az évek során, akár a Covid, akár az infláció, gazdasági válság, háborús helyzet, rémhírek, nem tudom, tehát ez a terhelés az, ami egy picit minket passzívvá tud tenni. A fiatalok egy picit lazábban állnak ezekhez a dolgokhoz, megpróbálják megérteni. Egy idősebb generáció előbb pánikol, majd utána újra tervez.
2: Hát reméljük, hogy a fiatalokban megmarad ez a lendület, és ezt tudják majd idősebb korukban is tartani. Az, hogy a közösségi média által rengeteg információ és akár dezinformáció is éri az embereket, ezt hogy lehet a helyén kezelni? Mert mindenkinek, sokunknak állandóan a kezében van a telefon, állandóan pörgetjük, és nyilván, hogyha valaki valamiért érdeklődik, akkor utána a buborékába kapja további tartalmat.
4: Igen, az algoritmus által.
2: Igen, és arról nem beszélünk, hogyha mondjuk valaki esetleg dezinformációhoz jut, akkor az ugyanúgy gyűrűzik.
4: Igen, ebbe is kell egy tudatosság. Tehát azért, hogyha pörgetem a telefonomat, akkor azért látom, hogy éppen most milyen portálon vagyok. Tehát azért van egy korábbi információ, reakció tudatában vagyok, hogy éppen az a weboldal az általában milyen híreket, rémhíreket, vagy igazságokat fogalmaz meg. Tehát le kéne szűkíteni, és le kell szűkíteni pár olyan hírcsatornára mindezt, amiben én bízom. És nem össze-vissza kapkodva, olvasva túlélek, hanem tényleg itt kell egyfajta tudatosság, és hiszem azt, hogy nem az a lényeg, hogy semmit ne olvassak, az a lényeg, hogy egy picit ezt szűkítsen
2: le. Helyén kezeljük. Utolsó gyors kérdés, hogyha a gyerekünkön azt látjuk, legyen ez akár óvodáskorú, kisiskolás vagy kamasz, hogy szorong ettől a helyzettől, hogy feszíti őt ez a kérdés, hogyan kommunikáljunk vele jól a témát?
4: Hát igen, nehéz a jó kommunikáció. A legfontosabb az az, hogy a szülő ne azt élje meg, hogy ez most egy óriási nagy felelősség van rajta. Egyszerűen le kell a gyerekkel ülni, meg kell ismerni azt, hogy a gyerekben milyen érzések, gondolatok, fantáziák vannak. Tehát, hogy ne a nagy lexikon nyissuk ki, és olvassuk fel, hogy mit jelent az, hogy klímaszorongás, hanem az ő saját nyelvezetén megfogalmazni azt, akár a hétköznapira lebontva, hogy mi történik most körülötte. Tehát a gyerek ugyanúgy, a kis antennái érzékenyek, a 2 évesnek, a 4 évesnek, 12 évesnek, tehát alapvetően az a lényeg, hogy ne maradjon benne a dilemma, a kérdőjel. Ha ezeket a kérdéseket verbalizálni tudja a gyerek, és a szülő ott van támaszként, és ő elmondja, elmagyarázza, akkor ez a feszültség csökkenni fog.
2: Makai Gábor klinikai szakpszichológus, köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
2: Támadás érte a Magyar Állam kincstár informatikai rendszerét, ez pedig ismét rávilágít arra, hogy milyen strukturális sérülékenységei vannak ennek az infrastruktúrának. Zoomon kapcsoljuk Frész Ferenc kibervédelmi szakértőt. Üdvözlöm, jó reggelt, örülök, hogy itt van velünk. Jelenleg mit lehet tudni erről a támadásról?
5: Jó reggelt. Mert fontos megjegyezni, hogy én a kivizsgálásban nem veszek részt, ugye a publikus adatokból arra lehet következtetni, hogy szokás szerint itt a hétvége felé, ugye általában pénteken szoktak ilyen támadásokat végrehajtani a támadók. Az államkincstár egyik alrendszerébe sikerült betörniük, ott egy régi sérülékenységet kiaknázni, és ezen keresztül gyakorlatilag végiggyalogoltak, végiguráltak befelé a sérülékeny hostokon, és több száz kiszolgálott szervert tudtak elérni.
2: Miért épp most, kinek áll ez érdekében? Ugye egy hacker magára vállalta ezt a támadást, de mennyire hiteles egy ilyen jellegű beismerés, vagy miért éri meg ezt valakinek beismerni?
5: Hát ez tipikusan azt jelzi, hogy általában ezek a támadók, hogy úgy mondjam, ilyen büszkeségből publikálnak ugye a szégyenfalakon. Most is ez történt. A Dark Web-en, az egyik fórumon publikálta a hacker, majdhogy nem naplószerűen képernyőképekkel lementve az összes lépését, és hát gyakorlatilag büszkeségből hirdette azt, hogy mi mindent ért el. Ha a motivációját nézzük, akkor erről a támadóról azt lehet tudni, hogy ő egy access broker, azaz azt csinálja, hogy gyűjti a sérülékeny pontokat, ahol be tud lépni hálózatokba, és ott egyetlen egy célja van, hogy minél több hozzáférési információt, usernevet, passwordet, egyéb azonosítókat szerezzen meg, majd ezeket értékesíti. Tehát ez nem az a fajta támadás, ahol az adatokat értékesítik. A Dark Web-en, vagy bárhol máshol, a piactereken, hanem gyakorlatilag a hozzáférés információkkal háza, bolttól, alkudozik, ebből él gyakorlatilag.
2: Egy ilyen támadás mögött állhat állami szereplő is? Tehát az elképzelhető, vagy ez csak fantáziálás?
5: Állhat, de ez a támadás mögött ezt nem tudjuk, nem látjuk. Az egésznek a lefolyása és egyébként az utóélete is azt mutatja, hogy ez egy olyan folyamat, ahol gépekkel keresgéli a gyenge pontokat. Itt is talált ugye egy elég régi 2017-es sérülékenységet, amin keresztül be tudott lépni a hálózatba. És gyakorlatilag ezt kiaknázva a publikációja is publikusan elérhető, azaz egyébként a Dark Web Fórumon is publikált adatok, azok letölthetőek, tehát ez még inkább kockázatos, hogy bárki számára, aki ezt eléri, ezt a fórumot, onnan ezt letöltheti. Ezeket
2: tehát
5: az
2: ez jelenleg is fönt van az interneten, és ezt, hogyha valakinek megvan erre a keze és a szeme, akkor eljuthat odáig, hogy ehhez hozzáférhet. Mi ezt tud kezdeni ezekkel az adatokkal?
5: Hát ugye ebben érzékeny adatok vannak, személyes adatok vannak, nyugdíjadatok vannak, ahogy én néztem a képernyőmentéseket és a fájlokat. De gyakorlatilag a jelszavak, felhasználó nevet, e-mail címek, jelszavak, és ez a legkellemetlenebb olyan szempontból, hogy ha van más olyan rendszer, ahol ugyanezeket a felhasználó neveket, e-mail címeket, jelszavakat használják a felhasználók, akkor ez láncreakciószerűen ugye további kompromitációkat tesz lehetővé. Nyilván ez feltételezés, tehát nem egy az egyben lehet erre következtetni, de az újra felhasználás ezeknek az adatoknak az teljesen tipikus. Az, hogy ezen belül a vállalati portálokon elért adatok, egyéb olyan információk, amik a kincstár és a vállalatok közötti kommunikációban zajlottak, erre nincs rálátásom, de hát nyilván az összes ilyen adat elemzése után további támadásokat lehet előkészíteni.
2: Hogyan tovább? Tehát ezt hogy képzeljük el most a magyar államkincstár informatikusai, vagy akik foglalkoznak ezzel, ők most elkezdik gőzerővel toldozni, foldozni ezeket a lyukakat, és valahogy kiszedni onnan ezt a hackert, vagy lezárni az utakat, értesítik ilyenkor az érintetteket, tehát hogy ezt hogy képzeljük el, mennyire kezelik jól ezt a helyzetet?
5: Nyilván a jogszabályoknak megfelelően, hogy értesíteni kell az összes partnert, akit érint ez a fajta adat kiáramlás vagy breach, ahogy mi nevezzük ezt. De valójában nyilván azt a támadási láncot, illetőleg azt a támadási vektort, amit használt a hacker, amin végigment, végiglépkedett, azt le lehet zárni, de ez nem elég. Tehát itt valójában a tollozás-foltozás már nem elég. Tehát amilyen sérülékenységeket megtalált, ahogyan ezt kiraknázta, ez majdhogy nem 10 éves problémát mutat. Tehát elavult ez a rendszer, ezt a rendszert tollozni-foltozni már nincs értelme. Tehát ez gyakorlatilag zöld mezőről újra kellene építeni, ami egy elég nagy falat lesz.
2: Mennyi idő egy ilyen újraépítés, és egyáltalán megvan-e a szándék arra, hogy teljesen újra húzzák a rendszert?
5: Ezt nem tudom megmondani. A mennyi idő az mindig attól függ, hogy mennyire komplex ez a rendszer. Uh-huh. Itt fél év, egy év, akár évek is lehet egy ilyen folyamat. Nem tudom, tehát ennek a kiterjedése, a mérete, az architektúrája az, ami ezt befolyásolja, meg a funkciója. Tehát azt sem nagyon látjuk, hogy ez a rendszer miért volt elérhető még kívülről, akár külföldi IP címekről, hiszen ez nem egy tipikus olyan szolgáltatás, amit a világhálóról bárkinek el kell érnie, ahol is belépett ugye ez a felhasználó vagy hacker, ugye ez egy webes elérés volt. Gyakorlatilag ezt kell átgondolni, tehát azt kell átgondolni, hogy a funkciója ennek a rendszernek micsoda, milyen kapcsolatban kell legyen az államkincstár egyéb rendszereivel. Ugye itt volt egy trust kapcsolat a két rendszer között, tehát itt be lehetett lépni az államkincstár rendszerébe. Ezt is nagyon fontos érteni. Úgyhogy újra tervezést igényel, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha ez a rendszer nem lenne, és a motivációkból, illetőleg a funkciókból kell kiindulni. De ez egy több hónapos folyamat tud lenni.
2: Frész Ferenc kibervédelmi szakértő, köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombatesténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. Alkség, közérthető válaszok. Álláspont.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az államfőjelöltről tárgyal a Tisza frakció. Gyökeres változást tervez a miniszter a magyar iskolákban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A köztársasági elnök jelöltek körül tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedély félig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Ebben az évben az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz. Már több mint 700 hektáron pusztít az erdő és bozott tűz a szerbiai Deliblati homokpusztán. A lángok nem csak az erdőt és a növényzetet semmisítették meg, hanem a Pannon-medence egyik legértékesebb ökoszisztémáját, és számos ritka faj élőhelyét is veszélyeztetik. A szakemberek szerint a tűz eloltása után a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a terület képes lesz-e regenerálódni. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a 3 férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Ebben a stúdióban gyakran szoktunk beszélgetni mesterséges intelligencia fejlesztésről, meg szoktunk üzletről is beszélgetni. És engem mindig az érdekel, hogy hogyan lehet az üzletet összeintegrálni ezekkel a technológiai fejlesztésekkel, mert az, hogy értjük, hogy létezik, meg tudjuk, hogy használni, meg a telefonunkon megkérdezzük tőle, hogy valami 1.0-as kérdést, az nem mesterséges intelligencia használat. És még a Pedro, akit gyakran hallhatatok ebben a stúdióban, ő gyakran hoz olyan példákat, hogy ő miket csinál, de nekem kellenek újabb és újabb példák. Ezért hívtam Binder Tamást, a Volti ügyvezetőjét. Jól mondom, Tom?
3: Ügyvezető és egyik tulajdonos.
2: Ügyvezető és egyik tulajdonos. Hát a Voltiról azt kell, hogy tudjátok, srácok, ugye, hogy már gyakorlatilag évek óta dolgozunk velük együtt. Egy kis startup voltatok, amikor elkezdtük ezt az együttműködést, most már egy erős KKV vagytok, ugye? Igen. Kinőttetek a startupból.
3: Igen, most már egy elég nagy cég vagyunk, közel fél milliárdos árbevétellel, 18-an vagyunk 18 emberek, és van 10 éjjel.

0: Ráégyöntöm, úgyhogy elég jól növekszik a cég.
1: És itt a lényeg. Tehát Tomi akkor egy olyan céget csinál, ahol valójában tetten érhetőbbé válik majd, hogy mit csináltok az AI segítségével, és azt szeretném, hogy próbáljuk már meg valahogy úgy elmagyarázni, hogy a magamfajta KKV vállalkozó is értse, hogy mire lehet ezeket használni. Még annyi szeretném hozzátenni, ahogy én Tomit megismertem, bár szép kerek feje van, de valójában kocka. Kocka vagy, nem?
0: Igen.
1: Kicsit nerdy.
0: Mérnök informatikusként végeztem, de én magam nem szeretek fejleszteni, inkább azokkal szeretek együtt dolgozni, akik nagyon jók benne, de vagy tudom, hogy mit szeretnék, és ők nagyon jól meg tudják csinálni.
1: Oké, okay. Tehát a gondolkodásod, azt akartam
0: megbővelni,
1: hogy alapvetően mérnöki a gondolkodásod, tehát hogy nem egy bölcsészvilágból érkező ember vagy. Na jó, rendben. Elindult a Volti, 18-an vagytok, szépen haladtok, jó a termék, de mi van a gépház mögött?
0: Hát a gépház mögött az, hogy folyamatos növekedést kell fenntartani, ugye külföldi piacokat elindítani, és az emberi erőforrás véges, illetve az is véges, hogy hány embert tudok felvenni. És ugye itt ma már az AI világában alkalmazni kell, szóval én nem tudom máshogy mondani, hogy egyszerűen, hogyha nem alkalmazod, akkor le fogsz maradni, de hogyha meg alkalmazod, akkor annyira meg tudsz most gyorsulni az elkövetkező fél, egy-másfél évben, míg mások nem érnek utol, hogy az egy piaci előnyt tudsz szerezni. De szerintem ez mindenhol így van.
1: Hadd kérdezzem meg először, és nyilván vannak haverjaid, akik szintén vállalkozók, ismered ezt a kört. Általános ez a gondolkodás?
0: Szerintem igen, igazából mindenhol, nálam is ugye az elején az ember, most már azért van AI egy szerintem másfél-két éve, ugye Google helyet használjuk, beírjuk, keresse valamit, kidobja egyben, megtalálja magánéletbe is akár be, azt nem tudom, vérvételt, hogy elemezze ki, jobban nézze meg, és akkor segít benne. És ugye volt egy időszak, ameddig jöttek az új modellek, de szerintem most már az elmúlt hónapokban tényleg olyan szinten vannak az AI modellek, főleg amit mi használunk, hogy teljesen jó releváns információkat ad, persze mindent fenntartásokkal kell kezelni, vissza kell ellenőrizni, de hogyha nagyon sokat beszélgetsz vele, meg sok infót beadsz neki, főleg a cégedről, meg feltanítod, akkor mindent tudni fog róla. Szóval van egy szint, hogy tényleg az emberek addig használják, hogy gépelgetnek, beszélgetnek vele, és akkor utána jönnek az, amikor így egyszer csak egy ilyen aha pillanatod, nálunk ez akkor jött el, amikor jött a marketingesem, aki nagyon ügyes AI-ba, nagyon sok dolgot kezdett el tanítani, az ő párja is nagyon ügyes AI-ba, és akkor ő is minket tanított, megtartott.
1: Milyen érdekes, hogy egy marketingestől jött az utolsó aha pillanat?
0: Hát, hogy ő megmutatta, ugye, hogy miket lehet igazán jól használni. Például felhozok egy példát, hogy miket, tehát, hogy egy cégbe folyamatosan kell brandelt dokumentumokat gyártani, tehát logózót, és AI-ba megcsináltunk egy brandbookot, az azt jelenti, hogy fel van neki tanítva, hogy mi a volt.
1: Mit jelent az, hogy AI-ba megcsináltunk egy brandbookot, és fel van tanítva? Első kérdésem, melyik, vagy milyen AI rendszereket
0: használunk? Mi cloudot használunk.
1: Cloudot használjunk. És előfizetős nyilván.
0: Elő vannak fizetve a cégbe, ugye a kollégák.
1: Mennyibe kerül egy cloud előfizetés céges szinten?
0: Szerintem 30 euró a sima fiók.
1: Én is egyébként cloudra elő vagyok fizetve.
0: Igen. 30 euró, aki ilyen, egy szerintem fiókos. Úgy használgatja, annak tökéletes, de például aki gyakran használja, vagy sokkal többet használja, annak mondjuk azt hiszem most ötszörös ilyen kredit mennyisége van, neki azt hiszem 90 euró, de egyszerűen ez a pénz, ez annyira megéri a nap végén, hogy mindig, amikor így nézem a számlát, akkor azon gondolom, hogy úristen, ezért mekkora értéket kaptam.
1: De mennyit költötök? Mennyi a havi AI költésetek, úgy nagyságrendileg?
0: Hú, hát szerintem ilyen 800 euró körül van.
1: 800 euró, az mondjuk, ha 400-al számolnénk, az 32, tehát mondjuk 300 ezer forint?
0: Körülbelül igen.
1: Hát ez egy munkatárs bérének a...
0: Hát körülbelül annak a fele, vagy
1: negyede.
0: Hogyha mindent rászámolok, szóval ahhoz képest óriási érték, és rengeteget segít. És például egy ilyen arculati kézikönyv az a brandbook, hogy ugye mindenkinek kell gyártani valamit, és régen ez hogy volt? A CSS-nek összerakta a dokumentumot, elküldte a marketingnek, vagy a grafikusnak, a grafikus dolgozott rajta órákat, napokat, hogy kinézzen úgy, ahogy az volt, és ki kell néznie. Na mi azt csináltuk, hogy először rászántunk egy vagy két napot, hogy összerakjunk egy ilyen skillnek hívják, egy ilyen tudást a cloudba, amiben fel van tanítva mondjuk, hogy a Voltinak hova kell tenni a logót, milyen színeket használunk, milyen betűtípust használunk, milyen bekezdés típusokat használunk, hogyan tördelje a papírt, tehát vagy az oldalakat, mindent beadtunk, fényképeket, mindent, és utána ezt megosztod mondjuk cégen belül, és innentől kezdve nincs szükség erre a kapcsolatra, hogy a CSS beszélget a grafikussal, hanem a CSS elkészít egy prezentációt bárhogy,
1: igen,
0: beteszi, és azt mondja a cloudnak, hogy figyelj, alkalmazd le a volti arculatot.
1: Aha, értem. Na itt van ez a pont, amit szerintem így jó megérteni. Tehát valójában akkor, ha jól értem, előállítottátok a cloudon belül a rendszert, a kinézetre vonatkozó szabályokat, és akkor én bármit gyárthatok, csinálhatok egy Word dokumentumot, egy PDF-et, bármilyen prezentációt, bedobom a cloudba, és azt mondom, hogy figyelj, vedd már elő, tedd rá, és formázd meg úgy, és azt kapom vissza.
0: Igen.
1: Ami a ti standardjeiteknek megfelelő.
0: Igen, ez egy hasznos dolog, csak most egy kicsit én általánosabb dolgokról beszélek, aztán elmondom, hogy mi az, ami így mélyebben.
1: Akkor jó, ezt jó, meg kell érteni.
0: Szerintem árajánlatok, tehát beszerzés. Okay. Nem tudom, villanyszerelési anyagokra kérünk be árajánlatot 4-5-6 cégtől, mindig elküldi a külön Excelbe, külön PDF-be, mindenhogy, és az régen ugye gyártükröt gyárthat valaki, azért nagyon sok óra vagy nap munka volt. Most bedobod a cloudnak az 5 árajánlatot, és megmondod neki, hogy csinálj be egy ártükröt. Tehát az ártükröt
1: összehasonlító.
0: Igen, tehát az azt jelenti, hogy fel vannak írva mondjuk a termékek, a cikkszámok, mellette ott van, hogy A cég ennyit adott, B cég ennyit adott, C cég ennyit adott, és látszik mellette, hogy a százalékos eltérés. Na ez is percek alatt megvan, rengeteg egy
1: tehát küldhetik bármilyen formátumba, küldhetik bármilyen verzióba, az egyik PDF-et küld, a másik nyomorult Word dokumentumot, a harmadik legalább Excelbe teszi, nem kell valakinek vonalzóval átírogatnia egy adatbázisba, hanem ezt megcsinálják.
0: Igen, igen, igen, csak ezek ilyen mindennap ilyen egyszerű dolgok a cégekben, szabadságok kezelése. Például azt is csináljuk ilyen HR-es témákat, hogy nálunk Slack-et használunk, mindenki beírja, hogy mennyi szabadság.
1: A Slack az mi?
0: Az egy olyan, mint a Microsoft Teams, vagy egy WhatsApp, vagy bármi, az egy céges kommunikációs felület, ahol használja a cégben
1: egy üzenőfal,
0: de beírják a szabadságokat, és akkor nagyon szépen abból összeszedi a cloud, mindig hétfőn elküldi közösen mindenkinek, hogy lássa, hogy ki lesz szabadságon, hogy azt ne keressék, ne zavarják.
1: Várj, tehát én beszélek a feleségemmel, aki azt mondja, hogy figyelj, lefoglaltam, most megvettem a repülőjegyet Görögországba, légy szíves, írd be, hogy augusztus 8-ától Szabin vagy, és akkor én erre az üzenőfalra felírok, hogy srácok, az a helyzet, hogy augusztus 8-tól szeretnék egy hétig Szabin lenni, köszi, szevasztok, üzenőfalra kimegy, és ezt utána rendszerbe teszi az
0: igen, ilyen. Rendszerbe teszi, mert megcsinálja a jelenléti íveket is, hogy a bérszámfejtéshez
1: például. Ez nagyon menő, ez jó.
0: Igen, de ezek fú, tényleg, ezek csak ilyen.
1: Ezzel a korábbi cégeimben, az összes ilyen nyomorultsággal.
0: Ezek ilyen apróságok, de rengeteg.
1: Akkor mondjál, nem apróság.
0: Igen, apróságok. Csak ezek a, tudod, ezek a pár óra munkák így összeadódnak, ahhoz, hogy egy ember hát csinálja.
1: Ez egy komplet adminisztrátor
0: kell hozzá. Igen, az egy több munkanapnak összeadódik. És akkor, hát nagyon sok minden szám, ami most a legérdekesebb a mi részünkről, azok az ügyfélszolgálat. Szóval mi rángettük a cloudot minden rendszerünkre, megfelelő biztonsági lépésekkel természetesen, de és minden ugye ilyen AI-os használat, az egy ilyen tanulási folyamat. Ugye az ugyanolyan, mintha felvenne egy kollégát, mondjuk az ügyfélszolgálatra, és elmondaná neki dolgokat, hogy hogy kell használni, hogy néz ki az egész töltő, milyen részegységekből áll, mire milyen kódok vannak, hogy kell használni az ügyfélnek, és csináltunk először egy ilyen voltis tudásbázist, amiben feltanítottuk ezt a tudásbázist minden anyaggal, ami nekünk ugye készen volt, tehát írott anyagok, és van rengeteg videó, ahol én beszélek, ugye elmondom az alkalmazásnak, meg a töltőnek a használatát, ez több órányi videó.
1: Ez azt is, YouTube videók?
0: Hát vagy? YouTube videók, igen, aha, igen, igen, meg az is akár, amit itt beszélgetünk.
1: És ez linkekként bedobod?
0: Linkenként bedobod, ő azokat végignézi, transzkripteli, tehát megcsinál leíratot, és ő abból tud csinálni egy tudásbázist. És például van egy voltis tudásbázisunk, ami most egyelőre belső, tehát hogyha valamelyik értékes tőhöz jön egy kérdés bármilyen lendő ügyféltől, vagy egy ügyféltől, akkor beírja a cloudnak, hogy figyelj, ezt kérdezte az ügyfél, hogy most tud-e tölteni a töltőnk egy és három fázison, és akkor a cloud visszaadja a választ, hogy igen, és erre a videóra hivatkozok. Vagy az ügyfélnél valamelyik villanyszerelő telepít, és akkor a villanyszerelő is kérdez egy-két dolgot, és ott is beadod a kérdést, és a cloud megválaszolja.
1: A tudásbázis arra hogy gondoljunk, hogy az egy dokumentum? Vagy a hát cloud azt mondta, hogy ezt tedd a tudásbázisba
0: igen,
1: be?
0: Igen, tehát ez a tudásbázis az, mint egy régi gondolatok, mint egy Wikipédia mondjuk, vagy egy ilyen.
1: De hogy hozzátok létre? Tehát, hogy hol, milyennek a formátuma? Tehát azt mondom, hogy elkészül ez a beszélgetés,
0: igen.
1: Ez is a tudásbázisnak lesz majd egy linkje, és ezt a Claude-ba beírod, hogy figyelj, a tudásbázishoz ad ezt hozzá?
0: Igen, ezt mondom, ez még mindig az a skill-ek, tehát az a tudás.
1: Ez a skill.
0: Igen. Aha. És akkor ezt meg tudod osztani szervezeten belül, és vannak ennek karbantartója. Jelen esetben lehetek én, mint a egész céges fióknak a tulajdonosa, és akkor ebben a tudásbázisban minden be van tanítva, és minden új ügyfélszolgálati kérdést is azzal próbálunk megválaszolni, vagy azzal próbáltunk megválaszolni, és ha nem tudtam megválaszolni, akkor ugye én vagyok értett hozzá, az megválaszolta, és az már egyből belement a tudásbázisba, és legközelebb megválaszolja. Illetve ez a tudásbázis rálát a fejlesztői dokumentációkra is, meg a fejlesztői forráskódokra is, és azokkal is össze tudja nézni, hogy a legvégén valódi információt adjon vissza. Tehát ne az legyen, hogy én mondok át, de közben a forráskódba teljesen máshogy működik, vagy egy kicsit eltérve, hanem minél pontosabb legyen az a működés. És akkor ebből a tudásbázisból dolgozik a cég belül, hogyha ügyfélkérdések vannak, vagy ha egymás között. Tehát én meghoztam szabálynak, hogy mielőtt bármit kérdeznek tőlem, kérdezzék meg, dobják be a választ, és én azt validálom, hogy jó-e vagy nem jó.
1: Aha.
0: És utána ebből az a következő lépés, hogy az ügyfélszolgálati leveleket is becsatornáztuk ebbe. Tehát azt most már az úgy működik, hogy így kicsit ugorjak, hogy bejön egy e-mail címre egy ügyfélszolgálati megkeresés, hogy XY ír, hogy a adott sorszámú töltőjén tegnap napközben nem indult el a töltés a napelemes módba, mi volt a baj? Ezt az e-mailt...
1: Hú, ez egy komplex feladat.
0: Ezt az e-mailt egy AI-os agent megnézi, arra majd az agentökre kitérünk, de ezt az e-mailt megnézi, elolvassa. Látja benne a töltőnek az azonosítóját, látja benne, hogy tegnap, és látja, hogy mi volt a probléma.
1: Aha.
0: Ez az agent, ez az ügynök rálát a rendszereinkre, bekér a rendszerbe, azt annak az adott töltőnek lekírja a tegnapi logeseményeit, tehát a naplófájrait, elkezdi végignézni, alapból csak hibát keres benne. Ha nem talál benne hibát, akkor tovább megy, és megnézi, hogy miért nem ment a napelemes mód. De közben már ő tudja, hogy mi a forráskód alapján az elvárt működés annak a funkciónak, a napelemes módnak, és mondjuk megtalálja azt, hogy az ügyfélnél amúgy napközben nem teljesültek azok a feltételek, hogy a napelemes mód belinduljon a töltés. Tehát ugye ahhoz az kell, hogy nála az volt beállítva, hogy teljesen zölden töltsön, és mínusz 6 ampernek meg kell lennie mind a három fázison, visszatáplálásként. És látja, hogy ez soha nem teljesült, vagy csak egyszer-egyszer teljesült.
1: És ezért nem indult.
0: Ilyenkor, igen, aha, csak ez most már végső eset, mert eddig ugye ezeket minden supervisor, tehát mindent átnéztünk. És ilyenkor visszaírja az ügyfélnek, hogy kedves XY, megnéztük a tegnapi töltőnek az eseményeit, nem teljesültek azok a feltételek, hogy napelemes módba induljon a töltés, mert nem volt olyan, hogy mínusz 6 amper teréje, csak a legmaximum az délben volt mínusz 5,5 amper. És kérlek, hogyha napközben akarsz tölteni, akkor tedd át eco módba, vagy tedd át sima dinamikusba. De olyan is van persze, amikor az ügyfél ír egy problémát, hogy nem tudom, sziasztok, a mobil alkalmazásban nem jól számolja a CO2 értékeket mondjuk, vagy az Androidon máshogy számolja, az iOS-en meg így, és akkor ugyanígy bejön, hogy megnézed az ügyfélszolgálati e-mailt, látja benne, hogy iOS alkalmazás, látja benne, hogy mi a probléma, és összeveti a két rendszernek, vagy a két platformnak a forráskódját, az Androidos, meg az iOS.
1: Mert benne van a tudásbázis.
0: Rálát mindig a friss kódsorokra. És megnézi, összehasonlítja, jelzi nekünk belsőleg, hogy van eltérés, felveszi a fejlesztőnek azt a tiketet, tehát azt a hibajegyet, hogy javítsa ki, és pontosan megmutatja, hogy hol kell, és milyen javítást alkalmaznia. És visszaírja az ügyfélnek, hogy köszönjük szépen az észrevételedet, a hibát megtaláltuk, következő alkalmazás verzióba kijavítjuk.
1: És ki kódolja le?
0: Azt még a... Ja, és akkor... igen, ez Mert ez is egy érdekes... miután nálunk ugye egy meglévő kódbázis van, tehát mi nem a nulláról kezdtük AI, hanem egy meglévő kódbázis van, meg azért nekünk is vannak fenntartásunk, ilyenkor az, hogy a fejlesztő megnézi ezt, és a fejlesztő az ő cloud fiókjával kijavítatja a hibát, átnézi a kódot, és hogyha rendben van, akkor meg kiadja az alkalmazást. Szóval még ennyire autonómon nem megy végig az egész folyamat, mert ezt még fenntartásokkal kezeljük, de én például azt gondolom...
1: Ez a cél egyébként, hogy végig tudjon gurulni? Ez
0: végig csak tud gurulni. Ő magától végig gurult. Tehát volt olyan, hogy nem figyeltem rá, és akkor végigment, kijavította, kijavította, beletette az alkalmazásba, és majdnem kiadta az alkalmazás verziót tesztelésbe. De utána szólni kell neki, hogy figyelj, ne add ki, mert hogy még a fejlesztőnek át kell nézni, és akkor mindent visszacsinál. Szóval megcsinálja proaktívan önmagától. És ami még, mire is szerettem volna? Fejleszteni. Ja igen, és akkor fejlesztésnél, ugye ott is most sokan ezt mondják, hogy az AI miatt nagyon sok munka meg fog szűnni. Én máshogy látom. Én azt látom, hogy az AI miatt rettenetesen fel fog gyorsulni a világ. Tehát mi nálunk most ugye fejlesztésen 6 hónapnyi ilyen fejlesztési igényt vagy feladatokat letoltunk 3 hét alatt. Mert annyira felgyorsul.
1: 6 hónapi igen. munkát 3 hét alatt
0: meg. Igen, és azt is tudni kell, hogy van benne olyan fejlesztési feladat, ami ez a fejlesztő nem szívesen csinálta volna meg. Uh-huh. Nem hittem, látta, hogy ez 2 hét macerás,
1: nem többi. Szeretem melókat.
0: Igen, nem szeretem melókat, és 3 nap alatt megcsinálta. És teljesen jól érzik magukat utána.
1: Ezt akartam mondani, hogy a fejlesztőid, meg a munkatársak, azok úgy gondolnak az AI-ra, mint egy segítő eszközre, nem pedig úgy, mint aki ki fog majd túrni egyszer a munkahelyemről.
0: Igen, egyértelműen így.
1: Volt erre képzést? Egyébként el kellett nekik mondani, hogy figyelj, ez most így lesz, de ne parázzatok, nem arról van szó, hogy megszűnjenek a munkahelyek.
0: Tehát inkább azt kell látni, hogy mindenki csak egy kutya megjelent.
1: Bejött a cuki kutya.
0: Igen. Tehát, hogy mindenki fenntartásokkal kezel, meg mindenkiben van egy ilyen, hogy hát nem ad jó információt, mit tud, elveszi a munkámat, úgy olyan okos, mint én, stb. De olyan feladatok, amik betaníthatók neki, sőt, amúgy minden. Szóval én azt érzem, hogy nincs most már lehetetlen. Tehát ami nem fizikai munka, azt meg érzed, tudja csinálni. Figyelj, még részletesebben mi ráengedjük a nyákrajzokra is. Tanúsítjuk most a töltőt újra, mert történtek módosítások a nyákrajzokon, mert ugye mi mindig nem csak a szoftver fejlődik,
1: hanem a nyomtatott áramkör.
0: Bocsánat, a nyomtatott áramkörnek.
1: Aki nem lenne képben.
0: Tehát mi a töltőt is fejlesztjük folyamatosan belülről. Aznak ellenére, hogy kívülről ugyanis belülről mindig, mert új piacokon jelenünk meg, ott mindig egy kis változtatás kell, vagy annak a megfelelősége, vagy valami alkatrészből most éppen chip hiány van megint, nem elérhető, váltani kell egy másikra. Szóval azt is ráengeded, és megmondom neki, hogy figyelj, nézz át nagyon alaposan az összes tervezési fájt, mint ott egy 40 éves tapasztalattal rendelkező ilyen mérnök lennél, tehát egy hardware mérnök lennél, és minden alaposan nézzél meg, és jelez vissza nekünk egy ilyen csak egy csomó angol szó jut eszemben arra, hogy tehát egy ilyen review fájba, egy ilyen átnézett fájba, és utána azt meg odaadom a fejlesztőnek, és ő is átnéz, és nagy részével egyetért, de van, amiben nem ért egyet egyértelműen, mert hogy az AI arról nem tudott, hogy azt így kellett tervezni, vagy hogy annak a chipnek ilyen a lábkiosztása, vagy, tehát hogy mi most már mindenbe bevonjuk, tehát egyértelműen mindenbe bevonjuk, nem csak cégbe, magánéletbe is sok mindenbe be lehet vonni, és azt gondolom, hogy rengeteget segít. Tehát
1: Mennyire érzitek úgy, hogy tehát a hiba faktor az hány százalékos lehet? Tehát mennyi olyan esemény van, amire azt mondod, hogy jó, hogy megcsinálta, de mégsem jó, nem így kellett volna, vagy nem ez volt a cél, vagy nem értette meg jól, vagy...
0: Szerintem az elején van, de ahogy mondom, tehát tanítani kell, tehát mondani
1: feltanult.
0: Kell neki. Igen, tehát hogyha végigcsináltasz vele mondjuk egy... legyen szó mondjuk tök aktuális tanúsításhoz kutatás egy osztrák piacon, hogy miknek kell megfelelni egy AC töltőnek, ott most van egy új szabályozás, hogy december végig meg kell felelni néhány dolognak, és akkor megmondod neki, hogy figyelj, itt a Volti, nézd meg, hogy ezen a piacon hogy felel meg, és akkor valamit kiad először, és akkor felhoz hiányokat. És akkor mondod neki, hogy de figyelj, rálátsz a programra, vagy nem, megadod neki, hogy figyelj, innentől ráláthatsz a forráskódokra, a nyákrajzokra, nézd meg, hogy ezt tudjuk-e. És akkor utána kihozza, hogy hú, ezeket tudjuk. Jó, a többire vegyél fel akkor feladatot a fejlesztőknek, és legyen meg. És akkor végén, ha egy ilyen folyamatot végigcsinálsz, utána azt mondod neki, hogy figyelj, ezt, amit itt csináltunk az osztrák piaccal, mentsd el magadnak, mint tanúsítványhoz, kutatás piacokra, mint egy skill, és akkor a következő, mondjuk bejön egy német piac, akkor menj végig a tanúsítás, kutatás skill alapján ezen a piacon is, és utána végig fog menni jól. Uh-huh. Tehát amit először csinálsz, nagyon fontos, hogy el kell vele mentetni, hogy utána ugyanazokat a hibákat ne csináld meg.
1: Csak abba gondolok bele, hogy amikor én voltam hasonló cégvezetői méretekben, tehát amikor volt, kicsit nagyobb volt a cégünk, de még nem volt AI, hogy ugyanezeket a funkciókat megpróbáltuk analóg módon megcsinálni. Tudásbázist, megkértünk minden kollégát, hogyha van valami észrevétele a szerződésünkben, vagy bárjának a töltse már föl, és az elején volt lendület, mert rájuk szóltunk, hogy srácok, léci, tegyetek föl egy közös dokumentumba mindent, vagy nem is, közös mappába mindent. Igen. És aztán rájöttél a nap végén, hogy senki nem fogja nézni, mert egyszerűen olyan nehéz benne kutatni, keresni, megtalálni, a relevanciáját előszedni, és hogy az analóg verziók ezek nem működnek. De így az AI-jal ez valami egészen ijesztően hatékonynak tűnik. Azt mondtad, szaladunk az idővel, azt mondtad, hogy 10 agentetek van. Ezt még mondd már el, hogy ez mit jelent.
0: Na igen, tehát ezt megpróbálom ilyen egyszerűen elmondani. Tehát ugye van az AI, mindenki letölt egy cloudot, vagy egy ChatGPT-t, ott beszélget vele, akkor az a következő utána, hogy elmenti ezeket a tudásokat mondjuk, utána beállít ütemezett feladatokat, például az elején is azt csináltam, hogy nem tudom, nézze át minden hétfő reggel, hogy milyenek voltak az előző heti szélszámok, mert ugye rálát mondjuk a CRM rendszerre, amit használunk, vagy nézze át, hogy ezen a héten ki lesz szabadságon, küldje el, ugye a Slack-en össze van kötve. Ja igen, ez is egy ilyen fontos dolog, hogy a cloudot így össze tudod kötni mindennel. Tehát nem csak azon, hogy azt használja, hanem össze tudod kötni a, ennek az okos eszközödnek mondjuk az elérhető MCP-nek hívják AI-ba, de összeéröd, és akkor nekem például be van állítva, hogy minden reggel frissítsen egy dashboardot, ahol lekéri az előző napos alvási adataimat, a edzési adatokat, a szívritmus, meg minden kérjen le, meg a mérleg, és akkor állítsa össze, hogy az hogy néz ki, hogy haladok az éppen adott célomhoz, és akkor ez egy ilyen ütemezett feladat. És akkor az agent az már az, aki önállóan csinál feladatokat, mert ugye amikor így leülsz, és...
1: Tobi, egy perc.
0: Azt egy percbe. Na mindegy, az agent az, aki mondjuk egy különálló számítógépen futnak egy környezetbe, te kommunikálsz vele, és azt mond neki, hogy csinálj meg egy európai piackutatást, és ugye itt most egy sima cloud, az visszakérdezne még 10 kérdést.
1: Igen.
0: És ő neki proaktívan megy előre, és csinálja, és lekutatja, és mondod neki, hogy nagyon alaposan nem hibázhatsz, többször nézd meg.
1: Ja, hogy az agent az nem kérdez vissza, loopba. Hanem nekiáll végig gondolni a történeteket.
0: Igen. És akkor ugyanaz, hogy a ügyfélszolgálatnál is, hogy ő nézi az e-maileket, és ő neki megvan a feladat, hogy mit csinálja. Tehát olyan, mint egy munkavállaló.
1: Igen. Az agentek
0: be lehet állítani, hogy ki kommunikálhat egymásra, ki nem.
1: Az agentek közül.
0: Igen. Kibe bízik.
1: Erről majd még mesélj. Ja, okay. Kíváncsi, hogy haladtok előre az időben, hogy lesz ez. Lehet egyszerűen, hogy visszajössz, és azt mondod, hogy francba az egészen, bár nem.
0: Nem, ez most nagyon
1: ez most nagyon nem. Látom, csillog a szemed.
0: Hát igen, mert tudom, van az embernek az, amikor, és akkor ezzel le is zárhatjuk, hogy így leülsz, elkezdesz valamit csinálni, és mit tudom, múltkor este 9-kor már nagyon fáradt voltam csütörtökön, így most leteszem, leülök, és akkor valami inger ért, és akkor írtok, és nem, és akkor elkap a hív, és akkor leülsz, és azon veszed észre, hogy most már éjfél van, most igen. Már pont elfogyott a kreditem, nem is tudnék tovább dolgozni, de elértem egy olyan dolgot, amit mondjuk évek óta halogatsz, tudod, hogy hetek munkája, és még a hetek munkája után se lenne olyan alapos, mint amit itt mondjuk 3 hét alatt csináltál. És rettenetesen jó érzés, hogy így meg tud csinálni olyan dolgokat, amiket amúgy nagyon nehezen tudnál igen. Megcsinálni, és hogy persze a dopamin meglöki meg minden, de hogy van eredmény, és utána az használható.
1: Na erre nagyon kíváncsi ez, hogy fog ez majd épülni, látni fogjuk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, reméljük, hogy években is. Binder Tamás, volt ügyvezetője, IT kisvállalkozás kezdeti szakértő.
0: Ja, hát meglátjuk.
1: Belegubancolódott mérnök. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket. Köszönöm. Remélem hasznos volt. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Semmán mondja. Sziasztok, aloha.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 15:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit

0: miatt folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfő jelölt jogtudós, főiskolai tanár, az állami és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamást tekinti az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Hívták fel rá a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Havas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északi szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves-Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávvel húzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, itt vagyunk a Művészetek Völgyében, Kapolcson, amit 35. alkalommal rendeznek meg, és ez a 35. alkalom, ez a mi szempontunk.

0: Mégis az első, mert a Spirit FM először rögzít itt rádióműsorokat, méghozzá a Tehetség útja című programot, amit most is hallanak a kedves hallgatók. És három vendéggel készülünk a mai adásra is, mint a legutóbbiban is, ahogy azt hallhatták. Kincses Kádár Lídiát kérem ide magam mellé a színpadra, hiszen itt nekünk egy színpadunk is van, ezt a kedves hallgatók nem hallják, de vendégeink látják. Bátran meg lehet tapsolni Lídiát, aki az egyik legjelentősebb innovátor manapság, és mindjárt el is fogja mesélni nekünk, hogy mi mindennel foglalkozik ő valójában. Paris Noble a következő vendég, akit hívok ide a színpadra, hogy az innovátor mellé egy mentor is legyen a színpadon. Ő pedig számos programban támogat ifjú tehetségeket, és erről is fogunk beszélgetni hosszan. És hát ez úgy az ideális, hogyha mindezek mellett van itt mellettünk még egy befektető is, aki mindez a tőkét tudja biztosítani, hogyha hisz a projektben. Ő pedig nem más, mint Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója, és hát ráadásul itt egy kicsikét nekünk a házigazdánk is a művészetek völgyében. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, és hát akkor én azzal indítanám, ami szerintem az alapkérdés, mert hogyha arról beszélünk, hogy innováció, akkor nem árt, hogyha tudjuk is, hogy az micsoda és hogyan néz ki. Van itt nekünk egy innovátorunk. Mitől innováció és mitől innovátor az és aki?
1: Jó kérdést kaptam így kezdésnek szerintem. Elmondom rögtön nektek, elárulok egy titkot, hogy nagyon izgatott vagyok, mert fontos nekem, hogy mit gondoltok ezen a mai napon. Úgyhogy köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. És mi az innováció? Szerintem vannak emberek, akiknek olyan víziói vannak a valóságunkról, amikért és amikkel érdemes megváltoztatni ezt a világot. És remélem, hogy később majd ki is fejthetjük azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, vagy legalábbis szerintünk hogyan lehet megváltoztatni a világot veletek együtt.
0: Minden esetre Lídia hite ebben egészen elképesztő, még itt az adás előtt is beszélgettünk erről, és én vitába keveredtem vele, hogy az egész világot megváltoztatni az iszonyú nehéz, de hogyha talál magának partnereket, talál egy kört, amelyik ebben hisz vele együtt, akkor viszont hatni a világra nyilván lehet. Egy mentornak mennyire feladata beleavatkozni abba a folyamatba, amit mondjuk egy innovátor, valaki, aki kitalált valamit és hisz benne, elkezdett?
2: Hát szerintem egy jó mentornak igazából az elsődleges feladat az, hogy jó kérdéseket tegyen fel, és a saját tapasztalatán keresztül próbálja meg tényleg azokat a kérdéseket feltenni, hogy valóban ezt az utat szeretné járni az az ember, vagy az út valóban az, amit kell járni. Tehát szerintem egy ilyen kérdésfeltevés igazából, és nem beleszólás, mert nagyon mondani szerintem nem lehet, hanem kihozni lehet az emberből.
0: Oszkó Péterhez fordulok. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a pénz megoldja. Tehát ha van egy befektető, hát akkor onnantól kezdve ez egy sima ügy. Miközben ti befektetők, te befektetőként ennél sokkal, hogy mondjam, körmönfontabban látjátok ezt az egészet, mert nem a pénz felől közelítetek általában, még hogyha úgy is látszik.
3: Nem, mi mindig elmondjuk, hogy pénzt csak akkor érdemes bevonni, hogyha azt van mire is jól lehet elkölteni. Amit mi csinálunk, ha már így a Forma 1 közelébe vagyunk, mi Forma 1-es üzemanyagot tankolunk azoknak a járművébe, akik azt gondolják, hogy az átlagnál gyorsabban tudnak haladni, és nagyobb teljesítményt tudnak elérni. De ha egy szervizre szoruló muzeális autóba tankoljuk a Forma 1-es üzemanyagot, az attól nem fog sokkal gyorsabban menni. Tehát nem fogja a pénz megoldani azt, aki egyébként a saját megoldásait nem találta meg. Ha valaki kitalálta, hogy lehet nagyon nagy teljesítményt elérni, vagy hogy lehet nagy változást elérni, vagy megvannak a maga módszerei, van az a pillanat, amikor üzemanyagra van szüksége. És akkor jó üzemanyagra van szüksége egyébként. De nem az üzemanyag az, ami megépíti az autót, vagy megépíti a járművet.
0: Az, hogy az üzemanyagot mibe vagy hajlandó tankolni? Azt számítások, vagy egy beszélgetés, a te hited befolyásolja elsősorban?
3: Mind a kettő, és ez egy leegyszerűsítő példa, mert a befektető vállalkozó kapcsolat az mindig egy emberi kapcsolat, ami mind a két félnek a adottságai alapján működik jól. Tehát nincs tökéletes befektető, meg nincs tökéletes vállalkozó. Ideális kapcsolat van, ami adott befektetőt és adott vállalkozót jól össze tud kötni. Igen, nekünk fel kell ismerni, hogy egy ilyen már sötételés utáni állapotban homályosan közlekedünk, hogyha ezt a Forma 1-es példát veszük, és akkor fel kell ismerni, hogy jó autóba tankoljuk azt az üzemanyagot, mert ha rosszba, akkor nem érünk el vele semmit. És ez beszélgetések, ez egymásnak a felmérése és ismerete, ez piacismeret, mert van olyan szektor, ahol nyilván mi hasznosabbak vagyunk, mert értünk is a piachoz, egy picit hozzá is tudunk tenni az üzleti ismeretekhez, van, amihez tök hülyék vagyunk, és ott nyilván sokkal kevésbé hatékony a mi befektetésünk. Tehát nagyon sok összetevős, hogy milyen innovációban vagyunk mi hasznosak. Ráadásul mi befektetőként is kifejezetten innovatívak vagyunk. Tehát, hogyha valaki a mi versenytársainkat körbe kérdezi, akkor nyilván azt fogják rólunk mondani, vagy feltételezésem szerint azt fogják rólunk mondani, hogy a saját iparágban is mindig csomószor mi találunk ki új dolgokat, mi lépünk új utakra. Tehát, hogy van mondjuk úgy affinitásunk az innovációhoz, értjük, amikor valaki kicsit úgy gondolja, hogy a saját környezetében már nem minden működik jól, és kicsit meg kéne változtatni, mi is ezt csináljuk a saját környezetünkben. És egyébként ezt próbáljuk más iparágokban is megtalálni, és azokat segíteni tovább.
0: Beszéljünk egy konkrét dologról, ragadjuk meg, ha úgy tetszik, mert Lidinél ott van. Az az innováció, amit ugye általában azt gondoljuk, hogy azok valami óriási dolgok, vagy nagyon elvont ügyek, vagy józan észre az átlagember fel sem fogja, és akkor ott van egy picike kis baba a kezedben, amivel közben meg világokat tudsz megváltoztatni. Elmeséled, mi ez?
1: Marok Baba egy olyan komplex idegrendszeri érést segítő és támogató fejlesztő eszköz, amely komplex módon segíti az idegrendszernek a fejlődését egészen kicsi kortól kezdve 8 éves, sőt most már 99 éves korig. Talán az érdekessége az abban áll, hogy van egy UNICEF kutatás, ami kimondja, hogy minden harmadik gyermek, aki kezdi az óvodát vagy az iskolát, az valamilyen nehézséggel küzd. Ezek a gyerekek általában egészséges gyerekek, egyszerűen csak gondjuk van az írással, a beszédindulással, és 400 millió ilyen gyerek él ma a világban. Van egy KSH adat, ami azt mondja, hogy Magyarországon 10 év alatt a duplájára nőtt a beilleszkedési és egyéb nehézségekkel küzdő gyermekeknek a száma. Ezen akartunk segíteni, és ezért jött létre a Marok Baba.
0: Ami sok formában létezik, és aminek vannak már sikerei, eredményei, tehát éppen most számoltatok be róla, hogy pár nappal ezelőtt egy gyűjtésből már át tudtatok adni egy eszközt, erről is beszélj, akkor kérlek.
1: Hát képzétek el, hogy mi történt velünk. Tényleg azért mondom így, mert valahogyan egy olyan útra léptünk rá, amin nagyon sokan segítettek és segítenek bennünket, hiszen éppen most is itt vagytok velünk. És képzétek el, hogy híd tudtunk lenni a szociális ellátás, az egészségügy és a pedagógiai munka között. És ez oda vezetett bennünket, hogy már a 25 millió forint értékben tudtunk támogatni kórházakat, a pedagógusokat és olyan gyerekeket, akiknek erre szüksége volt és nehézséggel küzdöttek. És mindezt úgy, hogy nem egészen egy éve indult el a vállalkozásunk. És tegnap előtt szövetségbe hívtunk olyan, mondhatom így talán, hogy a társadalomnak olyan tartóoszlopait és pilléreit, akik tenni akarnak és tenni tudnak ezekért a gyerekekért. És az első támogatottunk, Marcu egy szép és kisfiú volt, Facebookon jött szembe velünk a posztja talán pont egy éve, amikor még nem volt pénzünk egyáltalán, és csak egy ötletünk volt. És elhatároztuk, hogy neki segíteni akarunk. És sikerült kifizessük a műtétjéhez szükséges repülőjegynek az árát, és tegnap előtt ez a kisfiú a saját lábán hozott nekem virágot, képzeljétek el.
0: És akkor én ilyenkor meg vitatkozom, ugye, hogy meg lehet-e változtatni a világot. Hát ha ilyeneket hallunk, akkor mégiscsak valahogy igen. Amikor elétek kerül egy ilyen, Párizs, kérdezem tőled, egy ilyen történet, az egy mentort abban mennyire befolyásol, hogy merre kell tovább indulni? Mi az út, amin egy vállalkozást lehet tolni? Ugye itt van egy nagyon erős, pozitív példa, egy érzelmes példa, ami megragadja az ember, de közben nem biztos, hogy ezt üzletté lehet fordítani. Ez egy gesztus, nem is akármilyen.
2: Hát szerintem az a legfontosabb dolog, hogy amikor elkezdünk valakivel együtt dolgozni, hogy ő egy valós világi problémát próbál-e megoldani.
0: Hát ez az például.
2: Nekünk mindig abba az irányba kell terelni. Tehát, hogy lehet bármilyen szuper megoldással, meg akármilyen Netflix dráma szintű romantikus történettel jönni, hogyha annak nincs piaca, vagy nem érdekel semmit, vagy tényleg csak egy olyan megoldás, ami tényleg a polcra való, és senkit nem érdekel. Tehát, hogy mi mindig abba próbáljuk terelni a cégeket, az ötleteket, az innovátorokat, hogy valóban van erre kereslet? Tényleg egy valós problémát oldatok meg? És emlékszem, amikor a Dorináik, vagy Lidussal és Dorinával dolgoztunk együtt, akkor mondtam, hogy akkor csináljátok kérdőíveket, hogy tényleg mi erre, mennyire van erre nagy kereslet, és akkor 3 hét alatt emlékszem, 5000 kérdőív lett kitöltve, ami ilyen robbanásszerű. Tehát ott általában egy ilyen programban, mint 70-80 kérdőív, az így tök jó, 5000 3 hét alatt. És
0: az internetes kérdői volt.
2: Igen. Ami tényleg egy ilyen robbanásszerű dolog, és szerintem ezeket lehet így elkezdeni vizsgálni, hogy valóban így kapnak erre emberek, és abba az irányba terelgetni. És szerintem az is egy nagyon fontos dolog mondjuk egy mentornak, vagy akár egy befektetőnek, hogy minél hamarabb szóljon, hogyha az ötlet az kuka. Tehát, hogy az is egy hatalmas nagy segítség, hogyha segítünk abba, hogy milyen irányba menjen, hogyha nem az álmainkat próbáljuk pont megvalósítani.
0: Csak ez a legnehezebb talán, amikor azt mondod valakinek, aki az álmaiban hisz, hát másképp hogy kerülne melléd? Hogy hát ezt hagyd abba, ez hülyeség. Hát ebből sose lesz semmi. Mert hogy ő hisz benne. Te meg kívülről nézed 3 lépés távolságból. De Péter, te is találkozol jó néhány ilyen történettel nyilván.
3: Hát nem, hogy találkozom, tényleg ezt módszertanként próbáljuk tanítani. Tehát Kaliforniában az egyik ilyen legnagyobb inkubátorházban, ugye inkubátorházak azok ebben a szakmában lényegében vállalkozással segítenek fejlődni innovatív ötleteket. Az a jelmondat van kiírva, hogy learn, fail fast, tehát hogy tanulj meg gyorsan elbukni. Mindenki hibázik, mindenki téved, mindenki mellé megy, minél gyorsabban ismeri fel az ember a hibát, annál gyorsabban találja utána meg azt a helyes utat, amin egyébként érdemes elindulni. Nekünk befektetőként is kritikus, hát mi ugye nagyon sok projektbe fektetünk be, tehát mi nem egy-egy álmot választunk ki, hanem sok száz álom közül választunk, de hát most is nagyságrendileg 100 portfólió cég van a teljes portfóliónkban. És a mi matematikánk az úgy működik, hogy ha valami nem jó, az nagyon gyorsan bukjon el, mert akkor még csak egy kicsi pénzt raktunk bele, és kicsit vesztettünk rajta, és ami jó, arra tegyünk még egy tétet, és még egy tétet, és még egy tétet. És igen, a vállalkozók meg pont fordítva gondolkodnak. Az első pénzből nem sikerült, de ha adsz még egy esélyt, akkor majd sikerül. A másodikból se, de még egy esélyt ad, és ez az, amit nem szabad csinálni, nekünk sem. Mert ugye mindig egyre csak futunk a veszteségünk után, és ezt egyébként nagyon sok kezdő befektető hajlamos elrontani, hogy úristen, nehogy elveszítsem az első befektetésemet, inkább adok rá még egy tétet. Meg a vállalkozóknak sem. Tehát, hogy nem mindegy, hogy valaki egy évet tölt el valamivel, ami nem sikerül, és aztán a következő 3 évét már olyannal tölti el, ami sikerülni fog. Vagy a fél életét eltölti valamivel, amivel zsákutcába fut, nem tanult elég gyorsan, nem ismerte fel, hogy mi működik és mi nem, és nem jut el aztán azokhoz az álmokhoz, amiket meg is tud valósítani.
0: Ugyanakkor persze a történelem tele van mániákus nagy találmányokkal és feltalálókkal, tehát van ennek ellenpélda, és újra és újra.
3: Akik tanultak a hibáikból.
0: Azt látod valakiben, hogy képes-e?
3: Hát nagyon sok, ugye most nyilván a sikeres startupereknek a sztoriait ismerjük, de azok közül sem az első álmukat valósították meg nagyon sokan. Tehát, hogy mindenkinek megvolt az a tanuló pénz, amiből aztán tudta, hogy legközelebb már mit kell máshogy csinálni. Tehát Bolyár Gábort is ki lehet kérdezni, elmondja mindenhol, hogy a legnagyobb marhaság volt tőle, hogy Németországon keresztül akarta meghódítani a világot, arra a piacra a legnehezebb belépni. Hál' Istennek gyorsan felismerte, és utána ment tovább más európai országba, ahol tudott növekedni. De volt kisiklása például a Graphisoft-tal. Vagy Rubik Ernővel is remekül el lehet beszélgetni. Még máig is mindenkinek felteszi a kérdést, hogy miért van az, hogy csináltam 3 játékot, és egyébként pont a bűvös kocka futott be. Hát aki itt Magyarországon sokféle Rubik játékot ismert, a többit az gyakorlatilag...
0: Csak a miénk, igen.
3: Na, igen, azt mi úgy ismertük, de az kikopott néhány év után. Vagy nem tudom, az Angry Birds-öt hányan ismerik.
0: Szerintem az mindenki.
3: Na, hát ez ennek a játékfejlesztő cégnek a körülbelül 60. fejlesztése volt. Tehát, hogy megcsináltak előtte 50, nem tudom én hányat, ami ment a kukába. De azokat kidobták a kukába, tehát nem az első játékkal próbálkoztak nagyon sokáig.
0: Lidi, nektek a Marokbabák az első?
1: Hát az első nagy szerelem. De azért volt segítségem, mert ezeket a piacokat, amiről Péter beszélt az előbb, lehet kutatni, és szerintem nagyon fontos vállalkozóként a piaci adaptáció. És például a Nemzeti Tehetségprogramnak erre egy egész elemző metódusa van, ahol Peris egyébként a mentorom volt. Úgyhogy én most megragadnám az alkalmat, hogy mindenkit arra biztosak, hogy jelentkezzetek fiatal vállalkozóként, kezdjetek el egy új szemléletben gondolkodni. Mi például a startup modellt próbáltuk meg újraértelmezni, a StartCare vállalkozási formával. Ennek a lényege az, hogy ugyanazzal az innovációs képességgel rendelkezik, és ugyanazzal a növekedési lehetőséggel, mint egy hagyományos startup. A különlegessége abban áll, hogy a 0. ponttól kezdve visszaad a társadalomnak és a közösségének.
0: Hú, ez a mondat, ez gyorsan véget ért, vártam, hogy folytatod még. Azon gondolkozom közben, hogy te például hogy keveredtél ebbe a világba, amikor, jól tudom, műszaki tanulmányokat folytattál. Tehát ránézésre ez a fajta pedagógiai kihívás téged nem kellett, hogy foglalkoztasson. Tudom, hogy fiatal anyuka vagy, tehát másfelől meg lehet, hogy megérintett a saját vagy a környezeted életéből egy csomó dolog. De hát mégis ez egy más világ.
1: Hát egyrészt az, hogy a férjemmel belecsöppentünk fiatal szülőként abba, hogy mennyire nehéz a gyereknevelés, ezt szerintem nyugodtan mondjuk ki, és mindenkinek nagyon nehéz. És ebben szerettünk volna támogatást nyújtani, és segítséget nyújtani a szülőknek. És a másik, ami nagyon fontos még, itt rád is csatlakoznék, Péter, ha megengedett, hogy a mérnöki szemlélet ad egyfajta olyan látásmódot, hogy matematikailag látod a világot. És ezek nagyon-nagyon tiszta képek.
0: Ezek annyira tudományosan hangzanak időnként, amiket mondtok, miközben például egy mentornak szerintem nagyon fontos, hogy az ösztönei hogy működnek. Leül valakivel szemben, pár perce van, hogy felismerje, hogy mi lehet benne, mi lehet mögötte, mi mozgatja. Nálad ez hogy működik? Te mit keresel, mit figyelsz?
2: Az egyik legfontosabb dolog az alázat. Tehát, hogy olyan startup-ra nem érdemes együtt dolgozni, akiben nulla alázat van szerintem, mert ő bele fog esni azokba a hibákba, amiket már ezer mások megcsinál.
0: Ráadásul mindent jobban tud.
2: Nagyon okos, igen, általános szakértőnek szoktuk ezért nevezni. Tehát, hogy tényleg ez az egyik első dolog. A másik az azt mondom, hogy tényleg kell egy ilyen csillogó szemet látni, hogy ő tényleg ezt nagyon akarja csinálni. Mert hogy nem csak a program érdekli, amiből például jelentkezett, hanem az, hogy ő tényleg ezt meg akarja valósítani. Nem a nyeremény érdekli, nem a PR rész érdekli, hanem ő tényleg akar valamit a piacra dobni. Szerintem ezt azért relatív hamar így ki lehet szűrni.
0: Egy befektető meddig marad? Addig, ameddig pénzt hoz ez a befektetés, vagy addig, ameddig a saját lábára állította, kivette azt, amit kell, és aztán menjen Isten hírével?
3: Hát ugye ez minden befektető máshogy fog erre válaszolni, mert a befektetőknek is különböző kategóriái vannak. Van, aki az elején száll be, inkubátor, korai fázisú angyal befektető, nyilván addig viszi el a céget, amíg az a cég az már tényleg képes önjáróan működni. Lehet, hogy türelmes, akkor megvárja, hogy az összes befektető kiszálljon, de lehet, hogy viszonylag korán kiszáll. Az ilyen típusú befektető azt szereti, hogy tényleg ő létező vállalkozásokat segített teremteni ötletekből. És aztán a későbbi kategóriákban, amik már nagyobb befektetési körök vannak, ott klasszikus intézményi befektetők szállnak be. Az egy kifejezetten bevett, szabályozott gyakorlatok szerint működő piac, beszáll adott körben és elviszi egy olyan úgynevezett exitig kiszállásig, amikor tőzsdére lehet vinni a céget, vagy el lehet adni egy jóval nagyobb vállalatnak, aki terméket, piacot akár szellemi tudást is vásárol. Tehát sokféle hozzáállása van a befektetőknek, de azt kell érteni általában a befektetőkről, minden állítás az nyilván a maga korlátaival érvényes, tehát vannak kivételek, hogy a befektetői iparág az úgy működik, hogy akkor tudunk projekteket életre segíteni, hogyha aztán ki is tudunk szállni belőlük, és új projekteknek tudjuk odaadni ugyanazt a pénzt, vagy akár többet is, hogyha jól kerestünk vele. Tehát ez az egész ökoszisztéma, ez az egész rendszer akkor működik, hogyha az életre segített ötletek, azok aztán visszatermelik azt a pénzt, amiből aztán új ötleteket lehet életre segíteni.
0: Nincs veletek szemben félelem? Hát arra gondolok, hogy van egy ötletem, és hát szeretném, hogyha adnál pénzt, de azért azt nem szeretném, hogy olyan nagyon mélyen ebbe benne legyél. Tehát azért az maradjon csak az enyém. És ugye ez egy nagyon furcsa, nehéz érzelmi viszony. Tehát kell lesz is, meg nem is, akarlak is, meg nem is, add a pénzt, meg menj is.
3: Hát amit most elmondtál, szerintem az emberek 90%-ánál az alap gondolkodás és hozzáállás, és egyébként szerintem ráadásul egy olyan relatíve fiatal piacgazdaságon működünk, ahol az együttműködések, a kollaboráció az nagyon kezdetleges. Valójában most nem akarok nagyon elkalandozni, de hogyha nálunk jóval fejlettebb és jóval hatékonyabb, jóval termelékenyebb piacgazdaságokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor nem azért termelékenyebbek, nem azért hatékonyabbak, nem azért dolgoznak jobban ők, mert az egyes emberek okosabbak. Semmivel se okosabbak. Sőt, a hazai szakemberekről azt kell, hogy mondjuk, hogy mivel sokkal nehezebb körülmények között élnek túl, az egyéni tudások azok sokszor magasabbak, sokszor edzettebbek. De az, hogy ott nem egy ember kalandozik állandóan, hanem képes 30-40 ember úgy dolgozni együtt olyan kialakult struktúrában, hogy igazából összeadódik az ő teljesítményük, az gazdaságilag sokkal nagyobb eredményt hoz. Ezért működnek nagyon jól ezek a gazdaságok. Mégis, amit mondasz, az minden egyes ötletembernek a sajátja. Egyrészt ne lopják el az ötletemet, ami indulásból marhaság. Tehát, hogyha valaki így áll hozzá, akkor nem érti, hogy működik az, hogy egy ötletből vállalkozást csinálni. Az csak úgy működik, hogy 1000 emberrel megbeszéli, visszajelzéseket kér, mindenki tesztel, hogy megértette-e az ötletét, hasznosnak találja-e. Egy ötletből még nincs pénz, annak a megvalósításából van pénz. Ha valaki attól fél, hogy valaki más ellopja az ötletét, az azt jelenti, hogy attól fél, hogy ő nem tudja jól megvalósítani. Tehát az alapkészségei hiányoznak, hogy abból üzleti siker legyen. Tehát ez eleve hibás hozzáállás. Valakiről azt látjuk, hogy van egy ötletem, de nem árulom el, akkor nem tudunk vele mit kérni.
0: Adj pénzt, légy szíves.
3: Az különösen jó, hogyha még pénzt is kér rá, igen.
1: Indulóban.
3: De még aki ezen túl lendül, és pontosan tudja, hogy az ötlet önmagában nem ér semmit, és annak a megvalósítása és a közös megvalósítása az egyetlen esély, még abban is benne van, hogy oké, a befektető adja oda a pénzt, de aztán húzzon innen, és lehetőleg ne szóljon bele semmibe, mert csak a terhemre van, és rabolja az időmet. Ha nyerünk, akkor majd valamit kap bele, ha megvesztünk, akkor így járt. Ez általában mondjuk úgy, hogy a erős drive-val rendelkező vállalkozóknak mondjuk úgy, hogy a sajátja, vagy gyakran előfordul, és akkor ez a befektetésnek a kitárgyalása az egy ilyen összeszokási időszak, az egy ilyen közös udvarlási megismerkedési időszak, és az én dolgom az, hogy a végére észrevegye, mire megállapodunk, hogy igazából neki is hasznos, hogyha ott vagyunk a projektben. És az egyik szereplő vagyunk, akik visszajelzést adnak, és akik tudnak bizonyos dolgokba segíteni. És mi megtanultuk azt, hogy nem akarunk okosabbak lenni a vállalkozóknál. Tehát pont azért fektetünk más vállalkozók cégeibe, mert azon a területen, abban a termékben ők okosabbak nálunk. Ha nem okosabbak, akkor baj van. De viszont egy csomó általános tapasztalattal rendelkezünk, amivel meg ezt tudjuk segíteni. Tehát mire megnyomjuk a gombot és elutaljuk a pénzt a bankszámlára, addigra kell elrendezve lenni ennek a kérdésnek, amit ott feltettél. Az nem zavar, hogy amikor bejön valaki, akkor így indít. Mert szinte mindenki így indít. De amikor felálltunk az asztaltól, kezet ráztunk és kimentünk, akkor már picit gondolkodjunk máshogy.
0: De jól értem, akkor másképp nincs is esélye az együttműködésre. Csak hogy hagyja magát meggyőzni a végére.
3: Igen, de azért szerintem annyira már rutinosak vagyunk, hogy meg tudjuk különböztetni a valós meggyőzést attól, mintha valaki azt mondja, hogy persze, aztán miután már elutaltuk a pénzt, már teljesen más, hogy viselkedjen. Voltak ilyen eseteink is, nyilván már azért egy jó ideje a piacon vagyunk, de talán már tudunk különbséget tenni.
0: Lidi, nagyon mondanál valamit.
1: Mert csak erősíteni tudom azokat, amik most elhangzottak, csak én a másik oldalról, hogy hihetetlen érzés találni egy olyan befektetőt. Mi Boinka Miklós személyében találtuk meg azt az embert, aki az első pillanattól hitt ebben a vállalkozásban, és mindig azt mondja, hogy higgy magadban, légy elszánt, de ne legyél megszállott. És szerintem ezek nagyon fontos gondolatok és mondatok, és iszonyatosan fontos ilyen befektető társat találni. Úgyhogy én most kérek egy nagy tapsot Oszkó Péternek és Boinka Miklósnak.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Amikor egy mentor azt mondja, hogy én hiszek benned, az egy elkötelezettség is? Tehát, hogy akkor onnantól kezdve te ott maradsz? Mész vele? Hát, kérdezem Párisztól, persze.
2: Igen, most ezen gondolkodnom kellett. Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy mit tudom, most is volt egy program, aminek kb. Fél éve lezártuk, és a mai napig kontaktban vagyunk azzal, aki ott benne volt abban a programban, és abszolút ugyanúgy segítek neki. Szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mentor keresse amúgy meg a mentoráltat, hanem a mentorált akarja ezt igazán. És én nekem azok a kedvenc mentoráltaim, akik amúgy ilyen levakarhatatlanak és idegesítőek, és ha ott van...
0: Én nem rólad van szó, most nem kell bólogatni.
2: Nem, a Dorináról beszéltem. A
0: Dorina leading partnere ebben a vállalkozásban. Azoknak mondom, akik például a rádióban hallgatnak minket, és nem látják a bólogató Dorinát.
2: Igen, de hogy tényleg én azokat imádom, akik tényleg ilyen levakarhatatlanak, mert egyrészt én is ilyen voltam annó, meg vagyok is más témákban, és ez már egy olyan validáció, hogy ez valaki tényleg akar valamit csinálni. De a másik meg, hogy tényleg az...
0: Nincs a telefonodban olyan, akire oda van írva, hogy nevedd fel, és alapvetően csak azt akarja, hogy mentoráld?
2: Nincs, mert azért a mentorálás is munka, tehát hogy persze el lehet jönni terápiára beszélgetni velem, mert néha az, de hogy összességében azért a nap végén vissza van neki dobva, tehát nem nekem kell elvégezni a munkát, hanem neki kell elvégezni a munkát, és egy startupot építeni, hát nem tudom, mi van annál nehezebb amúgy. Tehát, hogy, és azt azért kigyomláljuk, aki meg nem építkezik. Tehát, hogy tehát nincs, tehát, hogy bármit csinálhatnék a világon azzal az idővel, mint olyannal foglalkozni, aki kevésbé akarja a vállalkozását, mint én. Tehát az nonsens.
0: Nyilván annak nincsen értelme, ugyanakkor meg megint visszakanyarodunk oda, hogyha valaki megszállottan akar valamit, de te tudod, hogy az nem jó út, és látod a jó utat, azért az neked egy pszichológiai feladat is, hogy odáig eljuttasd, hogy ő azt higgye, hogy magától talált rá.
2: Abszolút, tehát, hogy, sőt nem is kell, hogy azt higgye, tehát, hogy nyíltan lehet ebbe rengeteget segíteni, és már találkoztam olyannal is, aki a félretett 25 millió forintját azt mondta, hogy ő most be fogja ebbe fektetni, ő nem fog prototipizálni. Mi mindig azt mondjuk, hogy kell egy ilyen prototípus mindset, mert hogy minden egy prototípus tényleg, tehát, hogy akár itt ülni is egyfajta prototípus, hogy mit mondunk, mennyire jól fogadja a közönség, és a többi. És ő azt mondta, hogy ebben nem hisz, ő pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, és hát végig is bukott 25 milliót. Tehát, hogy aztán egy idő után így szerintem így rájönnek. És ez nem a befektető pénze volt, hanem a saját félretett
0: pénze. Erről kapsz visszajelzést, hogy igazad volt?
2: Abszolút, abszolút. Hát, ja, igen. Általában szoktunk, vagy...
0: Vagy látod, hogy szegény csődbe ment.
2: Aha, ja. Úgyhogy, de hát most tényleg nem lehet valakit ízni. Tehát, hogy elmondod ötször, elmondod hatszor, hogy ne így csináld. Ja, igazából maga alatt vágja a fejszét is. Mindent vág maga alatt.
0: Kérdés, hogy ráülte, mint a vágra. Lidi, amikor, de ugye elmondtad azt is, hogy Párisztal is dolgoztál együtt, de nem csak vele dolgoztál mentorként együtt, meg itt a tehetségprogramban is találkoztatok, a Nemzeti Tehetségprogramban. Amikor az ember mentort választ, tudja, hogy mit választ, hogy kit választ, és miért pont őt?
1: Én nagyon-nagyon szeretem és tisztelem Párizt. Talán mondhatom itt előttetek, hogy most már barátomnak is tartom, mert elég tartalmas volt ez az út, ami ide veszedett bennünket. És arra akarok kiukadni, hogy a Párisznek megvan az a tapasztalata, ami nekünk még nincs. Ő már járt ezen az úton, előttünk jár, és ő kitaposta ugyanazt az utat, amin mi most csak éppen elindultunk. És én nekem van egy kérdésem most hozzád, hogy mi az, ami téged ide vezetett?
2: Fú, hát én eredetileg rendezvényszervező voltam, és én marhán élveztem, hogy én új ötleteket lehet hozni, és szerintem talán ez, meg hogy emberekkel foglalkozni, és itt tulajdonképpen minden megvan, tehát lehet emberekkel foglalkozni, meg új ötleteket kipróbálni.
0: Úgyhogy... De viszont, Lidi, kibújtál a kérdés arról, hogy tudatosan választasz mentort? Tudod, hogy kit miért?
1: ez egy nagyon érdekes dolog, mert én a matematikával is úgy vagyok, és a képletekkel is úgy vagyok, hogy ránézek, és érzem a megoldását. Szóval az elmém valahogy előbbre jár, és egy érzésként csapódik le még egy képlet is. És én ránéztem Parisre, és tudtam, hogy van közös utunk. Úgyhogy hallgassatok a szívetekre, mert jó helyre visz.
0: Pétert kérdezem, Oszkó Pétert, hogy amikor valaki hozzátok bekopogtat, akkor a kész anyagot várjátok tőle, vagy elég, hogyha elmondja, hogy van egy ötletem?
3: Ugye azt nem mondtam el
0: nagyon magunk... távol van egymástól a két üt.
3: Igen, de nem mondtam el magunkról, hogy mi azért elég széles szegmensét lefedjük a befektetési tevékenységnek. Tehát mi azért mostanra kezelünk kb. 300 millió eurót, és abban nem csak ilyen korai fázisú vagy ötletfázisú projektekbe fektetünk be, hanem befektetünk olyanokba is, ami bár két-három befektetési kör volt, és mi már a későbbi üzemanyagot adjuk nekik, tehát növekedési fázis, sőt, csinálunk olyat, hogy kivásárlunk más befektetőket, vagy kivásárlunk cégeket. És nyilván minden fázisban mást vár az ember. Tehát amikor kivásárolunk más befektetőket cégekből, vagy akár alapítókat is, hát akkor az egy működő cég, annak van sok éves pénzügyi teljesítménye, tehát ott megnézzük, hogy mi az, amit hozott már a piacon. Növekedési fázisban is azért meg kell, hogy legyen piaca, kell, hogy legyenek ügyfelei, kell, hogy legyen valamiféle teljesítménye, és akkor azt nézzük meg, hogy ha erre még rárakunk egy kis pénzt, akkor tud-e ötször akkora lenni. El lehet-e vinni még három másik országba, vagy egy másik földrészre. És akkor, amit kérdeztél, az pedig nyilván a legkoraibb kategória, amikor valaki bejön azzal, hogy van egy ötlete, esetleg már lefejlesztett valamit, tehát azért mi szeretjük, ha nem csak egy öt oldalas prezentációval jön be valaki egy világ megváltó ötlet. El, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy akkor picit dolgozzon és nézzük meg, hogy amit elért munkával, annak mi az eredménye. Tehát úgynevezett MVP-t, ilyen minimum viable productot el szoktunk kérni, vagy meg szoktunk nézni. És a konkrét kérdésedre válaszolva, valaki úgy jön be, hogy viszont minden kész, minden szuper, minden kérdése megvan a válasz, akkor azt feltételezzük, hogy nagyon jó tanácsadóval dolgozott, de ebben a fázisban nincs olyan projekt, amiben minden kész van, és mindenre megvan a válasz. Sőt, mi is felteszünk még egy csomó kérdést, és aztán majd, amikor esetleg elindulunk közösen, még akkor is egy csomó új kérdés lesz. Mi inkább azt figyeljük, hogy mi az alkalmazkodási és tanulási képesség. Tehát mi az, amit még nem tud, mi esetleg felhívjuk a figyelmét, és hogyan reagál rá, és mi lesz az, ami majd mind a ketten meglepődünk, és arra, hogy fog reagálni.
0: Mert... Dolgot segíteni? Tehát a saját kérdésedre adott esetben választ is adni neki?
3: Tudunk, de lesznek olyan kérdések, amik mondom, amik még az induláskor sem ismertek. Tehát túlélési képességet vizsgálunk. Mi magunkat túlélőknek tartjuk, tehát azt gondoljuk, hogy a befektetési iparákban az eddigi teljesítményünk alapján elég sok akadályt le tudtunk küzdeni, és elég sok mindenkinek tudtunk akadályokat leküzdeni, de mi nem fogunk tudni senkit átpakolni akadályokon, hogyha ő csak ott tehetetlenül fekszik. Tehát olyan valaki kell, aki ugrik magától, és mi csak rásegítünk erre az ugrásra. És tényleg azt kell látnunk benne, hogy nem úgy érkezik be hozzánk, hogy ő tudja a végső igazságot, hanem szeretné megtudni. Most már nagyon sok mindent tud, de még ezer dolgot nem, és ő is kész ezt megtanulni.
0: Tehát, hogyha valaki a végső igazságot keresi, mint mindannyian, akkor Oszkó Péterékhez kell menni. Viszont Lidi, eljött a te időd. Marok baba. Ott van a kezedben egy fajtája ennek. A kedves közönség is kapott, körbejárt, ott van egy szép sárga. Különböző színűek, különböző formájúak, van, ami olyan, mint egy medve, van, ami olyan, mint egy kis, nem is tudom, maki. Ezek milyen különbséget mutatnak a gyerek kezében?
1: A tervezésnek az alapvető szempontja az volt, hogy hogyan tudjuk úgy segíteni a gyermekek idegrendszeri fejlődését, hogy a számukra is befogadható legyen, hogy hogyan tudnak kötődni egy olyan fejlesztő eszközhöz, ami segíti később az ő fejlődésüket, és segít kihozni a bennük rejlő tehetséget. És képzeljétek el, hogy kaptunk egy levelet még januárban, amiben egy végtelenül tehetséges pedagógus kért tőlünk segítséget annak kapcsán, hogy az iskolájukban nincsen fűtés, és ők veszik maguk a saját pénzükből az olajradiátort. És a levélben az állt, hogy ők szeretnének kérni egy marokbaba csomagot, mert azt gondolják, hogy rengeteget tudna segíteni az ottani gyerekeknek a fejlődésében ez az olajradiátor. És ez annyira megdöbbentő volt a számunkra, hogy ezek az emberek, ez a pedagógus hölgy, egy végtelenül tehetséges ember, aki tudna építeni vállalkozást, tudna az élet millió területén érvényesülni, és ő azért nem hagyja ott ezeket a gyerekeket, mert akkor nem marad senki, aki vigyázna rájuk. És ezért is érdekes gondolat, és részben innen jobbról is kaptam egyet, hogy a világ alakításához nem kellenek nagy tettek, de mindenkire szükség van.
0: Ez így van, ez a példád, ez magyarországi példa volt, ahol nincs fűtés az iskolában, de van tanítás?
1: Igen, ez egy magyarországi példa volt.
0: Azért itt most nézzünk egymásra eléggé döbbenten.
1: És 8 hét alatt több ezer ilyen pedagógus csatlakozott hozzánk, akik azt mondták, és tényleg azt gondolom róluk, hogy ők és ti vagytok a társadalomnak azok a tartó oszlopai, ha egy kicsit megengedizek, hogy a mérnök beszéljen belőlem. És én statikából megtanultam, hogy ezek a tartó oszlopok hatalmas súlyt képesek a magasba emelni, de csak együttes erővel. Mindegyikünkre szükség van, mindötökkel hozzá.
0: Vissza a marokbabához egy kicsikét. A gyerek mit tud csinálni ezzel? Fogja, oké, de hát ez kevés önmagában, nem? Vagy ez a lényeg?
1: Létrejött egy, most már talán mondhatom úgy, hogy hungarikumnak nevezhető módszertani segédlet a marokbabának a használatához, amit 33 magyar tudományág közösen fejlesztett ki, és ebben olyan feladatokat találtok, ami érzelmi, értelmi és mozgásos területen segít abban, hogy hogyan lehet a gyereket fejleszteni vele. A tetejük étkezési szilikonból, az aljuk pedig 3D nyomtatott kukoricakeményítőből, PLA-ból készült, és talán a komplexitása az, ami érdekes benne, hogy végtelen felhasználási módja van.
0: Lenyűgöző a dolog, úgy önmagában. A 33 tudományág összeszervezése is. Erről mesélj valamit, kérlek. Az hogy sikerült? Hogy találtál szakembereket? Ez egy kicsikét ugyanaz, mint amit iparszervezésként tanítanak az egyetemen, hogy hogyan lehet ezeket a különböző tudományágakat összehangolni egy valamivel. Hát ezt tettétek ti.
1: Mindig meglepődik mindenki, hogy a marokbabának mennyiféle felhasználása van. Valójában csak egy van, a humán specifikus idegrendszer, tehát az emberi idegrendszerre hat. És azt vettük észre, hogy ennek az idegrendszeri fejlődésnek igenis része az egészségügyi, a szociális és az oktatásnevelési rész is. És egy gondolattal léptünk ki tavaly ilyenkor a Facebookon a nyilvánosság elé, és 8 hét alatt 56 ezer ember állt mellénk. És rengeteg pedagógus, rengeteg logopédus, rengeteg pszichológus, és az ő összeszervezésükből történt, ez abszolút organikusan indultunk el. És most arra ott tartunk, hogy egy olyan szakmai szövetségnek az alapkövét tehettük le együtt tegnap előtt a K&H Started programjában belül, akik tenni tudnak és tenni akarnak ezeket a gyerekekért, és szövetségbe hívtuk őket. Tehát az Országos Idegrendszer Fejlődés Támogatók Szövetségének alapkövét letehettük.
0: Ez na most jár a taps, azt gondolom. Sok olyan példátok van, Párizs, ami ennyire nagyon egyértelműen társadalmi igényekre ad választ? Mert ezt a legnehezebb megfogni, megfogalmazni a legtöbb esetben.
2: Hát ilyen jellegű, ami ilyen low-tech, mármint, hogy alacsony technológia, nem low, vicceltem csak. Tehát, hogy ilyen jellegű technológiákban nagyon, nagyon kevés, és egy unikum tulajdonképpen, de akadnak, tehát vannak nagyon izgalmas csapatok, akik tényleg valamiféle valós problémát akarnak megoldani, és hogyha még nem is annyira ilyen szociálisnak nézzük ezt az oldalát, a legfontosabb az, hogy egy valós problémát oldjon meg, mert onnantól kezdve tehermentesítünk valakit, és nem még egy újabb szolgáltatást adunk, egy újabb, biztos ismeritek ezeket a különböző applikációkat, hogy úristen, csak ne ebbe kelljen ezt az egészet megcsinálni, és még egy ilyen teherléjert ad az egész napunkra, hanem tényleg valós problémát kell megoldani, és ebből azért van jócskán csapatunk, van egy nagyon izgalmas AI jogi startupunk, akik azzal foglalkoznak, hogy a jogot fogják nagyon szuperül össze. Itt van, valahol láttam az egyik másik csapatunkat, akik azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudod kikapcsolni a telefonodat, hogy ne azzal foglalkozzál és tudjál fókuszálni. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolgok.
0: Hát ez ráadásul elég egy elszántság, meg egy mozdulat.
2: Abszolút. Tehát, hogy ebbe bele kell állni, és tényleg... Én nem tudok ennél nehezebb szakmát amúgy, komolyan mondom, mint egy ilyen startupot építeni, mert hogy először, tehát hogy nincs is piacod az elején, tehát nem úgy van, hogy mit nyitok egy könyvesboltot, és tudom, hogy vannak emberek, akik olvasnak, vagy egy bármit, hanem vagy egy szoftvercéget, ahol tudom, hogy majd megrendelnek valamit, hanem nincsen piacod, és neked kell először ezeket kialakítani, úgy, hogy semmit nem tudsz arra, hogy hogyan fognak viselkedni az emberek, hogyan fogsz te viselkedni.
0: Igen. Lidi, nektek hogy alakul a piaci igények felmérése. Hogyan tudjátok egyáltalán? Mert nyilván én szülőként, ha nem találkozom ezzel valamiféle nekem szóló edukációs programban, fogalmam nincs erről, hogy az én gyerekemnek ez pont jó, meg egyáltalán, hogy ez mi ez.
1: Erről szerintem nagyon sok reflexió van. De talán az egyik legérdekesebb visszajelzésünk az, hogy tényleg mennyire hamar mellénk álltak abban, hogy segítsük a gyerekeket. A másik pedig, hogy egy új modellnek a kialakításán dolgozunk, ez a Start Care modell, és talán ez egy érdekes ilyen számadat, hogy 2000 gyermekellátó intézményben, 300 gyermekorvosnál és 50 mentőautóban ott vannak a marokbabák, és ez óriási eredmény.
0: Ezeket ti biztosítjátok, vagy ezeket már megveszik?
1: Ezt gyakorlatilag a társadalom rakta össze, szóval az az érdekes benne, hogy egy nagy részét mi tudtuk támogatni, tehát induló vállalkozásként nem gyakori az, hogy az indulásunknak az évében 25 millió forinttal tudtunk támogatni kórházakat, gyermekeket, de van egy nagyon-nagyon erős közösségünk is, ami talán pont ennek a Start Care modellnek a szíve és a lelke, és az elején, amikor elindultunk, minden tizedik vásárlónk saját magán kívül egy rászoruló intézménynek is rendelt marokbaba csomagot. Szerintem ez mutatja a társadalmi igényeket.
0: Ez így van. Itt a völgyben mennyire van helye annak, hogy ne csak művészetről beszéljünk. Ugye szépen összegyűltünk ebben a remek kis udvarban, ez nekem nagy öröm, tegnap ugyanígy volt, és remélem, hogy minden nap így lesz. De közben ez a hely, ez alapvetően arról szólna, hogy jönnek színházak, jönnek előadók, jönnek zenészek, zenekarok, vannak kulturális programok, amelyre csak megyünk, és akkor itt vagyunk például a marokbabákkal most mi. Meg a startupok, meg a befektetés helyzetével együtt mi, ti.
3: Ez most már lassan egy évtizede így van egyébként, tehát amikor az különböző startupok és befektetési ötletek felkarolásán túl, hogy úgy fogalmazok, megnyertük azt is, hogy a Művészetek Völgye tovább élésének az útjait találjuk meg. Pénzügyileg is alakítsuk át és restruktúráljuk úgy, hogy az működőképes maradjon, és egyébként tegyük vonzóvá fiatal generációk számára, akkor evidens ötletnek tűnt már nagyjából 10 évvel ezelőtt is, hogy az általános definíció szerinti művészetek mellett minden kreativitást és minden innovatív gondolkodást hozzunk be. Mert ezek azért egymáshoz közel álló, összetartozó dolgok. És a Művészetek Völgye mindig is arról volt híres, hogy valamiért ide jönnek az emberek, és aztán legalább 5 másik dolgot csinálnak, mint amit elterveztek. Ide jönnek egy koncertért, vagy ide jönnek azért, mert barátjuk lejött, és akkor találkozni akarnak vele. Ide jönnek egy konkrét színházi előadásért, de mivel picit több időt töltenek itt, szembe jönnek velük olyan dolgok, amiket egyébként akár maguktól nem is gondoltak volna. És hát miért ne hozzunk be olyat is, ami nem csak klasszikus művészeti ág, művészeti műfaj, bár azt is látjuk, hogy valaki lejön egy könnyűzenei koncertre, és aztán becsöppen a katolikus templomba, és meghallgat egy komoly zenei előadást, és rájön, hogy az is jó, és azt is szereti. De hát ha valamire még szükségünk van, szerintem az a vállalkozói bátorság, és az a fajta kezdeményezés, amit nem baj, ha mindenki picit vagy elsajátít az életében, vagy legalább lát másokat, hogy ezt miért is hozt csinálják. Mindig is voltak közéleti beszélgetések a Völgyben. Tehát van egy ilyen vicces helyzet, ugye a Völgy az, ami most ez egy divatos vállalkozói fogalom, ami túlesett egy generációváltáson. Tehát ezt elindították 89-ben már, ugye ez úgy 35. Művészetek Völgye Fesztivál, hogy valójában több mint 35 évvel ezelőtt indították el, csak nem minden évben volt fesztivál. És nagyon hosszú utat járt végig 25 éven keresztül, és az utolsó 10 évben már egy új generáció építette fel, hogy most mondjuk ilyen neveket, hogy egyébként miért beszélek én erről, ugye ezt Márta István nyitotta el, és utána valójában, aki azóta feleségem lett, Oszkó Jatokab Natália, az, aki az utóbbi 10 évben a fesztivál igazgató főszervező, és most startupoknak hívjuk azokat az ilyen vállalkozói beszélgetéseket, vagy vállalkozói ötleteket, amiket itt olykor bemutatunk a Völgyben, voltak belőlük sokan. Ebben az udvarban is, aki most az udvar szervezője, más színben is szervezte ugyanezt az udvart, rengeteg vállalkozót hozott ide. Hát régen nem startupoknak hívtuk azokat az egyébként ilyen üzleti ötletembereket, stb., akik jártak itt, de hát sokan jártak már itt egyébként ezen a területen. Tehát valamiért van egy ilyen mágneses hatása Kapolcsnak, hogy minden kreativitás bevonz, és hát ez is egyfajta kreativitás.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok. Most megismerkedhettünk a marokbabákkal. Önök már nem fogják elfelejteni, fogták is a kezükben. Vigyék a hírét, meg vigyék a kezdővállalkozók fantasztikus odaszántságának, elkötelezettségének a hírét, mert ez csak így megy, igaz, Lidia?
1: Egyszer már találkoztam meg onnan, és adott nekem egy gondolatot.
0: Jajaj.
1: És ez az volt, hogy bátorság kell a dobogó legfelső fokán állni. Úgyhogy én most összeszedem minden bátorságomat, és kérek egy óriási tapsot annak az embernek, aki talán a legnagyobb tartóoszlopa, és mégis a háttérben van ennek az egésznek, és ez nem más, mint Róna Jégom.
0: Köszönöm. Köszönöm. És köszönöm a figyelmet is, úgy a rádióhallgatóknak, mint a jelenlévőknek. Péter Parisz és Lidi. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Állomására. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula.

0: Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Az ellenzéki párt továbbra is Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalék előleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. Az állomás forgalmi ügyeletese észlelte a megriadt emlőst, értesítette az érkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte az utasokat, hogy szálljanak vissza a metró kocsikba. Ekkor az állat is beszállt a szerelvénybe, majd lement a sínek közé és behúzódott a jármű alá. A szakemberek megpróbálták befogni a riadt vadat, de sérülése miatt végül lelőtték. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának kedves nézőit, a Spirit FM hallgatóit és az ATV Extra nézőit. Gavra Gábor vagyok, ez az Abszolút Politika. Az elmúlt hetekben Boros Tamás kollégám vezette ezt a műsort, most viszont visszatértem, és itt vagyunk Nagy Attila Tiborral, akit szeretettel köszöntök, szervusz.
4: Szervusz, Gábor.
3: Háromszor vettetek fel, pontosabban élőztetek Abszolút Politikát az elmúlt hetekben. Nem volt eseménytelen ez az egy hónap, illetve ez a 3-4 hét, de hát az augusztus is elég erősen indult. Egy nagyon komoly, nagyon durva energiakrízissel kezdtünk, és ugye múlt héten elkezdtétek tárgyalni Tamással ennek az energiakrízisnek a kormányzati kezelését. Én ezt folytatnám, mert hogy az adásunk délelőttjén Magyar Péter a parlamenti pártok frakció vezetőit tájékoztatta a Sándor palotában, ahol Forsthoffer Ágnes köztársasági elnöki feladatokat ellátó házelnök rendezésében vagy házigazdasága mellett történt egy ilyen találkozó Magyar Péter és a

0: parlamenti pártok frakcióvezetői között. Te azt a következtetést vontad le részben ebből az eseményből, hogy Forsthoffer Ágnes akár hosszabb ideig is Magyarország köztársasági elnöke maradhat. Először is arra kérlek, hogy indokold meg ezt az állításodat. Megbeszéltük, hogy behozhatom, tehát nem indiszkréció történt. Másfelől pedig akkor arra kérlek, hogy válaszolj arra a kérdésre, hogy hogyan kezeli a magyar kormány, és hogyan kezeli a magyar állam ezt a válságot. Aztán majd térjünk rá természetesen az ellenzékre is. Parancsolj!
1: Kezdjük akkor Forsthoffer Ágnessel. Elhoztam a Magyar Hanggal, a Magyar Hangnak adott interjújának a címlapját. Azért hoztam el, mert lehet, hogy valóban az új köztársasági elnök személyét láthatjuk majd Forsthoffer Ágnesben. Nem ő volt Magyar Péter kedvenc jelöltje eredetileg.
0: Hát láttuk, hogy az A-terv az ki volt.
1: Egyértelműen más volt, Polgár Judit volt az A-terv, csak hogy Magyar Péter maga rontotta el az egészet a meggondolatlan és túl gyors Facebook poszttal, ugye emlékeztetőül, szombat este még Magyar Péter arról beszélt a Facebook videóban, hogy lehet egyeztetni, várja a különböző véleményeket a köztársasági elnöki posztra. Ehhez képest még a Tiszár szavazók egy részét is döbbenten érte az, hogy másnap, egy napon belül Magyar Péter már kiárt Polgár Judit mellett, és akkora felháborodás lett a jelölés módja miatt, hogy Magyar Péter kénytelen volt ejteni, illetve hát visszatáncolni, illetve maga Polgár Judit is látta, hogy ennek így nincs értelme. Úgyhogy, ha úgy tetszik, jobb hiány, de lehet, hogy a végén mégis Forsthoffer Ágnes lesz a befutó. Azért mondom, hogy mégis, mert ezt valaki már felvetette néhány héttel ezelőtt, méghozzá Dúr Szabolcs. Ő már hetekkel ezelőtt jelezte, hogy ő úgy tudja, hogy Forsthoffer Ágnesnek van a legnagyobb esélye. Akkor ebben még nem feltétlenül volt igaza, hiszen valóban Magyar Péter nem Forsthoffer Ágnes jelölte, hanem Polgár Juditot. Viszont azóta, hogy ez a jelölés meghiúsult, mintha némi tanácstalanság lenne a Tisza párt vezetésében, hogy ki lenne, és így jobb hián, ha úgy tetszik, de akár Forsthoffer Ágnes is befuthat, már csak azért is, mert szemmel láthatóan az elnök asszony élvezi ezt a pozíciót, tehát ő már most köztársasági elnökként viselkedik, még hogyha formálisan nem, tehát egy olyan szerepet tölt be, amelyik kifejezi a magyar társadalom egységét. Ebben a Magyar Hang hetilapnak adott interjúban is Forsthoffer Ágnes nem bántott senkit. Tehát nem bántotta a Fideszt, nem bántotta az előző kormányzatot se különösebben. Mostanában egy ilyen kifejezetten békítő, mosolygós kommunikációt visz, és a mai hétfő délelőtti Sándor Palotában tartott sajtótájékoztatón is ő egy kedves, mosolygós, a nemzeti egységet hangsúlyozó mondatokat mondott, már amikor szóhoz jutott még az elején, mert aztán onnantól kezdve a miniszterelnök darálta a dolgokat. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy lehet, hogy a végén mégis beválik Dúr Szabolcs eredeti jóslata, de azért, mert Magyar Péter jól elrontotta annak idején Polgár Juditnak a jelölését.
0: Beszéljünk majd erről is, mert ugye sajnos vagy nem sajnos, ugye erről mi ketten legalábbis lemaradtunk erről a kérdésről, tehát együtt még nem volt alkalmunk erről beszélni, de ha már Forsthoffer Ágnes szóba hoztad, amikor ő rendre intette Magyar Pétert a parlamentben, és megvonta tőle a szót, akkor ezzel ő már erre a köztársasági elnöki szerepre készült?
1: Ez nem volt akkor tudatos a pillanat
0: heve. Tudod, hogy van egy ilyen konteó, hogy ez egy szerepjáték volt kettőnk
1: között. Nem hiszem, hogy ezt tudatosan csinálta volna, hiszen volt egy szituáció, amikor Magyar Péter Novák előd Mi Hazánkos képviselő kérdésére válaszolt úgy, hogy más témába, még az előző témába kezdett volna, mert reagált, és ez az, amit Forszover Ágnes házszabály ellenesnek ítélt. Tehát ez szituatív jellegű volt, tehát ez nem volt, nem lehetett előre megtervezni, úgyhogy ebben a konteóban én ezért nem hiszek. Más kérdés viszont, hogy Forszover Ágnes azzal, hogy
0: Másképp kérdez, akkor tudatosan készült Forszover Ágnes erre a szerepre?
1: Nem, eleinte nem, de most már úgy látom, hogy igen. Tehát eleinte nem készült.
0: Tehát barátkozik a gondolattal, hogy akár ez így is maradhat.
1: Így van, barátkozik. Tehát a hétfő délelőtti megnyilvánulása, vagy akár a Magyar Hangos interjúja, vagy akár a pár nappal korábbi Facebook videója, amelyben pár perces beszédet mondott, azok számomra azt sugallják...
0: Ez az energiaválsággal kapcsolatos.
1: Igen, igen, ott már az energiaválsággal kapcsolatos, a hűséggel kapcsolatos. Abban a videóban sem szidott senkit. Tehát miközben Magyar Péter különösen múlt pénteken és szombaton egy nagyon konfrontatív kommunikációt vitt, nagyon-nagyon hevesen kritizálta a Fideszt, pontosabban az előző Fidesz kormány vélt vagy valós hibáit és mulasztásait, a Forszover Ágnesnél más a helyzet, tehát ő most már nem támad senkit. Tehát ő jóval finomabb, jóval békülékenyebb köztársasági elnökői, tehát mintha tényleg már most köztársasági elnök lenne, aki megtestesíti a nemzet egységét. Ugye ez volt beleírva annak idején még a 2011 előtti alkotmányban.
0: Mert... Ő lehet a Tisza Novák Katalinja?
1: Novák Katalin neve most már nem csak olyan jól, de akár annyiban...
0: Azért látok párhuzamot, Attila, mert nem egyikük számára se sértésnek szántam ezt, hanem azért látok párhuzamot, mert ugye mind a ketten pártpolitikusként indultak a pártpolitikának a legközepéből. Ugye emlékszünk Novák Katalin felejthetetlen fülbevalóira, a 2018-as választás estéjén a fideszes fülbevalókra gondolok, de hát aztán emlékszünk arra is, hogy Forszover Ágnes egy tiszás alelnökként lett bejelent, már Tisza párti alelnökként lett bejelentve, aztán Tiszás egyéni jelölt volt. Ugye éppen azt a Hegedűs Barbarát győzte le a Balaton északi partján, akit megvédett kvázi Magyar Pétertől a parlamentben. Ez is egy érdekesség. Ugye erről annak idején beszéltünk mi is, erről a kis közjátékról. De hogy mind a kettejük esetében, és ezt itt látok párhuzamot, hogy meg kell ugraniuk a pártpolitikusból a köztársasági elnökké történő előlépés, és nem biztos, hogy ez egy nagyon egyszerű mutatvány.
1: Nem, de az figyelemre méltó legalábbis, hogy az országgyűlés elnöke, aki most ideiglenesen egy hónapig ellátja a köztársasági elnöki feladatot, ő már most olyan kommunikációt visz, amelyet egyébként még egy fideszes szavazó is úgy meg tud hallgatni, anélkül, hogy eret vágna magán, tehát hogy felidegesítené magát. Tehát ő nem mond olyan dolgokat mostanában már, amelyek mondjuk egy fideszes vagy KDNP-s vagy Mi Hazánkos szavazóknak velejéig elfogadhatatlanok lennének. Tehát, hogy kinek volna baja azzal, hogy nemzeti összefogás kell. Tehát ez egy nagyon népszerű toposz.
0: Tényleg?
1: Része számára szerintem igen.
0: Tényleg? Mert én abszolút nem ezt látom. És itt vitatkoznék veled a másik állításoddal, a Polgár Judit jelölésével kapcsolatos állításoddal. Te azt mondod, hogy Magyar Péter ezt elszúrta. Most leegyszerűsítem, de alapvetően
1: ezt mondod. Hát elrontotta, igen.
0: Igen. Szerintem biztos csinálhatta volna ügyesebben, de szerintem Polgár Judit jelölése annak az áldozata lett, hogy egyszerűen a Fideszes Magyarország, meg az O1G Magyarország, ez gyakorlatilag két országgá vált. Én azt láttam a Polgár Judit jelölésekor, hogy itt a Fideszes Magyarország, vagy a jobboldali Magyarországnak, hát különösebben még szava se volt rá, tehát meghökkenve álltak. Egy-két inkább fideszes sorolható értelmiségi ott volt annak a levélnek az aláírói között, amely ugye először hozta szóba Polgár Juditnak a jelölését. Ellenben az O1G kommentelők népe az neki esett a jelölésnek, és Magyar Péternek, és Polgár Juditnak, mert hogy ők azt várták, hogy majd valamiféle ilyen kárpótlás lesz ez a poszt a Márki-Zay Péternek, a Hatházi Ákosnak, a Iványi Gábornak, tehát a különböző ilyen O1G ikonoknak. Holott teljesen világos, hogy míg Polgár Judit az egész Magyarország ikonja lehetett volna. Én egyébként őszintén szóval én nagyon sajnálom, hogy nem ő lesz a köztársasági elnök. Nincs bajom Forsthofer Ágnessel, de nagyon sajnálom, hogy nem Polgár Judit lesz, mert hogy kivételesen, vagy nem tudom, hogy mennyire kivételesen, de Magyar Péter egy olyan személyjavaslatot tett, amelyik kilátott ebből a Fideszes kontra O1G logikán, és tényleg egy olyan magyar embert kért fel, vagy javasolt köztársasági elnöknek, amelyik magyar ember, hát úgy világhírű, hogy a saját teljesítménye alapján világhírű. Tehát nem második kerület szerte világhírű, hanem valóban világhírű.
1: Hadd egészítsem ki az előző kijelentésemet, amelyet vitatsz, tehát hogy a nemzeti összefogásnak a gondolata az nem népszerű. Annyival egészíteném ki akkor magamat, hogy Magyar Péter, illetve a Tisza párt népszerűsége úgy lett még magasabb a választáshoz képest, hogy ő egyszerre volt nagyon konfrontatív, és egyszerre beszélt a alakuló ülésen Magyar Péter a nemzeti összefogás szükségességéről. És én azt gondolom, hogy azért Forsthofer Ágnes sem véletlenül mondja ezt, hogy erre van szükség, és mostanában Magyar Péter sem véletlenül teszi, mert a miniszterelnök azért belátta, hogy a Fideszes szavazók együttműködésére is szüksége van. Tehát az, hogy a Fideszes szavazók, vagy a Fideszes vállalatvezetők, mondjuk magáncégek vezetői is hajlandók legyenek önkéntes korlátozása, önkéntes energia visszafogása, ahhoz azért kell az, hogy ne rúgjon bele a miniszterelnök minden nap a Fideszbe, vagy minden második órában. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti összefogásnak jó, lehet, hogy akkor nincs olyan nagy népszerűsége, azért valami népszerűsége szerepe szerintem van.
0: De haragudj, bocs, muszáj, de hát végül is beszélgetünk. Szóval lehet-e úgy nemzeti összefogásról beszélni, és egyébként ez nem csak Magyar Péterre vonatkozik, hanem mondjuk a 2010-es friss győztes Orbán Viktorra is, aki nemzeti együttműködés rendszerét hirdetett közvetlenül
1: a kétharmados dolog, vállalat.
0: De, oké, de pont az álságosságra akarok rá kérdezni, mind a két szereplőről. Tehát lehet-e úgy nemzeti összefogásról beszélni a szavazókkal, hogy közben az adott szavazók által támogatott politikusok egy részét pedig börtönnel fenyegetett.
1: Nem lehet az, hogy nekünk magyaroknak erre az álságosságra szükség van? Tehát értem, amit mondasz, és ebben igazad van, csak...
0: Kérdezek, nem, tehát lehet, hogy ez kell, lehet, hogy ez a politikai raffinéria.
1: Tehát úgy lehet, tehát a magyar politika olyan, hogy úgy lehet nemzeti összefogásról beszélni, hogy közben valóban az ellenfelek egy részét, akár a tiszás szavazók kemény magja, akár a tiszás politikusok börtönben akarják látni.
0: De ugyanezt mondom, 2010 Fidesz-MSZP reláció.
1: Világos. Valahogy a kognitív diszonanciát azért enyhíteni kell, mert valóban az, hogy az ellenfelek egy részét én börtönben akarom látni, másfelől meg nemzeti összefogásról papolok, hát ez a kettő nehezen jön össze. Tehát nyilván akkor ilyenkor valójában leszűkül a nemzeti összefogás a mieinkre, vagy azokra, akik úgymond jó szándékúak, akik pedig loptak, csaltak, hazudtak, azok természetesen nem tartoznak a nemzeti összefogásba, és innentől kezdve egy ilyen álságosságról kell, hogy beszéljünk, ami a politikára egyébként amúgy is tud jellemző lenni, tehát, hogy amit egy politikus mond, azt nem feltétlenül kell 100%-osan komolyan venni. Szerintem most ez eléggé bebizonyosodott.
0: Meg ezen 20 éve túl vagyunk, legkésőbb az összödi beszéd óta.
1: Nem csak az összödi beszéd, hát figyelj Gábor, hát ha visszamegyünk, most az idősebb...
0: Más a kormányprogram és a választási program.
1: Igen, Orbán Lászlót akartam idézni, szerintem neki...
0: Túl régóta csinálják ezt a műsort, pontosan tudtam, hogy mit fogsz mondani.
1: De hát az idősebb, korosabb hallgatói nézőink emlékezhetnek rá.
0: Amilyenek mi vagyunk.
1: Amilyenek már mi is vagyunk, igen, hát...
0: Boros kolléga nem emlékezett volna rá, látod.
1: Lehet, nem tudom. Lehet, hogy nem, de hát én ugye már 51 éves vagyok, tehát kenyeremnek bőven a felét, vagy csak felét megettem már. Tehát,
0: adja Isten, hogy csak a felét.
1: Hát, adja, hát akkor azt jelenti, hogy 100 éves koromig fogok élni. Érdemes belegondolni abba, hogy 100 éves koromra ki lesz majd Magyarország miniszterelnök, azt még jó lenne megélnem, odáig eljutni, hogy mondjuk 49 év múlva még elemzem az akkori
0: mennyi majdani... idős lesz, akkor Orbán Viktor és Magyar Péter, ezt kell kiszámolni a kedves nézőknek, várjuk kommentben.
1: Na most a polgári Judit jelöltségéről beszéltél még. Hát abból a szempontból tényleg egy jó jelölt, vagy jó köztársasági elnök lehetett volna, legalábbis az ötlet valóban nem tűnt rossznak, hogy ő egy nemzetközileg elismert sakkozó, tehát innentől kezdve Magyarország egyik élő márkajegye, ha úgy tetszik. Tehát, hogyha Polgár Juditot mondják a világban, akkor azért a műveltebb, tájékozottabb ember, legyen francia, brit, amerikai, vagy akár latin-amerikai, de azért, hogy a kicsit úgy tájékozottabb a világ dolgaiban, akkor Polgár Juditról, főleg a Netflix film, dokumentumfilm óta pláne tudják. Tehát egy kicsit olyan, mint Puskás öcsi volt. A Polgár Judit is azt kell, hogy mondjuk...
0: Egy globális ikon.
1: Igen, egy élő magyar legenda, akit joggal illet tisztelet. Tehát azt gondolom,
0: hogy... Bocsátira, még egy fél mondatot hagyd tegyek hozzá, nem vitatkozom, inkább kiegészítve azt, amit mondtál, hogy szerintem, és mondom, én itt nagyon szomorú vagyok, hogy nem ő lett, mert az ő esetében meg lehetett volna indokolni, hogy miért ő, és miért nem Sulyog Tamás. És szerintem a Forsthoffer Ágnes teljesen függetlenül az emberi és szakmai kvalitásaitól, a Forsthoffer Ágnes esetében, ha ő lesz, lehet, hogy egy tök jó köztársasági elnök lesz, de nem tudja megindokolni Magyar Péter, hogy miért ő és miért nem Sulyog Tamás. Mert ha Sulyog Tamásra igaz volt az, hogy csak az ország egyik fele érezte a saját köztársasági elnökének, és abszolút igaz volt, ezt ne vitassuk, ebben igaza van Magyar Péternek, akkor Forsthoffer Ágnest miért érezni a saját köztársasági elnökének?
1: Ez már több volt, mint egy fél mondat, kedves Gábor.
0: Ajajajajajajajajaj. Nehéz ügy ezt a műsort vezetni, de valóban így van. Ez egy hosszú fél mondat volt.
1: De a kijelentésed tartalmával érdemes volna érdemben is, konkrétan is foglalkozni.
0: Bármit a Csobó kijelentése, amit nem, most nem, így egymás után tettem.
1: A kijelentésednek volt egy olyan fontos tartalma, és erről érdemes beszélni hosszabban, hogy mennyire tudja valóban mondjuk Forsthoffer Ágnes megtestesíteni a nemzet egységét, ha egyszer ő is a pártpolitikából jött. Ráadásul Sulyog Tamás, ezt a Fidesz egyébként joggal mondja, hogy Sulyog Tamás nem jött a pártpolitikából, tehát ő formálisan legalábbis nem volt fideszes pártpolitikus, és való igaz, hogyha megnézzük a 1990 óta hivatalát betöltött köztársasági elnököket, akkor mindegyikre többé vagy kevésbé jellemző volt, hogy pártpolitikus volt, vagy annak a közelében voltak. Göncz Árpád az SZDSZ országos tanácsának volt, azt hiszem, az elnöke. Sólyom László a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások idején ott volt azért az MDF elnökségében. Áder János abszolút egy fideszes politikus volt korábban. Mádő Ferenc az Antal kormány minisztere volt. Tehát ugye Schmidt Pál, hát ő is egy fideszes pártpolitikus volt korábban, Novák Katalin, te emlegetted a fideszes vagy Orbános fülbevalójával.
0: Hát nála pártpolitikusabb nem is lehetett volna.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy a Fideszek formálisan abban egyébként még igaza is van, hogy Sulyog Tamás egyébként kevésbé volt pártpolitikus, mint a korábbi.
0: Hát csak ne lett volna ott az a fránya a tavalyi születésnapi köszöntő.
1: Hát nem csak az, hanem hát egyértelműen látszott Sulyogon, hogy ő a Fidesz rendszerét igyekszik megtámasztani.
0: Egy politikai kinevezett volt. Oké, de hogy nem lesz Forsthofer Ágnes politikai kinevezett?
1: Ezért fontos, amit felvetettél, hogy a Forsthofer Ágnesről hogy lehet elhitetni, hogy ő meg nem egy politikai megválasztott, nem kinevezett, a köztársasági elnököt választják.
0: Valóban.
1: Most valahogy kötekedős hangulatban vagyok, elnézést.
0: Örülök, hogy itt vagy, Attila.
1: De olyan kötekedős nem vagyok szerintem, mint Magyar Péter.
0: Nem, de sokat tanultál az utóbbi két évben.
1: Hát...
0: A kommentjeiben, az építő kritikáiban, amit kaptál a Facebook falon.
1: Ja, igen. Mostanában már nem kommentel a miniszterelnök úrnak.
0: Miniszterelnök úrnak szeretném jelezni, hogy Nagy Attila Tibor nagyon szeretné, hogyha kommentálna hozzá, mert hiányzik neki a miniszterelnök úr kommentje. Parancsolj.
1: Hát annyi helyen kommentelt már a miniszterelnöksége alatt, hogy miért ne kommentelhetne nálam is, de... Komolyabbra fordítva a szót.
0: Ezután a gondolatmenet után majd elmegyünk szünetre, de parancsolj, fejezd be nyugodtan.
1: Hát csak annyi, hogy tehát nem véletlen, hogy Forsthofer Ágnes egyébként már most úgy beszél, mint hogyha ő nem lenne Tiszás.
0: Nagyon szépen köszönöm, akkor innen folytatjuk egy második résszel.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Ugye alapvetően a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett egyeztetés a Magyar Péter és a pártok frakcióvezetői között, az a nemzeti összefogásról szólt, ahogy el is mondtad. Furán váltakozik azért, nem Forsthoffernél, de magyarnál furán váltakozik azért a nemzeti összefogás és az ebben is a felelősségkeresés kérdése. Először is hogy látod, hogy a magyar kormány és a magyar állam hogyan vizsgázik ebben a krízis helyzetben? Aztán persze beszéljünk majd az ellenzékről is, nem fog az elmaradni.
2: A helyzet az, hogy még nem telt el elég idő a válságkezelésből, hogy egyértelmű véleményt lehessen, korrekt véleményt lehessen mondani a Magyar Péter vezette kormány válságkezeléséről, annak a képességéről, de egyet már most lehet látni, csodát nem tud tenni. Tehát attól, hogy Magyar Péter tüzes beszédeket tud tartani, attól nem lesz több eső. Tehát ezzel azt akarom kivélni, hogy vannak bizonyos körülmények, kényszerek, amelyek függetlenek attól, hogy éppen ki a miniszterelnök. Legfeljebb ugye azt lehet felvetni, hogy a kormány rendelkezésre álló eszközöket jól használja el-e az új Magyar Péter vezette kormány. Az biztos, hogy nem volt a választási kampányban megígérve, hogy ha majd Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor egy válsághelyzetben ő majd önkorlátozásra kéri a szavazóit, tehát hogy fogyasszanak kevesebb energiát. Tehát ez a kormány még 100 napja sincs hivatalban, de már most arra kér minket, hogy kevesebb villanyáramot fogyasszunk, főleg 17 és 22 között. Tehát, hogy arra kér minket Magyar Péter, hogy lépjünk ki a komfortzónából, éljünk kevésbé kényelmesen. Elég hamar eljött ennek az ideje. Abban én nem hiszek, amit a Fidesz mond, hogy Magyar Péter kormányának illett volna pár hét alatt megoldani azt, hogy a Dunában legyen elegendő víz, és hogy készüljön fel jobban az energiai ínségre, meg arra, hogy a Duna le fog apadni úgy, hogy kénytelenek leállítani a paksi atomerőművet, mert kérdezem, hogy jó, oké, mondjuk előre kellett volna látni azt, hogy a Duna vízállása lemegy, és akkor mi van, hogyha látják előre? Tehát nekem az a probléma, hogy gázerőművet nem lehet 3-4 hét alatt felhúzni, de ahogy Magyar Péter meglehetősen részesetesen elmagyarázta, hát szivattyú rendszert sem lehet csak úgy a paksi atomerőműhöz oda telepíteni. jelzem egyébként zárójelben, hogy azt Magyar Péter erényényeként kell elmondani, hogy ő szemmel láthatóan hajlandó volt tanulni az energiapolitikából, mint szakpolitikából, tehát elkezdte képezni magát, tehát magára szedi az új ismereteket, és például a hétfői sajtótájékoztatója a miniszterelnöknek már-már tájszerű volt. Tehát kifejezetten ilyen miniszterelnök jellegű volt. Tehát itt most Magyar Péter ma kevésbé támadta az ellenfeleit. Legalábbis Sándor Palotában még nem. Aztán majd lehet, hogy délután este már ez is bekövetkezik. De hogyha valaki megnézi a délelőtti sajtótájékoztatóját Magyar Péternek, egy viszonylag higgadt, türelmes és informatív sajtótájékoztatót láthatott Magyar Pétertől. Tehát a kérdésre visszatérve, a válságkezelésből az szerintem a kommunikációját annyiban jól csinálta eddig a kormány, hogy folyamatosan update-eli, tájékoztatja a lakosságot. Ami mondjuk feltűnő, hogy Kapitány István nem engedi mikrofon közelbe a miniszterelnök alatt, ő az energetikai miniszter. Ez nekem
1: azért. Ez melyikükről árul el valamit?
2: Hát mind a kettejükről, és nem feltétlenül hízelgőt.
1: Kapitány Istvánt Magyar Péter inkompetensnek tartja?
2: Kezdek attól tartani, hogy igen. Az feltűnő, nekem már a parlamenti viszontválaszaiban is feltűnt, hogy Kapitány István, minthogyha tényleg nem volna annyira otthon az energiapolitika részleteiben. Tehát ő nehéz belőle kihúzni igazán konkrét érdemi tartalmakat. Aki nem hisz nekem, vesse össze Kapitány megnyilvánulásait Vitézi Dávid beszédeivel, különösen a Baross Gábor
1: terv. Vitézi Dávidot engedi Magyar Péter beszélni,
2: hát sőt. De nem véletlenül engedi. Hát Vitézi Dávid, hogyha most Vitézi Dávidot éjszaka felkeltenénk az ágyából, és ráparancsolnánk, hogy mondja meg, hogy mely vasút szakaszokon akar a következő 10-15 évben fejlesztést csinálni, meg tudnám mondani nekünk, akár hajnali 3 órakor is, tehát annak a politikusnak a felében elképesztő sok ismeret van. Én megmondom őszintén, Kapitány Istvánban ezt egyelőre eddig nem fedeztem fel.
1: Megmondom neked őszintén, hogy az ilyen tartalmatlan, tehát most a politikusi pályáról beszélünk Kapitány Istvánnak, természetesen a középvezetői, felsővezetői, üzletemberi, stb. Erre nem vonatkozik, de ami politikusként elképesztően gyenge volt az első pillanattól kezdve. Tehát itt a kampány alatt, hogyha emlékszel rá, több műsorunk szólt arról, hogy kifejezetten a Tiszapárt számára káros dolgokat művelt Kapitány István a kampányban, kezdve az egyenes beszédbeli szereplésével egészen odáig, hogy nagyon kevés olyan tiszás politikus volt a kampányban, aki idézhetően kárt okozott a Tiszapártnak, akinek a szavait kiforgatás nélkül a Fidesz fel tudta volna használni a Tiszapárttal szemben. Kollár Kinga volt ugye az egyik, a másik Kapitány István, bemondja a kampány kellős közepén, hogy a rezsicsökkentés egy hülyeség.
2: Nem pontosan így fogalmazott, de akár így is lehetett érteni. De az igaz, hogy Kapitány István kampánybéli szereplése nem volt hibátlan, ennyiben viszont egyetértünk. Neki az volt a szerencséje, és az tolta idáig, hogy tényleg a Shell-nél egy nagyon komoly vállalatvezetői pozícióban volt, nemzetközi karrierrel. Csak hogy hát most már tényleg igaza van azoknak, akik azt sugdosták az én fülembe is már korábban, hogy vigyázzunk, mert ő szélszes volt. Tehát ő neki nem az volt a feladata a Shell-en belül, hogy energiapolitikát alakítson ki, hanem hogy a üzemanyag töltő állomásokon hogy lehet minél jobban eladni a Shell-nek a termékeit. Neki ez volt a feladat, ő ebben jó. Tehát volt, aki azt mondta nekem, hogy a Kapitány István nem ért az energiapolitikához, és úgy néz ki, hogy tényleg nem ért hozzá, és a Magyar Péter lehet, hogy már jobban ért az energiapolitikához, mint a szakminisztere. Tehát ebből a szempontból persze lehet mondani, és ebben nyilván van volna igazság, hogy azt mondjuk, hogy Magyar Péter már megint nem bír magával, túlmozgásos, állandóan szerepelni akar, be nem áll a szája. Igen, ebben van némi igazság, de én attól tartok, hogy nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy a Magyar Péter arra jöhetett rá, ha a kampányban nem jött volna még rá, de most már, hogy kormánytagként működik kapitány, hogy igazából nem igazán működik túl jól ez a miniszter, vagy semmi különöset nem mutat, és ez viszont csökkentheti azt az esélyét, amiről mi még hónapokkal ezelőtt beszéltünk, hogy esetleg, ha Magyar Péter nem válik be, akkor Kapitány István majd jöhet miniszterelnökként. A mostani tudásommal már inkább gondolnám Vitézi Dávidot egy lehetséges Magyar Péter utódnak, de majd meglátjuk, mert ez még csak most az augusztus elejei állapot, hogy aztán ki hogy válik be még a jövőben, nem tudni. Az minden esetre figyelemre méltó, és ez jó, hogyha a tisztelt nézők, hallgatók látják, hogy Kapitány István legalábbis a válságkezelés első fél hetében, első néhány napjában nem igazán jutott szóhoz. Tehát az különösen kínos lehetett Kapitány számára, hogy a paksi atomerőműben tartott sajtótájékoztatón kiállt mikrofon elé Magyar Péter, aztán az atomerőmű, azt hiszem, vezérigazgató helyettese, meg az egyik kormányszóvivő, és Kapitány István a közönségben ült.
1: Igaz, hogy annak az első során, hát, de mégis csak igen, a közönség.
2: Igen. Fura. Tehát én és nekem az is feltűnik, hogy tényleg a miniszterelnök már nagyon-nagyon belemegy a részletekbe. Ennek azért lehet egy olyan problémája, erre nem ártana vigyázni, hogy túlságosan elismerül esetleg a részletekbe. Tehát azért egy vezetőnek, főleg egy kormányvezetőjének, azért tudnia kell stratégiailag gondolkodni. Ebben Orbán Viktor fénykorában igen erős volt. Tehát ami most nem a 22 és 26 között.
1: Hanem a fénykoráról.
2: Hanem, hát tízes évek, különösen a menekült válság, 15-16, zárójelet nyitok, ha valaki megnézi Orbán Viktor 2015. szeptemberi beszédét, amit a parlamentben a menekült válságról mondott, az egy komplett, nagyon összeszedett, alapos beszéd volt. Szerintem Orbán Viktor egyik legjobb beszéde volt az. És hogyha azt mondjuk, hogy Orbán Viktor hát most már nincs a csúcson, ha valaki ebben nem hisz, akkor nézze majd meg a 15-ös beszédét, és vesse össze a mostani júliusi tusványosi beszédével, és látni fogja a különbséget a 15-ös Orbán Viktor javára. Tehát a Magyar Péternek a stratégia alkotásban, kialakításban még biztos, hogy javulnia kell, mert hogyha nagyon elvész a részletekbe, akkor fennáll a veszély, pont a lényeget nem látja. Például az ország hosszabb távú energia gazdálkodás, vagy a vízgazdálkodás tekintve, az tényleg ki kell, valamit csinálni kell azzal, hogy ma Magyarországon a mezőgazdasági területek mintegy 5%-a öntözhető csak. Erről egyébként ebben a műsorban még a Orbán rendszer idején beszéltünk, és én utólag is elképesztőnek tartom, hogy az Orbán kormány ezen a téren nem csinál gyakorlatilag semmit. Tehát most azért a Fidesz részéről, most itt megint probléma van a Fidesszel, hogy nehéz hitelesnek kell fogadni a Fidesz kritikáit, hogy kizárólag a mostani Tisza kormány terheli a felelősség a kialakult helyzetért. Miért is? Hát ki a felelős azért, hogy 16 éven át nem gondoskodtak kellőképpen arról, amikor már voltak aszályok az elmúlt 16 évben, hogy valamit a vízgazdálkodással csinálni kell, az öntözést meg kéne oldani végre. Hát ott volt 16 év. Tehát az a baj, hogy innentől kezdve azért lehet mondani.
1: Engem egyébként még ennél is jobban felháborított az a posztja Tuzson Bencének, nem tudom, hogy azzal találkoztál-e, amelyik szembeállította az 1983-as dunai vízszintet a mostanival, Ugye hozzáértők szerint én nem tartozom közéjük, de nem is vagyok energiaügyi vagy akár vízügyi miniszter. Messze nem ugyanarról a vízszintről beszélünk, tehát a mostani lényegesen alacsony, mint a 83-as, de mindegy is, de hogy a kádárék, hát nem szelfiztek, hanem cselekedtek, mondja Tuzson Bence, érted, az antikommunista Fidesznek az egykori minisztere, milyen magatartás ez? Szóval őszintén szólva azért az általad az első részben emlegetett nemzeti összefogásért hát a másik oldal se tett nagyon sok.
2: Ja, nem, hát természetesen én nem gondolom azt, hogy itt ártatlanok küzdelméről volna szó, bár annyiban a Tisza ártatlan, hogy ő még csak 90 napja kormányoz nagyjából.
1: Nem, az, hogy a vízgazdálkodás Magyarországon milyen ezt a Tisza a nyakába varni, ez
2: nem, igen, szóval itt furcsa is volt, hogy a Sándor Palota tájékoztatója után a Bóka János Fidesz szakcióvezető azt jelentette ki, hogy az előző kormány gyakorlatilag mindent jól csinált. Hát egy nagy fenét. Tehát ezt volt képes kijelenteni Bóka János, hogy milyen jó volt az Orbán kormány vízgazdálkodás. Hát akkor, hát ugye kínos a dolog, egyébként a Orbán Viktor 2023-as szavai most visszaütnek, szokta is idézni a nem fideszes sajtó, meg média, meg Magyar Péter is, amikor képletesen belerugotta volt miniszterelnökbe, hogy 23-as parlamenti beszédében Orbán Viktor azt mondta, hogy bőven van Magyarországon víz. Szóval ezek a szavak most nagyon kínosak. És az az érdekes, hogy én az adás előtt megnéztem, Orbán Viktor már vagy 5 napja nem posztolt semmit. Nincs mondani valója a volt miniszterelnöknek a mostani helyzetről, vagy jobbnak látja, hogyha inkább csendben marad.
1: Nem szeretném, hogy a pontatlan idézésnek a bűnébe essek, úgyhogy ugye előbb azt mondtam, hogy Kapitány István tett egy nagyon szerencsétlen, a Tisza szempontjából nagyon szerencsétlen kijelentést a kampányban, és Attila mondta, hogy nem hangzott el ebben a rezsicsökkentés kifejezés. Felolvasom szó szerint, rá lehet húzni egyébként valóban a rezsicsökkentésre, de nem mondta ki ezt a szót. Azt mondta Kapitány István, hogy egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árréstopra van szükség, ezt mondta Kapitány
2: István. Igen, ezért mondtam úgy, hogy ő szó szerint valóban nem beszélt arról, hogy igen, a rezsicsökkentés
1: hülyeség. Én korrigálom, viszont, vagy egészítem ki magamat.
2: Viszont annyiban igaz volt, hogy azért a Kapitány István szavai a kampányban nem voltak túl szerencsések. Magyar Péter csak annyira, akkor már annyira nem volt jó a Fidesz kampánya, hogy igazából...
1: Akkor már mindegy volt.
2: Igen, tehát ezt se nagyon tudták a javukra fordítani, ezt a nem túl szerencsés, már a kampány szempontjából
1: ez
2: nem...
1: Ez március legvége volt, egy közepesen jó állapotú Fidesz is ezt
2: mondani, egyébként. Még azt is meg tudom neked mondani, hogy azt hiszem egy Nógrád megyei gyűlésen mondta Kapitány István.
1: Ahhoz kell egy Tisza Molino előtt, tehát ez...
2: Igen, tehát a kampány szempontjából nem volt szerencsés, ám bár annyiban fontos volt, hogy ebből megtudhattuk, ha esetleg addig nem tudtuk volna, hogy Kapitány István egy liberális gazdaságpolitikának a híve, ami egyébként jelzem nem szégyen, tehát van egy olyan gazdaságpolitikai felfogás, hogy az állami beavatkozást azt igyekezzük visszaszorítani, és hagyjuk a gazdaság szereplőit minél önállóbban az állami bürokrácia nélkül működni. Van ilyen liberális vagy neoliberális gazdaságpolitikai felfogás, ennek van ilyen létjogosultsága, van is vita róla, főleg közgazdászok körében, de politikusok körében is, hogy ez mennyire életképes, főleg manapság, de most ezt tegyük félre. Kampány szempontjából biztos, hogy nem volt ez egy nagyon jó mondat. Ja, ami Kapitány István előnyéhez tartozott, hogy sok, ugye ő, miután szélszes volt, ő nagyon jól el tudta adni magát, tehát rendkívül jó felépésű emberről beszélünk, de én most úgy látom, hogy miniszterként eddig nem vált be a túlságosan, és valószínűleg lehet, hogy ez is, én majdnem biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnök is ezt észrevette, és azért nem meri rábízni, hogy kiálljon vele.
1: Szóval nekem is az
2: ami egyébként szerintem megalázó egyébként, és a Gajdos Lászlót is hadd említsem meg, Gajdos sem állította Magyar Péter maga mellé, pedig ő a környezetvédelemért igen, is felelős miniszter.
1: Én is tartok attól, hogy Kapitány István esetében egészen biztos, de lehet, hogy Gajdos László esetében, de Kapitány István esetében egészen biztosan nem arról van szó, hogy Magyar Péter attól fél, hogy Kapitány István túlragyogja őt a csodálatos szakértelmével, sokkal inkább az ellenkezőjéről. Beszéljünk még egy picit ennek az egész válság történetnek egy olyan vonatkozásáról, hogy független a Tisza kormánytól, az előző Fidesz kormánytól, mi dolga van egy ilyen esetben az államnak? Mit kell tennie az államnak? Mit kell tenniük az állampolgároknak? Megmondom őszintén, hogy azt én teljesen rendbelévőnek tartom, hogy amikor arról van szó, hogy a lakosságot önkorlátozásra kérik, ugye említetted, hogy fura egy picit, hogy 3-4 hónappal a választás után már erre sor kell, hogy kerüljön, de hát van ilyen, tehát ez egy objektíve létező válsághelyzet. Azt már kevésbé tartom szerencsésnek, hogy a lakosságot, amikor önkorlátozásra kérik, akkor mondjuk egy Majka koncertet, ami hát nem egy energiatakarékos rendezvény, simán megtartanak, ha jól emlékszem, Siófokon, és hát a Szigetnek, az Orbánék alatt is egy rendkívül jól prosperáló fesztivál volt, és úgy tűnik, hogy a Tisza alatt is erre készül. A közleménye, amelyik hát tulajdonképpen, hogyha szükséges, akkor ők akár le is tudnak válni az országos hálózatról. Magyarul, amikor esetleg nálunk nincs áram, náluk akkor is van. Hát a közlemények egészen elképesztő volt szerintem. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy a nagy fogyasztókat, és most nem is elsősorban a termelésről beszélek, mert hogy az GDP-ben is meglátszana, hogyha ott akadozás lenne, és ne legyen. De hogy például az ilyen rendezvényeknél nem kéne önkorlátozásra felszólítani. Szóval érted, hogy én értem, hogy ne locsoljon a középosztály, oké, de nem locsol a középosztály, de azért Majka koncertezik, vagy a Szigetet megtartják.
2: Általános szabálya, illetve jelensége a kormányzásnak, hogy a kormányzók, hatalmon lévők nem tudnak olyan intézkedéseket hozni, amely mindenkinek megfelelne. Mert mondhatod azt te, mint kormány, hogy a Sziget Fesztivált arra azt mondod, hogy nem tartható meg az energiahelyzetre való tekintettel, viszont akkor Magyarország eleshet egy csomó bevételtől, amelyet a Sziget Fesztiválra jövő turisták és külön nagy számban külföldiek jelentenének, és itt azért nem pár millió forintról van szó, hanem milliárdokról. Tehát nem olyan egyszerű ám ez. Tehát első hallásra igen, az ember úgy nem érti, hogy hát akkor a Sziget Fesztivált is akkor el kéne halasztani, vagy nem kéne megtartani, csak hogy az bevételeket hoz Magyarországnak. Szóval nem olyan egyszerű ez.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy egy hónap után ismét
2: készítettük
1: az Abszolút Politikát, és Boros Tamás kollégánknak pedig nagyon szépen köszönöm a beugrást az elmúlt hetekben. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Várjuk önöket a terveink szerint a jövő héten is. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Sűrített járatokkal készül a BKK Sziget Fesztiválra. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elfogadta a felkérést Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységéért, és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os

0: vonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A törvényjavaslat a kormány honlapján véleményezhető. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt-Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre. A H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév is a fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik, élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, és a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvös tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont a Spirit FM-en. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig kiválasztás bizonytalan gazdasági környezetben, gyors döntés vagy óvatosság, mire van szükség? Ugye az látható, hogy amikor a gazdaság bizonytalan, akkor a cégek is óvatosabbak. A kiválasztási folyamat talán hosszabb, de sokszor akár összetettebb is. Viszont mi fontos ilyenkor, egy gyors döntést meghozni, vagy óvatosabban, megfontoltabban? Erről beszélgettünk ma Károly Anitával, a Human Field üzletfejlesztési igazgatójával. Anita, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Attila, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Miben más ma egy kiválasztási folyamat, mint évekkel ezelőtt? Kicsit közelítsük meg innen ezt a témát.
2: Rengeteg minden változott. Az az igazság, hogy amikor a 2022-es, 2023-as időszakban csináltunk egy kiválasztási folyamatot, a dübörgő gazdaság idején, akkor nagyon gyorsan ment minden, mint kés a vajon, úgy mentek át a jelöltek, ki voltak éhezve a vállalatok arra, hogy felvegyenek új embereket. Azt mondhatom, és nyilván sarkítok, hogy mindenki, akinek pulzusa volt, el tudott helyezkedni. Hát 2024 végén, 2025-ben, illetve ebben az évben is azt tapasztaljuk, miután gyakorlatilag egy ilyen technikai recesszió korát érjük a gazdaságban, plusz a geopolitikai helyzet, és erre még rátett nyilván a választási év, hogy a kiválasztási folyamat ez teljesen másképp zajlik. A megváltozott körülmények miatt gyakorlatilag a munkáltatók is, meg a munkavállalók is egy ilyen kockázatkerülő magatartást folytatnak, aminek az a következménye, hogy nagyon-nagyon lassan megy a kiválasztási folyamat, tehát gyakorlatilag a bruttó kiválasztási idő az a kétszeresére, vagy akár a háromszorosára is növekedett mondjuk a 2022-eshez képest. Akkor jellemző volt az, hogy akár 2-3 hét alatt elhelyeztünk egy jelöltet, mert mindenki nagyon gyorsan tudott igent mondani, gyors döntéseket hoztak. Nyilván az állt mögötte, hogy nagyon sok lehetősége volt egyébként a jelölteknek, tehát minden újukra jutott egy állásajánlat. Most viszont nem ez a helyzet, tehát hogy ki kell őket mozgatni a komfortzónájukból, és nagyon-nagyon racionális döntést próbálnak hozni a jelölt oldalon is, meg a vállalati oldalon is. Úgyhogy emiatt azt látom, hogy egy óvatosság, egy kockázatkerülés, egy lassabb kiválasztás, egy döntésképtelenség, ami most jellemzi az elmúlt másfél-két évet.
1: Megnézzük mindjárt a munkáltató, illetve a munkavállalói oldalt is külön-külön. Miközben ezt mondtad, hogy ugye a 2022-es 23-as esztendő, ugye ez volt a csúcs, eszembe jutott a Covid időszaka. Tehát abban az időszakban volt bármi, ami olyan mementó, amit elvittek, elhoztak magukkal a cégek, és egyébként még jelenleg is használnak akár technikákat, akár bármit.
2: Hát a Covid idején ugye megállt a kiválasztás gyakorlatilag, akkor azt láttuk, hogy tudták a cégek, hogy ennek egyszer vége lesz. Tehát amint megjön az oltás, illetve megjönnek azok a megoldások, amivel le tudják zárni ezt a korszakot, akkor újra fog minden indulni. Most viszont egy nagyon nagy bizonytalanság van. Fogalma nincs senkinek, nincsen varázstükre, hogy mikor fog újraindulni ez az egész dolog. Tehát akkor azt mondom, hogy egy ilyen ideiglenes, nagyjából meghatározható időpontig tartó leállásról volt szó az álláspiacon, és akkor is volt egyfajta átrendeződés például szektorok között, lásd például az élelmiszeriparba és a vegyiparba át tudtunk csatornázni olyan jelölteket, akik a korábbi időszakban erre nem voltak nyitottak. Most is megtörténik ez, de akkor nagyon gyors volt a visszarendeződés. Tehát abban a pillanatban, ahogy újraindult a többi szektor, azzal, hogy vége lett a lezárásoknak, és a vállalkozások újra nyitottá váltak arra, hogy vegyenek fel új embereket, ők vissza is rendeződtek abba a szektorba, amiből eljöttek. Most nem vagyok biztos benne, hogy ez meg fog történni.
1: Ugye azt említetted, hogy mind a két oldal óvatos, tehát a munkáltatók is, illetve a jelöltek is, a munkavállalók is óvatosabbak. Ha munkáltatói oldalt nézem, akkor ők tudják, hogy kit keresnek? Tehát abban a kisebb mennyiségű keresésben is, ami létezik, ami nálam felvetne egy logikus kérdést, hogy ha kevesebb a pozíció, és egyébként a jelöltek száma nagyjából ugyanannyi, akkor miért lassulunk le? Talán azért, mert nem tudják a munkáltatók se, hogy egyébként kit keresnek, vagy kit kellene keresni?
2: Mind a kettő benne van. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy a jelöltek száma ugyanannyi, nem ugyanannyi. Tehát az a helyzet, hogy vannak munkavállalók Magyarországon. Most gyakorlatilag azt hiszem a KSH-nak a legújabb jelentése alapján 224 ezer fő a munkaerőtartalék. Idézőjelbe teszem, hogy munkaerőtartalék. Ennek a fele nem is akar dolgozni egyébként, nem akar a munkaerőpiacra bejelentkezni. A másik fele pedig nem biztos, hogy olyan, akivel a mi partnereink vagy a vállalkozások szeretnének együtt dolgozni.
1: Ők a fiatalok, illetve a nyugdíj korhatárt meghaladó.
2: Vagy azok, akik nem akarnak dolgozni. Aha, tehát, okay. Hogy gyakorlatilag nem csak a fiatalok és a nyugdíjkorhatárt meghaladóak, hanem azok, akik egyébként kívül esnek azon a területen, aki ténylegesen hozzá akar tenni a dolgokhoz. És az az igazság, hogy, tehát, hogy akik pedig dolgoznak, ők pedig nem akarnak váltani, tehát hogy nagyon-nagyon alacsony a váltási hajlandóság a munkavállalók körében. Tehát én azt megcáfolom, hogy a jelöltek száma ugyanannyi, mert hogy jóval, de jóval kevesebb jelölt van, azért, mert hogy nagyon-nagyon nehezen akarnak bekapcsolódni egy kiválasztási folyamatba, és feladni azt az életüket, ami gyakorlatilag a stabilitáson és a biztonságon alapul, mert hogy a meglévő munkahely az mindig komfortosabb, mindig biztosabb, mint hogyha elmegy egy másik helyre dolgozni, főleg egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetben. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy a vállalati oldal is óriási bizonytalansággal küzd, tehát hogy ők is kiszámíthatatlannak érzékelik ezt az időszakot, tehát hogy fogalmuk nincs, hogy mi fog történni. Nyilvánvalóan vannak olyan cégek, akik egyébként rendben vannak, tehát hogy jó az árbevételük, jól működnek, versenyképesek, de még ők is azt gondolják, hogy nem az az időszak az, amikor egyébként be kellene ruházni például humán erőforrásba. Tehát nem kockáztatnak. Egyik oldal se kockáztat. A jelölt keresi a tökéletes munkahelyet, a munkáltató keresi a tökéletes jelöltet, mindannyian tudjuk, hogy nem létezik egyik se. És ezt a kettőt kellene valamilyen szinten egy platformra hozni, ami nagyon-nagyon nehéz ebben az időszakban.
1: Ami valószínűleg egy gazdasági fellendülés, vagy egy komolyabb, intenzívebb fellendülés nélkül nem is fog menni. Na most abban a helyzetben, amikor mondjuk egy cég elindít egy kiválasztást, és mondjuk a vezető bekapcsolódik, és jelzi, hogy fú, hát nem tudok dönteni, még szükségem van jelöltre, ezt azért többször látom, hogy ez azért mesterségesen hosszítja a kiválasztás folyamatát. Jól látom? Mennyi, ugye említettél egy számot, hogy dupla annyi idő egyébként, és mondjuk most éppenségen nyár van, ami ráadásul szezonálisan tovább emeli majd ugye ezt a kiválasztási folyamatot. De összességében hogy látod? Tehát ez a lassítás, ez egy mesterséges vezetői lassítás, vagy ez természetes?
2: Mind a kettő elő szokott fordulni, tehát, hogy van olyan, amikor nem biztosak benne, hogy ők embert akarnak felvenni. Tehát, hogy már a gondolat felmerült, hogy szükség lenne valamilyen emberre, de nem tudják jól körülhatárolni, hogy kit szeretnének pontosan. Mert hogy egyszerűen az üzleti oldal nem feltétlenül tudja megfogalmazni, hogy mire van szükség. Szükség lenne valakire. Szükség lenne egy AI szakemberre. Na, mit jelent az, hogy AI szakember? Tehát, hogy nagy szervezetek esetében valószínűleg egészen jól tudják definiálni, hogy mire van szükség. képesség, meg hogy milyen inputok, meg mik állnak rendelkezésre a szervezeten belül, mire kell dolgozni, mire van szüksége a biznisznek. Kisebb szervezetek esetében ezt nem tudják meghatározni, tehát egy ilyen kiválasztási folyamat során közösen gyúrjuk a pozíciót, tehát hogy jönnek a jelöltek, interjúztatnak, rájönnek, hogy mégse ebből a szempontból közelítsük meg ezt a keresést, mégse abból a szempontból, és akkor ilyenkor egy keresés akár hónapokon keresztül is el tud húzódni. Holott, hogyha ők adnának egy jól körülhatárolható profilt, akkor nyilvánvalóan nagyon gyorsan megtalálnánk azt az embert, akikre nekik szükségük lenne. Ez az egyik része. A másik része pedig, amit mondok már többször, hogy a kockázatnak a minimalizálása. Tehát a hiring manager is úgy érzi, hogy neki mindenképpen egy jó döntést kell hoznia. És ezért nagyon-nagyon alapos akar lenni. De az már nagyon sokszor kiderült, hogy nincsen korreláció a között, hogy hány körön keresztül hallgatjuk meg a jelöltet, hány ember nézi meg, és a között, hogy egyébként beválik ez a szakember. Egyébként a tendencia az, hogy minél többkörös egy állásinterjú, minél alaposabb akar lenni az az adott hiring manager, annál inkább jellemző az, hogy a legjobb jelöltek kicsekkolnak. Tehát a harmadik körre azért már általában húzza a száját minden jelölt, mert hogy azt gondolja, hogy miért van erre szükség, nem engem akar, be se akarja tölteni ezt a pozíciót, tehát hogy mit kínlódunk ezzel ilyen sokáig, mármint nem mi, hanem nyilván a mi megbízunk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz döntés, tehát, hogy megértjük egyrészt a munkáltatónak a biztonságra való törekvését, de közben azt is értenie kell a munkáltatónak, hogy ez a legeslegjobb jelölteket veszíti el, hogyha ennyire nagyon alapos akar lenni, és nagyon sok esetben tényleg az lesz a vége, hogy még egy jobb jelölt, még egyet hadd nézzünk meg, eltelik 5-7-6-7, és azt mondja, hogy hát igazából az első volt a legeslegjobb. És ilyenkor mi történik? Nyúljunk vissza az első jelölthöz. Az első jelölt mit csinált? Elfogadta a meglévő munkáltatójának az ellenajánlatát, vagy pedig elfogadta egy versenytárs cégnek az ajánlatát, és kicsekkolt a folyamatból, magyarul megromlott. És akkor mi történik? Kezdődhet előről a kiválasztási folyamat, és újra beleteszünk mondjuk 6 hetet. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a legrosszabb döntés a nem döntés. Tehát dönteni kell. Igen vagy nem.
1: Oké. Okay. Amit látok, ezek rendkívül értékes gondolatok, amiket most elmondtál. Egyrésztről tele van a munkaerőpiac generációs munkavállalókkal, olyanokkal, akikben már van egyébként üzemóra, tehát van szakmai tapasztalatuk. Ők kifejezetten nem szeretik egyébként a hosszú folyamatot, és kifejezetten nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor tisztátalanság van. Tehát amikor nem tudják, hogy mi lenne a feladat, hogy hol van az ő értékteremtési pontjuk. Tehát az, hogy összeálljon az a bizonyos profil, létrejöjjön, és azt ne rángassuk, ne mozgassuk, szerintem ez egy alap elvárás kellene, hogy legyen. Illetve a kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen helyzetet, amikor hosszú egy kiválasztási folyamat, amikor többkörös, amikor adott esetben próbanapnak, amikor tesztnek vetjük alá a kollégákat, vagy a jövendőbeli kollégákat, ha ezt előre tisztázzuk, mint munkáltató, tehát úgy hívjuk be a jelöltet, hogy figyelj, ez egy 4 körös interjú lesz, 45 napon belül szeretnénk a megfelelő jelöltet kiválasztani, lesz egy teszt is közben, ezek a pozíciók fognak téged meghallgatni, ez segít abban, hogy mondjuk konzerváljuk azt a jelöltet, tehát tudatosítsuk benne, hogy mi pontosan tudjuk, mit szeretnénk, egész egyszerűen van ennek egy folyamata.
2: Mindig transzparensnek kell lenni, a legelejétől fogva a jelölttel. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az információkat átadjuk neki, és akkor majd a jelölt eldönti, hogy szeretne részt venni egy ilyen kiválasztási folyamatba. Nyilván azt látni kell, hogy a tesztek, a házi feladatok, a megoldandó dolgok, amit neki plusz energiaként bele kell tenni egy kiválasztási folyamatba, nem segítik azt, hogy nagy legyen a pool. Tehát, hogy nagyon sokan ezt már az elején elutasítják, és azt mondják, hogy hát én nem szeretnék egy állásinterjúba ennyi mindent beletenni, hogy 45 napon keresztül csak dolgozok, és nem tudom, hogy mi lesz az eredménye.
1: Valamennyi megértést adnak ilyenkor a jelöltek a jövendőbeli vagy potenciális munkáltatónak, hogy azért az ő helyzete sem egyszerű. Tehát, hogyha mondjuk egy marketingest keresek, és szeretnék tőle látni kreatív anyagokat, akkor magyarul vegyem inkább fel, mint sem, hogy adjak neki próbafeladatot? Mi a helyes hozzáállás ilyenkor?
2: Nagyon ritka egyébként a marketinges keresés, azt el kell, hogy mondjam, mert hogy a kreatív anyagokat megcsinálja most már a mesterséges intelligencia. Tehát egy ebből a szempontból én azt látom, hogy itt például abszolút nincsen jelentősége annak, hogy csináljon házi feladatot. pontot nem szeretik, tehát hogy kicsekkolnak már a legeslegelején ebből a kiválasztási folyamatból. Azt szoktuk javasolni egyébként a megbízóinknak, hogy az utolsó kettő jelöltnél, akikre már tényleg azt mondják, hogy szakmailag rendben vannak, szimpatikusak, integrálhatóak a szervezetbe, ők is szeretnének náluk dolgozni, tehát hogy megvan a váltási hajlandóság, már nagyon közel vannak a megegyezéshez, ott lehet, és nem tudnak választani, mármint hogy a megbízó nem tudja kiválasztani az utolsó kettőből, ott lehet csinálni valamilyen tesztet, ami segíti a döntésben őket, akár mondjuk egy motivációs tesztet, tehát hogy minden olyan, ami inkább a soft skilleket méri, mint a hard skilleket, mert azért látjuk azt, hogy a végén a legfontosabb az, hogy a hard skilleken felül legyenek meg azok a soft skillek, amivel ő be tud illeszkedni a szervezetbe, tehát hogy ez a team fit, amit nagyon keresnek, és ilyen jellegű teszteket szoktunk egyébként még a végén segíteni.
1: Mik azok a puha képességek, amik nélkül ma már nem lehet, még akkor is, ha valakinek van egy hard skill tárháza? Tudom, hogy ez nyilván iparág függő, meg munkakör függő lesz, de mégis mik azok a slágerek, ami nélkül nem lehet?
2: Hát alapvetés a hard skill-ek, tehát hogy nagyon sok helyről halljuk azt, hogy most már erre nem annyira figyelnek, nem ez a fontos, meg tudja tanulni, de a mi tapasztalatunk az, hogyha nincsenek meg a hard skill-ek, és nem lehet mindent kipipálni, akkor igazából teljesen mindegy, hogy milyen soft skill-ekkel rendelkezik. Tehát, hogy a hard skill-ek tetejére teszik még a soft skill-eket, és igazából egyetlen egy dolog számít, a team fit, tehát mennyire illeszthető be az adott csapatba. Ez egyébként meg nem is szektorspecifikus, hanem tehát vállalat specifikus, cég specifikus dolog. Valakinél nagyon homogén csapatot szeretnének kialakítani, és azt nézik meg, hogy nem mennyire illik bele az adott szervezeti egységbe, mennyire tud együttműködni az adott szakmai vezetővel. Valakinél sokkal nyitottabbak, és azt mondják, hogy jó legyen egy heterogén csapat, jöjjön külső tudás, olyan, ami még nincs meg a szervezeten belül, vagy olyan viselkedési forma, ami még nincs meg, de egyébként hozza magával az innovációt. Valaki azt mondja, hogy szeretett várjuk az Z-generációsokat, mert hogy ők teljesen másképp gondolkodnak. Valaki meg azt mondja, hogy szó nem lehet róla, hogy ilyen embereket fölvegyünk most a szervezetbe, mert hogy egyébként nekünk teljes értékű 100%-os emberek kellenek, akik már most tudnak termelni. Egyébként ez utóbbi a jellemző leginkább.
1: Hogy lehet ezeket a soft skill-eket ügyesen visszamérni? Tehát milyen tesztek, vagy akár teszteknek a nagyobb választéka a rendelkezésére a munkáltatóknak arra, hogy ezeket elkezdjék is tényleg empirikusan visszamérni, tehát hogy akár egy döntéstámogatási eszközként használják.
2: Hát vannak ilyen cégek, egyébként mi is együttműködünk egy ilyen céggel, stratégiai partnerségben a Valoróval például, nekik rendelkezésre állnak ezek a tesztek, és vannak benchmarkjaik is egyébként, tehát hogy egész Európára vagy egész világra vonatkozóan, de egyébként Magyarországon is nagyon nagy adatbázissal rendelkező benchmarkokra tudnak számítani, vagy támaszkodni, és mi egyébként, mi fejvadász, nem szeretünk ebbe egyébként olyan szinten belevonódni, tehát hogy szoktunk ajánlani teszteket, meg szoktunk használni teszteket, de egyébként az értékelésben egyébként nem szoktunk részt venni, tehát hogy nekünk nagyon objektívnek kell maradnunk. Ezeket a dolgokat mindig oda szoktuk adni ennek a Valoró nevű tanácsadó cégnek, aki kimondottan ezzel foglalkozik, és ez az ő szakterületük.
1: Van ennek kultúrája Magyarországon? A cégek használják ezeket a teszteket, vagy ez még utópia?
2: Hát az az igazság, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat használták a teszteket, amikor túlkínálat volt a jelöltekből, mert hogy akkor nagyon erőteljesen lehetett szűrni őket, és a jelöltek is nyitottak voltak arra, hogy ebbe belekapcsolódjanak, meg kitöltsenek ilyen teszteket. Ezek az elején inkább ilyen hard skill szakmai tesztek voltak, tehát például egy főkönyvelő keresésnél logikai tesztet kellett kitölteni, meg IQ tesztet, meg ilyesmi dolgokat, és ez nagyon sokszor egyébként a fiókban landolt, tehát hogy nem használták, csak kötelező protokoll volt, például egy amerikai vagy egy német anya ezt előírta, meg kellett csinálni a magyar leánynál is, egyébként nem nagyon használták őket. Aztán az utóbbi időszakban ezek a tesztek egyébként sokkal kisebb szerepet töltenek be a kiválasztási folyamatban, főleg annak köszönhetően ugye, hogy sokkal nagyobb volt a kereslet a jó szakemberek iránt, mint amekkora volt a kínálat, tehát hogy nem lehetett válogatni, és ugye nem is nagyon voltak nyitottak erre a dologra a jelöltek. És most az utóbbi időszakban megint azt láttam, hogy elkezdődött a teszteknek a használata, de inkább ilyen motivációval kapcsolatos kérdésekben, tehát hogy nem azt mérték, hogy szakmailag, nem csak azt mérik, hogy szakmailag mennyire alkalmasak, mert azt egy jól struktúrált interjú alapján egy szakmai vezető viszonylag gyorsan el tudja dönteni, nem kell hozzá teszt. zárójel kivételt képeznek nyilván az IT munkakörök, ahol szoktak azért használni, de azt látom, hogy ezeket a EQ-val, motivációval kapcsolatos teszteket mostanában azért erőteljesen használják.
1: Félnek ettől egyébként a jelöltek?
2: Nem. Nem? Nem jellemző. Az viszont igen, hogy megpróbálják befolyásolni ezeket a teszteket. Tehát, hogy nagyon okos jelöltek vannak, de az az igazság, hogy még hogyha átismerik egyébként nem csak önmagukat, hanem egyébként a munkáltatót is, vagy a leendő munkáltatót is, azért a próbaidő alatt ez ki szokott derülni, hogy ő átverte ezt a tesztet, tehát, hogy próbálta manipulálni, mert hogy azért lássuk be, a puding próbálja az evést, tehát, hogy lehet itt bármilyen teszt, lehet itt bármilyen szakmai interjú, struktúráltság, pontos profil meghatározás, a próbaidő alatt fog úgy is kiderülni, hogy ő egyébként jó lesz ott, vagy nem lesz jó, hozzá tud-e járulni a vállalat versenyképességéhez, vagy nem.
1: Nézzük meg a jelölti oldalt egy picit. Ugye említetted, hogy óvatosabbak a jelöltek. Nagyon diplomatikusan fogalmaztál, én magamban ezt úgy fordítottam le, hogy jó lesz ez így, ahogy van. Kicsit ez a hozzáállás érződött. Ez tényleg így van? Tehát mitől nem nyitottak? Mert azért megnézni most is megszabad azt a lehetőséget, meg elindulni ezen az úton elszabad. Az egy másik kérdés, hogy mondok-e igent a végén.
2: Igen, hát így van, ahogy mondod, tehát, hogy inkább ülnek a biztos rosszba, mint hogy elmenjenek a bizonytalan jóba. Tehát, hogy abszolút ez a trend az elmúlt másfél-két évben. Nyilván nagyon sok oka van ennek. Az egyik a komfortzónának az erőssége. Azért, hogyha ő elmegy egy új munkahelyre, a következő 12 hónapban nagyon-nagyon sokat kell dolgoznia neki ahhoz, hogy letegye a névjegyét, és elérje azt a pozíciót, amiben most ő most vár, tehát amiben most van a jelenlegi munkahelyén. Tehát, hogy azért ez egy rengeteg energiát és időt és odafigyelést igénylő dolog. És azért azt látjuk a COVID óta, hogy megtanulták kényelmesen élni a hétköznapokat a munkavállalók. Tehát azzal, hogy lehetett home office-ba dolgozni, még most is vannak olyan cégek, ahol lehet home office-ba dolgozni, azzal, hogy a munkahelyből két dolog volt nehézkes, a munka meg a hely, és nem akartak helyhez kötöttek lenni, nem akartak időhöz kötöttek lenni, rugalmasságot szerettek volna mindenben, és erre egyébként nyitott volt a vállalati oldal is. Ez azt hozta magával, hogy sokkal, de sokkal komfortosabban tudnak a munkában létezni, és a munka és a magánélet egyensúlya az sokkal inkább kiegyensúlyozott volt, mint mondjuk a 2008, 2009-es, 2010-es éveknek a környékén. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy jönnek be a fiatal generációk, tehát az Z-generációs munkavállalók, azok már teljesen másképp állnak a munkához. És akkor itt van 2029-re, megjelenik az első alfa generációs munkavállaló is, akik meg szintén megint másképp állnak ezekhez a dolgokhoz, és az nagy kérdés lesz, hogy hogyan fognak tudni a cégek erre reagálni. Azért nem használom az alkalmazkodni szót, mert én azt gondolom, hogy egyébként minden generációnak egymáshoz alkalmazkodnia kell, tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy az Z-generációs, meg az alfa generációs munkavállalókat mi simogassuk folyamatosan, és hozzájuk alkalmazkodjunk, hanem nekik is kell nyilván idomulnia az idősebb generációhoz, mert hogy az ő tapasztalatuk egyébként nagyon sok mindent ad hozzá a cégeknek az életéhez, és hát ugye nagyon sok kutatás kimutatta, hogy az X-generáció a legnagyobb árbevételt termelő generáció. Ettől nem fogunk tudni eltekinteni, tehát, hogy ez a generáció olyan szinten bevonódik még a munkába, és olyan szinten szeretne tenni, ami viszi az egész céget magával. És nyilván az alfa meg az Z-generációnak ebből valamit majd át kell vennie, majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek nyitottak. Én azt látom, hogy egyébként erre még nincsenek felkészülve a cégek. Pont tegnap előtt volt egy rendezvény, ahol az alfa generációról beszélgettünk, és az alfa generációnak a nyelvhasználatát elemeztük, és hogyan tud erre a HR reagálni. Hát kimondottan nem tudták, hogy miről beszélnek, mert hogy nem ismerik azokat a szavakat, még azok sem, akinek alfa generációs gyermekei vannak, és egy ilyen szótárat állítottunk össze a végén, amit tudnak használni majd a mindennapi munkavégzés során, hogy megértsék, hogy mire van ezeknek a fiatal srácoknak, meg lányoknak szüksége.
1: És egyébként vegytiszta munkahelyek nem nagyon vannak, tehát az, hogy több generáció, akár 4-5 dolgozik együtt, és igen, 2029, el fog röppenni ez az idő nagyon gyorsan, tehát itt lesznek, úgyhogy fel kell készülni, talán tudatosabban egy kicsit, mint az Z-generáció érkezésére. Az látható, hogy az Z-generáció egyébként tudatosabban hoz meg, legalábbis a saját érdekeire vonatkozóan döntéseket, és jobban tájékozódik, vagy alaposabban tájékozódik egy új munkahely tekintetében. Záró kérdésként, ha valaki most mégis elindul a rögös úton, tehát azt mondja, hogy jó a mostani, de azért csak megnézném, hogy milyen egyéb lehetőség van, akkor ő mi alapján dönt a kiválasztási folyamatban? Fontos-e mondjuk egy vállalati brand? Fontos-e mondjuk a szakmai vezetőnek a stílusa? Mi az, ami alapján ők, inkább a szoftabb dolgokra vagyok kíváncsi, ami alapján ők döntenek?
2: Hát van egyetlen egy nagyon fontos hard dolog, amitől nem tekinthetünk el, az a juttatási csomag. Azért azt látjuk, hogy nagyon sok esetben nem a realitás talaján állnak a jelöltek, tehát hogy olyan juttatási csomagot szeretnének, ami óriási, tehát nagyon-nagyon távol áll attól a csomagtól, amit egyébként a vállalati oldal nyújtani tud. Nyilván a vállalati oldalnak vannak határai, tehát ahhoz, hogy a bérfeszültség ne alakuljon ki, illetve a bérstruktúra megmaradjon, neki van egy limit. Nyilván tudnak alkalmazni kiskapukat, de azért nem annyira szeretnének, főleg ugye itt a pértranszparencia kapcsán ez nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. Tehát ez a legfontosabb, és ami nagyon fontos, hogy ez a gap ez egyre nagyobb. Tehát, hogy az ő elvárásuk, főleg ugye az Z-generációnak az elvárása, és az, amit a vállalati oldal adni tud, az nagyon nagy. Mert az Z-generáció hogy számol? Ki kell fizetnem az albérletemet, a rezsimet, a csajomat, a fesztivált, a nem tudom én mit, és akkor szépen összerakja, hogy akkor bruttó 900-at szeretnék kapni. Míg mi hogy számolunk, YX generációsok, mekkora értéket teremtünk a vállalatnak, ezért mennyi ellentételezést tudunk kapni. Szóval, hogy ez is nagyon nehéz. És akkor erre jönnek majd rá a soft dolgok. Az egyik, amit látunk, amiről most is beszélgettünk, a munka-magánélet egyensúlya. Tehát, hogy az a évi 20 nap szabadság, amivel ők most rendelkeznek a munkatörvénykönyve szerint, az nem elég a fesztiválokra például. Tehát, hogy ilyenkor muszáj elmenni táppénzre. Nincs mese, főleg akkor, hogyha a fesztivál hosszú, jól is sikerül, és még hétfőn se tudok bemenni a munkahelyemre. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Vannak olyan cégek, akik ezzel arra reagálnak, hogy például a kafetéria rendszer keretén belül nem csak szép kártyát, vagy nem tudom, egészségbiztosítási csomagot lehet választani, hanem nem tudom, plusz 10 nap szabadságot, és akkor kivált más kafetéria elemeket. Tehát, hogy ennek a generációnak a szükségleteire tudnak reagálni. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha már nem csak az Z-generációval foglalkozunk, hanem egyébként a többiekkel is, tehát, hogy nagyon fontos egyébként magának a munkahelyi környezetnek a pozitivitása, tehát, hogy bizalomgerjesztő legyen ez az egész. Az egy nagyon-nagyon fontos, és ez már az interjúnál elindul. Tehát, hogyha egy stressz interjút folytat egy vállalkozás, vagy egy vállalat, vagy egy hiring manager, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az sikertelen lesz. Tehát senki nem fog oda menni dolgozni. Erre nincs szüksége már az embereknek. Tehát, hogy nagyon-nagyon asszertíven kell kommunikálni az interjú folyamán, amiről beszéltünk, tehát a transzparenciának nyilván meg kell lennie, de azért ne legyenek illúzióink arról, hogy a versenytársaink is megpróbálják a legjobb arcukat mutatni, tehát hogy nekünk is meg kell próbálni a legjobb arcunkat mutatni, mert hogyha megvan a bizalom, és megvan az a pozitivitás, akkor sokkal, de sokkal könnyebben be tudják vonzani ezeket a munkavállalókat a cég életébe.
1: Borzasztóan érdekes terület, és tele kihívásokkal, függetlenül attól, hogy milyen a gazdasági környezet. Nagyon szépen köszönöm a kirándulást ezen az érdekes területen. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Jövő héten újra Álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. Kórházba került az Igali gyógyfürdő több vendége. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Példanélkülének nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy a felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak, a 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program

0: részleg lezárták, a helyszínen méréseket végeztek, a fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a fesztiválnak helyet adó Hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves-Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
3: Január 1-e és az országgyűlés május 9-i alakuló ülése között. Az Orbán-kormány 96 nem nyilvános, és további 11 kifejezetten titkosított kormányhatározatot hozott. Ez derül ki a HVG közérdekű adatigénylésére, a miniszterelnökség által kiadott statisztikából. Ez a 107 döntés háromféle típusú határozatot akar. 70 darab úgynevezett 2000-est, 11 darab 3000-est és további 26 darab 4000-est. Közös bennük, hogy a magyar közlönyben egyik sem jelent meg. De a 3000-es típusúak ezen belül is különlegesek, mert csak egy szűk kör tud róluk. Ezeket a határozatokat tartalmuktól függően 10-20 évre, vagy szigorúan titkos minősítés esetén 30 évre titkosítják. A Magyar Péter vezette Tisza kormány viszont a miniszterelnökség közlése szerint eddig egyetlen egy titkos határozatot sem hozott.
4: Hát most ezt nem tudjuk megbeszélni, hogy mi lehet ezekben a döntésekben, bár találgathatunk, mindenkinek lehet személyes tippje. Lehet, hogy inkább azt kérdezném meg tőled, Enikő, először, hogy mit lehet ezekkel a döntésekkel tenni? Most egy frissen hatalomba került kormány, amikor végignézi ezeket a döntéseket, Ruf Bálint például beszélt ezekről egy interjúban, ha jól értem, ezek különböző titkosítási szintű, nagyon megkérdőjelezhető döntésekről. Mi ilyenkor a teendő? Felolják a titkosítást, kiszórják a disznók elé, hogy majd mi kicsipegessük, mert az újságírók, ha nem bánod, hogy ezzel a jelzővel illetem a közös szakmánkat. Én szeretem a disznókat, csak azért mondom.
5: Hát érdekes, igen, hogy mit kezdenek ezzel, mert ugye a minősített titkos, tehát ezek a 3000-es rendeletek, ezek akár 10-20-30, ahogy elhangzott, évig és titkosak lehetnek, sőt, ugye, ha jól emlékszem, háromszor meg is lehet őket hosszabbítani, tehát akár 90 éves titkosságot is elrendelhetett az Orbán kormány az utolsó néhány hónapjában. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz ezzel a kapcsolatban a döntés. Szerintem nem csak az a kérdés, hogy hány ilyen határozat van, mert az azért elég jól látszik, hogy az Orbán kormánynak ez egy ilyen rendszer szintű működése volt. Tehát rutinszerűen ők rengeteg ilyen kormány határozatot vagy rendeletet hoztak. Inkább az az érdekes, igen, ahogy mondod is, hogy mi van ezekben. Tehát persze az sem oké, hogy ennyi minősített jogszabály volt, tehát minősítetten titkos, de mi volt ezekben? Tehát mit akartak ennyire titkolni külön?

0: külügyi, biztonságpolitikai, közbeszerzési dolgok, tehát nagyon izgalmas tényleg, és nagyon izgalmas, hogy ezt megtudhatjuk egyáltalán, úgyhogy én nagyon várom, hogy mi lesz ennek az eredménye. Az biztos, hogy ez az elmúlt évekre, hogyha visszatekintünk, több éven keresztül megfigyelhető, hogy nagyon sok ilyen határozatot vagy rendeletet hozott ez a kormány. Tehát például 2021-re emlékszem, ott 38-3000-es ilyen jogszabály született, ami azért, hogyha mondjuk nemzetközi szinten is szétnéz az ember, abszolút nem jellemző, tehát azért nem szoktak kormányok ilyen szinten minősített jogszabályokat hozni, és titkos jogszabályokat, amit ugye senki sem ismerhet meg. Tehát ugye ez a magyar közlönyben soha nem jelenik meg.
1: Ruf Bálint Dúl Szabolcsnál adott interjújában beszélt ezekről a titkosított rendeletekről, akkor még nem mondta el pontosan, hogy hány darabról beszélünk, de amikor Dúl Szabolcs hát nyomasztotta őt egy kis újra és újra kérdezéssel, ott ő elsősorban gazdasági ügyeket hozott fel, olyanokat, amiknek a körvonalairól valamit tudunk, hiszen láttuk az eredményét, például a magyar állam hogyan adott kölcsön teljes összegben sok-sok milliárdokat tőle megvásárolandó cégekre. Gyuri, mire számítsunk?
2: Majdnem biztos, hogy gazdasági, mert ezt kellett eltitkolni. Nyilván mindenki ilyen jellegű döntéseknél, aki a sajtó munkatársa, az igyekszik körbejárni, ami titkosított, és hogy ezért kellett ezt elvenni, ezt az információt. De én arra hívnám a figyelmet, hogy ez alatt az időszak alatt majdnem ugyanannyi volt a nem titkosított döntés. Tehát a titkosított döntések száma, beleértve a 3000-est is, ami a legerősebb, majdnem ugyanakkora volt, mint a nem titkosított döntések száma. Ez azt jelenti, hogy a döntéseknek majdnem a fele, vagy 45%-a titkosított döntés volt. Ez az aránytalanság, ez felveti azt a gyanút, hogy egy csomó minden olyan van benne, ami valószínű gazdasági érdekeltség, vagy bármi olyan dologra utal, ami nem lett volna szerencsés az előző kormánynak, ha kiderül.
1: Illetve azt azért tegyük hozzá, hogy ez még mind a rendeleti kormányzás keretében történt, tehát a parlamentarizmust még formálisan is megkerülve, tulajdonképpen ugye központi kormányutasításra.
3: Én meg abban reménykedem, hogyha egy kormány titkosított valamit 30 évre, akkor van a kormány, még feloldhatja ezt a titkosítást. Ha, de ezt már jogászok eldöntik, ez nem az én szakmám. De a formál logika ezt mondja. Na most csak azt oldják föl, mert megint csibészség van. Tehát ha mi adtunk valakinek 400 milliárdot, hogy autópályát építsen Burkina Faszoból, nem tudom, Nigerbe, akkor azt azért vizsgáljuk meg. Vagy aki adott valakinek 100 milliárdot, hogy nem tudom, hajtogasson papírrepülőt a Rózdor hajót fedélzetén, és utána igyon dobozos kólát, akkor azt is azért nézzük meg, ha ilyenek vannak. Mert minden kormánynak van tényleges titka, ami nem tartozik senkire, azok teljesen normálisan titkosítottak. De itt, hogy mondjam, úgy vagyok vele, mint Fülig Jimmy volt annak idején, hogy ez megint kavarja, tehát nem bízom bennük. Tehát itt valami megint fog történni, és az öreg úrtól félt Fülig Jimmy is. Tehát Piszkos Fredtől félünk. Nálam Piszkos Fred ugye a NER úgy, ahogy van, sok kis piszkos fed egymás mögött, egyik kövérebb, másik soványabb, és ez azt jelenti, ezeket szép csendesen vizsgáljuk meg, és amíg csibész volt, az mehet Monte Cristo mellé várába.
1: Na hát én speciál szegény piszkos Fredet nem azonosítottam volna a NER-rel, mert ennél jóval rokosszenvesebb figura volt, illetve hát ugye a klasszikus piszkos Fred effektus, amit minden népszerűtlen jó tanuló meg kell tanulja saját magával kapcsolatban, az amikor az ember tudja, hogy mindig az ellenkezőjét fogja dönteni a közösség, mint amit ő mond, úgyhogy ha valakit nagyon meg szeretne védeni, akkor arról elmondja, hogy mekkora gazember, és ennek az ellenkezőjét, hogyha szeretné, hogy meglincseljék, ezzel azért érdemes csínyán bánni, de mégis meg tudjuk határozni annak a léptékét, hogy mi lenne a normalitás a döntéshozásban. Eleve ennyi döntést hozni így kormányhatározatok formájában, ez már szerintem felvetheti a kérdést, hogy a korábbi salátatörvényes működés után igazából még jobban lerövidült a kormányzásnak az útvonala, de hogy vajon mennyi vagy milyen arányban volna úgymond normális, tetszetős, illendő ilyen titkos határozatokat hozni egy kormányzás során? Van erre egy ökölszabály?
0: Én nem tudok arról, hogy erre lenne ökölszabály. Szerintem inkább az a fontos összességében, hogy egy átlátható, transzparens működése legyen egy kormányzatnak és a parlamentnek. Tehát ugye, ahogy említetted is, hogy a rendeleti kormányzás volt, és mellette rengeteg titkos határozat volt, arra emlékszünk, hogy iszonyú jogalkotás volt, tehát jogalkotás dömping volt, és tényleg már követhetetlen volt, hiszen például éjfél előtt egy perccel benyújtottak valamit, és aztán másnap az emberek szembesültek vele, hogy élethelyzetük alapvetően megváltozik ezzel, tehát hogy döbbenetes és átláthatatlan volt ez az egész, és ugye nem voltak meg azok a demokratikus elvárható parlamentarizmusban elvárható lépések, amivel nyomon követhető lett volna, hogy hogyan változik mondjuk egy jogrendszer. Aztán látjuk persze, hogy 2010-től 26-ig hova jutott el Magyarország és a ma már nem létező jogállam, amit ugye újra vissza kellene építeni. Tehát biztos, hogy ez is majd egy nagyon jelentős jogalkotást igényel, hogy valahogy visszatérjünk ahhoz a demokratikus jogállamhoz, ami útközben elveszett. Én inkább azt gondolom, hogy a transzparencia nagyon fontos, és hogy az emberek szempontjából követhető és átlátható legyen, hogy mit csinál ez a kormány, milyen elvek mentén, és mik a fő célok.
1: Sokan reménykednek valamiféle jogállami restaurációban, abban, hogy ezek a keretek rendbe jönnek. Többek között például az önkormányzatok is reménykednek abban, hogy itt lesz átfogó önkormányzati reform, de egyelőre például a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban úgy tűnik, hogy nem enged a Tisza kormány. Nézzük, mi történt mostanában ebben az ügyben.
4: Mi azt kérjük, hogy jöjjünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. Ma a magyar központi állam az önfajta szektorból 400 milliárd forintot kivont törvénytelenül. Ezt szerintem ez egy súlyos probléma. És tehát, hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy itt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Megoldást szeretnék. Azt lehet, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre.
1: A fővárosi Tisza frakciótól még a kormányváltás óta nem nagyon hallottunk a szolidaritási adó ügyében, de Karácsony Gergely a mai napon is megerősítette, hogy a főváros nem tudja kifizetni a Fidesz által kiszabott léptékű, óriási szolidaritási hozzájárulást. Hogy álltok ezzel? Tárgyaltok? Folynak ezekről a reformokról az egyeztetések? Van-e remény arra, hogy például mérsékeljék ennek a léptékét?
2: Egyelőre ilyen jellegű tárgyalások nincsenek. Kezdeményeztük a miniszterasszonynál, hogy találkozzunk minél hamarabb, mert vannak 2026-ra elvaradó szálak, költségvetést érintő elvaradó szálak, ilyen a szolidaritási hozzájárulás is, mert vannak olyan települések, akik nem fognak tudni működni az év második felétől. Tehát erről beszélni kell. Minden elfogadható, nehéz költségvetési helyzet, új kormány fölállása, adminisztratív és technikai dolgok, de az semféképpen nem lenne szerencsés, hogyha ezek a megbeszélések nem kezdődnének el. Mi letettünk egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy képzeljük el a 2026-os esztendő lemenedzselését, és egy másik része ennek az anyagnak foglalkozik a stratégiai kérdésekkel, hogy hogyan tovább önkormányzati rendszer. A szolidaritási hozzájárulás az csak egy része a problémának, nagy része, hiszen ahogy a főpolgármester úr elmondta, 400 milliárd forintról van szó, és nem is arról van szó, hogy ne kéne a kisebb települések fejlesztésére, felzárkóztatására fordítani, hanem a mértékéről 5 vagy 6 év alatt ez 6-szorosára nőtt. Tehát azzal az elvvel egyetértek én magam is, meg mindannyian, hogy a kisebb településeknek adjunk át abból az adóbevételből, ami a nagyobb településeknél képződik.
1: Hát ez a hagyományos közteherviselés elve,
2: így van,
1: nem?
2: De ilyen mértékűt nem. Nem vagyok benne biztos, hogy a 2026-os évben a költségvetés helyzete ezt megengedi. Ez az egyik dolog, de beszélni róla. A másik az a törvénytelen állapot, amiről a főpolgármester úr beszélt, hiszen döntések vannak, bírósági határozatok, államkincstárral való pereskedése a fővárosnak, ami azt annak az érdekében van, hogy ne kelljen több pénzt befizetnie a fővárosnak a költségvetésben, mint amennyit az állam odaad, mert ez az európai önkormányzati chartával ellentétes, és hát mindenféleképpen törvénytelen. Ezt az állapotot föl kell oldani. A miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondata, én beszéltem már egyébként a főpolgármester úrral, mielőtt idejöttem, volt egy olyan mondata, hogy igen, rendezni kell ezt a kérdést, rendezni kell a főváros és a kormány viszonyát. Én ezt pozitívan értékelem, és bízom benne, hogy előbb-utóbb erre sor kerül, inkább előbb, mint utóbb.
1: Hát már az első Óbuszta szerint tartott kormányzati sajtótájékoztatón szóba került az önkormányzatok ügye, akkor épp a Szegedi Televízió egyik munkatársa kérdezett erre rá, érthető okokból, és akkor Magyar Péter szájából is elhangzott, ami azóta Ruf Bálintéból és sokakéból, hogy mindenkinek fontos a Tisza kormányban a szubszidiaritás elve, tehát az a fajta feladatmegosztás, ami több jogosultságot ad az önkormányzatok kezébe, ami közelebb hoz egy csomó döntéshozási, végrehajtási folyamatot a településekhez, a lakóhelyekhez, és ugyanakkor azt látjuk, hogy azért a Tisza kormány és ezen belül Magyar Péter és Vitézi Dávid, hogy így fogalmazzak, bífje Karácsony Gergellyel tovább folytatódik. Tehát azért itt az adókapok, a kioktatás, a helyrerakások, ezek nem álltak meg.
2: Karácsony Gergely, bocsánat, és akkor Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke. Elég jól beleláttuk a főváros dolgaiba, ezen keresztül nem részletekbe, de ezekbe az irányokba és folyamatokba mindenféleképpen támogatom a főpolgármester úr ezen irányú törekvéseit, hogy rendezzük ezt a helyzetet. Úgy tűnik valóban, hogy ez egyedülre még nem oldódott föl.
1: De és felül lehet emelkedni ezeket a személyes feszültségeket?
2: Én szerintem felül kell emelkedni. Magyarország fővárosáról van szó, még nem tudja rendesen finanszírozni ma már a működést. A közlekedésen látszik, a köztisztaságon látszik, egy csomó mindenen, és ehhez forrásokra van szükség.
1: Ami és hogyha ezzel egyszerűen csak meg lehet buktatni mondjuk egy főpolgármestert, és aztán...
2: Nem tartanám szerencsésnek ezt.
1: Nekem se ízlésem szerint való.
2: A politikai hatalom bővítése és a kiterjesztése az minden kormánynak adott esetben érdeke a hosszú távú fennmaradása érdekében, de ebben a helyzetben, amikor ilyenről beszélünk, hogy energiaválság van, vízhiány van, megoldandó kérdések, akkor nem arról kéne foglalkozni, hogy ezeket a kvázi részben személyi gyökerekkel is rendelkező ellentétet, politikai ellentéteket szítsuk, hanem engedjük működni a fővárost, amelyik megtermeli a saját pénzét. Tehát megtermeli ezeket a forrásokat, csak ezeket elveszik tőle.
1: Enikő, mire számítasz, hogyan lehet valamiféle együttműködési formát találni mondjuk a nagyobb eddig ellenzékben működő önkormányzatok és a Tisza kormány között? Azért nem csak Budapest van ilyen helyzetben, például Pécs súlyosan ki lett véreztetve, egy idő után már a könyvtári dolgozókat alig tudták kifizetni, a fűtést, az egyébként lenyűgöző pécsi központi könyvtárban, és még sorolhatnánk nagyon sok ilyet. Mire számítasz, mi lesz itt a stratégia, ami működhet?
0: Hát ez nagy kérdés valóban, és szerintem nagyon sok önkormányzat figyeli azt, hogy most mi történik a főváros és a kormányzat között, mert ez egy nagy tesztje lesz az egésznek, hogy akkor ugye ellenzékből egészen más volt Magyar Péter kommunikációja. Jó, nem mondjuk azt, hogy egészen más, mert most is mondja, hogy ez valahol az önkormányzatok kivéreztetését is jelenti, ez az iszonyú mértékűre emelt szolidaritási hozzájárulás, de ott ugye csak az volt az irány, hogy ez rossz, és kivéreztetés, és ez fenntarthatatlan. Nyilván aztán kormányzati helyzetbe kerültek, és az látszik, hogy nagyon rossz helyzetben van a központi költségvetés, szükség van erre a bevételre, mert meg kell fogni minden lehetőséget. Úgyhogy...
1: Akkor gondolt, hogy ez egy inkább pénzügyi természetű konfliktus, és nem politikai? Buta kérdés a részemről? Elfogadom, annak tartok.
3: Buta kérdés?
2: Nem buta kérdés.
0: Na mindegy, tehát nyilván van pénzügyi és politikai vetülete is. Az biztos, hogy nehéz helyzetben van a költségvetés, és ebből a szempontból nehéz helyzetben van a kormány. Biztos, hogy minden forrásra szükségük van. De az is látszik, hogy most nagyon figyelnek az önkormányzatok, és nagyon éles helyzet ez abból a szempontból, hogy miről volt szó a kampányban, és vajon mi lesz az önkormányzat és a központi kormányzatnak a viszonya az elkövetkezendő időszakban. Tehát ez az első ilyen fontos tesztje ennek az elinduló egyeztetésnek, vagy ennek a folyamatnak, illetve a központi kormányzat és az önkormányzatok közötti kapcsolatnak, úgyhogy ez nagyon érdekes.
3: Ez egy komoly veszély. Én 8 évet ültem az önkormányzatban Újpesten, valamit tudok róla, meg Gyurit nagyon régen ismerem. Gondoljunk bele, hogy 3 önkormányzatot soroljunk fel, Hódmezővásárhely, Gödöllő, Szeged, tegyük hozzá még Budapestet. Ezek az önkormányzatok az előző kormány alatt a szivattyú szívóágára kerültek, bármit csináltak. Tehát itt akármit tettek, elvontak tőlük. Nem lehet egy tehenet úgy fejni, hogy nem adok neki szénát. Tehát a tehenet etetni kell, és időnket meg kell mutatni állatorvosnak. Az önkormányzatok lefedik az egész országot, 3200 önkormányzat van, mindenkit ismernek. A Gyuli által megalapított párt, az Új Kezdet a legokosabb kezdeményezés volt, rögtön meg is gyilkolta a Fidesz. Miért? Mert lefedte az országot. A polgármester ismer mindenkit. Nem szabad bántani azért a polgármester, mert haragszom rá. Ez olyan dolog, hogy haragszom a szódásra, és fenéken billentem a lovát.
1: De pont ugyanezért vált politikai célponttá az önkormányzat.
3: De nem szabad.
1: Mert ezen a szinten lehetett például politikai alternatívát kinevelni, amit országosan nem lehetett. Tehát, ha megnézzük az előző önkormányzati választás eredményét, sőt az előző mondjuk kettőt, lassan hármat, ott jóval több ellenzéki Fidesztől független politikus tudott, vagy politikai formáció tudott eredményt elérni, mint országos szinten.
3: Igen, mert elege lett az embereknek, mert a kisebb közösségben jobban ismerik egymást. De még egyszer mondom, Budapestet úgy kell nézni, mint az ország fővárosát, Gödöllőt úgy kell nézni, ahogy Hódmezővásárhelyt, és mindenkinek jár forrás. Azt kell megnézni, hogy ezt jól használja föl. És igen, van szolidaritási adó, Budapesten több pénz termelődik, vagy Szegeden, vagy Debrecenben, vagy Győrben, a három nagy helyen, ugye, ahol vannak autógyárak például, ott biztos, hogy több adóbevétel lesz, vagy Pakson például, most ne a elmúlt hétre gondoljunk.
1: Hát Pakson nem, mert a paksi atomerőművet átsorolták az önkormányzattól kormányzati kezelésre.
3: Ez a csibészség, tehát tőle el lehet vonni forrás, és oda lehet adni Bivaj röcsögének, akinek nincsen semmije, és a fogorvos se tudja kifizetni, vagy a falubuszt. De ebben nem szabad gyűlöletet, meg mérget keverni. Meg kell hagyni ezt pontosan azért, mert a társadalomnak nyugalomra van szüksége hosszú távon. És hosszú távon a kormányzat és az önkormányzat jó együttműködése békét teremt az országban, meg nyugalmat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog Magyarországon.
2: Sikeres önkormányzatok tudnak sikeressé tenni egy kormányt.
3: Így van.
2: Ha minket lenyomnak, az nagy esélyét adja annak, hogy a kormány sikere nem lesz olyan, amire ő gondol. És ezt nagyon őszintén mondom. Mi nagyon-nagyon kezelhető emberek vagyunk. Mi nagyon-nagyon alkalmazkodóak vagyunk a működés érdekében, a sikeres működés érdekében. És ezt kell meglátnia a kormánynak. A kormány, az a kormány nem bölcs, aki nem támaszkodik ránk. Mi segíteni tudunk, de nekünk is kell a segítség.
1: Enikő, itt mindig arról beszélünk, hogy a nagy települések, a nagyvárosok, a pénzes főváros és a többi, és igazából az utóbbi 10-10-valahány évben ezek folyton szembe voltak állítva a kis településekkel, miközben én úgy emlékszem, és tudom, mindig Pécsen jövök, de hát tényleg lenyűgöző az a könyvtár. Ott például a megyei könyvtár az ugye az összes kis települést is ellátja, megjegyzem, könyvtár buszokat üzemeltetnek, mindenkinek ajánlom megnézni. Tehát én úgy értesültem, mint részben falun felnőtt ember, hogy egyébként a falu meg a mellette levő város, azok valamiféle kölcsönhatásban együtt kell működjenek. Hogyan lehet ebből jól kijönni? A szolidaritási adót, hogy lehet egy ilyen helyzetben okosan meghatározni?
0: Szerintem az elég nyilvánvaló talán a kormányzatnak is, de az önkormányzatok esetében mindenképpen, hogy ez az összeg, ami jelenleg egyfajta sarc, az önkormányzatok sarcolása, ez fenntartatatlan. Tehát, ahogy említetted is, olyan hihetetlen mértékűre emelkedett, ugye néhány év alatt, ha jól emlékszem, 58 milliárdról mostanra már 400 milliárdot követelnek az önkormányzatoktól, hogy ez egyszerűen fenntarthatatlan. És én arra emlékszem, hogy amikor beszélgettem önkormányzati vezetőkkel, polgármesterekkel, képviselő testületi tagokkal, ők különösen a jobb helyzetben levő önkormányzatok esetében mindig elmondták, hogy ők azt megértik, hogy egyfajta szolidaritást akár lehetne vállalni a nehezebb helyzetű településekkel. Igen, tehát hogy valamilyen mértéke akár lehetne is ennek. Persze lehet ezt elméleti síkra is vinni, és azt is lehet mondani, hogy a szegényebb önkormányzatok segítése az nem a gazdagabb önkormányzatoknak a feladata, tehát hogy ez egy egészen más terület, és akkor segítsen az állam azoknak a szegények településeknek. Tehát van egy ilyen vita is nyilván. De sok helyen mondják azt, hogy bizonyos összeggel akár hozzá is járulnának a segítésükhöz. De azért ennek legalábbis a mértékét meg kellene határozni, vagy csökkenteni kellene. Kényes, tehát ez most már egy olyan szintű sarcolás, hogy erre nem is úgy tekintettek egyébként a kormányzat az utóbbi időben, mint egy szolidaritási hozzájárulás, hanem egy államháztartási bevétel, minél nagyobb legyen, és akkor annál jobb. És egyébként senki nem tudta, hogy kinek segít. Tehát például önkormányzatok mondták, hogy sokkal jobb lenne, hogyha lehetne tudni, hogy én most akár Gödöllő önkormányzata, melyik kis település segítem. Tehát, hogy egészen más lenne a hozzá tehát a hozzáállás is, úgyhogy...
1: Illetve az eddigi befizetett szolidaritási adó összege nem a többi önkormányzatnál kötött ki a legutóbbi információink szerint.
2: Nem, ez a költségvetésbevétele volt, igen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. És ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet.
2: A kormányfő kedden reggel úgy fogalmazott, hogy a legnehezebb és legkritikusabb éjszakán túl van az ország.
3: A lényeg az az, hogy jelenleg adottak a feltételek ahhoz, hogy a kettes blokki egyik turbina még működésben maradjon, és ez nagyon fontos, hogy nem kell leállítani az utolsó turbinát.
2: Délután Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett.
4: Ez a hidegvizes csatornája, a Duna főágából Paksnál leágazó hidegvizes főcsatornája az erőműnek. Ennek a szintje határozza meg, hogy hány turbina üzemelhet.
2: Jelenleg 8 turbinából egy üzemel a kettes blokkban.
4: Beszéltünk a Mavirral, beszéltünk az energiahivatallal, jelenleg stabil az energiarendszere Magyarországnak. Működik a Dunamenti erőmű, a Csepeli erőmű, a Gönyői erőmű, itt termel a kettes blokknak a négyes turbinája 230-240 megawattal.
5: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter többször is hangsúlyozta azt, hogy a nukleáris biztonság az mindenek felett való, és amikor ezt már másodszor, harmadszor mondta, akkor én gyorsan átolvastam, hogy is van ez az összefüggésrendszer, Paks, az atomerőmű, az energiabiztonság, az áramellátás között, aztán meg átolvastam a csernobili katasztrófa rövid leírását, szóval az a kérdésem hozzátok, és kezdjük Ildikóval, hogy bennetek megfordult ez a gondolat, hogy itt akár gond is lehet, ha már ennyiszer elmondta Magyar Péter, hogy nem lehet?
6: Őszintén szólva, én azon komolyan nem aggódtam, hogy nukleáris katasztrófa is lehet. Nem is olvastam olyan nagyon komolyan vehető elemzéseket. Untig elég az a természeti katasztrófa, ami van, de hát úgy tűnik, hogy talán abból is jövünk kifelé.
7: Rajtam se futott át ez a nukleáris katasztrófa történet, az abban, nem vagyok jártas, de azért arra odafigyeltem, hogy abban az esetben, hogyha nincs elegendő hűtővíz, amit a Duna táplál, akkor lehet nagyon súlyos probléma. Lehetne, hogyha nem előznék ezt a dolgot meg, és a leállítással meg lehet előzni. Az viszont eszembe jutott, hogyha lenne még egy ilyen erőmű, amit nevezzünk az egyszerűség kedvéért Paks 2-nek, akkor még nagyobb probléma lenne, mert azt is mondják, ugye ma pont volt valami orosz hírforrás, aki azt mondta, hogy most elég drága, vagy nem tudom, valamit mondok, Magyar Péternek címzett valamit, ilyen cinikusan, itt jelezve azt, hogy hát mennyire ránthatná Magyarországot ebből az energia krízisből az, ha lenne Paks 2. Én meg úgy olvastam, hogy pont nem, hiszen a Duna az ugyanaz a Duna, tehát itt nem ez a probléma a tározókkal van, meg a nem kellőképpen széttagozódó energia mixel, tehát ilyen koncentrált, de a lényeg az, hogy szerintem ezzel lassan tényleg így túl leszünk, most pont egy ilyet olvastam, tehát mindig elgondolkozom, hogy próbálunk a természettel szemben mi emberek valahogy így küzdeni, de a végén mindig az az érzésünk, hogy a természet van fölöttünk, és olyan nehéz ez a küzdelem. Ma például azt olvastam, csak itt akarok kiukadni, hogy nagyon sok múlik azon, hogy Ausztriában majd mennyi eső esik, és ez tényleg ilyen nagyon egyszerű hangzik, de tényleg nagyon sok múlik azon, ha már ezen az országon nagy részt átfolyik a víz, bár 2023-ban a miniszterelnök, mint egy ilyen energetikai és vízügyi szakértő elmondta, hogy tulajdonképpen annyi vízünk van, amit akarunk, és azt hiszem, a Dunán 5 másodperc alatt több folyik át, mint amennyi az egyéves igénye az akkumulátorgyáraknak. Tehát, hogy rengeteg vízünk van, és azt csinálunk, amit akarunk, és kiderül, most, akkor is tudták a szakértők, meg szerintem mi is, hogy nincs, átfolyik az országon, és még nem is tározzuk ezeket a meglévő vizeket. Erre nem volt 16 év, de nem akarok mindig visszamutogatni, de lényeg az, hogy 16 évig lehetett volna talán egy tározót építeni a Dunán, vagy valamit.
6: Andra. Egyetlen mondatot, csak mert ehhez kapcsolódik, hogy ráadásul kiderült, hogy Paks 2-t, ami szerintem bűnös felelőtlenség, hűtőtorony nélkül tervezték, tehát ugyanaz valóban, ugyanez a dunavizes hűtési technika lenne, tehát most két paks állna le.
5: Szóval téged aggaszt valami ebben a történetben, illetve ha igen, akkor mi? Mert jó, akkor a nukleáris katasztrófa az kizárható, bízunk benne, de mégiscsak krízisről beszél a miniszterelnök már napok óta.
8: Persze, én is azt gondolom, hogy sokakban felmerülhetett maga ez a nukleáris katasztrófa kérdése, talán főleg amióta a Csernobilről ugye elkészült a sokak által látott minisorozat, azóta még inkább sokaknak megismerkedtek azzal a történettel, hogy ott pontosan ez hogyan zajlott és mi történt, és talán többeknek most eszükbe jutott. De én is azt gondolom, hogy itt inkább ami a közhangulatot is, és a politikai kommunikációt is jobban meghatározta, az az energiaválság volt, és annak a kérdése, hogy az ország energiaellátása hogyan tud stabil maradni, amiben nyilván Paks leállításának egy kulcsfontosságú szerepe lehetett volna, vagy lett volna. De azért azt látjuk, hogy ez volt az első olyan helyzet, és én politikai szempontból ezt emelném ki, hogy ez volt az első olyan válsághelyzet, amivel most már nem Orbán Viktornak kellett miniszterelnökként megküzdenie, hanem Magyar Péternek, tehát ez számára is, és az egész kormány számára egyfajta vizsgahelyzet volt, hogy hogyan tudnak
5: ezt. Azért ezt még nem tenném múlt időbe.
8: Nem, múlt időben még nem, bár azért tényleg a mostani jelek arra mutatnak, hogy hát, ahogy a miniszterelnök is mondta, hogy a legnehezebb éjszakán túl vagyunk, és most már talán inkább kifelé megyünk ebből a nehéz időszakból, vagy legalábbis tényleg talán bízunk benne, hogy a nehezén túl vagyunk. És ugye láttunk sok szempontból egy az Orbán kormányok és Orbán Viktor válság kommunikációjára hasonlító kommunikációt most Magyar Péter részéről, ami az ő egyértelműen kiemel szereplését hozta, tehát ahogy korábban Orbán Viktor volt egyértelműen, ugye, aki mindig, nem tudom, gumicsizmában homokzsákot pakolt, a Covid idején jelentkezett a válságtanácskozások után. Most ugyanezt Magyar Péter csinálja, ilyen szempontból azt hiszem, hogy megtanulta Orbán Viktortól azt, hogy hogyan kell egy miniszterelnöknek a figyelmet magánál tartani és magára irányítani egy ilyen válsághelyzetben, és ugyanazt a típusú engem sok szempontból az elmúlt napok a Covid időszakra, vagy a Covidnak főleg az elejére, amikor indult, emlékeztetett, hogy egy folyamatos kommunikáció volt a kormány részéről, különösen a miniszterelnök részéről, megállás nélkül jöttek az információk, amiknek egy jelentős része az egy ilyen társadalmi összefogásra, az egyéni felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet, és hogyha valami talán pozitív lehet tényleg ebben az egész történetben, az, hogy ahogy a Covid idején sokan megtanultuk az alapvető higiéniai és ilyen egészségügyi szabályokat, amikkel korábban nem biztos, hogy tisztában voltunk. Most talán olyanok is, meg akik már eddig is gondolkodtak, talán most még jobban elgondolkodtak azon, hogy az egyén felelőssége hol lehet az energiafogyasztásban, a klímaváltozásban és ezekben a kérdésekben, és ez nagyon érződött a miniszterelnök kommunikációján is, hogy ezt a fajta ilyen összefogást, az emberek összekapaszkodását, amit ő egyébként a kampányban is végig hangsúlyozott, ezt az elemet próbálta itt is beemelni.
5: Bocsánat, mindjárt folytatnánk a kommunikációs részét, csak találtam egy nagyon jó oldalt, lehet, hogy a kedves nézők már látták, az a neve, hogy Hol a Delej, uh-huh. Ezt meg tudjuk mutatni önöknek, ez egy tulajdonképpen online interaktív térkép, ha nem is percre pontos, de ez az utolsó negyed órát mutatja, tehát itt látják az ország térképet. Ami narancsárgával van jelölve szám, az a beáramló áramot mutatja, tehát a környező országok egy kivételével most mindegyikük segít nekünk. Például Szlovákiából 1533 megawattnyi áram jön Magyarországra, csak Románia felé adunk többet, mint amennyi onnan jön, tehát ott a szaldó 152 megawatt kifelé. És akkor itt vannak a nagy számok, tehát az ország jelenleg 6651 megawattot fogyaszt, és 3244-et tud előállítani. Ha megvolna Paks, ez a 3244 alatt látható, Paks most 224 megawattot ad, de 2000-et tudna, hogyha nem kellett volna leállítani három blokkot. Tehát 3417 megawattot importálunk környező országokból. Úgyhogy ezt csak azért mutattam, mert azt mondják, hogy ebből a rendszerből nagyon nehéz kiszakadni, minden mindennel össze van hangolva. Tehát ez egy ilyen össze-európai áramrendszer.
7: Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye vannak olyan, ezek tényleg ilyen dezinformációk, találkoztam az elmúlt napokban, hogy akkor miért adunk áramot különböző országoknak, amikor nekünk sincsen, és ez nagyon jól mutatja ez az ábra azt, hogy ez egy tényleg egy komplex rendszer, jön-megy az áram, éppen kinek hogy van rá szüksége, és hogyha lejjebb görgettünk volna, ott is van egy nagyon izgalmas rész, ahol az energiamixet lehet látni. Tehát azt lehet látni, hogy egy adott pillanatban melyik az a energiaforrás, ami a legtöbbet adja be a magyar energiarendszerbe, és valamikor délután, nem tudom, 3-4 óra tájt, akkor a legnagyobb részét a nap, az úgynevezett napenergia, 70-valahány százalékát adta, Paks egy nagyon pici, mert ugye az csak egy blokk működik,
5: igen.
7: És akkor, ahogy így mentünk az estébe, akkor jöttek az a nap, ugye csökkent, értem?
5: Most már 8%-ra csökkent a napenergia.
7: Igen, és akkor jött az a rendszer, ami a csúcserőművek, például a Szászonbattai erőmű, ami ilyenkor beindul és termel a rendszerbe. És akkor még a kommunikációról, csak az jutott még eszembe, amikor az Andi beszélt, hogy részben valóban nagyon hasonlatos, de abban meg talán így különbözik, hogy állandóan jelentkezik valahonnan. Tehát amíg Orbán Viktornál volt, egy reggel bemegy a stábhoz, a válságstábhoz, arról voltak valóban ilyen, vagy ülnek komoly emberek, és próbálják meg olyan dolgokat. Itt meg azt lehet látni, hogy Magyar Péter hol Szászhalombattáról jelentkezik be, hol Pakson van, még ugyanazon a napon, Mavír, és egyéb helyekről, most könyvek voltak itt éppen mögötte. Tehát nagyon uralja ezt a kommunikációt, és tényleg az embernek az érzése, mint a parlamenti közvetítésen, hogy velünk zajlik ez az egész, tehát hogy belelátunk, hogy mi történik. Nagyon sokszor ugye magyarok nagyon sok mindenhez szoktak, úgy, a foci VB környékén mindenki ért a focihoz. Most mind a Covid idején nagyon tudtuk azt, hogy működik, mi ez a vírus. Most meg látjuk ezt az energiavilágot, de tényleg látjuk. Tehát amit most említettél te is, hogy mit lehet látni, ezt az oldalt szépen lehet követni, és megtanuljuk. Itt most tényleg kezdünk érteni hozzá. Szerintem ez javára mondható a jelenlegi hatalomnak.
6: És az is javára mondható, mert igazad van a hasonlóságokban. Zárójelben mondom, hogy nincs az az ország, ahol igazi válsághelyzetben ne az első számú vezető szólalna meg. Nem csak azért, mert magát építi, nyilván azért is, de ezt is várják az emberek, ez hasonló. De sok minden más különböző a Orbáni kommunikációhoz, vagy általában a korábbi kommunikációs gépezethez képest. Te mondtad az egyiket, hogy okosok irodai gyülekezete volt az, aki adott nekünk Orbán idején a stábból, nyilván hasznos és fontos információkat. Most nem csak a helyszínre menő alkatához illően mindig mozgásban lévő Magyar Pétert látjuk, de látjuk őt, ha úgy tetszik, nem vezető kormányzati beosztású szakemberekkel együtt, ahogy kezet fog a Pakson tényleg erejüket megfeszítve dolgozókkal. Magyarán kicsit ugyanazt a különbséget látom, mint a fideszes sajtótájékoztató modell és Magyar Péter országjárása között, annak idején láttuk. De látok más különbséget is, amiben azt mondanám, hogy Magyar Péter most legalábbis erre az időszakra átlépte a maga árnyékát, visszavett a maga kombattáns, gyakran vagy sokak által agresszívnek mondott modorából, és tényleg inkább az együttműködést nem csak kéri, nem csak javasolja, hanem az erre utaló elemeket hangsúlyozza. Remélem, hogy tényleg mindenki ugyanúgy együttműködik, mint ahogy ő mondja, de elég jól látszott például, amikor a Forsthofer Ágnes által összehívott frakcióvezetői plusz miniszterelnöki konzultáció után beszéltek, hogy akkor utána Magyar Péter a saját korábbi paneljeiből kilépve azt mondta, hogy ez egy konstruktív megbeszélés volt, és még az ellenzék is tett javaslatokat. Az más kérdés, hogy a Fidesz szerintem nem jött rá, hogy most neki is az az érdeke, hogy együttműködő legyen, és rögtön elkezdett támadni, de a Magyar Péter kommunikációs vonala egy határozott váltást mutatott. Én örülnék, ha ebből a Magyar Péterből többet látnánk a későbbiekben is.
8: Csak annyit tennék hozzá, hogy ugye ez a, hogy abszolút egyetértek, hogy teljesen egyértelmű, hogy a miniszterelnöknek egy ilyen kiemelt szerepe van egy ilyen helyzetben. Én azt látom a nagy különbségnek a között, hogy amikor Orbán Viktor bejelentkezett a irodákból, ugye jellemzően a Karmelitából elmondott ilyen-olyan információkat, hogy és amit sokszor kritizálni szoktak Magyar Péterben, ugye ezt a Facebook kormányzásnak hívott, vagy ilyen influencer kormányzásnak
6: hívott. Most ez jó.
8: Hogy igen, és én azt gondolom, hogy az a nagy különbség, hogy amit Orbán Viktornál sokszor láttunk, tényleg a homokzsákpakolástól kezdve, akár a kampányban, amikor ugye a szabotázs akció volt a déli határnál, és akkor ugye gyorsan húsvét vasárnap, ha jól emlékszem, ugye lement és meglátogatta a helyszínt, hogy mi történt, hogy itt önmagáért volt a kommunikáció. Nem egy való cselekményt láttunk, egy valós kormányzati intézkedés sorozatot, amit a miniszterelnök vagy az adott kormány egyébként ügyesen kommunikálva bemutat, mert ezt látjuk most Magyar Péteréknél, hanem azt láttuk, hogy kitalálnak ilyen kis rövid akciókat, amit jól videóra lehet venni, meg lehet pár jól használható képet csinálni róla, és ez volt a válságkommunikáció. Tehát nagyon más ilyen szempontból szerintem, hogy talán a felszínen, a kommunikáció eredménye talán hasonlít, csak az nem, ami mögötte van.
5: Egy érdekességre felfigyeltem, hogy Orbán Viktor viszont nem szólalt meg július 27-e óta sem ebben az ügyben, sem másban, legalábbis a Facebookon semmi nincs. Ezt minek tudjátok be? Épp szabadságon van, vagy nincs mondandója ez ügyben?
6: Ez egyébként tényleg elképesztő. Én legalább azt az egy mondatot vártam volna tőle, hogy ne a vadhajtásokra, ami az ő kedvenc lapja, hallgassatok, ami éppen, hogy a pazarló energia felhasználásra buzdított kormány ellenes szándékkal mindenkit, és ő is mondjon egy mondatot, hogy igen, mindenki takarékoskodjon, a vállalatok is, stb. Hát van 1 millió ember még mindig, aki ráhallgat. Nekik legalább tartozott volna, ha mással nem ezzel az egy mondattal.
7: De én azt látom, hogy sem konstruktív ellenzéki magatartást nem folytat, sem destruktívat, semmilyen nem folytat. Szerintem a kivétel volt a Tusnádfürdői, egy kényszer helyzet, már előre meghirdették, valami várakozásokat is nyilván fűztek az ő ott létéhez, várták a szavazói azt, hogy megmutassa az irányt, de ő szerintem nincs abban az állapotban, most politika értelemben mondom, nincs abban az állapotban, hogy bármilyen kézzelfogható irányt tudjon mutatni azok az embereknek, akik még őt követik, nem tudja, hogy mi legyen. Azt sem tudja, hogy ebben a helyzetben, ahol egy együttműködési kényszer van az országon, és ezt a miniszterelnök vezeti, ezt az együttműködést, és rá valóban azt gondolom, hogy hallgat magyar társam túlnyomó többsége, mínusz vadhajtások, hardcore olvasói, ebben a helyzetben ő nem találja a szerepét, ő neki valami ellenállást kéne csinálnia, mert ezt mondta, nemzetit ráadásul, de ugye ebben a helyzetben ezt nem lehet, mert ez biztos, hogy kontraproduktív, produktívat meg hát nem tud tenni, mert akkor meg Magyar Péternek a, hogy mondjam, a valamilyen pozitív megoldását kéne neki dicsérnie, és ezt ő nem akarja. Tehát ő szerintem így, nekem van egy olyan érzésem, mint hogy elengedte volna a Fideszt, elengedte volna a belpolitikát, nem tudom, mit csinál.
9: A Bóvli kategóriában minősítette a német Scope Ratings a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global kötvényeit, írta meg a cég közleménye nyomán a 444. Az elemzés szerint, bár a Mészáros és Mészáros Kft. Pozíciói erősek a magyar infrastruktúrális piacon, az osztalékokat veszélyezteti, hogy a szektor nagy mértékben függött az állami tenderektől. Nyersebben fogalmazva, az Orbán kormány bukásával megszűnt a felcsúti milliárdos politikai hátszele. Mint írják, gyengült az új megrendelések beáramlása, és a közelmúltban lezajlott magyarországi kormányváltás után nőtt a bizonytalanság a közbeszerzési gyakorlatokkal kapcsolatban.
5: Hát a gyűjtések alapján több 1000 milliárd forintnyi állami megrendelést nyerhettek el Mészáros Lőrinc cégei, talán 200 cége is van, ki tudja. Illetve az Európai Unióból is nagyon sok pályázatot ő nyert meg. Szerintetek a kormányváltás után mi lehet a jövője magának Mészáros Lőrincnek, meg ennek az irgalmatlan nagy cégcsoportnak, nem tudom, 20 000 alkalmazotta?
6: Hát ezt most beárasták a hitelminősítők, ami hát azt mutatja, amit azért a közvélemény tudott, hogy Mészáros Lőrinc tisztségei nem a saját tehetségéből értek el ilyen hatalmas osztalékokat, megbízás tengert és így tovább, hanem a miniszterelnökkel való viszonyából. Ha a miniszterelnök személye változik, akkor ha eddig 100 pont értéke volt Mészáros Lőrincnek, ez lemegy 10-re vagy 15-re, tehát én nem jósolok nagy jövőt ezeknek a cégeknek, Mészáros Lőrinc meg a körülötte lévő üzletemberek szerintem előbb-utóbb darabokra osztják, más nevekre, fiktív vagy valóságos tulajdonosokra iratják, hát ők is látják, hogy ez a szekér így nem megy tovább.
7: Ez nagyon igaz, de én még arra írnám fel figyelmet, hogy a bóvli fogalom azért nem azt jelenti, hogy ezek értéktelen cégek,
6: nem,
7: és,
6: nem,
7: hanem
6: nem.
7: Az, hogy nagyon nagy, a,
6: kockázatos.
7: Nagyon nagy a befektetési kockázat, nagyon sokat kéne betenni ahhoz, hogy legyen majd valami hozam.
5: Nem ajánlják tehát, a befektetőknek,
7: így van, nem ajánlják. Tehát, hogy ez szerintem ez a folyamat várható valamilyen időszakon keresztül. Nyilván ez én nem gondolom, hogy egy gyors összeomlás lenne, hanem valóban elindulnak ilyen adásvételek, majd a befektetők ezt megnézik, hogy lenne érdemes jól működtetni, és hát van egy nagyon, hogy kérdezted, hogy mi lett ezekkel a cégekkel, hogy volt egy előző kormánybeli média munkás, aki azt mondta, hogy hát a piacról megélni nagyon nehéz, mert hogy ugye nincsenek az állami megrendelések, és én azt gondolom, hogy a piacról megélni tényleg nagyon nehéz, ennek sokan vagyunk megmondhatói, hát meg kell próbálni. Tehát lehet, hogy vannak ott olyan szakemberek, akik piac bizonyos szegmensein egész jól el tudnának működni. Tehát én azt gondolom, hogy vagy a piacon megélnek, vagy ezek a cégek akkor tényleg a bóvli szónak abban az értelmezésében fognak keresni, igazán, hogy tönkre mennek. Nem kívánom, mert nagyon sokan dolgoznak egyébként ezekben a cégekben, tehát százezres nagyságrend, ha jól emlékszem, akik a Mészáros Birodalomban dolgoznak, tehát hogy én azt feltételezem, hogy az lenne a jó mindenkinek, ha valahogy megmérettetnék magukat, végre egyszer hát, ha megy.
8: Teljesen egyetértek azzal, amit mondtatok, azért itt nyilván ez is egy újabb megerősítése annak, amit azért sokan sejtettünk eddig is, és elég nyilvánvaló volt azért korábban is, hogy tényleg Mészáros Lőrinc cégei azért nem önértékükből vagy önerejükből voltak olyan sikeresek, mint amilyenek. Nyilván ennek a jövője kicsit én azt gondolom függ pont Orbán Viktor útjától is, és hogy az ő politikai szerepe például hogyan alakulhat a jövőben, az országban, tehát ezek azért mind-mind kérdőjelesek. Még csak az jutott eszembe, Tibor, amikor mondtad, ezt én is hallottam, hogy ugye ez a piacról nehéz megélni, hogy egyáltalán a piacnak, mint fogalomnak talán az ilyen újra tanulása is jöhet most, vagy amit talán az elmúlt másfél évtizedben ilyen piacként emlegettünk, vagy emlegettek sokan, azért, hogy mondjam, hát az is egy erősen a politika és a kormány által befolyásolt, és ilyen elvek mentén irányított folyamatok voltak, tehát a piacról most éppen azért is lehet, hogy nehezebb bizonyos szereplőknek megélni, mert most már nem az Orbán kormány irányítja ennek egy jelentős szeletét.
6: Hát csak egy dologra emlékeztessek, ami bizonyítja az igazatokat, amikor Mészáros Lőrincék megvették azt a bizonyos északi erőművet, kiszedtek egy csomó pénzt, kiderült, hogy rossz befektetés, és az állam előzékenyen áron felül visszavásárolta őket. Ez nyilvánvalóan nem piaci magatartás, erre nem számíthat egy normálisan működő államtól. Egyébként, ha van bűne a gazdaságban Orbánéknak, és van, ez a valódi verseny kiküszöbölése, ami a valódi tehetségek és értékes vállalkozások útját zárta el.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Keddig maradnak érvényben a hőség miatt bevezetett postai intézkedések. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bak András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javakra. A 35 perces tanórák bevezetését

0: 24-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: A titkos 790-es listán szereplő szervezeteknek és magánszemélyeknek 17 milliárd adófizetői forintot osztottatok szét titokban. Pont a kampányidőszakban, pont választókerületi lebontásban a pályázat nem volt nyilvános, ahogy az e-mail cím sem, ahova beérkeztek a kérelmek. És Balázs, a döntnökök nevei sem voltak nyilvánosak, de hát ezt te is tudod. Minden csak akkor lett nyilvános, miután megszólaltam, és eddig több mint 3 milliárd adófizetői forintot utaltak vissza. Miért jön elő mindenhol a te neved?
3: Koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik.
2: Na, ha ennyire ártatlan vagy, akkor hozok neked 5 újabb szervezetet, akiket megdobtál a titkos 790-es keretből 100 millió forinttal. Ami összeköti ezt az 5 civil szervezetet, az Monor Fideszes Képviselő Testülete. Ahogy a fotó is mutatja, a buszos árajánlat kérésénél van egy Monor Budapest buszútvonal, csak hát Budapest mellett ott van zárójelben, hogy békemenet. Jaj!
4: A Fidesz a biztos választás, a hazának szüksége van rád! Legyen béke, szabadság és egyetértés!
5: Talán emlékeznek a kedves nézők, hogy ebben az ügyben 7 embert tartóztattak le, és közülük 5-en továbbra is börtönben vannak. Hankó Balázs azt mondja, hogy ők politikai foglyok tulajdonképpen, és attól tart, hogy megpróbálják felhasználni az ő vallomásaikat ellene, mármint Hankó ellen. Hát itt tartunk. Az első kérdésem az, hogy a kormányzat részéről szerencsése állandóan lebegtetni ezt a részt, tehát hogy Hankó Balázs lehet a következő, mert hogy Magyar Péter is ezt tette, Nagy Ervin is.
6: Én azt gondolom, hogy alapvetően a kormánynak minden ilyen ügy jó, amiben ők támadják a Fideszt, ők támadják az előző kormányzatot, és a Fideszt, ami ugye itt az előző rész végét ugye azzal fejeztük be, hogy Orbán Viktor mennyire nem találja a helyét ellenzékben, úgy ez elmondható az egész Fideszről, a Fidesz frakcióról, hogy keresik azt, hogy hogyan tudnának egyáltalán érvényesülni, milyen politikai üzenetet, arculatot kellene nekik felvenni, és miközben ők alapvetően egy válságban vannak, folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és a régieket is, vagy hát amik már régebben felmerültek is, a miniszterelnök napirenden tartja, amiben folyamatosan a Fidesz kerül védekező pozícióba, nekik kell magyarázkodniuk, hogy mi történt, nem beszélve arról, hogy ugye olyan hát választói hiedelmeknek nevezzük egyelőre annak erősítenek rá ezek az ügyek, amik eddig is megvoltak, és amik nagy mértékben hozzájárultak egyébként a Fidesz bukásához, ami pontosan erről szól, hogy hogyan éltek vissza a hatalmukkal, hogyan éltek vissza egyébként az állami erőforrásokkal, és hogyan használták ezeket szintisztán pártpolitikai célokra. Tehát ezek mind-mind olyan ügyek, amik a Fidesznek csak ártani tudnak, és igazából hát tényleg ilyen ingyen pontok a mostani kormánynak, amivel folyamatosan igazából a saját népszerűségüket növelni, vagy legalábbis szinten tartani tudják.
5: De nem lenne elegánsabb, hogyha jobban szétválna az igazságszolgáltatás és a kormányzat a végre?
7: De én is azt gondolom, hogy hagyni kell az igazságszolgáltatást, hogy e tekintetben tegye a dolgát. Persze van egy olyan választói elvárás, mert ugye a kampányban ez egy nagyon hangsúlyos elem volt, hogy valahogy ezeket az űrös ügyeket, ezeket a korrupciós ügyeket, amik már korábban is részben ismertek voltak, minél előbb föltárja az új hatalom, és ugye az az ígéret, miszerint a vagyonvisszaszerzési hivatal majd föláll nyomozati jogkörrel, ez az elvárás az emberekben megvan, mert akkor érzik többek között befejezetnek az úgynevezett rendszerváltást, amikor a felelősök meg lesznek nevezve, és méltó büntetésüket elnyerik. De ebben, tehát én ennek a választói igénynek a kielégítését érzem sokszor ugye a kormány, akár a kormányfőn, akár kormány valamelyik tényezőjén, hogy ennek próbálna megfelelni, és akkor vannak olyan mondatok, amik vonatkozik a kérdésed, hogy talán így túl futnak ennek a dolognak, vagy siettetik ezt a dolgot. De én azt gondolom, hogy ennek van egy természete, mert éppen, vagy folyamata, mert éppen azt különböztetheti meg az előző rendszertől, hogy jogilag minden megalapozott legyen. Többek között ez is megkülönböztetheti, hogy jogilag minden megalapozott legyen.

0: legyen, és ennek a megalapozottságnak egészen biztosan az én jogismeretem szerint van egy időigénye, amíg olyan bizonyítékok merülnek föl, amik teljesen biztosak. A Fidesz reakciója, vagy Hankó Balázs reakciója pedig szerintem abban a szerintem itt téves értelmezésből fakad, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát megpróbálja átkeretezni ezt az egész történetet. Ez elég egyértelmű, a mai ügy is szerintem tök egyértelmű. A titott pártfinanszírozásig is el lehet menni, ami ugye egy bűncselekmény. Tehát, hogy megpróbálja átkeretezni úgy, hogy ezek koncepciós eljárások. Tehát nem az a védekezés, hogy ő támad, azt mondja, hogy nem volt itt, nincs itt semmi látnivaló, azok a mostani történések a koncepciós eljárások. És én azt gondolom, hogy a hétfői bejelentése, amit az ügyvédjén keresztül tett, az meg valahogy ugyanebben a tematikában illeszkedik, és vagy megpróbálja elhúzni tulajdonképpen a mentelmi jog felfüggesztésének az időpontját. Mert előbb, ugye mi vagyok parlamenti képviselő, ez nem történhet másképp az ő ügyének a kivizsgálása, vagy az ő szerepének a kivizsgálása.
1: Itt Ildikótól kérdeznék, hogy az hogy van, Ildikó, ugye Hankó is hivatkozik arra, hogy mentelmi joga van, de mivel ezt nem kérték ki, ez számára azt bizonyítja, hogy nincs miért kikérni, mert ha lett volna miért kikérni, vagy volna, akkor már kikérték volna. Szóval hogy a parlamentben ez mutatkozik meg? Egyszer csak a házelnök e-mailjében ott van egy kérelem az ügyészségtől?
2: Igen, de azt meg is kell indokolni, mert az végül is azért kell, ha kell fölfüggeszteni a mentelmi jogot, mert gyanúsítotti státuszba kerül. Ahhoz meg, hogy abba kerüljön, ahhoz tényleg össze kell állítani a teljes dossziét. A kormány részéről én is ugyanazzal magyarázom az ilyen mondatokat, egy átmeneti időre el tudom fogadni. Addig, amíg nem áll fel egy új legfőbb ügyész által talán hatékonyabban dolgozó ügyészség, nem kezd el dolgozni a vagyonvédelmi hivatal, addig neki ki kell ezt a hézagot tölteni, hogy a kormány elszántságát, az elszámoltatást illetően ezt sugálják. Utána már sok lenne, utána már hagyni kéne a megfelelő szerveket működni, de amellett, hogy a kormánynak mit kéne csinálni, vagy mit nem, abban az ember bizonytalan, de abban az egyben biztos vagyok, te is utaltál rá, hogy Hankó Balázsnak jobb lenne, ha hallgatna. Ha már tulajdonképpen jópofa módon József Attila idézetekkel riposztoztak egymásnak, ő meg a kulturális államtitkár, azt még élveztem is, akkor én is egy nagyon ismert József Attilát hadd ajánljak Hankó Balázs figyelmébe. Jobb lenne, ha csak menne és teregetne némán. Tudnélik, össze-vissza beszél. Ugyan ő már mondta azt is, hogy a kormány utasítására cselekedett. Hát ilyet akkor mond az ember, ha ő is érzi, hogy hajszál van a levesben. Utána mondta azt, hogy a saját embereit ártatlanul vitték előzetesbe, amely embereknek egy része rávallott már korábban, ott az a hivatalvezető hölgy is elmondta, hogy tőle, többek között tőle kapta az utasítást. Tehát nem érdemes neki ezt tovább kevernie, mert csak büdösödik.
1: Viszont ha már említetted, hogy kikire utal felelősségi szempontból Andrea, Orbán Viktor ebben az esetben is mást mond, mint a főszereplő, akár csak a Hajdú-féle aranykonvojében. Itt azt mondja, hogy a kormány egy elvi döntést hozott, irányokat szabott meg, hogy az ország minden területére jusson támogatás. Hát véletlenül azért került minden választókerületbe épp 100 millió forint, de a konkrét döntést az NK hozta. Ezt képest mondja Ankó, nem, neki kötött pályán kellett mozognia. Tehát ez a történet miről szól?
3: Hát a felelősséghárításról röviden és tömören, és ezt azért több ügyben látjuk, hogy megy egy ilyen, próbálja mindenki magától annyira messze tolni ezeket az ügyeket, amennyire csak lehet, és ugye a miniszterelnök, bocsánat, volt miniszterelnök is ugye elképesztően egyébként ilyen, hát ilyen fifikásan csinálja azért ezeket a hárításokat, mert a Hajdú kapcsán is ugye először azért elmondta ugye ebben a Tusnádfürdői beszédben, hogy ugye minden normális országban őt hősként ünnepelnék, és mekkora teljesítmény volt. De ugye szépen el is mondta, hogy tehát ott áll meg ez az ügy, az ő felelőssége, az ő döntése, ő csinálta, nekem semmi közöm hozzá.
1: Ugye ezt megszervezte és végrehajtotta.
3: Igen, tehát elmondta szépen, hogy tényleg hol volt vége annak a történetnek, vagy mit kellene elhinnünk, hogy hol volt vége annak a történetnek. Hát tényleg egy, hát Ugye ilyen az, amikor összeomlik egy ilyen rendszer, amit most tényleg hívhatunk maffia rendszernek, vagy nyilván sok kifejezést lehetne hozni, és hirtelen hát beindul az aggódás, hogy milyen következményei lehetnek azoknak a történeteknek, amik itt az elmúlt mondjuk másfél évtizedben zajlottak. És ez is olyan szempontból, hogyha most visszamegyünk megint egy picit ahhoz, egy ilyen visszatérő szál, ugye, hogy a Fidesz miért van olyan állapotban, amilyen állapotban van. Ugye, mert az volt a Fidesznek az egyik ilyen kohéziós ereje, az egyik olyan tényleg tényező, ami összetartotta őket, és amit meggátolta azt, hogy bárki kibeszéljen ebből a rendszerből, látszódjanak a törésvonalak és a többi. Azon túl, hogy Orbán Viktornak megkérdőjelezhetetlen volt a hatalma, az azért ez volt, hogy mindenki kapott valamit, mindenkit megvédtek, tényleg egy ilyen véd és dac szövetség volt. És ugye nem véletlenül mondta el Orbán Viktor abban a tusnádfürdői beszédben, hogy hát sajnos most nem tudunk mindenkinek adni, nem tudunk mindenkinek segíteni, mert most ez egy ilyen nehéz időszak. És ugye ezekkel, amikor ezek az egymásra mutogatások, felelősséghárítások mennek, ezek is ugye pont olyan ügyek, ahol ahelyett, hogy ennek a politikai közösségnek a megmaradó része valahogy tényleg együtt gondolkodna, és egymást segítve találná azt ki, hogy akkor merre van az előre, valószínűleg inkább egy marakodás, és egy hát tényleg egymásra mutogatás megy, hogyha valakit felelősségre vonnak, az véletlenül se én legyek, hanem inkább a másik, ami nem erősíti a párt közösségét.
2: Úgy mondott, hogy felelősség áthárítás az is, de én durvább szót használnék, ez az emberei cserben hagyása. Tehát a személyes lojalitás, ami egy politikai szervezetet azért összetart, annak a fölmondása épp a főnök részéről, ugyanezt tette a úgymond legjobb média embereivel és a médiáival is. Én nem tudom, hogy a táborának ez mikor válik nem politikailag, emberileg tasítóvá.
1: Én van egy nagyon izgalmas rész ennek a dolognak. Nem tudom, hogy láttátok esetleg a Somosapályán szombati adását, ott felmerült az a kérdés Hajdú János kapcsán, hogy Orbán Viktor üzenete az volt tulajdonképpen, hogy vigyétek el helyettem a balhét, mind Hajdú felé, mind Hankó Balázs felé. Igen. És azt kérdeztük meg Zamecsnik Pétertől, hogy ő mit gondol erről, mert hogy említette, hogy 30 éve ismeri Hajdú Jánost, és egy becsületes embernek tartja. És arra a kérdésre, hogy elvinné-e Orbánt a balhét, azt mondta az ügyvéd úr, hogy igen. Mert hogy ennyire fegyelmezett pártkatona. Akkor ti mit gondoltok Hankó Balázzsal kapcsolatban, ugyanez a kérdés, mert hogy neki is üzentek már többen, hogy gondold át, hogy jó lenne ülnöd más valaki helyett 5-10x évet.
0: Nyilván nem ugyanaz a státusz, és más a múlt, és más a szakma. És én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az a típusú fegyelmezettség, és hierarchia követés, lojalitásnak egy ilyen maximális volt, ami esetleg a Voltek vezére jellemző, az minden kívülről jött politikusra ráhúzható. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy sokkal bonyolultabb dolog. A politikusok, akik, főleg akik az utolsó időszakba kerültek be, szerintem nagyon át, mármint a kormányzatban, az előző kormányzatban nagyon át fogják gondolni, hogy hol van az a határ, amikor még nekik megéri a lojalitás, hiszen mit tud kínálni a jövőben? Tehát Andrea már utalta, hogy ez a védés-dac szövetség, ez már nem működik, mert Orbán Viktor tényleg nem tud senkinek semmit.
1: Mondom, olyan, hogy mit tud kínálni. Azt igen? mondja, hogy minél jobban megkurcolják őket, ez szó szerint idézett, annál magasabbra fognak jutni.
0: De hát ez egy ilyen...
1: Ezt tudja kínálni.
0: De ez egy ilyen mondás.
2: Tehát igen,
0: tehát Orbán Viktor nincs abban a helyzetben, hogy, tehát ilyeneket mindenki mondta, de nincs abban a helyzetben, szerintem a magyar politikában, hogy ezt az állítását vezetőként végre tudja hajtani. Már csak törvényileg sem lehet újra miniszterelnök, és ahogy beszéltük az előző rész végén, hogy nem találja a helyét ebben a mostani ellenzéki pozícióban, és ez nagyon furcsa, mert mindig azt vélelmeztük. Gondoltuk is, és erre sokszor rá is szolgált, de aztán sokszor már csak vélelmeztük az utóbbi időben, hogy ő mindig előbbre jár. Ő mindig valahogy két lépéssel előbbre jár, mint a többiek, és ő tudja, hogy majd mi lesz. Tehát a főnök tudja, hogy mi lesz. És
1: most nem igaza van, hanem igaza lesz.
0: Lesz, igen, igen. És most úgy látjuk, hogy most nem így van. Azt hiszem.
4: A kormányfő szerint folyamatosan figyelik az országos energiafogyasztás és a rendelkezésre álló kapacitások egyensúlyát. A tartós hőség miatt ugyanis a következő napokban minden egyes megawattnak kiemelt jelentősége lehet. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az apadás. Az energiafogyasztás csökkentésében a kormány az elkövetkezendő napokban is a vállalatoktól várja a legnagyobb hozzájárulást. Egyelőre önkéntes együttműködést kérnek, amennyiben azonban az ország energiaellátásának a biztonsága veszélybe kerül, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetnek.
5: Szlovák környezetvédelmi miniszter nyilatkozott, hogy vízhiányt okozna a Szlovákiában a magyar oldal kisegítése, amit a nemzetközi szerződések megkérnek, azt természetesen teljesítik, de ezen felül már nekik is probléma lenne. Ezen kívül jönnek a hírek bozótüzekről, az, hogy helikopterrel szállítják a vizet ide meg oda. Tehát egyre több az aggasztó hír, de valahogy a kormányzat részéről egy általános optimizmus hangja vagy hangulata jelenik meg. Ugye Magyar Péter a Facebookra írta ki ugye egy-két órával ezelőtt, hogy többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról. Nyilván egy ilyen helyzet az speciális, mert ijeszgetni sem lehet a lakosságot, ugyanakkor ha valóban fontos számukra, hogy mindenki spóroljon, akkor nyomást kell helyezni a választópolgárokra. Tehát ti hogy érzitek jelenleg, hogy nagyobb a baj, mint ahogy azt mondják, vagy éppen fordítva?
6: Szerintem itt viszont inkább pozitív lennék. Szerintem ez a válságkezelés jelenleg elég jól vizsgázott, mert azzal együtt, hogy rengeteg tanulsága van. Tényleg a utolsó pillanat, akik ki van feszítve a magyar energiarendszer, a vízhálózat is, de nagyon pozitív az, hogy közel 10%-os fogyasztás csökkentés jött létre, és ebben a lakosság is elég komolyan részt vett. Nagyon tanulságos az, hogy bizonyos fejlesztések mennyire fontos szerepet játszottak, tehát ezek az energiatárolók, ez a minap jelent meg egy tanulmány Szolnoki Pálmától, aki kimutatta, hogy pont a csúcsidőszakban 350 megawatt energiatárolói visszatáplálás van a napközbeni napelemeknek a termeléséből. Ez közel akkora, mint a újra bekapcsolt Dunamenti erőmű, a egyik legnagyobb magyar gázerőmű. Ez egy 1-2 éves program volt, és ennyire komoly hatása van ilyen rövid távon. Ami számomra nagyon érdekes, hogy a paksi atomerőmű mennyire elszakadt a kommunikációtól. Tehát itt olyan össze-vissza beszédek voltak, főleg a műszaki oldalról, miközben az egész ország rettentően érdeklődő volt.
5: És jellemző, most már szakértő is mindenki.
6: És jellemző, hogy a műszaki igazgató helyettes nyilatkozott folyamatosan, gondolom a műszaki igazgató az nem ér rá nyilatkozni, vagy ő
1: már... Hát, hogy nincs egy sajtóreferens egy ilyen intézménynek, az is érdekes.
5: Hát másolják valami... a kormányt, ugye Kapitány István sem nagyon szólal meg, a gazdasági témájú is Gajdos László sem, amikor arról van szó, hanem Magyar Péter visz mindent.
6: De most szerintem nagyon sokat tanultunk az atomerőműtől. Azért nagyon komolyan elgondolkodtatta a Paks 2 projekt ezek után. Ugye nagyon sokat hallottunk arról, hogy semmiféle biztonsági kockázata nincs a paksi atomerőműnek. Hát most azért láttuk, hogy...
5: És az alaplemezét épp most betonozzák. Azt hiszem, ez mai hír. Jelentően ez bármit egyébként, hogy ez most a folyamat éppen eleje, közepe vagy vége ennek az elejének, szóval Paks 2 esetében is. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyre többször kerül be a közbeszédbe Paks 2, hogy ha majd lesz Paks 2, akkor majd két atomerőművet kell leállítani. Közben pedig rendszeresen beszélnek Bős Nagymarosról is, Lányi András is közölt ezzel kapcsolatban egy cikket, aki azt mondja, hogy ez nem oldaná meg a problémákat, miközben nagyon sokan azt mondják, hogy de, nekünk szükségünk lenne vízlépcsőre, sőt vízlépcsőkre. Lányi meg ugye azt mondja, hogy az annyira lelassítaná a Duna folyását, hogy még melegebb lenne a Duna. Tehát én, nekem az agyam néha felrobban, amikor megpróbálok szakértővé válni, és néha úgy érzem, hogy már egy atomerőművet egyébként el tudnék üzemeltetni, igazgatni, a következő pillanatban meg hát nem tudom, összecsapnak fejem felett ezek a gondolatok, és fogalmam nincs, hogy mi a jó megoldás.
7: Igen, most ez azért jó, ahogy mondtad, mert én mindig azt szoktam megkérdőjelezni, hol vannak a szakértők. Tehát ugye mindig mondom, hogy a politikának nem szabadna szakértő dolgokba, vagy szak dolgokba beleszólni. Ha a Bős Nagymarost, hát ugye visszagondolunk rá 1989-ben, nem volt annyira régen, ugye az kifejezetten politikai nyomás miatt nem valósult meg, és ugye annak volt az eredménye a Duna elterelése, és lehet, hogy ez nem oldaná meg, de én emlékszem arra, amikor még fiatalabb mérnök voltam, hogy ott Pilismarod térségében például ilyen szűrtvízű tavakat, vagy tórendszereket alakítottak volna ki. Sőt, ha jól tudom, akkor Magyarországon már elkészült tervek vannak arra, hogy a vizet hogyan tartsák meg. Tehát én azt hiszem, hogy itt nem ennek a pillanatnak a problémáját kellene megoldani, hanem visszamehetnénk a múltba is.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A kezemben tartom az Orbán kormánynak azt az előterjesztését, amely 2022-ben, tehát 4 évvel ezelőtt így fogalmaz. Magyarország villamos energia rendszere a végnapjait éli. Drasztikus beavatkozásra van szükség. Tehát 4 évvel ezelőtt, 12 évvel Orbán Viktorék hatalomra kerülése után, a Szijjártó Péter által jóváhagyott kormány előterjesztés feketén-fehéren leírta, hogy az energiaellátás, a magyar energiaellátás a szakadék szélén állt. Az előterjesztés szerint a kiváltó ok az volt, hogy az Orbán kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért. Pontosan tudták, hiszen kiszámolták, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátor beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Az akkor már eldöntött nagy beruházások 2000 megawattal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre sem szükséges módon bővített hálózati kapacitás, sem a bármikor elérhető hazai erőművi kapacitás, vagy éppen garantált megfizethető import.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát több cikluson keresztül azt lehetett hallani, még ellenzékiként beállított elemzőktől is, hogy az Orbán kormányra jellemző a lopás, de kormányozni azt tudnak. És ennek fényében mit gondoltok erről? A második tagmondatról?
3: Nem gondolom, hogy ez lett volna az általános vélemény ellenzéki körökben. Én legalábbis a Népszavában ezt nem nagyon olvastam, hogy kormányozni azért tudnak. Viszont amiről a miniszterelnök úr beszélt, hogy az energiahelyzet milyen kétségbe, energetikai ágazat Magyarországon milyen kicsi ejtő helyzetben van, arról az ellenzék és sajtó bőven írt. Nem 4 éve, hanem jóval régebben is, arról, hogy az energia mix hogy néz ki, ugye, hogy miből állítunk elő elektromos energiát, hogy Paks mennyire tudja tartani a termelést. Gyakorlatilag az utóbbi években minden nyáron probléma volt. A víz hőmérsékletével, hogy van elég víz, hogy mi lesz. Jó esetben a környezettel mi lesz, de rossz esetben az atomerőművel mi lesz. Tehát ezek nem új dolgok, csak most ugye egyszerre sok minden szakadt a nyakunkba, és hát ez igazából ez egy válasz arra, amit a miniszterelnök úr mondott, ez egy válasz arra a kritikára, amivel a Fidesz oldaláról illették őket, hogy az elmúlt 3-4 hónapban nem csináltak semmit, és nem készültek föl erre az előre látható eseményre.
2: Akkor egy másik idézet, Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát egy stratégiai gondolkodót láttattak.
4: Abban talán nem gondolnám, hogy bármi ördögtől való van, hogy lenne, hogyha mondjuk Paks 2-vel, vagy bármiféle energia termelő bővítéssel kalkulál egy aktuális kormány, akkor ahhoz igazítja mondjuk a gazdaságfejlesztést is. Csak sokkal inkább ez egy beismerő vallomásnak tűnik. Nyilván feltételezzük, hogy igaz és így van, és mivel, hogy bár csak néhány órával ezelőtt a mostani beszélgetésünk előtt jelent meg ez a videó, de hát hogyha nem lenne igaz, akkor azt gondolom, hogy már cáfolta volna az, akinek a neve, illetve amelyik politikai oldalt érinti ez az egész történet. Hát fogadjuk el, hogy amit elmondott Magyar Péter, az úgy áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem csupán egy blöffölésről van szó, tehát hogy úgy fogadott be a magyar kormányzat, és úgy fejlesztette a magyar gazdaságot, hogy nem volt meg az energia hátország az egésznek, hanem gyakorlatilag bepillanthatunk most a függöny mögé. Mi történt az előtérben? Mindig tematizálta azért a Fidesz-KDNP kormány azt, hogy éppen miről akarjuk mi bármit is gondolni. Ezek voltak a bizonyos kék plakátos történetek, hogy Brüsszel, hogy a migránsok, hogy a civilek, hogy a Zelenszkij ne nevessen a végén is hasonlók, és a háttérben most gyakorlatilag föllebbenti a fájtat számunkra Magyar Péter, hogy nem most, hanem 4 év ezelőtt is nagyon komoly és nagyon őszinte beszélgetések zajlottak a háttérben. Tehát meg azt sem mondhatja utólagosan a Fidesz-KDNP, hogy ja, de ezt nem vettük észre. Pontosan tudták, ezek szerint ez a dokumentum ezt bizonyítja, pontosan tudták, mégis egyrészt végtelen mennyiségű pénzt öntöttek például a kormányzati kommunikációban, nevezzük ezt propagandára, épültek agyrafőre a stadionok, autópályakoncesziók és hasonlók. Ez szerintem elsősorban, nyilván lehet ennek jogi vonatkozásai, de szerintem ez egy olyan, ha lehet még mélyebbre lökni önmagát a Fidesz-KDNP-nek, az erkölcsi szempontból gyakorlatilag egy megsemmisítő dokumentumot tartott a kezében most Magyar Péter.
5: Hát nyilvánvalóan nekik az utolsó 1-2-3 ciklusuk szerintem olyan 2015-2016 óta arról szól, hogy ők ugye nem kormányoznak, csak kommunikálnak. Szerintem nekem speciál még ez a Magyar Péter által most nyilvánosságra hozott papír sem kell, mint bizonyíték ahhoz, hogy ők erről bizony tudtak, és ennek ellenére nem tettek semmit. Hát hogyha körbenézünk az országnak az energetikai helyzetén, az elhanyagolt technológiai állapotokon, az elhanyagolt szerződéseken, az elhanyagolt energiadiplomácián, stb. Ezek mind olyan aspektusok, amik világosan bizonyítják azt, hogy itt egy brutális évtizedes lemaradás van, és miközben Európa más államaiban, kifejezetten a mi régiónkban egyébként képesek voltak akár a régiós partnereink, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, ugye évtizedes távlatokban előre gondolkodni, és ebbe belekalkulálni a klímaváltozástól kezdve az orosz-ukrán háborút, ezt az egész komplex energiapolitikai térképet, akkor most kell azt realizálnunk, hogy Úristen, nem volt itt semmilyen kormányzás. És azt azért még hadd tegyem hozzá, hogy ennek a társadalomnak ugye az utóbbi 4 évben, a Fidesz kormány utolsó ciklusában, ugye tulajdonképpen egyetlen viszonyulása volt az energiapolitikához, az energiához. Ez az volt, hogy az oroszok ellátnak minket. Tehát alapvetően az Orbán Viktor és a Szijjártó Péter külföldi lojalitásainak lett alárendelve a közbeszédben az energiapolitika. Ez az egyre fontosabb kérdés.
2: Nem, hogy ellátnak, hanem nélkülük nincs az az élet, ami eddig megszokott volt, nincs az a színvonal, megugranak az energiaárak, és vége mindennek.
5: Pontosan, pont.
2: Gábor?
3: Az olyan érdekes, hogy a miniszterelnök úr talált egy dokumentumot egyáltalán az Orbán kormány működése kapcsán, mert hiszen a kormányülésekről nem készültek jegyzőkönyvek, de még csak összefoglalók sem utána, tehát teljes rejtély, hogy ők egymás között miről beszéltek, kinek mi volt az álláspontja, esetleg valamelyik miniszter felelősségteljesen viselkedett, és fölvetette egy problémát, csak a többség leszavazta, vagy nem is volt olyan, aki fölvetett volna bármilyen problémát.
2: De... Ha jól figyeltem, ezt Szijjártó Péter jegyezte,
3: igen,
2: a kormány
3: igen,
2: előterjesztés, igen. Tehát akkor ő lelkiismeretes volt ebben a helyzetben.
3: Ebben a helyzetben, igen, csak igen. Utána végrehajtotta azt, amit mondtak neki, hogy hajd a fenébe, Péter, ne ezzel foglalkozz, hanem hozzá.
2: Vagy az is lehet, hogy mivel ő erőltette a külföldi gyárak behozatalát, ide csábítását, észlelte, hogy nekik energiára is szükségük lesz, tehát igen. Valamilyen szinten felel azért, hogy ezek a gyárak tudjanak működni.
3: Egy atomerőműnyi energiát ígértek el, ugye ez kiderült a mostani dokumentumból is.
4: Én egyébként arra fölhívnám a figyelmet, picit a témához nem kapcsolódik, de számomra nagyon üdvözlendő ebben a videóban, aki végignézte ezt a videót, amellett, hogy a videónak mondjuk az első fele az egy ilyen számonkérő és egy ilyen bizonyítékfeltáró jellegű beszéd a Magyar Péter részéről. A második részében már a jövőre vonatkozó tervek hangzanak el, de amíg nekem nagyon üdvözlendő az Magyar Péternek a kommunikációs stílusa. Tehát ugye ez is a Facebookon keresztül egy ilyen gyors videó, tehát nem egy sajtótájékoztató, nem egy rendezvény, és szerintem azért nem én vagyok az egyetlen, sokan vagyunk ebben az országban, akik nagyon várjuk már azt, hogy egy magyar miniszterelnök az körülbelül ilyen stílusban kommunikáljon. Tudom, hogy ez zárójeles történet, de ez a videóhoz én szeretném mindenféleképpen hozzátenni, hogy az első, amit én észrevettem, az az, hogy egy higgadt, már-már ilyen tévébemondói nyugalommal közölt kommunikációt láthattunk.
5: Bármint más megnyilvánulásokhoz képest?
4: Magyar Péter más megnyilvánulásaihoz képest, és én ezt üdvözlöm, és felelősségteljes, komoly témáról van szó, egy felelősségteljes, komoly megszólást láttunk, én ezt szeretném, ha ebből látnánk többet, nem abból, amit máshol látunk tőle.
2: Szó volt már arról, hogy tudható volt, hogy az Orbán kormány mennyi mulasztást követett el. Igen, ezt támasztja alá Szél Bernadett mai posztja Facebookon, tehát közzé egy hosszú írást. Az LMP korábbi társelnök, ebből idéznék önöknek két rövid részt, és mutatjuk is. Tehát Szél Bernadett azt írja, hogy már 2014-ben számon kértem a paksi bővítés hűtővíz igényét, a Duna alacsony vízállásából és felmelegedéséből származó kockázatokat. A szakma tudta és figyelmeztette a kormányt, hogy nem fogja bírni a Duna, ők is tudták. 2015-ben törvényjavaslatot nyújtottam be a napelemekre és a szélerőművek berendezéseire kivetett környezetvédelmi termékdíj eltörléséért. Már akkor is abszurd volt, hogy a kormány környezetszennyező termékként adóztatja a tiszta energiát, miközben Európa rekorder áfával és kiszámíthatatlan szabályozással nehezíti a napelemek terjedését. A Fidesz ezt is lesöpörte. Szóval itt két téma van, egyrészt Paks, ami most ugye ránk rúgta az ajtót, csúnya kifejezésére éve, valamint az, hogy nem támogatták, sőt, akadályozták a megújuló energiaforrások használatát. Válasszuk ketté a két témát. Paksnál miért aludt be az Orbán kormány?
5: Most hát ugye van még itt egy elefánt a porcelánboltban, amellett, amit elment, ez a rezsicsökkentésnek a kérdés. Mikor először azt mondtam, hogy az energia kapcsán az egyetlen kormányzati kommunikáció a Fidesz részéről az volt, hogy az oroszok biztosítják. Ez téves, természetesen az ő egész politikai önképük nagy része a rezsicsökkentésre épült. És ugye a rezsicsökkentés az ugye megint csak arról szól, hogy az állam az beleavatkozik a gazdaságba, és mit csinál? Folyamatosan, hónapról hónapra, ahogy kijönnek az energiaszámlák tulajdonképpen, egy üvegfalat beiktat az állampolgár, az energiafogyasztó és a saját energiafogyasztásának a következményei között. Tehát mi történik? Megakadályozza azt a fajta piaci automatizmust, ami az ilyen kritikus helyzetekben, mint a mai, lehetővé tenni, hogy az emberek visszafogják magukat. És hogyha nem lenne az az elképesztő digitális energiabefektetés, amit a Magyar Péterék csináltak ugye az elmúlt napokban, amikor tényleg egy példátlan energiaszolidaritásra hívták fel a társadalmat, akkor az ilyen káros piaci beavatkozások azok igenis érzékeltetnék a maguk hatását. Tehát itt nem csak a Szél Bernadett által jogosan felsorolt hiányosságokat és mulasztásokat kell korrigálni viszonylag gyorsan a következő hónapokban és években, hanem el kell kezdeni egy valódi, ugye ezt most nagyon szeretik ezt a szót, társadalmi egyeztetést kezdeményezni, nem csak a rezsicsökkentésről önmagáról, hanem az összes, hogy mondjam, az állampolgárok számára nem feltétlenül jutányos és hosszú távon megtérülő állami beavatkozásról.
2: Hát ez egy nehéz dió lesz, ugye?
4: Igen, de ha pozitívan akarjuk megközelíteni, akkor ami most ezekben a napokban velünk történik, az, hogy kiderült, hogy vagy mindent rábízunk a politikusokra, és akkor elhisszük nekik, hogy ők mindent jól csinálnak, vagy pedig növekszik a magyar társadalom energia tudatossága, amire vonatkozóan, mint Magyar Péter is ebben a videóban, de korábban a kapitány miniszter úr is utalt rá, hogy mennyire hálás, hogy a magyarok meghallották ezt a kérést, hogy létszi mindenki fogja vissza magát, és azt gondolom, hogy a magyarokról szokták mondani, hogy híresek, hogy a bajban azért nagyon tudunk összetartani. Ez szerintem egy nagyon jó üzeneted, és a Paks kapcsán szerintem egyáltalán nem onnan érdemes megközelíteni, hogy bealudt mondjuk a kormányzat, hanem szerintem jól pedzegetett, vagy én is egyetértek veled, hogy mindent az orosz félretett rá, és a Paks az legyen az oroszok. És onnantól, hogy elindult a háború, ami egy ilyen különleges művelet a más értelmezésben, tehát az orosz agresszió Ukrajna ellen, akkor ugye jöttek az Európai Uniós szankciók, és innentől kezdve már nagyon nehéz volt 100%-ban azt mondani, hogy jönnek az oroszok, és mindent megépítenek. Szerintem elkezdett a korábbi, tehát a NER, az Orbán kormány, mint a malacai égen próbálkozni, hogy azért az oroszoknak is adjunk, de megfeleljünk a szankcióknak, aztán utána már mi feketünk keresztbe legalábbis kommunikáció szinten a szankciónak, és szerintem Paks egy kicsit áldozata lett, mint egy ilyen állatorvosi lova, magyar kormányzat orosz-ukrán agresszió kontra versus EU ilyen pofozó zónának, ahol ugye tudjuk, hogy nagyon sokszor 26 az egy arányban képviseltük valahogy mi mindig a kilógó felet. És ezt nagyon, szerintem nem a legfontosabb, de az egyik faktor, aminek áldozata lett Paks. Tehát Paks 2 akár lehet, hogy már rég működne, hogyha itt nem lenne az, amit művelt ez a kormány.
3: Működnie kéne, ugye az eredeti tervek szerint, de nem csak ez a probléma, hanem az, hogy magát a szerződés, és ugye a háború nem 2022-ben kezdődött, hanem 2014 elején. És a paksi szerződést már ennek tudatában kötötték meg, miközben azért azt lehetett tudni, hogy ez nem veszi jól ki magát ez a háború. Hogy Európa erre háklis lesz, és szankciók jönnek. Ezt pontosan lehetett tudni. És a másik azt is lehetett tudni, hogy az oroszok ugyan világszerte szeretnek atomerőműveket építeni, de mindig késnek. Mindig kétszeresen meghaladják az eredeti árakat, és technológiailag nem a legutolsó szava az emberiségnek. Tehát
5: annyiban, ha legyek itt az ördög ügyvédje, hogy azért egész Európában még 2014-ben, miután megtörtént a Krím lerohanása, ez volt a domináns hangulat, tehát Angela Merkel a Krím lerohanása után tárgyalt még az oroszokkal, ugye a Nord Streamről.
3: Nem és tudom. Az is
5: persze,
3: jó,
5: persze, jó be persze, az biztos, hogy 2022-től kezdve viszont Európa maradék része, az, aki odáig nem tette meg, az ugye elkezdett energia tudatosabban gondolkodni, leválni az oroszokról, ezt ugye mi nem tettük meg, és ennek most isszuk meg.
2: És akkor nézzük a megújulókat, pont ez van most kírva itt ezen a táblán, látjátok, tehát hogy ez abszurd, hogy a megújulókat környezetszennyező termékként adóztatta a magyar kormány, és gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy szélerőműveket telepítsenek, a napelemesekkel nagyon kiszúrtak, voltak pályázatok, visszavonták, megindult valami, megváltozott a törvény, tehát sok...
3: De aztán, amikor a Tibor cég felfedezték az ágazatot, akkor rá tudtak cuppanni gyorsan, és ma Magyarország egy európai napenergia nagyhatalom. Speciál a szélerőművek hiányoznak.
4: Na de a szélerőművek, tehát a minden értelemnek ellentmondott az a hogy is mondjam, ilyen falhúzás, amivel a magyar kormány megakadályozta, a korábbi magyar kormányzat megakadályozta a szélerőműveknek a telepítését. Egyébként, amennyire én tudom, nem vagyok ennek a témának nagyon szakértője, de Magyarországon nem túl sok olyan szélben gazdag régió van, ahol érdemes, hiszen ugye ez sok másfél évtizedes befektetés után szokott általában megtérülni egy napelempark, de azért vannak olyan helyek, ahol ezt lehetne használni, és az, hogy azt mondja, hogy ez nem jó, vagy itt teljesen abszurd.
3: Csúnya.
4: De csúnya. Én szeretek megérkezni Ausztriába, Magyarországról, és üdvözölnek az ilyen integ. De ez ízlés kérdése, de itt nem ízlésről van szó, arról van szó, amiben most élünk, hogy egyrészt nem tudunk elég megújuló energiát termelni, mert korábban valakik ezt akadályozták, és oda akarok kiukadni, hogy ha szakmai ér nincs, akkor alig, hanem politikai ér van az egész hátterében, a másik pedig, amire most már az energiatudatosság kapcsán kezdünk ráébredni, hogy nem elég megtermelni az energiát, annak a tárolása is nagyon fontos lenne. És vissza megy minden oda, hogy sajnos úgy tűnik, hogy túlzottan lehatárolta az elmúlt mondjuk másfél évtizedét Magyarország fejlődésének, hogy éppen mi az, ami fókuszban van, például a miniszterelnök mi a kedvenc hobbija, stadionokban nem áll rosszul Magyarország, csak ez nem vigasz akkor, amikor megfőnek emberek, amikor energia problémáink vannak, és amikor rengeteg oldalról dől ránk egy ház, de nagyon nagy stadionjaink vannak.
2: Egyébként erről beszél Magyar Péter a videó második felében, hogy az energiatároló kapacitást az drasztikusan bővíteni kívánják. És akkor nézzük a Fidesz reakcióját, pontosan, hogy Orbán Viktor július 27-e óta egyetlen poszttal nem jelentkezett. Az utolsó viszont nagyon beszédes, mert az utolsó videójában, amit kitett, Tusványoson forgatták, azt mondja, hogy fel kell lépni a velük, mármint a Fidesszel kapcsolatos hazugságokkal szemben, és tudatosítani kell az elmúlt 16 év eredményeit.
3: Ó.
2: Szóval, ezt hogy ezt hová tűnt Orbán Viktor ebben Ferenc, a helyzetben?
3: Gyurcsány Ferenc is mondta 2009-ben, amikor lemondott, hogy na de hát ez nem igaz, hogy nem csináltunk semmit. De a jó mit ember tesz, az sírba száll vele.
2: Szóval ebben a helyzetben meg kellene szólalni, nem? Ezek olyan súlyos vádak, hogy itt 4-8 év elképesztő mulasztásai vezettek oda, amit a napokban élünk. Tehát le kell állítani Paksot, hogy épp hogy van elég áram, mindenkinek korlátozni kell a fogyasztást.
3: Mi is írtunk róla, de mindenki más is írt róla, aki odafigyelt, hogy a napenergia kapacitás bővülését nem követte az energiahálózat, a villamos áramhálózatnak a fejlesztése, az baromi drága. Most ugye a miniszterelnök úr 868 milliárd forintról beszélt, ami rengeteg pénz.
2: Nagyszerű. Már holnap kírják a pályázatokat.
3: Igen, igen, na most erre több ezer milliárd forint kell, csak arra, hogy az energiahálózat alkalmazkodjon a mostani fogyasztáshoz és a mostani termeléshez, és hogyha Paks 2 véletlenül megépülne, ami szerintem már csak a véletlenem múlik, tehát praktikusan nem valószínű, ha véletlenül mégis megépülne, na akkor megint fölmerül a kérdés, hogy min fogjuk elszállítani azt az elektromos áramot, ami ott keletkezik.
2: Szóval még mindig ezt feszegetném, hogy itt most egy számon kérő jellegű miniszterelnöki videót láthattunk, és tehát valakinek erre felelni kell, nem?
4: Beszédes a csönd. Tehát, hogy az, hogy Boka Jánost se halljuk, lehet, hogy holnap utánra magukhoz térnek, és valamit majd kitalálnak, de szerintem, ha most csak politikai kommunikáció szempontjából nézzük, akkor egy nem csupán politikai szempontból frappáns, hanem az igazságossághoz képest is egy nagyon erős üzenet az, amit gyakorlatilag Magyar Péter közzétett. Nagyon nehéz erre mit felelni. Gyakorlatilag minden válasz rossz válasz, a nem válasz is egy, a politikában létezik az, hogy nem állok ki a mikrofon elé, hanem megvárom, amíg két nap múlva majd valami más történik, és akkor azzal tudok támadni. Ez egy megsemmisítő erejű, szerintem ez a beismerő vallomás, amit ráadásul nem is ők tettek. Én nagyon várom már, és szerintem talán a magyar állampolgárok egy jó része így van ezzel, hogy valaki vállalja ezért a felelősséget. És ne csak úgy, hogy beperelik, és akkor oda megy egy idő, hanem hogy álljon fel, hogy igen, én voltam, ezt tettem. Ez olyan jó lenne, hogyha politikában. Nemrég hallottuk Magyar Pétert is bocsánatot kérni, most gondolok éppen a köztársaság elnök kiválasztása kapcsán, ő maga beismert, hogy igen, ezt elkapkodtam, nagyon sajnálom, a heve elvitt.
3: Ebből is látszik, hogy kezdő politikus még csak.
4: Jó, de én szeretnék olyan naív lenni, hogy ilyen kezdő politikusok szerintem viszik erről az országot, és az ilyenek, akik meg beszédesen hallgatnak, azoknak szerintem nincs helye. Most mondanám, hogy nincs helye a parlamentben, de Orbán Viktor praktikusan nincs is benne a parlamentben.
2: Egyébként egy dologban elismerte a korábbi miniszterelnök, nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy melyik lehet az, hogy tévedett.
4: Hát, hogy hogy Magyar Péter az ő táborukból jött, ezt mondta Tuskó.
2: Konkrét ügyben elismerte, mégpedig azt mondta, hogy többen mondták neki, hogy legyen 80 ezres a Puskás stadion, és 60 ezres lett, de most már látja, hogy ez hiba volt.
5: Ezen múlott a választás szerintem.
4: És ismét stadionoknál
3: jár. Valószínűleg tűnik, hogy valahol az Adrián vitorlázik, és a Buda telefonján nincs internet.
2: Nincs térerő.
3: Úgyhogy fogalma sincs arra, mi történik Magyarországon.
6: Orbán Viktor fia Orbán Gáspár, aki századosi rangban szolgált a honvédségben, leszereléséig összesen 6-szor utazott Csádba, illetve Nigerbe a honvédség repülőgépén, írja a Magyar Hang. Böröndi Gábor korábbi vezérkari főnök áprilisban, de már az országgyűlési választás után beszélt arról, hogy Orbán Gáspár is részt vett a csádi misszióban. Böröndi akkor azt mondta, erőteljes túlzás, hogy Orbán Viktor fia vezette volna ezt a csoportot. Gulyás Gergely korábban azt állította, hogy Orbán Gáspárnak nem volt szerepe a csádi misszió előkészítésében.
2: Akkor kezdjük a végéről, ez az utóbbi állítás miről szól, hogy ennyire alultájékozott volt a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely, vagy ilyen folyékonyan tudott hazudni? Mert most már látjuk, hogy pont az ellentétét mondta a valóságnak.
3: Hát nyilvánvaló, hogy hazudott, természetesen. Természetesen a királyfi szerepéről mindenki tudott, ugye a háta mögött úgy emlegették, ugye a királyfi. És hát már az is egy érdekes történet volt, hogy került ki a St. Hursti Királyi Katonai Akadémiára Angliába, aminek a századosi rangját meg a katonai karrierjét elméletileg köszönhetné.
2: Ez egy 9 hónapos képzés volt.
3: Igen. Na mindegy, szóval nyilvánvaló, hogy őt valahogy hátrébb kellett vonni abból a szerepből, amit kezdett ilyen egyházi építkezésben betölteni, és eldugták, és akkor a jó búvóhely volt a katonai hírszerzés, meg egyáltalán ez a nemzetközi műveletek. Nyilvánvalóan komolytalan, tehát aki látta már Afrika térképét, az pontosan tudja, hogy Csádban aztán végképp semmi dolga nincsen Magyarországnak.
2: Na de majdnem lett. És hát Pálinkás Szilveszter arról beszélt, hogy Orbán Gáspár állítólag azt mondta, hogy 50%-os harctéri veszteséggel kell kalkulálni. Tehát, hogy az odavitt katonák fele meghalhat. Tehát azért ennek volt tétje így utólag. Hát, vagy lehetett volna nagyon komoly.
4: Teológusként is ülök itt, azért azt a részét szeretném egy kicsit ellenpontozni, hogy ahogy Pálinkás Szilveszter is fogalmazott, hogy mintha valami isteni hívásra hivatkozna az Orbán Gáspár ezzel az egész misszióval, hogy oda menne. Én bármikor vállalok nyilvános vitát Orbán Gáspárra, a keresztények istene nem hív ilyesmire senkit. A régen volt ez a vitam et sanguinem, ugye, Mária Terézia idejében, amikor mentek a nemesek és felajánlottak életüket és vérüket, csak nem a sajátjukat, hanem az ő alárendeltjeikét. Itt is gyakorlatilag az Isten engem arra hív, hogy legyilkoljunk nem tudom hány magyar katonát, mert akkor akármi lesz. Ezt legyünk szívesek, ne higgyük.
3: Nem is, a magyarokat majd legyilkolják az iszlám fegyveresek, mi az iszlám fegyvereseket fogjuk Isten nagyobb dicsőségére,
4: Az egész Csád így, ahogy van, és akkor mondhatnánk azt utalva te mondatodra is, mármint, hogy arra hivatkoztál, hogy arra hivatkozik a Fidesz, hogy hát azért itt a 16 év értékeit ne tagadjuk már, nagyon rosszul öregszenek a Gulyás Gergelynek és hasonlóknak a 16 év értékeire vonatkozó utalásai. Ez elszomorító.
5: Én arra vagyok kíváncsi, hogy valószínűleg soha nem fogunk megtudni, hogy a Fidesz kormányon, az Orbán kormányon belül hogyan viszonyultak Orbán Gáspárnak ezzel a személyes projektjéhez. Az egy dolog, hogy ő oda repülhet, ugye 5-6-szor előkészíteni ezt a missziót, de ott valóban volt katonai szinten olyan gondolat, hogy ez megtörténhet-e? Tehát nem lehetséges, hogy úgy viszonyultak hozzá, hogy
2: ez a vallási fanatikus úriember. Amikor adott Róna Jegonnak, akkor azt mondta, hogy volt ilyen kormányhatározat, de már érvényét vesztette. Tehát volt, csak megszűnt, mire ez a idén tavasz interjú képbe került.
5: Aha.
2: Szóval a hatalomgyakorlás furcsasága, hogy egy kormányfőfia ilyen szituációba kerülhet, nem egy picit valahogy.
4: Milyen kormány lehetett az, ahol ilyen kormányhatározat születhetett?
3: Igen, arról a kormányülésről, hogyha láthatnánk egy feljegyzést, de nem láthattuk, hiszen nem készültek.
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnak. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. A Tisza párt ma jelentette be, hogy Baka Andrást jelöli a tisztségre. A jogtudós elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz már korábban jelezte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg. Majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, valamint az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Derült idő várható a folytatásban is, számottevőig várják.

0: Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ez a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect két állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
2: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul-lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És így változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
2: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
2: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer. Pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
3: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafield-tól kezdve a Stowe-ig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Frédi Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
2: nagyon de utána amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk

0: Körön ilyen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
1: valószínűleg sokkal jobb. De ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző meg várja, hogy féktáv, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
2: az érdekes
1: mi lesz itt én. Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
3: Mondja nyugodtan, Józsi.
2: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
3: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabb, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez,
2: az biztos, hogy
3: pont fordítva kell. Kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
1: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
3: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
1: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőinek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
2: Igen.
3: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
1: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
3: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem találtam a statisztikát nézettségbe. Ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
2: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát egységesen azt mondta, hogy pláne az év elején nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinek csökkenés tapasztalható.
3: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gyel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
1: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki, bármilyen politikai témai műsor csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Form 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
3: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogyha nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, egy Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
2: Hát az nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról, nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képet, avajhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
3: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
1: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te sem megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
2: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
3: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pont ért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
2: Martin és a hírek között. Igen, ez igaz. De ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes monacói Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshol.
1: Általában egy nézői reakcióra, vagy
2: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
1: Egy baseball sapkára.
2: Egy baseball, igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
3: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a maga a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltöd el a időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat sem volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
2: De aztán még 1 percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársol.
1: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Formula 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
3: Még majd mindjárt kezdünk bővenet a csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalni?
2: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Mercedes is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a tucokat.
1: Hát mert ez délelőtt.
2: Igen.
1: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
2: Igen, tehát nagyon nagy a
1: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
2: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy. És a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
3: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
1: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb. versenyzési gépet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek, meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíció cserékre.
2: Hát meg az aeroszabályok.
1: Illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Cadillac és az Aston Martin nagy meccse, de hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton Leclerc, vagy Leclerc Hamilton 1-2 lesz, erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
2: De korábban ugye az volt a baj a Hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egy egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
1: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alesi után is bedobhatod.
2: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és mind a 4-ben lehetne akár előzni.
3: Hát és hátra most már látnánk végre akkor mosolygós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
1: Hát figyelje, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú. Tehát, hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
2: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között, és ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egyik legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz, most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel, nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája. Itt is beszélhetünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz. Egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
3: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod végre. Ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzátesszük, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát én gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogy áll a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív valamennyire néhány dolga lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akarnak.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rossz kojött, safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221-216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérő megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba erről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
3: ugye azért,
2: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelme vettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ez alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
3: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtott egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatívan nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még a személy velején is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrin elláttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonellit Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonellit Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibáib, illetve a vak szerencse az jelentősen hátráltatja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy-egybe a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az évelei, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
2: Ez ami abban közös Piastrival, hogy előtte Piastról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá az autójával, tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételek ellen mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnőtt a feladathoz.
3: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet győzni Russellt, most is megjeled a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatóan kérdéseket, hogy hú, izgulsz majd, mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem megzakfára személy nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon lát érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok kíváncsi.
2: Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random, valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
3: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsán nem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatásra. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment oda egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Az, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egzak választhatni, de ezt mennyire lehet kijavítani, mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdtem meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítva, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Hát szerintem nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősének a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgáltam a Mercedes az egész autóját mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
3: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagy díj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagy díj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
3: Hát és ott is, tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
2: padlószint. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
3: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumból kifele.
2: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy,
3: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
2: negyedik.
3: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végigmennek, akkor kikap 1,2.
2: 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
3: Igen.
1: Táblázatod be egyébként ezt a Spy hétvégét? Hány pontnak írtad be Russellnek?
2: Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításba, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
3: Igen. Nem tudom. Annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közben telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
2: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, hogy Józsi Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
3: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévő, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szó. Mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyébe egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van az önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azután a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsorítunk már nagyon a végéhez közeledik, srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
3: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
3: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy négy motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
3: Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Csak júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttus Európa bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett. Szép Balázs 11, Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita 12. helyen zárt. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Baka Andrást várjuk. Szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket.

0: Szintén a jogtudós személyét. Nagy Attila Tibor Baka jelölését egyfajta fricskának látja. Kiszeli Zoltán szerint nagy kérdés, hogy az aspiráns képes lesz-e ellensúlyt képezni a Tiszás kétharmaddal szemben. Baka Andrást az országgyűlés kedden választhatja meg köztársasági elnöknek.
1: A Tisza elnöksége azt a döntést hozta a mai reggelen, hogy holnap 3 nevet, embert fog ajánlani a Tisza frakciójának megfontolásra.
2: Ezt még péntek délután mondta a híradón kérdésére válaszolva a miniszterelnök. A Tisza frakció szombat reggel ült össze. Titkos szavazással végül Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöket jelölték köztársasági elnöknek. Magyar Péter Facebook posztjában azt írta, Baka életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. Majd hozzátette, hogy személye a legerősebb garancia arra, hogy ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A miniszterelnök már augusztus 5-én megosztott egy fotót Baka Andrással, a fényképen Ruf Bálint kancellária miniszteri szerepelt. Híradónk elérte az újdonsült államfőjelöltet, aki nem kíván nyilatkozni. Június közepén azonban Súlyog Tamás lemondását megelőzően az Egyenes beszéd vendége volt. Baka András azt mondta, az államfői intézmény degradálódott és hitelét vesztette.
3: Sólyom László távozása után hivatalban lévő államfő tulajdonképpen nem látták el azt a feladatot, amit az alkotmány számára, a számukra előír. Tehát, hogy őrködnek az állam demokratikus működése felett. Ebben az új alkotmányban meg kellene határozni az államfői jogkör terjedelmét, hogy kap-e új jogköröket, mert a jelenlegi jogkörök azok nagyon gyengék.
2: A Fidesz szerint Súlyog Tamás volt az utolsó legidém államfő Magyarországon.
4: A Fidesz frakciónak az az álláspontja, hogy mi ezt a színjátékot nem kívánjuk semmilyen módon legitimálni, sem a jelölésben, sem a választásban nem veszünk részt, és a megválasztott köztársasági elnököt, illetve azt a személyt, aki ezt a funkciót gyakorolni fogja, illegitimnek fogjuk tekinteni.
2: A Mi Hazánk szerint Baka szakmai életútja vitathatatlan, mégis alkalmatlan, mert a párt szerint nem lesz képes ellensúlyt teremteni a Tiszás kétharmaddal szemben.
5: Nem lehet képes arra, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét, mint köztársasági elnök megteremtse, miközben erre óriási szükség van, hiszen a Tisza párt még a Fidesznél is sokkal súlyosabban él vissza kétharmados hatalmával.
2: A századvég politológusa szerint Baka András alkalmas a poszt betöltésére. Az ugyanakkor nagy kérdés, hogy mennyire lesz képes ellensúlyt képezni a Tisza kétharmaddal szemben.
6: Az ő esetében is majd az általa akár megfontolásra visszaküldött törvények száma és tartalma lesz az, amiből meg tudjuk ítélni, hogy tényleg kellően távolságtartó-e az őt jelölő parlamenti többséggel szemben.
2: Nagy Attila Tibor emlékeztet, Baka jelölése egyfajta fricskának is tekinthető a miniszterelnöktől.
7: A Fidesz többség volt az, amelyik eltávolította Baka Andrást a mandátuma idejének lejárta előtt, és most ugyanaz a Baka András lesz a következő köztársasági elnök.
2: A kormányfő egy Baka Andrással és Bújdosó Andreával a Tisza frakció vezetőjével közös fotót is megosztott és hozzátette, jelöltjük elfogadta a felkérést. Az ideiglenes köztársasági elnököt jövő kedden választják meg az országgyűlés rendkívüli ülésén.
0: Az energiatároló kapacitások és villamos energiahálózat fejlesztése mellett a kormány megnyitja az utat a szélenergia előtt. A következő 4 évben átláthatóbbá teszik a napelemes rendszerek hálózati csatlakozását, és 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról szóló tendert írnak ki. A szakértők szerint, mivel hazánk bővelkedik megújuló energiában, ezért nagyon fontos ezek kihasználása és a kapacitások fejlesztése.
1: Mindent meg fogunk azért tenni közösen, jogalkotással, döntésekkel, hogy ebben a ciklusban már jelentős ilyen megújuló kapacitások és kiegyenlítő kapacitások is rendelkezésre álljanak.
8: Ezt válaszolta Magyar Péter híradón kérdésére, hogy mikorra valósulhatnak meg a kormány által bejelentett energetikai beruházások. A miniszterelnök hozzátette, a hálózat fejlesztése a legfontosabb, de ezzel párhuzamosan el fogják indítani a szélerőműves beruházásokat a következő 3-4 évben.
9: Annyit kellene csinálni, hogy megnézni, hogy mi az, ami nem időjárás függő. Tehát mindig ebből kell kiindulni. Mi az, amit éjjel-nappal tudunk nyomni? Ugye ez nem a napelem. Az biztos. Akkor maradt a geotermikus, maradt a szél.
8: Az energetikai szakértő hangsúlyozta, jelenleg a geotermikus és a szélenergia kapacitás fejlesztésére kell leginkább a pénzt fordítani, mert az elmúlt 16 évben ez elmaradt. A kormány még napokkal ezelőtt döntött arról, hogy 868 milliárd forintos energiafejlesztés

0: Fejlesztési programot indít. Ennek része az energiatároló kapacitások bővítése és a villamos energiahálózat korszerűsítése mellett, hogy átláthatóbbá teszik a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakozását. A Napelem Szövetség elnöke szerint ez hatalmas előrelépés, mert korábban nem történtek ilyen fejlesztések.
1: Most a kormánynak a felhívására 5-700 ezer kilowattóra villamos energiát spóroltunk meg éjszakánként vagy esténként, ez a 19 és 22 óra között, tehát ez képes látható, hogy csak ezzel az otthoni energiatároló programmal már hasonló léptékű megtakarítást tudnánk elérni.
0: Egyedülálló Európában, hogy a rezsicsökkentés és a jogszerűtlen szabályozások miatt mindössze 5 forintért veszi vissza a szolgáltató a villamos energiát, és így a napelemes rendszerek megtérülése hosszú, tette hozzá a szövetség elnöke. Több szakmai szervezet egy javaslatcsomagot is benyújtott a kormánynak, ebben elsősorban egy kibővített szakmai munkacsoport felállítását kérik a fejlesztések előkészítéséhez.
2: Hatalmas szerepe lesz a következő években a szélenergiának, ez egy kiaknázatlan lehetőség, amit az elmúlt évtizedekben nem fejlesztettünk párhuzamosan a napenergiával, és ez a lehetőség egyben egy hatalmas felelősség is, mert a nagy kérdés az lesz, hogy ezeket az erőműveket hova tudjuk elhelyezni úgy, hogy a természeti, társadalmi és a gazdasági érdekek is tudjanak érvényesülni.
0: A szervezet kiemelte, a növekvő áramfogyasztás fenntartható vátételéhez, tudatos energiahasználatra, fejlesztésekre és a megújuló energiaforrások helyes mixelésére lesz szükség a következő években.
3: A 6000 milliárd forintnyi uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot, állítja Magyar Péter. A kormány által elfogadott intézkedési terv 5 külön mellékletben, több mint 60 konkrét tételben részletezi, mire fordítják az összeget. A miniszterelnök szerint a pénzből településenként és térségenként olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyekre már hosszabb ideje várnak az emberek. Változás jöhet a lakhatásban és az oktatásban, valamint megújulhat a közlekedés járműparkja is.
4: Olyan beruházásokat indítunk el, amelyek miatt az emberek a saját lakóhelyükön is érezni fogják, hogy Magyarország végre előrébb jut, fejlődik.
5: Több mint 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználásáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter. A pénzt több mint 60 fejlesztési célra fordítják, a közlekedéstől az egészségügyön és az oktatáson át, a lakhatásig és a vállalkozások támogatásáig. Az oktatásban 54 milliárd forintnyi, korábban a költségvetésből megvalósított beruházást számolnak el uniós forrásból. Emellett több mint 151 milliárdot fordítanak a digitális oktatás feltételeinek javítására. Nagy Erzsébet szerint ehhez nem csak megfelelő eszközökre, hanem stabil és gyors internetre is szükség van.
6: Hogyha a pedagógusok szeretnék az internetet használni a tanórák során, és a tanulókkal együtt eszközökkel fellépni, akkor nyilvánvalóan nem elég arra egy ilyen viszonylag keskeny, hogy úgy mondjam, sávszélességgel rendelkező internet, mert akkor nyilván pillanatok alatt összeomlik a rendszer.
5: Az egészségügyre közel 170 milliárd forint jut, egyebek mellett a házi orvosi ellátásra, valamint helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére. Emellett több mint 125 milliárd forintnyi korábban a költségvetésből megvalósított egészségügyi és digitalizációs fejlesztést is uniós forrásból valósítanának meg. A miniszterelnök szerint az eredeti fejlesztési tervben 500 milliárd forint jutott volna az egészségügyre.
4: Itt is látszik, milyen súlyos ára volt az Orbán kormány késlekedésének.
5: A kormányfő úgy fogalmazott, az elmúlt években nem indult annyi kórházi beruházás az országban, amennyit most el tudnának számolni. A közlekedésben a több évtizedes járművek cseréjét ígérik. A Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli hév vonalakra 42 új alacsony padló szerelvényt szereznének be. A vidéki Intercity közlekedést pedig 35 új, emeletes motorvonattal fejlesztenék, például Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé.
4: Csak ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztés jelent.
5: Több 100 milliárd forint jut az energiarendszer korszerűsítésére is. Fejlesztik a villamos energiahálózatot, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, valamint a szélenergia térnyerését. A híradónknak nyilatkozó energiastratéga szerint a villamos energiahálózat fejlesztésében az ország 15-20 évvel van elmaradva. A korszerűsítés azért is sürgető, mert az energiatermelés az elmúlt években alapjaiban változott meg.
7: Ez alapvetően megváltozott azzal, hogy most már akár egy háztartáson is lehet napelemes rendszer, tehát nem egy irányú lett a folyamat, hanem nagyon sok helyről táplálnak is be, meg fogyasztanak is villamos energiát, és az ehhez szükséges igazán komoly átalakítások azok elmaradtak Magyarországon.
5: Magyar Péter szerint történelmi változás jöhet a lakhatásban is. Először indulhat olyan fejlesztési program, amely megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását támogatja. A kis- és középvállalkozások támogatására pedig csaknem 645 milliárd forinttal erősítik meg a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy több kedvezményes finanszírozást biztosíthassanak fejlesztési, növekedési és innovációs célokra.
3: Komoly változásokat vezetne be az alsó tagozatos gyermekek képzésében az Oktatási Minisztérium. A közoktatásért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban egy javaslatcsomagot is eljuttatott az iskolák számára, amelyben az alsó tagozat gyermekközpontú megújulását ígéri. A tárca közleménye szerint a cél, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az ajánlások között szerepel a gyermekbarát iskola kezdés és napirend. Továbbá azt is felvetik, hogy az iskola a tanítási idő kezdetét megelőzően alakítson ki reggeli úgynevezett ráhangoló idősávot beszélgetőkörökkel, közös olvasással és más egyebekkel. Emellett azt is javasolják, hogy az intézmények vizsgálják meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. A javaslatcsomag a gyermekek délutáni és családi idejének védelme érdekében a házi feladatok észszerű korlátozásának lehetőségét is szóba hozza. Drogfogyasztó, erőszakoskodó emberek, valamint önkényes lakásfoglalók lepték el Rákos rendezőt és környékét az elmúlt időszakban, miután az előző tulajdonos, a MÁV és az új tulajdonos, a fővároshoz tartozó budapesti közművek között vita zajlik, a terület a senki földjévé vált, ez ad alkalmat a destruktív életcéllal rendelkező alakok ténykedésére. Híradónk a helyszínen járt, megmutatjuk, milyen állapotban van Budapest leendő új városrésze.
8: Fantasztikus épületek, gyönyörű parkok, és ezzel szemben a mai valóság. Egyelőre nagyon sok a romos épület, a szemét, a kosz. Az egykori MÁV telep lakásaiba például jogcím nélküli lakásfoglalók költöztek be. Kijöttünk ide erre a területre, hogy megmutathassuk önöknek itt ezen a MÁV telepen, a Tatai utcai MÁV telepen milyen egészen szörnyű körülmények uralkodnak. Pár héttel ezelőttig itt önkényes lakásfoglalók éltek. Ahol most vagyunk, az a Hősök terétől mindössze 2-2,5 kilométerre fekszik légvonalban. Az új, kétes hátterű beköltözők azután érkeztek, hogy a MÁV az egész területet átadta a fővárosnak. A hírek szerint drogos, randalírozó emberek tűntek fel, megszaporodott a drogárusítás, a prostitúció, a lopás és egyéb bűncselekmények.
9: Tavaly nyár elején kezdtük el látni ezt, hogy így beköltözgetnek, és akkor éjszaka ment a tűzrakás, az ordítozás, kiskorúak, rengeteg kiskorú, ilyen óvodás, kisiskoláskorú gyerek. Éjszaka jönnek, felborogatják a kukákat, megy az ordítozás, belerúgnak az autókba.
8: Takács Zita szerint sokan vidékről érkeztek.
9: Terjengenek ezek az ilyen nagyon szegény, nagyon lepukkant részeken, hogy ide lehet jönni, mert itt van ingyen lakhatás Pesten, és akkor itt bőröndöstől húzzák magukat itt a Rákospataknál, és valahol ott mennek be, ugye ott a Rákospatak mentén van egy ilyen bejáró.
8: Egy itt lakó férfi összetűzésbe is került már velük.
10: Járnak, jelnek, rongálnak nagykapunkat, mert neki rúgál egy ilyen, és az automat is, a házatállal parkoló automat is elkezdte rúgálni.
8: A 13. kerület alpolgármestere híradónknak azt mondta, vita van a korábbi tulajdonos MÁV és az új tulajdonos a főváros alá tartozó budapesti közművek között.
11: Azt mondja a szerződés, hogy kiürített állapotban kell átadni a MÁV-nak a BKM részére az összes Rákos rendező összes ingatlanát. Most ezen megy a vita, hogy mi a kiürített, tehát az elbontottat jelent, vagy csak az épületeket kiürítve.
8: Az alpolgármester szerint a terület a senki földje lett.
11: A felelősség azt gondolom, hogy tulajdonosok, hogy a MÁV-é, másrészt pedig a BKM, Budapesti Közműveké. Mi azon vagyunk, hogy legyenek romosítva az épületek, ezt mi be is vállaltuk, hogy a 12 önkormányzat saját költségén romosítja az épületet, így ez a bontás első szakasz, tehát lakhatatlaná tennénk az épületeket, utána pedig a tulajdonosoknak a felelőssége legyen, hogy azt, ők elviszik ezeket a romokat, hogy a területet rendezik, takarítják, körbekerítik, esetleg őrzik.
8: Puchner Gábor hozzátette, a romosítás nem az ő feladatuk lenne, de a romló közbiztonság miatt vállalják. Zugló is felajánlotta segítségét a fővárosnak. A kerület polgármestere szerint a helyzet elsősorban nem rendészeti kérdés.
12: Tételezzük, hogy a belvárosból mondjuk a életvitelszerűen ott palackokat gyűjtő, esetleg drogfüggő egyéneket kiszorítják, akkor mennek a külső kerületekbe. Tehát az nem megoldás, hogy tologatjuk a problémát. Ez egy olyan helyzet alakult ki Budapesten, és ebben bizony nagyon vastag az előző kormányzat a felelős, itt mese nincs. Hogy az ország problémának egy jelentős része most ide koncentrálódott. Mert azok az egyének, akik itt palackokat gyűjtenek, ebből tartják fenn magukat, és ebből vásárolnak olcsó kábítószert, ezeknek egy nagyon jelentős része vidékről jött fel Budapestre.
8: Híradónknak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium azt írta, a MÁV csoport minden hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a főváros megkezdhesse a saját tulajdonában lévő épületek bontását, így innentől minden munka a főváros feladata. A fővárosi önkormányzat pedig arról tájékoztatta híradónkat, hogy a következő lépés a 13. kerületi önkormányzaté. Mint írják, az érintett területet még nem vették teljes körűen birtokba, ahhoz a területet az átadónak először ki kell ürítenie. Hozzátették, a 13. kerületi önkormányzat vállalta az épületek romosítását, és jelenleg a bontási munkálatok megkezdésére várnak. Levelükben arról is írnak, hogy a területen életvitelszerűen tartózkodó emberek elhelyezésén a fővárosi szociális ellátás munkatársai dolgoznak. A terület most egyébként nagyjából kiürült, a rendőrségi razzia miatt a hajléktalan emberek a kerület más részeire menekültek.
3: Tovább élesedik a vita Spanyolország és Olaszország között. Madrid például ideiglenesen határellenőrzés alá vonja azokat, akik Olaszországból érkeznek Spanyolföldre. Ez egy bosszú, amiért Róma ellenőrizni kezdte a Spanyolországból érkező utasokat a Ceután kialakult migrációs válság miatt.
13: Rendőrök várják az Olaszországból érkező utasokat a madridi és barcelonai reptéren is, a migrációs válság okozta súlyosbodó diplomáciai feszültség miatt. Korábban Olaszország jelentette be, hogy augusztus 8-ától szeptember 7-ig ideiglenes határellenőrzést vezetnek be a spanyol utasokkal szemben, válaszul arra, hogy a spanyol fél kezelte a ceutai migrációs válságot. A spanyol kormány elfogadhatatlannak nevezte az olasz lépést, ami szerintük ellentétes a schengeni övezet szellemével, azonban most a viszonosság elve alapján döntött a szigorítás mellett. Az Afrika területén található spanyol fennhatóság alatt álló Ceutára becslések szerint 80 ezer ember érkezett illegálisan július végén. Csaknem 75 ezer ember önkéntesen visszatért, jelenleg 3 és 5 ezer közöttire becsülik azoknak a számát, akik az enklávéban maradtak. A város vezetője Juan Jesús Vivas azt közölte, hogy a migránsok túlterhelték a fogadó létesítményeket, ami súlyos humanitárius vészhelyzethez vezetett. A migránsokat segítő non-profit szervezetek szintén túlterheltségre panaszkodnak. A spanyol hatóságok azt közölték, hogy a fiatalkorú migránsokat a következő hetekben a kontinentális Spanyolországba szállítják, hogy ott kezeljék az ügyüket. Először túl volt terhelve a rendszer, de mostanra úrrá lettünk a helyzeten. Nagyon sok a fiatalkorú fiú és lány, akiknek a regisztrálása időbe telik. A legérzékenyebb eseteket vesszük előre, ami a 13 év alatti fiúkat és lányokat jelenti. Rendkívül nagy létszámban érkeztek. A migráció arculata sokat változott ahhoz képest, ami 2021-ben történt. Sokkal több lány érkezett kísérő nélkül, és sokkal több nagyon fiatal gyerek jött, mondta a spanyol ifjúságügyi miniszter. A helyiek közül többen maguk próbálnak segíteni a fiatalkorú migránsoknak, hogy tudjanak hol aludni. Az igazság az, hogy félelmetes, ami éjszakánként történik. Vannak emberek, akik idejönnek és rosszul bánnak a fiúkkal, vagy elviszik a lányokat. Biztos láttak videókat arról, hogy rossz dolgok történnek éjszaka, mondta ez a férfi, aki megengedi a fiataloknak, hogy az autójában aludjanak. A helyi hatóságok közben próbálják azonosítani annak a 80 migránsnak a holttestét, akik a múlt heti tömeges roham során fulladtak a vízbe. Többségüket a következő napokban temetik el Ceután.
3: Közzétette az idahói rendőrség a térfigyelő kamerák és a rendőrök testkameráinak felvételeit arról az augusztus 1-jei tragédiáról, amely 3 halálos áldozatot és 7 sérültet követelt egy ámokfutó lövöldözése során, aki szörnytettét öngyilkossággal végezte be. A 24 éves férfi mészárlását egy civil, továbbá egy szolgálaton kívüli állami rendőr szakította meg, amikor tüzet nyitottak rá. Ezután a rendőr kimenekítette a népszerű In-N-Out Burger gyorsétterem alkalmazottait. Az elkövető ezután oltotta ki életét, a rendőrök továbbra sem tudják, mi állhatott a tragédia hátterében. Hosszú betegség után 68 éves korában elhunyt Lionel Messi édesapja Jorge Messi. Életének utolsó hónapjaiban felváltva kezelték kórházban és otthonában. A neves futballsztár még tudott egy kis időt tölteni édesapjával az elbukott világbajnoki döntő után. A klasszis egy hetet ért vissza klubjába, az Inter Miami-ba. Jorge komoly hatással volt fia pályafutására, több évig menedzsereként is egyengette útját, majd képviselőjeként tárgyalt szponzoraival. Messi a VB-n lőtt Mester 3-asának első gólja után is az édesapja miatt sírta el magát. Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tiszti orvosi szolgálat munkatársai a hepatitis A járványt Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 fertőzést regisztráltak. A terjedés megállítására a Debreceni Egyetem orvos csapatának segítségével 500 gyermek beoltását tervezik iskolakezdés előtt.
14: Az elmúlt hónapokban nagyjából 70 hepatitis A vírus által okozott fertőző megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Közülük 20 és 30 között van az aktív betegek száma. A járványt szeretnék megállítani, ezért is indultak el kampányoltásra a tiszti orvosi szolgálat irányításával. Az oltást a Debreceni Egyetem különleges orvoscsoportja segítette.
15: A kezdeti ellenállást leküzdöttük, és most már mindenki szívesen fordul az oltóorvosainkhoz, hogy felvegyék az oltást, illetve hát kedveskedünk némi adományon is, amivel a gyerekeket fájdalomdíjban részesítjük, illetve a családok PKR-t kapnak.
16: Meddig tart ez? Mai nap folyamán?
15: 500 oltást szeretnénk beadni, én bízom benne, hogy a nap folyamán ez sikerül is beoltanunk, én kora délutánra számolok, hogy az 500 gyereket beoltjuk.
14: Hajdúhatház polgármestere azt mondta, azért szervezték az akciót, hogy a járvány terjedését lassítsák.
17: Ha most még iskola kezdés előtt nyár folyamán itt megtörténik az oltás az érintett 16 év fiatalabb korosztályhoz tartozó gyerekek esetében, és ha ez nem is a mai napon, de mondjuk az elkövetkező napokban ugye a gyermekházi orvosnál ugye még megkaphatják majd ezt az oltást, ez megtörténik, akkor én bízom benne, hogy még egy ilyenre nem lesz szükség.
14: A szülők is tudják, fontos a védőoltás, ezért a legtöbben nem sokat gondolkodtak, kérték a védelmet a gyerekeiknek.
18: Én személy szerint nagyon megoltam, ijedve jeleztem is, hogy miért kell a gyerekeket járatni iskolába, miért nem zárják le az óvodát, iskolát, hogy egymást a gyerekek ne fertőzik el. És én nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt. A betegség megelőzése érdekében, hogy a gyermekek a védőoltást felvegyék.
19: Nálam nevelt gyerek van, és nekem van egy álmosom, aki az ő dolgukat intézi.
16: Ja, értem.
19: És most azért nem tudtuk nekik beadni, mert várunk egy visszajelzésre.
16: De biztos megkapják.
19: Persze, persze.
14: A hepatitis A vírusa leginkább a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. A lappangási ideje hosszú, ráadásul sokan tünetek nélkül vészelik át a betegséget, miközben másokat tovább fertőznek. Védőoltással és rendszeres alapos kézmosással, gyakori fertőtlenítéssel lehet ellene védekezni.
3: Nem mindennapi utastárssal találkozhatott, aki szombat délelőtt 2-es metróval utazott a Kossuth téren. A Szeretlek Magyarország TikTok oldalára feltöltött videólapján egy vaddisznó keveredett az állomás területére. A megosztott videón látszik, hogy az állat először betért egy étkezőbe, majd komótosan lesétált a mozgó lépcsőn. A kalandnak sajnos azonban nem lett jó vége. A vaddisznót elütötte a megállóba érkező metró. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az állat túlélte az ütközést, beszorult a metró vezető fülkéje alá. A vaddisznót végül egy bizonyos vadász lőtte le. A szerelvény elmozdítása majd az állomás feszültségmentesítése után kiemelték a vaddisznó testét az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most búcsúzom önöktől, viszontlátásra!

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hekedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kiránduló hely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Uram, köszönjük a jelenlétedet. Köszönjük, hogy jó pásztor vagy, és keresed az elveszetteket, és köszönjük neked, Uram, hogy visszajössz dicsőséggel, hatalommal, és készíted az egyházat ezekben az időkben, hogy a szívünket, fejünket fölemeljük, mindazok miatt, a jelek miatt, amely a világban vannak, hogy elkerüljük mindazokat a rossz dolgokat, amelyeket a kijelentésed által megismerhettünk. Adj, Uram, értelmes szívet minden jelenlevőnek, bölcsességet, istenfélelmet, adj, Uram, értelmes szívet minden jelenlevőnek,

Köszönjük, Uram, hogy ebben a megpróbáltatásban is velünk vagy, és közelebb hozod a kegyelmedet, erődet, hatalmadat, hogy a te néped megerősödjön, és minél több ember megmeneküljön az eljövendő ítélettől, haragtól. Adj kegyelmet, Uram, ennek az országnak, adj kegyelmet Budapestnek, az itt lakó embereknek, hogy megismerjék a te tökéletes akaratodat, üdvözítők tervedet az életükkel kapcsolatosan, mert te nem örülsz a gonosztevő halálának, hanem azt akarod, hogy az emberek megtérjenek, üdvösséget nyerjenek, örök életet nyerjenek, és megszabaduljanak mindazoktól a rossz dolgoktól, amely a világban zajlik és fog történni. Kérlek, vedd körül őket angyalaiddal, a te véreddel, fedezd be őket, őrizd meg őket a gonosztól. Áld meg a jelenlevőket, áld meg, Uram, a nézőket, és könyörgünk azokért, akik elküldték a kéréseiket. Hallgass meg őket, Uram, és gyógyíts meg a betegségeikből. Adj nekik kegyelmet, hogy megismerjék a te vezetésedet a problémáikból, gondjaikból való kijövetelében, hogy mindenkor meg tudják látni a te akaratodat, terveidet. Gyógyíts meg a betegeket, Uram. Szabadíts meg azokat, akik szenvednek, gyötrődnek, vigasztald meg a gyászolókat, adj nekik örömöd, békességet a szívükbe, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Halleluja! Tapsoljuk meg az Úr Jézus Krisztust! A Máté Evangélium 3. fejezetéhez kérlek benneteket, lapozzatok. Az elmúlt összeveteleken rendszeresen, tudatosan is olyan profétai kijelentésekkel foglalkozok, aminek az a célom, hogy a szellemi erkölcsi értékek megvalósulása, képviselete mellett egy olyan profétai látás, jövőkép alakuljon ki minél több keresztényben, amely tudja segíteni a hívőket és másokat is, hogy nagyon-nagyon nehéz, bonyolult helyzetekben is meg tudjunk maradni a názati Jézus Krisztussal való közösségben, reménységben, hitben és szeretetben. Azt gondolom, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy különleges időkben élünk, az egész emberiségről el lehet mondani, hogy nagy megpróbáltatáson megy keresztül, és általában a megpróbáltatásokkor mindig az egyik nagy feladata az embernek, Isten célja az emberrel kapcsolatosan, a hívőkkel kapcsolatosan, hogy a hit növekedjen a szívben, a reménység erősödjön a lélekben, és tele legyen a szív az Istennek a szeretetével, hogy minden nehéz körülmények között, akkor is, hogyha tomboló viharok, nehézségek veszik körül az embert, a környezetünk ilyen, akkor is egyenesen tudjunk járni az Úrral. Például, amikor a názáti Jézus Krisztus hallgatták az emberek az evangélium tanúsága szerint, akkor könnyű volt hinni. Akkor is könnyű volt hinni, amikor Jézus Krisztus üzte az emberekből a démonokat, és látványosan az emberek megszabadultak, meggyógyultak betegségekből. Sőt, amikor az emberek látták, hogy a halottak föltámadtak, akkor nem megpróbáltatás alatt voltak, hanem megtapasztalták Isten természetüti erejének a kiáradását, és akik hittel ott voltak, azok nyilván befogadták a szívükbe Isten erejét, és ez kiépítette hitüket. De volt olyan időszak is a tanítványok életében, mert a názáti Jézus Krisztus földi szolgálata ideje alatt, amikor talán a Szentléleknek a vezetése is volt, sőt, a talánt el lehet hagyni, többször mondom, hogy megpróbálta az Úr a hitüket. Például, amikor rendszeresen több helyen beszámolt, mert több utazásuk is volt a Genezárti tavon, amikor vihar csapott le a tóra, ugye akkor a zsidók tengernek mondták, tehát a tengerre, mondjuk így, és nagyon bizonytalan helyzetbe kerültek a tanítványok. Ez az jelképezte előre ezek az események, hogy a názáti Jézus Krisztus tanítványainak az életében lesznek olyanok, amikor kiárad a Szent Szellem, erős

Pedig bennünk az Istennek az ismerete, a hit, a reménység, a szeretet, de lesznek olyan sötét időszakok, megpróbáltatások, nyomások, amikor eltűnik a názáti Jézus Krisztus a szemünk előtt, és akkor is az a célja Istennek, hogy a hitünk fejlődjön, erősödjön, hogy folyamatosan tegyünk hangsúlyt arra, hogy a hit nem a látható dolgokról való meggyőződés, hanem a láthatatlan dolgokról való meggyőződés. Tehát nem a látható dolgokról, hanem a láthatatlan dolgokról való meggyőződés. A megpróbáltatásoknak pontosan az a célja, hogy újra-újra a szívünket és a figyelmünket, elménket a dicsőségnek az urája tegyük, mert a dicsőség urával való azonosulás szabadítja föl Istennek azt a természeti erejét és hatalmát, amely minden problémára választ tud adni. Minden nehéz helyzetből az embert meg tudja szabadítani. És ahogy látjátok a világban, újra és újra olyan események történnek, hogy izgalomba jönnek a szellemi emberek, akik jobban járatosak a profétai beszédben, mert figyelik, vizsgálják, hogy na, talán mi jön elő, készítő szakaszban van-e bizonyos események, tehát a proféciáknak a beteljesedésének az előkészítő szakasza zajlik, vagy pedig már benne vagyunk a proféciáknak beteljesedésében. Figyelik a keresztények is, figyelik a szellemi beállítottságú rabik is, de el kell mondani, hogy iszlám tudósok is, és iszlamisták is figyelnek ezekre az eseményekre, és ők is értelmezik ezeket az eseményeket, különösen az izraeli és iráni konfliktus következtében. Szinte világ minden táján a szellemi emberek lázasan kutatják, keresik a természet fölöttit, Istennek a kijelentését, vezetését, hogy mi a Szent Szellemnek a kijelentése, ez a keresztényekre vonatkozik. A muszlimok meg természetesen az ő eszkatológiai felfogásuk alapján, akár a sítákról van szó, akár a szunitákról van szó, azok az ő eszkatológiájuk alapján igyekeznek értelmezni a dolgokat. Ez egy óriási konfliktus jelent szellemi világban is, de látjuk ezt, hogy a konfliktus minden szinten zajlik. És az várják sokan még, de szeretném kiszökkenteni ebből az illúzióból a mindenkit, hogy visszatérnek azok a szép, nyugodt, békés időszakok. Nem azt mondom, hogy nem lesz béke, hanem azt mondom, hogy ahhoz, hogy újra a dinamizmus, a béke, növekedés és a fejlődésnek az idejét élve megtalálják a keresztények a hitéletükben, ahhoz növekedni kell hitben, reménységben, és meg vagyok róla győződve, profitai perspektívában, profitai távlatból kell nézni a jövőt. Ha profitai távlatból nézzük a jövőt, akkor sokkal szilárdabb és stabilabb reménységgel áldja meg Isten a lelkünket, amely stabilitást az a legnehezebb nyomások közepette. És hamar meg tudsz újulni akkor is, hogyha váratlan esemény történik az életedben. Tehát ezért az elmúlt összeveteleken szombatonként a különböző proféciákat vettük számon, például az első, a legutóbb a Istennek az úti tervét Izraellel kapcsolatosan. Ma olyan témával akarok foglalkozni, amely nagyon is érint, és az egyik feladata a hívők számára, hogy ezt a speciális időszakot mindenféleképpen elkerüljék, mert megvan erre a lehetőség mindenki számára, hogy elkerülheti. Ez pedig nem más, mint az Úr haragjának a napja. Máté evangélium 3. fejezetéhez kérlek lapozzatok, 7. és a 8. verszakot olvasom fel Istennek az igéjében. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok, szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondta nekik, mérges kígyóknak fajzatai. Kicsoda intett meg titeket, hogy Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjétek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok,
hogy így szólhattok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten eme kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak, a fejsze pedig immár a fák gyökerére vetetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Tehát itt a központi kijelentése Keresztelő Jánosnak egy prófétai beszéd, hogy közel van az Úr napja, illetve haragnak a napja. Ez kétféleképpen lehet értelmezni. Egyrészt a saját korára is vonatkozik, és rövid időn belül, néhány évtizeden belül látjuk, hogy összeomlott Judea, és Jeruzsálem is elpusztult. Tehát ilyen módon előzetesen, mint előkép, az Úrnak a haragja beteljesedett. De nem azért teljesedett ez be, mert a zsidó nép rosszabb, mint a többi nemzet, hanem sajnos sokszor ő rajtuk keresztül ad Isten egy előképet, egy ős mintát a nemzetek számára. Hogy mire számíthatnak a nemzetek, ha nem térnek meg, vagy pedig csak úgy térnek meg, hogy tessék, lássék módon, járnak a gyülekezetben, azt mondják, hogy keresztény vagyok, azt mondják, hogy hiszek Jézus Krisztusban, de a cselekedeteik, életmódjuk ezt nem igazolja. Erre hívja föl Keresztelő János, hogy sem az egyháztagság, sem a vallásosság nem fog tégedet, meg engemet se megmenteni. Kizárólag az őszinte, tiszta szívből való megtérés, és a megtérés után pedig a megtérésnek a jelei, a gyümölcseinek az életünkben, cselekedeteink által meg kell, hogy mutatkozzanak. Másképp az a fejsze, amiről azt mondja Keresztelő János, hogy a fák gyökerén van, vagyis minden emberre vonatkozik ez, ez az Istennek az igazság szolgáltatása, akkor ez a fejsze sajnos vág, és befejezi az ember a pályafutásán az Istentől kijelölt időpontban úgy, hogy nem lesz része Istennek a dicsőségéből, amikor is Istennek a királysága látható módon is a földön meg fog valósulni, vagy nem lesz része a mennyei dicsőségben, a mennyei mennyegző nem tud részt venni, mert nem teremte meg a megtérésnek a gyümölcseit. Tehát az Istennek a haragja, vagy az Úrnak a haragjáról van szó, ezért tehát az Úr felhívja a figyelmet, hogy ezre számítani kell, annak ellenére, hogy az első eljövetel a názáti Jézus Krisztusnak, legalábbis a céljának, az volt, hogy kijelentse az atyának az emberek iránti szeretetét. Ezért az első eljövetele az Isten szeretetéről szólt, irgalmáról szólt, türelméről szólt, de ne feledkezzünk el arról, hogy az Istenben az emberek iránti szeretete, vagyis az Istennek a lényege, az elválaszthatatlan az igazságosságtól. Az igazságosság és a szeretet az Istenben egy megbonthatatlan egységet képez, és ez képezi Istennek a lényegét, sok tulaj, és ebből nőnek ki, és nyilvánulnak meg azok a tulajdonságok, amelyek megmutatkoznak az ő történelemben, és meg fognak mutatkozni a jövőben is. Ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a kegyelem, mert csak akkor tudjuk helyesen használni Isten dicsőségére, hogy az életünk az igazságosság alapján áll. És az igazságosságnak a gyümölcseit képviseljük, és az életünk ezeket termi. Tehát Keresztelő János nem csak a saját korára, vagy a közeljövőre vonatkozóan profétált, hanem a végidei eseményekre is profétál egy olyan időszakra, amely speciális maga módján azt jelenti, tehát ez a speciális időszak, hogy Isten a haragját több periódusban
jelenti ki a világ számára. A Biblia világossá teszi, hogy az Isten haragja tulajdonképpen normális körülmények között minden emberen rajta van egészen addig, amíg meg nem tér. De ez állapot szintén jelenik meg, tehát az embernek az állapotát jelzi ez. Ahogy mondja János apostol a 3. fejezetben, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskednik a fiúnak, annak nincs élete, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát ez a kijelentés is azt igazolja, már az első eljövetelekor, hogy eleve már a názati Jézus Krisztus előtt, már az emberek, mindegyikünk, ősei, mi magunk is, Istennek a haragja alatt voltunk. De ez nem azt jelenti, hogy a harag megnyilvánul, mert a haragnak a megnyilvánulása az büntetés formában mutatkozik meg, ezért leélheti az ember, és sokan le is élik, úgy az Isten haragjával az életüken, tehát a belső állapotuk ilyen, hogy igazából komoly, megrázó ítéletet nem tapasztalnak meg a földi pályafutásuk során. De éppen ezért az ítélet azért ne elkerülhetetlen, ne csapja be az ember saját magát, mert egyéni szinten, személyes szinten, amikor az ember kilép a földi életből, abban a pillanatban találkozik legelőször is Isten ítéletével. Vagy fölmentő ítélet, vagy pedig kárhoztató ítélet. Fölmentő ítélet azt jelenti, hogy az elköltözött lélek megy a mennyekbe. A kárhoztató ítélet pedig azt jelenti, hogy az elköltözött lélek megy a pokolba. Tehát az egyéni szinten ezek az ítéletek folyamatosan zajlanak, még akkor is, újra hangsúlyozom, hogy valaki a földi pályafutása során csak sikeres volt, az életnek a habos részét, vagy a napfényes részét élvezhette, mint például a gazdag ember, de a elköltözése pillanatában, abban a pillanatban belép az időből az örökkévalóságba, és abban a pillanatban az első dolog, hogy találkozik az Isten igazság szolgáltatásával. Az igazság szolgáltatás, vagyis az Istennek a haragja is, a bűnnel szembeni igazságosságnak az érvényesítése. Tehát amikor Isten ítél, akkor az igazságosságot érvényesíti. Tehát ha nem érvényesítette a földi életben, az emberben, akkor az halála után abban a pillanatban érvényesíti az igazságosságát. Ezért a materializmus nagyon nagy kárt okoz az embernek, hogy azt hazudja az embereknek, hogy az ember élete csak a haláltól, illetve a születéstől a halálig tart. De halál utáni sorsával nem foglalkozik, nem is engedik igazából mai kultúrákban, hogy az emberek igazából ezzel foglalkozzanak, sőt, akik ezzel foglalkoznak, azokat gunyolják, megvetik, hogy milyen ősi tév eszmének a rabjai. De az a helyzet, hogy a tudomány soha nem tudta bizonyítani azt, hogy nincs pokol. A tudomány soha nem tudta bizonyítani azt, hogy nincs Isten. A tudomány soha nem tudta bizonyítani azt, hogy Jézus Krisztus nem támadott föl a halálból. A tudomány soha nem tudta bizonyítani, hogy nem lesz föltámadás. Mert a tudomány nem a názáti Jézus Krisztusnak a halálával és föltámadásával foglalkozott, hanem a többséggel foglalkozott, akik mindenki a halál után a teste még bennmaradt a sírba. Ezért tehát empirikusan tényleg nincs bizonyíték a föltámadásra, de hát az evangéliumnak éppen az a lényege, hogy egyetlen egy személyre mutat, a názáti Jézus Krisztusra, Istennek a fiára, aki halott volt, és harmadik napon föltámadott a halálból. Ez hogyan lehet megismerni? És ezért hirdetjük Istennek az igazságát, mert tudatosan Isten ezt az igazságot a názáti Jézus Krisztus föltámadása után elrejtette a világ előtt, azáltal, hogy fölemelte Jézust a mennybe, mert ez volt az igazságossággal kapcsolatos isteni követelmény. Hát ha már a világ megfeszítette, ha a világnak nem volt szüksége erre kiváló, csodálatos személyre,
és ennek ellenére a halálos ítéletét az Isten felfüggesztette, eltörölte, rehabilitálta föltámadás által. Ekkor ezért azt mondta Isten, oké, rendben van. Ha nem ismertétek meg szemetekkel, amikor láttátok a csodákat, jeleket, Isten országának az erejének a működését, akkor elrejtem előletek ezt a nagy igazságot, és ha hisztek benne, akkor megkapjátok Isten igazságát, ha nem hisztek benne, akkor pokolba kerültök. Ezért mondja az evangélium, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, az elkározik. Isten ezt a törvényt hozza be, közel 2000 év óta ez a törvény határozza meg az embereknek Istenhez való viszonyát, és ennek alapján ítéli meg az ember, illetve Isten az embereket, tehát így működik az igazságosság. És ezért látjuk azt, hogy most, amikor az idők jelei egyértelműen mutatkoznak, olyan események zajlanak, amelyeknek már van természetfölötti jelentésük, sőt, bizonyos módon közvetett vagy közvetlen módon már Istennek a üv tervével lehet összefüggésbe hozni, ezért a joggal kell figyelni azokra fontos kijelentésekre, ami az Istennek az igazság szolgáltatását jelenti ki, hogy mielőtt ennek az igazság szolgáltatásnak arra sor kerülne, előtte lesz a történelemnek a végén egy olyan időszak, amikor periódikusan Istennek az ítélete fog megvalósulni a világban, amely egyben az Ádám leszármazottainak a földi pályafutásának a lezárását is jelenti. És Istennek a népe erre készül. Nem csak a lezárásra, hanem arra, hogy a kárhoztató, büntető ítélet alól hogyan tud kikerülni az ember. Ki tud erre vonatkozóan útmutatást adni nekünk? Kinek a tanácsát fogadjuk el? Erre Istennek a válasz az, hogy az Isten igéjét hallgast. Ahogy mondtam, hogy aki hallgatja az Istennek az igéjét, aki engedelmeskedik a fiúnak, annak örök élete van, arról lekerül Istennek a haragja, megvan a lehetősége annak a személynek, hogy elkerülje azokat az ítélő éveket, ítéletnek az éveit, évtizedeit, amikor is sajnálatos módon nagyon sok embernek szembesülnie kell, hogy mégis van ítélet. Mégis van isteni igazságszolgáltatás. És ezért hirdetjük Isten igéjét, hogy az emberek számára ne késő legyen, ne akkor ébredjenek föl, amikor már nincs lehetőségük a változtatásra, hanem azért hirdetjük előre Istennek az igéjét, hogy most, mivel hogy még a kegyelem időszaka tart, változzanak meg, forduljanak Istenhez, engedelmeskedjenek Isten igéjének, hogy a haragnak a napja az az időszak, amiről az ős idők óta proféták beszélnek, Jézus Krisztus megerősítette ennek a proféciáknak az igazság tartalmát, az apostolok is megerősítették, most is a Szent Szellem bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem vonta vissza ezeket a proféciákat, örökérvényű proféciákról beszélünk. Éppen ezért ezeket a proféciákat ildomos, hasznos megszívlelni, befogadnod a szívedbe, beépíteni az életedbe, a jövőre vonatkozó elképzeléseidbe, nézeteidbe be kell építeni, hogy ennek alapján alakítsd az életviteledet, a sorsodat ennek alapján formáljad. Bár az ember sorsának a formálásában az emberi döntés fölött sokkal nagyobb szerepet játszik azok a szellemi erők, amely által az ember a döntései által kapcsolatba került. Ha az ördög mellett döntesz, akkor ő a fő sorsformáló erőt, vagy azzal kapcsolatos erők, pusztító erők. Ha Isten mellett foglalsz állást, és Istennek adod át, megadod, akkor nyilván az Istennek a szelleme, az Istennek az igazságossága formálja a jövődet. De egyikünk se ura a jövőnek,
és ebben lesz nagy, az emberiségnek egy nagy megdöbbentő csalódása, hogy a történelem végén nyilvánvalóvá válik, hogy az emberiségnek a sorsa nem úgy alakul, ahogy a szakemberek, a politikusok, a kiválóságok eltervezték, vagy az, ahogy azt prognosztizálták, hanem Isten akaratának, céljainak megfelelően fog alakulni az emberiségnek a jövője és a nemzeteknek a jövője. Egyre inkább látjuk, hogy olyan események zajlanak, amely szűkíti a nemzetek számára is a mozgásteret, az utat. Ti már sokan választottatok a keskeny út mellett, azért, mert be akartok kerülni és el akarjátok nyerni az örök életen, és nem vagytok a meghátrálás emberei, hanem a hit emberei, hogy örök életet nyerjetek. Ezért maradjatok meg hitben, reménységben, Istennek a szeretetében, az Isten igényének való engedelmességben, hogy ezen az úton továbbra is tudjatok járni, ne tudjon senki se ettől az úttól benneteket elszakítani, mert ha nem távoztok el az Istennek az útjáról, a názati Jézus Krisztussal való közösségről, akkor nincs olyan hatalom és erő, amely el tudna benneteket szakítani Isten szeretetétől, amely a názati Jézus Krisztusban számotokra is már megvan. Mert Krisztusba bekerült az életetek akkor, amikor az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával azonosultatok, mert felöltöztétek magatokra Krisztust, és a Krisztus nem fog elhagyni benneteket a jövőben sem, hanem segíteni fog, támogatni, sőt, minél nagyobb a bűn a világban, annál nagyobb kegyelemben helyez benneteket, és mindenkor megadja azt a támogatást, segítséget a mennyből, a Szent Szellem által, ami által sikeres és győztes keresztény pályafutást tudtok élni. És ez nem csak egyéni szinten, hanem az igaz egyházra is vonatkozóan. Ezért hiszek az egyházban, én nem az az ember vagyok, aki az egyháznak a hibáit szereti kipellengérezni, nem azért járok a gyülekezetbe, hogy a hibákat keressem bennetek, hanem azért, hogy az Isten igéjét prédikáljam, hirdessem, hogy az ige behatoljon a szívetekbe, és olyan változást hozzon az életetekbe, hogy Krisztus szerint alakuljon az életetek, sorsotok, sőt, a belső természetetek, jellemvonásotok is Krisztus szerint fejlődjön és alakuljon. És akkor nem azt keresitek, hogy valaki csináljon nektek itt a földi életben mennyet, hanem az igét hallgatjátok, és rájöttök arra, hogy nektek kell magatok körül személyes életekbe mennyet csinálni. Tehát úgy élni, hogy a menny leszálljon a otthonotokban, családotokban, tapasztaljátok minden napon meg Istennek a támogatását és szeretetét. Isten mindig hangsúlyozza az egyénnek a felelősségét, az egyén választásának, döntésének a lehetőségét, mert hát eleve Isten így teremtette az embert, tudjuk, hogy az első emberpár rossz döntést hozott, rosszul használta a szabadságát, de azért fontos hallgatni az Isten igéjét mindannyiunk számára, hogy a szabadságunkat ne Isten ellen használjuk, hanem Istenért használjuk, és ennek az eredménye az, hogy Jézus Krisztusért élünk, és Jézus Krisztusért halunk meg Isten dicsőségére. Ha egyáltalán meghalunk. Mert még ez az esély is benn van a jövőnkben. Áldott legyen az Úr neve. Tehát Istennek a haragja, az annak az egyik fő oka, hogy a zsidókhoz írt levél első fejezet is tartalmazza, a világban lévő igazságtalanság, Róma 1-hez ha lapoztok, Róma 1:17-18. Verszakban található, mert Istennek az igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van Istennek a haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége, hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
Tehát a 17. verszakban, ami olvasható, annak a tartalmát már elmondtam, hogy az evangéliumban található meg Istennek az igazsága, amely által az ember az Isten előtt igaz emberré válhat. Először megigazulás hitáltal, utána pedig olyan igei élettel, amely által az ember igaz emberré lesz. Tehát rá lehet mondani, hogy ez az ember igaz ember. Nem csak kegyelemből igaz, hanem a cselekedetei, életvitele is igaz. És erről beszél Keresztelő János, hogy el kell jutnunk erre, hogy a hit által való megigazulás után az életünk is és a cselekedeteink is az Istennek az igazságosságát jelenítse meg, és tegye láthatóvá az emberek, társaink számára, hogy hogy kell Jézus Krisztussal együtt élni, hogy kell cselekedni, viselkedni azoknak az embereknek, ahogy Jézus, akik Jézus Krisztussal együtt élnek. Ezek nem szabálykövetés jelent, mert a kereszténység az egy természetfölti valóság, szellemi élet, amely nem a szabályok követését jelenti, hanem az igének a betöltését jelenti, mert a szellemed él, akkor az Istennek az igéje nem idegen tőlem, mert a szellemed olyan életet kapott, hogy rokon természet van a szívedben, mint ami az igében van. És hasonlód vonz. Egy újjászületett szív vonz, szomjas, éhes az Isten igéjére. Az Isten igéje pedig vonzza az újjászületett szívet. Értitek? És állandóan létrejön egy egység, egy találkozás, egyesülés. Szellemi szinten, sőt lelki szinten is az ember és Isten között. Mert ott van az lényeg, hogy a lényeg által jön létre a rokonság. Ha Jézus Krisztusról újjászülettél, akkor Jézus Krisztusnak a természetéből, szelleméből részesültél, ezáltal a szellemed megszabadult a szellemi halálból, és ez a szellem, ha egészséges állapotban marad, tehát ez alatt értem, hogy a bűnnel nem mérgezed a szellemedet, akkor a szellemed állandóan éhes, vágyik a mennyre, vágyik Isten jelenlétére. Az a legfontosabb számára, hogy felfedezze magának Isten országát és az igazságát. Te egy szellemi felfedezővé válsz az Isten igazságának a keresésére. Keresed, és ezt látni ma sok szellemi embernél, hogy nappal téve kutatják, keresik az Istennek az igazságát, de nem csak kutatják, keresik, hanem így is élnek. Dicsőség az Úrnak, igenis. Ne engedjétek, hogy a gyalázat forgácsolja Isten munkáját, amit ontanak rá a lázadó emberek, vagy a sátánnak a szolgái, hanem vegyétek észre, hogy igenis a Szentlélek által Jézus Krisztus formálja a testét. Akkor is formálja, hogyha baleset éri a testet, olyan nem kívánatos események, amelyek jobb lett volna, ha nem történnek meg, de ott a mennyben soha nem idegesek. Ő mindig tudja Isten, hogyha van valami sérülés Krisztus testében, hogy azt hogy kell helyrehozni, és ha Istent keressük, és akkor meg is találjuk ezekre a problémákra a megoldást. Ezért ne siess az ítélkezés előtt, hogy Pál apostol azt mondja, idő előtt ne ítéljünk. Az igazságosság alapján igenis lehet ítélni, mert az igazságosság az, ami által is Isten ítél. Az ítélet az mindig azt jelenti, hogy tehát az igazságosságot Isten érvényesíti a bűnnel, gonosszal szemben, vagy olyan személyekkel szemben, akik végérvényesen elkötelezték magukat a rossz és a bűn mellett. De addig, amíg ez a végérvényes elkötelezettség tömegméretekben nem jelentkezik, addig Isten látjuk, ez a történelmnek a tanulsága, hogy hosszú törés. Vár a romlott embereknek a megtérésére is, mert tudja nagyon jól, hogy azért az embert ő teremtette, még ha bűn uralma alatt is van, akkor is van benne egy olyan rész, amit meg lehet szólítani a Szentléleknek az evangélium hirdetése által.
Ezért Isten türelmes a bűnös ember számára. De ő minden tudásában látja, hogy az emberiség mikor jön, éri el azt a szinten, amikor látni, hogy végérvényessé vált számukra az Istennek az elutasítása, az erkölcstelenség, a lázadás, a gonosznak a választása, és sajnos azt kell mondanunk, hogy nem csak a törvénytelenség növekszik, mert ha a törvénytelenség növekedne, és nem lenne ez végérvényessé, tehát nem ilyen folyamat zajlana, amely a végérvényesség fele vezeti az emberiség többségét, akkor Isten továbbra is tűrne és várna. De ezt látjuk, hogy végérvényessé kezd várni. És ez pedig nagy felelősséget jelent az emberek számára. Ilyenkor viszont Isten az igazságosságát érvényesíti, és a haragja a soha nem érzelmi alapú, soha nem önkényes, soha nem indulat alapján áll, hanem mindig az igazságosság alapján áll, Istennek az igazságosság érvényesítése. És ekkor történnek a beavatkozások, akár időben, vagy az örökkévalóságban ott már eldől, ahogy mondtam, hogy ott már nem lehet hozzátenni, valaki bűnben hal meg, vagy távozik a földi életből. Nincs tisztító tűz a Biblia alapján, senki nem tud olyan közbenjárást végezni az Istennél, hogy valakit ki tudjon szabadítani a kárhoztatásnak a helyéről, tehát ezért értsd meg, ember, hogy a drámai feszültség az most van a szívedbe, és ne ijedj meg ettől a feszültségtől, mert a feszültség bölcsé és okossá is tehet tégedet, ösztönözhet tégedet arra, hogy mondjál nemet a bűnre, mondjál a lázadásra nemet, és kötelezd el magadat Isten igének való engedelmességre. Hát így tudok én is csak használható ember lenni, hiszem Isten kezébe is, meg talán embertársaim számára is némelyeknek igyekszek áldás lenni. De másképpen ez nem menne nekem se, meg nem ment senkinek sem, apostolok sem ment volna, hanem kötelezték volna el magukat Isten akarata mellett, és nem fogadták volna el názáreti Jézus Krisztus halálát, föltámadását, és nem ez szerint éltek volna, ahogy a Szentlélek kijelentette nekik az Istennek a beszédét. Ez ugyanez érvényes a mi korunkra is, tehát ez az út. Itt azt mondja tehát, az Isten igéje, hogy az evangélium által hirdetetik ki, illetve jelenti ki Isten az igazságot. Az igazság az nem természeti törvény, mert a természeti törvényt is Isten igazsága hozta létre. Az Istennek az igazsága, hatalma, az mindig túllép a természeti törvényen. Nincs olyan természeti törvény, ami fölött ne lenne a Szentléleknek hatalma. Nincs olyan természeti törvény, amely fölött ne lenne Jézus Krisztus vérének hatalma. Tehát a természeti törvények, azok nem abszolút törvények. Az abszolútum az Isten igéje. Abszolútum maga a Jézus Krisztus. Abszolútum maga a Szentlélek. Tehát ő neki minden alá van rendelve. Természeti törvények, gravitáció, minden, amit a fizikai törvények kell kapcsolatosan tapasztalunk, és ezért csodálatos dolog számomra, hogy Jézus Krisztus nem csak a bűntől szabadított meg bennünket, hanem minden természetes törvénytől megszabadított bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy tagadjuk a természetes törvényt, vagy tagadni fogjuk majd, amikor a testünk is romolhatatlansággal és halhatatlansággal lesz megállva, hanem azt jelenti, hogy akkor hatolunk be az Isten által teremtett természetes törvénybe, amikor az megfelel Isten akaratának, mert nem önkényesen fogunk járni megdicsőült állapotban. De értsétek meg, Isten törvénye, Isten ereje, hatalma átjárhatóvá teszi az ember törvénye, az emberi és a természetes törvényeket is, mert fölötte áll. Fölötte áll a menny, fölötte áll a látható világnak. A menny törvényeinek alá van rendelve minden, mert a látható a láthatatlanból állott elő. A látható a láthatatlanból állott elő, nem a semmiből. Ha volt ösrobbanás, akkor a láthatatlan robban be, és nagyon intelligens, gyönyörű, szép, harmonikus, látható világot hozott létre, mert Isten igéje által jött létre a látható világ. Na, adjatok a darwinizmusnak. Egy fegyver.
Ez felszabadító, hogy nem vagyunk még a látható világ törvényeknek sem örökké alárendelve. Ezért mondta Jobb, hogy hiszem, hogy a Mesiás megáll a porom fölött, és testben látom meg őt. Hallod? Megáll a porom fölött. Tehát a por az azt jelenti, hogy a test porrá lesz, alá van rendelve az elmúlásnak, halandóságnak, de van egy áldott reménységünk, hogy a porunk fölött, ha ilyen lesz részünk, és az igazaknak ez a reménységük, megáll a Mesiás, a porból újra test lesz, de nem is akármilyen test, hanem romolhatatlan, halhatatlan, dicsőséges test lesz belőle, és ebben romolhatatlan, halhatatlan, dicsőséges testben látja meg, néz szembe azzal a Mesiással, akinek a szeméből tűzláng jön, akinek az arca olyan, mint a felkelő nap, illetve a nap a maga erejében, és az egész személyiségét emésztő tűz, vagyis Isten dicsősége tűzként veszi körül. Ez nem emészt tégedet, hanem fölruház tégedet is az ő dicsőségének a ruhájával. Ez várjuk. Hiszem, hogy Isten nem hazudik. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus ezért támadott fel a halálból, ezért ment fel tulajdon vérével az Istennek a dicsőségébe, és jelent meg Isten dicsőségébe, hogy megnyissa mindegyikünk előtt a dicsőségbe vezető utat. Mert ezért hívott el az Úr tégedet, hogy átvedd te is a názáreti Jézus Krisztus dicsőségét. Hogy olyan tulajdonságai legyenek a szellemednek, lelkednek, fizikai testednek, mint a názáreti Jézus Krisztusnak már most van. Ezért ő az, aki halottak között az elsőszülött. Elsőszülött. Tehát elsőszülöttségi joga megmarad a föltámadás után is. És áldani fogjuk a bátyánkat, de egyben a megváltónkat, hogy áttörte a pokolnak és a halálnak, és a sátán hierarchiájának a befolyását, hatalmát, és kiszabadított bennünket a szellemi gyarmat alól. Mert most jelen pillanatban az emberiség egy hatalmas, nagy, sötét, természetfölti gyarmadvilágba él. Ebből a gyarmadvilágból kizárólag Jézus Krisztus evangéliuma szabadít meg. Mindenkit. Tudod azt mondani, hogy szabad vagyok az Úr Jézus Krisztusban? Ez akkor tudod, hogyha őszinte szívből tudod mondani, hogy én Jézus Krisztusban vagyok. Ez a legfontosabb és a leggyakoribb kifejezés az Új Szövetségben, hogy Krisztusban, Krisztusban, Krisztusban, Krisztusban, Krisztusban. Nem magamnál vagyok, hanem Krisztusban vagyok. És ez erre az útra az újjászületés indítja el a hívőt. Erre jön rá utána a Szent Szellem, azért, hogy még valóságosabbá tegye a Krisztussal való egységünket, közösségünket, sőt, egyesélésünket. Tehát, mi tartja vissza az igazságnak a térhódítását a világban? Azt mondja Pál apostol itt, az igazságtalanság. A 18. verszakban kétszer is említi a görög szöveg, amit magyarul hamisságnak olvasol, itt a görögben igazságtalanság van, tehát az igazságtalanság tartja vissza a evangélium igazságának a térhódítását, és ezt hosszú ideig tűri Isten, de eljön egy olyan időszak, amikor azt mondja, emberek, vége türelemnek, a hosszú térésnek. Eljön egy új időszak. Ez a haragnak az időszaka, amely nem egyszeri nap, mert azt is fokozatosan, szinte csodálatos rendezői zsenialitással építette fel Isten, hogy hogyan van az előkészítő szakasz, hogyan jön a figyelmeztető szakasz, hogyan jön a büntető szakasz, és hogyan van a végső lezáró szakasz. Ez jelenti ki a Jelenések könyve. Tehát ebben is, ami a Jelenések könyvében látjuk, hogy milyen periódikusan építi föl Isten az emberiség számára az ítéletet, vagyis a haragjának a kifejezése, amit újra ismétlem. Itt nem arról van szó, hogy Isten kiborult, vagy Jézus Krisztus kiborult,
hanem ennyi objektívan. Az igazságosságot érvényesíteni fogja, érvényesíteni tudja, mert ő teremtette a világot, és nem fog kompromisszumot kötni egy igazságtalan, erkölcsileg összeomlott, gonosz világgal. Egy darabig ezt támogatja, eltűri, segíti, de csak a célja az, hogy az emberek észhez kapjanak, tehát megjön az eszük, és meghozzák az életükbe azokat a döntéseket, aminek az az eredménye, hogy a gonoszságnak, hitetlenségre nemet mondanak, és Isten mellett is igazat mondanak. Emberek, előttünk, mielőtt megszülettünk volna, Jézus Krisztusnak a engesztelő áldozata már közel 2000 éve történt. Mi nem velünk kezdődött a történelem, hanem a történelemnek a vége jutott nekünk. Ezért különleges, apokaliptikus, eszkatológiai nemzedékhez tartozunk, mindannyian. És eszkatológia nélkül, tehát Isten proféciai nélkül, profétai beszédeinek a megértése nélkül, keresése nélkül nem fogja senki sem megérteni a helyzetét, a rendeltetését, életével kapcsolatos célját, és nem marad neki tájékozódó pontja, különösen olyan ínség dolgokban, mint ami ezekben az időben történt. Ugye sokan a Közel-Keleten tartózkodnak magyar emberek is, hála Istennek, nagyon áldom Isten, hogy több ezer embernek van pénze arra, hogy Közel-Keleten tölték, telelnek pontosabban. Dicsőség az Úrnak. Én áldom azokat az embereket, akik ezt megtehetik, és kívánom, hogy sok embernek legyen ilyen anyagi áldása, de nem feltétlenül Közel-Keleten kell telelni. De aki ott van, tehát ez nem azért mondom, hogy bűntudatot hozzak létre, dicsőség az Úrnak. Tehát ennyire nagy nyomorúságban él a magyarság. Olyan mély szegénység van, hogy csak na. Hogy ilyen még sose volt. Tényleg nem volt soha ilyen. Mert amióta élek, nem emlékeztek arra, hogy március havában több ezer ember megteheti magának azt, hogy közelkedjen. És akkor még nem is beszéltem a világ más csodálatosabb helyeiről. Tehát dicsőség az Úrnak. Semmi problémám nincs ezzel, nehogy félreértés legyen, hanem csak a sápítozással szemben, a panaszkodással szemben akartam fölemelni a szavamat, hogy itt az idő, hogy ezekkel le kell számolni, mert azért a történelmi előzményeket is figyelembe kell venni, mert a sors a sors, tehát a sors az nem személytelen, hanem nemzethez van szabva, személyhez van szabva, és ha ezt nézzük, akkor azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy látjuk, hogy egy apokaliptikus világba kezdenek beterelni bennünket, ennek ellenére minden okunk megvan arra, hogy hálásak lehessünk azért, hogy viszont anyagi környezetünk sokkal jobb, mint az apáinké, vagy a nagyszüleinké, vagy az felmenőinké, őseinké. Nem értetek velem egyet? Lehet, hogy te valami előkelő családból származol, a dicsőség az Úrnak, de azt gondolom, hogy nagyon sokan el tudják ezt mondani, hogy az elődeiknél sokkal jobb körülmények között élnek, és ezért az ember igyekszik hálát adni Istennek. Nem azt mondom, hogy nincs több célja az embernek, de mi a következő új, előremutató céloknak a megvalósulásához szükséges, hogy ami van, azért tudjunk Istennek dicsőséget adni és hálát adni. Mert az erkölcsi összeomlásnak egyik fő előidézője, mondja Pál apostol éppen a rómaiakhoz levél első fejezetében, hogy az emberek nem adnak Istennek dicsősége, hanem az okoskodásaikkal vannak elfoglalva, megsötétedik a szívük, és kitalálják magukról, hogy ők bölcs emberek, tudósok, stb. Képesek arra, hogy a sorsukat, a jövőjüket tudják irányítani. És elmondja Pál apostol ennek a következményét, hogy teljes erkölcsi összeomlás a következménye ennek a kevésségnek, dőreségnek, amiben sajnos az emberiségnek jelentős része most ebben hajótörésként benne van. Vesztegel,
A veszteglés azt jelenti, hogy spirituális és erkölcsi szinten nem tud áttörni a gondjaitól és a problémáitól, annak ellenére, hogy esetleg anyagilag természetes szinten jobb körülmények között él. De tudjátok, hogy a szellemi és az erkölcsi szabadság az pontosabb minden szabadság formánál. Ma gyakran vádolják a keresztényeket azzal, hogy a szellemi erkölcsi szabadságnak adnak elsőbbsége, ezért akár a gyereknevelésben, akár a személyiség építésében ennek adnak elsőbbséget. A napokban éppen olvastam egy sajnos egy tragikus eseményt egy gimnáziumban, keresztény gimnáziumban, és persze jött korunknak a pszichológusa, és elmondta a tanmesét. A tanmeséjének az a lényege, hogy nagyon szigorúan veszik, vagy következetesen ebben a keresztény iskolába az erkölcsi normáknak a megvalósulását diákba, és akkor elmagyarázza, hogy ez burok, stb. És ugye hát nem szokták meg ilyen burokba élő emberek, a kábítószert, alkalmi szexuális kapcsolatot nem éri őket vereség ilyen módon életben, és ha ilyen mégis végig is éri, nehezebben dolgozzák föl a konfliktust. Istenem! A korunknak a pszichológusai, nem feltétlenül csak ilyen pszichológusok vannak, ne értsetek félre, csak kedvenceim ezek, akik mindenképpen arra akarnak rábeszélni bennünket, hogy tessék a gyermekeinket, engedjük szabadon, hadd próbálják ki a drogot, kokaint, hadd használjanak a barátnőket, alkalmi szexet, költözzenek össze 17 éves korukban barátnőjükkel, mert ez a tragédiának ugye ez volt az egyik előidézője, stb. Tehát erre biztatják az embereket, emberek. Ez nem más, mint az erkölcsi összeomlás. Lehet, hogy most még a hölgy a tankönyvekből mondja a tanácsokat, de tessék megnézni a reálszférát, hogy az emberek életében az ilyen életvitel hogy jelentkezik. A tinédzser korban éli már valaki meg, nézze meg 20 éves korában, hogy hogy néz ki a jelleme, gondolkozása és maga az életvezetése. És hát nem beszélve, hogy hogy járul hozzá az általános erkölcsi állapothoz. Tehát ez rendben van, hogy az Isten türelmes, és szereti Isten az embert, de újra mondom, nem lehet elfeledkezni, különösen a mai időben, amikor vészcsengők naponta megszólalnak, hogy az Isten a szeretet mellett igazságos is, és azt akarja, hogy az emberben az Isten szeretete és az igazságosság egységesen érvényesüljön. Nem menekülünk meg másképp. Ez az Istennek az akarata. Mert ha nem, és a hazugságokkal, igazságtalanságokkal, ami nem csak a meggazulásra vonatkozik, hát a meggazulás az egy ingyen kegyelem. Azt Isten adta. Te azért nem dolgoztál meg. Jézus szenvedett ezért. Jézust alázták meg ezért. Jézusnak kellett lemenni a pokolba ezért, hogy fölhozza a számodra és számomra az Istennek az igazságát. Akkor mi az én igazságom? Az Isten előtt nincs semmi. De utána bebizonyíthatom, vagy megmutathatom Istennek, hogy értékelem a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az igazságát, föltámadásának az igazságát. Hogyan? Hogy nem a bűnben élek. Nem a szenvedélyeknek adom át, romboló, pusztító szenvedélyeknek adom át az életemet, hanem Isten szeretetének a szenvedélyének. Istentől akarok függő lenni. Istennek a rabszolgája akarok lenni. Igen, ilyen szempontból nem vagyok szabad ember. De számomra fontosabb a bűntől való szabadság, mint az Istentől való függetlenség. Istentől való függetlenség. Mert ha Istentől független vagy, menthetetlen vagy, ó ember. De a szellemi, erkölcsi szabadságod vagy, ugyan függőségbe érsz a Szentlélekkel és Istennel, meg egyháztagként is érsz, mert fontos az Isten igével a táplálkozás, de ennek a gyümölcse a kegyelmi ajándék, az örök élet, hogy az örök életet nem csak hittel üdvözlöd, hanem meg is tapasztalod a testedben. Akár elragadtatás, akár átváltozás, akár föltámadás által. Tehát ezért ne higgyetek azoknak,
akik igazságtalanul hirdetik nektek a szabadságot. Nincs szabadság igazságtalanság által. Az hazugság. A szabadságnak a műve, illetve az igazságnak a műve a szabadság. A szabadság az következménye az életedben az igazság működésének, munkálkodásának. Az igazságtalanság munkálkodik az életedben, annak a következménye pedig Istennek az ítélete és a kározat. Bármennyire régi igazság, de Isten nem változott, a beszédét nem vonta vissza. Az Isten igéjében mi hiszünk, hogy nem kulturális termék, Isten beszéde. Semmi okunk nincsen ahhoz, hogy a mai kulturális követelményekhez, vagy civilizációs követelményekhez igazítsuk Istennek a beszédét. Sokan, tudom, keresztény gyülekezetek is, illetve egyházak is úgy veszik, hogy az Istennek az igéje kulturális termék is, Isten szava is, de benn van a kornak a kultúrája. És itt megnyitottak egy kis részt arra, hogy alkalmazni lehet a korunk kulturális uralmához, dominanciájához. Ezért úgy gondolják, hogyha valamilyen területen nagy ellentét van Isten igéje, meg a többségnek a felfogása, életvitele között, akkor nem a többségnek kell megtérni az Istenhez, hanem az egyháznak kell megváltoztatni a Bibliát, az Istennek az igéjét, hogy alkalmazkodjon a kultúrának a követelméséhez. Ha nem alkalmazkodik, akkor hát ott van a konfliktus a világ és az egyház között. Ma nagyon sok keresztény ezt nem vállalja. Pedig emberek, ha nem vállalod, apostata vagy. Ez az igazság. Ma az Istentől való elszakadásnak ez az oka, hogy tömeg méretekben omlik össze erkölcsi szellemi szempontból a keresztényeknek a tömegei, de ennek ezzel szemben viszont Isten emeli föl ezeket az embereket, akik azt mondják, az igazság ellen nem tehetünk semmit. Az Istennek a beszéde nincs alárendelve kultúrának. Nincs a politikai szisztémáknak, rendszereknek nincs alárendelve. Birodalmak nincs alárendelve. A hithősei mind ez a tanúságot hagyták ránk, mert voltak birodalmak előttünk is, amelyek az Isten igéjének a követését, annak a megcselekvését tiltották, és elvárták a keresztényektől, hogy idomuljon a politikai, hatalmi elvárásokhoz. Mondták a keresztényeknek, nem kell nagy problémát ebből csinálni. Odamész az áldozati oltárhoz, meggyújtod a tüzet a császárnak a tiszteletére, és nem dobnak a vadállatok közé, vagy nem ölnek meg tégeden. Egyszerű dolog, hát néhány percig tart az egész. És életben maradsz. Visszamehetsz a családodba, a szeretteidhez, és életed az életet. És ha még egy év múlva megint az egész városnak ki kell fejezni az isteni császár felel olajítását, újra odamész, meggyújtod a tüzet, megáldozod a császárnak, elismered a főségét az államisten előtt, behódolsz, és továbbra is mehet az üzlet, biznisz, család, stb. És nagyon sok istenfélő ember, őseink azt mondták, nem. A mi Istenünk a mennybe van. És csak annak áldozunk. Ennek a példáját Misák, Abednego, ezek teremtették meg, ők is nem voltak hajlandóak a királynak az Istene előtt lehajolni, és azt mondták, akár megőrsz bennünket, akár nem, tudjuk nagyon jól, Izrael Istene megszabadít bennünket. Teljesen mindegy, hogy mi a sorsuk. Na, ilyen a hitvallás. Tehát nincs feltételhez kötve. Nem rendeli alá semmilyen követelménynek, és hála Istennek, ez az oka annak, hogy sok mártír van, mert nagyon sok keresztény nem hajlandó feladni a hitét, és olyan körülmények között él, ahol ezt elvárják tőle, hogy hát lehetsz hívő is, titokban lehetsz hívő.
Ugyanezt kívánták a kommunisták. Lépj be a pártba. És voltak is, akik beléptek a pártba. Papok, lelkészek, pásztorok. Semmi probléma. Az nem zavarta őket, hogy ateista, hogy a teljes ideológia, Isten létezésnek a tagadáson áll a párt. Ráadásul még most se érzik sokan, hogy milyen nagy hibát követtek el. Áll a párt. Ráadásul

akadályoz az igazságosságnak a munkáját. Ezért nagyon fontos az életünkben a megtéréskor az igazságtalanságnak, a hazugságnak, a hazugságba vetett hitnek a felszámolása, hogy ami hazugság, nem ellentéte Isten igényének, azt az ember hazugság, azt kiveti az életéből, hogy az igazság föl tudjon szabadulni az elmében, szívben, lélekben, hogy ne kapjon az ember olyankor sokkot, amikor Isten igéje ütközik az eltitkolt, istentelen, benne levő ideológiával. Tehát az igazságtalanság tartja fönn az evangéliummal szembeni akadályokat, falakat, ami akadályozza az embereket abban, hogy az igazság felszabaduljon. Ezért látjuk, hogy ahogy mondja Pál apostol itt, hogy az ezért van Istennek a haragja. Tehát ezért növekszik Istennek a haragja. Most egy olyan korban élünk, és a Jelenések könyve ezt világossá teszi, hogy ez a fajta igazságtalanság növekszik. Ezért hol jelenik meg a Bibliában a báránynak a haragja? Az a Jelenések könyvének a 6. fejezetében, ezt szeretném felolvasni, mert nagyon fontos, 6. fejezetében, amikor nem csak a hívők, mert a hívők már a megtéréskor felismerik, hanem az emberek is, tehát azok, akik egész életükben elutasították a názáreti Jézus Krisztust, de abban lesz részük, hogy az Úr visszajövetelekor a Földön élnek, akkor a következő megtapasztalásban lesz részük a 15. verszaktól olvasom. A Földnek királyai és a fejedelmek, gazdagok és vezérek, hatalmasok és minden szolga, minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek, kőszikláknak, essetek mireánk, rejtsetek el minket annak a színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, ki állhat meg. Tehát a felolvasott ige szakasz nem reád vonatkozik, hanem azokra az emberekre, akit felsorol, királyokra, elitre, akik kénytelenek szembenézni akkor, amikor nem csak erkölcsi és szellemi összeomlás zajlik, vagy háborúk zajlanak a világban, hanem kozmikus katasztrófák, sajnos, kozmikus katasztrófákat azért engedi meg Isten, hogy rádöbbenjenek az emberek az igazságosságra, hogyha ebből nekik káruk lesz, nehogy már Istent hibáztassák, hanem rájöjjenek arra, hogy nagyon nagy tévedésbe éltek, nagy hazugságba éltek, nem fogadták el az evangéliumot. De igazából az Istennek a haragja, ez elkezdődött már az első pecsétnek a feltörésekor, amikor a hitetésnek, a fehér ló, az a hitetés jelképezi, vagyis azt jelenti, hogy az Antikrisztus szelleme elindult hódítás útján, inváziója zajlik, amiről nem gondolnám, hogy a jövőben fog ez megvalósulni. Ez véleményem szerint már folyamatban van. Hát az Antikrisztus szellemének már többször utaltam, a történelemben többször volt olyan kiáradása, amely azért nem tudott teljes mértékben a világban dominánssá válni, mert itt volt a fékező erő, amely megakadályozta azt, hogy világ fölött megszerezze a hatalmat. És jelen pillanatban Közel-Keleten zajlik ez a óriási nagy konfliktus, amit sajnálatos módon csak politikai, gazdasági, stb. Konfliktusnak látnak, figyelmen kívül hagyják a vallási spirituális dimenzióját. Holott a vallás és a spirituális dimenziója ennek a konfliktusnak a magja és lényege. És ezért nem értik például, hogy annak ellenére, hogy lefejezték Iránnak a vezetését, Irán nem fogja feladni ezt a harcot. Egészen addig, amíg ez a rendszer meg nem dől. De nagyon

nehezen fogják ezt a rendszert megdönteni, szeretném ezt meg annak ellenére, hogy nagy siker van, de igazából ez a háború csak akkor érne el egy olyan üftörténeti jelentőségi fordulaton, hogyha ez a rendszer megdőlne, de ez nem fog megtörténni. Ezt szeretném előre mondani. Hanem ez az egész konfliktusnak az a célja, az Izrael és Irán, és bele Egyesült Államok, háttérbe ott van Nyugat, hogy bele tolja az emberiséget az apokaliptikus időszakba. Vizsgálják sokan, én is figyelem, hogy ez most egy előkészítő fázis, de nem maga a proféciának a beteljesedése, különösen nem a Gog-Magog háborúja, mert ott ugye nyilvánvalóan nem Izrael, nem Amerika támad, hanem keletről jön a támadás. De egészen biztos, hogy van jelentősége, ha nem is az a profécia teljesedik be. A másik szemszögből is érdekes a dolog, mert ők ugye abba hisznek, és ezt nehéz száfolni, hogy az apokalipszis, ami elhozza a világra, az a káosznak, a közel-keleti káosznak a növekedése, ami ezt a káoszt a kelet és a nyugatnak a konfliktusa hozza létre. Ő ezen csak a radikális terroristák akarják ezt sietetni, de Irán ezt nem akarja sietetni. Sokan így értelmezik, de ez nem igaz. Ő azért nagy részt reálpolitikát folytatnak, de viszont ők továbbra is az ő meggyőződésük szerint mi állunk az Antikrisztus oldalán, ezt meg kell érteni, Izrael áll Antikrisztus oldalán, Egyesült Államok a fő sátán, és ők képviselik leginkább az Antikrisztust, és őnekik a harcuk igazságosság. És egy teokratikus államról beszélünk, amit nem civil politikusok irányítanak, hanem pontosan olyan személyiségek, amik nagyon magas szinten képzettek teológiában, már az iszlám teológiában. Ráadásul a maga a végrehajtó hatalmat olyanok irányítják, akiknek magas a szakmai képzettségük, tehát nagyon magas diplomával rendelkeznek, plusz még teológiai képzettségük is van, nagyon erős. Tehát nagyon nehéz ez 47 év óta ez a küzdelem zajlik. 47 év óta. Európa egyszerűen, meg egész Nyugat tényleg nagy ostobaságot csinál, hogy ezt benézték, és nem veszik észre, hogy az ő értékrendjük alapján egyáltalán nem a politikai meg a pénzügyi érdekek a dominánsak, most Iránról beszélek, a szuniták kicsit mások, hanem egyértelműen spirituális, szellemi világkép a domináns. Mert észszeretlen, tehát ha te, mint európai, racionálisan gondolkozol, ez egy észszerűtlen dolog, amit csinálnak. Rengeteg embert megöltek az elmúlt hetekben, most is bombázzák állandóan, nincs értelme, hogy ezt folytassák. De kellene ülni, tárgyalni. Ezt akarják kikényszeríteni a nyugatiak. De nem értik, hogy ezek az emberek teljesen másképpen gondolkodnak. Számukra ez hősiesség. Ők hősök. Akármilyen pusztítás éri őket, ők akkor is mártirok, és meg fogják nyerni, ha túlélik. Nekik a túlélés. Hamásznál is ezzel tévedtek el, hogy a Hamász maga a túlélést, hogy van még most is 20 ezer fölverzett katonájuk, ezt győzelemként értékelik. Ezt Európában nagyon nehezen értik az emberek. Tehát ezért van kiélezett küzdelem. Ezért ebbe Isten be fog avatkozni. Nem azt jelenti, hogy a nyugat teljesen jó, patyolattiszta, ő az angyal, a közel-keleti iszlám országok pedig a gonosz angyal, meg a sötét angyal. Sajnos a valóság sokkal bonyolultabb. De ezt csak azért utalok erre, mert látható módon, hogy ebből bontakozik ki olyan világkrízis, amely elindítja azt a speciális időszakot, amikor a názáreti Jézus Krisztus azt mondja, hogy elég, most már érvényesíteni fogom az isteni igazságosságot a világgal szemben,
mert olyan kritikus helyzet áll elő. Tehát ezt a folyamatot sajnos nagyon sokan, külön olyan emberek, akik nem hisznek, csak a kozmikus katasztrófánál veszik észre, holott ezt észre kellett volna venni már az első pecsétkor legkésőbb, már az már késő. Tehát amikor a hazugságnak az ereje, az antikrisztusnak az ereje kezd terjedni. Most megint a megújulásban vagyunk, megint egy invázió időszakában vagyunk, tehát ezért a szellemi emberek őrállók. Ha nem azt figyelik azt, hogy most a természetes szinten mi történik, hát soha nem lettek volna proféták ebből. Ezért a proféták nem a közéletbe forgolódtak, nem influencerek voltak, hanem többnyire magányosan éltek, hegy tetején, elválasztották magukat még istenfélő emberektől is, Istennel, nem azt mondom, hogy ezt csináld, mert ha nem vagy prófét, akkor ne csináld, tönkreteszed magadat. Akkor házasodjál meg, vállaljál gyerekeket, neveld a gyerekeket, az is Isten dicsőségére való. De ha valaki proféta, akkor Istennel kell együtt élni. Ezek speciális életvitel. Bízok benne, hogy ez a két proféta rövid időn belül megjelenik, azok valószínű, hogy ilyen személyek lesznek. És tudok arról, hallottam olyan, hogy vannak ilyen elválasztott fiatalok, akik benn van már most a fiatalok szívükbe, hogy Istennek elválasszák magukat. Ez nem azt jelenti, hogy szerzetesek lesznek, ne ilyenre gondoljatok, hanem olyan személyekre gondoljatok, akik az egész életükben Istennek akarnak élni, és előre akarják mondani, mert a profétálás az nem csak jövőre vonatkozó ismeretek átadását jelenti, hanem előre mondja az ember azt, ami fog történni. Ezért utaltam arra, hogy az egyháznak is ma már nem ilyen értelemben kell profétának lenni, mint amire utaltam, de mindenféleképpen előre mondónak kell lenni, mert a proféciák jártassága felhatalmazza őket, hogy olyan látásokat, profétai távlatokat nyissanak meg az emberek előtt, amely segíti őket, hogy ne a kozmikus katasztrófánál ébredjenek fel, hogy baj van, vége van mindennek, hiába áldoztam az életemet a családomra, házépítésre, befektetésre, stb. Izajás profét azt mondja, az aranyokat dobják ki a szemétbe. Abban a pillanatban minden földi érték elveszíti az értéket, amin a kozmikus katasztrófa van. Hát amikor látod, hogy hullanak széllyel a hegyek, olvadnak el, hát akkor nem az a dolgod neked, hogy a pénzedet megmentsd, meg hát különösen, amikor már megjelenik Jézus Krisztus, az ábrázata tele van tűzzel, szembe kell nézni vele. Tűzálló nem tudtál lenni, mert nem az első pecsétkor még nem tértél meg, mert akkor válunk tűzállóvá, hogyha már az igazságtalanságra, a hazugságra nemet mondunk, és az igazságra mondunk igent, és ebben élünk, akkor tűzálló leszel a Szentlélek által. Tehát szembe tudsz nézni Jézussal. Gondolkodtál már azon, hogy mit jelent Jézussal szembenézni? Hát figyelj ide, egy életveszélyes tér veszi körül Jézust. Ahogy mondtam, szeméből tűzláng jön, az arcából a dicsőség tüze jön. Az Ószövetségben letakarták Mózesnek a fejét, hogy a dicsőség ne rettentse meg az embereket, meg az elmúlását se lássák meg. De az Új Szövetség azt mondja, fedetlen fővel állunk majd az Isten dicsősége előtt. Ott, ha nem vagy szellemi ember, nem vagy megszentelve, egy pillanat alatt egy kis hamuvá válsz, már tested. A szellemed meg megy egy nem kívánatos helyre. Tehát ezért mondja Pál apostol, nem Péter mondja, hogy most amiről beszélek, hogy a világot összetartó elemek tűzben égnek el és omolnak össze. Hogyha ez így zajlik le, ahogy tűz által gyakorolja Isten az ítéletet az égi testeken, a földön és a tengeren, akkor azt mondja Pál apostol, szentségben milyennek kell lennünk, hogy ezt túléljük.
És ma erről nagyon keveset beszélünk. Nagyon féljük az embereknek a lelkét, hogy nehogy megsértődjenek. Inkább adjunk pszichológiát, jó életérzéseket, keltsük az emberekben, nehogy már az Istennel szembe kell nézni, de hát nem ússzuk meg. Én se úszom meg, te se úszod meg. De arra készülök, hogy amikor ez eljön, akkor föl tudjam emelni a fejemet, megmaradjam még a nyakamon. Hogy ami tűz, a dicsőségnek tűze, amikor jön az emberre, akkor még jobban megteljen az ember Istennek a dicsőségével. Hát a Fridládára gondoljatok, hát a Fridládának a energiája, szellemi energiája, az is fantasztikus volt. Az nem egy kis vallásos kettárt volt, hanem ráhelyezte Isten a sekinát. Ugye nem lehetett csak úgy megfogni, és bárkinek vinni, kérdezzétek meg majd Uzzát az öröki valóságba. Én hiszem, hogy üdvözült az Uzza, de azért el fogja mondani, hogy rettentes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Tehát nem érdemes testi módon megragadni Istennek a dicsőségét. Ő kapott példát. De hát ugyanúgy az Áronnak a fiai, akik idegen tűzzel mentek be Istennek a dicsőségébe, ők is el tudják mondani, hogy felelőtlenül szolgáltuk az Urat. Beteljesedett rajtunk, hogy átkozott, aki az Úr munkáját családul cselekszi. És utána az Áron családjára Isten félelem szállt, hogy az Istennek való áldozatnak a szembeni követelményeket az be kell tölteni. Itt nincs önkényesség, itt nem én kell, nekem kell kitalálni, hogy szeressem az Istent, hogy tiszteljem őt, hanem ezt, ahogy Isten mondja, úgy készítsem el Isten dicsőségére az én életemet és áldozatomat számára, hogy ne leégjek, hanem meg tudjak állni, és Istennel szembe, az Isten fiával, Jézus Krisztussal szembe tudjak nézni. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen csodálatos elhívásunk van. De most eznek örvendezünk, örülünk. De a menny, különösen az Istennek a legszűkebb környezete, az egy olyan életveszélyes tér az ember számára, hogy ezért húzott föl Isten az univerzumba legalább két függönyt. Ezt hívjuk égnek. Hogy a dicsőségnek egy dinamikus leesését a földre megakadályozna. Egy szűrőrendszer tett a második ég, első ég között. Hogy csak korlátozott módon érje az embert, hogy az embernek a testi mi voltja tudja hordozni az Istennek a jelenlétét úgy, hogy kapja meg az ember egyszerre azt a kis orvosságot, vagy orvos gyógyszer, ahogy adagolják, ahol rendelik az orvosok, tehát fokozatosan adja Isten így fokozatosan a gyógyszerét az ember számára, hogy a bűnös természetéből átváltozzon, szenté váljon, és az Istennek a szentségében élve maradjon, és ott tudjon lakni az Úr hegyén, az ő dicsőségében.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Augusztus első hete a szoptatás világhete. Ilyenkor nem csak a csecsemőtáplálás fontosságára hívják fel a figyelmet, hanem arra, hogy mennyire fontos kapcsolódás ez anya és gyermeke között. A szoptatásról persze még mindig mindenki azt gondolja, hogy ez a világ legtermészetesebb, legcsodálatosabb dolga, de nem mindenki olyan szerencsés, hogy egyből könnyen menjen a csatlakozás a gyermekével. Ebből persze jön a bűntudat, és mind a családnak, mind a barátoknak jó, hogyha segítik és támogatják az anyát akár kezdeti nehézségeknél. Lepp Klára, pszichológus, a Panoráma Poliklinika klinikától van itt nálunk. Jó reggelt! Nagyon köszönöm, hogy itt van velünk, és hogy erről a fontos témáról tudunk beszélgetni, mert hogy azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok tévhit kering arról, hogy persze, hát tedd a melledre és kész. Holott ez nem ilyen egyszerű, sem lelkileg, sem testileg.
2: Így van. A szoptatás nagyon fontos dolog, és nagyon jó, hogyha működik, hiszen számos egészségügyi előnye közismert, azonban nem mindenki számára könnyű és egyértelmű. Ilyenkor fontos az, hogy ne azt érezze az édesanyja, hogy vele van a gond, hanem nagyon fontos, hogy ilyenkor megfelelő támogatást megkapja. És igaz ugyan, hogy a kötődés kialakulásához ez egy fontos eszköz és módszer lehet, de hogy nem kizárólagosan ezen múlik. El lehet azt is mondani, hogy nem a táplálásnak a módja az, ami kialakítja a biztonságos kötődést, hanem az, hogy az édesanyja mennyire van jelen érzelmileg, mennyire válaszkész, mennyire figyel a babájára, mennyire tud ráhangolódni. Ez azt jelenti, hogy olyan mindennapi apró pillanatokat élhet meg a baba, hogy amikor azt tapasztalja meg, hogyha sírok, akkor valaki felvesz és megnyugtat, hogyha félek, akkor valaki jön és segít, hogyha örülök, akkor valaki együtt örül velem, és ezek azok, amik azt jelentik, hogy egy biztonságos kapcsolatot tud megélni a baba, és hogy egy válaszkész és érzelmileg elérhető édesanyát tapasztal meg.
1: Már a várandóság idején, és aztán amikor egy baba megérkezik a családban, nagyon-nagyon sok minden változik. Amellett, hogy egy új család alakul ki, mellette nyilván az anya életében hormonálisan is hatalmas változások vannak, plusz az állandó felelősségérzet, hogy itt most tényleg van egy kis ember, aki csak rám vagy ránk számíthat, ez nagyon nagy nyomás az anyáknak. Mit tanácsol a pár, a férj, a szülők vagy segítők, hogyan tudják segíteni az anyát a hétköznapi nehézségekben, az, hogy gyakorlatilag mindenért bűntudata van az embernek?
2: Való igaz, hogy a szoptatás fizikailag az édesanyja és a baba között valósul meg, de hogy a partnernek, illetve a családnak is kiemelkedő szerepe van. Nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy az anya a szoptatás ideje alatt egy biztonságos, nyugodt környezetet éljen meg, amikor ő jobban el tud lazulni, könnyebben rá tud hangolódni a babájára, nagyon sokat jelenthet, ha például terheket vesznek le a válláról, segítséget kap a házi munkában, vagy a baba körüli teendőkben. Nagyon felszabadító tud lenni, hogyha egy picit ki tud szabadulni az édesanya otthonról a baba körüli feladatokból, hogy egy picit tudjon lazulni, pihenni. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ne tanácsokkal lássuk el ilyenkor az édesanyát. Lehet bízni abban, hogy ösztönösen ő a lehető legjobban tudja, hogy mire van szüksége neki és a babájának, hanem hallgassuk meg, hogy számára mit jelent a segítség, és hogy kérdezzük meg, hogy neki mire van szüksége.
1: Bocsássam, hogy megszakítom, én nem vagyok semmiféle szakértő, csak egy anyuka, de hogy én is abszolút azt tapasztaltam, akár hogyha segítőkkel beszélgettem, mert szerencsére volt rám módom, hogy tényleg ez lenne a legfontosabb, hogy meghallgatni az anyát és az ő igényeinek megfelelően, és hogy az anyának meg ne legyen lelkiismeret furdalása attól, hogy segítséget kér, mert az teljesen normális, hogy ez nem egy ember feladata, hanem egy közösség, jó esetben egy család vagy barátok segítségével működjön.
2: Így van, és hozzátartozóként, barátként, családtagként is nagyon sokat tehetünk az anya-lelki egyensúlyáért. Ha csak meghallgatjuk, ha csak odafigyelünk rá, ha csak érdeklődünk, nem csak a baba állapota iránt, hanem hogy ő hogy van, hogy viseli a nehézségeket, van egyáltalán nehézsége. Ha meghallgatjuk, figyelünk rá és megerősítjük őt, már ezzel nagyon sokat tudunk tenni az ő hát lelki egyensúlya érdekében, és nagyon szerencsés, hogyha valaki szakemberhez tud fordulni, de azért nem mindenkinek van erre lehetősége, de hogy családként, családtagként ez az, amit megtehetünk.
1: Viszont mi az a pont, amikor feltétlenül szakemberhez kell fordulni? Tehát rengeteg szülés utáni depresszióról lehet hallani, vagy olyan esetről, amikor tényleg az anyának már nem elég csak a férje támogatása, vagy az édesanyja segítőkeze, hanem tényleg szakemberre van szükség. Mik azok a jelek?
2: Én azt gondolom, hogy nem akkor kell szakemberhez fordulni, amikor már teljesen összeomlott valaki, hanem olyan okok is elegendőek lehetnek, hogy valaki szakembert keressen fel, hogyha valaki például nagyon...

0: Na, az az egy jó tanács vagy útravaló, amit adna neki így a szoptatás világhetén.
1: Nagyon jó dolog, hogyha a szoptatás működik és nehézség nélkül tud működni, és megéri ebben az örömteli pillanatokat, el tud lazulni, tud jól kapcsolódni a babájához. Viszont sok mindenki ezt nem tudja megélni, és ez nem az anya hibája. Ez nagyon fontos lenne tudatosítani. A szoptatás körül számos nehézség adódhat. Ez nem mindenkinél természetes és egyértelmű. És ilyenkor azt is nagyon fontos figyelembe venni, hogy a szoptatás sikeressége nagyon sok tényezőn múlik. És ez nem az anya hibája, hogyha mégsem sikerül, és nem kudarcként kell megélni, de hogyha ez nagyon sok lelki terhet okoz az édesanyjának, akkor érdemes újra gondolni az egészet és támogatást kérni. Nem a szoptatásnak, illetve a táplálás, nem a táplálás módja határozza meg a biztonságos kapcsolatnak az alapjait, hanem az a fontos, hogy mennyire válaszkész az anya, mennyire érzelmileg elérhető, és nem azon múlik, hogy mellből vagy üvegből kapja az ételt, a táplálékot a baba. Egy üveges táplálás során is meg lehet élni egy nagyon bensőséges kapcsolatot, ha például az anya megérinti, fölveszi, szemkontaktust tart a babával, beszél hozzá, figyel a jelzéseire, reagál rá. Szóval nem a táplálásnak a módja az, ami meghatározó.
0: Ez egész biztos, és a babák mindent tudnak, nagyon bölcsek, úgyhogy figyeljünk a saját megérzéseinkre, és a kisbabánkra is minden rendben lesz. Lepp Klára, a Panoráma Poliklinika pszichológusa. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

nagy kép a kirakó. Később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint. Üzeni, hogy kövessed az álmai. Yeah, összeáll a nagy kép a kirakó. Később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint. Üzeni, hogy kövessed.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A tombolók kánikulában nem csak mi keressük a hűsölési lehetőséget, hanem bizony az állatok is. A fővárosi állat- és növénykert dolgozói pedig azon vannak, hogy az állataik és a látogatóik is nyugodtan, kellemesen tölthessék a forróságban is a mindennapokat. Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője a stúdióban. Jó reggelt! Örülök, hogy itt vagy. Hogy vannak? Hogy vagytok?
2: Köszönjük. Hát ugye készülünk a születésnapra. Nyilván erről is beszélünk majd, de hát amikor beköszönt a kánikula, akkor minden évben engem kétségbe esetten hívnak telefonon, hogy úristen, most mi lesz az állatokkal? Az igaz, hogy ahogy haladunk előre az években, egyre több a hőségnapok száma, egyre növekszik. De azért az, hogy kánikula, magyarul kutya meleg van, azért az nem egy új jelenség, tehát azért eddig is minden nyáron volt, és hát pont ugye, hogy 160 évesek leszünk most a hétvégén,
1: szóval
2: volt már néhány nyarunk, úgyhogy nem úgy van, hogy most kezdünk el, akkor azon gondolom, hogy tényleg majd mit fogunk csinálni kánikulában. Ezt már eleve kitaláljuk, tehát amikor egy állatot elkezdünk tartani, eleve végig gondoljuk, hogy milyen hőmérséklet igényei vannak, Magyarországon ehhez képest mi van, és akkor majd hogy tudjuk ezt biztosítani, akár télen, akár nyáron a megfelelő hőmérsékletet. És egyébként az állatoknak van saját milyen hőszabályozó mechanizmus, a hűtési, megfűtési rendszere is, hát a hűtési az általában valami párolgással működik, lihegés, verítékezés, madaraknál is van egy ilyen lihegésszerű torok rezegtetés, és hosszan lehetne ezt sorolni. A legfőbb dolog az az, hogy ebben kell támogatni az állatokat. Tehát eleve olyan helyük van, ahol vannak napos, van árnyékos részek, vannak széljárta, meg szélárnyékos helyek, esetleg sok állatnak ugye medencére is, már csak az életmódja miatt szükségük van, és akkor hát egyrészt az állat saját maga választhat, hogy akkor most mit csinál, hova megy, mennyit mozog, mert ugye mozgás is hőt termel, mit és mennyit eszik, és akkor ezt még támogatjuk azzal, hogy ugye nyilván megfelelő mennyiségű víz kell, vagy olyan lédús, nedvus takarmány, ami hát tudja működtetni ezeket a párolgási rendszereket, és hát néha még ilyen extra segítség is kell, mert ugyan az elefánt az is egy szubtrópusi, trópusi állat, de azért jó néven veszi egyrészt, hogy van medencéje, meg másrészt ugye a gondozók locsoló tömlővel hűtik, vannak pingvinjeink is, igaz, hogy pápaszemes pingvinek, ami Dél-Afrika partjai mentén él, de hát ott is azért medence van, árnyékoló vitorla van, sőt, még párakapujuk is van, és akkor beállnak alá, és az alatt fűsölnek, úgyhogy az állatkertben eleve jobb egy kicsit a mikroklíma, mint bárhol a város legtöbb részén, mégse egy beton dzsungel, hanem egy dzsungel, vagy hát ilyen dús növényzet van, sok szabad vízfelület és egyebek, tehát a mikroklíma nagyon kedvező, és hát ehhez még hozzátetjük azt is, hogy a látogatókra is odafigyelünk. A közönségnek is van párakapu, de mint gyakorlott állatkertbe járó, ezt tudhatod, úgyhogy tulajdonképpen hát nem vagyok benne biztos, hogy egy hűs tengerrel is versenyre tudunk állni, de azért igazából, hogyha itt a városon belül keresünk megoldást arra, hogy egy kicsit hűsebb legyen, de ilyen természetközeli, akkor az állatkert egy jó választás még most a kánikulában is.
1: Ahogy említetted, 160 év nagy születésnap. Hogyan készültek egy ilyen nagymúltú intézménynél? Azért ez egy már önmagában ez is egy nagy kihívás lehet, hogy hogyan lehet ezt méltóképpen megünnepelni.
2: Igen, hát nem is ma kezdtük, mert egy jubileumi emlékév van, tulajdonképpen már voltak korábban is programok, de az összes jubileumi programunk az majd most hétvégén, tehát augusztus 8-án és 9-én fog kicsúcsosodni, maga a 9-e a tulajdonképpeni születésnap, de rengeteg olyan programunk lesz, ami mindkét nap lesz, illetve olyan programok is, amelyek csak a születésnaphoz kötődnek, tehát itt a hát igazából a műsoridő kereteit szétveszíteni, hogyha most én ezt elsorolnám, de rengeteg játékos, ismerettel ösztönző program lesz, színpadi program, tematikus vezetések az állatkert történetéről, vagy akár a biodomról, hiszen ugye most már egy hónapja a biodomban a városi oázis látogatható. A vasárnap a születésnapon még Dolágsali Róbert is föl fog lépni, én vagyok a Kedvenc Állatom című műsorával, de multidéző program lesz a Vígszínház művészeivel, egy kicsit fölelevenítjük az állatkert alapítása körüli jeleneteket, lesz mozgókönyvtár, mert hogy annak idején még Szabó Ervin és az állatkert akkori főigazgatója Lendl Adolf jó barátok voltak, és akkor volt ilyen mozgókönyvtár is az állatkertben, ezt is fölelevenítjük. Szóval rengeteg izgalmas programunk lesz, ilyen nyomozó, játékok tematikusan az állatkerti épületekre, és mindenféle dolog lesz. Az állatkert weboldalán most már olvasható is az a részletes programkínálat. Hát igazából plusz élményeket szeretnénk adni, és nyilván azt is, hogy egy kicsit a közönség belelásson akár az állatkert nagyon fontos közhasznú munkájában, meg a kulisszák mögötti dolgokba.
1: Ez hát mindig érdekes.
2: Igen, például a takarmánykonyhából is kitelepülünk az állatkert egyik helyszínére, és ezt is megmutatjuk, vagy például különböző állatszállító ládák, amiket különböző korokban használtunk, az is ki lesz rakva, és meg lehet nézni őket. Szóval nagyon izgalmas, nagyon változatos program lesz. És ráadásul, amiért még érdemes most állatkertbe jönni, ugye a hétvégén a programok mellett, hogy rengeteg kis állatunk van. Zebracsikó, sörényes hangyászkölyök, most már egy kis szerencsével egyre többször lehet látni a vörös panda kölyköt is, és itt is még hosszan sorolhatnám, erre se lenne elegendő a műsoridő. Tehát programok, kis állatok, látnivalók, és hogy még a kánikulára is tulajdonképpen egyfajta választ ad az állatkert azáltal, hogy azért ez egy kellemes környezet még a kutyamelegben is látogatásra.
1: 160 év alatt nagyon sokat változott az állatkert szerepe, ha már csak a te szóvivői időszakodat nézzük, az alatt is rengeteg dolog változott. Hogyan készül az állatkert, vagy hogyan lehet készülni, mik a tervek a jövőre nézve, akár hogyha csak a melegről beszélünk, vagy itt a megváltozott helyzetekről. Szóval mit látsz így az alatt a 160 plusz? Van. Mire lehet számítani?
2: Igen, ráadásul az én szóvivői tevékenységem már egy mérhető része ennek a 160 évnek, hiszen ez is több évtizedet jelent. Hát a helyzet az, hogy a legjelentősebb változás talán a megnyitás óta, mert 1866-ban is kulturális közhasznú célok, közművelődési célok már megjelentek az állatkert alapításában, tudományos célok is. De akkor még nem jelent meg, és ez azóta fejlődött ki, és ez most nagyon markáns, az az állatkert természetvédelmi tevékenysége. És azt hiszem, hogy ebben még nagyon sok előrelépés várható az elkövetkező időszakban. Ugye ennek nagyon sok területe van, és ha csak az egyik területet nézem, mondjuk a vadállatmentést, hiszen ezzel is foglalkozunk, tehát Magyarországon honosvédett vagy fokozottan védett állatfajok, olyan egyedei, akik segítségre szorulnak, törött szárnyú gólyák, mérgezett sasok, elárult kismókusok. Van is egy vadállatmentő központunk, ahol ezekről az állatokról gondoskodunk, és hát most már azt lehet mondani, az éves bekerült segítségre szoruló állatok száma, akik második esélyt kapnak nálunk, az meghaladja a 3000-et. Tehát például az egyik irány az ennek a tevékenységnek a bővítése, ami hát persze ott az állatkert területén belül plusz részeket is jelent, amit ebbe a dologba, ez ott a cirkusszal határos területén van az állatkertnek, amit ebbe a dologba még szeretnénk bevonni, úgyhogy hát nagyon sok tervünk van, de ezt menet közben jól látja, amikor valaki eljön az állatkertbe és látja, hogy mivel foglalkozunk, mivel dolgozunk. Nagyon odafigyelünk arra, hogy az állatkert eleve sok mindent ad, állatokat, növényeket, élményeket a közönségnek, generációkon átívelő élményeket, mert mi olyan régóta létezünk, hogy amikor eljön hozzánk egy nagy család, akkor a frissen megélt élmények mellett mindig ott van az, amit a szülők meg a nagyszülők mesélnek a saját gyerekkorból. De hát emellé még azt is szeretnénk hozzátenni, hogy igazából mivel foglalkozunk, mi van a kulisszák mögött, ezt is szeretnénk megmutatni mindig.
1: Hanga Zoltán, köszönöm szépen, és jó ünneplést!
2: Köszönjük szépen!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: mondom, elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Egyre több településen okoz komoly problémát a nyílt utcai droghasználat és az ebből következő különböző közbiztonsági problémák. A budapesti belső kerületi polgármesterek, sőt maga a főpolgármester is kifejezte aggodalmát az ügyben, komolyabb rendőri fellépést ígértek a következő időszakra. Ugyanakkor a szakemberek szerint nem csak rendészeti úton kell megoldani ezt a helyzetet, sőt, az inkább csak egy raktapasz a nagy sebre. Itt van velem Sárosi Péter, drogriporter, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hogyan jutottunk idáig? Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon komoly probléma, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani, de hogy tarthatunk mégis itt?
3: Hát ez nem egy új probléma, tehát már hosszú évek óta jelen van, hogy a designer drogoknak, mint amilyen a utcai néven kristályként emlegetett drognak a használata, főleg vidéki mélyszegénységben, illetve városoknak a leszakadtabb részein. Amit az utóbbi időszakban látunk, az az, hogy van egy folyamatos vándorlás a vidéki mélyszegénység és a nagyvárosi mélyszegénység között, tehát nagyon sokan feljönnek a vidéki, úgymond gettókból a budapesti gettókba, és ott ez most sokkal látványosabbá vált ez a probléma a fővárosban, ugyanis hát nyár is van, tehát ilyenkor ugye könnyebben tudnak az utcán aludni emberek, utcán lenni emberek, sokkal többen vannak, van egy olyan tényező is, ugye a flakonozás miatt is nagyon sokan feljönnek szerencsét próbálni, vagy valamiféle megélhetést találni.
2: A flakonozás alatt azt érjük, hogy összeszedik az utcai palackokat, és akkor dobálják vissza.
3: És emiatt aztán még folyamatosan vándorolnak, ugye keresik a helyeket, ahol ezt lehet gyűjteni, illetve hát maga a rendőrség is ugye azzal, hogy akciózik, bizonyos gócpontokat felszámol, akkor annak nem az lesz az eredménye, hogy megszűnik ez a probléma, áthelyeződik, és ezt látjuk most, hogy korábban ugye főleg a Józsefvárosra, meg egy-két kerületre összpontosult, most viszont már a legbelsőbb belvárosban is lehet látni ezeket a csoportokat. Tehát, hogy ahelyett, hogy ezt folyamatosan csak áthelyeznénk ezt a problémát, valóban arra lenne szükség, hogy kezeljük is a gyökereket. Ez persze hát egyik napra a másikra nem megy.
2: Hogyan lehet ezt kezelni? Mi kell hozzá? Nyilván egy elszánás, hogy azt mondjuk, hogy oké, erre most fordítunk. Ember, pénz. Mi az, ami kell ahhoz, hogy itt valóban látványos eredményt lehessen elérni?
3: Hát egyik eleme mindenképpen a rendőrségnek a megerősítése, tehát ezt a mindenféle szakember is mondja, hogy hát, hogyha nincsenek rendesen feltöltve a helyi rendőrségek, már pedig jelenleg ilyen 20-30-40%-os létszámhiányjal küzdenek, akkor nagyon nehéz eredményt elérni. Ugyanakkor a rendőrség nem mindenre megoldás, ez egy tüneti kezelés, ezért aztán szükség van, hogy megerősítsünk olyan utcai szociális munkásokat, illetve olyan helyeket is létre kell hozni, ahol ezeket az embereket be lehet vinni, ahol be lehet őket csatornázni az ellátórendszerbe. Tehát olyan megoldásokra van szükség, aminek az egyik része a rendészet, viszont másik oldalon az államnak hát a hosszú évtizedes mulasztásait azt pótolnia kell. Például mondjuk, hogyha a Népliget szociális munkásait megkérdezzük, akkor az ő kliensei 10-ből 9 az a gyermekvédelmi rendszerből jön. Tehát az a kudarc halmaz, amit itt az állam hosszú-hosszú évek, évtizedek óta felhalmozott, annak az eredményeit látjuk, és ennek a problémának a megoldása összetett, tehát van lakhatás, része is. Nagyon sok kezeletlen, sőt még diagnosztizálatlan pszichiátriai beteg szaladgál az utcákon. A pszichiátriai ellátórendszert is rendbe kéne tenni.
2: Az is rendkívül túlterhelt, ott se tudják hol elhelyezni az embereket.
3: Igen. És hát ugye erre halmozódik rá akkor a szerhasználat, ami nagyon gyakran egyébként egyfajta ilyen öngyógyítás, öngyógyszerezés azoknak az embereknek, akiknek nincsen kilátása az életben. Tehát azért nem véletlen, hogy nem tipikusan mondjuk ez egy hűvösvölgyi probléma, hanem elsősorban a belváros és azok a szegényebb, leszakadtabb negyedeknek a problémája.
2: Hol csinálják ezt jól Európában? Van olyan példa, amit mondjuk akár a magyar kormány az itteni szakemberekkel együtt fel tudna használni?
3: Én áttekintettük most a nemzetközi jó gyakorlatokat, hogy mit lehet csinálni, és igazából ami tényleg eredményes, az, amikor a rendőrség együttműködik a szociális és az egészségügyi ellátórendszerrel. Tehát például mondjuk az hasznos lenne, hogyha a rendőrség is például mérlegelhetné, hogy bizonyos esetekben nem büntetőeljárást indít, hanem mondjuk megpróbálja az ellátórendszerbe azt az illetőt becsatornázni. Erre vannak akár Angliából vagy Amerikából is jó gyakorlatok. Olyan jó gyakorlat nincs, ami azt mondja, hogy egy hónap alatt akkor nem lesznek emberek az utcán, tehát ilyen illúziókat én nem szeretnék kelteni. Azonban azzal, hogyha befektetnénk ebbe a rendszerbe, amit az elmúlt 16 évben az addiktológiai ellátórendszer teljesen leépült, tehát ezt is hozzá kell tenni. Régebben volt ennek egy intézményi hálózata, például a Nemzeti Drogmegelőzés Intézet, ezt 2016-ban megszüntették, 2021 óta nincsenek pályázatok ezen a területen, tehát nem tudnak pályázni szervezetek erre, tehát ezeket újra kellene építeni, illetve hát meg kellene ennek a finanszírozási hátterét teremteni, amire hát itt már ebben a stúdióban is elmondtam, hogy van ötlet a szakma részéről, a Nemzeti Addikciós Alap létrehozása, a függőséget keltő termékek, alkohol, dohány, szerencsejátékipar jövedéki adójának egy részét dedikáltan vissza kellene forgatni az addiktológiai ellátórendszerbe, és az azt gondolom, hogy egy megfelelő forrást is tudna erre biztosítani.
2: Zajlanak, vagy tervben vannak egyeztetések a kormánnyal?
3: Én jelenleg több civillel együtt egy párbeszédet folytatok kormányzati szereplőkkel, például Bódis Kriszta kormánybiztossal, aki már ezen az ügyön dolgozik egy ideje, és mint szakértőket igénybe vesz civil szakembereknek a tanácsait is, és ők arra kértek, hogy egy javaslatcsomagot dolgozzunk ki, aminek a része egyrészt az, hogy legyen egy hatékony monitorozás, tehát folyamatosan nézzük, hogy hol vannak a gócpontok. Ezek folyamatosan mozognak a városban, tehát hogy legyünk tisztában, hogy hol van a probléma, probléma, a lakossági bejelentésekre reagálva, rendőrségi ügyekre reagálva. A második szint az az, hogy legyenek ilyen mobil megkereső csapatok, akik ezeken a hotspotokon el tudják érni az embereket. A harmadik az pedig az, hogy hozzunk létre olyan krízisközpontokat, ahol azok az emberek, akikkel az utcán a leginkább probléma van, ők megoldást kapnak a különféle problémáikra, legyen ez lakhatás, legyen ez pszichiátriai betegség, legyen ez akár a gyerekneveléssel kapcsolatos probléma, vagy bármi ilyesmi, hogy a drog használom.
2: Erre egyébként a szakemberek, vagy az önkéntesek megvannak, vagy meglennének? Tehát, hogyha itt most ez a párbeszéd ez odáig jut, hogy zöld utat kapnak, akkor el lehet kezdeni valóban gyakorlatilag azonnal a munkát?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis hát szakember hiány is van Magyarországon, és ebbe is be kellene fektetni, szakemberképzésbe, illetve hát újra kell építeni azt a rendszert, mert ez légüres térbe nem fog működni, ez egy tűzoltás gyakorlatilag, hogy most utcai megkereső csapatok, ezek mögé kéne rakni egy rendszert is, tehát a javaslatcsomag része az is, hogy építsük újra a Nemzeti Drogkoordinációt, legyen újra a Nemzeti Drogmegőrzési Intézet, vagy legalább valami a hasonló módszertani központ, ahol képzéseket lehet, szakembereket lehet képezni, és legyenek újra pályázatok is, és legyen, teremtsük meg ennek az egésznek a finanszírozási alapját.
2: Kívánom, hogy sikerrel járjanak, remélem, hogyha legközelebb jön, akkor már pozitív hírekkel, vagy több pozitív hírrel, vagy hírről tudunk beszélgetni. Sárosi Péter drogriporter, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt ma reggel a Start, maradjanak az ATV-n, most jön a fórum, aztán Tóth Géza kollégám elmondja a legfrissebb híreket. Én már a búcsúzom, de holnap is várom önöket. További szép napot, viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Drága barátom, megszorultam, azt a múltkori 300 milliárdot visszakaphatnám? Valami ilyesmivel indított most a zuglói irodaházak ügyében a kormány. Nem csak erről beszélünk, de sok spórolós témánk van energiával, vízzel és minden egyébbel. Kezdünk!
2: A parlamenti frakciók vezetőivel tárgyalt a miniszterelnök a Sándor palotában. Magyar Péter sikeresnek ítélte a megbeszélést, az ellenzéki pártok frakcióvezetői viszont nem. A locsolási tilalom ellenére is öntözik a gyepet több stadionban. Az érintett klubok azzal védekeznek, hogy nem ivóvizet használnak. A kormányváltás előtt több mint 100 titkosított döntés hozott az Orbán kabinet. Van, ami 30 évig nem hozható nyilvánosságra. Az államkincstár nemrég 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról. Karácsony Gergely szerint a szolidaritási hozzájárulás törvénytelen. Mai vendégeink Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Szalma Botond, a Mindenki Magyarországa Néppárt alelnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. Én azt ígértem Enikőnek, hogy itt úriemberek lesznek a beszélgető partnerek, nem fogják beléd szorítani a szót, de most mégsem téged szólítalak meg bunkó módon, ne haragudj, mert hogy az energia válság és az energia spórolás témájával kezdünk, és itt hirtelen az adás előtt Gémesi György meglepett minket egy ajánlással, amit a mai napon, ha jól lett, a mai napon kaptál, mert hogy a közintézmények egy része nincsen kellően felkészülve erre a hőségre. Kérlek, meséld el, hogy mi volt ez az ötlet.
3: Az igaz, hogy nincs felkészülve, de azért az elmúlt években sok-sok mindent tettünk azért, hogy az ilyen forróbb időszakokban megfelelő temperálás legyen, zsaluzásokkal, reggeli szellőztetésekkel, adott esetben légkondicionális berendezések telepítésével. De meglepett egy picit a oktatási miniszter asszony kérése, illetve tulajdonképpen a minisztérium államtitkárának a kérése, hogy azt javasolják, hogy a bölcsődék és az óvodák zárjanak be pont azért, mert nincsenek felkészülve erre a nagy hőségre, és hát a munkahelyek is értsék meg, hogyha otthon maradnak a szülők. Nem annyira jó ilyen típusú leveleket olvasni, mert én azt gondolom, hogy ha egy tárca ilyen dolgokat fogalmaz meg, akkor ne azt mondja, hogy javasolja, akkor döntse el. Mert hogyha ő javasolja, és mi ezt most megcsináljuk, és netán zúdul ránk egy szülői harag, mert nem tudnak a szülők elmenni dolgozni, mert a munkahelyek nem tolerálják, akkor nekem kell ezt kivédeni. Nem az a problémám, hogy ki kell védeni, hanem az a problémám, hogy ha a tárca részéről ilyen megfogalmazódik, akkor döntsenek. Vagy pedig akkor ne fogalmazzanak meg ilyet. Ezt nem bántásban mondom, csak értsék meg, hogy a másik oldalon a mindennapi működésért felelős testületek, polgármesterek, szakemberek vannak. És nekünk pontosan tudnunk kell, hogy ha van egy ilyen kormányzati döntés, már pedig ha a minisztérium államtitkára ilyet fogalmaz meg, akkor az egy kormányzati döntés, akkor az legyen határozott, és legyen döntés mögött.
1: Hát, illetve ha mondjuk a kormány ezt elhatározza, akkor egyúttal megkövetelheti a munkaadóktól, hogy nézzék el a szülők távolmaradását. Nekem itt a refluxom hirtelen kijött a gondolatom, hogy 3 gyerekkel csináltam végig a karantén éveken. Ez nem egy szép emlék, amikor egyből a gyerekeken kezdünk el spórolni. Nem gyanúsítom ezzel a kormány, de valószínűleg van ennél azért kreatívabb megoldás. Itt megjegyzem, hogy többek között például a fővárosi Szabó Ervin könyvtár is közzétette a hőség idején is légkondicionálta nyitva tartó könyvtárainak listáját, tehát biztos, hogy lehet találni olyan intézményt, ahova mondjuk ilyen különleges kirándulós napot lehet csinálni, ahol nem sül ki a zsírja a gyerekeknek. Hát, de ezt most csak így annyi, amennyit én tudok.
3: Pontosan így van, meg olyan támogatásokat esetleg adni, mobil légkondi berendezéseket, vagy bármi más, amivel elkezdünk egy kicsit azon dolgozni, hogy ne legyen olyan nagy hőség ezekben a rossz minőségű épületekben, mert egy része ilyen panel szerkezetű.
1: Én paraszt gyerek vagyok, én az árnyékolásban hiszek, de azért vannak nálam összetettebb lelkek. Nézzük az összefoglalót, hogy állunk energiaügyben.
4: Hétfőn Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére a Sándor palotában egyeztettek a parlamenti frakcióvezetők és a miniszterelnök, az aszályos időjárás okozta energetikai válságról. Bár Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes a megbeszélést sikeresnek ítélte, Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint továbbra sem látható a megoldás.
5: Az én aggodalmaim a tekintetben, hogy a kormány mennyire tudja ezt a válságot kezelni, mennyire tudja menedzselni, a mai megbeszélés nyomán csak nőttek.
4: A KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence szerint a tisztító tűz akció miatt nem tudott az ország érdemben reagálni az energiaválság előtt.
6: Az elmúlt hetekben leváltották az MVM éléről, a magyar energetikából azokat az embereket, akik értettek az energetikához, és a helyükre a Tisza párt támogatását, politikai támogatását élvező kádereket ültettek.
4: Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője azt mondta, kész tervekkel érkezett a megbeszélésre, amit a miniszterelnök is jó fogadott.
7: Ez egy nagyon előremutató dolog, ez még eddig ma nem hangzott el, az már nem annyira, hogy semmilyen konkrétumban végül is nem állapodtunk meg.
4: Magyar Péter miniszterelnök szerint bár a következő 5 nap kritikus lesz az áramellátást illetően, a rendszer továbbra is stabil.
1: Na hát úgy tűnik, hogy mégsem sikerült az orosz gázimporttal elkerülni az energiaválságot örök időkre, bár ugye pont ugyanannyi orosz gázt kapunk, és egyébként nem különösebben magasabb áron. Mi történt itt az energiaválsággal, hogyha a Fidesznél csak most ütött be a krach?
8: Hát érdekes, hogy az orosz energiát említed, mert ugye amikor azt halljuk ezektől az ellenzéki politikusoktól, hogy már pedig nekik semmi közük ahhoz, hogy jelenleg milyen helyzet van, azért az embernek eszébe jut nem csak az orosz energia függőség, de Paks kapcsán például az, hogy azért érdekes, hogy 30-40%-ban az ország energia rendszerének az alapja egy olyan atomerőműnek van kitéve, illetve attól függ, ahol ugye évek óta lehet látni azt, hogy például a Duna vízhozama egyre inkább csökken.
1: Igen, ez nem az első év, amikor ez probléma.
8: Igen, tehát legalább, ha jól emlékszem, 2018-tól ezt lehet tudni, hogy folyamatos apadás látszik, illetve egyre alacsonyabb a vízhozam. És ehhez képest ugye ezek a frakcióvezetők azt mondják, hogy például Bóka János ugye azt idézte, hogy ha nem lett volna annyiféle energiafejlesztés, akkor most az ország nem lenne ilyen jó helyzetben sem. Hát szerintem nincs igazán jó helyzetben, és én inkább megfordítanám, azért nincs jó helyzetben, mert az elmúlt években nagyon keveset tettek, hogy jó helyzetben legyünk energiamix szempontjából. Ugye először is ott volt ez a rendszer szintű sebezhetőség, amit Paks is mutat, vagy egyébként az orosz energiahordozók, amit mondasz, és hogy egyszerűen teljesen figyelmen kívül hagyták a klímaváltozást. Ugye Orbán Viktornak volt ez a vicce, hogy ezek a zöld mozgalmak olyanok, mint a görög dinnye, hogy kívül zöld, belül vörös. Tehát körülbelül ez volt a kormányzati álláspont, meg az, hogy nem kell környezetvédelmi minisztérium, meg egyébként az akkumulátorgyárak, amik nagyon nagy vízigényűek, azok jöhetnek csőstől. Tehát semmiféle hosszú távú gondolkozás nem volt, sőt, ugye rövid távú volt, mert a rezsicsökkentést nyomták éjjel-nappal, amivel abszolút becsapták egyrészt ugye a lakosságot, azt gondolhatta mindenki, hogy ez egy védett helyzet és biztos energiaforrás, és hogy ezzel itt nem lehet semmiféle baj, amivel aztán abszolút elaltatták a bármiféle megújuló kezdeményezéseket, sőt ugye nem támogatták, és egy abszolút vakvágányra.
1: A vízügyet is, tehát a vízügyet bezárták a Vitukit, ami most azért utólag visszatekintve egészen extrém intézkedésnek tűnik. Te itt azért már hangot adtál a véleményednek.
9: Hát, hogy mondjam, a gőzünk ki a fülemen, tehát ennél sokkal rosszabb hírem van, nektek nagyon udvariasak vagytok. Tehát először is az Orbán kormány energiapolitikáról egy dolog jut eszembe, oda kell adni a Mátrai erőművet Mészáros úrnak, az kivesz belőle 11 milliárd osztalékot, aztán vissza kell adni veszteséggel. Tehát ez nem energiapolitika, ez rablás. A baj sokkal nagyobb, és Paks hozta elő, meg ezek a dolgok hozták elő, ez pedig a víz szabályozása. A Vitukiban kiváló szakemberek dolgoztak, most a helyén már atlétikai stadion van, kiváló hidrológusaink vannak, nagy világhírű vízépítő mérnökeink voltak, vannak logisztikusaink, vannak közgazdászaink.
1: Most is egyértelműen vannak Ausztriában, meg Németországban.
9: Igen, egyértelműen elmondták, hogy szabályozni kell a Dunát. Sokféleképpen lehet szabályozni, lehet keresztgátakkal, lehet párhuzamművekkel, lehet sarkantyúzással, minden megoldás, ami a természetben megoldás, az egy bizonyos beavatkozás a természetben, tehát kárral jár, de a legkevésbé káros és a legnagyobb hasznot hajtó a vízlépcső. Tehát amíg nagymaros adony és fajsz nem lesz megépítve, addig minden évben fájni fog a fejünk az ivóvízünk miatt, a talajvíz miatt, a mezőgazdaság miatt, az áramellátás miatt, a logisztika miatt, a kikötők miatt, a hajózás miatt és bocsánat, egy turizmus miatt.
1: Magyarázd el kérlek ennek a logikáját, mert amennyire én ezt értem, nem értek hozzá, de azt képzelem, hogy például egy ilyen vízműnek a lényege nem az áramfejlesztés lenne, nem, hanem a víz visszatartás, is. Nem?
9: Azt szoktam mondani a feleségem, hogy ilyet nem mondja, hogy nem tudom jobban elmagyarázni. Ez az egész olyan, mint a frakcionál desztillációnál a kátrány.
1: Így már világos.
9: Tehát azért mondom, frakcionál desztillációnál mindenfélét csinálunk a kőolajból, de leginkább ugye benzin, meg gázolaj, és akkor megegyemek, és a legvégén van kátrány is. Tehát a hajózás, meg a vízenergia, mondjuk az a kátrány, vagy a kicsit fölötte valami.
1: Az a melléktermék, de nem az a cél.
9: És nem ez a cél. A cél, Isten igazából szerintem az ivóvíz, és a talajvízünk, meg a mezőgazdaságunk, meg az energia, utána jön az energia. Miért? A bősila erőmű, amit a zöldek azt hazudták, hogy az egy C-variáns, egy papírtigris, sose fog megvalósulni, megvalósult, és 15 év alatt a megtermelt áram árából a beruházási költségeket fedezte, most Európai Uniós pénzből újítják föl, és Pozsonynál most 2 méteres a víz.
1: Azért, ha megkérdezed a szlovák oldalon az ottani zöldeket, ők csak irtózatos természetpusztításról tudnak beszélni. Tehát az, ahogyan megvalósult a bősi erőmű, az azért nagyon súlyos pusztítást
9: nem azt kellett volna megvalósítani. Nekünk volt egy bős nagymaros erőművünk, ahol például a vízkormányzás Dunakilitibe kellett, hogy megtörténjék.
1: Tehát akkor ezt a zöldek rontották el?
9: A zöldek nem rontanak el semmit, mert nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Nagyon fontos a környezetvédelem. Tehát ebben, amiket az előbb szakmákat felsoroltam, be kell vonni a környezetvédőket, de nem az anarchistákat. Tehát az, aki azon a gáton öklétrázva rohangált, és ordibált Bős-Nagymaros ellen, az nem mondta meg az átlag embernek, hogy a kerítéssel rohangál, és akkor vége az építkezés, akkor ott egy híd lesz meg egy erőmű, és elbontják ezt a csúnyát. Az egy nagyon ronda valami volt, de a Dunában nagyon nehéz drótkerítéssel építkezni, meg hullámpalával, tehát ott gátat kell építeni. Tehát megvalósítható, ma már még modernebbek a módszereink, lehet, hogy nem oda kell tennem 20 kilométerre lejjebb vagy följebb, de mindenképpen meg kell tennünk, mert rapid módon exkaválja magát a Duna, mivel fölötte 16 vízlépcső van a Dunán, Ausztriában és Németországban, nincs görgetett hordalék, és amikor a mozgási energiának nincs görgetett hordaléka, az rapid módon exkaválja magát, mert nincsen.
1: Ami azt jelenti, hogy kiválja a saját medrét a Duna.
9: És még a másfél méterrel mélyebben van a Duna, akkor a Marinéni kertjéből eltűnik a kútból a víz.
1: Na, ezt már én is értettem, köszönöm szépen. Azért mutassunk néhány ennél egy kicsit közérthetőbb, de majdnem ennyire fontos tippet, például arra, hogy hogyan lehet a lakásokat ilyen irtózatos időben hűvösen tartani. Itt a kollégáim összegyűjtötték az ötleteket. Itt többek között például az ütésszerű szellőztetést, tehát a gyors kampányszerű szellőztetést, a külső redőnyt vagy más árnyékolást javasolják. Én már eldicsekedtem itt, hogy rendes parasztasszony módjára. Én belezárom a lepedőt az ablakba, ahol nincsen redőny. Ugye nedves lepedő vagy törölköző éjszaka, ezt írja a magyar. Én belezárom a lepedőt az ablakba, ahol nincsen redőny.

0: ezt cselekedete a magyar kormánynak, ami arra utal, hogy ilyen nehéz helyzetben össze kell fogni. Tehát az, amikor meghívják a frakcióvezetőket, ott van a köztársasági elnök, ott van a miniszterelnök, az egy más típusú nyelv, más típusú hang, egy ilyen nagy bajra ez szükség van, mert ez leképződik a magyar társadalomban, és ami az elmúlt napokban történt, nyilván mindenkinek egy kicsit erősebben tudatosodott a fejében, hogy takarékoskodni kell, hogy milyen nagy baj van, és össze kell fogni. Ezt szeretném kiemelni az előzőben, mert ez nagyon fontos a szakmai kérdések mellett. A másik, hogy minden ilyen dolog természetesen fontos, ami segít abban, hogy hűvösebb legyen. A nagymamáink, édesanyának is voltak ilyen jellegi technikái. Nyilván az egyik a zsalúzás, a napfénynek a ilyen formában való visszatartása, de számos más lehetőség is van arra, ami nem feltétlen csak légkondicionálást jelent, ami segít abban, hogy hűvösebb legyen. Ide kell nyilván víz, az embereknek, gyerekeknek a folyamatos folyadék biztosítása, az árnyékos hely, nem megyünk ki UV sugárra a gyerekekkel, és nagyon sok minden. Ha ezek összeadódnak, akkor ez is azért nagyon sokat jelent. De azért arra azt se felejtjük el, hogy az elmúlt éveknek a fejlesztési hiánya az a magyar ivóvíz hálózatot is érintette. Gyakorlatilag ma az ivóvíz, és most kapaszkodjanak meg, közel 30%-a elfolyik az 50-60-70 éves vezetékekbe. Ez a víz, ha megmaradna...
1: Ez a rendszerhibáknak köszönhető.
0: Ez a vezetékhibának köszönhető. Nem került beinvestálásra pénz, nem mentek oda források, és ennek az az eredménye, hogy naponta vannak, nálunk egyébként évente több mint 100 csőtörés. Amikor eltörik a vezeték, akkor mint a Duna úgy folyik a víz, az a víz, amiről most beszélünk, és amiből most kevés van. Tehát van számos sebből vérzik ez a történet, amire megint nagyon komoly szakmai felkészültségű embereknek, pártpolitikától függetlenül kéne leülni, és azt a pici pénzt, ami megvan, azt szépen-szépen beosztva ezekre a dolgokra fordítani, mindenre nem fog jutni, de egyrészt maga a védelem, maga a visszatartása a víznek, és maga az, hogy ne folyjon ki a csapból.
1: Úgy tűnik, hogy a kormányzati kérés, felszólítás, biztatás a spórolásra mégiscsak használt, és ipari szereplők és a lakosság is mérsékelt az energiafogyasztását, ez most speciál az energiafogyasztás, vízfogyasztás mérsékléséről is szó van. A mai nap kérdése pedig az, hogy ön szerint a cégek vagy a lakosság energiatudatosságának van-e nagyobb szerepe? Mutatjuk is, hogy mit gondolnak a mi válaszadóink. 61 szerint igazából a cégek viselkedésének van nagyobb szerepe itt például az energiatakarékosságban, és 39% azt gondolja, hogy itt azért inkább a lakosságnak kéne körmére nézni. Azt írja például István, hogy szerinte a kettő együtt igazán jelentős, felelősség teljesen kell eljárni a magánszemélyeknek és a cégeknek is. Éva szerint a cégeknek van nagyobb szerepe, a lakosság is rengeteget segíthet, ha energiatudatos felhasználó ebben a krízis helyzetben. Melinda azt írja, hogy nem kérdés, hogy a cégeknek vagy a lakosságnak van-e nagyobb szerepe, nem ez a kérdés, hanem az, hogy mindenki megteszi-e azt, amire valóban lehetősége van. Krisztina pedig azt írja, hogy természetesen a cégeknek sokkal nagyobb szerepük van a tudatos, mérsékletes energiahasználat tekintetében, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a cégek termelékenysége, GDP növelő hatása, munkaadása, adóbefizetése sokkal fontosabb, mint az, hogy én csak azért is 17 és 22 óra között mossak, mindenki hozzá tud járulni pár kilovattal. Rita azt írja, szerintem viszont a kormány dolga ezt a helyzetet megoldani, és nem a gyáraknak a termelést, vagy a lakosságoknak a fogyasztást visszafogni. Ez tulajdonképpen már egy fél minimum szakdolgozatnyi megfontolás. Szerintem itt elég sok szempontot bevetettek a mi kommentelőink, de akkor én még gyorsan hagy vessem be, hogy itt van, aki mégiscsak gyepet locsol, és ezen sokan felháborodtak. Nézzük az összeállítást.
2: A vízfogyasztás országszerte csökkent, legalábbis a Vízi Közmű Szövetség adatai szerint. A hétvégén a miniszterelnök egyik videójában külön felhívta a figyelmet arra, hogy a sportpályákon és stadionokban is locsolási tilalom lép életbe. Az RTL híradójában bemutatott fényképek és videók viszont azt

0: Mutatták, hogy az FTC sportközpontjában és a Bozsik Arénában is öntözték a gyepet. A klubok azt közölték, hogy furtkutról, illetve csapadékvízből oldják meg az öntözést.
1: Furt kútja van az FTC stadionnak ezek szerint?
2: Hát érdekes tényleg.
1: Tehát... nincsenek rettentő messze a Dunától, szóval el tudom képzelni, ezért van talajvíz Budapesten, de ezen elcsodálkoztam. Enikő,
2: szerintem sokan így vannak ezek, hogy igazságtalannak érzik egyrészt ezt az egészet, hogy ők mondjuk otthon hamarabb elzárják a csapot, vagy a zuhanyzáskor a vizet, és ehhez képest nappal, verőfényes nappal azt látják, hogy locsolják a stadionok gyepét, úgyhogy érthető szerintem a felháborodás. A másik pedig ez a furtkút probléma, tehát hogyha valaki ezt látja, hogy ott locsolnak, hát nem csoda, ha él a gyanúperre, ahogy te is említed, hogy hol van itt kút. De egyébként szerintem azért azt is érdemes itt kiemelni, hogyha van is egy furtkútja egy létesítménynek, nem tudom, hogy a Fradi esetében erről van-e szó, azért az sem egy végtelen és korlátlan vízbázist jelent. Tehát azért lehet tudni, hogy Magyarországon nagyon sok hát ilyen illegális vagy szürke zónába mozgó kútfúrás volt az elmúlt időszakban, és sokszor ezt úgy, erre úgy tekintünk, mintha ez nem számítana, mintha ebből lenne bőven, és boldog-boldogtalan lefúrhat, és onnan kiveheti a vizet. Pedig hát ez is egy olyan vízkészlet, ami közös kincsünk, és ez sincs korlátlanul. Ugye ez is valahol az elmúlt 16 évnek a hozadéka, hogy azt láthattuk, hogy nagy gazdasági szereplők, fogalmazzunk így PC módon talán, mondjuk a hoteleikre kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha a termelvízzel fűtenének, vagy bevezetnék ugye a hotelba, gondoljunk csak arra, hogy hévíz esetében ugye nem véletlen, hogy a termeltónak a hőmérséklete is csökkent, és a víz készlet is jelentősen csökkent. Tehát az elmúlt években nagyon sok szabályozatlanság volt ezen a téren, és szerintem ez sem egy olyan megoldás, ami végtelenül rendelkezésre áll. Tehát ez sem egy etikus felhasználás ebben az asszályos időszakban.
1: Ipari szereplők és egyébként nagy mezőgazdasági szereplők, tehát itt nem az egy-két holdas kisgazdálkodók, hanem mondjuk azok, akik napközben ezekkel az óriási szerkezetekkel locsolják a kukoricát, ami számomra a legnagyobb abszurdum, mert a fele elpárolog, mire leér, a másik fele meg megégeti a kukorica levelét a tűzőnapon. Szóval, hogy itt azért jelentős vízkivételről van szó. Én nem tudom, hogy a budapesti talajvizet speciál a Fradi esetleges furt kutya hogyan érinti, de erre is visszatérünk egy rövid szünet után. Tartsanak velem!
3: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Aki bánt már meg költséges vásárlást, és megpróbálta utána visszavinni az üzletbe a számla, számlával együtt, mondjuk azt a drága cipőt, táskát, mi egyebet, az átérezheti a helyzetet, amikor a magyar kormány megpróbál 300 milliárd forintot visszakövetelni a zuglói irodaház ügyében. Nézzük is, hogy mi történt, mi a mai bejelentés.
4: A kormány eláll az előző kormány zuglói irodabizniszétől, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, az energiaválság megmutatja, milyen következménye lesz annak, amikor egy kormány éveken át elhalasztja az ország biztonságát és az emberek érdekeit valóban szolgáló beruházásokat, miközben 100 milliárdokat költ a hozzá közel álló üzleti körök, rokonok, barátok gazdagítására. Mint mondta, azért nem kötik meg a végleges adásvételi szerződést, mert szerinte a beruházó nem teljesítette a vállalt kötelezettségeket.
5: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közelfele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől. Nem költözünk be az Orbán rendszer örökségébe. Se a Karmelita palotába, se a Tiborszkör irodaházaiba. És visszaszerezzük, ami visszaszerezhető.
1: Hogy működik egy ilyen vásárlás visszavonása gyakorlatban? Gondolom, hogy nem annyira 300 milliárdos tételekkel szoktál a mindennapokban dobálózni, de azért önkormányzati tapasztalatból kérlek, meséld el nekem.
6: Nálunk is van egy ilyen, hogy valaki megígérte azt, hogy épít egy kis kórházat. Mi viszonylag kedvező áron, természetesen meghirdetés után átadtuk a területet, tehát a kis kórház megépítése nem sikerült, és lejártak az utolsó határidők is, és most a területet visszakérjük. A szerződésben ugyanolyan áron kell visszaadnia a területet, mint amilyen áron eladt.
1: Aha.
6: És ez most már majdnem lassan 8 éve el lett adva, tehát azért a területnek az ára ment föl. Tehát nagyon szigorú szerződést kötöttünk, semféle olyan elem nincs benne, ami bármi adna gyanút, és mivel nem teljesült az illetőnek a szándéka, nem épült meg ez a kis kórházrendelő intézet, amik egy
1: nagy... Itt Gödöllőről beszélünk, csak Gödöllőről azok kedvéért beszélünk. Mondom, akik nem tudják.
6: Ez a terület visszajár az önkormányzatnak. Most megyünk a bíróságra, pereskedünk, nem működik, és szerintem valami hasonló, nyilván ez egy jóval nagyobb, számomra jelenleg átláthatatlan nyilván, ez a beruházás, de hasonlóan gondolom ennek megfelelően a magyar kormány vissza fogja ezeket a forrásokat szedni.
1: Tarz Zoltán múlt héten arról beszélt, hogy mert több mint 2 milliárd forintot önként, most már 3 milliárd forintot önként visszafizettek a Nemzeti Kulturális Alapba. Gondolom a politikai fenyegetettség érzés ebben részt vehetett. Te számítasz ilyen hatásra, Botond?
7: Számítok, abszolút számítok, mert először a középréteg fog énekelni. Nem a felső csibészréteg, amelyik az egészet kitalálta. És az a nézőknek mondjuk el, hogy ez nem 300 milliárd, ez 640 milliárd, mert ez három csoport, Kopaszigát, a Városliget mellé terület, és ez az uglói. Ezt azt csináltuk, hogy megépítettük azzal a szép csapattal, akinek Orbán úr kiszolgált, és utána azonnal kifizettük ezzel a 600 milliárdot, mert megvette az állam az építési költséget, körülbelül az a 100%-os hasznukat. Rögtön egy példa, átköltöztettünk mindenkit ugye a Kopaszigáthoz. A MÁV-ot másodszor költöztették el 15 év alatt. Miközben a MÁV vezérigazgató a Raiffeisennél euróban lealkutta a bérleti díjat. Mit mondott nekem a miniszter, a regnáló miniszter akkor? Nem ez volt a feladat az, hogy rúgja ki a Raiffeisent. Na, még így bánunk a közpénzekkel, hogy nekem nagyon nagy bajom van. És nagyon remélem, és szurkolok a vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi hivatalnak, hogy ez lesz az első, vagy a második, vagy a harmadik ügye, szerezze vissza mind a 640-et, meg az összes többit, és mindenkit büntessenek meg, akinek ebben benne volt a keze, mert ez egy mocskos tolvajlás. A közpénzek szemérmetlen ellopása, ha tetszik, ha nem. Tehát szurkolunk nagyon a kormánynak.
2: De az most talán érdekes lesz, hogy ez valójában mennyit ér, ugye azt mondod, hogy 300, 600, akár 700 biztos is fölmerült, majd most a piac akkor beáraszhatja, hogy valójában mennyit is ér ez az irodakomplex. Kíváncsian várhatjuk, hogy mennyit érez.
7: Hát így most megtudjuk, hogy mennyi haszna volt a fiúknak rajta. Igen. És abban gondolom, hogy megépítesz valamit, gyorsan megveszíted az állam, és mondjuk, amikor veszel valamit, tehát egy beruházol, bárki az, még egy magánember is, azt mondja, hogy veszek egy irodakomplexumot, és 15-20 évvel a térüljön meg. Ő megkapta rögtön a hasznát 20 évre előre, meg még lehet, hogy egyért épített, és kettőt kapott érte, és még egy hasznot. De én ezeket a számokat szeretném látni.
1: Hát illetve az
7: utána nagyon szeretném látni, hogy ezek ledolgozzák a labdavarrással.
1: Az elgondolkodtató, hogy nagyon súlyos ingatlan éhség van a lakáspiacon a fővárosban, de mondjuk iroda hiány nincsen. Nem is nagyon épülnek ilyen léptékben irodák mostanság, de azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban azért még lesznek fejlemények. Nem csak ez került ma terítékre, hanem többek között például az a 100 eltitkolt döntés, amit az utolsó napokban hozott az Orbán kormány. Nézzük meg ezeket, illetve nézzük meg, hogy mi az, amit nem tudunk róluk.
0: Január 1-e és az országgyűlés május 9-i alakuló ülése között. Az Orbán-kormány 96 nem nyilvános, és további 11 kifejezetten titkosított kormányhatározatot hozott. Ez derült ki a HVG közérdekű adatigénylésére, a miniszterelnökség által kiadott statisztikából. Ez a 107 döntés háromféle típusú határozatot akar. 70 darab úgynevezett 2000-est, 11 darab 3000-est és további 26 darab 4000-est. Közös bennük, hogy a magyar közlönyben egyik sem jelent meg. De a 3000-es típusúak ezen belül is különlegesek, mert csak egy szűk kör tud róluk. Ezeket a határozatokat tartalmuktól függően 10-20 évre, vagy szigorúan titkos minősítés esetén 30 évre titkosítják. A Magyar Péter vezette Tisza kormány viszont, a miniszterelnökség közlése szerint eddig egyetlen egy titkos határozatot sem hozott.
1: Hát most ezt nem tudjuk megbeszélni, hogy mi lehet ezekben a döntésekben, bár találgathatunk, mindenkinek lehet személyes tippje. Lehet, hogy inkább azt kérdezném meg tőled, Enikő, először, hogy mit lehet ezekkel a döntésekkel tenni? Most egy frissen hatalomba került kormány, amikor végignézi ezeket a döntéseket, Ruf Bálint például beszélt ezekről egy interjúban, ha jól értem, ezek különböző titkosítási szintű, nagyon megkérdőjelezhető döntésekről. Mi ilyenkor a teendő? Feloldják a titkosítást, kiszórják a disznók elé, hogy majd mi kicsipegessük, mert az újságírók, ha nem bánod, hogy ezzel a jelzővel illetem a közös szakmánkat. Én szeretem a disznókat, csak azért mondtam.
2: Hát érdekes, igen, hogy mit kezdenek ezzel, mert ugye a minősített titkos, tehát ezek a 3000-es rendeletek, ezek akár 10-20-30, ahogy elhangzott, évig is titkosak lehetnek, sőt, ugye, ha jól emlékszem, háromszor meg is lehet őket hosszabbítani, tehát akár 90 éves titkosságot is elrendelhetett az Orbán kormány az utolsó néhány hónapjában. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz ezzel a kapcsolatban a döntés. Szerintem nem csak az a kérdés, hogy hány ilyen határozat van, mert az azért elég jól látszik, hogy az Orbán kormánynak ez egy ilyen rendszer szintű működése volt. Tehát rutinszerűen ők rengeteg ilyen kormány határozatot vagy rendeletet hoztak. Inkább az az érdekes, igen, ahogy mondod is, hogy mi van ezekben. Tehát persze az sem oké, hogy ennyi minősített jogszabály volt, tehát minősítetten titkos, de mi volt ezekben? Tehát mit akartak ennyire titkolni? Külügyi, biztonságpolitikai, közbeszerzési dolgok? Tehát nagyon izgalmas tényleg, és nagyon izgalmas, hogy ezt megtudhatjuk-e egyáltalán. Úgyhogy én nagyon várom, hogy mi lesz ennek az eredménye. Az biztos, hogy ez az elmúlt évekre, hogyha visszatekintünk, több éven keresztül megfigyelhető, hogy nagyon sok ilyen határozatot vagy rendeletet hozott ez a kormány. Tehát például 2021-re emlékszem, ott 38 3000-es ilyen jogszabály született, ami azért, hogyha mondjuk nemzetközi szinten is szétnéz az ember, abszolút nem jellemző, tehát azért nem szoktak kormányok ilyen szinten minősített jogszabályokat hozni, és titkos jogszabályokat, amit ugye senki sem ismerhet meg. Tehát ugye ez a magyar közlönyben soha nem jelenik meg.
1: Ruf Bálint Dúl Szabolcsnál adott interjújában beszélt ezekről a titkosított rendeletekről, akkor még nem mondta el pontosan, hogy hány darabról beszélünk, de amikor Dúl Szabolcs hát nyomasztotta őt egy kis újra és újra kérdezéssel, ott ő elsősorban gazdasági ügyeket hozott fel, olyanokat, amiknek a körvonalairól valamit tudunk, hiszen láttuk az eredményét, például a magyar állam hogyan adott kölcsön teljes összegben sok-sok milliárdokat tőle megvásárolandó cégekre. Gyuri, mire számítsunk?
6: Majdnem biztos, hogy gazdasági, mert ezt kellett eltitkolni. Nyilván mindenki ilyen jellegű döntéseknél, aki a sajtó munkatársa, az igyekszik körbejárni, ami titkosított, és ugye ezért kellett ezt elvenni, ezt az információt. De én arra hívnám a figyelmet, hogy ez alatt az időszak alatt majdnem ugyanannyi volt a nem titkosított döntés. Tehát a titkosított döntések száma, beleértve a 3000-est is, ami a legerősebb, majdnem ugyanakkora volt, mint a nem titkosított döntések száma. Ez azt jelenti, hogy a döntéseknek majdnem a fele, vagy 45%-a titkosított döntés volt. Ez az aránytalanság, ez felveti azt a gyanút, hogy egy csomó minden olyan van benne, ami valószínű gazdasági érdekeltség, vagy bármi olyan dologra utal, ami nem lett volna szerencsés az előző kormánynak, ha kiderül.
1: Illetve azt azért tegyük hozzá, hogy ez még mind a rendeleti kormányzás keretében történt, tehát a parlamentarizmust még formálisan is megkerülve, tulajdonképpen ugye központi kormányutasításra?
7: Én meg abban reménykedem, hogyha egy kormány titkosított valamit 30 évre, akkor van a kormány, még feloldhatja ezt a titkosítást. Igen. Ha, de ezt már jogászok eldöntik, ez nem az én szakmám. De a formál logika ezt mondja. Na most csak azt oldják föl. Videójátékban
1: úgy működne.
7: Igen. Csak azt oldják föl, mert megint csibészség van. Tehát ha mi adtunk valakinek 400 milliárdot, hogy autópályát építsen Burkina Faszóból, nem tudom, Nigerbe, akkor azt azért vizsgáljuk meg. Vagy aki adott valakinek 100 milliárdot, hogy nem tudom, hajtogasson papírrepülőt a Rózdor hajót fedélzetén, és utána igyon dobozos kólát, akkor azt is azért nézzük meg, ha ilyenek vannak. Mert minden kormánynak van tényleges titka, ami nem tartozik senkire, azok teljesen normálisan titkosítottak. De itt, hogy mondjam, úgy vagyok vele, mint Fülig Jimmy volt annak idején, hogy ez megint kavarja, tehát nem bízom bennük. Tehát itt valami megint fog történni, és az öreg úrtól félt Fülig Jimmy is. Tehát Piszkos Fredtől félünk. Nálam Piszkos Fred ugye a NER úgy, ahogy van, sok kis Piszkos Fred egymás mögött, egyik kövérebb, másik soványabb, és ez azt jelenti, ezeket szép csendesen vizsgáljuk meg, és ha még csibész volt, az mehet Monte Cristo mellé várába.
1: Na hát én speciál szegény Piszkos Fredet nem azonosítottam volna a NER-re, mert ennél jóval rokosszenvesebb figura volt, illetve hát ugye a klasszikus Piszkos Fred effektus, amit minden népszerűtlen jó tanuló meg kell tanulja saját magával kapcsolatban, az amikor az ember tudja, hogy mindig az ellenkezőjét fogja dönteni a közösség, mint amit ő mond, úgyhogy ha valakit nagyon meg szeretne védeni, akkor arról elmondja, hogy mekkora gazember, és ennek az ellenkezőjét, hogyha szeretné, hogy meglincseljék, ezzel azért érdemes csínyán bánni, de mégis meg tudjuk határozni annak a léptékét, hogy mi lenne a normalitás a döntéshozásban. Eleve ennyi döntést hozni így kormányhatározatok formájában, ez már szerintem felvetheti a kérdést, hogy a korábbi salátatörvényes működés után igazából még jobban lerövidült a kormányzásnak az útvonala, de hogy vajon mennyi vagy milyen arányban volna úgymond normális, tetszetős, illendő ilyen titkos határozatokat hozni egy kormányzás során? Van erre egy ökölszabály?
2: Nem tudok arról, hogy erre lenne ökölszabály. Szerintem inkább az a fontos összességében, hogy egy átlátható, transzparens működése legyen egy kormányzatnak és a parlamentnek. Tehát ugye, ahogy említetted is, hogy a rendeleti kormányzás volt, és mellette rengeteg titkos határozat volt, arra emlékszünk, hogy iszonyú jogalkotás volt, tehát jogalkotás dömping volt, és tényleg már követhetetlen volt, hiszen például éjfél előtt egy perccel benyújtottak valamit, és aztán másnap az emberek szembesültek vele, hogy élethelyzetük alapvetően megváltozik ezzel, tehát hogy döbbenetes és átláthatatlan volt ez az egész, és ugye nem voltak meg azok a demokratikus elvárható parlamentarizmusban elvárható lépések, amivel követhető, nyomon követhető lett volna, hogy hogyan változik mondjuk egy jogrendszer. Aztán látjuk persze, hogy 2010-től 26-ig hova jutott el Magyarország és a ma már nem létező jogállam, amit ugye újra vissza kellene építeni, tehát biztos, hogy ez is majd egy nagyon jelentős jogalkotást igényel, hogy valahogy visszatérjünk ahhoz a demokratikus jogállamhoz, ami útközben elveszett. Én inkább azt gondolom, hogy a transzparencia nagyon fontos, és hogy az emberek szempontjából követhető és átlátható legyen, hogy mit csinál ez a kormány, milyen elvek mentén, és mik a fő célok.
1: Sokan reménykednek valamiféle jogállami restaurációban, abban, hogy ezek a keretek rendbe jönnek. Többek között például az önkormányzatok is reménykednek abban, hogy itt lesz átfogó önkormányzati reform, de egyelőre például a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban úgy tűnik, hogy nem enged a Tisza kormány. Nézzük, mi történt mostanában ebben az ügyben.
8: Mi azt kérjük, hogy jöjjünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. Ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivont törvénytelenül. Ezt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát, hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy itt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Megoldást szeretnék. Azt lehet, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre.
1: A fővárosi Tisza frakciótól még a kormányváltás óta nem nagyon hallottunk a szolidaritási adó ügyében, de Karácsony Gergely a mai napon is megerősítette, hogy a főváros nem tudja kifizetni a Fidesz által kiszabott léptékű, óriási szolidaritási hozzájárulást. Hogy álltok ezzel? Tárgyaltok? folynak ezekről a reformokról az egyeztetések? Van-e remény arra, hogy például mérsékeljék ennek a léptékét?
6: Egyelőre ilyen jellegű tárgyalások nincsenek, kezdeményeztük a miniszterasszonynál, hogy találkozzunk minél hamarabb, mert vannak 2026-ra elvaradó szálak, költségvetést érintő elvaradó szálak, ilyen a szolidaritási hozzájárulás is, mert vannak olyan települések, aki nem fognak tudni működni az év második felétől, tehát erről beszélni kell. Minden elfogadható, nehéz költségvetési helyzet, új kormány fölállása, adminisztratív és technikai dolgok, de az semféképpen nem lenne szerencsés, hogyha ezek a megbeszélések nem kezdődnének el. Mi letettünk egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy képzeljük el a 2026-os esztendő lemenedzselését, és egy másik része ennek az anyagnak foglalkozik a stratégiai kérdésekkel, hogy hogyan tovább önkormányzati rendszer. A szolidaritási hozzájárulás az csak egy része a problémának, nagy része, hiszen ahogy a főpolgármester úr elmondta, 400 milliárd forintról van szó, és nem is arról van szó, hogy ezt ne kéne a kisebb települések fejlesztésére, felzárkóztatására fordítani, hanem a mértékéről 5 vagy 6 év alatt ez 6-szorosára nőtt. Tehát azzal az elvvel egyetértek én magam is, meg mindannyian, hogy a kisebb településeknek adjunk át abból az adóbevételből, ami a nagyobb településeknél képződik.
1: Hát ez a hagyományos közteherviselés elve,
6: nem? Van, de ilyen mértékűt nem. Nem vagyok benne biztos, hogy a 2026-os évben a költségvetés helyzete ezt megengedi. Ez egyik dolog, de beszélni kerül. A másik az a törvénytelen állapot, amiről a főpolgármester úr beszélt, hiszen döntések vannak, bírósági határozatok, államkincstárral való pereskedés a fővárosnak, ami azt annak az érdekében van, hogy ne kelljen több pénzt befizetnie a fővárosnak a költségvetésben, mint amennyit az állam odaad, mert ez az Európai Önkormányzati Chartával ellentétes, és hát mindenféleképpen törvénytelen. Ezt az állapotot föl kell oldani. A miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondata, én beszéltem már egyébként a főpolgármester úrral, mielőtt idejöttem, volt egy olyan mondata, hogy igen, rendezni kell ezt a kérdést, rendezni kell a főváros és a kormány viszonyát, én ezt pozitívan értékelem, és bízom benne, hogy előbb-utóbb erre sor kerül, inkább előbb, mint utóbb.
1: Hát már az első óbuszta szerint tartott kormányzati sajtótájékoztatón szóba került az önkormányzatok ügye, akkor épp a Szegedi Televízió egyik munkatársa kérdezett erre rá, érthető okokból, és akkor Magyar Péter szájából is elhangzott, ami azóta Ruf Bálintéból és sokakéból, hogy mindenkinek fontos a Tisza kormányban a szubszidiaritás elve, tehát az a fajta feladatmegosztás, ami több jogosultságot ad az önkormányzatok kezébe, ami közelebb hoz egy csomó döntéshozási, végrehajtási folyamatot a településekhez, a lakóhelyekhez, és ugyanakkor azt látjuk, hogy azért a Tisza kormány, és ezen belül Magyar Péter és Vitézi Dávid, hogy így fogalmazzak, bífje Karácsony Gergellyel tovább folytatódik. Tehát azért itt az adókapok, a kioktatás, a helyrerakások, ezek nem álltak meg.
6: Karácsony Gergely, bocsánat, és akkor Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke. Elég jól beleláttuk a főváros dolgaiba, ezen keresztül nem részletekbe, de ezekbe az irányokba és folyamatokban mindenféleképpen támogatom a főpolgármester úr ezen irányú törekvéseit, hogy rendezzük ezt a helyzetet. Úgy tűnik valóban, hogy ez egyelőre még nem oldódott föl. De
1: és felül benne. Lehet emelkedni ezeket a személyes feszültségeken?
6: Én szerintem felül kell emelkedni. Magyarország fővárosáról van szó, még nem tudja rendesen finanszírozni ma már a működést, a közlekedésen látszik, a köztisztaságon látszik, egy csomó mindenen, és ehhez forrásokra van szükség, ami megtermelődik.
1: És hogyha ezzel egyszerűen csak meg lehet buktatni mondjuk egy főpolgármestert, és aztán...
6: Nem tartanám szerencsésnek ezt.
1: Nekem se ízlésem szerint való.
6: A politikai hatalom bővítése és a kiterjesztése az minden kormánynak adott esetben érdeke a hosszú távú fennmaradása érdekében, de ebben a helyzetben, amikor ilyenről beszélünk, hogy energiaválság van, vízhiány van, megoldandó kérdések, akkor nem arra kéne foglalkozni, hogy ezeket a kvázi részben személyi gyökerekkel is rendelkező ellentétet, politikai ellentéteket szítsuk, hanem engedjük működni a fővárost, amelyik megtermeli a saját pénzét. Tehát megtermeli ezeket a forrásokat, csak ezeket elveszik tőle.
1: Enikő, mire számít ez? Hogyan lehet valamiféle együttműködési formát találni mondjuk a nagyobb eddig ellenzékben működő önkormányzatok és a Tisza kormány között? Ez nem csak Budapesten ilyen helyzetben, például Pécs súlyosan ki lett véreztetve, egy idő után már a könyvtári dolgozókat alig tudták kifizetni, a fűtést, az egyébként lenyűgöző pécsi központi könyvtárban. És még sorolhatnánk nagyon sok ilyet. Mire számítasz, mi lesz itt a stratégia, ami működhet?
2: Hát ez nagy kérdés valóban, és szerintem nagyon sok önkormányzat figyeli azt, hogy most mi történik a főváros és a kormányzat között, mert ez egy nagy tesztje lesz az egésznek, hogy akkor ugye ellenzékből egészen más volt Magyar Péter kommunikációja. Jó, nem mondjuk azt, hogy egészen más, mert most is mondja, hogy ez valahol az önkormányzatok kivéreztetését is jelenti, ez az iszonyú mértékűre emelt szolidaritási hozzájárulás, de ott ugye csak az volt az irány, hogy ez rossz és kivéreztetés, és ez fenntarthatatlan. Nyilván aztán kormányzati helyzetbe kerültek, és az látszik, hogy nagyon rossz helyzetben van a központi költségvetés, szükség van erre a bevételre, mert meg kell fogni minden lehetőséget. Úgyhogy...
1: De akkor gondolt, hogy ez egy inkább pénzügyi természetű konfliktus, és nem politikai?
2: Én
1: vagy
2: azt
1: ez
2: gondolom,
1: egy buta kérdés
2: lehet,
1: a részemről?
2: Ez...
1: Elfogadom, annak tartom.
7: Buta kérdés?
6: Nem buta kérdés.
2: Na mindegy, tehát nyilván van pénzügyi és politikai vetülete is. Az biztos, hogy nehéz helyzetben van a költségvetés, és ebből a szempontból nehéz helyzetben van a kormány, biztos, hogy minden forrásra szükségük van, de az is látszik, hogy most nagyon figyelnek az önkormányzatok, és nagyon, nagyon éles helyzet ez abból a szempontból, hogy miről volt szó a kampányban, és vajon mi lesz az önkormányzat és a központi kormányzatnak a viszonya az elkövetkezendő időszakban. Tehát ez az első ilyen fontos tesztje ennek az elinduló egyeztetésnek, vagy ennek a folyamatnak, illetve a központi kormányzat és az önkormányzatok közötti kapcsolatnak, úgyhogy ez nagyon érdekes.
7: Ez egy komoly veszély. Én 8 évet ültem az önkormányzatba Újpesten, valamit tudok róla, meg Gyurit nagyon régen ismerem. Gondoljunk bele, hogy 3 önkormányzatot soroljunk fel, Hódmezővásárhely, Gödöllő, Szeged, tegyük hozzá még Budapestet. Ezek az önkormányzatok az előző kormány alatt a szivattyú szívóágára kerültek, bármit csináltak. Tehát itt akármit tettek, elvontak tőlük. Nem lehet egy tehenet úgy fejni, hogy nem adok neki szénát. Tehát a tehenet etetni kell, és időnként meg kell mutatni állatorvosnak. Az önkormányzatok lefedik az egész országot, 3200 önkormányzat van, mindenkit ismernek. A Gyuli által megalapított párt, az Új Kezdet, a legokosabb kezdeményezés volt, rögtön meg is gyilkolta a Fidesz. Miért? Mert lefedte az országot. A polgármester ismer mindenkit. Nem szabad bántani azért a polgármester, mert haragszom rá. Ez olyan dolog, hogy haragszom a szódásra, és fenéken billentem a lovát.
1: De pont ugyanezért vált politikai célponttá az önkormányzatiság.
7: De nem szabad.
1: Mert ezen a szinten lehetett például politikai alternatívát kinevelni, amit országosan nem lehetett. Tehát, ha megnézzük az előző önkormányzati választás eredményét, sőt az előző mondjuk 2-t, lassan 3-at, ott jóval több ellenzéki Fidesztől független politikus tudott, vagy politikai formáció tudott eredményt elérni, mint országos szinten.
7: Igen, mert elege lett az embereknek, mert a kisebb közösségben jobban ismerik egymást. De még egyszer mondom, Budapestet úgy kell nézni, mint az ország fővárosát, Gödöllőt úgy kell nézni, ahogy Hódmezővásárhelyt, és mindenkinek jár forrás. Azt kell megnézni, hogy ezt jól használja föl. És igen, van szolidaritási adó, Budapesten több pénzt termelődik, vagy Szegeden, vagy Debrecenben, vagy Győrben, a 3 nagy helyen, ugye, ahol vannak autógyárak például, ott biztos, hogy több adóbevétel lesz, vagy Pakson például, most ne a elmúlt hétre gondoljunk.
1: Hát Pakson nem, mert a paksi atomerőművet átsorolták az önkormányzattól kormányzati kezelésre.
7: Ez a csibészség, tehát tőle el lehet vonni forrás, és oda lehet adni Bivaj Röcsögének, akinek nincsen semmije, és a fogorvos se tudja kifizetni, vagy a falubuszt. De ebben nem szabad gyűlöletet, meg mérget keverni. Meg kell hagyni ezt pontosan azért, mert a társadalomnak nyugalomra van szüksége hosszú távon. És hosszú távon a kormányzat és az önkormányzat jó együttműködése békét teremt az országban, meg nyugalmat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog Magyarországon.
6: Sikeres önkormányzatok tudnak sikeressé tenni egy kormányt.
7: Így van.
6: Ha minket lenyomnak, az nagy esélyét adja annak, hogy a kormány sikere nem lesz olyan, amire ő gondol. És ezt nagyon őszintén mondom. Mi nagyon-nagyon kezelhető emberek vagyunk. Mi nagyon-nagyon alkalmazkodóak vagyunk a működés érdekében, a sikeres működés érdekében. És ezt kell meglátnia a kormánynak. A kormány, az a kormány nem bölcs, aki nem támaszkodik ránk. Mi segíteni tudunk, de nekünk is kell a segítség.
1: Enikő, itt mindig arról beszélünk, hogy a nagy települések, a nagyvárosok, a pénzes főváros és a többi, És igazából az utóbbi 10-10-valahány évben ezek folyton szembe voltak állítva a kis településekkel, miközben én úgy emlékszem, és tudom, mindig Pécsen jövök, de hát tényleg lenyűgöző az a könyvtár. Ott például a megyei könyvtár az ugye az összes kis települést is ellátja, megjegyzem, könyvtárbuszokat üzemeltetnek, mindenkinek ajánlom megnézni. Tehát én úgy értesültem, mint részben falun felnőtt ember, hogy egyébként a falu meg a mellette levő város, azok valamiféle kölcsönhatásban együtt kell működjenek. Hogyan lehet ebből jól kijönni? A szolidaritási adót, hogy lehet egy ilyen helyzetben okosan meghatározni?
2: Szerintem az elég nyilvánvaló talán a kormányzatnak is, de az önkormányzatok esetében mindenképpen, hogy ez az összeg, ami jelenleg egyfajta sarc, az önkormányzatok sarcolása, ez fenntartatatlan. Tehát, ahogy említetted is, olyan hihetetlen mértékűre emelkedett, ugye néhány év alatt, ha jól emlékszem, 58 milliárdról mostanra már 400 milliárdot követelnek az önkormányzatoktól, hogy ez egyszerűen fenntarthatatlan. És én arra emlékszem, hogy amikor beszélgettem önkormányzati vezetőkkel, polgármesterekkel, képviselő testületi tagokkal, ők különösen a jobb helyzetben levő önkormányzatok esetében mindig elmondták, hogy ők azt megértik, hogy egyfajta szolidaritást akár lehetne vállalni a nehezebb helyzetű településekkel. Igen, tehát hogy valamilyen mértéke akár lehetne is ennek. Persze lehet ezt elméleti síkra is vinni, és azt is lehet mondani, hogy a szegényebb önkormányzatok segítése az nem a gazdagabb önkormányzatoknak a feladata, tehát hogy ez egy egészen más terület, és akkor segítsen az állam azoknak a szegények településeknek. Tehát van egy ilyen vita is nyilván. De sok helyen mondják azt, hogy bizonyos összeggel akár hozzá is járulnának a segítésükhöz. De azért ennek legalábbis a mértékét meg kellene határozni, vagy csökkenteni kellene. Kérdés, tehát ez most már egy olyan szintű sarcolás, hogy erre nem is úgy tekintettek egyébként a kormányzat az utóbbi időben, mint egy szolidaritási hozzájárulás, hanem egy államháztartási bevétel, minél nagyobb legyen, és akkor annál jobb. És egyébként senki nem tudta, hogy kinek segít. Tehát például önkormányzatok mondták, hogy sokkal jobb lenne, hogyha lehetne tudni, hogy én most akár Gödöllő önkormányzat, melyik kis település segítem. Tehát, hogy egészen más lenne a hozzáállás is, úgyhogy...
1: Illetve az eddigi befizetett szolidaritási adó összege nem a többi önkormányzatnál kötött ki a legutóbbi információink szerint.
6: Nem, ez a költségvetésbevétele volt, igen.
1: Albert Enikő, Gémesi György, Szalma Baton, nagyon szépen köszönöm ezt a ma esti beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Kiváló további estét kívánok, és holnap is találkozunk, maradjanak velünk.
7: Szép.
1: Jó éjszakát.
7: Köszönöm.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: elején.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A nyári kánikula idején a víz az egyik legbecsesebb kincsünk, az elmúlt napokban mégis több ezeren maradtak víz nélkül Szentendrén. Hogy milyen állapotban van a hazai vízvezetékhálózat, hogy hogyan fordulhatnak elő ilyen helyzetek, és hogy mi lehet a megoldás, ezekről a témákról beszélgetünk Hernádi Krisztina Nórával, tanár, környezetkutató, geográfussal, valamint Egresics Emmával, a Vízkoalíció önkéntesével. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Beszéljünk egy kicsit az aktualitásról, a hétvégéről ráadásul van szentendrei érintett is itt a stúdióban. Mi vezethet odáig, hogy komplett városrészek maradjanak víz nélkül a kánikulában?
3: Hát egyrészt nyilván volt egy nyomáscsökkenés a rendszerben, és ez a régió a legmagasabb térszínen fekszik Szentendrén, és nyilván ennek a fizikai része az, ami okozza ezt a problémát elsősorban. Másodszorban nyilván az, hogy csökkent a vízszint a Dunában, ez egy jelentős hatása.
2: Nem segíti a helyzetet.
3: Nem segíti a helyzetet. És a másik az, hogy ugye folyamatosan ugye telítették a tározókat, mert több tározó van, 5 azon a hegyvidéki szakaszon. De van egy rész, amit csak gravitációsan lehetett tölteni, és gyakorlatilag, hogyha a felső részekről elhasználták a vizet, akkor alatta lévő részeken sajnos üresen maradt a tározó, és az a rész gyakorlatilag tegnap délutánra sikerült rendezni a rendszert, és 3,5 nap volt talán az a maximális időszak, amíg több háztartásban, tehát körülbelül ez tényleg ilyen 1000 fölötti létszámot jelent.
2: Ezt az eseti kezelést, a tűzoltást mennyire kezelték jól a hatóságok, nyilván a lehetőségekhez képest, amit kellett, mit csináltak jól, és mit lehetne jobban?
3: Nyilván olyan mérségében én nem látok bele a DMRV munkájába. Én azt gondolom, hogy amiért mondjuk a Vízkoalíció is megalakult 5 évvel ezelőtt, és Szentendre az egyik első önkormányzat volt, aki belépett, mert pontosan láttuk azt már 5 évvel ezelőtt is, hogy komoly problémák vannak az ellátással. Ugye 18-ban volt az első olyan nagyon komoly vízszintcsökkenés, ami szintén hasonló korlátozásokat hozott magával. Igazából a vízhálózat azóta sem javult, erről szólt ugye több tanulmányunk is már, és az idei még, ami a 24-es állapotokat fedi, még nem készült el, reményeink szerint októberre készen lesz. Ugye a választások miatt nem kaptuk meg az adatokat időben, és a rendszeres márciusi nyitó konferenciánkra nem tudott elkészülni ez a tanulmány, amit minden évben lerakunk az asztalra, és kormányzati szinten is használják, mert többen hivatkozták be akár névvel, név nélkül a tanulmányainkat. Most egy kicsit bővülni fog, mert a szennyvizes rész is bekerül.
2: A szakemberek évek óta kongatják a harangokat, hogy nagyon nagy a baj ezen a területen. A vízkoalíció mit lát most, milyen javaslataitok vannak arra, nyilván majd itt, hogyha a tanulmány megszületik a 24-es adatokból, többet lehet, és akkor is biztos, hogy fogunk erről beszélni. Na de mégis látjuk, hogy itt tényleg, tehát most már bárki, aki kinyitja a szemét, vagy az internetet, az látja, hogy mekkora a probléma. Mik lennek az első és legfontosabb lépések?
0: Hát alapvetően a vízkoalíciónak van egy követelés listája, ez egy 12 pontból álló vízminimum, ami négy témán belül fejtegeti ki, hogy milyen pontokat lenne érdemes kezdeni, mik lennének az első lépések. Ez a négy témakör egyébként az a négy témakör, amivel a vízkoalíció is aktívan foglalkozik. Ez ugye az ivóvízhálózat állapota, a vízszegénység, a táji vízgazdálkodás és a szennyvízkezelésnek a témakörei. Itt a szennyvíz és az ivóvízhálózatok rendszerek kapcsán nagyon fontos lenne egy állapotfelmérés. Ugye ez nagyon hiányzik a rendszerből, és egy rekonstrukciós program. Ugye az ivóvízhálózat kapcsán tudjuk, hogy a jelenlegi felújítási ütemben ez kb. 300 év lenne, ami ugye nyilvánvalóan nem áll rendelkezésünkre jelenlegi helyzetben. Nagyon fontos lenne itt például az aktuális ivóvízkorlátozások kapcsán fontos adat az, hogy a nagy nehezen kitermelt ivóvízünk, ugye a jelenlegi helyzetben, ennek is a 25%-a ez negyede így elfolyik a rendszerben, ugye a rossz ivóvíz hálózat állapota miatt, tehát ezzel mindenképpen kezdeni kellene.
2: Itt, hogyha megvan a szándék, mondjuk az új kormányzat részéről, megvan akár valamennyi forrás is, akkor ezt a 300 évet, ezt hogy lehet csökkenteni? Vagy megvannak azok a pontok, hogy mik azok, ahol tényleg SOS oda kéne menni valakinek, és azonnal csövet cserélni? Tudom, hogy ez most ilyen nagyon leegyszerűsített.
3: Abszolút. De erről szólna mondjuk az állapotfelmérés, a kockázatelemzés rész, tehát ezt kéne leggyorsabban megcsinálni ahhoz, és erről szól pontosan az ivóvíz és a szennyvíz minimumban is az elvárás, hogy kockázatelemzés azonnal. Gyakorlatilag ilyen csak az ivóvíz hálózatnak reparálása az olyan 4-6 ezer milliárd forint. Ennyi hiányzik nagyjából a rendszerből. A többiről még nem beszélünk, ugye a szennyvíznél is nagyon fontos lenne ugyanez, hogy élhető